0: Visszajönnek azok is a klasszikus videójáték dobozok. Prága mellett már 6 éve létezik a videójáték múzeum, és most egy pár hónapon belül Pozsonyban is lesz egy 50-60 darabos gyűjtemény, ami megnyílik a köznek, szóval...
1: De úgy tudom, Pest is már kezd felzárkózni, tehát hogy már vannak újra videójátékozós helyek.
0: Van végül is most egy konzolmúzeum, ami egy másfél hónapja nyílt, és van egy nagy videójáték gyűjtő, aki terve vette, hogy videójáték múzeumot fog csinálni, de hát erről nem az én tisztem beszélni.
1: Az ideális helyzetről beszélünk, tehát a gyűjtemény ideális állapota, hogy ki van téve.
2: Nem tudom, mennyire lehet márkákat mondani, de ez egy ilyen általános ilyen idióta gyűjtői teória, hogy van ez az IKEA Detolf típusú vitrin, ez egy ilyen 4 polcos üvegvitrin, és ebből korlátlan mennyiségűt föl lehet hordolni. Tehát most pont az történt, hogy amikor most novemberben vettem egy harmadik ilyen vitrint, hogy már nagyon tele volt a többi tömködve, és most az betelt egyébként.
3: Az egész kontinensen nincs ilyen szép vitrin.
2: Igen. Ez egy csodálatos, a szép, és hogy most megnéztem, hogy igazából fölfér még a tetejére másik három, hogyha nagyon muszáj, tehát ezek így jól tudnak sorba állni mindenhol. Nyilván nem lesz a tetejére rakva, mert ennek nem sok értelme lenne, de igazából egy kicsit jó, hogyha határt szab az, hogy mi fér ki.
4: Balázs, itt nem összefügg a szórakoztató egynátságával, mert ugye azért játszott.
5: Így van, én azt hiszem olyan szerencsések vagyunk, hogy a mi gyűjteményünk az hát hetente minimum egyszer, de inkább kétszer ideális állapotába kerül, azaz játszanak vele. Mi úgy gondoljuk, hogy a társasjáték gyűjtemény az akkor van ideális állapotában, amikor több száz ember használja, és... Nem, igen, hát azt hiszem, hogy a hagyományos értelemben vett gyűjtők elborzadnának, hogyha meglátnák, hogy mi történik a mi társasjátékainkkal, amikor felváltva úsznak sörben és sorsmagyaróban, akkor... De így van, mi úgy gondoljuk, hogy azért vannak, hogy játszanak velük, és ez megtörténik, úgyhogy ennek nagyon örülünk.
1: Még egy utolsó kör... Mert lassacskán megérkeznek a DJ-k, akik nagyon sokan vannak szintén, és egyrészt nagyon kösz, hogy ezt egy kicsit bevállaltátok, most ismerkedünk a gyűjtőiség mélységeivel. Megpróbáljuk legközelebb tényleg, azt hiszem, lélektani típusonként külön választani, nem is tárgyanként, hanem...
6: Nem lehetne, mert itt tök jól érzem magam, hogy egy ilyen anonim gyűjtői... Sziasztok, Gábor vagyok, már 20. Azt értem, hogy van egy ilyen... Nem mennék el a nem tudom 12 lépéses program felé, hanem először csak, hogy éljük meg együtt, hogy ez nem egy betegség, hanem egy állapot.
1: Szerintem igény van rá, még akár úgy is, hogy távgyógyítással itt a rádión keresztül megoldjuk ezt a helyzetet. De ahogy hallottuk, mindenki elégedett a maga módján a saját gyűjteményével, mert szociálisan együtt tud vele élni, tulajdonképpen a családja is már megbékélt vele. Néha rezzen össze a szemük, amikor esetek... Igen, azt hiszem, hogy mindenki az örökségre hajt.
6: Volt egy ilyen pillanat, van minden, úgy látszik, hogy a különböző gyűjtői típusoknak megvannak a maguk IKEA szekrényei. A lemezgyűjtés körében az Expedit volt az, ami föl is háborodtak a gyűjtők, amikor az IKEA kivonta ezt, és a Kalax nevű gyengébb minőségű és bénában kinéző polcrendszert ajánlotta. Bár megtartották a belső polcméreteket, de ebben már senki nem volt elégedett. Fölment az égbe az ára ezeknek a polcoknak, a ilyen használt cikkes portálokon, és én is beszereztem egy párat, hogy akkor tankoljunk be belőle. Erről azt kell tudni erről a polcról, hogy amikor rakod össze, mint minden ilyen IKEA leíráson, rajta van, hogy egy emberke nagyon szoború, és ne csinálja, és ketten van értelme. És összerakod ezt a polcrendszert, ez ilyen 20-valahány kiló, mikor készen van, de nincsen rajta fogás, mert a földön van fölállítva, és onnan kéne fölállítani a fal felé. Amikor az ember egy ilyen nejlon hevedert alá csúsztat a csomagolásból, avval megemeli, kézzel alányul, elkezdi nyomni, és van egy ilyen holtpontja a dolognak, amikor azt érted, hogy ezt most vagy sikeresen nekitámasztom a falnak, vagy visszadől, és a, ugye ez ilyen 5x5-ös, tehát hogy nem tudom hány darabba fog szétvágni, és ott fog megtalálni a családom vérbefagyva, hogy ebbe a szekrénybe békében nyugszom. Tehát hogy egy ilyen fajta lehetőség mindenképpen van benne, hogy nem, tehát hogy egyrészt kivégzed magad, és akkor az örökösök megtartják a gyűjteményt, de még jobb, hogyha parázol az örökösöktől, hogy nem rögzíted a falhoz a szekrényt. És ahogy ők piszkálják, akkor lehet, hogy ők előbb végzik, csak ugye ez kérdés, hogy rendesen benajlonoztad-e a lemezeidet, hogy nem mocskolódnak össze, amikor ráborulnak a életed társára.
7: Irigykedve hallgatom azt, akinek egy-két polc megoldást jelent, rettenetesen. Nálam egy ilyen, hát így 30-40 négyzetméteres szoba jelentene talán megoldást. Igen, sasszéba menve, igen. Máshogy nem nagyon lehetne megoldani. Nem, mert a... Én jelenleg nagyjából én cipős dobozokba tartom bezacskózva a dolgokat, de hát máshogy sajnos nem fér. Nem is annyira a figurák, mint inkább a gépek óriási nagy helyet foglalnak el, és azokat nem nagyon lehet hova tenni, de hát előbb-utóbb bízom benne, hogy megoldódik ez a dolog.
1: Hát esetleg a... Azok az óvodák, ahol a gyerekek inkább nézni szeretik a dolgokat, nekik csinálnál egy nagy kiállítást. Mert ezek ilyen hatalmas diorámák, gondolom, beállítod ők a taxiból, hogy repülnek, lőnek, nem tudom. Mert hogy amiről beszélsz, az egyben kilátástalannak is tűnik. Tehát hány G.I. Joe kiállítás, G.I. Joe figura kiállítás volt már ma Magyarországon?
7: Volt egy pár azért, már főleg vidéken voltak ilyenek. A vidéki gyűjtők sokkal lelkesebbek és hamarabb mozgatják meg a gyűjteményüket. Most például, hát ha nem is az én posztom lenne elmondani, de Transformersből is azt hiszem Szegeden volt egy viszonylag nagyobb kiállítás. Csak ezek tényleg, mondjuk az én bolondságommal ugye nagyon féltem őket, de nagyon iszonyatosan törékenyek, tehát elmerevednek ezek a műanyagok rettenetesen, nem a figurák, hanem a gépek, és gyakorlatilag már egy portörlésnél is törnek, szakadnak a rajtuk lévő dolgok.
6: De erre megoldást hozhat a szarvas marhatartásban már bevált villanypásztor, amivel az ember a kiállításon körbehúzza a vitrineket, és akkor...
2: Nem működik sajnos ezt. Pont itt, ahol most vagyunk, itt is volt robotos kiállítás, és itt a dupla üvegajtó mögé rejtettük a dolgokat, de mindig voltak kisgyerekek, akik bepréselődtek. Meg hát... Undorító állatok játszani akarnak a játékokkal. Egyébként még a visszatérve a hagyaték témára, hogy teljesen ilyen humor szinten, de elkezdtem egy Excel táblába gyűjteni, hogy mi van meg, és hogy az melyik sorozatból, melyik figurának a kirelmie. Nyilván ezt végignézni és egy eBay listát mellé rakni, ezt már nem volt pofám, mert az ugye elég fájdalmas lenne. Meg ugye ez változik, igen, ezt, hogyha valaki egyszer majd ki akarja dobni, akkor legalább végig gondolja előtt, hogy kidobja. Egyébként hajlamosak vagyunk tényleg ilyen izéket, ilyen látokat venni, tehát ugye itt van egy doboz robot, nem tudom mik vannak benne, a gyerek már megunta, és akkor vidd el 5000-é, és akkor van benne egy darab, ami 5000 forintot ér, a többi kicsit többet általában.
4: Neki hagyaték meg a beszélgetést.
5: Hát elég sok időt fektetünk abba, hogy válogassunk. Azért most szerencsére a társasjátékok nagyon felszállóákban vannak, és rengeteg jelenik meg folyamatosan, és hát bizony nem mindegyik jó. Rengeteg jó is jelenik meg, de ezeket ki kell válogatni. Úgyhogy erre azért elég sok időt kell fordítani, hogy az ember megtalálja, hogy mik az igazán jó játékok, és aztán azokat megrendelje onnan, ahonnan éppen tudja.
1: Na jó, hát a flipperek esetében ez biztosan egészen máshogy van, tehát egyrészt ez a hagyaték a múzeum esetében megoldódott, csak legyen elég négyzetméter ott a környéketeken, ugye?
0: Hát itt végül is gondolom minden tárgynál megvan a sajátos árlista már a neten, a hasonló, szóval nagy csodák nincsenek. Egyébként az érdekes, hogy 3-4 évvel ezelőtt még sokkal kevésbé használták az emberek az internetet.
1: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ez csodák. Az egész beszerzés, ennek az egész gyűjtőjésének megvan a rátalálás öröme, illetve a kitúrás öröme, és az akárhogy is benne van a gyűjtőjéségben. Nem tudom, hogy nálad ez mennyire van meg?
0: Abszolút meg volt, csak manapság már ez sokkal nehezebb. Tulajdonképpen annyit tud az ember csinálni, hogyha hogyha lát valamit, akkor gyorsabban reagál, de akkor utálni fogja a többi ember, az se jó. Tehát inkább az próbálja az ember, hogy
1: új csatornákat
0: találni, ismeretlenebb közegbe bemenni, mert azért fontos, főleg, hogyha az ember kirakatban van, hogy azért ne legyen sok ellensége, hogyha egy mód van rá.
1: Ja, egy se jó, hogyha az nagyon pontosan céloz puskával vagy pisztolyával. Minden esetre a gyűjteményképzésnek szerintem az én esetemben én is robotokat gyűjtök, lemezeket gyűjtök. A saját örömöm fenntartása a célja, és ebben azért egy kicsit mindannyian hasonlítunk, hogy a saját öröm még mindig benne van ezekben a dolgokban, tehát onnantól kezdve, hogy egy kicsit túlnő rajtunk, még nem veszítjük el az örömünket a dologban, és nem hagyjuk, hogy a gyűjtemény a nyakunkba üljön, és az elnyomjon bennünket, mert akárhogy is, de valahogy minden nap részt veszünk a gyűjteményünk életében, tehát hozzányúlunk, megtekintjük, megmozgatjuk, meghallgatjuk ezeket a dolgokat.
0: Igen, én azt látom egyébként, hogy a gyűjteményeknél sokszor az a vége, hogyha van az embernek egy keret, és azt úgy nagyjából kigyűjtötte, nem tud tovább lépni, akkor unalmassá válik, és nagy részt akkor megszabadult tőle, mert nincs további cél. Én még mindig megtaláltam azt az utat, amivel tovább lehet lépni, szóval nem járok úgy, hogy gyűjtöttem a bélyeget, kaptam 5 kilót, és akkor azóta nem gyűjtöm, szóval ez mindig találtam ki utat ebből.
1: Jó, akkor azt hiszem, hogy az időnk közelébe jártunk, mert lemezgyűjtők is begyülekeztek egyre többen, és itt el is mentek, úgyhogy még maradtak egy kicsit. Mert hogy a műszi lemezbőrze még tart, felteszünk egy számot, iszunk egy hársfateát, és még egy pár szóra visszajövünk, mert most akkor megtekintjük a kérdéseket. Megkérnénk, hogy indítson el egy zeneszámot, DJ Shuriken barátunk a beszerezhetetlen, viszont ár nélküli példányokból. Biztos mindennyiótok gyűjteményében van ilyen, hogy találtok, vagy láttok, vagy hallottok valamiről, amire nincs hivatkozás az interweb hálón, hanem nincsen. És akkor mi történik? Még erről egy pár szót mondanám, mert Gábor esetében ez egyértelmű, lejátsza és megtartja. De ugye amikor kérnek érte egy összeget, tehát hogy a új darabok, amiket soha nem láttál, ami nincsen kategorizálva. De neked is van egy házi készítésű flipperetek.
0: Igen. Azt ajándékba kaptam, úgyhogy ez ilyen szempontból pozitív. Egyébként mindennek meg van árazva, hogyha az embernek van a zsebében elég pénz, bármit beszerezhet, de az úgy nem cél. Mindig az ember azért, hogy ha valamit nagyon szeretne, akkor is egy picit a piaci ára szeretne beszerezni. És Magyarországon igen, ahogy veszettük, azért is nehéz, mert én azt tapasztaltam, hogy a vételár meg az eladási ár között sokszor ilyen 30-50% marzs van, és ugye a közép lenne a normál piaci ár. Amikor elkezdtem nézni a flippereket, akkor még az európai, amerikai árak alatt voltunk bőven, de mivel ez is ugyanolyan cikk, mint bármi más, most felzárkoztunk, sőt, próbálunk egy picit drágábbak lenni, mint a környező ország ebbe, úgyhogy nehéz. Szóval különlegességet nagyon nehéz úgy találni, hogy az eladó nem tud róla, senki más nem figyel, szóval ez azért nem olyan, mint egy festmény, ahol az ember hirtelen felfedez valamit, ami óriási érték lehet, és akkor sokan meg azt hiszik, hogy hamisítvány.
7: Árképzés szempontjából nagyon nagy, ilyen szempontból kétélű fegyver pont az eBay, amit az előbb említettem, mert Magyarországon legalábbis ezeknél, de szerintem a Transformers figuráknál is általában, ha valaki talál egyet otthon, az rögtön megnézi a bontatlan, gyönyörű állapotú példánynak a legdrágább árát az eBay-en. Igen, és a fölé lövi be egy picivel, odaírva, hogy akkor nincs se vám, se posta, és ez így nagyon-nagyon megéri. De ugyanez tapasztalható a játékfigura gyűjtésnél is, tehát az utóbbi 5-10 évben az árak gyakorlatilag triplázódtak, és most már mindenki kitalálta, hogy ebből fog megélni, ami itthon nem nagyon lehetséges, kint igen, ahol mondjuk hetente 3 ilyen yard sale, meg garage sale van, és az emberek ezresével veszik a figurákat, és rakják össze őket.
1: Akkor még a az, amit ti képviseltek, az egy szintje ennek a gyűjtésnek, de biztos találkoztatok olyannal, amire azt mondjátok, hogy azt a mindenit, nem csak, hogy sehol se vagyok ehhez képest, hanem most képzeljük, hogy hozta ezt össze? Tehát, hol vannak a világ nagy Transformers, G.I. Joe, társasjáték és flipper gyűjteményei? Mint hogyha erről még kevesebbet tudnánk, mint magáról arról, hogy G.I. Joe transfer gyűjteményeket lehet látogatni.
0: Gyakorlatilag, ha az Egyesült Államokat nézzük, ott azt látom, hogy korlátlanok a lehetőségek, én is azért csak emiatt szeretnék ott élni, hogy beszerezzek jó pár gépet, aztán hazajönni vele. Ott azért mások a léptékek, de azt gondolom, hogy azért a gyűjteményeknek ott is sokszor határt szab a hely, illetve a gazdasági racionalitás. Van mondjuk 2-3 olyan múzeum ott, ami nagyobb, mint a budapesti, de úgy igazán azt mondom, hogy ott se próbál valaki úgy menni, hogy beszerzek 5000 különböző flippert, ugyan 5-600-nál megállnak.
7: Hát igen, szerintem az egész gyűjtői társadalomnak az elitje vagy a krémje minden tekintetben az Egyesült Államokban van. Tehát ott tényleg felfoghatatlan mennyiségben fellelhetők ezek a dolgok, és az árak is. Tehát ott ki lehet fogni és meg lehet venni nagyon-nagyon jó áron olyan dolgokat, ami mondjuk kint 5-10 ezer forintnak megfelelő dollár, itthon meg 30-40 ezer forint alatt véletlenül sem lehet beszerezni semmilyen módon. Tehát igen, én tudatosan kerülöm az Egyesült Államokat, mert ez nagyon komoly probléma lenne, ha kijutnék oda egyszer.
4: Szerencsére Japán.
2: Pont azt akartam mondani, igen, hogy amikor az ember így azt mondja, hogy hú, Amerikában vannak a legnagyobb gyűjtemények, akkor még nem jártunk Japánból, meg Hongkongba. Tehát csak hogyha tényleg leszűkítjük Transformers-re a dolgokat, akkor kapásból ott van. Tehát az egész történetében, a Transformers története az úgy indult el, hogy volt japán sorozat, amit megvásárolt a Hasbro, és ki is nyírta, és csinált helyette egy másikat, néhány figurát átvéve. De hogy alapvetően a sztori is, tehát mit én lement két évad rajzfilmekből, ami mindenhol ment a világon, és aztán lett a mozifilm, 86-os mozifilm, ami után így szétment, hogy japán, meg amerikai vonal. És az amerikai vonalnak a figurái azok ugye Európába könnyebben bejutottak, de Japán az annyira, tehát most 80-as évek japán játékai annyira nem kerültek ide. Tehát viszonylag ott is egy olyan gyűjtés van, meg egy olyan játéklista, amiket nagyon nehéz beszerezni. És ugye ne felejtsük el azt, hogy itt tehát Japánban nem az volt, hogy a Transformers sorozat elindított valamit, hanem a Transformers sorozatot azért vitték át Amerikában, mert Japánban ez az egész robotos, meg a tankos átalakulós kultúra az ilyen nem egy mesefilmről, vagy nem egy sorozatról szól, hanem itt 50-60 különböző sorozat van. És akkor azoknak a szokásos játékparkja, tehát ugyanez a franchise koncept alapján.
5: Hát azt hiszem, hogy a társasjáték témakörben is Amerika lesz fogja elvinni a pálmát. Hát ennek valószínűleg pénzügyi okai vannak, mint a többi esetben is. Hát van pár olyan fotó, ami terjeng az interneten, ilyen társasjátékokkal berendezett szobákról, illetve házakról, amik hát olyanok, mint amikor beszabadultam egyszer a magyarországi, az egyik ilyen nagy magyarországi nagykernek a raktárába, és akkor így valami olyasmi.
1: És mielőtt felcsendülne ez a dal, akkor még egy utolsó, hogy biztatnátok-e a közvetlen hozzátartozóitokat arra, hogy ők is inkább kezdjenek el gyűjteni, hiszen gyűjteni jó. Igen, mindannyian bíztatják, akkor itt van DJ Shuriken is elindítja a számot, ez a gyűjtők napja, itt a Tilos Rádióban. Köszönjük a vendégeknek, a Flipper Múzeumnak, ugye a társasjáték, Transformers és G.I. Joe katonák, illetve hanglemezek lesznek. Most megyünk tovább.

0: Mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

az ezüst ló. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, volt egyszer egy király. Annak a királynak 7 fia és 7 leány. A fiúk már mind legénysorban voltak, a leányok eladók. A 6 idősebb fiú meg is házasodott, a 6 idősebb leány is férhez ment, csak a legkisebb királyfi nem akart megházasodni, s a legkisebb király kisasszony sem férhez ment. Ajánlották a királyfinak ezt a király kisasszonyt, azt a király kisasszonyt, a király kisasszonynak is ezt a királyfit, azt a királyfit. Nem kellett sem az egyiknek, sem a másiknak, sem ez, sem az. Szörnyű haragra gerjedt a király. Noha sem ez, sem az nem tetszik, menjetek világgá! Nem nézhetem, hogy a legkisebb fiam legénysorban maradjon, a legkisebb leányom meg pártában. Hát jó van, elment a királyfi, és vele a király kisasszony. Mentek hetet hét országon keresztül, hegyeken, völgyeken álltak. Estére egy sűrű, rengeteg erdőbe érnek. Ott egy fa alá leheverednek, és elalusznak. Mondja reggel a leánya bátyjának. Hallgass csak ide! Csodálatos álmot láttam az éjjel. Egy ősz öreg ember volt itt, s azt mondta nekem, hogy itt s itt van egy király, annak a teste csupa seb, s a világhíres doktorok sem tudták meggyógyítani. De ettől a fától, amelynek a tövében fekszünk, 100 lépésre van egy forrás, abból vigyünk egy korsó vizet, s ha ezzel a vízzel megmossuk a király testét, egyszeribe meggyógyul. Mindjárt mennek ahhoz a forráshoz. Volt a leánynak egy kicsi korsója, telemeríti, aztán elindultak. Mentek hetet hét ország ellen, és addig mentek, míg annak a beteg királynak a városába nem értek. Itt bementek egy vendéglőbe, doktori gúnyát szereztek maguknak, mind a ketten doktornak öltöztek, és mentek egyenesen a királyhoz. Elmondják, hogy mit akarnak. És bezzek fogadják nagy örömmel, vitték a király szobájába. Hát csak ugyanúgy volt, ahogy az ősz öregember mondotta. Azzal a korsó vízzel megmosták a király testét, s mintha csak letöröltek volna róla minden sebet, hófehér lett a teste. Adott a király örömében tengerkincset a királyfinak, építetett a városban drága szép palotát, hogy lakjanak ott. Senki sem tudta, nem is sejtette, hogy királyfi a csudadoktor, s király kisasszony a másik. Telik múlik az idő, fölmegy egyszer a királyfi a királyhoz, aki még maga is fiatal legény ember volt, s alázatos tisztelettel meghívja a királyt ebédre. Elmegy a király, s hát mikor fölmegy a palotába, szeme szája eláll a csodálkozástól, mert a királyfi nem volt többet doktori gúnyában, hanem olyan ragyogó, aranypaszomántos gúnyában, mint ő. És a másik, akit csudadoktornak tartott, leányruhában volt, drága szép selyem köntösben. Olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Mondja a királyfi, látom, csodálkozik felséged ezen a nagy változáson, de tudja meg, hogy királyfia vagyok én is, és ez a leány király leánya, az én testvérem. És elmondta mindjárt, hogy miért kellett nekik elbújtosni. De hiszen ne lett volna király leánya az a leány, akkor is megakadott volna rajta a király szeme. Ebéd alatt szépen összebarátkoztak, összemelegedtek, te az enyém, én a tied, mondotta a király a leánynak, a leány sem különben a királynak, mentek egyszeribe a király palotájába, s csaptak lakodalmat, 7 országra szólult. Na, vége lesz a lakodalomnak, de a királyfinak nem volt maradása. Gondolta, elmegy valamerre, s ő is megkeresi a párját. Megy mendegél a királyfi, hetet hét ország ellen, s beér egyszer egy városba, éppen a fekete király városába. Kérdi ettől is, attól is, hogy mi újság. Mondják neki. Van itt újság elég? Van a királynak egy gyönyörűséges szép leánya, de ez csak ahhoz akar férjhez menni, aki eltalálja, hogy miféle 3 jegy van rajta.
99-en próbáltak eddig szerencsét, egy sem találta el. Mind a 99-nek karóba került a feje. Nem bánom én, mondja magában a királyfi. Egy életem, egy halálom, azért mégis megpróbálom. Amint megy az utcán végig, kihajol az ablakon egy öreg ember, és azt mondja utána. No, ez sem fog nálam nélkül boldogulni. A királyfi egy kicsit visszanézett, megnézte az öreg embert, de nem szólt neki semmit, ment tovább. Végig megy a városon, mégis meggondolja magát. Jó lesz visszafordulni ahhoz az öreg emberhez, mielőtt szerencsét próbálna. Visszamegy az öreg emberhez, s hát csak akkor látja a kapun, hogy az öreg ember aranyműves. Ejnye, de jó, gondolta magában, úgy is leszakadt az aranysarkantyúmnak a taréja. Majd az öreggel visszaforrasztatom, s az alatt kivallatom, hogy mi értelme volt a szavának. Bemegy az öreg emberhez, odaadja a sarkantyúját, hogy csinálja meg. Mondja az öreg ember, én megcsinálom jó szívvel, de holnap úgyis a levegőben fogod összeütni a bokádat. Hát azt honnét gondolja Kelmed? Kérdi a királyfi. Honnét? Mert tudom, hogy miben jársz. De nálam nélkül nem boldogulsz, mert te sem fogod eltalálni, hogy miféle három jegy van a király kisasszony testén. De bezzeg ígért a királyfi neki mindent, csak adjon valami jó tanácsot. Jól van, mondja az öreg ember. Holnap reggelre színezüstből csinálok egy lovat. Akkorát, hogy a hasában jól elférsz. Aztán kivitetem a piacra, s tudom bizonyosan, hogy senki más meg nem veszi, csak a király kisasszony. A lovat majd felviszik a király kisasszony szobájába, te éjjel búj ki azon a kicsi ajtón, amelyet az ezüst ló oldalán láthatatlanul csinálok, és akkor megnézheted, hogy miféle jegyek vannak a király kisasszonynak. Megcsinálja az öreg ember az ezüst lovat, beleülteti a királyfit, kiviteti a piacra, ott körülfogják a népek, az urak, csodálják, kérdik az árát, de drága volt, olyan drága, hogy nem tudta azt megvenni senki, csak egyedül a király. Az éppen arra jött a leányába, s hogy a leányának megtetszett, csak az árát kérdezte, s kimérette mindjárt a tenger sok aranyat az öreg embernek. Na, jól van. Fölviszik az ezüst lovat a palotába, ottan is a király kisasszony szobájába. Elkövetkezik az este. Lefekszik a király kisasszony, elalszik. El a dajkája is. És ekkor szép csendesen kibújt a királyfi, lábújhegyen odament a király kisasszony.

nem tudott onnét elmozdulni, mintha csak oda cövekedték volna, hanem amit nézte nagy gyönyörűséggel, egyszerre csak fölébredt a király kisasszony, s ahogy meglátta a királyfit, sikoltani akart. De torkának adta sikoltás, mert bizony úgy megtetszett neki a királyfi. Na te királyfi, mondotta a király kisasszony, te már tudod, hogy miféle jegyeim vannak. El is találod. A tiéd is lehetnék most már, de ha az apám megtudja, hogy belopóztál a szobámba, karóba kerül a te fejed is. Tanakodtak erre, arra, hogy mit csináljanak. Valamit gondoltam, mondja a király kisasszony. Te csak menj vissza az ezüst lóba. Én meg letöröm a lónak mind a két fülét. Holnap aztán elküldetem az aranyműveshez, hogy forrassza vissza. Ott szépen kibújhatsz, és soha senki meg nem tudja, hogy itt voltál. Úgy lett, ahogy a király kisasszony tanácsolta. A lovat visszavitték az aranyműveshez, ott a királyfi kibújt belőle, aztán elment vissza a sógorához, befogatott ottan 6 lovat parádés hintóba, ment utána egy regement huszár. Így hajtatott be a fekete király udvarába. Fölment a palotába, elmondta a királynak, hogy ki is mi, szerencsét próbál ő is. Tetszett a királynak a királyfi. Mondta neki, hagyd el, fiam, ne próbálj szerencsét, kár volna meghalnod ilyen fiatalon. De a királyfi mind csak azt mondotta, egy életem, egy halálom, már én mégis megpróbálom. Hiszen könnyen megpróbálhatta. No te fiú, mondotta a király, szeretném, ha a vejem lennél. 3 napot adok hát neked, de jól vigyázz magadra, mert 2-szer elvédheted. De ha 3-szor sem találod el, hogy miféle jegyek vannak a leányomon, karóba kerül a te fejed is. Bezzeg, hogy a királyfi első nap nem találta el, második nap sem találta el, hogy ne is sejtsék, hogy látta ő már azokat a jegyeket. Hanem 3. nap szép sorjában elmondotta, hogy miféle 3 jegy van a király kisasszony testén. De volt öröm. Örült a fekete király, hogy van már, akire hagyja a királyságát. Mindjárt lakodalmat csaptak, és a fekete király egyszeribe átaladta a fejének egész országát és királyságát. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És az előző hetekben a felnőtteknek kedveztünk, most pedig Benedek Elek születésének évfordulóján meséket hallhattok. Jó szórakozás!

0: vitéz Szőcs. Egy Szőcsről mondok mesét, aki olyan szegény volt, mint a templom egere. De mégsem. Volt neki egy rossz ollója, egy fogatlan felesége, aztán annyi gyermeke, mint a rostalika, még egyel több. Mikor ettek, mikor nem, még puliszka is csak vasárnap telt, akkor is csak nagy ritkán. Egyszer mégis úgy esett, hogy a puliszkából megmaradt egy morzsa az asztalon, s hát annyi légy gyűlt rá, hogy ezek bizony egy egész puliszkát is felfaltak volna. Megharagszik a Szőcs, hogy még a légy is őt koldusítja, s úgy lecsap a tenyerével, hogy egyszerre 20 légy maradt halva. Ennyi, gondolta a Szőcs. Hát csak ugyanolyan erős ember volnék én. Na, ezt igazán nem hittem volna. Hiszen akkor vivát keresztúr, menjünk, próbáljunk szerencsét. Mindjárt faragott egy táblát, s nagy öreg betűkkel ráíratta. 20-at egy csapásra. Nyakába akasztotta a táblát, s csak ugyan elindult világgá. Eleget sírtak, ríttak a gyermekei, hogy maradjon, ne menjen, mi lesz belőlük nála nélkül. A felesége nem különben, de a Szőcs olyan erősen el volt tökélve, hogy kötéllel sem lehetett volna otthon tartani. Erősen bízott, hogy nagy vitézségével majd csak boldogul valahol a földkerekségén. Elindult hát, ment, mendegélt, s útközben egy rengeteg erdőbe ért. Nagyon elfáradt, s leheveredett egy kút mellé. Amint ott heverészne, odajön az ördög, egy rettentő nagy bivajbőrrel, hogy vizet merjen abba. Meglátja a Szőcsöt, s a nyakába a táblát azzal az írással. Gondolja magában, ez ugyan erős ember lehet. Éppen jó volna nekem szolgának. Mindjárt köszönti is, mégpedig illedelmesen.
1: Adjon Isten, földi!
0: Adj Isten, fogadta a Szőcs nagy kurtán.
1: Hát, csak ugyanolyan erős ember volna kent, hogy 20-at egy csapásra, mi?
0: Gyünnyögte a Szőcs.
1: Hát nem szegődnék be hozzám szolgának?
0: Már hogyne, ha jó bért fizet. Megalkuttak hirtelen. A Szőcs 3 esztendeig szolgál az ördögnél, fát, vizet hord. Egyebet semmit sem csinál, s mikor az ideje kitelik, kap egy zsák aranyat. A vitéz Szőcs kezet csapott, azt mondta. Itt a kezem nem disznóláb, ördög atyám fia, ebb aki megmásolja. Azzal elmentek haza az ördöghöz, kinek éppen annyi gyermeke volt, mint a Szőcsnek, talán még több is vagy kettővel. Ahogy hazaértek, az ördögfiúk mindegy cseppig megitták a vizet, s a Szőcsnek kezébe teregették a bivajbőrt, hogy hozzon más vizet a kútról. Oly, szegény feje, töprenkedett, tűnődött, hogy már most ő mit csinálja. Még az üres bivajbőrt valamiképpen csak el tudta cipelni a kúthoz, de vízzel tele meg se tudná billenteni. Amíg így tűnődött, az ördögök megunták várni, és egyet

0: Jaj, azt ne tedd! Rimánkodott az ördög, mert vakas anyám, ez még belé találna esni. Inkább én hordok vizet helyetted.
1: Hát hiszen úgy jól van, mondta a szőcs, s jó szívvel beleegyezett, hogy az ördög vigyen haza vizet.
0: Másnap fáért küldötték a szőcsöt, de egyszerre éppen 3 ölet kellett volna, hogy hozzon. Úgy bizony, de mikor elég volt abból neki 3 hasáb is. Törte a fejét, mi csináljon. De csak hiába törte, nem került ki abból okosság. Unalmában azt a rengeteg sok ölfát, ami le volt vágva az erdőben, darabonként kezdte összekötözni. Az ördögök nem győzték várni, s megint egyet utána küldöttek. Ez éppen akkor ért oda, amikor a szőcs kötözgette a fákat.
2: Hát te mit csinálsz?
0: Kérdi az ördög.
1: Mi te? Csak nem járok ki minden nap az erdőtökbe. Egyszerre hazaviszem mind, ami van.
0: Olyan nagy haraggal mondotta, hogy a szegény ördög csak úgy megőkölt a nagy ijegységtől. Rimánkodott, hogy az Istenért meg ne tegye, mert ha most hazaviszi, ami fa van, mind elégetni, és a térre egy szál sem maradna. Ő inkább hazahordja apránként.
1: Hát, hordjat, ebatta ördöge, dörvögött a vitézszőt.
0: Eközben az ördög belé kapaszkodott egy nagy bükkfába, húzta lefelé, hogy majd így kötözi tövéhez a fát. Amint húzza, elkiáltja magát.
2: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj szia, elszakadt! Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
0: hanem abban a pillanatban, ahogy az ördög eleresztette, a fahegye visszacsapódott, s úgy eldobta a szőcsöt, hogy az erdőnek éppen a túlsó szélére esett le egy bokor mellé. A bokorból kiugrik egy nyúl, megfutamodik. A vitéz szőcs utána, hogy nem, éppen az ördög felé futott a nyúl. A vitéz szőcs úgy tett, mintha erősen mérgelődnék, szitta a nyulat, mint a bokrot. Itt van, állatja! Az egész erdőt keresztül ugrottam érte, s mégsem tudom elfogni, nézzen oda az ember! S vége hossza nem volt a zúgolódásnak. Otthon az ördögök összesúgtak, búgtak és elhatározták, hogy még csak egy próbára teszik a vitéz szőcsöt, s ha akkor is kifog rajtuk, kifizetik az egész bérét és hazaküldik. Másnap a legerősebb ördöggel kiküldötték a mezőre, hogy tegyék próbára az erejét. Az ördög egy ostort és egy buzogányt vitt magával. Mikor a mezőre érnek, azt mondja az ördög: "No, te vitéz szőcs, most mutasd meg, hogy milyen erős vagy. Hadd lám, tudsz-e akkorát rikkenteni ezzel az ostorral, mint én?" "Jobb lesz, ha nem is adod a kezembe," mondotta a szőcs, "mert akkorát, ha rikkentek, hogy a szemed kifordul attól." "Hát, forduljon," kötekedett az ördög. "Csak a rikkents előbb te," biztatá a szőcs. Az ördög erre kezébe vette az ostort, akkorát a rikkentett, hogy a vitéz szőcs ilyettében keresztül esett a fején. Alig tudott feltápászkodni, hanem azért azt mondta: "No, ez ugyan nem volt valami erős a rikkentés, ördögkomé, hanem most már takard el a szemedet, ha azt akarod, hogy ki ne forduljon." Az ördög meggondolta, hogy bizony ennek fele sem tréfa, s befogta a szemét. Szem nélkül az ördögnek sem élet az élet, a vitéz szőcsnek sem kellett egyéb. Hirtelen felkapta a buzogányt, úgy fejbe teremtette az ördögöt, hogy 10 kád vizet öntöttek rá, míg föleszmélkedett. "No," mondta a szőcs, mikor nagy nehezen talpra állította az ördögöt, "ki tud nagyobbat, ha rikkenteni, ördögkomé? He? Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
3: sen. Most csak menjünk haza, jaj, jaj, jaj.
0: Még csak most kerek.

0: született igazi nagy ijegység az ördög familiájában, mikor meghallották a vitéz Szőcs legújabb cselekedetét. Mindjárt teletöltöttek egy zsákot arannyal, s odaadták, hogy vigye haza, hogy többet a színét se lássák. De már azt nem teszem, pattogott a vitéz Szőcs. Ha azt akarjátok, hogy itt hagyjalak, hozzátok el a béremet, és különben itt maradok, míg a három esztendő ki nem telik. De hiszen ettől jobban féltek, mint a tömjén füsttől. Inkább hazavitték a zsák aranyat, csak ott ne maradjon. A vitéz Szőcs előre ment, s hamarabb hazaért, mint az ördög, ki az aranyat vitte utána. Hirtelen kiküldötte a feleségét a csűrbe, hogy a ketrecből töltsön meg egy zsákot pohővával, s éppen akkor jöjjön be vele, mikor az ördög is megérkezik. Akkor aztán dobja fel a zsákot a padlásra, s mondja: nézze, édes uram, tiszta színaranyjal van tere, addig szolgáltam, míg kent odajár. Az asszony csak ugyanúgy tett, ahogy az ura mondotta. Mikor az ördög látta, hogy ennek az embernek még a felesége is olyan erős, hogy egy zsák aranyat csak úgy fellódít a padlásra, ilyettében ő is fellódította, s azzal úgy elszaladt, mintha a szemét vették volna ki. Vissza sem mert nézni, míg az erdőig nem ért. Itt találkozik egy farkassal, s ez kérdi tőle:
1: hová futsz olyan lelkedből, ördög koma?
0: Jaj, ne is kérdezd, farkas koma, vagy te nem hallottad hírét a vitéz Szőcsnek? Aztán elbeszélte, hogy minden vitézi dolgokat nem cselekedett az az ember. Nagyot kacagott a farkas, hogy az erdő csak zúgott belé. Mikor aztán magához tért a kacagástól, elbíztatta az ördögöt, hogy menjenek vissza Szőcshöz, vegyék el az aranyat tőle, hiszen az egy gyenge, gyáva ember. Az ördög hitte is, nem is a farkas beszédjét, de mégiscsak ráállott, mert szerette volna visszakapni a zsák aranyat. Hanem csak olyan formán ment vissza, ha egy jármot csinálnak, ebben mind a ketten beléfogóznak, mert attól félt, hogy a farkas serben hagyja, ha majd szorul a kapca. A farkas nem bánta, tejékedve az ördögnek. Jármot csináltak, beléfogóztak, s úgy mentek a Szőcs udvarához. Ott éppen javában játszottak a Szőcs fiai is, mikor észrevették, hogy az ördög járomba fogózva jő a farkassal, azt hitték, hogy a farkast is nekik hozza. Az egyik elkiáltja magát: néné, az apám farkast is szolgált. Egy másik gyermek meg azt kiáltja: az ördögöt sem eresszük el, az ördögöt sem eresszük el. Haj, megijed az ördög szörnyűségesen. Elöl neki, vesd el magad. Megfutamodott jármostól, farkasostól együtt. Eleget bátorított a farkas: ne fuss, te bolond ördög, ne félj, te bolond ördög. Nem hallottad semmit, futott, ahogy csak győzte. Addig futott, míg a farkas feje egy faikrébe felakadt, a járompálcája eltörött, s ő szaladott tovább. Talán még ma is szalad. A vitéz Szőcs így megszabadult szépen az ördögtől, farkastól, s még ma is boldogan él egész ház népével a temérdek.

0: zöld oldalába. Az Óferenciás tengeren túl, hetet hét országon innét, volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi gyermeke volt, mint a rostalika. Még egyel több. Felfaltak ezek minden. Már nem volt a háznál egy B-faló falás, amit a szájukba dughatott volna a szegény ember. Mit csináljon? Merre pacsarodjék? Ő bizony elmegy szolgálatot keresni. De vén volt szegény fej. B-járt országot, világot senki lélek fel nem volt. Haj, búsult a szegény ember, hogy szinte felveté a bánat s a szomorúság. Mi lesz azzal a sok gyermekkel? Mire ő visszakerül, mind éhhalállal halnak meg. Amint így renyekednék, bucsálódnék magába, csak elébe tapad az ördög. Megkérdezi ez. Hová mész, te szegény ember? Én bizony, édes ördögöm, elindultam szolgálatot keresni, de senki lélek fel nem fogad. Azt mondja az ördög. Egyet se évelődjél, te szegény ember! Gyere velem, én felfogadlak! Meg is alkusznak, kezet csapnak, és elmennek az ördög házához. Na, te szegény ember, mondja az ördög. Itt neked egyéb dolgod nem lesz. Csak fát kell hordanod az erdőből, s vizet a kútból. De hogy szómat össze ne keverjem, az ördögnek is annyi gyermeke volt, mint a rostalika, még egyel több. Elsőbb az ördög ment el vízért, s hozott egyszerre egy 50 vedres hordóval, de ezt az ördögkölykek egyhajtásra mind megitták, s meg sem kottyant. Azt mondja az ördög. Már most csak menj el te, szegény ember, s hozz te is egy hordócskával. Aj, megijed a szegény ember. Hogy tudjon ő 50 vedres hordóval hozni, mikor az ő öreg testének még egy veder is sok. Kapja magát, egy ásóval elkezdi a kutat körülásni. Oda megy az ördög, s kérdi. Mit csinálsz, te szegény ember? Azt feleli a szegény ember. Én bizony azt gondolám, hogy egyet sem kínlódok a vízhordással, hanem egyszerre az egész kutat hazaviszem. Jaj, ne tedd azt, te szegény ember, mondja az ördög nagy megijedve. Inkább hordok én ezután is. Jól van, no, hagyja rá a szegény ember. Csak oszték többet, ne is küldj engem vízért. Másnap elmegy az ördög az erdőbe, s hoz egy jó hátfát, hogy volt legalább két német öl benne. De az is úgy elfogyott egy nap, mintha nem is lett volna. Harmadnap elküldi a szegény embert, hadd hozzon ő. El is megy ez. Vesz egy nagy kötelet, s azzal az erdőt körül kezdi keríteni. Kérdi az ördög. Mit csinálsz, te szegény ember? Én bizony hazaviszem egyszerre az egész erdőt, hogy ne kelljen annyit fáradni. Jaj, ne vidd, te szegény ember! Inkább viszek én ezután is! A szegény ember nem is bánta, és elmentek haza. Hanem az ördög szeretett volna már megmenekedni a szegény embertől, mert erősen megijedt a nagy ereitől. Kérdi tőle, hogy mit fizessen az eddigi szolgálatjáért, mert nem tudja tovább tartani. Azt mondja a szegény ember, adjon, amit akar, megelégszik vele. Jól van, mondja az ördög. Menj le a pincébe. Van ott 12 hordó rész, 12 hordó ezüst, s ugyanannyi arany. Abból egy zsákot tölts meg, s vidd el. A szegény ember pedig egyet gondol, 12 bivajbőrből csinál egy zsákot, azt megtölti csupa arannyal. Azt mondta az ördögnek, hogy ha azt a zsákot oda nem viszi, ahová ő parancsolja, hát fiastól, mindenestől elpusztítja.
1: Szörnyen megijed az ört, elkapja a zsákot, s viszi a szegényt. Mikor egy jó darabot mentek volna, akkorát püsszent az ördög, hogy a szegény ember ilyettibe hátra szökik, vagy 12 lépésre. Hirdi tőle az ördög.
0: Mi baj, te szegény ember? A pipámat ejtettem el,
1: feleli a szegény ember. No, tovább mennek, s az ördög ismét püsszent egyet, de akkorát, hogy a szegény ember hátra szökött vagy 50 lépésre. Hirdi az ördög.
0: Mi bajod, te szegény ember? Elejtettem a zacskómat,
1: feleli a szegény ember.
0: Jól van.
1: Tovább mennek, s estére kelve megérkeznek a szegény ember házához. Hát, teremtő szent Istenem,
0: egy egész Ármádia gyermek omlik ki a házból, s futnak nagy rongyosan az apjuk elé.
1: Meglátja az ördög azt a teménytelen sok gyermeket, s elkiáltja magát.
0: Kű, aki áldója van, ennyi még nekem sincs.
1: S azzal nagy szörnyűködve ledobja a zsákot, s úgy elfutott, mintha a szemét vették volna. A szegény ember pedig boldogul élt a sok pénzből, s máig is élnek, ha meg nem halnak.

hol nem volt hetetni országon, innét az óperenciás tengeren, túl a Kurtafalkó Malasztúr kidőlt-bedőlt kemencének egy csepp oldala sem volt. Ahol jó volt, ott rossz nem volt, ahol rossz nem volt, ott jó volt, mégis megsült benne annyi pogácsa, hogy egy mesztelen cigánypurdé minden vitte az ingemiát. Volt egyszer egy király, és annak olyan szép felesége, hogy még az angyalok is megirigyelhették a szépségét. Hanem egyszer a királyné meghalt. Búsult a király, szörnyű nagy bálat nehezedett a szívére, éjjel-nappal siratta a feleségét. De hogy telt múlt az idő, egy-két esztendő, addig-addig durzsoltak a fülébe, hogy így meg úgy, nem maradhat haláláig szomorú özvegységben. A koldúsnak is van párja, a kicsi leányát sem nézheti árvaságban. Hogy felöltözött szép aranyos búnyába, és elindult leány nézőbe. Elindult, de előre megmondta, hogy csak olyan leányt veszel, aki van olyan szép, mint az első felesége volt. No, be is járt országot, világot, sok szép leáncs asszonyt látott, de a feleségéhez hasonlatos szépet nem talált. Telt múlt az idő, a kicsi király kisasszony szép nagy leányás erdült. Jöttek is a kérők, királyfiak, hercegek, válogatott cigánylegények. De a király feltette magában, hogy addig férjhez nem adja a leányát, amíg maga meg nem házasodik. Ezt gondolta magában, de senkinek sem mondta, a leányának sem, hanem csinált egy találós mesét, és kihirdettette, hogy annak adja a leányát, aki a mesét kitalálja. De úgy próbáljon szerencsét, akárki fia borja legyen, hogyha ki nem találja a mesét, karóba kerül a feje. Bizakodott erősen a király, hogy nem találkozik ember, aki az ő mesét kitalálja, és nem fogy ki a leányából soha, lesz, aki dajkája, ha majd megöregszik. Mert hogy szép volt a király kisasszony, jöttek a királyfik, hercegek, grófok, minden rendűs, rangú, legények, seregestül, akinek külön-külön feladta a király az ő találós meséjét, mely szólott ekképpen. Keresi az olyan, de meg nem találja. Ha meg nem találja, anyja vére bánja. 10-20-an megpróbálták egy nap, de egy sem tudta helyesen megfejteni. Bizony, ha nem tudták, nem is látták többet Isten áldott napját. Híre ment ennek hetet hét ország ellen. Meghallotta a napkeleti özvegy királyné fia is. Ahogy meghallotta, nem volt többet nyugta, és mondta az édesanyjának. No, édes királyné anyám, én is elmegyek, s szerencsét próbálok. Hely, megijedt a királyné szörnyen, sírt jajgatott, hogy zengett belé a palota, s összetett kézzel kérte a fiát. Édes fiam, szívemről szakadt virágszálam, ne játssz az életeddel, találsz te különnél külön király kisasszonyokat, minden ujjadra kettőt. Különnél különbeket találhatok, de olyat nem, mert úgy hírlik, hogy nincs párja kereke világon. Hiába sírt, rít, könyörgött a királyné, a fiának nem volt paladása. Mit volt, mit nem tenni, sütött az anyja útra való pogácsát, vele küldötte a leghűségesebb szolgáját, és ugyancsak a lelkére kötötte, hogy vigyázzon a királyfira, mint a szeme világára. Na, elindultak, mentek, mendegéltek, hegyeken, völgyeken át, erdőkön, mezőkön keresztül, szél ellen, nap alatt, s addig mentek, mendegéltek, míg az özvegy király városába nem értek. Ott bemennek a fogadóba, esznek, isznak, s azzal a királyfi ment egymagában a királyhoz, s szolgáját meg ott hagyta, hogy vigyázzon a lovakra. Felment a király palotájába, bejelentik, bátran a király színe elé áll, s köszönti emberséggel. Isten hozott, fiam, mi jóban jársz, ki fia vagy? Én a napkeleti király fia vagyok, felelt a királyfi. Ugyan bizony hallotta-e hírét, felséges királyom? Hallottam bizény, jó pajtáson volt, nyugodjék békével. Bizony, ha jó pajtása volt az én édesapám, én azért jöttem, hogy feleségül vegyem a felséged lányát. Ho-ho, öcsém, annak nagy sora van. Meg tudod-e fejteni az én találós mesémet? Megpróbálom, ha elé mondja. Jobb lesz, ha nem próbálod. Sajnálom fiatal életedet. Ne sajnálja, felséges királyom, csak mondja elé. Noha, úgy hát legyen úgy, hallgass ide, fiam. Keresi az olyan, de meg nem találja. Ha meg nem találja, anyja vére bánja. Gondolkozik a királyfi, vakarja a fejét, és
egyszerre csak mondja. Felséged olyan asszonyt keres, amilyen a felesége volt, de nem talál. S ha nem talál, a leánya bánja, mert addig nem adja férhez. Eltalálta, ördög adta, fattya rikkantott a király. De ha eltaláltad, akkor azt is tudhatod, hogy nem eladó a leány se neked, se másnak. Nem ad itt van az, vágott vissza a királyfi. Becsületes ember szavának áll. Hé, katonák, ordított a király, s kirántotta a kardját, hogy miszlikbe vágja a királyfi. Hát, uram teremtőm, szaladtak be a katonák mindenfelé, rohantak a királyfinak, de bezzeg a királyfi sem tartotta hátul az eszét. Utcu neki, szégyen a futás, de hasznos. Elszaladt a fogadóba, felkapott a lovára, s meg sem állott hazáig. Hiszen még jóformán haza sem ért Napkelet országába. Talpra állíthatta a katonáit, mert jött utána rettentő nagy ármádiával a király, aki szörnyű mód megharagudott a királyfira, amiért visszabeszélt neki. Hely, szegény királyfi, még hírmondónak is alig maradt az ő katonáiból. Úgy megverte a király ármádiát. Alig-alig tudták elrejteni az édesanyját. Ő maga meg kifutott az országából, mehetett szegényen a világra. Ment, mendegélt a szegény királyfi nagy búval, bánattal hetet hét ország ellen. Addig ment, mendegélt, míg a tenger mellé nem ért. Éppen akkor indult onnét egy hajó. Felkéredzett rá, beállított a hajós legények közé. Ment az a hajó éjjel-nappal szakadatlan, olyan csöndes volt a tenger, mint a víz a tányér felettén. De a hetedik éjjel szörnyű nagy förgetek kerekedett. Magas toronynál magasabbra dobta a hajót, úgy vágta egy sziklához, hogy miszlik beszakadt. Áldott szerencsére a királyfinak semmi baja sem esett. S tovább ment a sziklán, bolyongott erre-arra mindenfelé, aztán rengeteg erdőbe ért, rengeteg erdőből nagy pusztaságra. Hát annyi volt a katona azon a pusztaságon, mint a fűszál a réten, mint a csillag az égen, éppen javában gyakorlatoztak. A király is ott ült egy dombon, aranytrónján, nagy füstöket eregetett hosszú szárú pipájából, s úgy nézte szívbéli gyönyörűséggel a katonáit. Nézi a királyfi a gyakorlatozást, és egyszerre csak meglátja a király, int neki, hogy menjen oda. Oda megy a királyfi, szalutál katonásan. A király meg mondja neki, úgy szemlélem, hogy katona voltál te is valaha. Állj be, fiam, a sorba, gyakorlatozz te is. Sorba áll a királyfi, a király meg mind őt nézte, úgy megtetszett a királyfi járása, tartása, hogy oda kiáltott neki. Állj ki a sorból, fiam, vezényeljed a katonáimat, hadd lám, mit tudsz. Kiállt a sorból a királyfi, vigyázz, kiállt, aztán indult, de úgy döngött, rengett a föld, s a hosszú szárú pipa is kiesett a király szájából, pedig négy baka fogta a pipa szárát. Ho-ho, fiam, kiáltott a király, akárki fia vagy, vezérnek termettél. Ez órától fogvás, te vagy a vezérem. Hazamennek este a király udvarába, a király este nagy vendégséget csap asztalfőre, maga mellé ülteti a királyfit, esznek, isznak, rostával hordják a bort, de a királyfi csak nem akart kedvre derülni. Mi bajod van, fiam? Kérdezte a király. Olyan szomorú vagy, mint a háromnapos esős idő. Így áll, fiam, ne búsulj! De a királyfi csak szomorkodott továbbat is. Na várj csak, mindjárt hazahozom a jó kedvedet. Szólt az udvarmesternek, hogy hívja be a király kisasszonyt, de hozza ám a citeráját is. Bejön a király kisasszony, jaj, de szépséges szép volt, a lelkem adta, s megpendíti a citeráját, vígnál vígabb nótákat penget rajta, de pengethette a legeslegvígabb nótát. Nem vidult fel a királyfi, hanem mit gondolt, mit nem a királyfi, elkérte a citerát a király kisasszonytól, s pengedett azon egy olyan, de olyan szomorú nótát, hogy sírtak mind a gyerekek. Arra meg rázendített egy vigat, de olyan vigat, hogy egyszerre mind táncra kerekedtek, még a király is. De még künn az udvaron az agarak is összeülelkeztek a kopókkal, s úgy járták a kálai kettőst.
Mondjam, nem mondjam, ha mondom, úgysem hiszitek el. Ha nem mondom, bizonyosan elhiszitek. Megtetszett a király kisasszonynak, erősen a királyfi. És kérte az apját, hogy marassza náluk ezt a citerás vitézt. Hadd tanuljon tőle citerázni. Hiszen a király ott is marasztotta. Hogy nem marasztotta volna. És a királyfi tanította is ügyesen a király kisasszony. De csak nem jött meg a kedve. Hiába faggatta a király kisasszony. Nem mondta meg, mi bújja baja vagyon. Hely, szomorú lett a király kisasszony, és mindig csak szomorú nótákat pengetett a citerán. De bezzeg elszomorodott a király is. Gondolta, ez így nem jó, fordítsunk a dolgot. Egyszer aztán keményen elévette a királyfi. Hallod-e, fiam? A leányom szívét megszomorította. Szólj már egy-kettőt, hadd tudjam, hány hét a világ? Mondta a királyfi, ismerte felséged a napkeleti királyt? Hát, hogy ne ismertem volna. Jó pajtások voltunk fiatalságunkban, az Isten nyugtassa. No, én a fia vagyok. Ennyi ördög adta. Hát, ezt eddig nem mondhattad? Igazad beszélsz-e, fiú? A királyfi erre félrehúzta a köpenyegét. Hát, ott ragyogott egy fényes csillag. Sokszor láttam az apád mellén, fiam, mondta a király. No, az Isten vezérelt hozzá, mert hallottam szomorú esetedet, hanem ne búsulj, visszavesszük az országot. Azzal felmentek a palotába, de bezzeg most a királyfi sem volt szomorú. A fiatalok megesküdtek, aztán lett nagy dínom-dánom, lakodalom. 7 nap, 7 éjjel szólt a muzsika. Akkor abba hagyták, felkerekedtek, a királyfi országát visszavették. Aztán megint szólt a muzsika, állott a vigasság, 7 nap, 7 éjjel. Én is ott voltam, 7 éjjel táncoltam, akkor elszaladtam, s hazáig meg sem álltam. Itt a vége, fuss el véle!

0: aranygyapjas vasok. Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren, innét, hetet hét országon, egy sánta arasszal, túl, volt egyszer egy gazdag pásztorlegény. Ennek a legénynek volt 99 juha s 3 aranygyapjas kosa. De aztán olyan szép 3 állat volt ez a 3 aranygyapjas kos, hogy még a király ájába se volt azoknak párja. Őrizte is a legény, mint a szemefény. Aludni is úgy aludt, mint a nyúl, csak a fél szemét hunyt le. A másikkal mindig a kosokat nézte. Egyszer csak elkövetkezik a tény. A legény béreked anyájában. De hát nagy volt a baj, mert nem termett abba az esztendőbe elég széna, s drága pénzért se kapott még egy szálat sem. Mit csináljon? Az a sok drága jó, s azok a gyönyörű, aranygyapjas kosok most mind egymásra döglenek az éhségtől. Ő bizony, gondolja magában, egyet sem évelődik, bucsálódik, hanem elhajtja valamerre a szegény állatokat, s addig megy velük, amíg valahol harapnivalót találnak. Megy mendegén, terelgeti elébb-elébb a juhok. Elől ment a 3 kos, utána a juhok, nagy húsan végetve, mert már 2 álló napja nem kaptak csak egy harapás szénát sem. Addig mendegélnek, hogy elérnek egy nagy rengeteg erdőbe. Ennek az erdőnek a kellős közepébe volt egy nagy puszta, s hát azon a pusztán annyi szénabogja van, hogy a szem nem tudná belépni. Hely, megörvend a legény, s azt mondja magában, hogy ő bizony még a Poncius Pilátusnak sem megy tovább egy lépés sem. Ezen a helyen megtelepedik, s beleáll a szénába, akárkié legyen. Nagy hirtelen széjjel hányt egy bogjás, azt egy szempillantásra föl is szedegették az állatok. No, eltelik egy nap, egyik bogja fogyott a másik után, s nem is nézett arra senki lélek. De hát, szerelmes Jézusom, másnap virradóra csak oda jő egy óriás. De akkora, hogy a feje az eget verte, s nagy mérgesen a legényre támad. Hogy mered az én színámat étetni, te ember izénk? Aj, megijed a legény szörnyűségesen. Az a rettentő nagy óriás most mindjárt kitapodja még a lelkit is. Mondja neki.
1: Ne haragudjék ilyet, óriás bátyám ura, hiszen megfizetem, amit a juhaim megettek.
2: Nem kell a pénzed,
0: mondja az óriás.
2: Hanem most mindjárt ölj meg 33 juhot, s egy aranygyapjas kos. Azokat egyszerre süsd meg, mert ma még nem frustukolt.
0: Mit csináljon szegény feje? Meg kell, hogy ölje azokat a drága szép juhokat, de még az aranygyapjas kost is. Haj, de szomorú volt szegény, szinte megrepett a szíve, mikor a kést az aranygyapjas kos hasába akasztotta. De már annak meg kellett történnie. Elékenyít az óriás egy rengeteg nagy üstöt, abba beléhánták a teménytelen sok húst, aztán olyan tüzet csaptak alá, hogy hetet hét országon túl is világolt a lángja. Meg is sült egy picre annak a 34 állatnak a húsa. Óriás? Akár hiszitek, akár nem. Csak belémerített 3-szor az üstbe az ő kalánjába, s 3 falásra, mind egy B-faló falásig B-hem mentette a fáintos tokányt. Azzal azt sem mondta. Hé, legény, cseréljünk pipát! Tovább állított.
1: No,
0: mondta a legény magában.
1: Én ugyan jó, de rágám megfizetém azt a kicsi szénát.
0: Tusakodott, vajon ott maradjon-e?
2: Ő bizony ott marad. Nem bánja már, ha ennyiben van, egye meg mind amennyi juha van, az a nagy bélű óriás. Megint csak neki esett 2-3 bogjának, széjjel hányta, s jól tartá a juhait.
0: Elkövetkezik más reggel, s hát megint jő az óriás. Már messziről kiáltotta.
2: Hamar, legény, hamar, ölj le 33 juhot, s egy aranygyapjas kost, mert ma még nem frustukoltam.
1: Mit volt, mit nem tenni? Csak megöle 33 juhos az aranygyapjas kost is utána. Az óriás három falásba, ezeknek is megette a húsát, s azzal tovább sétált nagyfegyesen. Még éppen 33 juha, s egy aranygyapjas kosa volt a legénynek. A szíve is sírt, ha rájuk nézett. Ha még ezeket is megeszi az óriás, elvehet világgá. Úgy marad, mint az ujjam. Elkövetkezik a harmadik reggel is, s hát csak ugyan jő az óriás nagy terendóciával, s messziről kiabálja.
2: Hé, legény, hé! Hát azok a juhok még élnek? Mindjárt megölt valamennyit, mert különben szörnyű halált halsz!
1: Könyörög a legény, istenkedik, hogy hagyja meg már azt a keveset, de az óriás még egy juhfarkat sem engedett.
2: Hallod-e, hé!
1: Mondd a legénynek.
2: Ne kenterfalazd nekem sokáig, hanem duvaszd ki a bőrükből azokat a juhokat, mert különben rútat látsz.
1: Megöli a legény mindegy szálig a juhokat, meg a kost is. Beléhányja a teménytelen sok húst az üstbe, és egy nagy rúddal kevert nagy keservetes. Egyszer az óriás, mit gondol, mit nem, leheveredik a tűz mellé, és elszenderedik. Na megállj, te istentelen, gondolja a legény. Nem eszel ebből a húsból, tudom azt az egyet. Azzal csak kimerített egy kalán jó forró zsírt, az óriás szemére locsantotta.
2: Szörnyed bődül az óriás, felszökik a tűz mellől. Tapsant ide, tapsant oda a nagy lábaival, ha valahogy rátapsinthatna a legényre. No, te emberi zing, kioltád a szemem világát, de vigyázz, hogy a kezem közé ne kerülj, mert erősen megkeserülöd.
1: Eleget innét is, eleget túl is, kerítgeti mindenféleképpen, de nem vala annyi lelkes istene, hogy meg tudja fogni a legényt. Gondolja az óriás, ezt így soha meg nem fogod, hé, míg a világ s még két nap, ha szép szerint nem. Elkezdett a legénynek hízelkedni mindenféle mézes mázos beszélekkel, hogy így, hogy úgy, hogy őt vezesse mindenfelé, ha már megvakított, s bizony nem bánja meg. Nem én, mondá a legény. Jár békével, szeretnél úgy engemet is megenni, abból nem eszel, hé! Azt mondá most az óriás.
2: Látom, hogy nem lehet túljárni az eszeden, te pásztor legény. Jól van hát, járj te is békével, hanem ha már megettem a juhaidat, nem akarom, hogy egész károd legyen. Adok neked egy gyűrűt, azt húzd fel az ujjadra, s nagy hasznát veszed, bármerre jársz ezen a világon.
1: Erre az óriás ledobott egy gyűrűt, a legény pedig nagy hirtelen felkapta, s a kicsi ujjára húzta. Hát ahogy felhúzta, az a gyűrű csak elkezd kiabálni. Erre, erre vakóriás, erre, erre vakóriás! Meg gyűrű hangja után. Na most mit csináljon, mindjárt agyontapossa a vakóriás. Eleget akarja lehúzni a gyűrűt, de úgy az ujjára dagadt, hogy semmi letteképpen nem tudá lehúzni. Mit volt, mit nem tennie? Elérántotta a picskáját. Lenyisszentette az ujját. Volt ott közelébe egy feneketlen tós. Abba belédobta az ujját gyűrűstől. A gyűrű pedig a tóban is azt kiabálta. Erre, erre vakóriás, erre, erre vakóriás. Óriás ment is utána, és egyszer csak beléugrott a feneketlen tóba. Úgy elmerült, hogy soha meg nem látta többet Isten áldott napját. No, ettől nem kell többet félnem, mondá a legény. Hanem most már el is mehetek világjá. Elindul a legény, megy, mendegél a nagy rengetegbe. Amint menne, találkozik egy szörnyű nagy fekete medvével. El akar futni, de a medve megszólhass, azt mondja neki. Állj meg, hé, ne fuss, mert számadásom van veled. Tudod-e, hogy ki vagyok én? Én annak az óriásnak a testvére vagyok, akit te megvakítottál. Megölhetnélek, de most meghagyom az életedet. Hanem azt mondom neki, hogy meg ne merj házasodni az életben, mert ha még a világ végén lész is, megtalállak, szörnyű halált halsz. Fogadkozik a legény, hogy ő nem házasodik meg, hiszen nem is kapta feleséget, amikor nincs neki semmi a föld kerekségén. Azzal tovább megy, nagy szóval. Búsult szegény feje, hogy mit is ér már az ő élete, ha meg nem házasodhatik. Meg, endegél, kiér az erdőből is, annak a szélén talál egy házat. Abba lakott egy özvegyasszony egyetlen leányával. Bémegy,
3: Köszön.
1: És kérni az asszony, hogy mi járatban van.
4: Én bizony, néném asszony, szolgálatot keresnék, ha valaki megfogadna.
1: Feleli a legény.
3: Az özvegy asszonynak megtetszik a legény, és befogadja szolgálat.
1: Eltelik egy esztendő, eltelik kettő, és a legény még mindig az özvegy asszonynál lakott. Nem tudott megválni a háztól, mert megszerette a leány. A leány szerette. A legény egyszer csak elé állott, és megkérte a kezét az özvegy asszonytól.
3: Az pedig azt mondta, hogy nem bánja, ásó, kapas, a nagy harang válassza el őket, ha szeretik egymást.
1: Bezzeg, hogy elfelejtette a legény, mit mondott volt a medve? S viszi a leányt a templomba, hogy megesküdjenek.
3: Hát, amint a templom ajtóhoz érnének, szörnyűséges mormogás hallatódik.
1: Megijed a legény. No, ez bizonyosan a medve?
3: Az, Isten Krisztus útsegén. Cammogott B egy nagy hegyen, egyenest a templomnak tartott. Azt mondja a legény a mátkájának.
1: Szüvem szerelme, nekünk most meg kell válnunk. Elfelejtettem, hogy nekem nem szabad megházasodni soha ez életben. Az a medve, aki ahajt jó errefelé, mindjárt megöl, ha bévezetlek a templomba. Sírt a legény, sírt a leány keservesen, elbúcsúztak egymástól.
3: De hogy soha el ne felejtsék egymást, egy gyűrűt ketté törtek, egy zsebkendőt pedig ketté hasítottak, felét eltette a leány, felét a legény, a gyűrűnek is, a kendőnek is. Úgy indult a legény bujdosásba. Azt mondta, hogy éppen a világ végére megy. Hanem a medve utána kiáltott. Most megmenekedtél, hanem vigyázz, mert megtalállak, ha a föld alá bújsz is.
1: Megy a legény hetet hét ország ellen, hegyeken, völgyeken által, s talál egy kicsi házat. B megy oda, s hát ott egy olyan ősz öregember lakik, hogy az orra éppen a télit lejt.
3: Köszön neki.
1: Adjon Isten szerencsés jó estét, öreg apu!
3: Szerencséd, feleli az őszemben, hogy öreg apónak szólítottál, mert különben halálfia vagy. Hát hol jársz itt, ahol a madár se jár?
1: Elé mondja a legény minden búját, baját. Nem tudja, mit évő legyen, szeretne megházasodni, de egy istentelen medve erőst fenekedik az életére, mindenfelé kíséri, akár merre megy.
3: Azt mondja az őszemben. Édes fiam, én nem tudok ez ellen semmit tenni, hanem adok egy gyűrűt, aztán menj azzal tovább. Innen két napi járóra lakik egy nálamnál is öregebb ember. Mondjad neki, hogy vitattam, talán ő is áll valami.
1: Megköszöni a legény a gyűrűt, s tovább indul. Két nap múlva csak ugyan elérkezik, ahová az őszember igazította. De abba a házba olyan őszember lakott, hogy az elsőnek az apja lehetett volna.
3: Köszön ennek is.
1: Szerencsés jó estét, öreg apó!
3: Áldott szerencséd, hogy öreg apónak szólítottál. Hát mi szél vetett ide, édes fiam?
1: Mondja a legény a dolgát, hogy egy őszember igazította ide, ha ő is adna valamit. Azt mondja az őszember.
3: Egyebet én sem adhatok, fiam, gyűrűnél. És etel jól, s menj még két nap. Aztán találsz egy házat. Abban még nálamnál is öreg ember. Majd át az is valami.
1: Megy a legény, s meg sem állott, amíg ahhoz a házhoz nem ér. Ott ült a góc alatt.
3: Ősz ember.
1: Az ölibe egy nagy biblia volt, és abból olvasgat.
3: Köszön a legjobb.
1: Az őszember kinéz a góccaló, és azt mondja.
3: Ó, éppen kerek 100 esztendeje, hogy ember nem láttam. Hát te hogy kerekedtél ide, te szegény legény?
1: Mondja a legény, hogy mibe jár.
3: Jól van, édes fiam, ne búsulj. Adok én is egy gyűrűt neked, tedd a többihez, aztán menj tovább, s addig menj, amíg az út két felé válik. A két út közt van egy domb, a három gyűrű tedd le oda, te pedig feküdj rájuk, el ne mozdulj reggelig,
5: aludt ott egész éjjel. Amikor reggel megébredt, három nagy kutya lesz melletted a három gyűrű helyen. Egyet szólíts minden tudónak, egyet világon által látónak, s a harmadikat szólíts föld nehezének. Menj aztán ezekkel, amerre a szemed lát, ne félj a medvétől.
3: Megköszöni szépen a legény a jó tanácsot. Elbúcsúzik, és tovább. Másnap estére kelve keresztúthoz, és ott meg is állapod. Ha, csak ugyan volt egy domb ott. Leteszi a három gyűrűt, ráfekszik, elalszik, s reggel mire fölébredt, akkor a három kutya hemmedezett mellette, mint három nagy sütőkemence. Mondja egymás után a nevüket, s mind a három elejébe szökik a nevire. S a legény jól megjegyzi, hogy melyik másik. Már most szervusz világ, csak lássa meg a medvét, tudom Istenem, úgy széjjel szaggattatja ezekkel a kutyákkal, hogy egy porcikája sem marad. Ment a legény, ment, hegyeken, völgyeken által, s ért egy kis házba. Ott lakott egy csúnya, vém boszorkány, s vészegődik, ahhoz szól. Azt mondja neki a boszorkány, hogy nála az Isten földjén nem lesz egyéb dolga, csak minden nap menjen el vadászni, hozzon egy nyulat. El is ment a legény már első nap nyulázni, s magával vitte a kutyákat is. Amíg oda járt, csak beállít a medve a boszorkányhoz, s megkérdezi, hogy egy ilyen legényt nem látott még.
6: Te, biz igen,
3: mondta a boszorkány.
6: Nálam van szolgálatban.
3: No, ha nálad van, bizony akkor én meg is ölöm, mondta a medve. A boszorkány erre azt mondta, hogy tőle ugyan megölheti, mert neki ez a legény sem-sem-semmije. Ő bizony kútba nem szökik utána. Aztán elegyezték, hogy a medve lefekszik az ajtó küszöbön belül. Nagy hirtelen vágytak egy gödröt, s abba feküdt, hogy se a legény, se a kutyák észre ne vegyék, mert különben azok mindjárt összetépik. És amikor a legény belép, csak szökjék a nyakába, s folytsa meg. Béfekszik a medve a gödörbe, s a közben a legény is hazaindul a vadászatról egy nyúllal. Amint jődög érnének, csak összedugja az orrát a három kutya, s a minden tudó azt mondja. Ti csak maradjatok a gazdámmal, én előre futok, mert baj van otthon. Azzal megfutamodik, s ahogy hazaért, egyenes a küszöbnek ment, s ráfeküdt. Hazaérkezik a legény, és a másik két kutyával be akar menni, de a mint tudó nem mozdult el a küszöb. Átlépte volna, de már mondám, hogy akkora volt, mint egy sütőkemence. Eleget szépen neki, hogy kús, félre minden tudó. Ami tudó meg sem mozdult, rúgta, verte. Bizony nem mozdult az. Mit volt, mit nem tenni? Az ablakon kellett, hogy lemászik. Aztán beült a góc alá, a nyulat megsütötte, a boszorkánnyal megették, a medve meg sem mert moccanni a gödörbe. Másnap is elmegy a kutyákkal vadászni. Mérgelődött, morgolódott a medve, hogy nem ölhette meg a legényt. Gyanis ölhetné meg, mind azon törte magát. Azt mondja a vén boszorkány.
7: Hallod-e te, medve? Tudom én, mit csinálj. Ássunk a góc alá egy gödröt, feküdj oda! És mikor oda megy, hogy a nyulat megsüsse, szökjél ki a gödörből, s dobd a tűzbe!
3: Úgy is tesznek. Gödröt ásnak a gócalás, a medve beléfekszik. De a minden tudó azt is tudta, és ismét megsuttintotta a társainak, hogy baj van otthon. Fogja magát, a világon átallátó, belé heveredik egy pocsolyába, azzal előre fut, s otthon egyenest ráfekszik a tűzre. Az mindjárt kialud. Hazaér a legény is. Meg akarja sütni a nyulat. Tehát a világon átallátó ott fekszik nagy lucskosan, egy szikra tűz sincs, s hiába kiabál neki, kuss el, világon átallátó! Hiába üti, veri, el nem mozdult az otthon. A legény nagy mérgibe kiment a házból, lefeküdt a csűrbe, akkor a kutyák is utána sompolyogtak. De bezzeg, csak most mérgelődött Isten igazában medvekomra. Azt mondta a vén boszorkánynak, hogy ha holnap el nem pusztíthatja azt a legényt, akkor a boszorkány pusztítja el.
7: Jól van, nem bánom!
3: Esküdözött a boszorkány.
7: Szaggass 77 darabba, ha holnap meg nem ölheted az istentelent! Feküdj most az ágy alá! Ott bizonyosan nem látnak meg azok az ördöngős kutyák, mert güzsülödjek meg, ha nem a kutyák mesterkednek ellenünk! S amint belép, ugor ki az ágyból, s tígy bele, amit akarsz!
3: Elment a legény harmadnak. a kutyát is vele menne, a medve pedig béfekszik az ágy alá. Hanem a mindentudó ezt is jól tudta, s megint csak összesúgtatódtak. Aj, megrugaszkodik erre a föld nehezes, hazáig meg sem áll. Béfut a házba, s egyenest felfekszik az ágyba. De lelkem Istenem, úgy ránehezedék az ágyra, hogy a medve meg se tudott moccanni, s a legény békességesen megsüthette a nyulat, aztán jól lakott, elnyúlt a góc alatt, s úgy aludt ott reggelig, mint a bunda.
4: A vén boszorkány pedig nem találta helyét.
3: Csak hogy ki nem törte az erős nyavaj a szörnyű félelmiben. Vége az életinek, ha a legény elmegy hazudról. Gondolja, még próbál egyet, hát azzal a legényt is elpusztíthatná, s az ő életét is megmenthetné. Azt mondja a legénynek, amikor felkészült, hogy vadászni induljon.
7: Hé, miért is viszed magaddal azokat a nehéz kutyákat? Hiszen azok úgysem fogják el a nyulat. Ne fáradsz mindig, inkább rekeszd be a csűrbe, amíg te oda jársz.
3: A legény szélese világért nem is gondolta, hogy a medve a háznál van. Hallgatott a boszorkányra, s csak ugyan be is rekesztette a kutyákat a csűrbe. Azzal elment vadászni. Jő haza este felé. A medve csak elejébe toppant. Aj, megijed a legény! Usdi neki, vesd el magad! Megfutamodik hátra a kertbe, s felmászik egy fára. Mászhatsz, kiált a medve. Még az égbe is felmászhatsz. Már meg nem szabadulsz a körmöm közül. Könyörgött a legény kegyelmezzen fiatal életének, de a medve mindcsak azt kiabálta. Szállj le onnét, mert ha nem, én szállítlak le, azt pedig meg nem köszönöd.
4: Jól van, mondta a legény. Leszállok, csak engedd meg, hogy elébb hármat kiáltsak.
3: Kiálthatsz 13-at is. Úgy is halál fia vagy. Kiállt a legény, ahogy csak a torkán kifért.
1: Nye, minden tudó, nye!
3: Hallja ezt minden tudó, s mondja a többieknek. Hé, halljátok-e? A gazdám az én nevemet kiáltá? Talán bizony álmot láttál, mondta a világon átallátós a föld neheze, mert ők csak ugyan nem hallottak semmit. Egy kicsi idő múlva ismét kiállt a legény.
1: Nye, világon átallátó, nye!
3: Hallja ezt a világon átallátó, s mondja a másik kettőnek. Nem hallottátok-e? Mintha most engem szólított volna a gazdánk. Most a minden tudós a föld neheze nem hallotta, s azt mondták a világon átallátónak, hogy bizonyosan álmot látott. Harmadszor kiállt a legény, ahogy csak a torkán kifért.
1: Nye! Föld neheze! Nye!
3: Most a föld neheze hallotta a kiáltást, a többi nem. De bizony Isten, Krisztus útsegén hallám az én nevemet szólítani, mondta a föld neheze. Igen, szólott a minden tudó. Menjünk, mert a gazdánk veszedelemben van.
2: Aj, megrugaszkodnak!
3: De közvét legyen mondva, a medve rengeteg nagy kövekkel, sziklákkal körülzárta volt a csűrt. Még a fedelik is jól megnyomkodta, hogy a kutyák ki ne szabadulhassanak. Nekiszökik a minden tudó a csűr falának. Rúg egyet rajta, s csak megrendül a csűr belé. Rúg egyet a világon átallátós, arra kidőlt félig. Rúg egyet a föld nehezes, arra úgy széjjel duvadt az egész csűr, mintha nem is lett volna. Ez alatt a medve felmászott a fára, és éppen meg akarta ragadni a legényt, hogy megölje. Meglátják ezt a kutyák, szakik egyet a minden tudó, de nem tudott egy szökésbe ott teremni a medvénél. Szakik a világon átallátós, az felszökött a fának a fele magasságára, szakik most a föld neheze, és ez éppen a medvéhez szökött. Belé csimpeszkedik a medve torkába, ránt egyet rajta, s úgy leteremti, hogy éppen a világon átallátóig hengeredett. Rándít egyet rajta a világon átallátó is, s lehajítja a minden tudóhoz. Ez nyakszirten ragadja, s úgy levágja, hogy csak megnyekkent a földön. Aló neki, leszökik mind a három kutya a fáról, közlefogják a medvét, s úgy szerte tépik, hogy még a 77. porcikája is 77 felé szakadt. Azt mondja most a minden tudó. No, ezzel készen vagyunk. De hátra van még a vén boszorkány. Szaggassuk össze azt is, mert megérdemli. Mindjárt elé futottak. És a boszorkány is összeszaggatták.
8: De bezzeg örvendett a legény, hogy már többet nem kell félni a medvétől. Hálálkodott magába az ősz embereknek, hogy neki ilyen áldott hű kutyákat.
3: Gondolja, már nincs rájuk több.

Megérkezik a legöregebb bűzemberhez. Elmondja, hol járt, merre járt, miken mene által, és vissza akarja adni a kutyákat. Azt mondja az őszember. Csak tarts magadnál.

köszöni a legény az őszember jóságát. Elbúcsúzik tőle, s azzal meg sem állott, addig a dombi. Lefeküdt a kutyák, s hát reggelre csak ugyan három aranygyűrű volt mellette. Elveszi szépen a gyűrűket, s elindul hazafelé. Sok hegyeken, völgyeken ment állva, még a haja is őszülni kezdett a rengeteg. De addig ment, addig ment, hogy éppen abba faluba ér, ahol az ő mátkája lakott. Kérdezi az embereket, hogy mi hír a faluba. Mondják neki, hogy nincs semmi különös változás, csak ez s ez a leány éppen ma mond hitet egy legénynek. Hát, az éppen az ő mátkája volt. Fogja magát, koldus gúnyába öltözik, s elmegy a lakodalmas házhoz. Amint ott áldogálna az ajtó meget, oda megy a menyasszony, s megkínálja egy pohár borra. Azt mondja a legény. Iszom, de csak úgy, ha te megiszod a felét. A leánynak jó kedve volt, azt mondta. Legyen meg a kiet kívánsága. Felhajtja a legény félig a bort, s titkon a pohárba veti azt a fél gyűrűt, aminek párját a leánynál hagyta volt. A leány is felhajtja a maradék bort, s hát, szerelmes Istenem, mit lát a pohár fenekén? Az ő fél gyűrűjének a felé. Hát, ezt hol kaptak ilyet? Oh, ahol te a másik felé. Azon közben eléveszi a legény a fél zsebkendőt is, és azt mondja, ha már bort ittam, meg is törülöm a szájamat. Hát ezt hol kaptak ilyet? Ott, ahol te a másik felét. Haj, szalad a leány a ládájához, kinyitja, s eléveszi a fél gyűrűt, a félkendőt. Összeteszik a két fél gyűrűt, a két félkendőt. S hát úgy talál, mint a bodosi lakodalom, sem több, sem kevesebb. De lett is öröm. A leány mindjárt a nyakába borult régi jegybéri mátkájának, s a másiknak azt mondta, jó utat, ahol sár nincs. Csaptak aztán olyan lakodalmat, hogy sánta mihókbá ott törte ki a lábát a nagy táncolásba. Hát, a három aranygyűrűben mi lett? Na, azt is mindjárt elhívom. Azzal a három gyűrűvel az lett, hogy lakodalom után kezébe veszi az éfiasszony. Nézi, mondja, hogy milyen jó volna ez a három gyűrű az ő ujjára. Még jól ki sem tudja mondani, csak kiesik a kezéből mind a három aranygyűrű. S láss csodát! Olyan gyönyörű három aranygyapjas kos lett azokból, hogy a szem nem tud ábéle. Örvendett az éfi ember, hogy azt sem tudta, melyik lábára álljon. Esküdözött égre, földre, hogy ezek a régi kosok, kiket az óriás felfalt. Alig mondja ezt, bégni kezd a három kos, s hát csak, mintha a földből termettek volna elé. Béomlik az udvarra a 99 jú. Még csak most lett igazi kedve az éfi embernek. Hanem úgy is kell. Eleget sanyargott szegény feje. Nem igaz?

fásztor, a nyúl fásztor. Hol volt, hol nem volt, még hetetét volt.

Mondja egyszer a legidősebb az anyjának. Édesanyám, süssön nekem egy hamuba sült pogácsát, mert én elindulok szerencsét próbálni. Süt is a szegény asszony, s a legény elindul világgá. Megy, mendegél országvilág ellen, hegyen, völgyön által, s egy aranyos kúthoz ér. Letelepedik melléje, előveszi a hamuba sült fogását, s falatozni kezd belőle. Amint ott eddig élne, csak elejébe szökik egy kicsi egérke, s azt mondja. Hallod-e, te szegény legény, adj egy falatot abból a fogásából, éppen 7 napja, hogy egy falatot sem ettem. Nem bánom én, feleli a legény, ha 77 napja nem ettél is, bár nekem legyen elég. Csak elcincog a nagy szomorúan az egérke, bebújt egy ligba, a legény pedig tovább mendegél. Addig ment, hogy éppen a király városába ment. Egyenesen a király palotájának tartott, leült a kapu elibe, s ott várta a jó szerencsét. Hát, egyszer csak kijő a király maga. Meglátja a legényt, még köszön is neki, is megkérdezi. Mi áradban vagy, te szegény legény? Én bizony, felséges királyom, életem, halálom a te kezedbe, felel a legény. Szolgálatot keresek, ha valahol találnék. Azt mondja a király. Gyere csak be, legény! Van az udvaromban 100 darab nyúl, ezeket rád bízom. Hajtsd ki a mezőre, de úgy őrizd, hogy egy is el ne találjon veszni, mert aztán a nyulak s a fejed. Másnap reggel kihajta a legény a 100 darab nyulat, de bizony, ahogy kiértek a mezőre, a 100 felé futott. Haj, megszontyolódik a legény, még nézi sem, mert a király palotája felé. Megfutamodott, s hazáig meg sem állott. Elbeszéli otthon, hol járt, merre járt, mi minden történik vele. Csak eljáll a második legény, hogy most már ő próbál szerencsét. Erősen fogadta, hogy ő megőrzi a 100 nyulat, ha addig él is. Hanem az is úgy járt kivilágos világra, mint a legidősebb. Az aranyos kútnál ő is leült falatozni, az egérke tőle is kért egy falatot a hamuba sült fogácsából, de ő bizony nem adott. Aztán addig ment, míg a király városába ért. Bészegődött a királyhoz, de ahogy első reggel kihajtotta a nyulakat a mezőre, a 100 nyúl éppen 100 felé futott. Hazament ez is nagy szomorúan, s most már a legkisebb legény cihelődött neki. Hát, ha neki jobban kedvez a szerencse. Süt az anyja egy hamuba sült pogácsát akkorát, mint egy nagy taliga kerék, s azzal elindul világgá. Megy, mendegél, s elérkezik az aranyos kúthoz. Amint ott eddegélne, csak elébe fut az egérke, s igen szépen kéri, hogy adjon neki falat fogását, mert éppen 14 álló napja, hogy nem evett. Jó szívvel, mondta a legény, te kicsi egérke. Úgyis talán nem kell ebből a fogácsából sokáig élnem. Megköszöni szépen az egérke, s azt mondja. No te szegény legény, jót étel helyébe jót vár. 2 bátyától kértem már, egyik sem adott, de nem is segítettem egyiket sem. Azzal befutott a ligba, s egy kicsi kürtöt hozott magával. Ezt a kürtöt neked adom, mondta az egérke. Tedd el, még hasznát veheted. Úgy bizony, mit tudok én ezzel csinálni, kérdi a legény. Csak vidd el, mondta az egérke. S akármiféle veszedelemben vagy, fuvincs meg, s minden jóra fordul. No, gondolja magában a szegény legény, ha nem árt, nem is használ, elviszem magammal. Bedugta a tarisznyájába, azzal tovább indult, s meg sem állott a király városáig, s abba is a király palotájának a kapujáig. Megérkezik, letelepedik a kapuban, hát egyszer jő a király.
Mit keres itt, szegény legény?

kérdezi a király. Elmondja, hogy mibe fáradozik, szeretne valami jó helyen szolgálatba állani. Éppen jó helyen jársz, mondta a király. Van 100 nyulam, akiknek egy ügyes pásztor kéne, mert eddig még nem akadt kedvem szerint való. Egyszeribe kezet adnak, de a király ugyancsak lelkire köti a legénynek, hogy egy is el ne vesszen a nyulakból, mert aztán a nyulak s a feje. Jól van. A legény másnap reggel kimegy a mezőre a 100 darab nyullal, de meg sem szagolják ezek a füvet. Ahány, annyi felé íramadik. Kiállt a legény. Mit csináljak most már? Eszibe jut a kő. Előrántja. Belé fuvint. Hát az a 100 darab nyúl egyszerre megfordul. Úgy összefut, mint meg annyi jó. Látta ezt a király a palota tornácából, megcsavargatá a fejét. Semmiképpen el nem tudta gondolni, hogy miféle ördöngös ügyességgel gyűjti össze a legény azokat a nyulakat. Na, megállj!

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallhattátok. Benne Benedek Elek meséit

0: A rádió a Nemzetközi Távközlési Unió által be nem jegyzett hullámsávon sugároz. A tilos rádió adását egyetlen állam, egyetlen parlamentje vagy kongresszusa sem támogatja.
1: Az első magyar kalózadó, a tilos rádió 1991. augusztus 21-én kezdte meg adását. Mivel tevékenységük a fennálló frekvencia moratórium miatt illegálisnak minősült, a hatóságok nagy erőkkel indultak a független adó felkutatására. A tilos rádió szerkesztői és technikusai a 80-as években már bevált szamizdat módszerek alkalmazására kényszerültek. Kénytelenek voltak konspirálni, ezért kizárólag a fekete doboz munkatársai kaptak lehetőséget a rádió működésének dokumentálására.
2: Mi az oka annak, hogy Kalóz rádiót indítottatok?
3: Azért indítottunk Kalóz rádiót, mert Magyarországon jelen pillanatban frekvencia moratórium van, ami annyit jelent, hogy nem adnak ki rádiósugárzási engedélyeket. Mi egyrészt a frekvencia moratórium elleni tiltakozásul indítottuk el az adónkat, másrészt azért indítottuk el, mert szükségesnek tartottuk ehhez a radikális eszközhöz nyúlni, annak érdekében, hogy az általunk ismert médiatörvény tervezet és a frekvenciagazdálkodási törvény tervezet bizonyos értelemben átalakulhasson még. Megadjuk ezt a lehetőséget végül is a törvényalkotóknak, hogy felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a mi állampolgári véleményünk szerint a törvénytervezet az alapvetően hibás. A törvénytervezet egyrészt megkülönböztet közszolgálati műsorszórást, illetőleg kereskedelmi kategóriát. Mi úgy gondoljuk, hogy a közszolgálati, amely egy túl bürokratizált tervezetnek tűnik, az egyértelműen a mindenkori politikai hatalom kezében lévő médiumforma lesz, a kereskedelmi pedig hát egy reklámfüggésű rádiózás, televíziózás. Úgy gondoljuk, hogy szükség lenne beépíteni ezen két sáv mellé egy harmadikot, ahol megjelenhetnének azok a nem politikai csoportok, illetőleg azok, akik nem kívánnak kereskedelmi tevékenységet folytatni, azok a szubkulturális alternatív társulatok, társaságok, akik egyrészt azért sem férhetnek bele a kereskedelmi rádiózásba például, mert esetleg nem túlságosan jó reklámhordozók, de részei ennek a társadalomnak, értem ez alatt a hajléktalanokat, a drogosokat, a homoszexuálisokat, a leszbikusokat, a feministákat. Nem igazán jó reklámhordozók ők egyértelműen. Úgy gondoljuk, hogy elérkezett már talán annak az ideje, hogy kezeljék már végre felnőtt módon ezt a társadalmat, és tegyék lehetővé az önszerveződő csoportok számára is, amelyeknek nem feltétlenül a pénz vagy a politika a mindenük, hogy megnyilvánulhassanak és élhessenek ezzel a minden ember számára elemi emberi joggal.
1: A Frekvenciagazdálkodási Intézet jelzése nyomán a rendőrség nyomozást indított. Többször került sor motozásra, illetve autók átkutatására, de a nyomozati cselekmények mind a mai napig sikertelenül végződtek. A hatóságok a Mikszáth téren átkutatott mikrobuszban sem találtak rádiótechnikai eszközöket.
2: Azt szeretném megkérdezni, hogy mi történik itt, miért vonultak ide ki?
4: Dolgozunk, semmi különösebb probléma.
5: De figyelj ide, megmondtam már magának, hogy addig mi nem kér engedélyt, nehogy azt higgye már, hogy maga folyt a passzár szeret.
2: De a parancsnok úr nem szól.
5: Tetszik érteni?
2: Nem biztos.
5: Ha majd ha megengedjük, akkor nem érdekel minket ez. Csak nem engemet.
2: De nem magát forgattuk.
6: Ez a jogszabály. Isten a jogszabályokat. A hölgy a riporter lész és parancsnokat nem tudta.
4: Hagyjad, majd nem válaszolok. Tessék mondani, milyen gondja a probléma.
2: Én csak azt szerettem volna megtudni, hogy miért vonultak ide ennyien. Ugyanis szokatlan, hogy ennyi rendőr áll itt.
4: Budapesten ez ma nem lehet szokatlan, szolgálati feladatot látunk el. ellenőrzéseket tartunk, közterületen dolgozunk, ezt ma már mindenki tudja.
2: Ezt szeretném megkérdezni, hogy hogyan fogadta az első magyar kalózadó a Tilos Rádió szírelépését?
7: Itt mindenki arról beszél, hogy vajon a frekvencia moratórium törvényese vagy nem. Sértik-e ők a moratóriumot vagy nem. Véleményem szerint itt nem ez a kérdés. A moratórium senki másnak nem szól, csak nekünk. Mi frekvencia gazdálkodók vagyunk, és a gazdálkodás módjára vonatkozik, hogy most jelenleg nem szabad nekünk kiadni új frekvencia kijelölést. Az ő részükről egyszerűen engedély nélküli sugárzásról van szó, nem kértek, nem kaptak rádióengedélyt, és ezzel potenciálisan veszélyhelyzetet teremtenek más rádiósok számára. Ez az egyik. Másik erkölcsi oldal. Ők most kis teljesítménnyel olyan adást tudnak produkálni, amit egy bizonyos, nem nagy, de egy bizonyos körzetbe lehet venni. Ha nem lenne moratórium, és lenne ma már szabad rádiózás, akkor ebből a teljesítménnyel még a szomszédházba se lehetne hallani az adást. Tehát ők tulajdonképpen a hangoztatott szabadságukkal mások tilalmát használják ki, tehát azt, hogy mások betartják a tilalmat. Ellenkező esetben ők ebben semmit sem tudnának elérni.
8: Mint egy 40 km per órás sebességgel pöfögve azt vettük észre, hogy a mellettünk lévő parkolóban ott áll két mérőkocsi, és nem tudom, egy rendőrautó talán. Talán akkor is láttunk már akkor motorost is, de csak kettőt. Mi elhaladtunk mellettük, és egyszer csak utánunk eredt villám tempóban egy motoros rendőr, elénk állt, megállított, megálltunk. Il y a deux grands personnages au bon
2: qui n'ont jamais écrit. Mi volt az oka annak, hogy elengedtek benneteket?
3: Hát nyilvánvaló az lehetett az oka, hogy abból, amit ők kerestek, semmit nem találtak meg.
9: Je vais vous apporter ma modeste contribution dans l'effort admirable que cherche...
10: Frekvenciagazdálkodási intézet és a rendőrség akciói sorra sikertelenül végződtek. A sajtó és a közvélemény viszont egyre nagyobb rokonszenvvel fogadta a Tilos Rádió immár rendszeressé váló jelentkezéseit.
11: Volt, hogy amikor a légi közlekedés zavarásáról, illetve ezekről az ilyen elhangzott híresztelésekről beszéltünk, akkor betelefonált egy pilóta, ami nagyon jól esett, és mondta, hogy őt abszolút nem zavarta, ő meg tudja ezt cáfolni, hogy a hivatalos frekvenciájuk nekik nem ez. Aztán betelefonáltak villamosmérnökök, akik felajánlották azt, hogy segítenek az adóban, egyetemisták, akik csak annyit mondtak, hogy csináljuk és támogatnak. Szóval egészen ilyen jó hangulatunk lett attól, hogy tényleg csupa támogató telefon jött, és voltak, akik pénzt ajánlottak föl.
12: Hát azt hiszem, hogy egy jogállamban ilyesmi megengedhetetlen, úgyhogy ki kell várni, ameddig a frekvencia moratórium feloldódik, és akkor nyilvánvalóan a jogszabályoknak és a törvénynek megfelelően kell eljárni.
2: Ön elítéli ezt a fajta tevékenységet?
12: Én nem tartom helyesnek.
13: Kérem, rövidesen úgyis megszületik a frekvencia törvény, és akkor már nem lesz ez kérdés, de ez szellemes, izgalmas. Szeretem azt, amikor valaki vállalkozik, ez pedig egy merész vállalkozás volt, szívesen megismerkednék a szerkesztőikkel. Netán maga az?
14: Sebben azt gondolom, hogy most már van egy törvénytelenül működő, jogszerűtlenül létező rádióadó, majd meglátjuk, mi lesz, körülbelül így reagáltam.
2: Ez meglehetősen diplomatikus válasz volt. Én úgy tudom, hogy ti annak idején, vagyis a Fidesz annak idején akart indítani egy kalózrádiót.
14: Igen, erről volt szó, de aztán ez a terv valahogy időközben hanvába volt.
15: Tudom, hogy azt kell most nekem elmondani, hogy ennek nem szabad örülni, mert hogy ez egy jogszerűtlen lépés volt, amit a Tilos Rádió csinált, és valóban így is van, de szerintem ők tudják. Jóval fontosabb számomra az az üzenete, hogy Magyarországon áldatlan állapotok vannak a frekvencia moratórium területén, nem oldották föl, vannak fiatalok, akik lám képesek arra, hogy egy más módon gondolkodó, más jelleggel működő rádiót csináljanak, és ostoba szabályok miatt ezt nem tudják megcsinálni. Nekem a dolog erről szól.
16: Én nem tudok egyetérteni semmiféle
7: hát olyan kezdeményezéssel vagy akcióval, ami nem teljes egészében törvényes.
16: Egyrészt öröm töltötte el a szívemet azért, hogy szélesedett a skála, megjelent egy újabb színfolt az elektromos médiák területén. Másrészt, mint honatya természetesen, kissé szomorkodtam is, hogy miért kell ennek kalózrádióként megjelennie, miért nem legalizálódott.
17: Kiderült, hogy nem is törvényellenes, amit csinálnak. Úgy gondolom, hogy az a helytelen, hogy évek óta erre a nemzeti kincsre ráültek, és nem engedik ezt használni. Nagyon helyes, hogy vannak, akik ezt feszegetik. Egyébként valamikor rádióamatőr voltam, és én is voltam Anlis engedély nélküli adó, úgyhogy szívem egész melegével üdvözlöm őket.
18: Ez itt a Tilos Rádió, és benne a rádió történeti nap, és azért beszélek ilyen hangosan, hogy halljam saját magam, mert nagyon hangos a zene. Itt van velünk a stúdióban Mező, Kovácsi Tibi, Kiskádár és Weyer, akivel megpróbáljuk felgöngyölíteni a Tilos Rádió kialakulását, és hogy mit jelentett a Tilos Rádió 95-ben, amikor újra indult, és milyen csapat hozta létre. Mert arról beszéltünk már, hogy kalózként egy kis szűk gárda, mondjuk nem is tudom, hogy művészeti, vagy nem is elhivatott aktivitása volt ez a rádió, vagy egy nagyon komoly életcél arra, hogy a médiaszabadságát megteremtsék. De amikor újra indult 95-ben, mi volt ez? Vagy miért, kik csinálták, és hogy hogyan lett ebből egy ilyen...
19: A nagy változás, az első nagy változás az volt, hogy a felvételről egyébként rendesen elkészített műsoroknak ugye az esetek jelentős többségében max. Egy órája ment le, mert addigra már megtaláltak minket, bemértek, tehát abba kellett hagyni az adást és menekülni. És utána jött ez, főleg ugye a Csőrsz utcai zseniális megoldás, amikor tudtuk, hogy minket semmiképp nem foghatnak meg, mert nem ott vagyunk. De hát volt... mertünk élőben adni.
18: Ja, de nem az volt ugyanakkor már, hogy mivel a moratórium az közeledett, és megegyezés volt arról, hogy lesz.
19: Az csak a vége volt. Hát ide volt egy olyan időszak, de nem a teljes élőadás időszakra volt ez igaz. A végére már valami, nem tudom, az utolsó évre, talán fél évre.
18: Hát az azért egy jelentős időszak.
19: Persze, tehát hogy úgy mondjam, igen, informálisan tudtuk, hogy most nem lesz ránk vadászva, és ugye aztán azt is tudtuk, hogy halálunk. Na, lényeg az, hogy elég jutottunk oda, hogy újraindul a rádió, újra összelettek trombitálva egyrészt a régi emberek, és a közben ugye, akiket a Mező is említett, eddigre már elég sok DJ-nk volt, bocsánat, mert várunk egy-két bejelentkezést, azért nincs kikapcsolva. Majd kénytelen leszek ezt visszahívni, mert ez nem bejelentkezés volt. Tehát akkor tudtuk, hogy már máshogy kell csinálni, tehát valamennyire...
18: Miután... A DJ-zene meg a DJ-zés alap volt, mert 95-ben én, amikor elkezdődött a rádió, már hallgattam, és akkoriban már komoly parti élet, és egy nagyon komoly új típusú közösség indult, ami ezen a keresgélős, ugye a golyópadlózverős zenét szerető, igen. De közben hát intellektuálisan keresgél, tovább is keresgél.
19: Hát ugye gyakorlatilag két műfaj elkezdett békésen megélni egymás mellett, a beszélgetős, élőbe telefonálós rádiózás, illetve a tuci zene.
18: Ez így hogy nőtte ki magát? Tehát, hogy mi volt az eleje, mert...
19: Összeültünk egy lakásba, és megbeszéltük, hogy ki mit akar, most mindenki mondja meg, hogy milyen típusú műsort akar csinálni. Én akkor nem is voltam reggel, tehát nem tudom, én egyébként egy ilyen nagyon furcsa irodalmi utazós
18: műsort csináltam. Most mi volt akkor a műsorrend?
19: Akkor vezetődött be
18: akkor
19: ez a bizonyos...
18: Este tisztő reggel.
19: És akkor vezetődött be ez a bizonyos reggeli sáv, tehát hogy 7-től 10-ig beszélés lesz az éterben, és akkor kialakultak ezek a stabil reggeli párok, amik aztán viszonylag sokáig úgy maradtak, illetve ugye, mint tudjuk, még mindig megvannak belőle maradékok. És volt egy esti sáv. Az esti sávban is úgy volt, hogy 11-ig, 20-éjfélig voltak a beszélgetős műsorok. Igen, letettük, ami zörgést okozott. Tehát 10-től éjfélig ment a beszéd, éjféltől reggel 7-ig ment a zene, és 7-től 10-ig ment a ugyanez a műfajú reggeli műsor, már legendássá vált Color Lokál, Pillangó első hetes, stb.
18: Akkor még Color Lokál nem volt, akkor zsírleszívásnak hívták, amit mi csináltunk.
19: Igen, és ugye nekünk akkor még nem, de aztán megint visszatért a zsírminyon és vérbüfé valamelyik reggelre.
18: Milyen műsorok voltak, elmondjátok? Tehát így egyből úgy indult, hogy legyen 7 nap
20: És minden voltak, hétköznap igen, legyenek reggel
19: ezek a műsorok voltak, az abszolút az interaktivitásra épülő, nagyon hamar, nagyon fölfutó műsorok, a Supermanék kedje,
20: ők szerintem nem voltak az első napon.
19: Nem a leges legelejétől ők, igen, de tulajdonképpen a struktúra az volt. Igen. És este voltak ilyen úgynevezett csendes, kicsit szerkesztettebb műsorok, azok is beszélgetősek, jóval kevesebb betelefonálással. Nekem egy fél amerikai, fél magyar barátommal volt egy beszélgetős műsor, mindig hívtunk vendégeket, és azt a sportot játszottuk, hogy minden adás elején írtunk egy dalt, amit az adás végén előadtunk egyszer, először és utoljára. Ez egy legendás időszakot, egyébként egy lemeznyi anyag összegyűjt belőle,
20: szóval amit elrontottunk, 95 melyik tájéken indult el, és ez hogy futott fel? Ez a dolog, mert ugye azt mondod, hogy az egész Tilos Rádió újraindulásának az alapja az a szöveges műsorok, tehát a reggeli...
19: Nem az volt az alapja,
20: bocsánat,
19: nem.
20: A zene az alapja, igen, tehát a DJ-k az alapja, és ez a reggeli csapat, aki meghatározta. És akkor már volt valamilyen, mondjuk úgy, struktúrája ennek a szervezetnek.
19: És ennyi lett a struktúra egyébként.
20: De úgyhogy a műsorkészítők, tehát ilyen, hogy mikorra kell bejárni, gyűlések szervezése...
19: Ezek már mind megvoltak, ugye akkor még sokkal könnyebb volt a gyűlés szervezni, mert voltunk jó, akkor már jóval
20: többen. Ötkor volt egy műsorkészítő.
19: És ugye mi fölmértük azt, hogy ugye ekkor már sokan dolgoztunk például a Narancsnál, tehát pontosan tudtuk, hogy kell egy szerkesztőségi.
20: Az jóval az korábban indult
19: a Narancs, mint mi, de...
20: Mert mondjuk, azt mondtuk, hogy mindenki összefüggő.
19: Én a Tilosból keveredtem a Narancsba, a Balázs a Narancsból keveredett a Tilosba, a Tibi a Narancsból a Tilosba, Csejdivel együtt, Sibóval együtt, Bakács Tiborral együtt, Csillag Jánossal együtt, Parakovácssal, Winkler-estül csináltuk a Narancsot, és ezeknek egy jó részét csinálta a Tilost is. Tehát valahogy ez ilyen érdekes módon létrejött ez a dolog. Tehát mindesetre már eddigre már megtudtuk, mert a legtöbbünknek már volt például állása, ami nekem még 91-ben egyáltalán volt. Megtanultuk egy kicsit struktúráltabban létezni. És ezért jöhetett az létre, hogy tudtunk beszélgetni a műsorainkról, a színvonaláról, erről, arról, amarról. És egyébként akkor ilyen nagyon, akkor sokkal több vita volt arról, hogy melyik műsor jó, melyik rossz.
20: Hallgattátok egymást?
19: Abszolút hallgattuk egymást.
20: Nagyon az hozzájárult szerintem ahhoz, hogy viszonylag gyorsan lehet valamilyen
19: szedet. Viszonylag egyszerű volt hallgatni, mert este 10-kor bekapcsoltad, éjfélig hallgatta a szöveget, és reggel 7-től 10-ig hallgatta. Tehát igen, tehát gyakorlatilag sokkal...
20: Meg sokkal több volt, tehát ilyen lógás jelleggel is időztek emberek ott a stúdió előterében, tehát viszonylag gyakran...
21: És műsorok hogy alakultak ki? Tehát mondod, hogy volt egy pár DJ, meg ezek a szöveges műsorok kialakultak.
19: Egész egyszerűen magánemberi szimpátia alapon létrejöttek párok, és azok vagy működtek, vagy nem.
21: De így egy csomó időt kellett kitöltenetek, tehát hogy így ugye valakinek a rovására mentek a műsorok, és azért egyre több ember lett, én kb...
20: Nem, szerintem arra gondolja, hogy amikor leállt, akkor már praktikusan 24 órás volt, és 12 órásra indult újra. Nem volt.
21: Na várj, akkor én ott lemaradtam, hogy három adást adtok egy héten.
20: Hát de az volt a legeleje.
19: Az a legeleje, és utána ugye
20: 93-ban már 24 órán.
19: Igen, a még illegális műfajban mi már 24 órát adtunk, tehát eddigre föl voltunk dúsulva, legalább voltunk 40-en, szerintem, ugye nagyságrendileg.
20: Körülbelül 35-40.
19: 35-40-en. Akkor még mondjuk sokkal gyakoribb volt az, hogy így keresztbe bejárogattunk egymás műsoraiba, meg besegíteni, meg... Arra jártál, beugrottál a stúdióba, és belebeszéltél az adásba, mert nem volt stúdióajtó, meg semmi ilyesmi, mindenféle, tehát ilyen szempontból kicsit analisztusabb volt, de elkétségtelenül már tudtuk, hogy kell 24 órát adni. Hogy az hogy oldható meg, hogy egy ügyeletes nem biztos, hogy elég, mert akkor ha ugrik a CD és nagyon elaludt, és nem tudod fölhívni, akkor ugrani fog a CD reggelig, ilyen abszurdságok történtek, és akkor neked bizony föl kellett kelni, bemenni, arrébb tenni azt, tehát ilyenek voltak, úgyhogy ezeken már eddigre túl voltunk, mire újraindultuk, tehát már nagyjából tudtuk, hogy mire számíthatunk. Azt nem tudtuk egyébként, hogy ez az interaktív dolog, ez ilyen olyan nagyon átveszi a hatalmat, hogy gyakorlatilag, amit szlogeneskedni szoktunk, az tökéletes igazság, hogy a hallgató szerkeszt. Hát ugye általában ilyenkor szoktunk beleszaladni a rossz kommentekbe is, amikor egyszerűen hagyjuk, hogy mondják, és beleszaladunk néhány csőbe. Tehát azt nem tudtuk, hogy az ilyen hatalom lesz. Tehát ezért, amikor elkezdtük kitalálni, hogy mik lesznek a reggeli műsorok, mindenkinek volt valamiféle koncepciója. Mert vegyük fel a telefont, nézzük meg ki az. Hát, ha
20: csak. Nem szerettem, ha belebeszélnek, nem tudom, nem vegyük fel.
22: Nem, don't csak el most így.
19: Vedd fel, Laci, mert lehet, hogy a Csejdi, meg kértük, hogy jelentkezzen be.
22: És mi van, ha nem jó, az mégsem.
23: Megoldatlan feladatként.
19: Nem tudja a Laci, hogy kell. Pillanat, csöngessél.
20: Ja, hogy azt mutogatod, hogy nem tudod, hogy kell. Azt hittem azt, hogy nem.
19: Halló!
24: Szevasztok, interaktív Szabó János vagyok.
19: Szervusz! Kedves János!
24: Az a az a kérdés, hogy miért nincs az, az egész történet leírva a Tilos Rádió, hisz kultúrtörténeti, hát média történeti, mindenféle.
19: Fú, annyit gondolkoztam,
20: ez a szép pár, meg még néhány emberek. Mai nap azért igyekszünk felfejteni, derültek ki ma érdekes dolgok.
24: Az nagyszerű. Egyébként tudtommal készült a 90-es évek második felében egy interjú kötet, ahol az őstilososok elmondták, hogy ők hogy emlékeznek, és tehát ez egy nagyon fontos forrás, de nem tudom ki.
20: De erről csak te tudsz, és még soha
19: nem sikerült megtalálni. Ez érdekes, mert én nem láttam.
24: Bazd meg, a Csejdi csinálta velem az interjút, és a Palotaival a legalább 10-15 ember, és valamilyen, a Csejdi sem emlékszik, azért telefonáltam, hogy hát ha valaki, de valaki tudja, hogy hol lett ez kiadva, és kiadta ki. Én láttam a könyvet is, tehát nem valószínűleg teljesen hülye, tehát ilyen létezik, nyomozzunk
22: jó,
24: utána.
22: Jó, szerintem egy héten belül ez abszolút meg fog oldódni, tehát ha ez a könyv létezik, akkor meg lesz.
24: Létezik, és valami Tilos, tehát erről szólt, hogy egy ilyen oral history forrás.
19: Tibi megszerzi.
24: Nagyszerű, és nagyon apróságokat még beszúrnék, akkor kerültek sokan a narancsba, amikor két hetiből hetivé vált, és effektíve volt a zavarba egy ülés.
20: Ez egybeesett pont a leállásom, az is 93
24: igen.
20: Volt. Igen. Nem, az 92 vége volt.
24: Ahol ugye felmerült, hogy oda kellenének friss erők, tehát először inkább a Tilos felől volt átjárás a narancsba, de természetesen
19: időrendben így volt.
24: Igaz, mert a Bakács az meg a narancs alapító volt, aztán lett Tilosos.
19: Így van.
24: És harmadrészt a káosznak annyit még, hogy a Tuc-Tuc és a Partizene abszolút alapja volt mindig is a Tilos Rádiónak, de egyáltalán ne azt képzelje el se a káosz, se a hallgató, hogy az a Tuc-Tuc zene volt, ami most, hanem egy végtelen bonyolult, kreatív, csak rádió számára kitalált. Ebbe is tényleg a Palotai járt az élen, de lehet, hogy muzsikás együttes, egy örmény férfikar és különféle elektronikus zajok keveredtek. Tehát nem kifejezetten ilyen funkcionális tánczenék nyomultak, hanem egyfajta kreatív nyelv, zenei nyelv ez a, volt, amit a Tilos
22: ez
24: kitalált.
22: A Palotai féle.
24: Palotai féle, de aztán sokan az csinálták az őkétől a
19: ez nagyon fontos komment volt, így van.
24: Tehát, hogy aztán később alakult az, hogy inkább ez a parti kultúra, tehát ez előtte volt, mielőtt a
20: parti kultúra. Akkor az egy kísérletezés volt.
24: Persze, inkább egy ilyen kísérleti, ilyen hangjátékszerű cucc, a hangszobroknak hívták aztán így a, nem tudom. Jó, sok sikert, dumáljatok még, csau. Okay.
19: És ugye ekkor alakultak ki azok a műsorok, amikor azt mondtuk, hogy lesz roma műsor, volt a természet hangja műsor.
20: Mező, azt a kis kalmantyút nyomd le. Kösz.
19: Ez telefonszámunk
20: 2-15-37-73, ne felejtsük el, tehát hogy most 2006.
22: Igen, de azt azért gyorsan mondjuk el, hogy a 95-ös újraindulás az azért nem egy ilyen egyszeriben kialakult struktúrában ment. Ezt én akkor kerültem oda, és a Nemzeti Felkelés műsor az ott létemnek egy sokkal későbbi szakaszában keletkezett egyáltalán.
20: Uh-huh. Hát először is volt, csak akkor más volt a neve. Akkor Kerényivel, Csillával, igen, meg a Gancerrel voltatok talán?
22: Igen, a Gancer, igen, és akkor először a...
20: De csütörtök reggeltől ti voltatok el rögtön 95
19: éve? Igen.
22: És aztán lett egy... A Gancernak volt még egy társa, ők hatra már bejöttek. Mindegyszer olyan... Nem, Pali bácsi folyamatosan tartózkodott. Na, mindegy, szóval azért nagyon sok idő telt el, amíg egyáltalán ez a betelefonálosság, ez technikailag jól működött, illetve mindenkinek kedve.
20: Persze, amíg ez a mobil lett, eleve az volt a baj, hogy iszonyú drága volt betelefonálni, amíg a mobiltelefon volt, ugye ez
22: igen,
20: a volt.
22: Igen,
19: igen. Adjatok el, hogy tudnánk megoldani.
20: Persze, egyfolytában megszakadt.
22: Emlékeztek, bocsánat.
20: Rendesen a betelefonálás csak akkor indult el, amikor bekötötték a vezetékes telefont.
22: Tehát emlékeztek olyan műsorokra,
20: amik igazán
22: nagy benyomást tettek, és még nem feltétlenül ez a reggeli sávban.
20: Tehát, hogy?
22: Ami a reggeli...
19: Szürke Andris műsora, éjszakai.
22: Igen, hát a 95-ös indulás tejéken milyen műsorok kerültek elő mégis?
20: Szürke még akkor talán nem volt szerintem.
22: De legyen, hogy hamarosan.
0: Az 96 körül jött.
20: Igen, volt ugye népzenei műsor.
22: Burek
20: rögtön volt 95-től.
0: Sőr és Novév.
20: Sör és fél lóvél, az is
0: akkor
20: az
0: volt a hányatatott sorsú drogmisor, amit mindenki
20: ezért
0: akkor volt a roma műsor.
20: Ja, szintén a halászkerényi.
22: Igen, és akkor volt a pont a Cabánéknak egy
20: Cabánéknak a ravaszdi beszélgetések című.
1: És a válasz szerintem szinte egy kicsivel később indult, mint ahogy az indulás.
22: Hát ugyanígy, mint ahogy a nemzeti felkelés például.
1: Igen, igen.
0: Hát a közgázvizuális brigád az így az elejétől jelen volt, tehát a, őket azt hiszem, ha jól emlékszem, a Kerényi hozta be a műsoraiba, és az ment 92-től.
19: Hát ez azért is biztos, mert ugye például tűn, azért kerültük a közgázra a tetőre, mert akkor ott adtunk.
1: Igen, aztán ugye voltak a Váhiék, akik úgy kerültek be, ha jól emlékszem, az ő legendájuk az, hogy a, keresték a stúdiót, és úgy találtak meg, hogy valahogy a műsorokból kiderült a számukra, hogy volt, mondták, hogy szembe ilyen lila székek vannak egy presszóteraszán, ugye a Terminus nevű híres presszóval mindig jártak a műsor után, és így keresgéltek a körúton, mert ugye az világos volt, a villamos hangban, meg az ezekben a körúton van, és mentek, és akkor így lőtték be a stúdiót, hogy jelentek, hogy ők itt műsorot akarnak csinálni. Uh-huh. Azért nagyon nem sokkal volt az indulás után, egy fél évvel talán szerintem, 95-ös indulás után. Tehát így is jöttek például a műsorkezdtek, hogy a Váhi meg a Nagy Máté Balázs.
22: És akkor így az első év volt 95-96 között a felfutás, ha lehet hogy? Ilyen furán.
19: Abszolút.
22: Tehát 95-96 között volt egy olyan, amikor így kiteljesedett a rádió, és 96-tól mondjuk.
19: Szerintem ez mikor volt, az mikor volt, amikor utána megint le kellett állnunk és átmentünk a...
1: Hát 2000-ben.
19: Az 2000-ben
1: volt. Tehát ez a fajta fénykor, ez 95
22: és 2000 között volt. És amúgy ez már a Podmaniszki utcai stúdióban volt?
19: Én úgy emlékszem, hogy igen.
1: Persze, 95
22: a Podmaniszki.
19: Egy tök üres szobában ülünk és beszélünk,
22: hát erre emlékszem.
1: Ez a 98 FM-es időszak, ez végig a Podmaniszkiben volt. És pont úgy volt, hogy amikor indult, akkor tol volt a Podmaniszki stúdió, és amikor vége lett, akkor költöztünk.
22: Az elejére emlékeztek az első adás, hogy indult, és mondjuk egy hétfői nappal kezdtetek?
0: Hát ez szeptember 1-én indult, és pontosan ugyanúgy kezdődött, ahogy két évvel korábban a Palotai befejezte. Tehát ugyanazzal a hangmontázsal.
22: Amit így amit le fogunk játszani,
0: le fogunk játszani, és jó is lenne elindítani, mert hogy be van tárazva.
19: És igen, hát kétek vagyunk most ilyen furcsa formában itt hagyni ezt a történetet, szerintem majd egyszer van
1: a másik. Én arra emlékszem, hogy az első napokban, és aztán a második napon volt az újraindulás után, leveszem ugye, hogy az a második napon volt talán az újraindulás, vagy a 95-es újraindulás után, hogy a Nádorival ketten beszélgettünk a Tiborral, a Szabad Európáról, óriási meglepetésre. Csak úgy, mint ma. Ez akkor egy, és ugye akkor is valami ilyesmi volt, hát akkor, hogy indult a rádió, és akkor a...
22: Igen, hát amiről én akkor szereztem,
1: Szabad Európa, most, igen, és akkor így, szerintem akkor jártál először a stúdióba, te is nagyjából. Úgyhogy, és ez vagy az első, vagy a második napon volt, tehát
22: igen,
1: nagyon,
22: egész,
1: nagyon hamar.
22: Egyik első napon.
19: Én szombat délelőtt voltam, annál nagyobb magány.
1: Tényleg volt.
19: Jó ideig, szombat délelőtt.
0: Foci műsor.
19: Szombat délelőtt volt, nem, az foci műsor, az később jött, de azt a ugye Töröcsik Bence és Nyilasi Csaba vagy fordítva csinálták. Nem, én egy ilyen irodalmi utazgatós műsort csináltam, még a, emlékszel, a Get Mihály.
0: Get Mihály, igen.
19: És aztán kerültem át estére, a ilyen beszélgetősebb műsorban, és aztán kerültem át reggelre. Hétfőre, és akkor stabilan voltam hétfőn sokáig. Itt a vége, fuss
22: előre, hallgatok egy bejártást. Szóval lejött az árszó, és abszolút megérdemli a folytatást. A Podmaniszki utcáig jutottunk el, és kb. Hogy a Tilos Rádió elindul. Ez itt a Rádió Történeti Nap, az FM 90,3-on. Velünk vannak gyerekek és felnőttek. Köszönjük Mezőnek, Kovácsi Tibinek, Kis Kádár Tamásnak és Fejér Balázsnak és a kedves kislányának, hogy itt voltak.
19: Lili. És meg a Cabánnak, aki fantasztikus dolgokkal egészítette ki a közös emlékezetünket. Mert mi lesz ezután?
4: Kert akaró.
5: Jó.
4: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
6: Sanyi, Atesz és Varek.
4: Kert akaró. Hangzóirodalom. Élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
8: Kettős vállalkozás.
4: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
25: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány mind. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
4: Régi könyvek életre kelnek.
19: Nem értem.
4: Hallgass. Hallgass.
26: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
6: Tilos Rádió?
4: Jó.
6: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
4: Na kelt a karó. kelt a karó.

Tehát Tilos Rádió, Keltakarót hallgatjátok. És a múlt héten az irodalmi lépegetővel a felnőtt angolul beszélő hallgatóknak kedveztünk. Ezen a héten gyerekek, figyeljetek! Egy kis gyerek skifi, Nemere István, Műkincsrablók a kisbolygón című művét halljátok feldolgozásban.

0: Három fiú az Asztreán. A főfolyosón mindig akadt valamilyen érdekesebb látnivaló. Ezen a hosszú, élénkszínű műanyaggal borított keskeny helyiségen átvezettek az űrállomás főbb útvonalai. Erre zümmögtek a takarítóautomaták, porszívó talpaik a padlón surrantak, zöld jelzőfényeik szabályosan hunyorogtak. Erre jártak a felnőttek is, komoly arccal mindig sietve. A liftek előtt néha fél percig toporogtak türelmetlenül. A mennyezetbe süllyesztett lámpák állandóan égtek. Az arra haladó árnyéka, hol az egyik, hol a másik falra vetődött. A műanyag lemezek mögött kábelek és csövek duruzsoltak. A szellőző résein néha meleg, néha hűvös levegő áramlott ki. A főfolyosó egyik vége a zsilipkamrák előtti nagyobb térségbe torkollott. A fal mellett javítóautomaták álltak, és néhány bányagép várt a sorára. A zsilipkamrák ajtaja ritkán nyílt meg, mindig csak akkor, ha egy-egy kisebb űrhajó érkezett vagy indult az állomásról. Aznap Lars állított be elsőnek a találkozóra. Fölpillantott a falba süllyesztett elektronikus órára. 14:31. Persze nem csodálkozott, eddig is mindig ő volt az első. A többiek rendszeresen elkéstek. Még egyszer se történt másképp. Leült egy padra, kiterítette az űrövezeti híradó aznapi számát. Néhány perce dobta ki apja szobájában a távközlőgép. Csak a címekre vetett egy pillantást. Nyári karbantartási szünet az egyes számú marsi energiatermelő központban. A Jupiter sugárzási övezetének mesterséges csökkentése várható a jövőben. A Földön kipróbált mágneses mezőeltérítők bevetésére is sor kerül majd. A második lap alján saját állomásukról is talált egy rövid hírt. Az Astrea űrállomás bányászati gépeivel megkezdte egy új aszteroida kiaknázását, amely az úgynevezett Juno csoporttal kering naprendszerünkben. Az űrállomás átvette a csoport sebességét, mellettük halad, így néhány hónapra biztosítva vannak a kitermelő munka föltételei.
1: Miért hoztak a lihegő futárok, Lars?
0: A szeplős kövérkés Ariel telepedett melléje a padra. Időnként, ha Ariel sok ózsdi könyvet olvasott, maga is azon a régies nyelven beszélt, Lars elmosolyodott. Ha tényleg lihegő futárok hozták volna ezt a lapot az űrön át. Igen, Arielnek ez a szenvedélye. Hajdankori regényeket böngész. Az Astrea mikrofilmtárában már csak nem fölfalta az egész közép- és újkori irodalmat, még az egykorú, népszerű szakkönyveket is. Édesanyja panaszolta is a többi felnőttnek.
2: Ez a gyerek alig tanul. Állandóan a mikroolvasót bújja. Már arra gondoltam, kikapcsolom a gépet.
0: Persze nem tette meg. Elég volt, ha Ariel anyjára emelte nagy zöld szemét, és arcára szomorúság telepedett. Apja egy űrszerencsétlenség során vesztette életét valahol a Neptun körül. Ennek már 5 éve. Azóta anyja hallgatag lett, sokat foglalkozott Ariellel, és néha, ha senki sem látta, a fiú göndör barna hajára pillantva könnyet törölt ki szeméből. Ariel ritkán használta ezt a fegyvert, csak akkor élt vele, ha olvasási szenvedélyét fenyegették. Mostanában már a földi világkönyvtárból hozatott mikrofilmeket az évenként 4-szer forduló űrpostával.
1: Itt a lap! Olvasd!
0: Nyújtotta barátjának az újságot Lars.
1: Megtudtam belőle, hogy most hónapokig egy kis bolygócsapatot fogunk kísérgetni. Látod? Nekünk nem mondanak semmit!
0: Panaszkodott Ariel.
1: Még azt is az újságból kell megtudnunk, ami az Astreán történik. Apám említette tegnap.
0: Vitte a felnőtteket Lars.
1: Azt mondta, most aztán annyi munka lesz, hogy ki sem fognak látszani belőle. Szóval megint az unalom hideg szele fog fújni,
0: idézett Ariel kedvetlenül vízözön előtti könyveiből. Ugyanakkor majdnem leesett a padról. Valaki hátba vágta.
3: Szervusztok, űrpatkányok!
1: Mile, Don?
0: Don örökké jókedvű volt, és ha némi csintevésre került sor, nem kellett bíztatni. Kifogyhatatlan az ötletekben, de szertelen. Ilyennek ismerték az űrállomáson. Bár néhány hónappal fiatalabb volt Larsnál, több centiméterrel megelőzte már a növésben, a fiú nagy bánatára. Arielnek ebben a növekedési versenyben nem voltak esélyei. Egy fejjel maradt alacsonyabb mindkét társánál.
2: Miért lógatjátok ijesztően üres koponyátokat? Nem szabad letörni, gyerekek!
1: Neked könnyű,
0: mondta Ariel.
1: Neked mindig jó kedved van. Még akkor is, ha az Astrea megint lehorgonyoz holmi űrben bugdácsoló szikladarabok mellett. És hónapokig szóba sem jöhet még egy marsi kirándulás sem.
0: A földről nem is beszélve, legyintett Lars. Mindhárman jártak már a földön. Egyszer, néhány napig. A fejükben még most is kavarogtak a látnivalók, a színek, az illatok. Egy kiránduló csoporttal mentek. Rajtuk kívül volt ott még néhány űrövezetben született gyerek, de a többség az a sok örökké siető felnőtt úgy rohant, hogy szinte csak órákat tölthettek az Andokban, a Bajkáltó partján, egy trópusi dzsungelrezervátumban és az Antarktiszon. Ennek már néhány éve, de azóta gondolataik sokszor visszakanyarodtak az anyabolygóhoz. Ahányszor a felnőttek az Astreán befejeztek egy-egy nagyobb munkát, a fiúk mindig abban reménykedtek, szabadságolják az állomás személyzetét, hiszen a felnőttek rászolgáltak már egy kis pihenőre. De kevés még a bányászati nyersanyagokat kitermelő mesterséges űrállomás. Szükség van minden szakemberre.
1: A koponyánk pedig nem is olyan ijesztően üres,
0: állt fel Lars.
1: A tananyagban eljutottam már a 192-es fejezetig. És ti? Beszéljünk másról,
0: javasolt a zavartan Ariel.
1: Hagyjuk békén a tananyagot,
0: legyintett nagyvonalúan Don is.
3: Ha csak meglátom a lernogépet, elfog a rosszul lét.
1: Pedig örülhetnél neki, hogy nem születtél 400 évvel korábban,
0: mondta Ariel.
1: Képzeld, akkor a gyerekeknek minden reggel be kellett menniük egy épületbe. Azt iskolának hívták. Ott kényelmetlen fapadokba ültek, és napi 6-8 órán át csak tanultak. Persze gépek nélkül. Tanítógép helyett minden órában egy másik felnőtt jött magyarázni. Ezeket tanároknak hívták.
3: Neked megártott a sok olvasás,
0: nézett rá szánakozva Don.
3: Ezt valami rémregényben olvastad, ugye?
1: Igaza van,
0: védte Lars Arielt.
1: Én is hallottam ilyesmiről. Ha így vesszük, valóban nem panaszkodhatunk. Akkor ülünk le az oktatógép elé, mikor akarunk. A központból sugárzott nyolcadikos tananyagot tulajdonképpen mi oszthatjuk be magunknak. Fő, hogy évvégére mindent tudjunk.
3: Apám nem nagyon bízik abban, hogy én beosztom magamnak az anyagot,
0: újságolt a Don.
1: Ezért esténként bele-bele pillant a regiszterbe.
3: Hány egységgel jutottam odébb.
1: De tudjátok, ha az ember leszereli a regiszter fedőlapját,
3: akkor hozzáfér a továbbító kapcsolóhoz, és...
0: Két felnőtt jött a liftek felől. Valentin űrpilóta és Borkova doktornő. Don elhallgatott.
2: Szervusztok, gyerekek!
0: Mondta Borkova, és mosolygott. Szép gyöngyfogai villogtak.
3: Hogy megy a tanulás, fiúk?
0: Kérdezte a pilóta.
3: Kitűnően,
0: felelte Lars gépiesen. Mindig így válaszolt a felnőtteknek, akik valahogy nem tudtak mást kérdezni tőlük.
3: Hogy megy a tanulás, fiúk?
0: Utánozta Don a pilóta hangját, mikor amazok eltűntek a folyosó kanyarulatában, s legyintett.
1: Legalább egyszer, csak egyszer kérdeznének valami mást. Azt, hogy mit álmodtunk, hogy nem unatkozunk-e, vagy hogy nem szeretnénk-e elmenni egy kis űrkirándulásra, vagy bármi hasonlót.
0: Nagyon elfoglaltak, védte ismét Lars a felnőtteket. Szüleire gondolt. Apja, Tirosz, az Astrea parancsnoka, lelkiismeretes ember volt. Csak akkor volt nyugodt, ha mindent maga ellenőrzött. Mindenről személyesen kellett meggyőződnie. Anyja Anna az élelmezési laboratóriumot vezette, és bizony neki is volt munkája éppen elég.
1: Így múlnak a napok, a hetek,
0: elmélkedett Ariel.
1: És az ember közben lassan, de biztosan öregszik. Édes tova, 15 évesek leszünk, és semmi, semmi!
0: Semmi,
1: semmi,
0: ismételgette elgondolkozva Lars, aztán fölöcsudott.
3: Mi az, hogy semmi? Minek kellene történnie?
1: Valami nagy kalannak,
0: képzelgett Ariel, de Don rögtön a szavába vágott.
3: kalózok támadják meg az Astreát,
0: csillogott a szeme.
3: Lézercsákják csapódnak az állomás oldalára. A feltört zsilipeken üvöltő kalózok rohannak be. Némelyiknek bioelektronikus műlába van, sisakján pedig vörös kendő. Sugárpisztolyaikkal mindenkit megbénítanak, hatalmukba kerítik az űrhajót. A vezérlőterem ellenállását is legyőzik. És átprogramozva a pályatartó automata vezérlést, nagy kalózakciókra indulnak a Mars-Jupiter térségben. Elfogdossák a Jupiterről a Föld felé tartó értékes ásványszállító hajókat.
1: Közben a kalózvezér nyolcadikos lánya felfedezi, hogy az Astreán sínlődő foglyok közt van három rendkívül érdekes és korban szerfölött hozzáillő egyéniség.
0: Vette át a szót ismét Ariel.
1: Rokon szemvejeléül kiszabadítja őket, egy kis űrhajót bocsát rendelkezésükre, hogy elmenekülhessenek.
3: Ami sikerül is. A három bátor fiatalember egyenesen a legközelebbi Mars támaszpontra indul, hogy értesítse az űrrendőrséget.
0: Fűzte hozzá Don.
1: Ám közben a félszemű kalózvezér fölfedezi a szökést. Összes kalóz hajóját a szökevények után indítja. Izgalmas űrüldözés alakul ki.
3: És akkor vége az előadásnak.
0: Állt föl Lars.
3: Ekkora ostobaságot ti megbudjantatok.
2: Vagy mi vagyunk épeszűek, és te vagy túl komoly,
0: mondta Don.
2: Neked semmi sem hiányzik. Szerinted nem lenne jó kinézni egy kicsit az űrbe, átélni valami izgalmasat?
1: Már éppen ideje lenne,
0: panaszolta föl Ariel is.
1: Egy jó kis kaland mennyire hiányzik. Úgy lapolunk itt, mint nyúl a vackában.
3: Mint micsoda a micsodában?
0: Lepődött meg Lars.
1: Mint nyúl a vackában.
3: Ez valami középkori madár lehetett,
0: vélte Don, és szánakozva pillantott Arielre.
3: Szegény gyerek, már megint összeolvasott valamit a régi poros mikrofilmjeiről.
0: Ariel először fölpillantott a mennyezetre, aztán nagyot fújt, majd lassan szűrte a szót fogai közt.
1: A nyúl négylábú emlős állat, ma is él a földön, nagyon gyorsan tud futni.
2: És mi az a vacka?
1: Nem vacka, vacok, az a fészke, ahol elbújik, és a kicsineit neveli.
3: Ha a fészek a vacok, akkor ez a nyúl mégiscsak a féle madár lehet.
0: Vélte Lars. Szégyelte, hogy Ariel tud valamit, amiről ő még nem is hallott. Pedig nagyon lelkiismeretesen tanulta meg mindig a feladott tananyagot. Ariel csak legyintett. Valahol a távolban zúgás hallatszott, egy gép sipolt.
2: Az új automaták jönnek föl a raktárból,
0: jelentette ki Don.
3: Tegnap este láttam apámnál a tervrajzaikat. Van köztük egy kőzetaprító, ami egyszerre 6000 kiló kisbolygó kőzetet kap föl, és tör össze olyan apró darabokra, mint az öklöm.
2: Menjünk, nézzük meg!
1: Gyerünk!
0: A raktárakban sötét volt. Közelettükre fokozatosan gyulladtak ki az irányfények. Lépteik visszhangoztak a fémfalak közt.
1: Itt minden olyan csöndes,
0: állt meg az egyik géppel szemben Ariel.
3: Hiszen odafenn is csönd van általában,
0: ellenkezett Lars.
1: Igen, de ott járkálnak az emberek, meg a takarítógépek, a szellőzőcső is énekel. Emlékeztek rá? Hogyan dudorászik a ventilátor?
0: Mindhárman ismerték ezt a hangot. Olykor, ha az űrállomáson mindenki aludt, ezeket az órákat nevezték éjszakának. Bár sem az őket körülvevő űrben, sem az Astreán nem állt be ilyenkor semmi változás. Az előző berendezések furcsán zúgtak, sustorogtak. Lehet, hogy csak a fiúk érzékeny képzelete volt az oka, de hol földi patakok csobogását, hol száguldó szerek neszét vélték hallani. A felnőtteknek soha nem beszéltek erről. A raktárakban egymás mellé zsúfolva álltak a gépek. Fémes testükön halványan csillant a fény. Több sarokból már hiányzott néhány. Ezeket szállították el reggel a Mallardra, ahol az Astrea személyzete ezután dolgozni fog.
2: Mario mondta az este, hogy az a Mallard egy 5 kilométer átmérőjű kisbolygó,
0: újságoltadón különösebb lelkesedés nélkül.
3: Az első héten csak próbafúrásokat fognak végezni, míg megállapítják, milyen ásványokból van benne a legtöbb. És minket oda sem visznek el,
0: legyintett Ariel elkeseredetten.
3: Mindig csak ígérgetik. Igazán szólhatnál apádnak,
0: bökte oldalba Don Larsot.
3: Végtére is, ő itt a főnök.
4: A te apád meg a kitermelést vezeti,
0: vágott vissza Lars.
3: Te is szólhatnál neki.
0: Nem szerette, ha a fiúk az apját emlegették. Donnak és Arielnek Tirosz csak a ritkán látott örökké komoly arcú szigorú főnök volt. Lars ismerte apja estéit is. A gondoktól fáradt homlokát, fénytelen szemét, lassú sóhajtásait. Tirosz 40 éves múlt, és nemrég bízták meg az űrállomás vezetésével. Életében ez volt az első ilyen fontos feladat. Kezdetben tartott is tőle, vajon képes lesz-e mindenre gondolni, mindent úgy végezni, hogy semmi baj ne legyen. Azon kívül nem szeretett másoknak parancsolgatni sem. Az űrállomás 11 néhány dolgozója kedvelte Tiroszt. A kapitány igyekezett mindent jól csinálni, mindenkinek a kedvében járni, és ami a legfontosabb, vigyázni az emberek és az Astrea biztonságára. A kozmikus bányászat egyike a legveszélyesebb űrfoglalkozásoknak. Sem az űrhajósok, sem a bolygókon alapított támaszpontokon dolgozók nem tartózkodnak annyit védelem nélkül a nyílt űrben, mint a kozmikus ásványkitermelők. Ezt mindnyájan tudták, akik ilyen űrállomásra jelentkeztek. Vállalták a kockázatot. Mégis óriási volt a parancsnok felelőssége.
3: Ne vitatkozzatok!
0: Szólt közbe Ariel. Az ő édesanyja az Astrean szolgált. Nem kellett kilépnie az űrbe, amióta elvesztette férjét. A gyermeküket egyedül nevelő asszonyokat még a földön sem oszthatták be veszélyes munkára.
3: Inkább menjünk át a garázsba! Micsodába? Az űrhajók hangárjába!
0: Felelte Ariel.
3: Régen a földön a benzin meghajtású járművek tárolóhelyét nevezték garázsnak. Kezd az agyamra venni ez a kőkorszaki nyelv,
0: morogta Don. A hangárnak saját zsívip rendszere volt. Az űrhajókat automata síneken csúsztatták a startállásra, ahonnan aztán zsívipelés után egyenesen az űrbe távozhattak. A három sínpár közül csak kettőn állt hajó.
3: A Kentaur most a Mallardon van,
0: dicsekedett jól értesültségével Lars.
3: Elvitte a fúrógépeket és a mozgó laboratóriumot a kisbolygóra. Adrián ment vele is, Mário,
0: tette hozzá Don, hogy azért ő is mutassa, tisztában van vele, mi történik az Astreán.
3: Elhelyezik az automatákat, és visszajönnek.
0: Ariel a két kisebb űrhajóra nézett, nagyot sóhajtott.
2: De jó lenne egy kört csinálni valamelyikkel a Mallard körül.
3: No, gyerünk vissza!
0: Fölmentek a keskeny lépcsőn a következő szintre. A hangárok fölött a műker terült el. A különleges módszerekkel életben tartott földi növények körül illatos volt a levegő. Fekete fenyők álltak sorban a fehér kavicssal beszórt keskeny sétautak mellett. A fagyalsövények rejtett zugaiban kis padok várták az Astrea fáradt lakóit. Rózsák és tulipánok virágoztak egymást váltva tized néhány más virággal. Mohos kőasztal fölé cseresznyefa borult. Ide többen is szerettek járni. Nem egyszer a fiúk is itt szötték fantasztikus terveiket. Most azonban nem volt kedvük letelepedni a padokra. Don fölpillantott a mennyezetre függesztett mesterséges napra, és legyintett.
3: Gyerünk tovább! Unalmas itt!
4: Most mindenhol unalmas,
0: akarta mondani Lars, de szótlanul kifordult a kertből. Ariel előre szaladt a narancsárga folyosón.
3: Gyertek a salátás kertbe! Legalább anyád megkérdezheti, kész vagy-e már a leckéddel?
0: Nevetett Don csúfondárosan Larsra. Az első, akivel a hidroponikai teremben találkoztak, csak ugyan Anna volt, Lars édesanyja. Fehér köpenyben hajolt egy lombik fölé. A páradús levegőben különös illatok úsztak.
2: Ti vagytok, fiúk?
0: Anna letette a lombikot. Fáradt mosollyal pillantott rájuk.
3: Csak nézelődünk,
0: felelte Lars. Ariel már is belecsimpaszkodott egy tartály szélébe. Fölhúzóckodott, hogy belenézhessen.
4: Az átlátszó folyadék felszínén emberfejnyi saláták lebegtek. A többi tartályban uborka, sárgarépa, spárga, paprika, mangó, édes burgonya úszkált, sőt, még gombák is akadtak.
2: És a leckéddel kész vagy-e már?
4: Kérdezte Anna szeriden Lars-tól. Arielből kirobbant a nevetés, kezét szájára szorítva szaladt be a tartályok közé. Don gunyoros mosolya fordult Annához.
2: Mindnyájan megcsináltuk már a leckét. A lernógép ma nem volt formában. Nagyon könnyű kérdéseket adott fel.
3: A baj csak az, hogy a tanulás után nincs mit csinálnunk,
4: panaszolta Lars anyja szemébe nézve.
3: Csak témfergünk föl alá.
2: Látom.
4: Anna felállt, megnézett két jelzőtáblát, amelyeken sápadtan világítottak a fénnyel ért számok.
2: Ha akarjátok, körbevezetlek benneteket, és elmagyarázom, milyen szerepet

0: fűtéshez van szükség. A növények részben a naptól, részben mesterséges fényforrásból kapják. A szén-dioxidot mi magunk, emberek termeljük ki légzés útján. Ezt az űrállomás szellőző berendezése szállítja ide. Ariel, mit csinálsz? Engedd el azt a csapot! Don, ne piszkáld a padlizsánokat! Így aztán hamarosan kívül találták magukat. Lars gondosan becsukta a salátás kert ajtaját. És most hová?
1: Menjünk a többi laborba,
0: javasolta meggyőződés nélkül Ariel.
1: Itt, ezen a folyosón van még belőlük vagy 8. Az ásványtaniban Adrián menyasszonya dolgozik. Tudjátok, a Klára.
2: Nem is a menyasszonya,
0: ellenkezett Lars.
3: Adrián a múltkor vele volt a Phantom moziban,
0: fitogtatta jól értesültségét Don. Hármajuk közül csak ő járt a Phantom moziba. Lars ezt komolytalan szórakozásnak tartotta, Ariel pedig inkább olvasással töltötte az időt. A Phantom moziban hetente 2 gyűltek össze az Astrea lakók. A kör alakú teremben kényelmes fotelekben ültek, feküdtek. A zsongító zene és a falból érkező illatok hatására lassan beleélték magukat a vetítésre kerülő film hangulatába. A következő 2 órában aztán úgy érezték, maguk is szereplői az ügyesen szerkesztett filmnek. Minden nézőnek jutott benne képzeletbeli szerep, és mindnyájan úgy érezték, maguk is ott lovagolnak a középkori őserdők ösvényein. Átélik a tengeri vihart egy óceániai csónakban. Elsőként lépnek a Merkur felszínére. Don élvezte a Phantom filmeket, és másnap mindig beszámolt élményeiről Larsnak és Arielnek, akik esténként inkább az űrtévét nézték, ha nézték. Ennek a műsora is sokszor volt unalmas. Lars leginkább a kozmosszal foglalkozó tudományos előadásokat nézte. Ariel pedig a végtelennek rémlő Arnold sorozatot szerette. Ez az Arnold lelkiekben gazdag, ám de kalandvágytól fűtött csavargó robot volt, aki szüntelenül az űrben kóvájgott és furcsábbnál furcsább lényekkel találkozott. Úgy látszott, a sorozat íróinak képzelete kimeríthetetlen. Don szerint legalább 2000-en lehettek, hisz ennyi marhaságot 1000 ember sem képes kitalálni.
1: Adrián és Klára össze fognak házasodni,
0: kanyarodott vissza a témához Ariel.
1: Adrián maga mondta.
2: Csak tudnám, mi tetszik Klárának azon a vékony fickón,
0: töprengett hangosan Don, és Arielre pillantott.
1: Ezt nem mondta neked Klára?
2: Ne pletykáljatok,
0: figyelmeztette őket Lars.
2: Üdv, ifjú nemzedék!
0: Hallották ekkor a vidám kiáltást a hátuk mögött. Bertolt jött arra, Don apja, Valentin űrpilóta is Klára társaságában. Bertolt magas termetű volt, gyakran mosolygott, és mindenki kedvelte. Valentin kissé görnyetten járt, mint a gondok nyomnák vállát. Arcán fiatalkora ellenére megjelentek az első ráncok. Klára hosszú, karcsú lába, kisportolt termete feltűnést keltett. Nem csupán az Astreán, hanem a Marson is. A 3 felnőtt a minden hangot elnyerő padlón közeledett, és most vidáman nevettek.
2: Milyen indiánok vagytok? A sápadtarcúak ilyen könnyen meglephetnek benneteket?
0: Mondta Bertolt.
1: Elgondolkoztunk,
0: felelte Lars.
2: Az nem árt néha,
0: csilingelt Klára.
2: Azt mondják, a gondolkodásnak óriási jövője van,
0: csatlakozott az általános nevetéshez Valentin is. Mikor mosolygott, a ráncok eltűntek az arcáról.
2: Érdemes hát néha gyakorolni.
0: A felnőttek elviharzottak az étterem felé.
1: Talán mi is elmehetnénk enni,
0: vélte Ariel.
2: Megint enni? Kiürült a pocakod?
0: Ariel nem szerette, ha a gömbölydet hasát emlegették. Erről eszébe jutott a tornaterem.
2: Menjünk versenybiciklizni! Ezt már vagy 3 napja nem csináltuk.
0: A kék folyosóra tértek hát. Útközben Don megkérdezte.
1: Kik azok az indiánok?
2: Már nincsenek,
0: vágta rá gyorsan Lars. Örült, hogy ő is tud valamit a régi időkről, nem csak Ariel.
1: A földi Amerikában éltek, és tollakat hordtak a fejükön. A fejükön?
0: Donnak elkerekedtek a szemei.
1: Minden madárnak a hátán vannak a tollai, meg a szárnyán. Az indiánok nem madarak voltak,

0: hanem emberek.
1: Ariel kezdett dühös lenni.
0: Hogy lehet valaki ilyen műveletlen? Még hogy én?
1: Don megtorpant. Elkapta Ariel karját.
0: No, te észkompjúter! Akkor mondd meg, milyen vastagok a Szaturnusz gyűrűi!
1: És nem várva feleletre, már hadarta is.
0: Az A gyűrű külső átmérője 1389, a belső 1222 kilométer, a középső B gyűrűjé kívül 117, belül 90. A legbelső gyűrű, a C, csak 89 és 72 kilométer. Más nem is tudsz az egész gyakorlati csillagászatból,
1: morogta Ariel. Lásznak viszont más kifogása támadt.
2: Kihagytad a gyűrű közti rések szélességét,
1: fordult Donhoz.
0: Az első úgynevezett Cassini rés 1222 és 117 kilométer átmérőjű, a másik rés pedig 90-89 kilométeres.
2: Nagy okosok,
1: dohogta Ariel, kitárva a tornaterem ajtaját.
2: Ezeknek kompjúter zümmög a fejükben. Cassini rés, meg Szaturnusz gyűrűk, ezt tudják. De hogy kik voltak az indiánok, meg mi az, hogy garázs, azt nem.
1: Tirosz várakozva nézte a hármas képernyő homályos lapját. A kentaurnak perceken belül jelentkeznie kell. Már 2 órája, hogy megkezdték a próbafúrásokat a Mállárdon. Valentin szótanul tetvett a vezérlőpult másik végén. A pályaelemző kódológép végtelennek tetsző fehér papírszalagját markolta össze. Átfutotta az Astrea fedélzeti helyiségeiből befutott összes jelentést.
2: Belül minden rendben?
1: Kérdezte Tirosz. Eszébe jutott, hogy ezt a kérdést naponta feltette eddig. Ez is a parancsnok kötelességei közé tartozott. A helyettes kötelessége pedig 24 óránként ellenőrizni az űrállomás belsejének összes jellemző adatát. Tirosz az Astreán volt először kapitány. Addig minden korábbi munkahelyén beosztottként teljesített szolgálatot. Álma nyugodtabb, kedve kiegyensúlyozottabb volt akkor, de hiányzott valami elégedettség. A jól végzett munka öröme, amit életében most érzett először itt az Astreán.
0: A közös helyiségek hőmérséklete 22 fok. Páratartalom normális. Szellőző berendezés a folyosókon rendben. A lakóhelyiségekben rendben. A laborvezetők műszaki hibát vagy energiahiányt nem jelentettek. Energiaellátásban zavar az elmúlt 24 órában nem volt.
1: Valentin hangja szárazon kongott. A pilóta majdnem egyidős volt Tirosszal, és az űrállomáson nem csupán ezt a munkakört töltötte be. Azon kívül volt még egy régóta húzódó ügy, amire Tirosz éppen most akart rátérni.
2: Még mindig el akarsz menni?
1: Valentin homlokán kissé megfeszült a bőr, szája szélén az egyik ránc mélyebb lett.
0: Igen, Tirosz. És nem azért, mintha rossz dolgom lenne itt, vagy bármi bajom volna az emberekkel. De ez a munka igazán nem nekem való. Űrpilótai képesítésem van, méghozzá első osztályú. Most indulnak a Plutón túli expedíciók, hallottam. Ott lenne a helyem. Itt igazán nem kell sokat pilótáskodnom. Néha egy-egy pályamódosítás, liftezni leföl a kisbolygókra, vinni az embereket és a gépeket, fél órás utak mindössze. Jobb lenne a távolsági szolgálat. Több hónapos expedíciók, azokat jobban szeretem, mint az ilyen egy helyben topogást. Hivatalosan is be akarod nyújtani az áthelyezési kérelmedet? Úgy értem, írásban.
1: Valentin egy pillanatig elgondolkozva nézett maga elé. Aztán zubbonya felső zsebébe nyúlt.
0: Már hetekkel ezelőtt megírtam. Dátum nélkül.
1: Tirosz lassan kinyújtotta kezét. Átvette a papírlapot. Nem olvasta el. Tudta, milyen indokok lehetnek benne. Valentin egyenes ember. Nem ír mást, mint amit mond. Hosszú-hosszú percekig nézte az űrpilóta arcát. Aztán halkan felelte.
2: Még ma este elküldöm rádión a marsi támaszpontra.
1: Tirosz megértette Valentint, és sajnálta volna, ha elmegy. Valahogy nagyobb biztonságban érezte magát a pilóta jelenlétében. A nagy kerékpárversenyben Don győzött. Léhegve izzadtan heveredtek le a birkózó szőnyegekre. Izmaik jól esően ernyedtek el. Lars arra gondolt, hogy szüleit szinte soha nem látta a tornateremben. Miért nem jönnek el legalább hetente egyszer? Don, mintha csak eltalálta volna gondolatait, így szólt.
2: Miért mindig csak mi járunk ide? Néha Máriót látom izzadni szorgalmasan. Olykor esetleg Adriánt. A többiek csak a pocakjukat hízlalják.
1: Ariel úgy szúszogott, akár egy fújtató. A pocak említésére igyekezett behúzni hasát. Egy időre sikerült is neki, de aztán megadó sóhajjal újra kiengedte.
2: Úgy fújsz, mint egy gázballon!
1: Szellemeskedett Don, és felült.
2: No, ki jön labdázni?
1: Lars feltápászkodott. Ariel csak nézte őket, nem mozdult. Fél óra múlva megmosakodtak, és továbbálltak. Az űrállomás második szintjén volt az étterem. Ide Ariel húzta be társait.
2: Megéheztem a torna után! Gyertek! Fölfedeztem tegnap egy remek süteményt! Attól hízol ennyire!
1: Vágta rá Don.
2: Nem ártana egy kis mozgás, tudom!
1: Sóhajtott Ariel.
2: No, majd vacsora előtt elmegyek úszni!
3: Neked moccanod sem kell, anélkül is fennmaradsz a vizen,
1: folytatta az ércelődés Don.
3: Ekkora hólyag, nem süllyed el!
1: Ariel megtorpant a barátságos meleg színekre festett ételkiadó automat a konyha előtt. Az aznapi ételek listájára ügyet sem vetett. Egy számkombinációt nyomott be a gombokon. A kiadó rekeszben megjelent kis tálkán a sütemény.
2: Csokoládéval és tejszínhabbal van leöntve,
1: jelentette ki Ariel. Lars önkéntelenül is megnyalta ajkait.
2: A tésztába összedarált diót, mogyorót és mandulát sütöttek.
1: Ezt már Don sem bírta tovább hallgatni. Óriásit nyelt és megkérte Arielt.
2: Hívd le nekem is egyet!
4: Parancsolj!
1: Áhítatosan majszoltak a kis asztalnál ülve. Az étteremben csend volt. Valamelyik automatában zümmögött valami, föl-fölberregett nagyon halkan a szellőző. Lásnak szörnyen ízlett a sütemény, de nem mert még egyet kérni, nehogy a többiek falánknak tartsák. Don gyorsan bevágta a magáét, aztán egy percig szokatlanul hallgatagon viselkedett, ujjait forgatta, fölszedte a morzsákat az asztallapról, végül halkan szégyenkezve szólt.
2: Ariel, légy szíves, hívd le még egy süteményt!
1: Erre Lars is fölbátorodott.
4: Nekem is, Ariel!
1: Ariel boldogan ugrott az automatához. Végre megjelent a kép. A hanggal egyelőre valami baj lehetett. Tirosz és Valentin semmit sem hallottak. A képernyőn a Mallard felszíne látszott, mintha papírból kivágott, éles szélű sziklák álltak volna a talajon. Szürke, nagy kődarabok, hasadékok, kiálló szírtek. A háttérben a sötét űr. Csak itt-ott ragyogott valahol egy-egy égitest. Egy lapos a fensékon gépek álltak elszórtan. Valamivel odébb a Kentaur verte vissza csillogva a napsugarait. Az Astrea űrhajója szinte megvilágította a környéket a fémtestéről visszaverődő fénnyel. Adrian és Mario két fémes pontnak látszott a gépek közt. Lassan, óvatosan mozogtak. Végre fölzengett a hang is.
2: Az egyik fúrógép megindult. Jelenleg 4-5 méter mélyen halad a fúrófej. A kettes gépet elvisszük jelenlegi láthatárunk szélére. A Kentaurral ellentétes irányba. Astrea, hallasz bennünket?
4: Itt az Astrea. Tirosz beszél. Most hallom.
1: Felelte a kapitány a mikrofonba.
4: Milyen messze lesz a kettes a leszállóhelytől?
2: 1400-1500 méterre.
1: Felelte Mário.
2: Aztán visszajövünk a hármasért. Addigra az egyes fel is hozza az első mintát. 75 és talán 100 méterről is.
4: Rendben van. Itt leszünk a készüléknél. Vigyázzatok magatokra.
2: Mi vigyázunk?
1: Hallották Mário hangját.
2: De a kettes gép rakoncátlankodik. Valami baj lehet a vezérlése körül.
4: Már kétszer is másfelé akart menni, mint ahogy a parancs szólt. A fene!
1: Mario itt egy olyan szót mondott, amelyet Tirosz és Valentin nem értettek. Valamilyen ősi szicíliai tájszólás lehetett, de körülbelül sejtették, hogy a fiatalember nem dicséri a kettest. Kis szünet után Adrián szólalt meg.
4: Most már rendben van, Mario! Csak ezen a vonalon vezess tovább!
1: A képernyő elsötétült. Tirosz Valentinhez fordult.
4: Nem akarsz pihenni egy kicsit?
1: Az űrpilóta halvány mosolya rázta meg fejét.
4: Nem, köszönöm.
1: Visszatértek a kertbe. Ezt a helyet szerették a legjobban a fiúk. A felnőttek parknak nevezték, és ők is szerettek oda járni. Az űrállomás kellős közepén helyezkedett el. Fölötte mesterséges nap ontotta a fényt. A mennyezetbe illesztett alacsony nap furcsa árnyékokat vetett. A növények legtöbbje a sárgás félgömb felé nyúlott, fölfelé igyekezett. Ariel azonnal a karcsú tujjához rohant. Ez volt kedvenc fája. Don soha nem tudott választani a törpe kókuszpálma és a fehér törzsű diófa közt. Lars pedig, s ezért mindig megmosolyogták, legjobban a füvet szerette, a kert zöld pázsitját, mely ezernyi ezer élet volt egyszerre. A fiú szeretett leheveredni, és egészen közelről nézegetni minden egyes fűszálat. A kert kicsi volt, ki kellett használni a helyet. Az Astrea építői közelültették egymáshoz a fákat, bokrokat. A fagyas sövény szeszélyesen kanyargó ösvényt szegélyezett. Két eldugott, igazi kőből faragott pad is volt a fák alatt.
4: Régen ezeket a tujákat főleg temetőkben ültették el,
1: mondta Ariel, mikor a másik kettő után ment.
4: Temetőben? Ugye az volt az a hely, ahová a halottakat?
1: Kezdte Don újra jól értesültségét fitogtatni.
4: Az, az!
1: Bólogatott Lars.
4: Még azokban az időkben, mikor a halottakat nem égették el, mint most, hanem deszkaládákban a földbe ásták őket. Csodamúr is lehetett!
1: Vigyorgott Don.
4: A végén több területet foglaltak el a temetők, mint a városok, nem? Mindig gyenge voltál történelemből,
1: szögezte le Ariel.
4: Történelemből is,
1: tette hozzá Don önkritikusan, de nevetett.
4: Azért ne essetek kétségbe, valahogy majd csak boldogulok az életben. Ha az űrben nem fog menni a dolog, elutazom a földre. Úgy véled, ott könnyebb lesz?
1: Kérdezte Lars.
4: Magától értetődik. Az űrben csak nagy felkészültségű emberek dolgozhatnak. Ezt mondta apám is. A földön meg mindenki számára akad hely. Képzeljétek el, a földön ezekből a fákból egész erdők vannak,
1: mutatott körbe Ariel. Leheveredtek a pázsitra. Lars beszívta a fű illatát.
4: Már ahol vannak? Vetette közbe. Sok erdő kipusztult. De azért maradt is, olvastam.
1: Ariel javíthatatlan derülátó volt.
4: No, meg a biológiai anyagban is volt szó a föld növényzetéről. Emlékeztek?
1: Mormolta Don bizonytalanul.
4: Egész erdők,
1: ábrándozott Ariel.
4: Képzeljétek, be lehet menni a fák közé. Minden oldalról körülvesznek. Akármerre nézel, csak fákat látsz. És így mehetsz köztük jó sokáig. És csupa fa, fa. Unalmas lehet,
1: vágta rá Don.
4: És minden fa egyforma. Olyan, mint ez itt.
1: A fekete fenyőre mutatott.
4: Vannak egyforma fából álló erdők, és vannak vegyesek.
1: Tudálékoskodott Ariel.
4: Nem emlékszel arra a trópusi dzsungelre, amelyet a földön láttunk? Hiszen alig néhány órát töltöttünk csak abban a rengetegben,
1: válaszolta panaszosan Don.
4: S alig láttunk valamit a félhomálytól, és az egész évekkel ezelőtt történt. Ugyan mire emlékezhet az ember? Néha álmomban a földön járok.
1: Zavartan elhallgatott. Kis ideig elfeküdtek a füvön, szótlanul. Lars arra gondolt, milyen jó lenne megismerni a földet. Hegyet, völgyet, folyót, bokrokat. A kert szép, de még csak helyettesíteni sem tudja az erdőt, az igazit. Ahol szaladni lehet, és az ember nem ütközik rögtön az Astrea műanyag falába.
4: Megint le kell nyírni a füvet,
1: mondta Lars.
2: Ráír holnap,
1: legyintett lustán Ariel. Pocakja ütemesen emelkedett és süllyedt. De Lars váratlanul szövetségesre akadt Don személyében. A fekete fiú felugrott, ébenbőrén megcsillant a műnapfénye.
2: Gyerünk, te űrlustája! Ráncigáld elő a fűnyírót!
1: Valaha fűnyíróautomaták gondozták a kertet. De Lars, bár ezt soha senkinek nem vallotta be, még apjának sem, egy napon eldugta ezeket a mindentudó gépeket az alsó szint egyik hátsó raktárának mélyére, azóta sem kereste őket senki. Helyette a tartaléknak hozott kis kézi fűnyíró került használatba. A felnőttek már az első héten természetesnek vették, hogy a kertet a fiúk gondozzák. Ők különben is ritkábban értek rá. Nagyon elfoglalta mindnyájukat a munka. Néha üldögél csak valamelyik kőpadon a szerelmes pár, Klára és Adrián. De Ariel, aki gyakran járt ide egyedül is, állította, hogy látta Valentin űrpilótát Borkova doktornővel csevetni a kókuszpálma alatt.
2: Hozom a masinát!
1: Állt fel Ariel.
2: De én nyírhatom le a diófa és az orgonabokor közt. A fagyal sövénytől a citromfáig pedig az enyém,
1: kiáltotta Don.
4: Szóval megint nekem maradt a legkevesebb,
1: tápászkodott fel Lars. A mesterséges nap egy pillanatra a szemébe tűzött, tüsszentenie kellett. A hangszóróból furcsa fémes kattanás hallatszott, mintha valahol nagyon messze összevertek volna két fémlapot. Valentin felkapta a fejét.
2: Hallottad?
4: Igen.
1: Tirosz néhány másodpercig feszülten hallgatózott. A közvetítő berendezés kicsin zöld lámpája kialudt, majd megint fölvillant.
2: Alig, hanem rádió kapcsolatot akarnak velünk teremteni.
1: Vártak, de semmi sem történt. A képernyő is üres volt.
4: Ez a Mallard szédítő gyorsasággal forog,
1: mormogta Tirosz.
4: A nehézségi erő minimális. Ha a Marióék valamit eltévesztenek,
2: nem lesz semmi baj,
1: nyugtatta meg a pilóta.
2: Itt vannak egy ugrásra. Bármikor közbeléphetünk.
1: Újra felhördült a hangszóró. Zöld lámpája egyenletesen égett. Majd valamilyen érthetetlen szót hallottak.
4: Mintha Adrián hangja lett volna,
1: komorodott el Tirosz. Még két recsegés, majd hosszú, álhatatos sípolássá vékonyuló zúgás után szinte berobbant az Astrea vezérlő termébe Mario izgatott hangja.
2: Astrea! Jelentkezz! Astreát hívom, jelentkezz! Mindig mondtam, hogy a testi munka fölüdít,
1: nyújtozott egy óriásit Lars.
2: No, most képzeljétek el! Valaha minden ember így dolgozott, egész áldott nap. Meg még sokkal keményebben, és reggeltől estig,
1: tette hozzá Ariel.
2: Azért az nem lehetett valami kellemes.
4: Az is munka volt,
1: fitymált Adon az egészet.
2: Láttam a múltkor az űrhíradóban egy filmet, a legújabb naprendszerbeli űrállomásról. A Szaturnusz és Uránusz pályái közt kering. Azon akkora pázsitok vannak, hogy nem is látni a végüket.
4: Lódítani azt tudsz. Minek oda akkora park?
2: Az rengeteg hasznos helyet foglal el egy űrállomáson. Biztosan juhokat legeltet ott a személyzet,
1: ércelődött Ariel. Don csak a vállát vonogatta. Juhokat ugyan egyikük sem látott soha, de tudták, a féle négylábú, fűevő, gyapjas jószágokról van szó. Lars órájára pillantott.
4: 5 perc múlva kezdődnek a tévében Palláciusz kalandjai.
2: Enyhén unom már,
1: vágta rá Don. Lassan ballagtak a kert kijárata felé.
2: Mindig ugyanaz történik vele. Leszáll valamilyen bolygón, találkozik az ott lakókkal, vagy békés természetűek, vagy harcolni akarnak. Ha harciasak, Jön Palláciusz, és úgy odavág nekik, hogy egyszer s mindenkorra elmegy a kedvük a verekedéstől. A múlt hónapban volt egy jobb folytatás. Azt nem láttad?
1: Ariel arca kipirult. Csillogó szemekkel kezdte mesélni.
2: Palláciusz leszállt egy bolygón, és senki sem jött az üdvözlésére. Föl alá csörtetett, tudjátok, azzal a jellegzetes járásával. De sehol senki. Erre beszáll űrhajójába, hogy elmegy. Ekkor valahol valaki fölkacagott. Egyetlen nagy nevetés hallatszott az egész bolygón. Palláciusz kiszállt, körbeszaglászott. Semmi. Azt hitte, halucinált. Újra beszállt az űrhajóba. Bekapcsolta a hajtóművet, már más startolt, mikor a külső mikrofonok megint a röhögést közvetítették a fülébe.
1: Közeledő zúgás hallatszott. A folyosó mennyezetén a lámpák kialudtak, majd ismét fölgyulladtak.
2: Mi ez?
1: Kérdezte Don. A sziréna hang akkor már víjogott, fülbehasítóan, bénítóan.
2: Riadó!
1: Kiáltotta Lars. Mindhármuk arca azonnal elkomolyodott.
2: Futás a szkafanderekhez!
1: Riadó esetén mindenkinek azonnal űrruhát kell öltenie. Ez az egyes számú utasítás. A fiúk végigrohantak a folyosón a kijelölt öltözőpontig. Az űrállomás összes szintjén volt egy-egy ilyen pont. A sziréna hangra automatikusan kinyíló nagy fali szekrényekben felnőtt és gyermekméretű űrruhák lógtak. A sziréna elhallgatott. Helyette nyugodt, de parancsoló férfi hang áradt az összes hangszóróból. Lars tudta, apja beszél.
2: Az Astrea egész személyzetének. Riadó! Alfa űrhajót távozásra előkészíteni. Vezeti Valentin űrpilóta. Beszállásra gyülekezzenek. Borkova, Anna, Bertolt, Eta. Az Astreán Klára és Dóra maradnak. Végeztem. Kenta úrt hívom. Mário, jelentkezz!
1: A készülék csak recsegett. Egy távolról jövő emberi hang hallatszott. Tirosz még a vezérlőteremben volt. Aztán a fali hangszóróból berobbant Mário hangja.
2: Tirosz! Hallasz?
4: Igen. 2 perc múlva indulunk az Alfán. Most jobb a vétel. Mondd el összefüggően, mi történt.
2: Az az átkozott fúróautomata! A 2-es, amelyikről már beszéltem. Elromlott benne az irányítási utasításokat fölvevő és továbbító szerkezet. Legalábbis erre következtetek abból, ami történt. Adrián háttalált a szakadék szélén, lefelé nézett. Ásvány rétegeket keresett fényszóróval. Nem látta azt a dögöt.
4: Az automata belökte Adriánt a sziklahasadékba?
2: Pontosan az történt. Zuhant a fiú vagy 8-10 métert. Kicsi a tömegvonzás. Talán nem ütötte meg magát. De a súlyos gép lánctalpai alól levált néhány tonna szikla is. Ez is ráesett Adriánra. Persze ennek is kevesebb a súlya. Mégis éppen elege lehet szegénynek. Azt mondja, eltörött a karja. Ez a gépek tovább futkosít a fensíkon. Nem lehet megállítani. Nem engedelmeskedik a parancsoknak. Elromlott.
1: Klára ért lihegve a vezérlőterembe. Izgalomtól kipirult arca robbant be az ajtón.
2: Adrián?
1: Kérdezte. Reszketett a szája széle.
4: Nincs nagyobb baj,
1: nyugtatta meg Tirosz.
4: Mário szerint csak kartörése lehet, de egyedül nem tudja kihúzni a szakadékból. Maradj itt, vigyázz mindenre. Dóra és a gyerekek is az Astreán maradnak.
1: Tirosz a másik mikrofont kapta maga elé. Máriót hívta.
4: Kenta úr, jelentkezz!
2: Itt, Kenta úr!
1: Hallották Máriót.
4: Indulunk az Alfával. A Kenta úr mellett landolunk. Ne mozdulj Adrián mellől. A te rádiójelzéseid nyomán haladva keresünk meg benneteket.
2: Értettem! Várok!
1: A három fiú űrruhában állt a folyosón, sisakkal hónuk alatt. Tirosz szintén űrruhában a garázs felé sietett.
4: Jók legyetek, fiúk! Néhány óra múlva visszatérünk!
1: Nem akarta fölöslegesen nyugtalanítani a gyerekeket, de néhány szóval röviden elmondta, mi történt.
4: Édesanyád!
1: Fordult Arielhez.
4: Itt maradt Klárával. A többiek eljönnek velem a Mallardra.
1: Még néhány szót vetett oda nekik futás közben. Aztán összezárultak mögötte a szürke ajtók, a fiúk magukra maradtak.
4: Szegény Adrián,
1: szólalt meg Lars.
4: Remélem nem esett komolyabb baja.
2: Most itt állunk űrruhában,
1: nézett végig magándól.
2: És vetközhetünk le. Menjünk vissza a kertbe. Abba maradtunk, hogy Pallácius kalandjait nézzük a tévében,
1: jegyezte meg bizonytalanul Ariel.
4: Nekem elment a kedvem a tévétől.
2: Hát mit csináljunk?
4: A vezérlő terembe most úgysem engednek be, pedig jó lenne. Meghallgatnánk, mit beszélnek amazok odalenn a Mallardon.
2: Mi történne? Semmi!
1: Vont vállaton.
2: Leszállnak, megkeresik Adriánt és Máriót, a sérültet elviszik a kentaurra vagy az alfára, Borkova doktornő megvizsgálja, hazajönnek, és kész.
5: És kész,
1: ismételte elgondolkozva Ariel.
2: Pedig de jó lenne megnézni, hogyan csinálják.
1: Egy kicsit kóborolni az űrben, ábrándozott Lars is. Don feléjük fordult, fekete szemében különös fény gyulladt. Gyorsan hadarva kezdett el beszélni.
2: No, tollasfejű indiánok, vadbolygó kozmikus hősei, csillagvadászok, meteorszelidítők, üstökös lovaglók, űrkalózok, ütött az óra!
4: Megbudjantál?
1: Érdeklődött aggódva Lars.
4: Az előbb még olyan épeszűnek látszottál.
2: Mondom, ütött az óra!
1: Kiáltotta Don.
2: Itt állunk űrruhában, nem értitek? Használjuk ki az alkalmat, soha nem leszünk ilyen kedvező helyzetben. Gondoljátok meg!
1: Lars még mindig nem tudta, mire céloz Don, de Ariel szemében a megértés szikrái csillantak.
2: Nem arról beszéltünk-e néhány órával ezelőtt, hogy milyen jó lenne kirándulni az űrbe? Hát mire várunk? Ott a harmadik űrhajó a hangárban.
5: A garázsban,
1: suttogta Ariel elragadtatva. A Beta a legkisebb a három űrhajó közül, de nekik éppen megfelelne.
2: Egyszerűen nem lesz most rá szüksége senkinek,
1: verte Don a vasat.
2: Klára és anyád úgysem hagyhatják el az Asztreát. Ezt tiltja a szabályzat.
4: Azt is tiltja, hogy kiskorúak engedély nélkül az űrbe induljanak,
1: vetette közbe Lars.
5: Te mindig akadékoskodsz,
1: legyintett Ariel.
2: Az űrbe, az űrbe! Micsoda nagy szavak!
1: Háborodott fel Don, de közben a hangár felé húzta társait.
2: Csak ide megyünk a szomszédba. Megnézzük azt a néhány kisbolygót, amiket az Asztrea kísér. A felnőttek úgysem visznek magukkal bennünket, sohasem.
5: Mennyit könyörögtünk már, hogy mutassák meg az űrt közelebbről is, de hiába!
1: Panaszkodott Ariel. A hangár elé értek. Don megnyomta az ajtónyitó gombot a falon.
4: És ha valami baj lesz?
1: Aggodalmaskodott Lars. Valahol belül érezte, nem szabad engednie. Őrültség, amit csinálnak. És pontosan ő, a parancsnok fia, igazán nem járulhat hozzá, hogy már is a Béta mellett álltak. Az űrhajó csak ugyan kicsi volt, szinte eltörpült a hangárnak a kentaurra szabott méretei mellett.
2: Még jó, hogy az űrgyakorlati oktatáson fölkészítettek bennünket a repülésekre,
1: mondta elégedetten Don. A súlyos fémajtó kitárult, beléptek a kicsin zsilip kamrába.
2: Itt le is tehetjük az űrruhákat.
4: De nem azért tanítottak bennünket űrrepülni, hogy kirándulni járjunk a hajókkal,
1: morogta Lars. Rossz érzése nem csökkent.
2: Veszély esetére minden űrlakónak ismernie kell az űrhajók vezetési és kezelési szabályzatát.
4: Ha már elmúlt 12 éves.
2: És az űrforgalmi rádió szabályzatot.
1: Hosszú mondata végén Don megkönnyebbülten föllélegzett. A Bétán belül keskeny folyosón jutottak tovább. Mögöttük a zsilip kapu légmentesen zajtalanul zárult. Két helyiségben nyíltak ajtók, aztán keskeny lépcső vezetett föl az orban lévő irányító fülkébe. Hárman éppen csak befértek a műszerekkel, képernyőkkel tele zsúfolt szobába. A kis helyiséget nem három űrruhás ember számára méretezték.
2: Itt van minden, amiről tanultunk,
1: állapította meg Don elégedetten. Fekete arca mosolyra húzódott, fogai kivillantak.
5: Az indítókar, a térérzékelő képernyője, a sebességjelző, az automata ütközésgátló vészjelzője, a kormányszerkezet.
1: Ariel kibújt szkafanderéből. Lars még habozott.
4: Fiúk, ebből baj lesz.
5: Ugyan, mi lenne?
1: Legyintett Don.
5: Ugyan, mi lenne?
1: Visszhangozta Ariel. Az űrhajó megmozdult alattuk. Zöld lámpa gyulladt ki fejük fölött. Puhán siklottak a sínen a kupola alá. Lars még mondani akart valamit, de...
5: Lars! Csak nem félsz?
1: Kérdezte gúnyosan Don.
5: Hogy ő? Az lehetetlen!
1: Állította határozottan Ariel. Don a síneken gurította az űrhajót a hatalmas zsirip kupola középpontja alá. A hajó testén kívül elhelyezett figyelőkamerák pontosan eléjük vetítették a látványt. A sötét hangárból a szivattyúk kiszívták a levegőt, aztán fejük fölött megnyílt a kupola.
5: Egy perc is repülünk,
1: suttogta Ariel. Szemei kerekre nyíltak, ahogy a képernyőket bámulta.
5: Ha apáik megtudják,
1: gondolta Lars. Eddig ritkán fordult elő, hogy valamit apja ellenére tett. Érezte, ez most komoly dolog. És a többiek is így gondolhatták. Elég volt egy pillantást vetni a barátaira. Feszültség tükröződött arcukon.
5: Kapaszkodjatok!
1: Kiáltotta Don. Felbőgtek a hajtóművek. A fémtest megremegett lábuk alatt. Sűvítés hallatszott. Lars úgy érezte, gyomra a lábába szaladt. A képernyők elsötétettek.
5: Repülünk!
1: Suttogta Ariel. De az ajban senki sem hallotta. Don figyelmesen nézett egy számlap előtt lassan kúszó mutatót. Amint a piros vonalhoz ért, kikapcsolta a hajtóművet. A béta elcsendesedve száguldott az űrben. A képernyőkön sötét háttér előtt fehéres pontok gyúltak ki.
5: Az űrben vagyunk,
1: suttogta Lars.
5: Száguldunk,
1: kiáltotta Ariel.
5: Felfedező útra indulunk,
1: rikkantotta Don.
5: Őrkalózok, utánam! Irány a végtelen kozmosz! Az ember nem látta bolygók! Az ismeretlen lények! Akik csak mi ránk várnak!
1: Tette hozzá Ariel.
5: Az űrben vagyunk!
1: Lars kedve lassan felderült. Don ismét kivillantotta fogait.
5: Őrpatkányok! Előre!
1: És száguldottak.

0: Pirom is az űrben. A fiúk igyekeztek otthonosan viselkedni a béta fedélzetén. Bár az űrhajó kicsi volt, sikerült itt is falba sűjesztett szekrényekbe helyezni űrruháikat. Lars még mindig érzett valami nyomást a gyomrában, de jókedve visszatért. Ariel elragadtatottan figyelte a képernyőkön föl-föl csillanó pontokat. Donna pilóta székében ült középen, a kormánymű mellett. Igaz, semmihez sem kellett nyúlnia. Az automata vezérlőberendezés irányította a bétát. A fiú mégis fontoskodó arccal vetett egy-egy pillantást a műszerek mutatóira.
1: Az ott a Laster!
0: Mutatott Lars a képernyőkön földerengő, furcsa, szögletes alakú égi testre.
1: A Mallard után ide jön majd az Astrea kutatócsoportja. Olyan, mint egy tégla,
0: jegyezte meg Ariel.
1: A kisbolygók sohasem szabályos gömb alakúak,
0: oktatta ki Lars.
1: Sőt, nem is gömbök, hanem szabálytalan formájú töredékek. Töredékek?
0: Don felhúzta szemöldökét.
1: Akkor ezt megnézzük közelebbről is. De minek a töredékei? Azt mondják, volt itt valaha egy nagy bolygó. Darabokra tört, és most javarészt ugyanazon a pályán keringenek a darabjai. Hogy te milyen okos vagy?
0: Csóvált a fejét Don.
1: Ezt neked is tudnod kéne,
0: szurkálta Ariel.
1: Ha jól emlékszem, a 2 évvel ezelőtti csillagászati anyagban tanultunk erről, amikor a naprendszer összetételéről volt szó. Nagy okosok!
0: Legyintett a fekete fiú, de tekintetét nem vette le a képernyőről.
1: Más ám az, ha az ember azzal a süket lernogéppel beszélget, és megint más mindezt személyesen megnézni a helyszínen.
0: Lars közbe akart szólni, hogy ő a csillagászati anyagot is úgy szokta tanulni, mintha a helyszínen lenne. Ahányszor a Lerno vetítőernyőjén megjelent az űr egy része, valamilyen bolygó vagy egy-egy galaktika, Lars mindig űrhajóban érezte magát, mintha magasból nézne le valamilyen égi testre, mint most a Lasterre.
1: Fordulunk egyet!
0: Donna kapcsolókhoz nyúlt.
1: Megnézzük jobban ezt a téglát!
0: A béta érezhetően irányt változtatott. Ariel megszorította a szék karfáját. Anyja jutott eszébe. Az Astrean biztosan észrevették már szökésüket. Szökés? A szókésé megrázta a fiút, de nem akart társai szemében puhánynak látszani, hiszen a másik kettő is milyen lelkesen fogadta a tervet. Még Lars is. Pedig hát hármójuk közül ő a legkomolyabb. És az ő szülei sem veszik tréfára a dolgot, ha kiderül, mit is tettek.
1: Jól sikerült az első kör,
0: jegyezte meg Don elégedetten.
1: No, most elsüvítünk hátulról a Laster mellett. Elég gyorsan szágult. Van vagy 30 kilométer hosszú. Ha akarjátok, lehívhatjuk az adatait a képernyőre,
0: javasolta Lars. A béta kis elektronikus agya kapcsolatban állt az Astrean lévő nagy aggyal, és bármilyen dologról másodpercek alatt pontos adatokat lehetett kapni.
1: Annyira azért nem érdekel a Laster.
0: Donnak alig, ha nem a tanítógép képernyője jutott eszébe.
1: Lars, csak adatokat ne lássak! Mindig olyan érzésem támad, mintha megint tanulnom kellene. Mára elég volt. Most csak kirándulunk. És űrkalandokat élünk át!
0: Szakadt ki Arielből a boldogság. Igazán történhetne valami.
2: Mindjárt kinyílik kívülről a zsilipkamra ajtaja, és belép Pallácius.
0: Nevetett Lars. Ariel legyintett.
1: Hülyeség! Az űrben sokféle igazi élőlény lehet. Olyan kicsinyek és olyan nagyok is, hogy el sem tudjuk képzelni.
0: Merengett Ariel.
1: És ezeken a kisbolygókon is élhetnek például. Hiszen itt nincs oxigén.
0: Vetette ellene Don.
1: Sem víz.
0: Tette hozzá Lars.
1: Oda nézzetek!
0: Mondta Don.
1: Micsoda sziklák!
0: A képernyőkön egészen közelről látták elsuhanni a Lastert. A kisbolygó egyetlen nagy, durva sziklatömnek tűnt. Lassan forgott hoztengelye körül.
1: Ha az ember belegondol, hogy ez már 1000 évvel ezelőtt is itt száguldott az űrben,
0: mondta halkan Lars.
1: Mennyit mondtál? 1000 év? 10 000 öregem, 100 000 és millió! Vágta Rádon.
0: Büszke volt, hogy ő vezetette a bétát, hogy hármajuk közül ebben a pillanatban ő volt a legfontosabb.
1: És most, uraim, hová parancsolják? Van a csoportban még 6 másik kisbolygó.
0: Ariel hangjában reménykedés bujkált.
1: Hát, ha valamelyiken élet nyomaira találunk.
2: Rajtad átgázolt egy üstökös,
0: jegyezte meg Don.
1: Hát nem éppen az előbb szögeztük le, hogy ahol nincs légkör és víz, ott nem lehetséges az élet. Mégis hallottam már olyan elméletekről,
0: magacskodott Ariel,
1: amelyek szerint az élet létezhet más formában is, mint a miénk. Nemrégen például azzal állt elő egy tudós,
0: legyintett Don utánozhatatlan megvetéssel, mint a számára a tudomány emberei csak aféle alig tűrt, kellemetlenkedő fráterek lettek volna.
1: Igen, egy tudós szerint lehetséges, hogy egy idegen civilizáció emberei éppen a kisbolygókon alapítottak támaszpontokat, és onnan hosszabb ideje zavartalanul szemlélik a naprendszert és a földi emberek tevékenységét. Levegőt és vizet persze úgy hoztak magukkal.
0: Gúnyolódott Don.
2: Vizet kulacsban,
1: levegőt gázpalacban, mi?
2: Ami azt illeti,
0: vágott közbe Lars, igyekezvén pártatlan hangon oszlatni el a vitát.
1: Én is hallottam erről, és ne felejtsétek el, az ember is képes volt támaszpontokat építeni olyan helyeken, például a Holdon, ahol sem levegő, sem víz nem volt. Tehát amazok is képesek lehetnek rá.
0: Ariel megörült Lars támogatásának.
1: Képzeljétek el, micsoda szenzáció lenne, ha éppen mi fedeznénk föl az idegenek támaszpontját.
0: Don morgott valamit az orra alatt, aztán a kormány szerkezethez nyúlt. Mindig nehezen ismerte el, hogy meggyőzték.
1: No, akkor nézzük meg a többi kisbolygót.
0: Az Alfa rövid keresgélés után rátalált a Kentaurra. Az Astrea nagy szállítóhajója szürke sziklafenségon állt orrával fölfelé. Tirosz átvette a kormányzást az automatától.
2: Mario, hogyan hallod adásomat?
0: Kiabált a mikrofonba.
1: Itt Mario! Jól veszem!
2: Most szállunk le! Mit csinál a fúróautomata?
1: Egyelőre csak áll! 300 méterre tőlem!
2: Tartsd szemmel! Rövidesen indulunk felétek!
0: Az Alfa motorjai földübörögtek. A fékezés ereje az űrhajó padlójához nyomta őket. Mentő expedíció, gondolta Tirosz. A szabályzat előírja, hogy a bajba jutott űrhajósnak összes társa köteles azonnal segítségére sietni, félbeszakítva minden más természetű munkát.
2: Jelentést kérek az egészségügyi fölszerelésről!
1: Törött végtag ellátáshoz mindent előkészítettem itt az űrhajóban,
0: mondta Borkova doktornő.
1: Amint behoztuk a sérültet az űrhajóba, megvizsgálom. Az Astrean pedig majd röntgenfelvételt is készítek.
2: A Kentaur mellett landoltunk,
0: adott helyzet megállapítást Valentin pilóta.
2: A zsilipkamra készen áll. Te itt maradsz a közelben,
0: mondta Tirosz a pilótának.
2: Vigyázz mindkét űrhajóra! Ha véletlenül erre robogna az a fúrógép, tudod, mit kell tenned? Bertolt, a mentőládából vegyél ki kötélhágcsót, vaskampókat. Minden rendben,
0: jelentette néhány másodperccel később Bertolt.
2: Igyekezzünk,
0: sürgette őket Tirosz.
2: Adrián várja a segítséget.
1: Most hadd vezessek én,
0: nyafogott Ariel.
1: Értesz hozzá?
0: Kérdezte Don kicsit lenézően.
1: Jobban, mint te az indiánokhoz,
0: morogta a kövér fiú. Szuszogva helyezkedett el a vezetőülésben. Egy percig nézte a képernyőket.
1: Ez itt az automata ütközés gátló jelzője, a fogbeosztással,
0: magyarázta Don az egyik homályos üveglapra mutatva.
1: Idegen test közeledtekor fölvillan a piros fény, a skálán pedig látod, milyen irányba és mennyire tér ki a hajó, ha a vezérlés nem is ad parancsot az összeütközés elkerülésére, az irányváltoztatásra.
2: Mintha már hallottam volna erről,
0: válaszolta jeges nyugalommal Ariel. Don elhallgatott. A képernyőkön csak távoli kicsiny pontok csillogtak.
2: Egyelőre nincs idegen test a közelben,
0: nyújtózott ki kényelmesen Lars. Még egy ásítást is elnyomott. De rögtön a szék karfája után kapott. A béta hirtelen kanyarodni kezdett, előbb balra, aztán megint fölgyorsulva jobbra.
1: Őrszlalom!
0: Rikoltott Ariel. Szeme vidáman villogott.
1: Üldöznek bennünket! Norman űrkalózok a láthatáron! Halálfejes lobogó hajójuk tatján!
3: Meghibbantál!
0: Dadogta Don.
1: Sugárvetővel lőnek ránk! Irányváltoztatás!
3: Ne hülyéskedj, Ariel!
1: De mi nem adjuk meg magunkat! A béta a végsőkig kitart! Ennek agyára ment az a sok régi könyv, komolyan mondom!
0: Fújt egyet Don. Lars felállt, Ariel vállára tette kezét.
2: Lázadás a fedélzeten! A kormányosi posztról lefokozunk, Ariel mester! Add át a helyedet!
0: Ariel egy pillanatig még szorította a kormányt, aztán lassan elengedte.
2: Veletek sem érdemes az űrbe utazni,
0: mondta lehangoltan.
2: Annyi fantáziátok sincs, mint egy gilisztának.
1: Őrkalózok,
0: dohogott Don.
1: Te néha egészen ütődöttnek nézel bennünket.
2: Csak azt hittem, ti is tizenéves fiúk vagytok,
0: felelte Ariel reménytelenül legyintve.
2: Pedig dehogy, az eszetek, az nyugdíjas korban van már.
0: Lars mosolygott. Aztán nevetni kezdett hangtalanul. Végül megragadta a kormányszerkezetet, egyetlen mozdulattal kikapcsolta az automatát. A béta meredeken fölfelé bukott, aztán hosszan jött lefelé. A fiúknak torkukig emelkedett a gyomruk.
2: Granada kapitány jelenti a Pálma galaxis közi űrhajó fedélzetéről! Elértem a kozmosz határát!
0: Kiáltotta. Rémül csend támadta a háta mögött. Ezek most biztosan azt hiszik, Lászra is rájött az őrület.
2: A kozmosz határa fénylécskerítés, légmentes műanyag fóliával és csillagászati léggömbökkel.
0: Ekkor tört ki a nevetés. Nem csak Ariel csapkodta a térdét, Don is. Lars még sohasem aratott náluk ekkora sikert. Éles kanyart írt le az űrhajóval, úgy folytatta.
2: Granada kapitány és legénysége lyukat fúrt a kerítésen. Mit láttak a másik oldalon? Na mit?
1: Egy másik kozmoszt!
0: Rikkantotta Ariel.
2: Ahol a kerítést éppen egy antigranada kapitány bontogatta,
0: tette hozzá Don. Vidámság uralta el az egész kabint.
2: Aztán kiderült, hogy a kozmoszt egy hatalmas tükörlap veszi körül,
0: képzelget folyékonyan Lars.
2: És Granada kapitány emberei saját magukat látták. Betörték hát a tükröt.
1: Nekihajtva a Pálma orrával,
0: szúrta közbe Don.
1: És átjutottak egy másik világba. Ott minden világos kék,
0: mondta Ariel.
1: A bolygók, a holdak, az emberek, még a napok is kéken ragyognak.
2: Mert az az egész világ víz alatt van,
0: kapott a szondón.
1: Elsüllyedt űr a neve. Egyszer léket kapott, elmerült. Az ottaniak a levegőt csak régi könyvekből ismerik, és mindenki kopoltyúval lélegzik.
2: Látod, mégis normálisak vagyunk,
0: fordult Lars Arielhez.
2: Mi is tudunk játszani, ha kell.
1: Ezer szerencse,
0: sóhajtotta gunyorosan a kövér fiú.
1: Különben kétségbeesésemben én sem állnék meg a kozmosz határáig, mint agyszüleményed, az a Granada kapitány.
0: A képernyőkön újabb kisbolygó bukkant föl. A mérettáblázat szerint lehetett vagy 15 kilométer hosszú, lapos koronként vöröslött a fekete űrben. Élesen kivált környezetéből.
1: Ezt két oldalról is megkerüljük.
0: Lars lassan irányt változtatott. A béta képernyőjéről egy pillanatra eltűnt a kisbolygó, de aztán az automata iránytartók ismét visszahozták a képet.
1: Nem vezetsz valami biztos kézzel?
0: Jegyezte meg Don.
2: Még néhány év és belejövök,
0: válaszolta Lars.
2: Gyerekjáték egy ilyen hajó vezetése,
0: ábrándozott Ariel.
1: Képzeljétek el, ránk bíznának egyszer egy naprendszerbeli hosszú járatú teherhajót.
2: Az unalmas lehet,
0: vágott közbe Don.
1: mindenütt csak ásványokat kell rakodni. És milyen körülmények közt? Láttátok a múltkor a híradóban? A Vénuszon 80 atmoszféra nyomáson álltak a fickók a széngázban, hogy más nem mondjak. És ott van még a Plutó vagy a Merkur. Az egyik túl közel a naphoz, a másik meg túl messze. Itt forróság, amott hideg. Hát mit szeretnétek?
0: Lars a kisbolygó körüli pályára állította a Bétát.
1: Hogy az űr is olyan legyen, mint a Föld, légkörrel, felhőkkel, szelekkel, 25 fok napsütés. Az űrhajók pedig nyitottak lennének,
0: kapcsolta ide ábrándjait Ariel.
1: Olyan sportosak,
0: vágta Rádon nevetve,
1: mint a városnéző elektrobuszok. Kilógathatod belőlük a kezedet. És akkor semmi különbség nem lenne az űr meg a Föld között,
0: fejezte be Lars.
1: Egyetlen óriási kék ég lenne minden, az egész naprendszer. Majd egyszer eljön annak is az ideje,
0: mondta Ariel.
1: Miért olyan fényes ez a kisbolygó?
0: Bökött hüvelykujjával Don a képernyő felé. Lars vállat vont, de Ariel tudós képpel a vezénylőpulton heverő vastag könyvre mutatott.
1: Az ott a kisbolygók atlasza. A pilóták abban szokták megnézni az adatokat. Ezt is valamelyik filmben láttad?
0: Kérdezte Don gúnyosan, de a könyvért nyúlt. Fölütötte az elején, mormolva a fejezetek címeit.
1: A Trója csoport 3 tagból áll, az Apollo csoport viszont 19-ből. A tömegspektrumnak a kémiai és ásványos összetételben is rokon tartományai, no, itt valahol kell lennie színképeknek is. Te már megint összekevered a fogalmakat,
0: bosszankodott Lars.
1: Az előbb magad voltál kíváncsi, miért olyan fényes ez a bolygó. Most meg a színképeket emlegeted. A kettő nem ugyanaz. Ennyit azért én is tudok.
0: Don továbblapozott.
1: 80%-uk színképe a szerves kondritokéhoz hasonlít. Mik azok a kondritok?
0: Nézett föl.
1: Tudja a fene. Na hát, hogy nekem milyen műveletlen utitársaim vannak,
0: keserget Don fejét csóválva.
1: Azt sem tudják, mik a kondritok. Körülbelül 10%-uk 100-200 kilométer átmérőjű, spektrumuk pedig a kővas meteoritéhoz hasonlít. No, most okosabbak lettünk,
0: gúnyolódott Ariel, és tüntetően elfordult tőlük. A vezélőpult oldalába épített műszerek ide-oda rezgő mutatóit kezdte figyelni. Don tovább birkózott a sok ismeretlen szót tartalmazó szöveggel.
1: A viszonylag fényesek felszínét szilikátokból és fémekből feni álló kőzet borítja. A fe az a vas, a ni meg a nikkel,
0: jelentette ki határozottan Lars.
1: Képzeld, ezt még én is tudom. Sőt, én is. Na hát, csupa észlény találkozott össze ezen az űrhajón, természetesen véletlenül.
0: Vette át most társai csúfondáros stílusát Lars is.
1: Don, az a kisbolygó itt fémes kőzetekkel van borítva. Ha a felnőttek még nem fedezték volna föl, most valami jutalomra számíthatnál. Mindent fölfedeztek már,
0: legyinte Don reménytelenül.
1: Nincs már olyan kisbolygó, amit vagy tízszer föl nem mértek volna hosszában, széltében. Kielemezték, melyik milyen anyagból mennyit tartalmaz, és így tovább. De az utolsó fölméréstől is eltelt vagy 30 év. Apámtól tudom,
0: mondta Lars.
1: Ennyi idő alatt történhettek változások. Időközben fölépítették az Astreát és a többi hasonló űrállomást. Idehozták és ráállították őket a kisbolygó csoportok pályáira. Megkezdődött az ásványok kitermelése. Vigyázz! Előre néz!
0: Figyelmeztette Don.
1: A végén még egészen közelről is meggyőződhetünk róla, milyen is az a nikkel meg az a vas ott a felszínen, ha te egyenesen nekivezeted a Bétát. Van automata ütközésgátunk, vagy nincs?
0: Legyintett Ariel nagyvonalúan, és száguldottak tovább.
4: Ha szükség lesz rád, hívni foglak,
0: mondta Tirosz Valentinnek.
4: Egyelőre maradj itt!
1: És vigyázz, Nehogy téged támadjon meg az a tébolyult fúrógép.
4: Mosolygott Borkova doktornő.
1: Hallottam már ilyen esetről,
4: mondta Anna.
1: Igen, én is emlékszem,
4: vette át a szót Bertolt, miközben lefelé mentek.
1: A Marson történt egy bányában, ha jól emlékszem.
3: Olyas valakitől tudom, aki maga is ott volt.
4: Anna lesimította hosszú haját, hogy akadálytalanul ráhúzhassa átlátszó sisakját.
3: Egy sereg különféle automata dolgozott egy marsi bánya alig néhány méter széles folyosóján. Volt ott néhány ember is, a gépeket programozták be. Figyelték és ellenőrizték munkájukat. Az egyik kőzettoló nagy lánctalpas szerkezetnél következett be ugyanaz a hiba, mint most Mário és Adrián fúrógépénél. Az a kőzettoló ide-oda kezdett robogni a szűk folyosóban. Félrelökte a kisebb gépeket, falnak lapította az ellenőrző műszereket és a figyelőkamerákat. Az egyik ember mit sem sejtve lépett ki, éppen egy keskeny összekötő vájadból. A többiek már nem tudták figyelmeztetni. A gép rögtön a falhoz nyomta, a szerencsétlen azonnal meghalt.
5: Hogyan tették ártalmatlanná a kőzettolót?
4: Kérdezte Eta.
1: Lézersugárral olvasztották szét a vezérlő berendezését. Az irányító vezető parancs továbbító központjában volt a baj a biztosítékokkal.
3: Remélem az újabbak gyártásánál már gondoltak erre is,
4: mondta Anna.
3: Végül is adott esetben emberéletekről lehet szó.
1: Tökéletesen hibátlan gépet nem lehet gyártani,
4: vont vállat Bertolt.
1: Igyekezzünk,
4: sürgette őket Tirosz. Már mindnyájan űrruhában álltak. Kettesével mentek be a zsilip kamrába,

0: Figyelem majd a rádiót, mondta Tirosznak. Meg a környéket is. Azt hiszem, nem ártana előkészíteni egy lézerfegyvert is. Lehet, hogy szükség lesz rá. Éppen ajánlani akartam, felelte Tirosz, és elnézett a föléjük boruló fekete őrre. El kell majd intézni azt a rakoncátlan automatát. Gyerünk, siessünk! Ariel már ügyet sem vetett a központi képernyőre. Minden figyelmét a kutató műszerek jelzéseire fordította.
1: Olyan ez, mint egy röntgenkép,
0: jegyezte meg lelkesen.
1: Amíg ti ott a képernyőn csak a tárgy külső képét látjátok, addig ezek a műszerek megmutatják, mi van a belsejükben. A filmjelző például állandóan dolgozik. A skálán látjátok ott, meg ott. A különböző színű fölvillanó csíkok az egyes fémeket jelzik. Mário mutatta meg nekem a múltkor, milyen hasznos kis gépezet az ilyen. És közben egy papírcsíkra föl is jegyzi az adatokat, bólintott elismerően Lars. Az a piros, hosszú vonal az vasat jelent, a barna mangánt, a szürke nikkelt. Ez mind nagyon szép, mondta Don elismerően. De azért ne körözzünk állandóan egy kis bolygó körül. Van itt ebből elég. Figyeljétek csak a helyzetjelentőt meg a környezeti képernyőt. Ebben a csoportban összesen 11 aszteroida van. Aszteroida? Hogy te milyen szépen beszélsz,
0: ebéskedett Ariel.
1: És még hármat közülük nem láttunk,
0: folytatta Don zavartalanul.
1: Menjünk hát utánuk, itt repülhetnek valahol előttünk. Nézd csak, kettő már látszik is a képernyőkön.
2: Vedd át a kormányt,
0: állt föl Lars. Don láthatóan megörült a javaslatnak. Igen gyorsan száguldottak. A sebességmérő mutatója kikilendült. A képernyőkön egyre nőtt az előttük lévő kis bolygó.
1: Méretei 15 kilométer a hossza. Legszélesebb pontján 6, máshol átlag 4 kilométer a szélessége. Alakja elnyúlt, uborkához hasonló.
2: Ezt az uborkát is a kézikönyvből olvastad ki,
0: hitetlenkedett Lars.
1: Nem, a számítógép így rajzolta föl a képernyőre. Nézd csak, valóban olyan az alakja, mint egy uborkának.
3: Amit az Astrea mesterséges kertjében termesztettek,
0: tette hozzá Don.
1: Tartalmazza a szokásos fémeket. A műszerek megadják a fényerő amplitúdóját is. Ha érdekel benneteket, fölolvashatom ezeket az adatokat is.
3: Köszönjük! Valahogy majd csak megleszünk nélkülük is,
0: szerénkedett csúfondárosan Don.
1: Ezt még megkerüljük egyszer, és visszamegyünk az Astreára,
0: javasolta Lars.
1: Hiszen már legalább egy órája, hogy eljöttünk. Nem hiányzunk senkinek,
0: legyintett Don.
1: No, most kapaszkodjatok! Bukórepülés!
0: A béta éles kanyart ért le. Ariel elkapta széke karfáját.
1: Vad kalózok vitorlás hajója fordul be egy öbölbe,
0: üvöltötte Don.
1: A pálmafák tövében törrel foga közt vad táncot jár egy benszülött. De az öbölben alattomos sziklazátony a víz felszíne alatt,
0: tette hozzá Lars figyelmeztetőre.
4: Space. The final frontier. These are the continuing voyages of the starship Enterprise. Her ongoing mission to explore strange new worlds, to seek out new life forms and new civilizations, to boldly go where no man has gone.

0: Tilos Rádió FM 90.3 harmadik utas, és végre megérkezett vendégünk dr. Singer András, az Artisius főigazgatója. Üdvözlünk, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Hát itt már belekezdtünk a témába egy kicsit, a chat falunkon már jönnek a vélemények. Egyáltalán miről beszélhetünk, szerzőjog? Én amikor a meghívó levelet írtam, akkor azt fogalmaztam el ilyen szép költőjén, hogy beszélnénk a szerzőjog múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Persze ez nyilván meghaladja a műsor terjedelmét, de egy pár szóval szerintem föl kéne vezetni, hogy mi is ez a szerzőjog. Inkább az, hogy ez mikor jelentkezett, és ez hogyan változott így a fő vonalakba, hogyha lehet egy ilyen kérdéssel kezdeni így rögtön az elején.
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, a hallgatókat is. Tehát a szerzőjog maga nem olyan nagyon régi, mint a polgári jog egésze, vagy más hagyományosabb jogterületek. Az 1700-as években keletkezett ez Angliában, és annak az egyenes folyománya, hogy ugye Gutenberg feltalálta a könyvnyomtatást. Ez volt az első olyan technikai eszköz, ami tulajdonképpen lehetővé tette azt, hogy a műveket úgy sokszorosítsák, hogy arra közvetlenül a szerzőnek ne legyen már ráhatása. Ugye addig a kódex másolás korában nem volt olyan írtó nagy jelentősége annak, hogy a fizikailag létező példány tulajdonjogától valamilyen elkülönülő.
0: Azt megkapta, aki megcsinálta.
1: Hát azt megkapta, aki megcsinálta, illetve ott valamilyen szinten volt ráhatása a szerzőnek, hogy kinek adta oda, hogy készültek a másolatok. A nyomtatás volt az első olyan eszköz, ami felvetette azt a kérdést, hogy nincs egy olyan a fizikai tulajdonjogon túli valamilyen fajta szellemi tulajdonjoga a szerzőnek, vagy nem kéne ilyet neki adni, ami az ő sajátos viszonyát az ő művével körülírja, és jogilag is körbe bástyázza. És hát Angliában indult el ez a folyamat, és aztán a francia forradalom idejében végül is Franciaországban is, és a világszerte elindultak a szerzőjogi törvények, és a 19. század végén 1886-ban született az első olyan nagy sokoldalú egyezmény, ami megpróbálta a világon azonos szintre hozni a szerzőjogi jogszabályokat. Ez a Berni Uniós Egyezmény, ami minden szerzőjogász bibliája, alfája és omegája, stb. Ennek Magyarország is tagja, meg még rajtunk kívül körülbelül 158-160 állam a világon, tehát azt lehet mondani, hogy a szerzőjog alapvető kérdéseiben többé-kevésbé egy ilyen harmonizált világszintű védelem él.
2: És mi a helyzet rögtön mindenkinek ez a kérdése a jogosultságokkal? Tehát, hogy ki kaphat a szerzőjogi termékeire védelmet, és ezt hogyan fogja materializálni, hogyan kerül a kezébe ennek a jussa?
1: Pontosan ez az említett Berni Uniós Egyezmény mondja ki azt, hogy mindenfajta regisztráció, levédetéstől függetlenül a mű megalkotásának a pillanatában védett. Minden országnak olyan szerző jogszabályt kell hoznia, aki tagja ennek az uniónak, ami ezt biztosítja. Vagyis ahogy én megírom a verset, vagy lejegyzem a kottát, vagy feléneklem a dalt, és az asztalfiókba akár beteszem, ez onnantól kezdve szerzőjogi szempontból védettnek minősül, tehát minden olyan legenda, ami arról szól, hogy ezt le kell védetni, vagy el kell valóban vinni, vagy rá kell ütni a bekarikázott C betűt, az ma már nem igaz. Volt olyan időszak, amikor Amerikában ez még igaz volt, 89 előtt. Az, hogy aztán hogy tudja gyakorolni ezeket a jogait a szerző, az persze függ attól, hogy tudja bizonyítani, hogy mégiscsak ő a jogosult. Mondjuk zenében, irodalomban nincs olyan nehéz dolga, mert ugye működnek Artisiushoz hasonló szervezetek világszerte, nálunk van egy nyilvántartás, ha ide behozza, mi elteszünk egy példányt belőle, nyilván abból dolgozunk utána mi is, amikor jogdíjakat felosztjuk, de innentől kezdve ő ezt tudja bizonyítani más műalkotásoknál, szoftver vagy építészeti mű, érdemes esetleg egy közjegyzőhöz elvinni, letétbe helyezni ott, vagy vannak olyan technikák is, hogy van, aki beteszi borítékba, és elküldi magának postán, és akkor az átborítékot nem nyitja föl, és rajta van a postai bélyegző, és ezzel ő azt gondolja, hogy lehet bizonyítani.
2: Tehát ez nagyon misztikusnak tűnik. Nincsen egy átfogó szervezet, ami a szellemi termékek védelmére.
0: Mire vonatkozik egyáltalán, hogy a szellemi termékekről van szó, hogy hallottunk könyvekről, filmekről, zenéről,
2: szoftverről, építményekről, ugye?
0: Szabadalom? Ez is
1: nem, a szabadalom az
0: vagy
1: más.
0: Hol a határ?
1: A határ ott van, hogy a szerzőjog az a szellemi alkotó tevékenység útján létrejött egyéni eredeti műveket védi, az irodalom, a tudomány és a művészet területén. Ettől elválik az úgynevezett iparjogvédelem, aminek része a szabadalom, meg a védjegy, meg mondjuk a földrajzi árujelző, ahol nem alkotásokat védünk, hanem általában szabadalom területén találmányokat, ahol az a lényeg, hogy a technika adott állásához képest valami újat mutasson, nem pedig az, hogy egy egyéni kifejezésmód útján létrejött műalkotás legyen. A védjegy az egy árujelző, tehát ott is igazából nincs jelentősége annak, hogy az egy műalkotás vagy nem műalkotás, hiszen egy egyszerű szó is kaphat védjegy oltalmat, hogyha az nem mondjuk olyan általánosan használt, hogy tej például, hogy nyilván nem. A nagy különbség az, hogy a szabadalomnál is, meg a védjegynél is van egy regisztráció, tehát te akkor kapod meg a védelmet ezekre a jogi oltalmi tárgyakra, hogyha az keresztül megy egy eljáráson, amit a szabadalmi hivatalok folytatnak világszerte, ők megvizsgálják, hogy ez a találmány ez valóban új-e, megnézik a technika adott állását, és ahhoz képest meghatározzák, hogy van-e olyan feltalálói lépés emögött, ami miatt ezt a védelmet meg kell adni.
2: Térjünk vissza a zenéhez, meg a számunkra közelebb álló, illetve kézzelfoghatóbb dolgokra, hogy van egy ilyen bizottság mondjuk Magyarországon, aki a hozzá beérkező zenéket próbálja eredet szempontból bevizsgálni, tehát hogy nem plágiumról van-e szó, illetve valóban tartalmaz-e újítást?
1: A zenénél nem annyira az újítás, hanem a megkülönböztethetőség a lényeg, és plágiumról vagy engedély nélküli felhasználásról akkor beszélünk, amikor felismerhetően tartalmazza az a zenemű, vagy irodalmi mű, vagy építészetű, bármilyen szerzőjogilag védett mű, valamely más már létező műnek a felismerhető részletét.
2: És ez mennyi százalék? Ez szokott vitákra okot adni, hogy hány százalék
1: legyen? Igen, erre szoktam azt mondani, hogy 26,5, tehát erre a kérdésre nem lehet így választani, mennyi százalék, ugyanis ezt egyedileg kell vizsgálni. Tehát ha vannak a szerzőjog, amik én 10-13 éve foglalkozom ezzel, annyi legenda van a szerzőjog területén, legalább mint Atlantisszal kapcsolatban. Az egyik ilyen legenda, hogy x másodperc, vagy z-taktus, vagy nem tudom milyen határ alatt átszabad venni a művet, nincs ilyen, tehát ez nem létezik. Ha felismerhető, akkor engedélyt kell kérni. Ez alól egy nagyon enyhe kivétel van, a zenei idézet fogalma, ami azért elég ritkán fordul elő. Ez mondjuk ilyen tribute műveknél szóba jöhet, amikor egy-egy taktust, vagy tehát valamilyen utalást beleteszek a számba egy másik
2: műre. De ez például az én zenémet felértékeli, és ezek szerint az eredeti szerző, akitől utalok, az nem kap ezért pénzt, hiszen én mondhatom azt, hogy tiszteletből beletettem egy részletet az én számomra.
0: Itt az előbb volt már egy telefon, itt műsoron kívül azt esetleg elmondanád, hogy
2: igen,
0: egy Szentendrei zenekar, egy érdekes példa itt megmutatja.
2: Szentendrei zenekar, aki nem ad ki soha semmilyen felvételt, nem jelent meg lemeze, játszik egy Billy Cobham számot, de úgy játszom, hogy a már masszívatagféle feldolgozást is beleilleszti. Egyrészt, hogy ő most kinek fizessen jogdíjat, gondolom az Artisusnak, és ő majd szétosztja, mivel nem jelent meg tőlük semmi. Hogyan történik ez a dolog? Ezt kérdezem.
1: A zenekarnak először is nem kell jogdíjat fizetnie, hanem ahol ők koncerteznek, és ugye ez is egy ilyen gyakori legenda, hogy a saját zeném után kell fizetni az Artisusnak, és akkor innentől indul az ekézés. Megláttam, hogy az üres CD-kről is kell majd beszélni, az örökzöld téma. De a lényeg az, hogy a koncert szervező fizeti be a jogdíjat, hiszen ő az, aki ezt az egész rendezvényt összeáll, szervezi, ő leadja a műsort az Artisiusnak, amiben megjelöli, hogy mely számok hangzottak el, és az alapján mi felosztjuk. Tehát ez a zenekar akkor azt kell, hogy ráírja az adat közlő lapjára, hogy ez a Billy Cobham szám, messzívetek fél feldolgozása, és akkor azonnantól kezdve nálunk már megtalálja a helyét. Ha szabad egy kis reklám, van nekünk most egy új koncert bejelentő rendszerünk, ez teljesen online most már, Koncert Online néven az interneten, valaki rákeres, ezt megtalálja. Ennek az a lényege, hogy mind a zenekarok, mind pedig a fellépő helyek most már online közölhetik velünk a játszott műsorokat, meg a koncerteknek a helyszínét, stb.
2: De ez nem azért jött létre, mert hatalmas nagy probléma, hogy üres műbejelentők jönnek be, és csak általányt fizetnek, ami egy nagy kasszába megy be, ami végül is nem nevesíthetően kerül majd kiosztásra? Mert én korábban...
0: Általányt fizetnek, vagy nem fizetnek?
2: A legnagyobb problémának, hogy nyilvános szórakozó helyeken és koncerteken lejátszott zenéket nem nevesítenek, ezért egy általányt fizetnek be, ami őket már jogosítja azoknak a zenéknek a lejátszására. Viszont mondjuk Kassa Tibi például nem fogja megkapni a száma után a pénzt, mert nem jelentették le.
1: Igen, a ketté választani dolgot, ahol élő zene van, ott kötelező ilyen műsorközlő adatlapot leadni, és ott hát...
2: Ennek hogy megy a behajtása? Mert én azért voltam már egy-két koncerten, és nem biztos, hogy mindegyik le volt jelentve.
1: Ez így van. Igen, tehát igen. Nem mondom, hogy 100%-osan működünk, hiszen nem tudunk mindenhol ott lenni, tehát nekünk van egy bizonyos létszámunk, amivel dolgozunk, de pont ez az online rendszer is ezt akarja megkönnyíteni, hogy ez gördülékenyebben menjen, de egyébként, ha szerzői reklamáció érkezik be, akkor egészen biztosan felkeressük azt a helyet, amúgy meg van egy olyan nyilvántartásunk, amiben az összes létező hely szerepel, tehát több mint 60 ezer partner van regisztrálva az Artisjusznál, és van egy olyan nagyon szigorú belső ügyviteli szabályzat, ami kimondja, hogy minden helyre legalább 2 évente egyszer be kell, hogy tévedjen egy Artisjus ellenőr. Az én egyik kedvenc statisztikám az Artisjusszal kapcsolatban az a szám, hogyha az év összes napjának minden óráját összeadjuk, ide értve a hétvégéket, ünnepnapokat, éjszakákat, és akkor 16,41 másodpercenként benyit valahova egy Artisjus ellenőr az országban.
2: És mit tudhatunk az Artisjus ellenőrökről? Mert egy kicsit azt hiszük, hogy ez egy hivatalos szervezet, mások azt mondják, hogy ez csak egy behajtó cég. Mi az igazság?
1: Az igazság az, hogy az Artisjus egy egyesület. Ennek több mint 1700 magyar szerző, szövegíró és irodalmi szerző a tagja.
0: Én is tagja vagyok, igen.
1: És ennek az egyesületnek van egy körülbelül 150 fős munkaszervezete, ugye ezt vezetem én, és ez a munkaszervezet hivatott arra, hogy a jogdíjakat beszedje, a jogosítást végezze, és a dokumentációt és a felosztást is végrehajtsa, és ezen a munkaszervezeten belül van egy olyan egység, akik vidéki régiókban, illetve budapesti kerületekben gyakorlatilag helyszíni ellenőrzést végeznek.
2: Tehát mindenhol, ahol zene szól, várhatnak Artisjus ellenőrt, hiszen ahol másnak a szellemi tulajdonát mondjuk úgy az önálló vagyonszerzésre felhasználják, ott az Artisjus megjelenhet és követelheti az illető szerzők vagy előadóknak a jussát, ugye?
1: Igen, az tény, hogy mivel nem vagyunk hatóság, tehát semmifajta plusz jogosítványunk egyébként nincsen. Ez egy ilyen magánjogi jogviszony, tehát ha tetszik, az én termékemet te megvetted, illetve hát használod, ezért én nekem van egy publikált díjszabásom, hogy mennyit kellene fizetni. Én azért megyek be az üzletbe, ami egyébként nyilvános, hogy megnézzem, hogy milyen körülmények között, milyen mértékben történik ez a felhasználás. Kollégák ott felvesznek egy adatlapot, és az alapján történik a számlázás.
0: És hát ezt úgy kell elképzelni, mintha az Artisjus a zenésznek mondjuk az ügyvédje lenne, vagy egyfajta?
1: Hát a közös jogkezelés, ahogy ezt nagyon precízen hívják, amit mi csinálunk, annak az a lényege, hogy az egyedileg érvényesíthetetlen, vagy nagyon rossz alkupozícióban érvényesíthető szerzőjogokat összeadódnak tulajdonképpen a jogosultak önkéntes elhatározása útján, mert az Artisjust 1907-ben maguk a jogosultak hozták létre, és világszerte az Artisjushoz hasonló szervezeteket a szerzők tették, rakták össze, és utóbb került rá erre az a jogi köntös, ami most egy kicsit megkönnyíti már a jogérvényesítést, de valóban úgy kell minket tekinteni, hogy mi nem egy arctalan behajtó cég vagyunk, ahogy te fogalmaztál meg, hogy sokan szoktak fogalmazni, hanem mi azoknak az alkotó kreatívoknak a képviselői vagyunk, akik egyenként nyilván nem fognak tudni oda menni az összes kocsmához, ahol szól a rádió, és azt mondani, hogy hát valószínűleg el fog nekem hangozni a dalom a következő egy évben, és én azt gondoltam, hogy ezért mondjuk 45 forintot kérnék.
2: Tehát ez... Na de ez az, hogy úgy tudom, hogy nem is kérhet semmit, hanem ti állapítjátok meg az Artisjusban, hogy mi jár neki. És ezt például, ezt a súlyozást hogyan találjátok ki? Én amikor voltam benne megkérdezni, hogy ha már zenész vagyok, hogyan tudom a lejátszott zeném után a legtöbb pénzt keresni? Azt mondták, hogy a koncertek műben jelentő napja alapján jön a legtöbb pénz, utána a rádiós, tévés lejátszások és egyéb felhasznált zenék. Így van ez?
1: Ugye mi nagyon sok területen dolgozunk, talán érdemes elmondani, hogy melyek ezek. Valóban a koncert, a rádiós tévés sugárzás után szedünk be jogdíjat, a kábeltévéktől szedünk be jogdíjat, most már az internetes tartalomszolgáltatások után szedünk be jogdíjat, mi érvényesítjük az üres hordozók után a magánmásolási lehetőségre tekintettel fennálló jogdíjat, mit hagytam ki, vendéglátóipari és kereskedelmi gépzene, háttérzene utáni jogdíjat is. Na most ennek a sok rét feletti összegnek, ami hozzánk befolyik, a felosztása, az egy úgynevezett felosztási szabályzat szerint zajlik, amit hála a jó Istennek nem a munkaszervezet állapít meg, hanem gyakorlatilag az Artisjusznak a közgyűlésén megszavazott.
2: De ez egy nemzetközi határozat, vagy itt egy magyar specifikus?
1: Nem, ez minden jogvédő szervezet saját magának állapít meg ilyet, nem csak a külföldiek, hanem a belföldön működő egyebek, tehát van ugye itt Filmjusz, meg...
0: De mondjuk igen, én pont erről akartam megkérdezni, igen.
1: Meg Mahasz és társai, tehát nem az Artisjusz az egyetlen közös jogkező, csak mi vagyunk mondjuk a legnagyobbak, meg a legrégebbiek, ezért általában, ha elkézni kell, akkor minket szoktak megtalálni. A lényeg az, hogy ez egy demokratikusan felépített szervezetrendszer, és magát a felosztásnak az elveit és a konkrét szabályait, tehát az algoritmust is maguk a szerzők határozzák meg. Ebbe bármikor bárki beleszólhat, és hogyha a megfelelő szerzői többséget tud maga mellé felállítani, akkor nyilván ez meg fog jelenni a
2: De mondjuk itt van egy konkrét kérdés, az illetőnek játsszák a Mr. 2 rádión a zenéjét, és nem kapott érte pénzt, hogyan tud utána menni? Lehet, hogy 42 forintról van szó, ez mondjuk egy teoretikus kérdés.
1: A MR2 gondolom. A MR2 természetesen fizet nekünk jogdíjat, ugye a Petőfiről van szó, és ad hozzá egy adatsort. Na most el lehet képzelni, hogy az mondjuk tudom, 1 millió elhangzás per év, negyed évente kapjuk meg ezeket az adatsorokat, és hát például erre egy külön kollégám van dedikálva, hogy az összes ilyen reklamációt, amit például ez az illető is megtehet felénk, az behajtsa a rádión, és kéri az adatok pontosítását, meg hát dolgozunk együttműködésben olyan cégekkel is, akik monitorozzák ezeket a rádióadásokat. Nyilván önmagában egyik forrásban sem lehet 100%-osan megbízni, ezért próbálunk többféle képpen adatokat szerezni, sőt, hát van nálunk egy ilyen élő real-time monitoringos, monitoring és rögzítés is, tehát ha bármi történik, akkor utána tudunk nézni, hogy valóban megtörtént az az elhangzás.
2: És akkor mondjuk felfedezték, hogy ő neki lejátszották, legyen az 9-szer a számát ez alatt az időszak alatt. Úgy tudom, hogy van egy kifizetési idő, tehát minden hónap májusban van
1: minden
2: a kifizetés,
1: a májusában.
2: És év végén van ennek az összegyűjtés. És májusra kerül kiértékelés és kiosztásra.
1: Igen, ugye? A felosztás az mostani időszakban kezdődik el nálunk igazából, tehát körülbelül ez az időszak, ameddig lezárjuk a beérkezett adatokat, és akkor tehát ez egy elég bonyolult algoritmus, tehát ez egy darabig fut azért a számítógépeken, meg sok tényezőtől függ, de valóban májusban osztjuk föl a rádiós televíziós jogdíjakat, és a fél éves koncert jogdíj felosztás is májusban van. A lényeg az, hogy a rádiók a reklámbevételük után fizetnek jogdíjat. Tehát a reklámbevételnek egy bizonyos százaléka az ő jogdíjuk, ezért cserébe a teljes világ repertoárból azt játszanak le, amit akarnak, és amikor ez a lejátszás megtörtént, és hozzánk elkerül az adat, akkor nyilván a felosztási szabályzat adta algoritmus szerint a pénzt összehozzuk a lejátszott művekkel.
2: Na ez megtörténik? Tehát rengeteg előadót ismerek, aki panaszkodik azon, hogy ő hallott a rádióban, és még arról 42 forintról se kapott értesítést, feltétlenül 5000 forintig azért ez gyűlik, tehát hogy nem minden 42 forintot most
1: ezt. Igen, van egy limit, ami azt hiszem 1000 vagy 2000 forint, de ugye te előadókról beszélt, és itt talán ezt is tegyük rendbe, hogy az Artisjusz zeneszerzőket és szövegírókat képvisel, tehát az előadóknak megvan egyébként a saját maguk szervezete, az előadó művészi jogvédő iroda, és a rádiókkal ők is kapcsolatban vannak, tehát érdemes nekik az EI-nél keresni a pénzüket. Ami a mi felosztásunkat illeti, mindig van reklamáció, mi azért évente 6 és 7 ezer közötti magyar jogosultnak fizetünk ki jogdíjat, tehát egészen biztosan nem állítom azt, hogy mi 100%-osan minden egyes percnyi elhangzást megtaláltunk és azonosítottunk.
2: De azt mondod, hogy reklamációnak van helye, tehát hogyha a számunk
1: természetesen, és hogyha utólag ki is derül
2: az,
1: igen, hát persze nyilván kell, hogy legyen műbejelentés.
2: És akkor hogy történik az, amit te mondtál, az ideális helyzet, hogy én írtam az asztalfiókomnak, ám viszont hallom ezt a számot, és bemegyek reklamálni, hogy...
1: Hát akkor célszerű egy műbejelentéssel a honod alatt érkezni, amihez kottát vagy hanganyagot kérünk, nem kell...
2: És én az eredetiségemet hogyan fogom tudni igazolni abban az esetben, ami most van, mondjuk ez a példa? esetén, hogy megírtam ezt a zenét, talán elfütyültem valahol, valaki talán meghallotta, utána írt belőle egy számot, én mégis hogyan tudnám jogosítani, mondjuk nincsen pecsét a fiókomban, ezért nem tudom azt mondani, hogy ez korábban készült.
1: Hát ugye abban az esetben, hogyha te azt állítod, hogy egy mondjuk nálunk már bejegyzett mű az igazából a te korábbi alkotásod, vagy annak a felhasználásából készült,
0: akkor nehéz lesz.
1: Nem feltétlenül, mert létezik természetesen ilyenkor polgári peres út. Tehát az Artisius ilyenkor azt csinálja, hogyha valaki ezt bejelenti hozzánk.
2: Volt akkor, már ilyenre például?
1: Hát hogyne. Hát azért ez nem azt mondom, hogy nagyon nagy nagyságrenden, de ez előfordul. Tehát minden évben több ilyen eset van. Erre van nekünk egy eljárásunk, ami körülbelül úgy néz ki, hogy abban a pillanatban, ahogy valaki bejelenti, hogy az X mű az az övé, és nem pedig az, aki nálunk nyilván van tartva, akkor mi felfüggesztjük a jogdíjaknak a kifizetését, úgynevezett függőszámára tesszük, beszedés, azt természetesen folytatjuk. És van egy határidő, amin belül annak, aki azt mondja, hogy ez az ő műve, bizonyítania kell felénk, hogy ő valamilyen lépéseket tett, tehát mondjuk polgári peres eljárást indított. Mert nyilván csak egy ilyen egyszerű bejelentésre nem lehet a világ végéig függőre tenni mondjuk akármilyen szerzőnek a művét. És ha elindított ezt az eljárást, akkor az eljárás végéig mi függőbe tartjuk a kifizetéseket, és ahogy a bíróság aztán határoz, az alapján pedig utána feloldjuk ezeket a pénzeket. A bíróság pedig ilyen esetben
2: Milyen döntéseket ismersz, hogyha kérdez?
1: Hát általában a szerzőjogi szakértő testületnek szokta a segítségét hívni, ami egy olyan körülbelül 200-300 főből álló testület, a szabadalmi hivatal mellett működik. Ebben kétféle figurák vannak, egyrészt szerzőjogászok, másrészt pedig művészek.
2: Alkotóművészek,
1: az alkotóművészet minden területéről, szoftvertől, építészeten át zenéig.
2: És ez azért nagyon szép, hogy a szoftver írást, ezt alkotóművészetnek tekintjük immár.
1: Hát szerzőjogi oltalom alá esik. Egyébként Magyarország világszínvonalon a legrégebbi olyan országok közé tartozik, ahol ez egyértelműen eldőtt már a 80-as években, 83-ból származik az első ítélet, amikor már kimondták, hogy a szoftver is szerzőjogi oltalom alá kerüljön. Volt ebbe egy kis vita, mert volt, aki szabadalmat szeretett volna, de most ebben nem menjünk be egy bonyult kérdést. A lényeg az, hogy ez a szerzőjogi szakértő testület, ez önkor összeül, meghallgatja a két felvételt, megvizsgálja a keletkezés körülményeit, művészi jelleget, stb. És azért hát az esetek többségében el tudják dönteni, hogy most akkor kinek van igaz ebbe a vitába. Tehát nyilván...
2: És mi történik egy olyan esetben, hogyha egy rossz a karója, egy zeneszerzőnek bejelenti azt, hogy bizony ezt a magyar számot nem ez a magyar ember írta, hanem mondjuk egy német, holland, amerikai szerző, egy korábbi száma van egy-egybe átemelve. Ilyen esetben mi történik?
1: Hát ebben az esetben ugye azt lehet tenni, hogy ugye azt a holland vagy amerikai szerzőt is képviseli egy jogvédő társaság, és ilyenkor ő hozzá tovább.
2: Tehát például egy ilyen rosszakarói levél nyomán elindul
0: csak
2: el,
0: nem
2: egy nyomozás.
0: Csak nem a Bergendi ügyre gondolsz.
2: Nem feltétlenül, csak mint egy példa, tehát, hogy azért a zenei plagizáció az egy működő dolog.
1: Igen, hát mi magunktól egyébként nem indítunk ilyen eljárást, hanem hogyha valaki ilyet észlel, akkor ahhoz az adott művészhez, vagy az őt képviselő hasonló külföldi közös jogkezelőhöz fordulhat, és ha onnan visszajön hozzánk egy jelzés, hogy valóban ők is ezt alaposnak találják, akkor ugyanez az eljárás indul el, amit az előbb mondtam, csak nyilván a határidők ott kicsit hosszabbak, mert egy külföldi perítés.
2: Meg úgy tűnik, hogy Magyarországról nem tudnak olyan hatalmas összegeket bekasztízni maguknak. Én nem tudom, hogy milyen kifizetések zajlanak, lassan át kell térnünk arra például, hogy az általánydíjas befizetések hova kerülnek, mert ez mindenkit nagyon izgat.
0: Na, én is hagyj kérdezek egyet, hogy közben itt ugye elhangzott egy csomóféle szerzői jogvédő szervezetnek a neve, hogy előadók, akkor filmesek, gondolom, akkor nem tudom, mindenféle
1: vannak a
0: lemezkiadóknak, illetve gondolom, hát nem tudom, lemezlovasoknak is biztos már van valami szövetsége, hogy osztják itt a dolgokat, mivel ugye itt elhangzott előbb, hogy az Artisius kezeli az élő koncertek utánjáró, és akkor hát szinte ez, minthogyha az előadói jogvédővel is összefüggene, illetve hát ugye mondjak egy kérdés, hogy mire gondolok, hogy nem-e itt ilyen dupla fizetés is esetleg előfordulhat. Ugye most tegnap megkérdeztem, hogy a Tilos Rádió hogy áll itt ilyen szerző jogilag, és hát nagyon örömteli hírt hallottam, hogy az Artisiusszal egy olyan szerződés kötött a Szabad Rádióknak a szövetsége, hogy kedvezményként nem ingyenes, vagy nem vagy ingyenesen, most ez...
1: Nem ingyenesen, de egy elég jelentős kedvezmény van, mert hogy egy szövetségbe tömörültek, és
0: így van. Gyakorlatilag... És tehát mindenki nagyon örül, hogy egy nagy kő legördült a működési feltételekről, viszont hát bejelentkezett hozzánk a Hamasz, vagy a Mahasz, és hát most nem tudom, ilyen újabb sok millió forintokat kér sok évre visszamenőleg, miközben ugye sok évvel ezelőtt még ők nem jelentkeztek be sehol. Esetleg fog még jelentkezni más is? Illetve még akkor egy kérdés, hogy alakítsunk-e mondjuk mi is egy ilyen társadalmi egyesületet, mondjuk Tilos JUSZ néven, esetleg kidolgozhatunk egy olyan tematikát. Hát van-e vége ennek, vagy van-e valami fixálóztása?
2: Rögtön az a problémám, hogy mondjuk itt a Tilosban azért 90%-ban olyan zenéket játszunk, ami hát azért elég nehéz utána menni, vagy nagyon ritka egyedi felvételeket, mondjuk egy 1960-as évekbeli kambodzsai rockzenét, de ezt hogyan fogják rajtam behajtani? Hogyan kapja meg az öreg kambodzsai zeneszerző az egy forintját?
0: És ugye hát most nagyon sok kérdését föltettünk, szóval itt, hogy...
1: Kéne lassan jegyzetelnem. Akkor talán kezdjük a többi közös jogkezelővel, tehát azért ki van ezt találva. A hatályos jogszabály azt mondja, hogy minden jogosulti csoport minden jogára csak egy-egy szervezet jegyezhető be országosan, tehát az a veszély nem áll fönn, hogy hozzátok más is idejön, és azt mondja, hogy a szerzőjog címén további összegeket kérne. Az azonban tény, hogy az Artis JUSZ a Tilos Rádiótól és bármely rádiótól csak a szerzőknek járó jogdíjat szedi be. Ugyanakkor a hangfelvételek tekintetében a szerzők mellett vannak jogai a kiadónak és az előadó művésznek is. És ezt a kettőt együtt szedi be a MAHASZ és az előadó művészi jogvédő iroda, tehát akik titeket megkerestek, azok ezt a két jogcímet próbálják meg érvényesíteni. Ez párhuzamos
0: van. Ezt én értem, hogy ez egy másfajta jog, de akkor erre is van egy nevesített százalék, tehát hogy föl kell készülni, akkor mennyi a vége, szóval, hogy
1: tehát úgy néz ki a dolog, hogy az Artis JUSZ, illetve bármely más közös jogkezelő által alkalmazható díjak, azok nem teljesen szabad árasak, mert ezeket minden évben közzé kell tenni, és közzététel előtt jóvá kell hagyatni az oktatás és kulturális tárcával. Tehát ezek megtekinthetők a közös jogkezelők honlapjain, hogy a reklámbevételnek és a költségvetési támogatásnak és az esetleges előfizetési bevételnek milyen százalékát kéri el az Artis JUSZ. Azt hiszem, hogy az EI és a MAHASZ ugyanezt a három csatornát próbálja meg a bevétel alapjaként azonosítani, és hát nyilván nálunk működnek ilyen kedvezményrendszerek is, hogy mondjuk akik érdekképviseleti szövetségbe tömörülve együtt jelentkeznek nálunk, azok kaphatnak bizonyos kedvezményt. Ez történt ezek szerint a Tilos Rádióval is.
0: Van valami ilyen hierarchia esetleg itt ezek között, a magyarországi szervezetek között, tehát mondjuk az Artis JUSZ nagyobb súllyal van jelen, mint mondjuk az EI?
1: Semmilyen jogszabályi hierarchia nincs, tehát őnekik párhuzamosan ugyanolyan törvényben rögzített jogosítványuk van, mint nekünk. Azt szerintem, hogy az Artis JUSZ több mint 100 éve működik, az nem alapoz meg hierarchiát, tehát erről nincsen szó.
0: Előbb én itt viccelődtem ezzel a Tilos JUSZ-szal, de ezt már kitalálták, és úgy hívják, hogy Creative Commons.
1: A Creative Commons, amiről szintén lehetne 6 napot beszélni, azért nem pont az, amit te Tilos JUSZ néven írtál körül. A Creative Commons az tulajdonképpen azért érdekes, mert miközben mindenki szereti a szerzőjoggal szembeállítani, ez a jelenlegi szerzőjogi rendszerben gyökerező és csak azzal együtt értelmezhető rendszer, ami azt mondja, hogy hozzunk létre a minden országban hatályos szerzőjogi jogszabályoknak megfelelő olyan kikötésrendszereket, amiket az emberek aztán egy-egy piktogrammal jelölhetnek könnyen, és azt mondják, hogy ha én ezt a piktogramot leteszem, akkor az a Creative Commons szabályzata szerint azt jelenti, hogy én a következő dolgokat megengedtem a szerzőknek. Van egy mesterséges szembeállítás a szerzőjog hagyományos gyakorlói, akár a közös jogkezelők és a Creative Commons képviselői között, amit mi minden egyes alkalommal próbálunk oldani, ugyanis mi azt gondoljuk, hogy ilyen nyilatkozatot a szerzők hagyományos rendszerében egyébként sokkal rugalmasabban tehet meg a szerző, mint a Creative Commons-ban, mert a Creative Commons-ban be van szorítva 4-5, nem tudom hány kategóriába, azokon belül nem variálhatja a jogokat, míg a szerzőgi törvény leírja, hogy A-tól Z-ig milyen jogaim vannak nekem, és azokat úgy gyakorlom, ahogy akarom. Nyilván ezek között van olyan, ami közös jogkezelés útján gyakorlódik, de egyébként például az interneten az irodalmi művém tekintetében én nem csak ilyen olyan piktogramokat tehetnék oda, hanem nyugodtan szabad szöveggel oda is írhatnám egyéb rendszer szerint, hogy én milyen felhasználásokhoz járulok hozzá, és melyekhez nem. És ami még a Creative Commons-nál egy érdekesség, és erről nem nagyon szoktak beszélni, az az, hogy a Creative Commons-os nyilatkozat nem visszavonható. Tehát ha én utóbb meggondolom magam, benne van a Creative Commons-nak a szabályzatában, legalábbis abban a szabályzatban, ami jogi nyelven van írva, és szerintem nagyon kevesen olvassák el. Ugye van egy Commons Deed, meg egy ilyen legal valami. Abban benne van, hogy az egyszer megtett nyilatkozat nem visszavonható.
0: És jól értem, hogy akkor az Artisjusznál is akár nyilatkozhatok úgy, hogy mondjuk nem kérem valami szolgáltatást, vagy lemondok valamiről,
1: vannak olyan lehetőségek, például a koncert és az egyéb ilyen nyilvános előadás tekintetében bárki oda jöhet hozzánk 2004. január, illetve május 1-e óta, és azt mondhatja, hogy ő igazából nem tart igényt az Artisjus szolgáltatásaira, mondjuk az internet vagy a koncert esetében, és ha ezt szeptember 30-ig felénk jelzi, akkor következő év január 1-től két joghatása van ennek. Egyrészt, hogy ő maga jogosíthatja a műveit, másrészt, hogy tőlünk nem fog jogdíjat kapni ezekre a
2: felhasználásokat. És ennek az ellentéte is érvényes, hogy valaki oda ment, hogy szeretné, hogyha jobban megfigyelnék a műveit, mert úgy érzi, hogy nincsen eléggé behajtva az a rengeteg pénz, ami járna neki.
0: Hát erre van most egy új menedzser típusra, ezt akartam szóba hozni, hogy találkoztam vele így a zenészi pályámon során, hogy akkor most már nem koncertszervező menedzser van, hanem aki utána megy a pénzeknek, szerzői jogi pénzek. Mondjuk összeszed 5-10 zenekart, és az jó pörög az üzlet. Hogyha utána megy, hogyha foglalkozik vele.
1: Az Artisjusznál nagy mértékben automatizált az egész történet, tehát én mondjuk nyilván itt kéne, hogy üljön egy ilyen menedzser, hogy elmondja, hogy pontosan mi az a plusz, amit hozzáad, de mi azért vagyunk, hogy ne kelljen ilyen menedzsert közbeiktatni a szerzők és az Artisjus.
2: De például én, mint szerző, oda tudok-e menni, hogy én azt hallottam, hogy nem tudom, hány százszor játszották a rádióban koncerten az én szerzeményemet.
1: Nekünk van egy kifejezett ügyfélszolgálatunk, ahol ezt meg tudod tenni.
2: Hogyha mégsem kapok 100 forintot, hanem nullát, és azt mondják, hogy uram, önnek csak egyszer játszották a számát, míg én fotóval, videóval, barátaimmal élőben tudom bizonyítani, hogy mégis. Hogyan tovább?
1: Hát talán a barátaimmal élőben az nem biztos, hogy olyan sokat nyom alatba, de hogyha arról van szó, és erről már beszéltünk, hogy igazolható, hogy ezek a művek játszásra kerültek, akkor gyakorlatilag be fogjuk tudni hajtani az erre vonatkozó jogdíjat, akár koncertről, akár rádió tévéről van szó, és ez nem egy esetben meg is történik, hogy szerző reklamáció alapján megyünk ki egy-egy helyre, és ott derül ki, hogy itt voltak felhasználások. Azért, hogy ez könnyebb legyen, még egyszer mondom, hogy most már egy online felületet is csatasorba állítottunk itt a koncert tekintetében, és bátorítanak mindenkit, hogy regisztráljon, mert minél többen vannak ezen, annál hamarabb elérjük azt a kritikus tömeget, amikor már gyakorlatilag ez egy szabvánnyá válik.
2: Értem, én most megint egy hallgatói kérdést tennék fel, mielőtt rákanyarodnánk a legizgalmasabb és legsősebb kérdésünkre, a hova lesz a név nélkül megérkező sok milliárd forint című kérdés. De előtte azt kérdezi egy hallgató, hogy az adathordozókra kivetett mindenféle díjak hova kerülnek, illetve nem érzik-e, hogy ezzel az adathordozókkal kereskedőknek megnehezítik az itthoni dolgát, hiszen pár kilométerrel ide már őrületesen olcsón lehet kapni adathordozókat.
1: Összefügg a két kérdés, lehet róla együtt beszélni, mert az adathordozókra beérkező díj is egy ilyen címzés nélküli pénzösszeg, tehát mondjuk úgy, hogy ha most egy kicsit az általánydíjak felosztásáról beszélhetünk, előtte még akkor néhány szót arról, hogy az üres hordozó díj és a hazai kereskedők, stb. A helyzet az, hogy az Artisjus által alkalmazott üres hordozó díjak, azok az európai átlagon vannak megállapítva. Ami elég szerencsétlen geopolitikai helyzetünk az az, hogy ugyanakkor Szlovákia, aki mondjuk ennek az európai átlagnak az 1%-át se éri el a jogdíjak tekintetében, az pont mellettünk van. ugye általában az azért hangzik el, hogy miért kell az Artis Jusnak a szlovák jogdíjaknál nem tudom hányszor magasabb díjakat beszedni. Ezt lehet így nézni a két ország relációjába, de én meg azt mondom, hogy miért kell az egyetlen lefele kilógó európai országhoz harmonizálni a kreatív alkotók díját. A szlovákok elkövetik azt a hibát ezelőtt mondjuk 10-15 évvel, hogy százalékosan állapították meg a jogdíj mértékét, méghozzá a piaci árhoz, a hordozók piaci árához. Na most attól, hogy a technika úgy alakult meg, a tömegtermelés valahol Tajvanon, hogy ezek az árak ezek csökkennek, attól még arra a kapacitásra ugyanannyi jogvédett tartalmat lehet egyébként rámásolni, tehát nem azt mondanám, hogy semmilyen korreláció van.
2: A hallgatók, hogy ennyi erővel a levegőt is meg kéne adóztatni, hiszen ott hang, a levegőn keresztül halljuk ezeket a csodálatos dalokat.
1: Igen, vannak ilyen szuper ötletek, ha gondolják, hallgatók, akkor majd foglalkozunk ezzel is, ha tényleg ezt szeretnék, de azért itt egy dologra felhívnám a figyelmet. Amikor ennek az üres hordozó díjnak, amit tényleg a legtöbb embernél, ha az Artis Jus szóba kerül, akkor ez vágja ki a biztosítékot, és azt hiszem, hogyha megkérdezik, hogy miről ismert az Artis Jus, akkor mindig ez merül fel. Ennek a jogalapját illeti, itt azért el kell mondani egy pár alapvető dolgot. Egyrészt Magyarországon jelenleg a magáncélú másolás szabad. Ez azt jelenti, hogy ha ebből nekem közvetett vagy közvetlen hasznom nem származik, akkor én magáncélra másolatot készíthetek zenei, irodalmi filmalkotásokból. Ezért cserébe, hogy ezt a szabadságot a magyar jog megadja, ezért egy uniós rendelkezés alapján viszont valamilyen kompenzációt kell, hogy biztosítsunk az érintett, másolással érintett alkotóknak.
2: Na de ez az, hogy itt most az összes alkotóról beszélünk, itt a fiatalember arról beszél, hogy egy üres CD-re a saját zenémet, ha kiírom, vagy a saját fotóimat.
1: Igen, minden általány megoldásnak ugye az a lényege, hogy az üres CD-n nem lehet az üres CD piacra kerülésekor elválasztani, hogy na erre Kovács Józsi saját fotói kerülnek, vagy Juszt László saját fotói, aki ugye ezt előszeretettel szokta hangoztatni, hanem erre majd valamilyen jogvédett tartalom kerül. Én ugyanakkor szeretek egy kicsit belemenni a számokba. Ma Magyarországon egy üres CD jogdíja az mondjuk a 40 forint körül alakul.
2: Maga az üres CD eleve 40 forintba kerül. Tehát, hogy ez hogy lehetséges?
0: Ha a Szlovákiából jön.
2: Hát vagy itt a sarki bolha piacon megvásárolni.
1: Hát a sarki bolha piacokat egyébként ellenőrizzük, és az idei évtől büntető eljárás lehetősége
2: Értem,
1: is.
2: Nem irreális ez, hogy ugyanannyi jogdíjat tesznek rá egy lehetőség miatt, hogy én rátehetem Enrico Palazzo.
0: Jó, ez az általány, hogy itt...
1: Igen, azért,
2: értem,
1: ezért szeretnék a számokba belemenni.
2: De közben nincsen meg ez a kiskapu, amit hiányolnak a hallgatók, hogy ők mondjuk saját archiválásra szeretnék csak használni.
1: Igen.
2: Viszont ők ezért nem kapnak vissza plusz 40 forintért semmit.
1: Akkor megmondom, hogy mit kapnak a 40 forintért. Tehát tegyük föl, hogy valaki vásárol 100 darab írható CD-t. Arra megfizet mondjuk 4000 forint jogdíjat plusz áfát, körülbelül annyit fizet ki, amennyiben mondjuk egy piacon lévő CD-lemez kerül egy műsoros CD. Ez azt jelenti, hogy ha egy kicsit számolunk, akkor 100 üres CD-t vett meg, arra a hatályos szabályok szerint rámásolhatott 100 művet, de hogyha azt mondom, hogy tömörítve másolta, akkor legalább 100-szor 10-et, tehát 1000-et, és egyébként kiadott rá annyi pénzt, amennyibe a piacon vagy a kereskedelmi forgalomba egy darab album kerül. Na most akkor én azt állítom, hogyha egy helikopterrel fölemelkedek a levegőbe, és mondjuk hirtelen meglátom, hogy melyik magánháztartásban hány darab írt CD van, akkor lehetséges, hogy 100 tetszőleges CD-ből mondjuk legalább egyen minden háztartásban lesz legalább egy védett zenei album. Uh-huh. És hogyha ezt elfogadjuk igazságnak, akkor azt mondom, hogy már nem bukott senki ezen az egész dolgon.
2: De annyiban nekem még mindig probléma, hogy nem látom, hogy az egy zenei album, ne adj Isten, mondjuk egy remek Madonna szám, Madonna hogyan fogja azután a lebukott felvétel okay. után megkapni az egy forintját?
1: Ugye ez a két kérdés van. Egy, miért kell fizetni? Kettő, hogy osztjuk
2: fel? A miért kell ezt fizetni, azt már azt hiszem, megvan.
1: Akkor ezt pipáltuk, ennek örülök, hogy ez belátható. Ugye még egy mondat, a szabadság ára ez a 40 forint. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki, aki azt mondja, hogy sok ez a 40 forint, ez gondoljon bele mondjuk az angol rendszerbe, ahol nincs üres hordozójogdíj, viszont nem másolhatsz magáncélra. Szeretnénk ilyet, mert akkor lehet erre javaslatokat tenni. A hogyan osztjuk fel kérdés pedig, ugye, tehát egyrészt bejön hozzánk ez az üres hordozódíj, ugye még nincs megcímkézve, tehát bejön egy biankó hatalmas összeg, reméljük hatalmas, vagy mások szemében hatalmas, és bejön még mondjuk a kereskedelmi vendéglátóipari szférából, az ott üzemelő rádiók, tévék után szintén egy megcímzetlen összeg. Most ezt az Artisius hogyan tudja felosztani? Egy. Először is nem csak magunknak osztjuk fel ezt a jogdíjat, mármint a magunk alatt értve most a zeneszerzőket, szövegírókat, irodalmi szerzőket, hanem azért, hogy ezt hatékonyan lehessen behajtani, ezért ezt egy kézbe adta a jogalkotó az üres hordozóknál is, a gépzenénél pedig megállapodtunk az EI-vel és a MAHASZ-szal. És a lényeg az, hogy először is a törvény tartalmaz egy felosztást, ami konkrétan a jogszabály szövegben szerepel, hogy hány százalékát kapja ennek a jogdíjnak a Filmjusz, az Előadóművész Jogvédőiroda, a MAHASZ és a Hungert.
2: Ahhoz képest, hogy ez egy meglevő statisztika alapján kidolgozott súlyozás szerint van
1: volt
2: így?
1: Volt valamikor annak.
2: Tehát lehet, hogy már tök más a rendszer. Hát, mármint a gyakorlat inkább.
1: Igen, itt arról is szól a törvény, hogyha ezek a jogkezelő szervezetek úgy gondolják, akkor ettől eltérhetnek egyébként. Tehát, nyilván,
2: tehát van felülvizsgálat például, mert ahogy most mondod, így több éve már ilyen súlyozás szerint
1: ez
2: osztják ki ezeket.
1: 99 óta szerepel, de most még ugye csak arról beszélek, hogy a beérkező összeg szétosztása, hogy történik, nem a felosztása.
2: De már a szétosztásánál is a súlyozás lehet kérdéses, hogy valóban a 99-es állapotok vannak-e mondjuk a Filmjusznál, tehát igen, hogy ugyanannyi jár ennek.
1: Hát azt tudom mondani, hogy ebben az üres hordozós témakörben még egyik közös jogkezelő sem vetette föl, hogy újra kellene gombolni a kabátot. És akkor átérünk az izgalmasabb részére, hogy mi történik a pénzzel házon belül. Ugye itt már csak arról tudok beszámolni, hogy az Artisiushoz kerülő pénzzel mi történik, azt, hogy a többiek hogy csinálják, azt pontosan nem tudom, illetve őket kellene megkérdezni. Nálunk a felosztási szabályzat tulajdonképpen azt mondja, hogy minden olyan pénzt, ami beérkezik és nincs megcímkézve, azt úgy lehet felosztani, ez nem is a szabályzat mondja, ezt az élet mondja, hogy megnézzük, hogy milyen más adatok vannak egyébként az Artisiusnál, milyen más adatok állnak rendelkezésre. Ugye van nekünk koncertadatunk, van nekünk rádiós tévés adatunk, van nekünk internetes adatunk, és van nekünk lemezaladási adatunk. Ez az a négy adatforrás, amit egyáltalán fel tudunk használni akkor, hogyha azt mondjuk, és már pedig ezt mondjuk, hogy valamilyen a való élethez legalábbis közelítő megoldást szeretnénk alkalmazni.
2: De várj, ez alatt azt érted, hogy a bejövő hatalmas név nélküli összeget kik felé fogjátok továbbosztani? Úgy, hogy nem tudjátok, hogy ez nekik jár-e, de ti ezek szerint számok alapján meghatározottuk, hogy inkább igen, ezeknek adjuk.
1: Nem mi, hanem, hát, hanem a képviselt,
3: szerzők
1: évről évre a felosztási szabályzatban meghatározzák, hogy a beérkező pénz hány százalékát ossza föl a munkaszervezet a lemezaladások alapján, hány százalékát a rádió-tv alapján, hány százalékát az internetes letöltések alapján, és hány százalékát a koncertadatok alapján. És az, hogy ott egyes jogosulti csoportok hogyan meccselnek érdekérvényesítés, stb., az már minket, ugye az Artisius technokrata munkaszervezetét nem kell, hogy érdekeljen. Nekünk egy dolgunk van, leprogramozni és végrehajtani azt az algoritmust.
2: De hát a gyakorlati részt akkor azt mondjátok, hogy nem is az Artisius osztja ki a pénzeket, és nem az Artisius határozza meg, hogy milyen százalékban és kik kapják ezeket a pénzeket.
1: De az Artisius egyesület, aminek a vezetősége meghatározza a felosztási szabályzatot, a hozzá beérkező inputok alapján, tehát végső soron a szerzők beleszólhatnak ebbe. Volt olyan az elmúlt időszakban, például az üres hordozó díjnál, hogy érkezett a szerzői tagságtól egy olyan javaslat, hogy ne csak egy év lemezeladásait vegyük figyelembe, mert nyilván nem csak azt másolják az emberek, amit abban az évben kiadtak, amikor ezt a pénzt mi beszedtük, és akkor kialakításra került egy ilyen három évre elhúzott ilyen degresszíven, szóval tehát az előző év az felével szerepel, az az előtti év, igen, meg negyed, valami ilyesmi. Tehát itt ezer kreatív megoldás lehetséges. A lényeg az, hogy tehát ezeket a pénzeket végső soron azok osztják el, akiket ez illet, a szerzői társadalom.
2: Értem.
1: És amikor ekézik ezt az egész jogintézményt, akkor arról érdemes elgondolkodni, hogy itt ugyanarról van szó, mint amikor megveszem a kenyeret, aminek van egy fogyasztói ára, és valahogy ezt meg senki nem kérdezi, hogy de a pékek hogy osztják el a lisztbeszállítókkal, meg a satöbbivel, tehát ezek egyébként nem közpénzek, szeretném itt jelezni, ezek a szerzői társadalomnak a magánpénzei, Ennek ellenére az Artisius minden évben beszámol arról, hogy mit, hogyan, mennyit szedett be, és akkor az hogyan került kiosztásra. Nyilván azt már nem tudjuk megtenni, mert ezt nem teszik lehetővé a jogszabályok, hogy azt is elmondjuk, hogy konkrétan melyik szerző hány fillért kapott, mert az már egy ilyen...
2: Értem, mert én amilyen problémákat kapok legtöbbet, az, hogy a legrégebbi Artisius tagok és a legismertebb magyar zeneszerzők minden évben súlyozottan maguk számára sokkal több összeget osztanak ki, míg amit az imént elmondtál, hogy csak az egy-két évvel ezelőtti termés lehetne igazán kiosztani, tehát visszamenőleg nem biztos, hogy még mindig ugyanannyira fogy az ő lemeze. Mondjuk egy ismertebb régi zenész, vagy mondjunk egy olyat, aki már nincs között.
1: Hát ugye az általam elmondott példa az pont azt mondja, hogy eddig úgy volt, hogy csak az adott év lemezei, tehát ebből következően egyáltalán nem volt az igaz, hogy itt a nem tudom hány évvel ezelőtt eladások is számítottak, és egyébként pont a fiatalabb rockzenei réteg mondta azt, hogy de Léci ne csak egy év számítson. Tehát én azt mondom, hogy...
2: És miért lehetséges az az érzés, hogy mindenki azt gondolja, hogy az idős Artisius alapító művészek arányaiban sokkal több pénzt visznek haza, és nem az aktuális felosztás szerint, hanem érdemeik elismerése miatt.
1: Ugye úgy teszed fel a kérdést, hogy miért lehetséges az az érzés, hogy mindenki ezt gondolja. Nyilván nem kérdeztél meg mindenkit, tehát ugye általában aki...
2: Csak egy legendát próbáltam
1: felemlíteni. Ez is egy ilyen legenda. Nekem minden évben megjön az az info, hogy nagy balhé van, felosztás után májusra, mert mindenki kevesebbet kapott, mint tavaly. Érdekes módon a mindenki, az mindig másokból áll, tehát minden évben más a mindenki, és egy idő óta én már elkészítettem mindig azt a statisztikát, és ezt közzé is tesszük mindig, hogy hány embernek nőtt a jogdíja tavalyhoz képest, és hánynak csökkent. És állat érdekes módon mindig 50% körüli az, akinek nőtt. Ezek általában nem tartoznak a mindenki körébe, akik megjelennek nálunk, és egy 50%-nak, akinek csökkent meg, tehát nyilván van valamennyi, akinek körülbelül ugyanannyi, de ez egy ilyen természetes eloszlás, és semmi másnak nem függvénye, mint a valódi felhasználásnak. Tehát az Artisius szokás egy ilyen arctalan, fekete dobozként tekinteni.
2: Igen, mindenki várja a kinyomtatott listákat, hogy az X előadó, vagy az Y előadó ebben az évben miután és mennyi pénzt kapott.
1: Igen, szerző.
2: A szerző, bocsánat, elnézést. Tartsunk egy rövid levegővételi szünetet, és a szünet után visszajövünk betelefonálási lehetőséggel. A vendégünk az Artisius vezetője. Milyen vezető az? Mi a vezetési mód az? És mit is csinálsz az Artisiusnak?
1: Főigazgatok.
0: Főigazgatok.

0: Tilos Rádió FM 90.3 a harmadik utas című műsor vendége dr. Singer András, az Artisius főigazgatója. Én hát egy újabb kérdéscsoportot hagy vessek fel, ugye itt én próbáltam az elején egy kicsit ilyen történelmi távlatba helyezni a dolgot, hogy kialakult egy rendszere a dolognak, és akkor bejött a számítógép. Valamikor 20-25 évvel ezelőtt. Hagyj világíts meg, hogy mire gondolok. Emlékszem, hogy olyan 1995 táján a Kecskeméti Bábszínházzal szükségünk lett volna íratni egy CD-t, és akkor azt mondom, az egész városban egy hangstúdiónak volt CD-írója. Egy hétre vállalták, mintegy 10-15 ezer forint munkadíjba került. Na most ehhez képest ugye most egy más világot élünk, tehát történt egy olyan forradalmi változás, ami hát erősen bele rondított itt a jó bevált dolgokba. Ugye hát előtte a lemezkiadás az egy olyan dolog volt, hogy hát senki nem gyártott otthon lemezt. Tehát mindenki megvette.
1: Hát még azért előtte volt az utcáról bemegyek, ugye Elvis Presley is így csinált az első lemezét, tehát volt ilyen még Magyarországon is.
0: Persze volt akkor is kazetta, de jellemzően ugye a hanghordozó volt olyan formátum, amit hát nehezen lehetett úgy reprodukálni, hogy teljes minőségben jelen legyen. Ugye aztán az ipari fejlődés, meg számítástechnika gyakorlatilag hát most már fillérekért ezt lehetővé teszi számunkra. Ez nem egy új korszaknak a kihívása itt a szerzői jogi. És hát az internetről, mint YouTube és az összes többi ingyenes letöltés és fizetős, szóval, hogy
1: igen, ezek mind felmerültek.
0: Ezek így olyan dolgok, hogy hát nehezen megkerülhetők manapság, hogyha valaki zenével, bármivel, filmmel, információval foglalkozik.
2: Az biztos, hogy egy ilyen paradigmaváltás szagú időszakban élünk most a szerzőjog tekintetében legalábbis. Ugye egyrészt a digitális technika jelent meg, ami lehetővé teszi, hogy mondtad, azonos minőségű másolatokat pillanatok alatt. Másrészt ezt fokozza a globális kommunikációs hálózat, ami meg azt teszi lehetővé, hogy ezeket a másolatokat azonnal terjesszük is. A szerzőjognak erre a 90-es évek közepén született az első válasza, amikor elfogadtak egy olyan egyezményt, ami tulajdonképpen a hagyományos szerzőjogi rendszert majdhogy nem változatlan formában az internetre is alkalmazhatónak minősítette, és azóta azzal küzdünk, hogy ennek érvényt szerezzünk, vagy küzdenek, hogy ezzel érvényt szerezzenek. Én ezt személy szerint a következőképp látom. A zene fogyasztása az teljes egészében megváltozott az utóbbi időszakban. Az, hogy a hangfelvétel eladásoknak a mértéke az mondjuk a 20-25%-kal csökken évente, most már

0: Ben ez ugye úgy volt, hogy a koncert a CD promója volt, most meg a CD a koncert promója lett.
1: Így van.
0: Kvázi. Az tény, hogy nagyon átalakult ez a történet. Az alapvetően egy örvendetes tény lenne, hogy soha ennyi zenét még a társadalom nem fogyasztott, és ilyen sokfélét, mint most. Az már kevésbé örvendetes, hogy úgy tűnik, hogy a társadalom hajlandó fizetni a technikai eszközökért, ami ehhez szükséges, a társadalom hajlandó fizetni a kommunikációs kapcsolatért, ami ehhez szükséges, csak éppen a társadalom az alkotók díját nem nagyon szereti megfizetni.
2: Na igen, ez rögtön felveti azt a kérdést, ami az ösztöndíjak, különböző pályázatok, illetve a nem is tudom, az artisztus lehetséges támogatása az alkotó művészek felé. Van-e ilyen vonal az artistusnak?
0: Vagy... Van ilyen vonal, bár ez nem függ azzal össze, amit az előbb mondtam. Pont arról beszéltem, hogy ha még szabad arról egy picit, hogy úgy tűnik, hogy egy olyan szociológiai vagy pszichoszociális változás is van, hogy az internet korszakban felnőtt generáció az azáltal, hogy a dolog ott van, tehát hogy elérhető, mindenki tudja, hogy gyakorlatilag a teljes zenei repertoár az valamilyen file cserélőn, vagy Varez oldalon az megtalálható, tehát aki akar, ezt megtalálja, nyilván ezek nem jogszerű szolgáltatások, de azzal, hogy az a tény, hogy elérhető, azzal úgy szocializálódtak, hogy különösebben az nem merül föl senkibe, hogy ezek után esetleg fizetni is kellene. Mindenki gyárt magának hangzatos ideológiákat arra, hogy ő miért nem szeretné fizetni. Általában azt mondják, hogy én csak meghallgatom, aztán utána úgyse venném ezt meg.
1: Ezt értem, viszont akkor itt közbe kéne kérdeznem, hogy ugye itt beszélünk én átalakulásról, meg digitális kultúra megjelenése, meg a technikai eszközökén. Én azt vettem észre, hogy az egész világ átalakult úgy, hogy ha most megnézzük a világ leggazdagabb embereit, akkor az első 10-ben nem tudom, 8 számítástechnikával foglalkozik, és nincsenek ott az orosz oligarchák, nincs ott az Anglia királynője, meg a Brunei szultána. Tehát valami pénz nagyon átcsoportosítódott ide.
0: Igen, de hát oda akartam konkludálni az előző gondolat menet végén, hogy ezek a fajta technikai és kommunikációs újdonságok és a konvergencia az megnehezíti a jogérvényesítést. És vannak olyan elképzelések, hogy úgy lehetne ezt a viszonylag felborult egyensúlyt helyreállítani, vagy legalábbis megközelíteni, hogyha a díjakat, amik egyébként megilletik a kreatív alkotókat, azt azokba a csatornákba építenék bele, amelyeket az emberek egyébként kénytelenek megfizetni vagy megvenni. Ugye úgy, ahogy korábban a CD-be, kazettába volt beépítve a díj, fölmerültek olyan elképzelések, hogy az accessbe, tehát az internet hozzáférésbe építsenek be valami fajta díjat, és akkor ezek szerint az elképzelések szerint akkor többé nem lenne a file csere jogellene, hanem mondjuk lehetne kétféle csomagot választani az internet szolgáltatónál. Az egyik az tartalmaz egy ilyen szerzőjogi díjat, és lehetővé teszi, hogy azt csináljak, amit akarjak, a másik meg azoknak szól, akik azt mondják, hogy ők az életben nem fognak semmit letölteni, vagy megosztani, és akkor nekik ezt nem kellene fizetni. Nyilván ezer technikai és jogi buktatója van ennek, de hogyha akarunk egy valamilyen fajta megoldást, akkor ez nyilván az egyik a sok
1: hát igen,
0: a pakliba benne.
1: Ez jó hangzik, de közben amiről olvasni lehet itt egy nemrégi ACTA konferencia, ami valamilyen jogvédő szervezeteknek a szövetsége, te biztos jobban
2: netes,
1: tudod.
2: Netes, azt hiszem.
1: Nem, ez talán ilyen amerikai, ugye, illetve hát Franciaországból, Svédországból hallani büntetőjogi példákat, vagy esetleg ilyen irányú tendenciákat, melyik fog győzni?
0: Nem tudom megmondani. Hát mi az Artisiusban általában nem szeretjük a büntetőjogi utat választani, a magánszemély fogyasztókat, letöltőket vagy fájcserélőket nem is nagyon szoktuk ilyen módon gyakorlatilag megtámadni vagy veszélyeztetni. Mi valami konszenzuális megoldásba reménykednénk, ehhez az kell, hogy a társadalom belássa, hogy azért szükség van zenére a jövőben is, és ahhoz, hogy zene legyen, ahhoz valamilyen ösztönzést azért kell adni, aminek egy anyagi eleme is kell, hogy legyen. De visszatérve arra, amit az előbb kérdeztél, azt látjuk, hogy ahhoz, hogy akár egy ilyen globális díj bevezethető legyen, ahhoz az kell, hogy azzal a szektorral, aki jelenleg uralja ezt a terepet, vagyis az IT és telekom szektorral, szemben érdeket lehessen érvényesíteni,

0: Én azt látom, vagy azt látjuk, hogy amíg az mondjuk a 80-as, 90-es évekig igaz volt az, hogy a szórakoztatóipar, tehát a zene, film együtt mondjuk, az egy olyan globális üzletág, aminek iszonyú nagy súlya van, és akár a jogalkotásra is. Igen, nagy lemezkiadók, filmstúdiók, zeneműkiadók, stb., hogy akár a jogalkotásban is egy nagyon erős lobby csoport lehet. Addigra én most azt gondolom, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ennek még maradt annyi ereje, hogy ezt a internet szolgáltatói hardware, szoftver összekapcsolt telekom lobbit ezt lenyomja, és végső soron beszélhetünk mi bármilyen szép elvekről, valahol fönt az Európai Unió jogalkotásában ez szerintem ilyen lobbiharcok eredményeképpen fog eldőlni.
1: És elképzelhető, mondjuk, hogy ez a lobbyharc mondjuk a nagyvállalatok javára fog eldőlni mondjuk az állampolgárok millióival szemben?
0: Hát ez tehát
1: hogy mondjuk itt nem tudom, megvalósul valami rosszabb forgatók, vagy már úgy rosszabb, hogy tehát, hogy
0: szerintem az állampolgárok millió...
1: Mondjuk az internettől való eltiltás, hogy miket is mondanak, ami ugye még nem a legrosszabb, de
0: nem, tehát a jogosulti oldal, tehát az előbb említett ilyen szórakoztatóipar, stb., az dolgozik azon, hogy amellett, hogy jogszerű alternatívákat teremtsen a fájcserének, és ezerféle ilyen új tarifa születik meg rugalmas együttgondolkodás a hangfelvétel kiadók, szerzői, jogvédők között a piaci szereplőkkel. Emellett az is fontos, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fájcsere egyébként nem jogszerű, tehát pont azért, amit az előbb mondtam, hogy ez így nagyon elterjedt már, hogy mivel van, ezért mindenki csinálja. És ennek az egyik ága az, hogy például Franciaországban elfogadtak egy olyan törvényt, ami egy ilyen három csapással, ilyen fokozatos válasszal eljuthat odáig, hogy a végén majd esetleg egy bíróság döntése alapján valakit megfosztanak az internet kapcsolattól, tehát itt már nincs arról szó, hogy ezt valamilyen jogvédő szervezet vagy hatóság róná ki ezt a büntetést, hanem ezt egy bíróság fogja majd a francia rendszerben is megvalósítani. Mondom, én hosszabb távon abban hiszek, hogy inkább tárgyaljuk újra ezt a felborult szerzőjogi egyensúlyt.
1: Na, egy telefont is kaptunk itt a vége fele. Halló?
2: Halló?
1: Halló, telefonáló.
2: Én vagyok.
3: Tessék.
2: Sziasztok. Na, azt akarom megkérdezni például, hogy például az fölmerült-e már, amit ugye az előbb szerintem te is pedzegettél, mint a Péter, hogy ezek a nagy szolgáltatók, vagy nagy rendszerek, mint a Facebook és az összes többi, a YouTube, hogy tulajdonképpen ők ebből élnek, hogy folyamatosan mennek a megosztások, tehát gyakorlatilag az ők lennének az a szolgáltató, akiknek ezért miért nem kell fizetniük. Tehát az ő rendszerük attól él, attól fejlődik, attól mozog, hogy a megosztások történnek. Az a gyakorlatilag most, ahogy nézem a Facebookot, szóval folyamatosan a megosztás az egyik motorja a Facebooknak, hogy képeket nyomnak föl. Miért nem őket kötelezik arra, hogy ők élből...
3: A szolgáltatókat?
2: A Facebookot egy szolgáltatónak gondolom.
3: Igen, igen, meg a YouTube
2: egy szolgáltatónak
3: is,
2: gondolom. Az ő létének az alapja az, hogy megosztások történnek, ezt látjuk, úgyhogy ezt kéne meggondolni, vagy nem tudom, ezt már nyilván meggondolták, nem?
3: Jó, köszönöm a kérdést, nézzük.
2: Na jó, van, hello.
3: Cső.
0: Igen, hát természetesen könnyű belátni, hogy ezek a típusú szolgáltatások mondjuk ilyen jellegű forgalmat nem nagyon bonyolítanának, hogyha nem lenne zene meg videó.
1: Újabb telefon, halló?
4: Tudtok?
1: Igen, hogy?
4: Igen. Azt vettem észre, hogyha a Facebookon például ráklikkolunk egy YouTube-os filmre mondjuk, akkor azt mondja, hogy itt nem nézhetem meg a Facebookon, csak a YouTube-on, és akkor még tovább kell kattintani, hogy a YouTube-ra kerüljek. Tehát gyakorlatilag a YouTube-on fogom megnézni.
1: Igen, és akkor ez pénz, ugye?
4: Gondolom, hogy azért írja ki, tehát elsőre, amikor ráklikkoz, kiírja, hogy jogdíj ügyek miatt, tehát angolul van a felirat, most nem tudom idézni, ez a link nem...
3: Igen, de mire vonatkozik a kérdésed?
4: Nem nézhető, hanem tovább kell mennem a YouTube-ra, és ott megnézni.
3: De mire vonatkozik a kérdésed most az artiszti
5: szakapcsolatban? Hát inkább egy észrevét ennek fogjuk fel, így van.
4: Hozzászólásához mondtam ki.
3: Ja, értelem. Köszönjük szépen a Facebook használatot.
0: Szóval az a lényeg, hogy nálunk nyugatabbra már megtalálták ezeket, és volt olyan, is, olyan hír is, hogy például az angol jogvédő olyan vitába keveredett a Google-lel, hogy a YouTube miatt nem tudtak megállapodni a díjakban, hogy a YouTube egy rövid időre nem is volt elérhető az angliai felhasználók számára. Most ebből olyan írtózatos botrány lett, ami szerintem pont azt illusztrálja, amit az előbb elmondtam, hogy az embereket nem az érdekelte, hogy most fizet-e jogdíjat a YouTube, vagy nem, hanem az, hogy nem elérhető, és mi az, hogy nem elérhető.
1: Na, itt akkor a kalózpárttal folytatjuk majd esetleg. Telefonáló, haló.
6: Haló, haló. Szia, várjál, előbb a másikat nézték.
1: Köszönjük.
6: Késésben. Na, három gyors kérdésem lenne. Az egyik az csak egy ilyen költői, hogy amíg egy CD-re van egy teljes áru jogár, akkor mondjuk MP3-ra, ami mondjuk legjobb esetben is 320-nál egy 1/4-es minőség romlás, ott miért nem kevesebb a jogdíj, illetve lenne egy olyanom, hogy van nekem itt egy pakli 100-as DVD-m csak saját felhasználású képeimmel, stb. Szeretném mondjuk visszakapni a 40 forintot lemezenként, vagy...
5: Erről sajnos beszéltünk már, az az igazság, és igen, már elhangzott egy korrekt válasz,
6: szerintem. Hogy miért nem lehet mondjuk egy hivatalt, vagy valamit, hogy én bemutatom fizikailag, hogy itt van nekem lezárt, nem újraírható lemezem, saját tudszal, erre kifizettem, de mivel nem azt raktam rá, én ezt szeretném vissza.
1: Az a baj, tényleg pont erről konkrétan is szó volt, hogy mi ez, minek az ára ez a 40 forint esetleg.
6: Jó, nem az, jó, mindegy.
3: De az MP3-as kérdésed az elég érdekes a minőségromlással kapcsolatban.
6: Hát de nem, mert most, hogyha flagba rakom ki, vagy akármi, akkor az mondjuk lúz lesz.
5: És hogyha jobb lesz a minőség, akkor meg többet?
6: Hát de mondjuk meghatározunk egy limitet, hogy mondjuk, hogy...
1: Akkor a bakerit lesz a legdrágább.
6: Igen, így van, jó. Így van. De mondjuk most erre még csak egy gyors megjegyzést, hogy kellett a világnak a digitális ipar, ameddig a bakelitet nem lehetett otthon házilag nyomatni, a legjobban szól, arra nincs alternatív, ott lemezgyár van, ott a jogdíj megvan.
5: CD-t se lehetett házilag nyomatni, amíg nem volt minden gépben.
6: Hát mi, acetát lemez?
5: Na, oké, okay, köszönöm szépen.
6: Ja, várj, még egy izé, hogy szó volt itt az ellenőrökről, hogy nem hatóság maga a cég. Mi van akkor, hogyha én egyszerűen a szórakozó helyemről elhajtom az ellenőrt? Tehát egyszerűen azt mondom, hogy itt elkezd a... Mert hogy én mondjuk fizettem a szórakozó helyen a sarcot, de mondjuk egyik kollégám azt mondta, hogy ők egyszerűen, hogy bejöttek az ellenőrök, elkezdtek ott pattogni, és kidobatta, és azóta se történt semmi, ennek már másfél éve van.
3: Na, kösz a kérdéseket, folytatjuk lassan vége a műsorunknak.
0: Kezdjük talán az utolsóval, tehát én mondjuk nem tudok arról, hogy bárkit kidobtak volna, olyanról meg biztosan nem, hogy és akkor mi oda nem mentünk vissza. Az Artisusnak olyan lehetőségei vannak, mint bármely magánszemélynek, tehát abban az esetben, hogyha minket nem engednek be, de tudható egyébként, hogy ott zene van, mert ezer más forrásból, hirdetésből, vagy ebből abból nyilvánvaló, hogy ott egyébként zenét használnak fel, mert mondjuk az egy diszkó, akkor egy polgári pert indítunk, és hát akkor majd a per során, hogyha tényleg máshogy nem megy, akkor majd a bíróság elrendel ilyen helyszíni szemlét, meg ilyen bizonyítási eszközöket, de hát mondjuk erre az évi 1000 perünkből nem nagyon szokott egy esetben se sor kerülni. Ami az MP3-at illeti, hogy ha jól értettem, hogy miért nem olcsóbb rá a jogdíj, mert hogy rosszabb minőség bizonyos esetekben, hát erre azt tudom mondani, hogy az Artisius, van erről egy közlemény is a honlapunkon, most már olyan alacsony jogdíjakat határozott meg az utóbbi két évben az ilyen előfizetős MP3 letöltögetős meg streamelős piaci modellekre, amik messze alá mennek a hangfelvételen terjesztett művek esetén a jogdíj.
3: Mégis nagyon főháborodtak rajta.
0: Érdekes módon nem. Tehát nem ezen háborodtak föl, hanem azon, hogy egyáltalán létezik ez a díj, mert hogy sokaknak ez új volt, miközben egyébként ez 10 éve van. És mondjuk, akit igazán érint ez a dolog, az nem háborodott föl, mert azzal konkrétan megállapodtunk. Tehát ugye, ahogy az előbb mondtam, mi próbáljuk azt elősegíteni, hogy életben maradhassanak olyan üzleti modellek, amiket most próbálnak ki. Ehhez az szükséges, hogy élhető jogdíj körülményeket teremtsünk nekik. És ezt úgy gondolom, hogy a mi oldalunkról ez megtörtént.
3: Búcsúzóul, én tényleg még azt kérdezném meg, hogy van-e esély a Artisus részéről a fiatal feltörekvő generáció, illetve a még támogatásra szoruló alkotóművészek Artisus bevételein keresztül való támogatására?
0: Igen, van. Az Artisiusnak létezik egy zenei alapítványa, meg egy irodalmi alapítványa is van, ugyanis a jogszabály és ami által kötött nemzetközi szerződések lehetővé teszik azt, hogy bizonyos típusú jogdíjakból 10%-ot levonva, elkülönítve egy kulturális alapba tegyünk, és ennek a sorsáról pedig szintén szerzőkből álló bizottságok döntenek minden évben. Itt van egyedi támogatásra lehetőség, és minden évben sok-sok millió forintot kioszt így az Artisius zenei és irodalmi alapítvány.
1: Értem. Szóval mondjam el, hogy ma bár nincs semmi összefüggés, mi az Uzgrimivel zenekarral éppen ilyen támogatott csapat vagyunk most.
3: Ez egy rendszeres támogatás?
1: Köszönhet az Artisius, nem egy egyedi kérelemre.
3: Értem.
1: Úgyhogy tényleg hát egyébként más kevesen adnak pénzt, szóval ez mindenképpen az Artisius javára kell mondani. Itt paradigmaváltásról beszélgettünk egy kicsit, hogy mi lenne ez a, én ezt próbálom itt feszegetni, hogyha most nem is tudjuk még mi lesz mondjuk 10 év múlva, vagy főleg inkább 50 év múlva, hogy mi lenne a, szerinted a legjobb út, melyik irányba kellene elindulni, mint megoldás?
0: Hát ugye nem könnyű a kérdés, én megpróbáltam az ez irányú gondolataimat összefoglalni egy cikkben, amit vagy föltettünk, vagy föl fogunk tenni az Artisius honlapjára, mert hogy nagyon bonyolult a történet. Az látszik, hogy itt az iparági szereplők is újra struktúrálódnak, hangfelvétel, kiadás, a publishing iparág, és hát a közös jogkezelő szervezetek is valamennyire keresik a helyüket. Én igazából csak annyit szeretnék, hogy ha egy olyan megoldás alakulna ki a végén, aminek nem az lenne a lényege, hogy a művek közönséghez juttatásának az összes szereplője egyébként ebből meg tud élni, kivéve azt a kreatív alkotót, aki létrehozta a művet, amiről egyáltalán szó van.
3: Tehát most
1: így sokszor érezzük egy kicsit.
3: Igen, igen. Tehát azért van-e remény arra, hogy a következő években talán jogosabbnak érzik majd a kifizetést az alkotóművészek, és mondjuk a szórakozóhelyek nem érzik majd a terhet, mert látják a sok gazdag alkotóművészt, aki ebből a pénzből szedte meg magát.
0: Hát ugye nem biztos, hogy ugye attól jobban fognak fizetni, hogy gazdag alkotóművészeket látnak. Mi az Artisiusban most egy új kommunikációs stratégián dolgozunk. Gyakorlatilag, hát én ugye másfél éve vagyok főigazgató, és mostanára sikerült rendezni igazából a kommunikáció kérdését. Hát itt az üzenőfalon szereplő megjegyzések is azt jelzik, hogy ebbe a tekintetben nekünk azért van dolgunk. Hozzátenném, hogy nem úgy képzelem ezt a kommunikációt, hogy mostantól kezdve mi újsághirdetésekbe vagy reklámspotokba kívánjuk népszerűsíteni magunkat, hanem azt gondolom, hogy azt az egyébként korrekt és tisztességes működést, amit ez a cég megvalósít már 100 éve, és azokat az érdekviszonyokat, amelyeket mi képviselünk, azt egy kicsit nyíltabban kommunikáljuk. Bárkinek kérdése volt egyébként eddig, az megkapta rá a választ, de hát az itteni üzenetek színvonalán is azért az látszik, hogy itt igazából egy jelentős feszültséget kívánnak az emberek az esetek nagy részébe levezetni, amire eddig jó terep volt az Artisius. Most mi azon dolgozunk, hogy egy kicsit rábírni az embereket arra, hogy gondolkodjanak legalább 10 másodpercet, mielőtt valamilyen legendát elfogadnak, vagy mielőtt valamilyen mástól hallott véleményt.
3: És ugye az Artisius várja továbbra is a kérdéseket, több telefonszámon. Én kedves hölgyekkel beszélgettem, és örülök, hogy tőled is meghallhattuk ezeket a válaszokat. Az Artisius nyitottan áll a szórakozóhelyek és a alkotóművészek szolgálatában mindenféle kérdéssel is.
0: Soha senkit nem utasítottunk el, és ez így is marad.
1: Jó, hát lejárt a műsoridőnk, úgyhogy köszönjük szépen dr. Singer Andrásnak, az Artisius főigazgatójának, hogy itt volt ma a Tilos Rádió stúdiójában. A harmadik utas műsor legközelebb 2 hét múlva, szerda délelőtt. Köszönjük
3: szépen. Ezt az adást visszahallgathatják a tilos.hu archív műsorban még egy jó fél évig legalább.
1: Hát több mint majdnem egy évig. Lehet streamelni. Sziasztok, hello!

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
1: Ti azt mondod, ismersz engem, nézd meg szobámat, nincsenek benne díszek, miket magam választottam. Nyisd ki szekrényemet, benn semmi jellemzőt sem találsz. Kedvesem és kutyám ismeri simogatásom, de engem egyik sem ismer. Ócska hangszerem rég megszokta kezem dombját, völgyét, de ő sem tud mesélni rólam. Pedig nem rejtőzöm, csak igazában nem vagyok. Cselekszem és szenvedek, mint a többi. De legbensőbb mi voltam, maga a nem lét. Barátom, nincs semmi titkom. Átlátszó vagyok, mint az üveg. Épp ezért miként képzelheted, hogy te látsz engem? Színház az egész, színész benne minden férfi és nő. Fellép, s lelép. S mindenkit sok szerep vár életében, melynek hét felvonása a hétkor. Első a kisded, aki dajkája karján öklendezik és sír. Aztán jön a pityergő, hajnalarcú, táskás nebuló, csigamódra és kelletlen mászik iskolába. Mint a kemence, sóhajt a szerelmes, és búzsdalt zen kedvese szemöldökéről. Jön a párduc szakálú katona, cifra szitka, kényes becsület és robbanó dű, a buborék hírért ágyuk torkába bú. És jön a bíró, kappanon hízott, kerek potroh és szigorú szem, és jól ápolt szakál, bölcseket mond, lapos közhelyeket, s így játssza szerepét. A hatodik kor papucsos és cingár figura lesz, orrán ókula, az övében erszény, aszott combjain tágan lötyög a jól ápolt ficsúrnadrág. Férfi hangja gyerekessé kezd visszavékonyodni, sipol, fütyül. A végső jelenet, melye furas gazdag mesét lezárja, megint gyermekség, teljes feledés. Se fog, se szem, se íny,

szét, de kit érdekel, hogyha kormos az ég, csak neves felém és jó szerencsét. Mondják, az élet egy létra csupán, s én itt állok mindig a felső fokán, és ne higgye senki, hogy boloncs botor, ki egész nap kémények mélyén kotor. Szál akarom, ez mégse rossz, egy kémés seprő mindig szer.

A háztető között csak füstfelhő száll, de úgy élek én ott fönn, mint egy király. Bár tetőtől talpig, hogy piszkos vagyok, a szénpor itt rajtam

0: hogy oda vágott bele, amiről legtöbbet gondolkodtam, hogy én mindig egyedül voltam, mint gyerek. Már nem úgy családilag, de nekem nem voltak játszópajtársaim tartósak, nem voltak barátaim tartósak. Én mindig úgy külön voltam, és valahol, most lehet, hogy kinevetnek ezért, de felsőbbrendűnek éreztem volna magam avval, hogy én már előre tudtam, hogy én úgyis színész leszek. Tehát nekem ezekhez az emberekhez semmi közöm nincs. Mert nekem az érdeklődési köröm teljesen más, mint a gyerekeké, de ez megmondom őszintén, ez már 7 éves korom óta. Abban a pillanatban, hogy moziba mentem először, meg színházban, valami ilyen magatartás féle volt bennem. Azért fantasztikus, hogy most az első kérdésben pont ebbe vágott bele.
1: Az emberrel gyakran megesik gyerekkorában, hogy nézi az arcát a tükörben.
0: Azt én soha nem csináltam.
1: Nézi a mozdulatait, és elkezd tűnődni azon, hogy hol azonos az arcával, a mozdulataival, a saját akaratával.
0: Ezt én soha nem csináltam, de valahol ösztönösen, már avval, hogy rossz tanuló is voltam, elnézést, ezt be kell vallanom, gyerekeknek ne legyen jó példa, ne legyen hivatkozási alap, mert ez nem volt helyes, hogy rossz tanuló voltam, most már látom, de egyszerűen nem tartottam magam odavalónak. Valahogy ez volt a furcsa. Talán ez a rossz tanulóság is kizárt egy kicsit a körből. Ilyen rossz tanuló, mint én a világon nem volt. Én nem voltam rossz, csak nem tanultam. És buta se voltam, mint hogy a mellékelt ábra mutatja, azért nem vagyok buta, tudok tanulni, ha kell, ha ahhoz azt tanulom, ahhoz kedvem van. De ahhoz nem volt kedvem, azt utáltam. És ezáltal volt egy furcsa dolog, hogy kérdezik, hogy kikkel jártam iskolába, egyszerűen nincs egy ember, aki emlékül kötődne hozzám, akár elemi iskola, akár középiskola, pedig sokba jártam. Lehet, hogy éppen ezért, mert muszáj volt, mert ha nem vettek ki onnan, akkor megbuktattak volna.
1: Mondja is ezt a különbözni akarást, akár tudatos volt, akár ösztönös, öntudatlan volt. Ezt a valahol a valóságosan történő dolgok fölöttiséget, ha úgy tetszik, ezt a színész állapotot, vagy játék Igen. állapotot, ami már a gyerekkorában is volt, ezt mennyire méltányolta, mennyire tolerálta a közvetlenebb környezete, tehát a papa, a mama, majd később az iskola?
0: Hát...
1: Szóval észrevették, hogy nem. Itt valami többletről van
0: nem,
1: szó?
0: Nem vették észre. Anyám csak azt vette észre, hogy örjöng attól, hogy én nem tanulok. És akkor adott, mert a szüleim elváltak, és akkor adott át a papámnak, és ő se vált, és így kerültem egy intézetbe. Kecskemétre, de... Ezt senki nem tolerált, én ezt nem, ez utólag, most, hogy ez a beszélgetésre készültem, jutott eszembe. Ezt eddig soha nem mondtam el senkinek, és soha nem is jutott eszembe. Csak törtem a fejem, hogy hogy lehet az, hogy nekem tényleg semmiféle emlékem az iskolai évekről nincs, már olyan emlékem, hogy egy jó barát, vagy egyedül van a Csajági Jancsi, akivel furcsa boldog Kecskeméten összekerültem az intézetbe, ő is oda járt, a rádiónak a rendezője, és ő megmaradt bennem, de csak azért, mert itt aztán rádióba találkoztam vele, és ő is a művészi pályára került, és őre emlékeztem, de többire senkire se. Nem volt, nem nincs kötődésem, semmiféle. Kellemes, aztán pláne nincs.
1: Az, hogy külsőleg milyen Lacit nem foglalkoztat a gyerekkorában?
0: Az soha. Soha. Azt tudtam, hogy kövér vagyok, és ez egy kicsit idegesített, mint gyerek, mert még ducibb voltam, most nem vagyok ducibb, most lefogytam, de azt hiszem, ez most marad, mert nem is engedik, hogy hízzak, de nem is baj. De különben ilyen, hogy hiúságig, ilyen, ez valahogy soha nem. És hiúság, irigység ilyen nem volt.
1: És
0: soha.
1: Az érdekelte, hogy a többieknek, akár felnőtteknek, akár gyerekeknek mi a véleménye magáról?
0: Sajnos igen. Azért igen, mert nagyon sok kellemetlen percet szerzett nekem, mert olyasmiket is beleképzeltem, amik aztán nem is, és nincs is jelentőség, most már tudom, hogy nincs jelentősége, kinek mi a véleménye. Aki szeret, szeret, aki nem, nem, teljesen mindegy. De egy gyerek, hát én aztán általában elég érzékeny voltam, és vagyok is sajnos. Ez valahogy úgy bennem maradt, ez az infantilitás, ezen a téren is, általában minden téren sajnos, vagy nem tudom, hogy sajnos, vagy hál' Isten, nem tudom, mit mondjak erre, hogy úgy rá tudok csodálkozni most is úgy néha dolgokra, és egyszerűen nem veszem észre, hogy már azért lassan.
2: Béla drágám, Ma hol töltjük az estét?
3: Itthon, a legszívesebben itthon maradnék.
2: És mit csinálunk itthon?
3: Te rádiót hallgatsz, én keresztrejtvényt fejtek. Szóval rendezünk egy kedves, kellemes, családias, hogy úgy mondjam, kedélyes estét.
2: Jaj, de jó! Magam is szeretem a kedélyes családi estéket. Kíváncsi vagyok, milyen műsor van a rádióban.
4: A fenti módszerrel a legrövidebb időn belül 24 nyulunk és 8 kecskénk lesz. A korszerű állattenyésztési eljárásokkal történő szaporítással a következő alkalommal már 83 nyulat és 24 kecskét mondhatunk magunkénak. Nem kétséges, hogy az elért állattenyésztési sikerek további eredményekre sarkalnak majd, és fokozott figyelemmel fordulunk eme kedves és hasznos házi emlősök felé. Az imént ismertetett eljárással rövid időn belül elérhetjük a 134 nyulat és az 53 kecskét.
3: Miféle marhaságot fogsz te itt?
2: Miért zártad el? Ez nem marhaság, drágám, hanem tudományos ismeretterjesztés a korszerű kecske és nyúltenyésztésről. Úgy szeretném meghallgatni.
3: Várj egy kicsit, van egy jó keresztrejtvényem. Mondj egy étolajat.
2: Ricinus.
3: No, nem fér ki. Az nem is étolaj. És különben is csak három betű lehet.
2: Vaj.
3: A vaj nem étolaj.
2: És ha megsózzák?
3: Akkor sem.
2: Írj be, amit akarsz, én a rádiót akarom hallgatni.
4: 568 nyúl és 124 kecske. De ne pihenjünk meg a babérainkon, tenyészünk bátran tovább, és rövid idő múltán már 833 nyulat és 182 kecskét valhatunk magunkénak.
3: Nem, ez nem lehet, idegekkel bírni. Miért vagy annyira oda ezekre a ronda nyulakért?
2: Nem mondd, hogy rondák, amikor olyan helyesek. Mindegyiknek egy kis pamacs van hátul.
3: Nem érdekel a pamacsuk. 833 nyulat akarsz itt tartani ebben az egyszoba hallos lakásban?
2: Mindig azt hajtogatod, hogy buta vagyok, műveletlen, akkor ne akadályozd meg, hogy tovább képezzem magam.
3: Mondj egy testrészt S betűvel.
2: Szemöld.
3: Azt nem úgy mondják, hogy szemöld, hanem úgy, hogy szemöldök.
2: Többes számban. Csak egy, akkor szemöld, az az egyes szám.
3: Mi az, hogy egyes szám? Köldöke is csak egy van az embernek, mégsem mondhatod úgy, hogy köld.
2: Ha te ilyen semmiségek miatt felizgatod magad, akkor inkább hallgatom tovább a rádiót.
4: És akkor lesz szám igazi öröme a tenyésztőnek, ha egy szénkapon arra ébred, hogy 1235 nyúl és 272 kecske gyarapítja állatállományát. A következő szaporítás alkalmával...
3: Nem bírom, ebből elég! A görcs...
2: Jó, csak ne káromkodj!
3: Én nem káromkodom, szükségem van egy ötbetűs betegségre, és hogy a görcs nem jön ki.
2: Ötbetűsre?
3: Igen.
2: Zsigérzsugorodás.
3: Zsigérzsugorodás, neked öt betű?
2: Várj csak. 14 betű, igazad van.
3: Akkor minek mondtad?
2: Hogy segítsek neked. Nincs öt betűs betegség.
3: És a görcs?
2: Ha úgy is tudod, akkor minek kérdezed? Csináld egyedül, én addig művelődöm, hogy olyan okos és művelt legyek, mint te.
4: Magunk teremtette kis tenyészetünk, nőttön nő, szemlátomás gyarapszik, és nem sokára 2875 nyúlunk, és 454 kecskénk lesz.
3: Dögölj meg! Mondj egy folyót Törökországban.
2: Mecset.
3: Az nem folyó, az templom. Folyót mondj!
2: Mississippi.
3: Törökországban. Szamárság.
2: Lehet, hogy szomárság, de ha szomárságokat beszélek, akkor ne gátolj benne, hogy művelődjem.
4: Fáradozásunk jutalmát elnyerjük, ha egy szép tavaszi reggelen egy sereg állat 4648 nyúl és 1222 kecske forgolódik körülöttünk.
5: Kuss! Mondj egy növényt a kétszikűek családjából 1222 betűvel! Jaj, mit beszélek? Nem, megőrülök el a rádiótól!
2: De mikor engem úgy érdekel az állattenyésztés, just is hallgatom!
4: A jó tenyésztő azonban még ezzel sem elégedjék meg,
5: mert még egy kecske és falhoz csapom a rádiót!
2: Még egy keresztregyő és széltépem az újságot!
5: Tép, na tép, ha mered!
2: Hogy merem-e? Tessék! Merem-e? Ehhez mit szólsz?
5: Ez! Megölöm, kiírtom, kitaposom a belét! Nesze, kiírt, most örökre elnémult ez a dög!
6: Mennyire téved az a tenyésztő, aki azt hiszi, hogy 5000... ...és 12300-ra gondolnád a megoldhatatlan feladat.
5: Megállj az anyád! Na! Most megkapta a kegyelemdöfés, többé nem fogsz pofázni!
2: Ezt nekem mondtad?
5: Nem neked, a rádiónak!
2: Goromba Práter, tönkretetted ezt a kedélyes családi estét!
5: Ellenkezőleg, most lesz csak kedélyes és családias!
2: Hogyan, amikor összetörted a rádiót és nem tudom hallgatni?
5: Te meg összetörted az újságot és nem tudod keresztrejtvényt fejteni!
2: Akkor most mit csináljunk?
3: Tudod mit? Lefekszünk, anyukám!
1: Jó.
6: Jobban ki sem találhat a tenyésztő a szaporítás előtt
7: az 1930-50-ig, tényleg majdnem minden filmet láttam, vagy tudom, a szereplőit tudom, mindent megnéztem, amit csak lehetett. Hát ez volt a hobbim, ez volt a szenvedélyem, és ma is, ha valaki tudni akar, az akkori idők filméből engem kérdez meg, hogy ki volt a főszereplője, vagy mi volt, mikor, meg azt is tudom, hogy melyik moziba ment. Akkoriban, jaj, van egy nagyon édes lemezem, ami erre egy nagyon kedves emlék, a Shirley Temple akkor volt virágjába, in floribus, gyermeksztár, aki tényleg elragadóan tehetséges és bűbájos volt, és nem egy ilyen csoda gyerek, tényleg zseniálisabb tehetséges volt. Aztán kiderült, hogy mint felnőtt, úgy látszik diplomatának jobb, mert politikus lett, de az érdekes módon a színészete abszolút nem érvényesült, amikor már felnőtt nő lett, mint gyerek elragadó volt, és emlékszem is pontosan rá, tegyünk föl már ebből egy részletet, hadd hallják a mostaniak, hogy milyen volt egy igazi gyerekszár akkoriban.
8: Én gondolom, hogy, és egyetértesz vele, hogy a játék, a játszadozás az nem csak a gyerekek privilégiuma, most erről a gyerek szereplőről jutott eszembe.
7: Azt kell, csak meg akarom mondani, hogy a hallgatók, hogy tudják, hogy ő steppelt, és milyen szenzációsan a filmben, én emlékszem rá, ez a Little Miss Broadway című filmből volt.
8: Nos, dehogy is, csak azt szerettem volna ebből kihozni, hogy olvastam is valahol, ha jól számolom, hogy a 9. Molnár Ferenc darabban játszottam.
7: 8. csak 9. premier.
8: 9. premier?
7: Igen. Mert a 1-et kétszer játszottam.
8: A játék a kastélyban. Erőt eszembe és a gyerek szereplőről is, hogy, és tudom is, hogy szeretsz játszani. De vajon a magánéletben is ezt ki tudod élni?
7: Nagyon, mert szerencsés természetem van, sajnos, vagy hála Istennek, azt hiszem inkább szerencsésnek kell mondani. Mi ma is pedig már elég öreg vagyok ahhoz, mert úgy tudok örülni, egy 5 éves gyerek mindennek, és minden jónak, amit kapok, és minden ember, jó emberi megnyilvánulásnak, csak én nem tudom még mindig megszokni az emberi rosszaságot. Csak a jó, de a jónak viszont úgy tudok örülni, tényleg, mint egy infantilis kölyök. És ezért van az, hogy nagyon szeretek a gyerekeknek mesélni a rádióba, és nagyon sok mesém is van, és van egy külön kedvencem, amit megbeszélésünk szerint szeretném, ha most eljátszanánk, ez a Benkő Dánielnek, a Tankós Iratú Károlynak a versére írt kis dalocskája, a Tengerecki párról.
8: Meg talán rátérhetünk a gyerekekről a fiatalokra, vagy a fiatalkorra. Onnan kezdeném talán, hogy noha ezt már egy-két nyilatkozatban elmondtad, hogy hogyan indult el a pályád. De miután itt ez egy zenés műsor is, én tudom, és erről az oldalról tenném fel a kérdést, hogy valójában operett színésznek, táncos komikusnak indultál, nem tudom, hogy nem bántó-e, ha most itt erről esik szó.
7: Ez, hogy bántó. Mert
8: a műfajt egyszer valahol nyilatkoztad is, hogy nem tartják annyira értékesnek sokan, de hát ezzel én sem értek egyet.
7: Nem, itt én nem operett komikuskor indultam, hanem én szerettem volna, úgy jöttem ki a főiskoláról, hogy első dolgom az volt, hogy én szeretnék zenés műfajba játszani. De tekintettel arra, hogy én a főiskolán, hát nem mondhatom, hogy Shakespeare Moliere-en nőttem föl, mert ott szó se volt tanulásról, mert attól reszkedtem folyton, hogy mikor rúgnak ki, ugye akkor az volt a fontos, hogy ki milyen származás, és nem az, hogy ki mit tud. De nekem a könnyű műfaj, nem, hogy könnyű műfaj, a legnehezebb műfaj a világon. Hát nem tudom, hogy a közösség biztos látta az Old Jazz-től, a Mindhalálig zene című filmtől kezdve a musicalekig, de most nem beszélek az operettekről. Nagyon nehéz műfaj, és nagyon komoly műfaj, és fel vagyok háborodva, és mindjárt illa a fejem, hogyha azt mondják, hogy az így, hogy lenézik, mert csak aki hülye, az nézi le. Az a baj, hogy lenézik, és nem figyelnek oda rá, és ezért nívótlan.
8: Mert nagyon sok mindent kell hozzá tudni, amit...
7: Hát mindent azért... kell, jó színésznek kell lenni, táncolni, énekelni kell tudni, és nem lenézni, mert akkor tényleg elzűlik a műfaj, és szerintem ott tart most az ülés felé, tart, mert nem figyelnek oda rá, komolyan.
8: Mit lehetne tenni?
7: Én lettem olyan dühös most, ezt nem tudom. Na,
8: én csak... Na, nem, talán nem is igazán.
7: Nem, de tényleg, viszont... mert felháborít, mikor, azt, hogy, mikor te is azt kérdezed tőlem, hogy nem sértő. Hogy sértő. Büszke vagyok azokra a szerepekre, amiket az operett műfajban játszottam sikeresen. Legyen az a Csárdás királyú Bóni, amire különösen büszke vagyok. A Luxemburg grófjában két szerep, a Brisszál és a Sir Basil, a Marica grófnő, a Cirkusz hercegnő, a Gülbaba. Ezeket mind végigjátszottam. És nagyon kedves szerepeim.
8: Bevallom, hogy provokatív volt a kérdés, mert tökéletesen egyetértek veled, és igazából oda akartam kilukadni, hogy hogy lehetett annak idején, amikor te kezdted a pályát, jól megtanulni táncolni, jól megtanulni énekelni, és hát jól megtanulni színésznek lenni.
7: Sehogy. Vagy volt valakiben képesség erre, vagy nem. Én lementem Debrecenbe, életemben nem játszottam operettet, oda mentem a Téri Árpád igazgatóban, és azt mondtam, hogy kérem a Szabad Szélbe a Miki szerepét, amit ugyan egy másik színész kollégám játszott, én akarom eljátszani, mert azt ő nekem ígérte. Próba nélkül, zenekari próba nélkül, tánc próba nélkül, minden nélkül átvettem a szerepet, és nagyon jó sikerült, mert akartam, mert imádom a műfajt. Ha valaki valamit szeret, az már fél siker. Ez most nem egy, azt mondom, hogy most mindenki szabaduljon rá a színpadra, és mi ezt csinálja, kövesse az én példámat. De én erre komolyan felkészültem, már magamban. Most ez másnapra tartozik, hogy ilyet nem lehet csinálni valaki, mert az igazgató azt mondta, hogy nem biztosít nekem zenekari próbát, de gondoltam, hát arra úgyis lefele megy, már lefele tenda, megreszkíroz ebben az őrült fiatal színésztel, aki is ide került, és jól vált be. Mert muzikális vagyok, de énekelni nem tanultam, táncolni nem tanultam, főiskolán arra akkor nem fektettek nagy súlyt, inkább beszélni tanultam, de azt is privát lehott a Járpádtól.
8: Igen, Szegeden.
7: Szegeden.
8: De azért nekem úgy rémlik, hogy azért annak idején talán több tánciskola volt, hogy többen tanítottak.
7: Most már tanítanak a főiskolán, úgy tudom.
8: Én magániskolákra gondoltam, magániskolán. Persze, de a főiskolán is tanítanak.
7: Most már tanítanak táncot, de én nem tanultam soha.
9: Nem tudom, de nekem a feleségem gyanús.
10: Egy férj naplójából.
9: November 1. Ma este, mikor hazajöttem, egy kardot találtam otthon a szobában, de a feleségem megmagyarázta, hogy hogyan esett be véletlenül az utcáról a kard, mikor lent elmentek a katonák. Hát, ami igaz, az igaz, nagy szél volt ma. Február 15. De nekem mégiscsak gyanús a feleségem. A gyereket szült nekem. Hát nézem a gyereket, vörös haja van és háromfüle. Nézem a szobaurat, annak is vörös haja van és háromfüle. De furcsa találkozás, mondok. De a feleségem megmagyarázta, hogy biztosan ikreknek akartak születni, aztán meggondolták, de siettükben az egyiknek a másik füle kimaradt. Hát ebben lehet valami. Március 2. Nem tudom, de nekem roppant gyanús a feleségem mégis. Ma megyek az utcán, hát véletlenül fölnézek egy ablakba, ott látom a feleségem kibontott hajjal csókorózik egy alacsony fiatal emberrel. Mindjárt különös volt nekem, én direkt megvártam lenne a lépcsőházban, és kérdeztem tőle, mit keres ebbe a házba. erre pofon vágott. Hát egy új unokafivérem született marha, azt jöttem üdvözölni, mondta. Kérdeztem, hogy akkor miért bontotta le a haját, mondta, mert meleg volt. Hát abban igaza van, kezd már nagyon meleg lenni.
10: Június 14. Mégiscsak gyanús nekem a feleségem.
9: Tudja Isten, hazajövök a hivatalból, hát amint megyek keresztül a szobán, a feleségem látom fekszik a díványon, és a házmester is feküdt a díványon. Én eleinte nem akartam szólni, bementem a másik szobába, de aztán, amikor a házmester elment, mégiscsak szegetított a fejembe a dolog, meg is kérdeztem egyenesen a feleségemet, nem sokat teketúriáztam, hogy mi az. De ő mondta, hála Istennek, hogy csak valami lakbérről volt szó, aztán közben elfáradtak, hát ezért feküdtek le. Szegény házmester fáradt volt, az igaz egész éjjel ki kell neki szaladgálni, kaput nyitogatni.
10: Augusztus 3. Valami jót kitaláltam ma,
9: mert nekem nagyon gyanús volt a feleségem. Éjjel, mikor azt hitte, hogy alszom, lassan felöltözött mindig, és elment hazúról.
10: Hát erre kötöttem egy spárgát a lábára egy hosszú gombolyagról,
9: mert az ember vigyázzon a feleségére, ha az elmegy hazúról. Ezer szeme legyen az embernek a feleségén, mondok, nehogy megcsalja. Na, így most jó lesz, gondoltam. A feleségem járkálhat, de nem csalhat meg, mert én abban a percben, amikor akarom, visszagombolítom a spárgát, és visszahúzom a feleségem.
10: Augusztus 10. De mégiscsak gyanús nekem a feleségem. Ma éjjel megint fel kell. Én lassan, hogy ne vegye észre, ráteszem a spárgát a lábára. Ő meg húzta maga után a spárgát, és elment.
9: Na most legalább nyugodt lehetek felőle, gondoltam, mert az utóbbi időben, mondom, igazán szinte gyanús nekem a feleségem. Egy óra múlva kezdem visszafelé gombolítani a spárgát, húztam visszafelé a feleségem, egész szépen jött, de egyszerre csak furcsa, kétszer olyan nehéz lett húzni. Ez tartott egy darabig, aztán egyszerre megint könnyű lett húzni. Később pár percre megint sokkal nehezebb volt húzni, aztán megint olyan könnyű lett, mint eleinte. És végre behúztam a szobába. Én nem értem, hogy miért lett közben nehezebb. Roppant gyanús nekem a feleségem.
10: Meg fogom kérdezni. Október 31. Már régebben meg akartam írni a naplómba, hogy nekem gyanús a feleségem. Ma este hazajövök, és le akarok feküdni, hát nem lehet. Próbálom így, próbálom úgy.
9: Egyszerre rájövök, hogy azért nem lehet lefeküdni, mert már fekszik valaki az ágyamban. Mondok csodálkozva. Mi, hát akkor én már előbb lefeküdtem. De azt nem lehet, mert hiszen még fent vagyok. Megkérdeztem a feleségemet, hogy lehet az... Ez a helyzet nekem nem elég világos. Mondja a feleségem, gyújtsak gyertyát, és tartsam egy ideig a fejem előtt, akkor majd világos lesz. Meg is gyújtottam a gyertyát, és tartottam egy ideig a fejem előtt. Arra aztán mondta a feleségem, hogy oltsam el hirtelen. Hirtelen eloltottam. De mondom nekem, roppant gyanús a feleségem.
10: Csak nem szeret ez a nő... valaki mást. November 7. Egy hónapja nem láttam a feleségem. Egy hónap előtt azt akarta ugyanis, hogy menjünk a kaszárnyába lakni, de nem akartam. Azóta nem látom a feleségem. Este mindig rá gondolok, és nagyon fáj a szívem, mert valami egészen különös, egészen érthetetlen gyanú lappang a lelkem fenekén. Alig merem leírni. Én azt hiszem, ez az asszony nem szeret már engem annyira. Norvég regényekben olvastam én már valamikor, hogy lehetséges, hogy az asszony lassan elhidegül a férje iránt, és belső átalakulások, lelki távolodást idéznek elő, hova tovább. Lehetséges volna, hogy az én feleségem is egy ilyen átalakulás felé közeledik. December 25. Nem, a feleségem mégis szeret. Két hónapi aggodalmak és lelki harcok után végre mégis megértettük egymást. Ma este ismét enyém lett. Az Ó utcán jöttem éppen haza 11 után. Hát egy kapu alól egyszerre elém toppan a feleségem. Biztosan azonnal megismert, bár sötét volt, mert rögtön mondja, hogy jöjjek be hozzá. És még szép embernek is nevezett. Bementem, és a feleségem rögtön karjaimba omlott. Mégse volt hát igaz azzal a norvég regénnyel. Boldog vagyok, hogy gyanúm alattalannak bizonyult. Soha nem gyötröm magam többé ilyen elvont dolgokkal, amelyek csak lelki nyugalmát zavarják.
11: Halló?
12: Halló? Halló?
11: Ki beszél?
12: Ott ki beszél? Patagónia kávéház beszél?
11: Nem Patagónia kávéház. Tévedés, tegye le a kagylót, össze vagyok kötve.
12: Én is össze vagyok kötve, tessék letenni a kagylót.
11: Ki beszél ott?
12: Ott ki beszél?
11: A fene essen a csőribárnak, a papagájnak. Solferino kávéház beszél?
12: Nem Solferino kávéház, nem érti, hogy tévedés? Tegye le a kagylót.
11: Nem teszem le a kagylót, mert ki tudja, mikor kapok újra vonalat.
12: Én se teszem le a kagylót, mert én se tudom, mikor kapok újra vonalat.
11: Mégis tegye le a kagylót.
12: Ki beszél ott?
11: Ott ki beszél?
12: Itt a Madagaszkár kávéház, tegye le.
11: Itt Új-Zéland kávéház, tegye le maga.
12: Tegye le maga.
11: Hát tudja, mit kérem, barátságos ismeretlen. Ne tegye le a kagylót, én várható, majd megunja.
12: Igen. De tessék hajfestéket venni magához, mert addig megőszül az úr, ha azt meg akarja várni.
11: Úgy? Finom ember lehet maga.
12: Igen, én nagyon finom ember vagyok, de maga is egy ritka finom úr lehet. Hát nem akarja letenni a kagylót?
11: Jó, nem tudja. Persze, hogy nem. Dehogy akarom.
12: Na jó, várok én, lelkecském. Van nekem időm. Ne felejtsem, de van ám.
11: Igazán, ön is így van, mert nekem is rengeteg időm van. Hát csak beszélgessünk, aranyos madárkám. Mégis mit gondol, melyikünk teszi le elő?
12: Én azt hiszem makácska.
11: Én meg azt hiszem, hogy önöcske.
12: No. Az ön csilingelő hangocskájában némi türelmetlenséget érzek. Ön a féle vézna ember lehet. Vigyázzon az egészségére.
11: Ó, nagyon jó. Ön azt akarja, hogy én elveszítsem a türelmemet. Ön ki akar hozni a sodromból. Ön azt várja, hogy én dühöngeni vagy korombáskodni fogok. Micsoda tévedés! Magánál sokkal piszkosabb kaváttól vagyok, nem érték el, hogy én dühbe jöjjek vagy korombáskodjak. Hogy én méregbe jöjjek, de nem, édes úr, én türelmesen minden bosszankodás nélkül várok. Várok, amíg az ön fekélyes kezéből kirohad a telefonkagyló, édes úr.
12: Úgy, hát nem teszi le?
11: Hát nem írti meg a piszok fráter, hogy nekem sürgős fontos dolgaim vannak? Hát miért nem teszi le?
12: Mert ki tudja, mikor kapnék újra vonalat?
11: Én sem tudom, mikor kapnék újra vonalat. Miért nem teszi le?
12: Hogy miért? Édes Istenem, talán csak egy hangulat. Kérdezd meg a kis ibolyától, vagy a madártól a ligetben, ki a fán hangicsál.
11: Mit csinál?
12: Hangicsál.
11: Hangi, ez jó volt, ez igazán jó. Gratulálok.
12: Maga egy igazán kedves, elmés ember. Szervusz!
11: Szervusz! Egy pillanat! Menj oda az Új-Zéland kávéházba, kell le egy óriási nagy pofont.
12: Halló?
11: Itt vagyok.
12: Nem szép, hogy közben mással is trafikálsz. Na, hogy vagy, kedves barátom?
11: Köszönöm, jó, de tudod, mit barátságunk örömére? Megsúgom neked, jó lesz, ha gyorsan leteszed a kagylót és menekülsz.
12: Úgy, ja.
11: De, édes, az életed veszélyben forog. Mi alatt olyan sokat beszéltél, én gyorsan megbeszéltem a barátommal, a boxbajnokkal, aki itt volt mellettem, hogy ugorjon gyorsan taxiba, szaladjon el az Új-Zéland kávéházba, menjen be a telefonfülkébe, és annak az úrnak, akit ott talál, kenjen le két pofon, de olyat, amilyent Oxfordban kent le 1908-ban, amikor megnyerte az angol boxár díjat.
12: Komolyan beszélsz?
11: A legkomolyabban, szalad gyorsan, menekülj egyetlen barátom, mert rögtön kapod a pofonokat. Mit röhögsz?
12: Azon az emberen röhögök, aki az Új-Zéland kávéház telefonfülkében telefonál abban a percben, mikor a te boxbajnokod odaír.
11: Hát nem te vagy az?
12: Fenét, én a Turkestán kávéházból.
0: Inge fuvallat a tóba zilál, fények gyöngysora lebben. Sóhajom árva madárpihes száll, s elpihen édes öledben. Tárt kebelemben reszket a kóc, érted szenved a Jancsi bohóc. Szép szemeidtől vérzik az ég, sok sebe csillagos ösvény. Egy hajfürtöd nékem elég, sok sebemet bekötözném. Hull a fűrészpor, sorvad a kóc, meghal érted a Jancsi bohóc. Tálad a rózsa, tükröd a hold, ajkadon alkonyok égnek. Víg kedvem sűrű búba hajolt, téged kérlel az élet. Hogyha kigyullad a szívem, a kóc, nem lesz többet a Jancs.

0: Irodalmi lépegető. Így hívják ezt a műsort.
1: A Lacival együtt játszottunk a Doktor úr című Molnár Ferenc darabban. Nagyon jó játék volt, jól éreztük magunkat, szerettük egymást. Néha egy kicsit a szemünk sarkából figyeltük a másikat, a játékát, és egy csipetnyit ott volt benne a megállapítás is, de mindezzel együtt szerettük magát a munkát, és szerettük a másik játékát is. Egy alkalommal, akkor már beteg volt Laci. Egy alkalommal az előadásnak egy teljesen semmit mondanak tűnő pontján leállt a játékkal. Úgy tűnt nekem, hogy lehullott róla minden, a világa, jelenlét, a kollégák, a közönség. Kinézett előre, és az volt az érzésem, hogy ez az ember most egy nagy körutat tett meg valahol a világ mindenségben. Ez nem az én fantáziám, mindjárt kiderül, hogy miért. Amikor meghalt, hárman voltak ott, ő, az orvos és én. Egy szilveszteri műsorra készülöttünk a Kongresszusi Palotában, amikor az ott szereplő színészek hírül vették, hogy Laci rosszul lett, és bent van az egyik kis vacak öltözőben. Különös dolog történt, mert mindenki megrendült, de nagyon kevés embernek jutott eszébe az, hogy szaladjon mentőautóért, hogy ki kéne ütni ezt az ablakot, ami nem enged be friss levegőt, és az orvos, én ott közben próbáltam segíteni ezen a dolgon, az orvos már azon volt, hogy a Lacit visszahozza. Lélegeztette, kipirult az arca, és az a különös dolog történt, hogy egy pillanatra azt a tekintetet és azt a aurát éreztem, amit ott játék közben egy pillanatra láttam rajta, amikor kinézett a nézőtérre, és mintha visszatért volna a világ, ki tudja, hanyadik szegletéből. Ugyanazt köszönt vissza. Azért merem elmondani ezt a történetet, mert ugyan dermesztőnek tűnik, de nem az, mert számomra legalábbis nem az, mert hányszor élünk meg ilyesmit, és ott élünk meg ilyesmit, és ott a Lacin ez nyilvánvaló volt, amikor a színész egy pillanatra kilibben maga.

0: WC-ben, színész volt otthon, színész volt reggel, színész volt délben, színész volt mindenkor, mint az őrület. Na most, én akkor bekerültem a Madách Színházban, ami hát egy kemény dolog volt, mert az akkoriról beszélek, és ott őrületes társulat volt, valójában hatalmas személyiségek, azonban én három gyakorló őrülttel találkoztam ott, az egyik a Kismanyi volt, a másik a Márkus Laci, a harmadik a mellettem ülő Psota Irén. Na most ez a társaság valami elképesztő, miket tudott csinálni.
1: Én azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen olyan a Laciról nekem töredékeim vannak, csak az egész az egész. Szóval ő bele én azt csináltam, amit akartam. A Laci olyan volt az én életemben, mint amikor azt mondjuk, hogy azt az embert szeretjük, és az az ember fontos az életünkben, aki egy olyan tükröt ad elénk, amiben mi nagyon jók vagyunk. Nagyon tökéletesek vagyunk, szépek vagyunk, humorosak vagyunk, egészek vagyunk. Szóval Laci egy ilyen tükröt tartott elém, amiben én rettenetesen jól éreztem magamat. Na most a többi az mellékes. Ez az egész, amit mi együtt éltünk, már a színpadon meg össze-vissza felléptünk, meg énekeltünk, táncoltunk, azok mi ennek a következményei. Szóval én úgy lubickoltam a Laci tükrében, ahogy az kell az életben adatik, és kellene minél több ilyen tükör legyen az ember elé téve, amiben jó vagy, amiben kedves vagy, amiben humoros vagy, amiben olyan vagy, aminek magadat álmodnád. Ez volt a Laci tükre. Na most én olyanokat tudtam vele megcsinálni, szóval annyira vett engem a Laci, hogy a kis ujjamat ittettem, akkor már röhögött. Szóval ha hátba vágtam, akkor úgy volt jó, ha mellbe vágtam úgy, ha beletettem a kezemet szám közben a torkába, lenyelte. Annyira élvezett engem. És én nyilvánvalóan az ő élvezetében én élvezetes is voltam. Szóval, hogy mondjam ezt jobban el? Na, például ilyen volt, hogy elmentünk Bolognába, ugye? A Koldus Opera, és akkor összegyűltünk egy terembe, a Magyar és Györgyi, meg mindenki, aki ott volt a darabban, a Koldus Operát játszottuk, és akkor ott ettünk a hazait, a magyar hazait. Na most, nekem a számból kilógott egy kolbász, a másik számból a kenyér, nagyon szeretek enni, már úgy nem sokat, csak a minőséget, ez nem volt, ez kolbász volt így, és akkor én, mikor tele volt a szám, akkor egyszer csak elkezdtem mutogatni így a gyerekek felé, nem akartam kiengedni a kolbászt a számból, hanem így mutogatni a gyerekek felé, hogy a Lacit föl kellett mosni, minden én megmozdulásom és ténykedésem halálosan élvezett a Laci engem. Talán jobban, mint a nem létező numeráit.
0: Nem tudom, lehet.
2: A Madách kamarában próbáltuk a versailles rögtönzést és a Tartuffe-t. És történetesen akkor forgatott egy filmben, azt hiszem egy Fabry filmben, egy SS Obersturmbannführert alakított, és telefonált, hogy kicsit késik, mert a reggeli Dreyfertig csúszott, és jön késve. Lengyel Gyuri rendezte az előadást, aki közismertel antifasiszta alkat. Ehhez képest a Laci 3.11-kor kiszállt egy filmgyári taxiból talpig náci főtisztel. Ében fekete náci ruhában. El tudjátok képzelni, hogy mi történt? A lengyel sikítozni kezdett, de valami elképesztően magából kikelve kikérte magának, mire a Laci a világ legtermészetesebb hangján mondta, hogy az orgont még csak próbálom, de én vagyok a Müller!
3: Június elején játszottuk már,

0: vagy még a doktor urat, kegyetlen hőség volt a színházban. Az előadás vége felé tartottunk. Én a magam részéről azt játszottam el a baloldali portálnál, hogy miután már dolgom nincsen, én a magam részéről már zuhanyozok. De nagyon finoman, ahogy ezt illik, ugye, hogy az ember ne szavarja a többieket. A Lacinak még volt ott pár mondata, észrevette, hogy én már zuhanyozok, egy darabig nézte, majd odajött és elzárta a csapot.
1: Valami pokoli röhögős volt. Szóval olyan volt, és ő visszatartotta. Na, volt egy szörnyű esetünk, kétségtelen, itt be lehet mutatni a Márkus Laci fegyelmezettségét is, és röhögését is. Mi a bolond lányt játszottuk, hát tessék elképzelni, 444 előadásból, a 300-nál tartottunk, és ugye volt egy kollégina, aki mikor bejött, és a nagyon nagy odolszak terjengett az öltöző között, akkor tudtuk egy kicsivel többet, de ez a színpadon nem látszott meg. A harmadik felvonásban bejött a kollégina, leült, és úgy gégen fénybe egyszer csak a következőt láttuk. Nem én, hanem az ördög Szénási észrevette, hogy egy muslinca köröz itt a száj körül. Gégen fénybe. Uramisten, ő rögtön ledrótozta nekem, hogy na, erről a Lacit értesíteni kell, az mert játszotta a Szevinét, a Edittel, stb. Stb. Na most tudni kell azt, hogy 300. előadásnál már olyan a helyzet, hogyha másfajta nézés van, már pukkadozik mindenki, mert hát egyszerűen elviselhetetlen a dolog. Végül is Szénási vállalkozott arra, és a Lacinak mondta, hogy de ezt a közönség is látta. Laci odanézett, meglátta, na most a következő történt. Szóval úgy elkezdett, ömlött róla a víz, és elkezdett, hát mindenki, teljesen ki voltunk borulva, betegek voltunk, és végül is lement a függ, de szegény Lacikám, hát rettenetes állapotba került, tényleg könnye nyál, taknya nyála, egybecsorgott, nem tudta, folytatta, fegyelmezett akart lenni, nem bírta, mert a muslincának volt egy csodálatos tulajdonsága, bármerre fordult a muslinca, mintha oda ragadt volna, így ment körbe-körbe. Hát Laci kétségbejtő állapotban volt, plusz még egy olyan röhögőssel is volt együtt, mint Domján Edit, hát attól akkor ott lehetett volna függöny. Igen ám, de nem ezért meséltem el a dolgot, azért meséltem el a dolgot, mert én Lacinak utána valamiféleképpen föl kellett állnia, és azt mondani neki, hogy ez és ez és ez és ez szöveget, stb. És láttuk, hogy Laci nem áll fel. Nem áll fel! Mondtuk, mi az Isten van? Mindegy, végül is lement a függöny, majd gyorsan szét, Laci nem jött a tapsa fölállni, csak így az asztal mögül, így igen. Uraim, bepisált.
2: Ő olyan nyíltan tudta fölvállalni ezeket a nevetéseket, de teli szájjal, szembe a közönség. Nem fordult háttal, hogy bocsánat, kiléptem a szerepből, kiléptem a darabból, mert valami történt, és most nevetünk. Nem, teli szájjal a közönség, és a közönség ezt imádta. Elfogadta tőle, a játék részének tekintette. Hát a színdarab pedig elég komoly dolog volt, zendülés a kénhadihajón. Ja, egy nagyon fontos dolog van, egy bejárata volt a díszletnek, egy fő bejáraton jöttek be a tanú, Mensáros Laci bakizott. Tőle nem volt szokatlan, hogy sose szokott. Dunatisza köze helyett Dinatusza közé. Ez a minimum volt Lacinál. És hát a bakiknál ugye az egy borzasztó veszélyes dolog, hogyha az embernek egy monológ közben megakad a nyelve, bakizik, akkor van módja fölgyorsítani, hangosabban beszélni, felettetni a közönséggel, hogy ő egyáltalán bakizott, és a közönség tényleg túllibben ezen a dolgon. De mi van, amikor nincs mód javítani? Na hát ez az eset történt, ugyanis az ügyvédet játszó Mensáros odament Pécsi Sándorhoz, és azt mondta neki, csak egy kérdést tett föl, mesélj el a vízügyet. Utána Pécsi Sándor hosszan mesélt a vízügyet, Laci visszajött a helyére. Utána megint föl kellett állnia és oda menni, és akkor azt mondta, hogy most pedig mesélj el a kávéfőző ügyet. És megint visszamenni a helyére. Ominózus előadáson Laci fölállt, oda ment, és azt mondta, hogy most mesélj el a vízügyet. És Laci leszokta reagálni, hogy kis, milyen hülye vagyok, mit mondtam. Márkus már ne, alig bírt magával, de még hát ez egy baki. Mindegy, de Lacinak vissza nem volt mód javítani. Vissza kellett menni a helyére, oda mellém, és vállalni kellett, hogy igen, azt mondta, hogy vígyügy. És Sanyi bácsi hosszan mesélte a vígyügyet. Márkus jelezte, hogy na és mi lesz? Hogy fogsz javítani? Ment az adok-kapok Márkus és Mensáros között. Mensáros jelezte, hogy jövök, kisfiam. Jövök én, most jövök. Fölállt, ahogy a vígyügyet Sanyi bácsi befejezte, fölállt, oda ment. Most pedig mesélj el a kávéfőgyögyügyet. Samu bácsi, aki nem szokott, Samu bácsi lebukott a bírói pulpitus alá, a Márkus pedig tényleg, hogy a slussz az övé legyen, mint mesélt, mondtam az elején, egy kiárat volt, és bejárat, Laci kiment a falon.
3: Egyébként a Laci valóban faljáró volt a röhögéséből eredően, olyannyira, hogy ő a Kreml falát is átvitte. Vendégjátékon voltunk, és ugye meg kellett Lenin mauzóleum, és a három gyakorló őrült együtt volt, ugye nem tévedtem sokat az előbb, és a Manyika ott volt, és lementünk megnézni a Lenint, aki itt feküdt, és egy ilyen lepel. Most a Laci természetesen a Manyika mellett volt, és mentünk, azt a Manyika, vigyázz, semmi, jó, semmi, nyugodtan, és ott állt egy szovjet tiszt, és így nézte az embereket. Igen ám, csak hogy Manyi azt mondta, ugye feküdt a Lenin keze kín volt, és itt a kis ujján valami, nem tudom mi volt, valami sötétedés volt, és a Manyika egyszer csak azt mondta, hogy nézd oda, pici ujjackája. Na most ettől a Márkus a következőt csinálta. Belerugott a Manyiba, az meg tovább folytatta, akkor is pici ujjackája. Majdan Laci fogta megelőzte a sort, és esküszöm, nem tudom, hogy jutott ki a Kremlből, szerintem a falakon keresztül, de kirohant, mert ha nem, akkor egyrészt letartóztatják, mert úgy röhög, másrészt szerintem megint összecsinálja magát.
4: Majdnem egy évtizeddel utána játszottuk a Koldus Operát, az Audrey színpadon, és miután kevesen voltunk, nekem két szerep jutott, a Filcs, a darab nyitóképében egy nagyon jó karakterfigura, és a Tigris Brown. A premier után hát hatalmas sikerünk volt, dobtaps, nyílt színi taps, és a Filcsnek is sikere volt, és mindennek sikere volt. Őrületes maszkot csináltam. Már tulajdonképpen előleget adtam abból, hogy ez semmi, gyerekek, de majd a Tigris Brown, és valóban a Tigris Brown sikeres vizsgám volt, és hát irtózatos drukkal vártam a Lacit, hogy majd mit mond a Laci. És a Laci lejött oda hozzánk a Audrey pincébe, az öltözőbe. Hol a székhely? A székhely! Jöjjön a székhely! És oda jött hozzám, és egy negyed órát áradozott arról, hogy ő ilyen Filcset még az életében nem látott, soha ilyen fantasztikus Filcs élménye nem volt, és én hát természetesen, mint hiú növendék, és hát, és Laci vagy művész, hogy nem is tudom, mit próbáltam kinyögni ott a zavaromba, és a Tigris Brown, hülye vagy? A Tigris Brown én vagyok!
3: Én bevallom őszintén nem voltam barátja, csak nagyon jó kollégája voltam, és valójában tényleg csak annyit tudtam megállapítani erről az emberről, akiről valóban azt mondták, hogy tényleg, és be is bizonyosodott, hogy ő elsőnek tudta a szöveget, mindig megnézte a pénztárnál, hogy hány jegy megy, iszonyatos, milyen lelkiismeretességet csinálta. Kérem szépen, ez nem volt egy eminens ember, őrült félreértés, ez egy szerelem volt. Ez egy szerelem volt. Ez nem, ez, a szerelemnek rettenetes amplitúdói vannak, hullámzásai vannak. Tessék elképzelni azt az embert, aki 6 éves korától színésznek készül, iszonyatos dolgokon ment keresztül, amint mesélte, 44-be, stb. 45-be, kitelepítés, minden. Ő ezt egy zárójeles időnek vette, hogy igen, ez egy zárójel, majd aztán én színész leszek, és az is lett. De amikor a viharfelhők gyülekeztek Lacikánnál, olyan balhét tudott csinálni, olyan undok tudott lenni, amilyen ember. Én némelykor majdnem megöltem. Bevallom őszintén, majdnem megöltem, némelykor pedig imádtam, mert én mindig tudtam, hogy az esete 90%-ában nekint van igaza. Hát mikor rossz volt a manzsetta, rosszul vasalták a ruháját, valami baj volt a színpadon, akkor Laci tombolt, gyülekeztek a viharfelhők is, Laci tombolt.
5: Egyszer a Mesterdetektív című darabban, amiben a Mensáros és a Márkus játszottak ketten, a darab vége felé a Laci kiment, a Márkus Laci kiment a színpadról, kvázi egy emeleten ment ki, tehát a színpad mögött volt egy lépcső, ami levezetett a színpad szintjére, és ezen megcsúszott, gondolom, hogy véletlenül, és fenekére ült. Nem is ütötte meg magát nagyon, vagy nem tudom, hogy fölsegítették, és de hát a helyzet, hogy ő elesett a színpad háta mögött, a közönség, mondom, nem látta, ez rettentő kellemetlen volt, és hát amikor vége volt pár perc múlva az előadásnak, fölment az öltözőbe, és hát valami égtelen balhét vágott ki. Szóval valami olyan ordítozás volt, levetette a jelmezét, és ott egy szál nadrágba rohangált a folyosón, hívják a Rutkai Ottót, ott ilyet emberek fölhívták az akkori igazgatót, a Rutkai Ottót, és hát ő este 10:30-kor a nyakába zúdította ezt a rettenetes történetet, hogy ő elesett a színpad háta mögött, ez lehetetlen volt, és hát, hogy a felelősöket meg kell büntetni, és másnap ki kell mindenkit rúgni, és hát szóval ilyen, ez egy nem létező dolog. És engem bántott a dolog, mert úgy gondoltam, hogy én vagyok a felelős ezért a dologért, és én bementem, bekopogtam, amikor már egy picit csillapodott a balhé, bekopogtam az öltözőjébe, és azt mondtam neki, hogy ne haragudjon, hogy zavarom, hogyha föltarthatom egy pillanatra. Én vagyok a felelős ezért, és nagyon fogunk vigyázni, hogy ne fordul. Szóval valami sületlenséget mondtam, bocsánatot kértem, de hát elismertem, hogy ami rettentesen meglepte, hogy jelentkezett valaki, aki bűnös volt, aki magára vállalta, nem tudom. És valószínűleg rájött, hogy ennek a dolognak valóban nincs ekkora jelentősége, vagy lehiggadt már, és akkor abban maradt az ordítozás, és azt mondta, hogy bocsáss meg, hogyha kiabáltam volna, ugye tegeződhetünk ezen túl.
6: Azon gondolkodom, hogy milyen nehéz egy színdarabot elkezdeni. Mindjárt a legelején, amikor az előadás elkezdődik, bemutatni a főszereplőket.
7: Az nehéz is lehet.
6: De még milyen nehéz. Elkezdődik az előadás, a nézőtér elcsendesedik, a színészek belépnek a színpadra, és elkezdődik a kínlódás. Eltart egy örökkévalóságig, sőt, egy egész negyed óráig, amíg a közönség megtudja, hogy ki kicsoda és mit akar.
8: Érdekes a te agyvelőd, egy pillanatra sem tudod elfelejteni a mesterséget.
6: Azt nem is lehet.
9: A Waterloo-i csata című előadásban történt, hogy egy idősebb kollégával volt egy pár jelenete. Egy nagyszerű, tényleg nagyszerű színész volt az illető, aki hát egy kicsit hadilábban állt már a szöveggel. És a jelenetüknél nem tudott volna tovább menni a színdarab, ha az illető nem kérdez tőle valamit. Laci ezt azonnal észrevette, és azt mondta, ugye azt akarod kérdezni, hogy mikor jöttem, és aztán szépen így folytatta a darabot. Az érdekesség az, hogy ez hogy lehet az ellentétére formálni a dolgokat. Az illető, miután lement a jelenet, kiment az ügyelőhöz oldalt, és azt mondta, hát ez a Laci, ez már kezd szenilissé válni. Te, ez már az én szövegeimet mondj!
3: Imádta Londont. Tényleg imádta Londont. Anglomán volt a szó legnemesebb értelmében. Azt is el kell, hogy mondjam, közbevetőleg, hogy mikor 56 jött, én kérdezgettem a Lacit, többször elmondta, hogy sokan kimentek, neki esze ágában nem volt. Nem volt. Ő nagyon hálás volt mindenért, ami itt történt. Ő egy hitű, fantasztikus ember volt. Na most a következő történt, mentem életemben először Londonba, és mondta, hogy Dezső, itt minden, 70-ben voltunk kint, tessék elképzelni, vonattal utaztunk át a csatornán, a csatorna olyan sima volt, mint ez az asztal. Laci, dobálta be a nyugtatókat, nehogy álomkórosan kizárt, rettenetes volt. A dedalonokat dobáltam, félek a tengertől, mondta. Jó, rendben van. Végül is átéltük, elhelyezkedtünk, kivettünk egy lakást, és azt mondta, Dezső, itt mindent kapni, és amit nem kapni, az délutánra van. Mondtam, jó, rendben van, elhiszem, édes nacikám, semmi baj nincs. Mentünk, és Laci akkor egy stretch nadrág volt a divatban, és a Laci azt mondta, hogy na, most veszek egy stretch nadrágot, bész színűt. Jó, bementünk az üzletbe, egy előkelő üzlet volt, és Laci mondta, hogy kérek egy bézs stretch nadrágot. Mire a legnagyobb döbbenetre azt mondta az illető úr, hogy bocsánatot kérünk, van, de ez a sötét szín. Nekem világos kell. Mondtak, jó, nem, de hát bocsánatot kérünk, nincsen, hát a földig hajoltak, nincsen valójában, de esetleg holnapra. Mi az, hogy holnapra, délutánra? Nem, bocsánatot kérek, holnapra, minden. Szóval nincs. Igen ám, de az volt a baj, hogy ott álltam, és előtte valónap mesélt el, hogy itt aztán, na hát itt mi, itt aztán minden. Na jó, rendben van, azt mondta, hogy ki? És nem angolul, hanem magyarul köszönt, hogy pá! És kimentünk. Délután vett magának egy stretch nadrágot, olyan, miért ő akart, egy bézs színűt, föl is hajtották neki, és a következőt csinálta, akár hiszik, akár nem. Minden nap reggel vagy délután elmentünk az üzlet előtt, a Laci megállt, nem tudom csak állva mutatni, megállt az üzlet bejárat előtt, és itt csinálta, hogy ha-ha-ha, és elment. Jöttünk délután vissza, megint megállt, ha-ha-ha. Másnap reggel, mondom, Laci, ne csináld, megbüntetem őket, ha-ha-ha, mutatta, hogy másod kapni, este megint jöttünk, ha-ha, így volt. Harmadik nap mentünk az üzlet felé, és ebben a pillanatban ezek nagyon jó indulatú angolok voltak, mert azt hitték, ez egy őrült. Nem tévedtek sokat, ez egy, és a két segéd kipattadt az üzlet elé, és itt csináltak a Lacinak, hogy ha, ha, ha. Na most ettől kezdve a Laci két letérdelt úgy röhögött, elrohant virágér, bombonokért, mindenért, és bevitte a két segédnek. Megnéztük közösen a Belencei Kalmát Laurence Olivierrel, meg volt az előadás, tényleg csodálatos volt a dolog, és azt mondta, na, most bemegyünk a Laurence Olivierhez. Mondtam, Laci, menj már, ne hülyéskedj, mit tudjál? Hát, hogy mit tudjál, senki vagyok, de hát én egyszer élek, én meg akarom nézni. Imádta a színészeket, ő elmesélte, hogy amikor Debrecenben megjelent gyermekkorának nagy filmszínésznője Simor Erzsi, hát ő könnyes szemmel nézett rá, és minden... Őrületes, hogy ez a színész imádata 6 éves kora óta színházat játszott otthon, legalábbis az ő elbeszélése szerint én elhiszem neki, mert állandóan ez volt. És azt mondta, hogy na most bemegyünk a Laurence Olivierhez. Mondtam, Laci, ez nem fognak beengedni. Mi az, hogy nem fognak beengedni, ez London? Mondta.
7: Én mindenkihez bementem, az öltözőbe.
10: Ingrid... Mit mondott Márkus László magyarosan?
7: Nem, előtte bejelentettem azt, hogy a portán, hogy egy magyar színész vagyok én, és azt mondtam, hogy a National Theatre, nem mondhatom, hogy minden színház ugye nemzeti, most nem mondja, a Madács színház.
10: Miért azt mondta, hogy nemzeti színház tagja?
7: Nem, hát a Madács is nemzeti színház. Hát nem, már mit mondjak, hát nem mondhatom, az Madács színház. A National Theatre azon jól hangzik. Bementem az Ingrid Bergmanhoz, a Laurence Olivierhez, a Derek Jacobhoz. Mindenki bementem az öltözőbe, és mind rettentő kedvesen fogadtak. Hát miért ne fogadjanak kedvesen, ha valaki színész? Hát ha én hozzám jön valaki, én is szívesen fogadom, kollega. És ez nekem egy olyan, ők ugye nem tudják, hogy én ki vagyok, hogy mit játszom, mit tudok, hazudhatok, és fel se tételezik azt, hogy az ember hazudik, mert ők nem olyanok. De nekem volt élmény, és egy maradandó életemre, hogy az Ingrid Bergmannal egy pár mondatot beszélgettem, a Laurence Olivierval egy pár mondatot beszélgettem.
10: Szóval ezek... Nem, te gyerek.
7: Tehát talán ez a jó, nem? Hát én szerintem minden színész...
10: Autogramot is kértem?
7: Hát persze, hogy kértem, hát persze. Persze, hát ez nem gyerek, ez nekem élmény, és nekem öröm. Hát néha volt úgy, hogy amikor már felnőtt, hát még már most felnőtt színész vagyok, hát akárhogy is, már elmúlt, nem tudom, 30 éve végeztem a főiskolát, de még most is benne van az, amikor a Súlyok Máriával együtt játszom, vagy hát én a Súlyok Máriát láttam filmen gyerekkorom, vagy én most vele egy színpadon vagyok, hogy milyen nagy dolog ez, még mai napig is. És én ennek örülök, mert különben nem tudnék ezen a pályán reúzálni, mert csak mindig önmagamat ismételném, hogyha nem hajtana mindig ez a... vagy mindig be kell bizonyítanom. azt, hogy most nem véletlenül vagyok én ezen a pályán.
4: Próbáltunk a kicsiben, és este játszottunk a nagyszínházban, és rádióztunk. Az úgy volt annak idején, hogy volt hétfőn olvasópróba, kedden egy felvételi nap, szerdán másik felvétel nap, csütörtökön egy harmadik felvételi nap, egy úgynevezett tartaléknap. És én hallottam hétfőn, hogy már szervezi a taxikat szegény, megy a rádióból megy az orvoshoz, az orvostól megy játszani. És azt találtam neki mondani a hétfői rádiós próba után, hogy mi a fenének költ taxira, úgyis együtt vagyunk egész nap, én elviszem őt kocsival. És így is volt, szépen szállítottam, akkor egy régi, tizen nem tudom hány éves Volkswagenem volt, talán épp Garas Dezsőtől vásároltam aktuálisan. Isteni Volkswagen volt. Na most én 3 napig szállítottam a Lacit, és folyton mondta nekem, hogy hát manapság az emberektől nem lehet semmit kapni, mindenki durva, goromba, és te milyen édes, tündi, cukor, és agyba főbe ajándékok, bombon, csoki, mindenféle egyéb hála jelek. Még egyszer csak az Erzsébet itt kellős közepén, az eltört benzincsőből minden benzinem elfolyt, és leállt a kocsi. A legnagyobb ilyen délutáni csúcsforgalom. Én mondtam Lacinak, hogy Lacikám, itten nagy baj van, lestoppoltam egy mögöttem jövőt, és azt mondtam, hogy ne haragudjon, puruljátam a kollégámat, szállítottam, tegye már meg, hogy elviszi a Kutvölgyi kórházig. A pasas szó nélkül bevette a Lacit a kocsiba, aki mielőtt beült volna még, odaszólt a sofőrnek, ennek a leszólított autósnak, hogy hallja, a sofőröm egy fasz!
11: Andrej hegedül.
12: Hegedül? De ez egy zongora?
11: Ezt nem értem. Ez hegedülni ment ki. Na mindegy, én megyek.
12: Hova, hova?
11: Haza, haza,
12: hát
11: haza.
12: Hát nem marad itt a névnapi ebédre.
11: Kéringa, drágám, légy egészséges, légy boldog. Hú, Istenem, mikor apa élt. Minden névnapon 30-40 katonatiszt volt nálunk. Zajongtak, zsibongtak, ma csend van, mint a sivatagban.
13: Ha, olyan mélabús vagyok!
11: Drágám, fogadd el tőlem ezt a csekénységet! Kis születés, hogy névnapi ajánló.
13: Drágám, köszönöm szépen! Ó, de gyönyörű!
11: Hölgyeim, engedjék meg, hogy én is csatlakozzam az ünneplőköt, és kérem, fogadj el tőlem ezt a csekénységet!
13: Ó, igazán nem kellett volna köszönöm, ó, begyönyörű!
11: Na most már igazán megyek!
13: Ó, Versinyin ezredes érkezett!
11: Ezredes? Maradok!
3: Laci egy ahhoz olyan kaszthoz tartozott, ami nagyon ritka. Ő nem volt színész szerintem, ő nem volt művész szerintem. Ő egy klaun volt. Egy klaun volt, egy született klaun.
14: Tomás! Háj! Ott egy távrecsegő állomás! Tárcsázok is egy-kettő, itt terem a járgány mentén.
15: Itt van forint egy nagy marék, nem kinsük le a kabarét, subidubidu!
14: Kábele, kilóg a kábele, kibelezett üres tartály.
15: Nem, belefészkelt egy harkály. Most meg mit fiogsz, te bamba?
14: Hát kéne szerelni pocska galambra.
15: Viccaid, ostobák! Taszítsunk csak tovább!
3: A színház mellett neki mindene volt a mamája. A muc, vagy muci, vagy muc. De némelykor van muc. Na most ez egy földön túli dolog volt, és a Lacira mindig is, a Laci mindig is nagyon ügyelt el arra, hogy ő a mamáját mindenről értesítse, mindent elmeséljen neki, és mindenhová, bárhonnan, külföldről, azonnal a mamájának telefonál.
16: Kérdezték a Lacit, hogy ha minden nap fölhívod anyád, ha reggel fölhívod délben, meg délután, hát miért nem költözöl oda hozzá? Szóba került már ez a dolog, de tudod, mit mondott anyám? Azt mondta, hogy te ide ne gyere, mert annyira szeretlek. Kevés olyan embert ismerek, meg ismertem, aki ilyen mohón, ilyen égbe kiáltó vágyjal akart volna embereket magának megszerezni, és ilyen hihetetlen indulattal akart örömöt szerezni másoknak. Tanulja voltam egyszer karácsony előtt annak, hogy hogy tartott terepszemlét azok fölött, az ajándékok fölött, amit más embereknek vett, és az ajándékok száma az én akkori megítélésem szerint 30-40 volt, hihetetlen boldogsággal, teli örömmel, derült arccal, de győztes hadvezér tartott terepszemlét a tárgyak fölött, és élvezettel várta és kapta is az ajándékokat karácsony táján. Egyszer nekem azt mondta, hogy 100 is még egy pár ajándékot kapott, apróságot, nagyobb dolgot. Én egyszer, amikor a pagodában, a rádió pagodájában hosszan néztem, hiszen ott nem csak könyvek voltak, hanglemezek, hanem ilyen apró ajándéktárgyak is. Nagyon megtetszett egy svájci bicska, pénz nem volt nálam. Nézegettem, forgatgattam, visszatettem, majd visszatértem rá, megint megnéztem, megint visszatettem, és aztán leültem, vártam a soromra, hogy majd szólítanak. Amikor egy olyan 10-15 perc múlva szó nélkül odalépett hozzám, és elém tette a bicskát. Egy szó nélkül, nem várt érte semmiféle köszönetet, azt láttam, hogy amikor eltűnik az ajtóban, mert már őt is hívták, akkor még utoljára visszanézett, ilyen kicsit sejmán, kedvesen, mert azért kaszírozni azt akart. Látta, hogy a bicska még most is megvan. Nagyon, nagyon csodálatos volt ez a mohóság, ez a hihetetlen vágy a szeretet iránt, ami ő benne volt. Nagyon emlékezetes számomra.
1: Őrá illik az a mondás, bocsánatot kérek, ha rosszul idézem Kosztolányiból, hogy uram, a színész megfogalmazás, hogy mit vár egy embertől, aki esténként felmegy a színpadra, papírkoronát tesz a fejére, azt ordítja, ő a király, és ráadásul még el is hiszi. Na most ez volt a Laci.

Apapám keveset keresett, sulinért eleget fizetett, hát korán dolgoztam én. Volt valaha burzsli körül egy dohányka volt, benne egy öreg bácsi, akinek dohánya volt, mert a hang

0: jön a boldogság.
1: Nagy zenebona hív ide-oda, hol járok én, száz csuda-csoda furcsa palota bámul felém. Motoros robogón gyerekül, repülők sora körbe röpül a régi Wurschli helyén. Ott, hol az öreg Helfgott fotója következett, villan a neon fényképészeti szövetkeze.

hiszen füstölve olcsóbb az élet. Cigarett, cigarett, aki rágyújt, az nem kér ebédet. Cigarett, cigarett, én már lassan egy fél éve égett.

0: Laci, ez egy nagyon rossz műfaj, amiben mi belefogtunk. Először is mestersége színész, már gondolom a címnél is nehézségünk van. Másodszor tőled azt várja mindenki, hogy egy kicsit szórakoztas, táncra perdülj, énekelj nekik, játsz valamit, és mi elkezdünk beszélgetni, mi voltak éppen egy színésznek nem a műfaja. Ha egyáltalában van valami mentségünk a dologra, az az, hogy őszinték leszünk, megpróbálunk nem hazudni, megpróbálunk elmondani valamit arról, hogy mi van egy színész pálya mögött. Egy, összesen egy adatot mondok, 928, 6. hó 10, Márkus László, Kossuth Díjas színművész, akkor még nem volt, akkor született
1: de Budapesten. Nem, akkor születtem, hazudtam egy évet a lexikonba, 27-ben születtem, most már bevallom.
0: Szóval magyarul úgy kezdjük az egész beszélgetést, hogy már egy hazugsággal keresett.
1: Nem hazudom, tehát nem 28-27-ben születtem, és a mesterség, ez abban igazad van, ez nem jó cím. Legalábbis én nem mesterségnek tekintem, én hivatásnak tekintem. Mesterség az egy cipész, aki úgy klopfol ott a talpakat csinál.
0: Szóval neked ez hivatásod, de persze mesterséged is. Laci, mögé akarunk kerülni egy emberi jelenségnek. Te nagyon azonos vagy a színészettel. Neked az életedet a színészet tölti ki. Te semmi más nem vagy, mint színész. Nem vagy se képviselő, nem szoktál újságcikkeket írni, viszonylag ritkán adsz interjút, nem vagy családapa, te egy színész vagy. Hát hogy kezdődött ez?
1: Talán úgy, hogy megmondom őszintén neked, én ezt nem is tudom megmondani, mert ez valami olyan furcsa dolog, hogy amióta az eszemet tudom, engem csak ez érdekel, de most nem vicc. Szóval 6 éves korom óta, mert mindig a színházi életeket bújtam, a filmeket néztem, amikor lehetett lelógtam moziba, engem kifejezetten ez érdekelt, úgyhogy én anyámat is annyiszor kérdeztem meg, hogy hogy lehet ez, hogy nem volt a családban valaki, vagy valaki, hogy honnan jött ez benne. Teljes rejtély előtt áll, ő se érti a dolgot, ez így kialakult, és tudod, hogy van, egy gyereknél mindig azt mondták, hogy hát majd kinövi, hát ez nem egy olyan komoly dolog, és aztán mikor áteviczkéltem ezen a borzalmas, keserves 12 éven, ami az iskola volt, igen, mert ez valami iszonyatos volt nekem, nem is érettségiztem le, 8 gimnáziumot tettem, mert az érettségére azt mondtam, most már elég, ezt én nem bírom tovább csinálni, mert akkor már tanultam a Lehotai Árpádnál.
0: Álljunk meg, ki volt?
1: Ki?
0: Egy mondatot.
1: Én szerintem egy nagyszerű színész, és egy ragyogó pedagógus. Egy olyan pedagógus, aki még, amikor már nem tudott beszélni, mert nagyon halálos beteg volt, még akkor is tanított a főiskolán, úgyhogy jegyzetelt, és úgy adott instrukciókat a gyerekeknek. Ezt a Simon Zsuzsa, őtőre tudom, mert ő volt akkor az igazgató.
0: Beiratkoztál a főiskolára, ugye rögtön, érettségi nélkül, vagy hogy történt ez?
1: Ez kérdezében úgy volt, hogy én háború után lekerültem Szegedre, mert ott élt az édesapám, és különböző rokonokat találtak az ország különböző részein, iskolákba, kerestek rokonokat, hogy engem valahogy
0: disponáljanak egyik
1: bizonyos pénzért. Nagyon szemét dolog, hogy ezt elmondom, de hát ez így volt. 7. letettem pénzért Csongrádon, 8. letettem sok pénzért Szegeden, és akkor mondtam azt, hogy érettségi nincs, és beszámították a főiskolára ezt a 8 gimnáziumot, de előzőleg Abonyi Géza véletlenül meglátott engem Szegeden. Azt mondtam a papámnak, hogy már pedig én most, láttam a Lehotai hirdette, hogy színiskolát nyit, én most a Lehotaihoz akarok menni tanulni, én színész akarok lenni, hát ez elájult, nem akart elhinni. Anyám nem annyira, a papám az rosszul lett ettől a gondolattól, és a Lehotai meghallgatott, nagyon tehetségesnek tartott, hát akkoriban nagyon fiatal voltak, és rögtön kezdett foglalkoztatni a színházba kisebb szerepekbe. Így kerültem 45-be először színpadra a Zilahi 12. órába, és utána furcsa módon a másik szerepben a Hattyú volt, amiben a kis herceg fiút, az Arzént játszottam, az egyik van, két herceg gyerek, és abból az egyiket játszottam, és sok mindent játszottam. Ott is remek társaságban.
0: Hogy minden idők egyik nagy óriási. Arra mondom, sem neveket, senki.
1: És azt mondta, hogy...
0: Abonyi Géza szinte egy óriás.
1: Ez miért játszik itt, és miért nincs a főiskolán? Hát így kerültem a főiskolára, bár nagyon nehéz volt, mert én kapitalista szülők gyermeke voltam. 47-ben a főiskolára kerültem, ez egy nagyon handicap volt, és Galamb Sándornak köszönhetem, arra sem tudják, hogy kicsoda.
0: De hát egy nagy irodalom történész, egy legnagyobb magyar dráma történész.
1: Szóval ő általa kerültem be. Ő nagyon protezsált engem. És hát mondom se kell, Petur Bán monológiával kerültem be a főiskolát, ezen halálra rögöm azóta is.
0: Kik voltak az évfolyam társait, ha még ezek számítanak?
1: Sinkovics Imre, Körmendi János.
0: Csodálatos.
1: Gyurkovics Zsuzsa, Selényi Etelka, Hegedűs Ági, Felföldi László, Pénzes János, Csisztai Andor.
0: Mond, és a főiskola végzése után, ha jól emlékszem, Debrecenbe kerültem.
1: Ők kitelepítettek.
0: Hová?
1: Okányba. Mert a papámnál laktam, és ugye őt, mint kapitalistát kitelepített. Aztán kiderült, hogy nem is, mint kapitalistát, a lakás kellett. Lakás, ugye, mert amire engem visszahozatott a Major Tamás, mert az ő vizsgálódásával játszottam volna a címszerep, ez az Úrhatnám polgárt, de ezt már nem tudtam eljátszani, mert 10 nap alatt premier előtt vittek el. Akkor rögtön behívta a katonának, ez úgy ki volt számítva.
0: Márkus László, mint katona, ez engem érdekelne.
1: Nagyon érdekes volt nekem
0: érdekes,
1: is.
0: Érdekes, igen.
1: Elájultam első nap rögtön, úgyhogy rögtön az irodára kerültem. Mondtam, hogy színészi képességemet felhasználom.
0: Arra, nem is érettségiztél, hogy került irodára?
1: Irodára?
0: Igen.
1: Hát ezt én is
0: kérdezem. Írni tudtál azért.
1: Írni azért tudta, de az volt az Isten, amikor a táborparancsnok gyors elkezdett nekem diktálni, írnokként kerültem. Én nem tudtam gyors írni. És elkezdtem írni, és aztán ő azt mondta, olvassam vissza, mondom, nem tudom, mert egy szót írtam le, mert olyan gyorsan diktált, az maga nem tud gyorsít. Mondom, nem, az hogy kerül ide? Mondom, hát én nem tudom, engem ide osztottak be. Hát ez annyit röhögött, hogy a végén. A egész katonaság 7 hétig tartott, nem volt semmi. Utána kerültem a Debrecenbe.
0: Ki volt ott az igazgató Debrecenben?
1: Téri Árpád. Csodálatos igazgató, csodálatos színház.
0: Kikkel játszottál együtt Debrecenben?
1: Zente Ferenc, Kautsky József, Békés Rita, Simor Erzsi, Sós Imre, Latinovics, Andázi Margit, Görbe János, Sós Imrét mondtam már?
0: Igen.
1: A Mensáros Lacit nem mondtam.
0: Mensáros, éppen akartam mondani.
1: Ja, Mensáros Lacit nem mondtam, ott a Hamlet.
0: Igen.
1: És
0: te játszottad Claudiust, az én jegyzeteim
1: igen,
0: nem
1: igen,
0: csalnak,
1: az volt az első,
0: Claudius,
1: az egy nagy mérföldkő volt a pályámon, mert...
0: Hogy lehetett ilyen fiatalon eljátszani?
1: Mert azt mondta a Téri, hogy ő pedig megmutatja, hogy ez a feminin, kövér, táncos komikus, ami én voltam ott, de most ő megmutatja, hogy igazán tehetséges vagyok, és el fogom játszani a Claudiust. Hát én elájultam, én meghaltam, én úgy féltem, hogy az nem... És eljátszottam, de annyira, hogy még aztán Pesten is eljátszottam. A Gábor Miki mellett még 112 előadást, még 20.
0: Laci, maradjunk még egy kicsit Debrecenben, ez egy hősi korszak volt. Miket játszottál Debrecenben? A Claudius már tudjuk,
1: hát
0: ugye?
1: Azt elmondani nem lehet. Még balettet is táncoltam, mindent csináltam. Balettet után, már azt mondtam, hogy ki akarom azt is próbálni, hogy az milyen balettet, hát egy ilyen táncjáték volt. Utána mindig hordágyon vitte ki, mert azt hiszem elájulok, nem tudom, hogy ez ilyen fárasztó dolog. Minden, operettet, minden.
0: Hány száz előadást teljesítettél egy évben Debrecenben?
1: Hát volt olyan, hogy 260-280 volt, úgyhogy 300, ez borzalmas.
0: Semmiben nem fáradtál ki, mert neked ez volt az életed.
1: Imád. Hát semmi mással nem lehetett foglalkozni. Akkor nem voltak olyan idők, hogy az ember mással foglalkozni. Jobb volt akkor ebben foglalkozni.
0: És akkor jól tudom-e, hogy 1957-ben kerültél át a Madách Színházhoz. Ez hogy történt? Valaki meglátott?
1: Nem, az úgy volt, hogy akkor írtó rumlis volt, mert úgy, hogy a Várkonyi megkapja a Madách Színházat. És akkor a Várkonyi üzent a Vámos által, hogy engem szeretne. De akkor a Várkonyi került a Vígszínházére, és a Téri, aki a Debreceni Színház igazgatója volt, ő került a Madáshoz, és automatikusan vitt a Mensárost, engem és az Andázi Manikát.
0: Igen. És akkor a Madásban rögtön ugyanígy főszerepet kezdtél játszani, vagy alulról kezdted megint?
1: Alulról, és a debreceni ellenségem rettentő boldogok voltak, hogy első szerepem a Lakály volt a Királyasszony lovagjába. Ők nem tudták, hogy ez egy isteni szerep.
0: Nagyon jó. Darvas Ivánnal a főszerepe, Tolnai Klári, Darvas Márkus.
1: Igen, igen. És az első szezonban a nagy feladatom a Nyaralók volt, amit Ádám Ottó rendezett, a Gorki ott.
0: Kérlek szépen, jegyzeteim szerint a Szuszlovot játszottam a Nyaralókban.
1: Igen, kétszer, akkor igen. Először, és hát az egy borzasztó nagy esemény volt az életemben, és egy csodálatos darab, csodálatos szerep és csodálatos szereposztás. Hát nekem ugye az, hogy Tolnai Klárival, Gábor Miklós, Gregus Zoltán, ezekkel lehettem egy színpadon, még ma is néha úgy megijedek, ugye, amikor én a Tolnai Klárival meg a Dajka Margittal játszhatom együtt, ez valahogy bennem maradt. Mert gyerekkoromban ezekre úgy nem sértődnek, hogy azt mondom gyerekkorom, mert hát a Margit az második anyámnak tekinti magát, de tényleg szóval ezek, hogy ezekkel én együtt lehettem színpadon, és lehetek színpadon, még ma se hiszem el. Ez most nem hazugság.
0: Én nagyon jól tudom, hogy nem hazugság, hát ez maga a csoda. Laci, te nagyon azonos vagy a mesterségeddel, hivatásoddal. Kik voltak azok a kortársak, akikkel együtt nőttél fel? Vagy voltak-e egyáltalán kortársaid?
1: Hát nézd, én bekerültem a Madách Színházba egy olyan társulatba, amitől elszédültem, amikor oda kerültem. Hát 57-ben, hát ott nem is tudom felsorolni. A Mezei Máriától a Gregusig, a Ladányitól a Tolnai Klárig, a Lázár Mári. Szóval egy olyan társaság volt, akiknek a filmjeit 6-szor megnéztem gyerekkoromban, és én ezekkel együtt voltam, szóval nekem ez egy olyan szédület volt.
0: És hogyan fogadtak ők, ezek a mesterek?
1: Bűvályosan, tüneményesen.
0: Szóval rögtön része lettél.
1: Rögtön, és ez volt az, ami még több gátlást oltott belém. Tudjuk azt, hogy valaki így fogadnak valakit, akkor az felelősséggel jár. Szóval nekem nem lehet rossz lenni. Hát mai napig is folyton ez van, ez az én bánatom, és erről kellene leszoknom, erről a folytonos, hogy mondta az orvosaim, hogy mondják, hogy folyton bepörgök nagyon, szóval túl dimenzionálom ezeket a dolgokat egy kicsit.
0: Lehet a színészetet túldimenzionálni?
1: Hát nézd, nem tudom, nézd, a Fösvényi például az volt, azt hiszem, az életem függ tőle. Abba betegedtem bele. Azt hittem, hogy ha a Fösvényben rossz leszek, akkor összeomlik a világ, és én nem leszek többé színész.
0: Hát
1: most zakszor, hogy lett volna egy rossz Fösvény.
0: Nem
1: lett volna semmi baj belőle.
0: Nem.
1: Attól
0: nem.
1: Én még Márkus László vagyok még akkor.
0: Igen, de egy Márkus László, aki rossz Fösvényt játszik, az nem a Márkus László.
1: Hát ez a baj, hogy ez mindig van
0: ez
1: benne.
0: A jó.
1: Már most is reszketek a következő szerepem. Től pedig már játszottam.
0: Ez a következő szerep, ez csak zárójelben jegyezzük meg, hogy micsoda.
1: A Játék a kastélyban. Lehet, hogy mire ez az adás megye már lement, és de már játszottam.
0: Játék a kastélyban, az Molnár Ferenc. Én nem tudok számolni, de ha összeszámoltam és jól számoltam, 4 vagy 5 Molnár Ferencet játszottam.
1: Többet.
0: Van valami személyes viszonyod, az 1-2-3 számomra talán a legfelejthetetlenebb volt, amikor a gyárosként ott csodálatosan manipuláltad a világot.
1: Én nagyon szerettem még a Hattyút, az volt az, majdnem a kedvencem, de mi mindig Molnár nagyon szerettem.
0: Igazságos a világ, hogy Molnár talán nem tartják olyan nagy írónak, inkább színpadi mesterek, ez egy tévedés.
1: Hát színpadi mesternek fantasztikus. Szóval annak olyan, hogy hát emlékszem, a Marcel Ásár, amikor itt volt, azt mondta, hogy őt tekinti mesterének.
0: Sokan.
1: Még majd ezt mi szégyeljük, nem tudom, hogy miért. Magyarországon, aztán még halálában is.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Valek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

A harsfaágok csendes árnyán. A harsfaágok csendes árnyán, ahol kettőnknek ágya volt, ott láthatjátok a gyeppárnán, hogy fű és virág meghajolt. Fölöttünk az ágbogán, ej, haja, húj, daloltám a csalogány. Vígan futottam ki a rétre, és kedvesen már várt reám. Oly izgatottan jött elémbe, mély boldogság volt Márián, hogy megcsókolt-e. Megbizám, ej, haja, húj, most is pirul belé a szál. Stréfás kacagva hamar ágyat vetett szép pázsitos helyen, nevethet rajta, s titkon vágyat érezhet, aki arra jön, mert jól láthatja a nyomot, ej, haja, húj, amit a fejem nyomott. Ha tudná más azt, hogy mi jártunk ott, ó, hogy szégyellném magam. Nem sejti más azt, mit csináltunk, csak ő maga, meg én magam. Meg egy kis madár a fán. Ej, haja, húj, az nem árul el talán. Jacopone da Todi.

Francesco Petrarca, ti szerencsés füvek. Ti szerencsés füvek, boldog virágok, kiken tapos mélázgató madonnám. Part, mely édes szavát figyelve andán, szép lábának nyomát magadba zárod. Sima fácskák, friss lombbal ékes ágok, halovány kedves ibolyák a lankán, sötét erdők, melyek fürödve lomhán a naptüzében, oly sudárra váltok. Ó nyájas táj, ó tiszta, friss erecske, mely tükrözött szép arcát, s szép szemét is, s élő fényétől gyúlsz tündökletesre. Irigylem tőletek tekintetét is. Ne lássa, mit ridegnek a követse. Lángoljatok, hisz lánggal égek én is.

0: lesz ezután.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Hathesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívoson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány ügyek, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó.

A világ legutolsó bulija. Reni meg Tamás szakítani készültek, Istenem, már vagy egy éve. Mindig megpróbálták, aztán persze kurvára nem mentek semmire. Nekem akkor még nem jöttek össze a dolgok, így nem érthettem, miért nem bírják eldönteni, hogy menjenek vagy maradjanak. Addig még fogtam, hogy szeretik egymást, de akkor miért akarnak szakítani, miközben meg sülve főve együtt vannak? Egyszer például múlt nyáron átmentem hozzájuk, és Tomi ott ült a WC ajtó előtt egy tetkós újságot lapozgatva. Miért ülsz a klottyó előtt, kérdem, mire ő? Reni. És fel sem nézett az újságból. Ennyire szoros volt a kapcsolatuk. Mégis 2-3 hetente, mint nyuszi a fűből, előjött a szakítós téma. Tudom, mert mindig nekem mondták el, ráfeszültek a témára. Az első időkben Renivel voltam jobban, ő panaszolt el nekem a dolgaikat, utána már a Tomi is. Később, szeptember felé, mikor kezdődött a suli, érettségi para, minden, szóltam nekik, hogy nekem ez tök kínos így. Mindketten a barátaim, és mindketten külön-külön informálnak róla, hogy milyen szar, miközben meg jó. Én meg titkokat őrzök. Folyton csak titkokat. Lassan minden időm, amit velük töltöttem, arról szólt, hogy újabb és újabb titkokat bíztak rám, én meg a titokőrző raktáramban újabb titkoknak próbáltam helyet szorítani, és kezdték kiszorulni a régiek. A végén már azt sem tudtam, mi titok és mi nem. Tominak egy hete nem áll fel. Reni bevallotta, hogy lehet, inkább a lányok érdeklik jobban. Tominak megtetszett egy csaj, randizni is fognak titokban. Reni egy hónapja oda van valakiért, akivel csak csetelnek, de még nem találkoztak. Tomi múltkor másra gondolt közben, Reni múltkor másra gondolt közben, és így tovább. Nagyjából annyit tudtam meg róluk, hogy egyik ők se a kormájára, aminek mutatja magát. És mindenki csalná a másikat, de vagy lekoptatják őket, vagy gyávák. A raktár megtelt. Kész. Mondtam nekik, hogy vagy a titok, vagy én, nincs harmadik út, de lett. Mert René, aki amúgy nagy manipulátor volt, Istenem, nagyon értett hozzá, mindig az lett végül, amit ő akar, de azért eléggé szeretem, egy harmadik lehetőséget ajánlott. Csak akkor beszélnek a kapcsolatukról nekem, ha mindketten ott vannak, különben az egész tabu. Hát, eléggé, hogy úgy mondjam, kételkedem, értitek, ugye? Mondtam. Mert az oké, hogy kibeszélő sót játszunk meg minden, de mi a garancia, hogy valamelyik nem ír rám cseten váratlanul, hogy nem hiszem el ennyire szemét, hogy lehet valaki, vagy valami hasonlót, és akkor nekem már muszáj válaszolnom, hogy miért mit csinált, és ennek sosem lesz vége. Megígérték, hogy nem fognak rám írni váratlanul ilyen kapcsolatos dolgokat, én meg persze belementem, mert meg megszakítani a barátságot azért túl mács volna, ezt mindhárman éreztük. Ráadásul akkoriban úgy volt, hogy csak ők voltak nekem. Nem tudom miért, de ez valahogy nem is zavart. Lefettek mindent, ami érdekes volt a világból, és ami nem volt érdekes, az otthon volt. A válás után teljesen magába zárkózott anyám társasága, besötétítő, függönyözött szobáink, a konyha, ahol sose volt kaja, csak por, por mindenütt, az apámra vonatkozó elejtett mondatok. Mai szemmel nézve érzek némi ellentmondást. Anyám meg Reniék is az ambivalens kapcsolataik szemetes ládájának néztek, de valahogy mégis megnyugtató volt, hogy egyáltalán néznek valaminek. Amikor már bőven volt időm gondolkozni ezen, erre jöttem rá. Meg arra, hogy nem emlékszem semmire azokból az órákból, napokból, amit külön töltöttem tőlük. Valószínűleg nem történt velem semmi lényeges olyankor, és így lettem én a barátaim rohadt párterapeutája, vagy milyen. Gáz. Nem akartam, hogy szétmenjenek, mint anyámék, ennyi. Akkoriban amúgy már én sem akartam 16 évesen tök egyedül lenni. Ők persze már ilyen általános 7. óta együtt voltak. Akkor még csak Renit ismertem, ő volt a legjobb barátom. 4. alsóba jött hozzánk, mert az előző súlyában ellehetetlenült a viszonya az ófőjével. Eléggé lázadó típus volt. Én de csak hangosan gondolkozom. Igazából a világ legutolsó buliáról kéne beszélnem, mert végre ez a cím is. Ami a világ legutolsó buliát illeti. Nem találtam meg a nagy őt a buli kezdetéig, ők viszont azt hiszem az alatt jöttek rá, hogy egymásnak ők a nagy ők. Sosem érezték olyan jól magukat, mint akkor ott a Vidám Parkban. Szex közben lehet, hogy igen, de abban nem láttam bele közvetlenül. Mindennek van határa. Meg kell mondanom és elnézést a kicsi csapongok, de nagyon cukik voltak. Ami nem jelenti azt, hogy ne lettek volna vagányok, mert eléggé azok voltak. Tomi szemüvegessége semmit nem volt le a vagányságából. Reninek meg fel volt nyírva oldalt a haja, és tetkója volt. Én is akartam, de anyának nem tetszett volna, és nem akartam még közelebb manőverezni szegényt az öngyilkossághoz. Majdnem azt írtam, hogy technója, mert Gimi elsőben technósnak számított. Ez kb. 4 embert jelentett rajta kívül, és később mind hűtlenek lettek a műfajhoz. Akkor kicsit el is távolodtunk. Tamásnak is amúgy lett egy tetkója, azon a helyen, ahol az amatőrök felvágják az ereiket, oda volt bigyeztve, hogy 42.
a galaxis utikalaus topposokban van, hogy a bölcs elve 7,5 millió évig számolja a végső választ, az életet, a világ mindenséget, meg minden térítő kérdésre, és végül ez jön ki, hogy 42. Mennyire menő már? Ha nem Tamásnak jutott volna eszébe először, tudja, hogy magamra teszem, de ő sokkal korábban olvasta, mint én. Később nekem is lehetne intetkom, de nem olyan jók, mint nekik, és ráadásul titkosabb helyeken. A lényeg? Karácsonykor eldöntötték, szilveszterkor szakítanak. Már gondoltam, megint egyedül maradok. De nem mondtam semmit. Hogy szép legyen, filózott rendi drámaian a telefonba 23-án. Olyan szépek voltunk, hogy ennyit megérdemünk. Hogy szépen csináljuk, nem mint mások, hogy csak összebasznak és letiltják egymást a csába. Mi nem fogjuk letiltani egymást, mi szeretjük egymást. Már majdnem megkérdeztem, hogy akkor miért akartok szakítani. De még időben meggondoltam magam, és megúsztam egy újabb egy órás monológot a rejtélyes szálakról, ami összeköti az embereket, és mégsem lehet, hogy ők együtt maradjanak. So epic. Ebből úgy tűnhet, hogy eléggé megjátszósak voltak, de egyáltalán nem, sőt, eléggé népszerűnek számítottak. Tomi először Reni miatt volt inkább, az rávetült a fénye, vagy nem tudom, utána már saját jogon is. Tomi például elkezdett önkénteskedni állatos egyesületeknél. Szeressük az állatokat, meg adjatok pénz állatos dolgokra típusú szervezeteknél, elég jó. Reni meg pszichológus akart lenni. Azt mondta, hogy életem végéig ingyen fog terápiát tartani nekem. Ez is elég jó. És akkor a szilveszter, és akkor jött a szilveszter, meg a Vidámparki Parti nevű buli. Tomi valamelyik ismerőse küldött nekik, meghívót ők meg nekem. Eleinte egyikünk sem akart igazán elmenni. Kicsit ellentmondásosak voltunk, tudom. Csak a Reni látott benne valami soha vissza nem térő lehetőséget. Először azt gondolta, hogy majd milyen jót tesz nekik, aztán meg, hogy milyen csodálatos helyszín volna a szakításra. Melyik lett a gondolat? Hogy ünnepi körülmények meg minden? A parti amúgy csak abból állt, hogy szólt a zene, lehetett táncolni, és közben kipróbálni a vidámparkos játékokat. Évfélkor meg nyilván együtt üvöltözni mindenkivel, mivel rohadt hideg volt, többnyire csak az óriás kerékre volt kereslet, és senkinek se támadt kedve táncolni. Ettől még nagyon jól érezték magukat a barátaink, csak időnként sírtak egymás vállán, mert folyton eszükbe jutott, hogyha vége ennek a bulinak, szakítaniuk kell. Jó volt őket nézni, meg kicsit szomorú is. Egy idő után az sem zavart, hogy egyre kevesebbet foglalkoznak velem, mert ez csak azt jelentette, hogy jól érzik magukat, szeretik egymást is. Hát lekattannak egy időre a szakítás témáról. Hát én nagyon drukkoltam nekik. Mikor egyszer Tomi kiment vécézni, Reni odajött hozzám könnyed szemekkel, és azt mondta, milyenek látsz minket? Szerinted megvan köztünk még az a valami? Gondolom elkerekedett a szemem, mert megkérdezte, hogy mi van. Hát basszus, eléggé válaszoltam, és próbáltam elrakni valóban a kezeimet, mert kezdjük persze elfelejtettem hozni, és rohadtul fáztak minket. Szerinted maradjunk együtt? Lehet, hogy csak fejleszteni kéne a szeretet nyelvünket. Ja, lehet, válaszoltam, és arra gondoltam, hogy Tomi visszajön, akkor én is elmegyek pislantani. Amúgy jó este volt, kicsit táncoltunk is. Bár messzéről inkább csak három dülöngélő kabátnak tűnhettünk. Hullámvas utaztunk, szerenvárkastélyoztunk, tükörpalutáztunk, meg ettünk vattacukrot és rengeteget rögtünk, ők meg egyre jobban rágyógyultak egymásra. Ki tudja, lehet, hogy tényleg nem szakítottak volna. De akkor történt valami. Nagyon világos lett. Nem tudom, milyen robbanás volt, sajnálom, és az sem, hogy kirobbantott, miért robbantott, az sem, hogy egyáltalán ember volt-e, vagy csak valami magából, magától robbant, egyáltalán, hogy innen jött-e a városból, az országból, a földről, vagy az égből, egy eltévedt aszteroida, amit egy sose látott világból adtak postára, direkt azért, hogy itt, a Vidámparki partin robbanjon föl szilveszterkor elkésett Halloween-i tréfa gyanán, de egy biztos, messziről jött, és nagyon gyorsan történt. Csak hízott a felhő, először lassított felvételként, aztán hip-hop ott is volt. Úgy emlékszem, felülről hullottak a lángok, nehezen, mint hatalmas paplanok. Közben a másodpercek lelassultak, és élesen láttam mindent. Szegény Reni értetlenül nézett rám, mintha én robbantottam volna föl a bulit, és szegény haja közben felgyulladt. A másodperc egyetlen szilánkjáig arra gondoltam, hogy amúgy is vörösre volt festve. Tomi, ahogy volt, egyben kapott lángra a lángót számban, és a teljes hátulja égett. Csapkodtak körülött a méteres tűznyelvek, ráfolytak az arcára, és hirtelen elvesztette Tomi karakterét. A szemüvegem megolvadt, belefolyt a szemüregébe, és énekelni kezdett, de aztán rájöttem, hogy csak üvölt. Akkor, mikor a legjobb barátaim égtek, észrevettem, vagy inkább kikövetkeztettem, hogy én is.
Ott állunk az óriáskerék mellett, amiről tűzlabdacsokként potyogtak az emberek, vagy ami belőlük maradt, meg még kis idő múlva már nem is éreztük, csak láttuk, hogy elfogy a testünk, rég a bőr, a hús, a minden, de aztán jött valami még durvább. Egy sötét szürke gombolyag rohant felénk, mire észleltük, már fel is kapott minket, és hirtelen az égben találtuk magunkat. Ha lett volna még szám nyelven, biztos megjegyzem, hogy a barátságunk most tényleg csúcsra jutott, vagy valamilyen fanságot, vagy hogy mégse sikerült szakítanotok ehhe. De a tudat icipici szikrája még egyetlen egyszer utoljára kisült. Láttam magunkat az égperemén. Most, mint a pernye, hullunk vissza a földre. Ott az óriás kerék.

Tilos Rádió. A Kelt a Karót hallgatjátok, és vendégünk Szalai Álmos, aki még kötetben meg nem jelent novelláiból olvas fel. Nem sokára folytatja.

Lélekvesztő. Alcím: A hidegről. 18 évvel azután, hogy sikeresen letettem szakvizsgámat, és én már pszichiáternek mondhattam magam, alig halkadt bárki, aki megtévesztett volna. Tudtam rögtön, ha bolond. Apró gesztusok, fura kis diszharmóniák, a mozdulatok finom inkongruenciája, a légzés és a szavak észrevétlen megbúvó besugóim voltak. Vilmosról is tudtam minden lényegest az első találkozónk után, sőt. Talán nem veszik nagy képűségnek, ha azt állítom, a bemutatkozó levele után is tisztában voltam a legfontosabb tényekkel. Gazdag és unatkozik. Mi másra gondolhattam volna, miután ezt írta nekem? Beszélgetni szeretnék valakivel. Mint egy akasztott ember a fán, úgy lógott ez az árva mondat a hivatalos formaságok között. Nagy házban élt egy 4-5 fős személyzettel, de roppant magányosan. A házlakói távolságtartó és különösképpen merev viszonyt ápoltak vele. Világos volt, hogy tartanak tőle. Különösen az érintésétől. Alig ha ültek volna levele beszélgetni. Egyetlen lány volt a csapatban, aki más volt, mint a többiek. Ő mind szépségben, mind kedvességben messze felülmúlta őket. Égő vörös haját két fonott szobba kötötte. A többiekkel ellentétben nem sminkelte magát. A szeplői a lehető legjobban helyettesítették ezt, és a szoknyája a szívrohamig rövid volt. Talán vele megpróbált beszélgetni házi úr, talán többet is próbált a beszélgetésnél. A lány nem lehetett több 20 évesnél, de abból a fajtából, aki mögött sokat látott az életből, de elég volt egy pillantást vetnem Vilmos mozdulataira, azonnal elvetettem ezt a feltételezést. Vilmos lényéből és lényegéből hiányzott minden kapcsolat az erotikához. 60 felé járt, és mégis az volt a benyomásom, hogy még szűz. A felnőtt szűzek frusztrált, infantilis naivitása nélkül. Azon a baljós keddi napon, amit jobb lenne kitörölni az emlékezeti már örökre piszkos szobáiból, egy bénítóan hatalmas angol park elején álltunk. A park végében, a vonatról láttam, egy tó terült el. Állunk pár percig, és nézelődünk. Vártam, hogy mondjon valamit, bármit. És lassú volt, nagyon lassú. A kastély ajtajánál nem jött bejjebb az idő, és nem lepődtem meg fél évvel később, mikor konstatáltam, hogy nincsenek órák a házban. Valamikor itt írók tanyáztak. Írók? Kérdeztem zavartan. Igen, modern írók. Évtizedeken át. Itt nyaraltak, tudja. Magánál? Odafordult hozzám, és láttam a szemében, hogy az intelligencia egy másik dobozába helyezett el szempillantás alatt. Nem. Én azután vettem meg, hogy feloszlottak. Furcsa szüneteket tartott a beszédében, különösen kötőszavak előtt állt meg. A könyvtár szobát meghagytam. Milyen könyveket olvas? Nem olvasok könyveket. A könyveket kivettem belőle. Akkor már megbántam. Nem is a könyvek miatt, hanem mert nem értettük egymást, nem voltunk egy hullámhosszon, és jóformán azt sem értettem, mit keresek itt. Kezdtem ideges lenni. Az árban sem állapodtunk meg, de ez már nem az én hibám volt. Néztük az eget, ami cseppet sem volt szívderítő látvány így őszelején. Nézem a madarakat. Ezt mondta. Felállt a hátamon a szőrettől a mondattól. Ilyet élő ember száján ki nem mondana, mint a színész lenne egy rossz darabban, amiben a szereplők elmondják, hogy éppen mit csinálnak. Percek alatt cinikussá tett különbsége. Szereti? Tessék. A madarakat. Felsóhajtott és újra az égre nézett. Nem, csak nézem őket. Faszra gondoltam, akkor nézzed. Úgy gondoltam, itt az ideje a tájra térni. Mennyire gondolt? Meglepetten nézett rám, majd lágyan bólintott. A beszélgetésekért. 500 000 naponta. Megfelelő a számára? Megfelelő. Egy pillanatra megszédültem, és arra gondoltam, hogy napok múlva milliómos leszek. Vilmos felmutatott az égre, oda, ahol a madarak sereglettek. Azért nézem őket. Ők egy állat. Látja, most éppen hullámokat vetnek. Ezzel játszanak napok óta. A parkon felett táncolnak.
A parkom szó csapta meg a fülem először. Soha semmi más nem használt birtokos szerkezetben, csak a parkját. Azt hiszem, az a park volt a mindene. Tavaly elhívott egy botanikust, és hozzám hasonlóan neki is milliókat fizetett a szolgálataiért. Jelesül azért, hogy minden fát és bokrot és virágot megnevezzen, listázzon és térképet készítsen róluk. Néhány órás kimerítő áldogálás és kínos beszélgetés foszlányok után elővett egy szövet zsebkendőt az akkója zsebéből, és kifújta az orrát. A zsebkendőt visszatette az akkója másik zsebébe. Nem illett hozzá. Holnap kezdjük. A vacsoráját ma kivételesen a szobájában költi el. Az ifjú Lili majd felviszi magának. Pihenje ki magát. A szobámban nem sok minden volt, de ami volt, roppant jó minőségű. Egy szinte erotikusan finom fényes szövet borította, aminek a színe kísértetiesen hasonlított valami vulkáni kőzethez, melynek azóta sem tudom a nevét. Hűvösen áramvonalas polcrendszerek és éjjeli szekrény és egy üvegasztal, mely olyan tiszta és átlátszó volt, hogy éjjelente rendszeresen nekiütköztem. A hűtőben friss gyümölcsök és bor. Ahogy ígérte, az ifjú Lili pontban 9 órakor kopogott szobám ajtaján.

Második rész. A szobalány. Ha rálép azokra a kavicsokra, fájdalom, de nincs visszaút. Nem hiszi? A pezsgőt, ha kérhetem. Gondolja, hogy elhagyhatja ezt a helyet bármikor. Édes. Csak kisétál a kapun, igaz? Rálép azokra a különös nemevilági kavicsokra, és hopp, kint is van? De tényleg kint lenne? Egyszer már szóltam a pezsgőért, legyen úriember is adja ide. Nem a jól ismert Szigligeti utcakép várja majd elhiheti, hanem az a kurva park. Az ő parkja. Van fogalma róla, mit művel ott? Ha tudná, akkor a híres nevezetes félmillió sem tartaná vissza attól, hogy megszökjön innen. De hiába is tenné, mert a kapun túl megint folytatódik a park. Csak annak egy nagyobb és sötétebb verziója. Aranyos, ahogy ott áll és nézi, milyen megható a csillagokat. És hogy visszanéz rám, és újra a parkra. Így tettem én is valamikor. Csak akkor egy Vittorio nevű férfi feküdt az ágyamon, és olasz akcentussal mondta el nekem mindazt, amit most én akarok magának, és nem tudom, képes leszek-e rá. Nem is a fájdalom, hanem a gyengeség. Vittorio érettségi után költözött Magyarországra, mert úgy tudta, a Pesti Duna parton sokat lehet keresni a hotelekben, pincérként természetesen. Ott találkozott Vilmossal, ő hívta meg. Lehet, hogy a szeretője is volt, nem tudom. Rebesgették persze. A rebesgetés úgy szólván a ház tartozéka, mint a falakról hiányzó órák. Jó lett volna, ha Vittorio vonzó férfi lett volna, elviselhetőbbek lettek volna az első évek. A halála erőt adott volna ahhoz, hogy kisétáljak innen, de helyett Vittorio enyhe ammónia szagot árasztott, a környének pedig távolos sem volt köze a romantikához. Ezen kívül a felső fogsor enyhén kitolt a felső ajkát, s talán éppen emiatt ajkai állandóan nedvesek voltak, és bamba a tekintete. Nem buta, inkább csak riadt volt. Estéről estére az ajtó mögött motoszkált. Annyira egyedül voltam, hogy az ágyamba engedtem, de ha egyenesen megmondja, ha ez a vágya, akkor igent mondtam volna, de ez a beteges, sunyi motoszkálás. Kugolt az ajtó előtt, piszmogott, szuszogott, hozzáírt az ajtómhoz, rátapasztotta az ujjait, és húzta, vonta, csiszatolta, reggel látszott a zsíros nyoma, mintha a combomat képzelte volna oda. Visszajogtam tőle. Mikor meghalt, megkönnyebbültem, és elkezdtem kényelmesen érezni magam itt. Nem zavart az sem, hogy a lámpák csak erre a pislákoló sercegésre képesek. Nem tűnt fel magának? Ne csodálkozzon. Elsőre senkinek nem tűnik fel. Vittorio szaga még sokáig terjengett az emeleti szobákban, aztán az is eltűnt. Gondolom, valahol itt hallhatott meg. És figyelmeztetem, hogy fázni fog. Két nap múlva észreveszi, hogy több nap telt el mindkettő. Akkor kezd fújni a szél. A szél persze most is fúj, de akkor veszi majd észre. Az ajtórésekből süvít, meglembenti a függönyöket és a törülközőket, az éjjeli szekrényen a terítőt, a szoknyákat is felemeli a hideg. Nem tudom miként, de olyan lesz az idő tőle, mint a méz. Semmi költészet. Ne gondoljon rosszra. Bennem láthatja semmi líra. A házban se. Könyvet itt nem talál, hanem hozott magával. Kapcsolja le a villanyt, és ne féljen tőlem. Jöjjön ide, és hallgassa. Az ablakot hagyja nyitva. Hallja már? Igyon maga is. Úgy. És csukja be a szemét. Duruzsoló hangot hallunk. A duruzsoló hang a konyhából jön, lentről. A semmilyen nyelven nem beszélő szakács turmixol. Most abban marad a turmixolás, lépteket hallunk. A lépések közelednek, mert a szakács feljött a lépcsőn. Közeledik felénk. Csak közeledik. Nem akar idejönni. A feljárónál halljuk, irányt vált, és házunk urának szobája felé sétál. Most bekopog, az ajtó kinyílik, és nem halljuk, mit mondanak. Kint a kertben léptek zaja. Egy nő az. Elsétál az ablak alatt, megáll, mert hallja, hogy beszélek. Hallgatózik.
Próbál kivenni valamit a hangon búgásán túl is, de nem sikerül neki, csak annyit ért, hogy megáll, és annyit, hogy búgásán. Arra kíváncsi, hogy róla beszélek-e. Tovább megy. Kisétál a füves részig, ott már nem halljuk a lépteit, mert mezit láb van, és a fű minden hangot elnyel. Áll a park szélén, vagy tovább megy? Nem tudjuk. Miért van itt? És miért nem a lefekvéshez készülődik? Én tudom, mert keresi a kerítést, hogy megszökjön. De ma éjjel sem fogja megtalálni. Fölöttünk némileg keleti irányban Vilmos szobája található, és a hozzátartozó erkély. Most ott áll és figyeli a nőt, aki vagy a park szélén áll, vagy besétált a térdig érő fűbe. Figyeli őt, ő is kíváncsi, meglátja-e végre a kerítést, és most hallgassa a légzést, ami nem a magáé és nem az enyém. Honnan jön? Nem tudjuk. Kintről is jöhet, a falakon túlról is jöhet, belülről is jöhet. Ha a falakból jön, akkor megbolondultunk. A kívülről támadás készülődik ellenünk. Maga fél? Én csak beszélgetni szeretnék valakivel. Itt mindenki csak beszélgetni szeretne valakivel. Vagy beszélni. Nem inném, hogy van bármi keresni valónk odakint. Vilmos tudta, hogy engem se vár senki, ezért aztán leszólított. Azon a partin, ahol magával is találkozott. Nem akarom untatni. Hallgassa, hallgassa csak. Most csukja be gazdánk a szemét, mert a sötét park látványa elálmosította. A pillák halk, csak műszerekkel mérhető pattanó hangot adnak ki, amint összeverődnek. Közben egy nő lép ki a szobájából. Egy másik nő. Nem az, aki odalent bolyong a fűben. Ez a nő sokkal talpra esettebb. A maga szobáját keresi. Azért keresi magát, mert maga még új. Elmondhatja, mi ez a hely, és mire kell vigyáznia, ha nem akarja, hogy bármi is elcsábítsa. Nem akarja. Azóta, hogy meglátta az emeletről lejönni abban a nézzünk a fejébe, indokolatlanul feszesnek ítélt öltözékben, ő közeledik most az ajtaja felé. A főnöke, a házúra arra kérte, 9 órakor pontban 9-kor jelenjen meg önnél, feltállalva 2 ankárói mártásban sütött csirkecombot kókuszos rizssel és viszoásszal. Önnek pedig indokolatlanul feszes gondolatai támadtak e közeledő vacsora képzeletbeli képe láttán. Hallja, milyen egyértelműek és biztosak a léptei? Semmi töprengés, vagy eltérítő, futó gondolat. Ez a lány, akit már annyira vár, hiszen az imént a 8. óra 59. percéig figyelte az óráját, nehéz sorsú. Egy szegény kis faluból jött. Szegény, beteg szülők gyermeke. Ő maga is halálos beteg, amiként szegény, szerencsétlen öccse is az. Autóimmun betegek mindketten, és még bicikliük sincs. Nem is volt soha. No, de ez nem igaz. Maga is tudja. Mi történt vele? Nem tudjuk. De magával beszélni valója van, be akar feküdni az ágyába és beszélni magához, megpróbálni elmondani az életét, a zavarosat, és annak történetét, mint került a szigligeti kastélyba, ahol valaha hallottuk ám Vilmos szavait, hallottuk mind, írók tanyáztak. De az írók feloszlottak. Többi már nincsenek írók. És a könyveket elvitték messzire. Elmondom én magának, mi lett azokkal a könyvekkel. Tudja, mi lett vele? Érzi maga is, ugye? Jöjjön. Vigyázzon a lábára, vigyázzon a fejére. Nem kapcsolhatunk fényt, mert meglátnak minket. És mi is a könyvek sorsára jutunk. Halkan. Halkan, csukja be az ajtót, jöjjön. Néhány méter csak, aztán mindjárt lépcső vezet lefelé. Vigyázzon, történtek már itt véres balesetek, igen. Folyt a vér. Ez talán túlzás, igen. Kérünk mindjárt, kérünk a házból, lám? Kértünk. A lány, a talpra esett lány már pillanatok kérdése a szoba előtt áll majd. Hóna alá veszi a pezsgőt, és szabaddá vált kezével kopogni fog 9 óra. Majd visszaveszi a pezsgőt a kopogó kézbe. Még mindig szép, pedig fáradt. Nem aludt napok óta. De mivel fiatal, nem látszik rajta semmi rezdülés. A fáradtság egyetlen szikrája sem. Szikrát vethet a fáradtság? Nem tudjuk. Most ért az ajtó elé, és mindent úgy csinál, ahogy vártuk. Haladjunk az alacsony bokrok irányába, ne féljen, az csak a szél. Hajnali órákban mindig feltámad. A bokrok felé haladjunk. A bokrok után a tuják felé.
Most következnek a hársfák. A hársfák mögött ott állunk. Nyissa ki a szemét. Látja a könyveket? És melege van? Nincs melege? Nekem nincs. Pedig nyilvánvalóan kéne, hogy legyen. Menjünk közelebb. Most már érzi? Most sincs melegünk. Aki miatt, a lány miatt, most az óráját nézi a szobájában, éppen bekopog az ajtaján. Ki van magával idekint, és kifeküdt maga mellett eddig? És ki van odafent? Ki maga?

A 704-es szobába zárt férfi monológia. Ma éjjel álmomban széltől süketen vezetek egy kietlen és névtelen úton. Mögöttem a sivatag, előttem a sivatag. Dél, Nevada, vakító napsütés. A perzselő forróság száraz illata. Tárcám, táskám és a két liter ásványvíz, meg az a halovány, egynapos szendvics, az 1970-es nyitott tetejű Pontiac Firebird anyósülésén. Ez minden, ami megvéd most a haláltól. Merre tartok? Ismerek pár rémtörténetet a végtelen hatos útról. Autósokról, akiknek lerobbant a kocsijai, távol mindentől. Kifogyott a benzin, tropára ment a karburátor. 30 mérföldönként egy-egy magára hagyott autó parkol az út szélén, ami sosem volt erre szokatlan. Nem is gondoltam bele, hol lehetnek a gazdáik. Régebben elintéztem azzal, hogy biztosan kiugrottak húgyozni vagy szarni, és megnyugtató volt arra gondolni, hogy nem vagyok egyedül. Még itt sem. Mióta azok az álmok kísértenek a házról és a 704-es szobáról, szemem folyton keresi az elhagyott autó gazdáit. Nyitott ajtók, rozsdás karosszériák, ugyancsak hosszúra nyúlt az az ürítés, nem de? Világos. Az autó gazdái itt, pont itt, a körülöttem lévő sivatagban tűntek el. Lelki szemeim előtt látom, amint szorongva és szomjasan indulnak útnak a sivatagon át, a perzselő szúrós kórók között, a vakító fényben. Segítséget kérni, vízhez jutni, megmenekülni. Látom, ahogy állnak a hatos út szélén, és dönteni próbálnak, hogy itt hagyjanak-e csapot, papot, vagy maradjanak és várjanak egy másik autósra, aki talán megáll nekik. És végül megdöglenek mind, így is, úgy is. Hallottak már a sziklák szeméről? Nem a horrorfilmről, hanem ami a valóságban is létezik. Olyan családokról, akik pont ezekre a szerencsétlen sofőrökre várnak. Ugyan, engem is figyelnek a sziklák szemei. Most ebben a pillanatban is. Követnek a tekintetükkel, nézik az autón, hát ha egy csavar kiugrik, hát ha egy kerék, hát ha egy kő az úton, amit ők tettek oda, egy kifulladó benzintank, vagy az a régi rosszalkodó gyújtás. Órák óta vezetek, de a fáradtság gyanúsan elkerül. Minden tisztán látok és hallok. Közelít a baj, érzem. Ahogy telik az idő, egyre gyanakvóbb leszek, mert tudom, ez nem álom. Nem álom. Az álom, ami valóban álom, egy közép-európai tó melletti kisvárosban játszódik. Ahol csak alszunk és alszunk. Milyen lehet egy közép-európai kisváros? Úgy képzelem, folyton köd van. A Pontiacban ülök, Warm Springsből indultam, és Sherry Creek felé tartok. Ott eltöltök egy éjszakát a Mama Bay pihenőhelyen, és tovább megyek Salt Lake Citybe. Mi dolgom arra? Ha jól számolom, már pedig jól számolom, még 2 óra az út Sherry Creekbe, onnan pedig még 3 óra a város. Milyen cél vezérel? Milyen cél? Órák óta vezetek, és a fény órák óta nem változik. Őszre jár az idő, de a nap üvöltve ég. Nyisd ki a szemed! Hátra kapom a fejem. Elrántom balra a kormány, de sikerül egyenesben tartanom az autót. Itt halsz meg. A visszapillantó tükörbe nézek, nem látok semmit. Suttogó hangocska nevet hátul, az ülések alól. Nincs ott senki. Dél van, üvölt a fény. Sehol senki. A szemed! Hátrafordulok. Pedig tudom, nem látok majd senkit, mert a hang az ülések alól jön. Van valami. A szemeddel. Visszapillantó tükörbe nézek, és a szemem... Nézd ki a szemed végre, hoztam kávét. 1 órája durmolsz. 1 órája? Mit gondoltál, Vittorio, hogy majd hagylak aludni a déli siesta után? Az 1 óra is szörnyűségesen sok. Az úr kiment a Balatonhoz, és délután érkezik vissza. Azt mondta, Lili, ma beszélnem kell a doktorral. Beszélnem kell vele, érti? Olyan izgatott volt, úgy félek, hogy megint felizgatja magát. Meglátod, meghal, és vér lesz mindenütt. Vér? Kérdezem értetlenül. Felveszem a házi papucsomat, kimegyek a fürdőszobába, megmosakszom, fogatmosok, felveszem a frissen előkészített fehérneműket, az oknit, a fehéringet, nyakkendőt, ezek a nyakamba megkötném, de nem megy. Felveszem a fekete bársonynadrágot és a zakót. Bébi, hogy érted, hogy vér? Segíts megkötni a nyakkendőmet. Vér, mint tavaly, amikor végleg eltűntél. Nem emlékszem, mi volt tavaly, Lili.
Köszi. Mi történt akkor? Lili lehuppan a fotelbe, és megissza a kávémat. Felveszi az asztalról a kis rádiót, és a füléhez emeli. Tedd le, tiszta por! Csavargatja a rádió serceg, oda megyek hozzá, kikapom a kezéből, és beviszem a fürdőszobába. Nincs vétel, állítja csalódottan. Néha van, néha zene szól belőle. Milyen zene? Leülök a másik fotelbe, és én is megiszom a kávémat. Szóval, mi történt tavaly? Le akartál jönni az emeletről, és kopogás. Lili feláll, és kinyitja az ajtót. Valaki odakint folytott hangon, fáradjanak le. Lili rám néz, olyan szép. A tekintete azt mondja, gyere, felállok, és utána megyek. Este 6 óra 10 perc. Vacsorázunk az étkezőben. Szokatlan, hogy így, mondja a második emeleti szobainas, nagyon zavarban van. Hogy így? Kérdi az úr. A szobainas nagyot nyel. Hogy mind együtt vagyunk. Az úr komoran bólint, és nekiáll a levesnek. Mind nekiállnak a levesnek. Eltelnek a percek. Milyen leves ez vajon? Kérdem. Szója, mondja Lili. A tekintete azt mondja, pofa be. Eltelnek a percek, és az úr megszólal. Vendégünk a professzor hosszú időn át élvezi még vendégszeretetünket, gondoskodásunkat, szeretetünket, óvó figyelmünket. Kedves mafla ember, érdekes, szimpatikus, nagyon kellemes, gyanakvó, nehezen veszi a levegőt. Lili, van arra esély, hogy nem sok, mondja Lili. Eltelnek a percek, odahajolok a füléhez, és azt súgom. Nem vagyok valami jól. Egyet a szóját, mondja Lili megnyugtatóan. Az úr folytatja, pedig senki nem figyel rá. Csak homályosan emlékszem, mert rég volt már, és nagyon kicsi volt azon az utolsó napon az a gyerek, a szakácsi, akinek nem tudtuk a valódi nevét, hiszen semmilyen nyelven nem beszélt, ugye? Még nevet is miattunk neki. Bicska Maxi. Hát olyan kis fadorzó volt, beüvöltötte ezt az egész házat. Ők is elmentek. De a doktor biztosan budai ember, Budán élő. Ti vajon honnan jöhettetek? Te például, Vittorio, nézz rám! Honnan jöttél? Olyan spanyolos vagy nekem. Nem. Biztos, hogy messzebbről származol. Valahonnan a Karib-tenger környékéről. Egy kis városból. Mint valami korrupt kövér tábornok irányít. És a tenger és az óceán. Szeretnél innen elmenni, igaz? Lili megeszi a levest, és érthetően hangosan azt mondja, a kicsim olasz. Belép a doktor. Lassan jön, bizonytalanul mindenbe támaszkodnia kell, hogy el ne essen, nem segítünk neki. Rettenetesen fáradt. Leül az úr mellé, és úgy tűnik, mindjárt elájul, vagy elhányja magát. Böfög is egy gyanúsat. Nem vagyok jól. Lili megszólal. Szója leves, egyen. Talán egy pirítós kenyér? Kérdi az úr. Hallal? A doktor nem etint a fejével, és arca eltorzul a hányingertől. Nem vagyok jól. Le kéne feküdnöm. Most vacsorázunk, drága doktorom. Egyen valamit. Nem, ne haragudjon, nem bírom, olyan nincs, mondja az úr ellentmondás nem tűrő hangon. A jó doktor felpillant, de látom a szemén, hogy nem lát semmit. Te olasz barom, önts az úrnak egy kis kávét tejjel és 6 cukorral, aztán takarodj a szobádba. Lili dühösen és kihívóan nézi az urat, én öntök a doktornak kávét, teszek bele 6 cukrot, és már vissza se ülök a helyemre, elindulok felfelé. Lili dühösen levágja az evőeszközét, és követ. Még hallom a bentről kiszűrődő öklendezést, és az úr fegyelmezett hangját. Igya! Este van, és a kis asztaltársaság teljes titokban a szobámban ült össze. A földön, az ágyon, a szófán, a fotelekben
és az álmainkat meséljük. A szakács, aki semmilyen nyelven nem beszél, azt mondja, én egy házban jártam ma éjjel, üvegből voltak a falai, jó meleg volt bent, néhány könyv, és szép volt. Szép volt minden, de aztán eljött az este, és az erdő körülöttem fáztam is, és az erdő kint semmi fény. Féltem felkapcsolni az üvegház lámpáit, féltem, hogy lehetséges, hogy van odakint valaki? Az erdőben? A mosogató fiú hátra simítja a loboncos haját, és beleszív a cigarettájába. Minden erdőben jár valaki. De kicsoda? Ki járhat odakint? Érezted, ugye, hogy van ott valaki? Akár tetszik, akár nem. Lili a teáját nézi, hogy a tejszín kavarog benne. Akár tetszik, akár nem. Csend van, kávé illat. Felettünk léptek. Az úr felkelt. Minket keres. Nyugtat meg Lili, és folytatja is. Én azt álmodtam, hogy a doktor megdugott kint az erdőben, ahol ég a tűz, de akkor beléptem a szobájába, és ott feküdt a sötétben. Melléje feküdtem is. És hát, egyszerre voltunk kint is, egyszerre voltunk bent is. Én láttam azt az üvegházat. Mosogató fiú újabb cigarettára gyújt. Láttalak benne, ahogy reszkedtél. Talán én voltam az, akit álmodtál. Aztán már magam sem bírtam tovább, és kimondtam. A Pontiac hátsó ülése alatt volt valaki, esküszöm, és én belenéztem a tükörbe, és a szemem. Édes Istenem! Lili odajött, és megölelt. Hosszan, aztán visszajult az ágyamra, és így szólt. Ez így nem mehet tovább. Fáradtak vagyunk, sosem alszunk eleget, és mégis mindig alszunk. Aztán, ha rápillantunk az órára, hopp, egy óra elrepült. Sose több, egy. Honnan tudjuk, hány óra repült el? Kérdezte a mosogató fiú, és a füle mögé tűrte haját. A szakács oldalba bökte, és a szájáról a meg kéne mosni mozdulatot lehetett leolvasni. Valahonnan mindig megtudjuk. Valahonnan mindig. Jól állt Lilinek ez a nyomozó szerep, olyan szép volt. Mi mind mástól hallottuk, de kitől? Én tőled, igaz? Kérdezte, és a mosogató fiúra bökött a mutatójával. Igen, bólintott. Nekem te mondtad, mutatott a szakácsra. A szakács csak a takarító személyzet jelenlévő két tagjára nézett. Nekem ti? Bólogattak, és egyszerre válaszoltak. Milyen különös? Nekünk pedig a gondok. A boros pincében. A pince. Mindenki erre a szóra gondolt hirtelen. Egymásra néztünk. A pincében van az óra. Mondta a szakács, és felállt a helyéről. Mind felálltunk a helyünkről. Lili kezébe nyomtam az elemlámpát, ő pedig az egy a csapat élére állt. Lehet, hogy sokkal több idő telik el, mint gondoljuk, mondta. Valahol tehát van egy óra idebent. És valaki látja ezt az órát. Talán éppen a gondok, akit még senki nem látott. Mind megvoltunk. És álmosak, fáradtak is, igaz, de elszántak. Lili, én, a szakács, a mosogató fiú, a takarítók. Kiléptünk a szobámból, és elindultunk a folyosón. Lépcsők következtek lépcsők után. Emeletek, emeletek után. Folyosók, folyosók után. Ajtók, ajtók után. És végül hosszú percek múlva leértünk a pince ajtajához. A mosogató fiú odahajolt hozzám, és megkérdezte. Kikaparták a szemét, mi? Elmosolyodtam és bólintottam. Ébredjen fel. Most.

A szobalány. Hajóval indultam útnak, mikor véget ért minden. Az ég izzott, mint Claude Lorrain festményén a kikötők fölött. Narancssárga volt. A szél csak az este kedvéért mozdult, vagy inkább csak folytottan rezgett. Néma csend máskülönben. A kastély szótlanul tűrte végi menetelét. Egészen addig én nem tudtam, mi az a győzelem. A 704-es szobába zárt férfi álmai. Részlet. Léptek kopognak messzebb, egyre messzebb, és a mosogató fiú zárja az ajtót. Azt mondta nekem az imént, ébredj fel, és én felébredtem. Újra Nevada. Autóm az országút szélén parkol, nyitott ajtókkal vár rám, az időre és a halálra, ami sose jön el számára. Az országút is várakozik. Én pedig széljárta autómmal a hátam mögött haladok a sivatagban órák óta. Mikor hátat fordítva a sivatagnak összecsípentem két ujjamat, hogy pontosan beleférjen a valaha volt autóm, rosta ette üveg állai maradt belőle, meg sem otszan. Nem mondaná meg senki, mi volt egykor. Mint egy bogár, akkora csak. Már nincs értelme visszafordulni. Órák óta megyek, és mégis olyan lassan távolodik az a kicsike kép. Csak a rozsda eszi egyre gyorsabban, más nem is történik vele. Elfog a rémület, ahogy eszembe jut. Ez az életem. Elmegy az eszetek ide lent a völgyben. A pizsamás férfi éjszak felől érkezett. Csíkos, kinyúlt pizsamában, lomhán és jobb lábára sántikálva, őszülő kusza hajzattal, úgy fest, mint akit órákkal korábban hoztak ki a műtőből. Talán így is történt? Volt nála egy köntös, de úgy látom, 10 méterrel korábban elhagyta, és most ott hever a homokban. Egy üveg pezsgőt tart a kezében, és 2 pezsgős poharat. Most már nagyon biztosan érzem, hogy nem lehet baj, mert ez csak egy álom. A valóságban egy tóparti kastélyban vagyok a többiekkel, és éppen a pince felé tartunk, hogy megtaláljuk a ház egyetlen óráját. Persze nem tudnánk megmondani, hogy mit is akarunk kezdeni az órával, hiszen szegény óra csak egy óra, amennyiben van egyáltalán óra. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ez csupán hipotézis. És nincs senki, aki megmondhatná, hogy ezzel visszatérhetünk-e régi-régi életünkbe. Amit azóta porfelt, megöregedett, és nem vár vissza minket senki. Hát miért nem az úton mentek? Kérdezi magából kikelve a kórházi ember. Közben meglepően nyugodt kezekkel pezsgőt ölt nekem. Fogja meg! Aztán magának is. Ott van az a hatalmas út. Hát nem gondoltok bele, hogy több esélyetek van eljutni valami lakott területre az úton maradva? Nem, nektek a sivatagba kell ófrálni. És a szegény autók? Mind belehalnak a nagy forróságba. Leülünk egy kőre, pezsgőzünk, és tűnődünk, míg meg nem halunk. A szobalány. Az elmúlt évek nyugalma, mint húzattal a por, távozott. Akkor este, amiről sosem beszélünk, mindenki feküdt, mint alvó gyerekek az óvodai csendes pihenőn, és álmodott. Nem ébredt fel senki. Nem ébredtek fel a ruháik sem a szekrényekben. Szegény, mesztelen kis áportjaim. És arra gondolok itt a tó közepén, ami még emlékszik a térre, a december első napjaira, hogy úgy féltünk a haláltól bent, mint az óvodások a csendes pihenőtől. Ilyen nagy felismeréseim vannak, mióta a

Kutató fiú portugál barátnője. Egy cool jazz koktélt, légy szíves. Ezt mondta a mixer srác azon a helyen, utoljára voltunk együtt veled, mielőtt ide kerültünk. Istenem, de szar este volt. Mi volt a neve a helynek? Darius? Diadém? Valamilyen D betűs. Krisztián voltam úgy, aki a koktélt kérdezte, de Krisztnek hívatta magát. Úgy mosolygott mindig, mintha kacsintana. Lehet, hogy kacsintott is. Átnyújtott a koktélt, mivel állandó projektje volt, hogy felszed, így állandóan ingyen koktélt ihattam. Felén bökött a fejével, mintha beszólni akarna. Szereted a jazzt? Nincs most kedvem ehhez, annyira, gondoltam. Akkor már észrevettem, hogy a csávó az a jelentelen kis kopasz kinézett annál a távoli asztalnál. A B612-es asztal volt az, mint a kis hercegnek a bolygója. Így is neveztem el magamban attól fogva, kis herceg. Még gyertyát se raktak elé a pincérek, mert akárki láthatta ezzel, a kutya se fog találkozni ma este, nem azért jött ide. Még a holt idényben, ilyen 3 és 6 között sem fog hazavinni ezt senkit. Kizárt. Ezért esett rá aznap a választásom. Kérdezte újra a mixer, hogy nem válaszoltam, belemerültem a kis hercegbe, akár egy tóba. Mi van? Jazz, szereted? A jazz-t? Még mindig értetlenül néztem, mert sehogy sem kapcsoltam össze a koktél nevét a koktéllal. Ja, persze, szeretem. Holnap lesz egy jazz koncert itt amúgy. Megpróbálni se volt erőm úgy tenni, mintha ez kurvára lázba hozna. Én nem szeretem, de ha eljössz, én is elmegyek. Ha lenne erőm, felröhögnék, de nincs. Mióta a kis herceget néztem a sarokban, elhagyott minden erőm. Nagyon fáradt lettem. Talán a 6. koktél már nem kellett volna. Először mindig kedves vagyok Risszelt. A sokadik után már csak a pőre őszintesség maradt. Keresettem volna a kopaszon egy kis zseppénz, de már, ahogy mondtam is, csak a pőre őszintesség maradt. Ezért, miután közöltem Krisszel, hogy best ever az ajánlata, feltápászkodtam és elindultam a B612 felé, hogy megkérdezzem, mi a faszért néz. Mi a faszért nézel? Kérdeztem. Talán kicsit túlhevesen is, mikor odaértem hozzá. Szeretem az alvó nőket. Azért néztelek. És te különösen szép vagy. Ha részeg vagyok, és nem értem, mit mondanak nekem, állítólag nagyon lelombozó fintot vágok. Mi van? A kopasz feláll, és körbe mutat. Van itt valaki, kicsim? Már éppen mondanám, hogy melyik rokon a kicsie, de van. És egy perc múlva egy álomban találom magam. Portugál vagyok. És egy mosogató fiú a barátom. Akivel folyton folyvás megszökni tervezünk egy kastélyból, amiben évek óta tengődünk. A semmilyen nyelven nem beszélő szakács. Nem tetszik nekem, hogy ilyen könnyen nyílt ez az ajtó. Mint Vittorio felé fordultunk, de csak a vöröshajú rövid szoknyás pillantására hallgatott el. Csetben haladtunk lefelé a sötétben, a lábunk jéggé fagyott a húzattól, ami a lépcsők alól csapott fel, és szökött ki a nyitott ajtón át az alsó emeletekre. Tehát van lent egy rés, egy kijárat a felszínre. Csak a kertre, gondoltam szomorúan. Igen, válaszoltam oda bennem síri hangon, oda bennem még szomorúbb lettem, mert elhittem magamnak, hogy nincs kiút. Itt halunk meg jókedélyűen. Odakint nyári viharok dúltak, és sötét fellegek jártak mindenfelé. Vámpírok és boszorkányok, gonosz varázslók járták az utakat, szóval ijesztő és sötét világ várt volna ránk. Én mondtam nekik, hogy ne szökjenek meg, de a kapukat nem zártam le, elmehettek volna. Az elmúlt évek nyugalma után gondolhattam volna, hamarosan szétrepeszti valami a közös világunkat. A biztonsági kamerákon jól látszott, hogy lefelé haladnak. Mint valami ócska kalandfilmben. Teremtő atyám! Úgy félek, mi lesz a vendégünk? A vendég. Időtlen idők óta keresem a választ, hogy kerültem ide, és mi dolgom itt. Válasz nem lévén, az egykori könyvtárszobában tartózkodom és meditálok. Régen nem hittem az ilyesmiben, de itt nyitott lesz az ember. Kénytelen nyitott maradni, ha nem akar a többiek sorsára jutni. Nyitottnak a kreativitásra, jelentsen ez bármit. Az utóbbi napokban például velük nem közösködöm, szavakat találok ki, új és új szavakat. Egyeseknek van értelmük, másoknak azonban nincs, és ez jó így. De mondok mást, idefent nincsenek könyvek,
mint az

Ismeretes, az Úr nem szívleli őket. Mit tehet hát az ember, ha olvasni akar? Írnia kell. Akkor aztán olvashat, amit akar. Igazán, amit akar. Így kezdtem rajzolni, festeni, írni, és bábszínházat csinálni a magam szórakoztatására. Ezek titkos dolgok, nem tudhatja meg senki. Szörnyű volna, ha kiderülne. Ezért nagyon szigorúan titokban kell tartanom ezeket a bárgyú tevékenységeket. A házi úr. Hány napot is átbolyongtam a falak közt, és odalent a pincében. Volt az egy jó hét is. Igen, igen. Egy hétig bolyongtam odalent. Micsoda csapás. Mire gondol? Szegények elkeveredtek odalent. Ha megkérdeztek volna, mit csinál majd új élete első napján? Megtalálnak még valaha? Persze csak, ha előkerülnének és keresnének is. Mit gondol a jövőről? A jövőről? A szobalány. És a halvány őszben elhajóztam. A 704-es szobába zárt férfi álmai részlet. Aztán évek teltek el. Hosszú évek. És akkor már nem volt a pizsamás ember, és nem voltam én sem. A nevadai sivatag és a balatoni kastély nélkülünk élte tovább szélfúrta napjait. Hogy mi hol járunk ma, az rejtély. A kis csapatot is elfújta a szél. Senkiről nem tudok semmit. Vagy majdnem semmit. Majdnem, mert Lili nemrég küldött egy képeslapot. Ezt írta hátoldalára. Én Vittorio, mi az ábra veled? Én itt vagyok az Andaman szigeteken, az Andaman tengeren. Hallottál te erről? Hát igen, ide kerültem. És most egy Jadita nevű helyen élek. És annyira szép idő van, és olyan jól érzem magam. Hát igen, magányos vagyok. De már nem hiányzik semmi. Lehet, hogy itt halok meg. De lehet, hogy egyszer majd tovább megyek. Puszi. Jól éreztem magát, biztos voltam benne. Aztán sok évvel később kaptam tőle egy fotót. Még mindig a szigeten volt, de már nem éreztem magát olyan jól. Egy ilyet selfit kísért a rövidke üzenet. Én most elmegyek innen. Megijedtem ettől a különös levélkétől, sokáig nem hallottam felőle. És ezer év telt el. Akkor már nem volt se kastély, se Balaton. A tó persze megmaradt, de már máshogy hívták, egy másik ország más lakói. Mégis megtaláltam az emelkedőt, ahol valaha éltem egy ködös és komplikált házban. A kilátás segített rábukkanni egykori szobám helyére. Ott most bokrokkal körülvett park áll üresen, ahol művelt polgárok szaratják a kutyáikat. A kellem, a nem szűnő udvariasság és báji birodalmában, ahol soha nem nyugszik le a nap, most a természet végzi dolgát. És már azon a délutánon végig söpört a tájon még ezer év. És pár héttel később egy utolsó képeslap érkezett Lilitől. A világ alig, hanem legjobb szobalányától. A képen egy padon ült a régi tó mellett, és semmit nem vesztett egykori ragyogásából. A fotó hátoldalán töltőtollal írt mondat. Te nem fázol? Másnap útra kell.

Nagy levegő. Oda kell figyelnem. A kezemet a szám elé teszem, érezni fogom, merre száll a buborék. Kiengedek egy adag levegőt. Még látom, ahogy eltűnik a szemem elől. Felfelé vagy lefelé? Felettem vagy alattam a felszín? Nem látom. Alattam? Az utolsó adag levegőt is kiengedem. És arra a csütörtökre gondolok, az evétszünetre gondolok, az izgulásra gondolok, a csomagokra gondolok, a videóra gondolok. Nem hiszem, hogy maradt volna. Nem volt neki megfelelő ez a munkahely. Önnél kreatívabb volt. Ez amúgy meg lesz vágva? Mert nem készültem fel annyira. Pontosan nem is néztem utána a dolgoknak, szóval az emlékeim csalhatnak, tehát szerintem elment volna. Néha tett is rá célzásokat, hogy egyszer majd úgyis világgá megy és kitalálja magát, azt is mondta, hogy szeret úszni, és ha innen egyszer továbbáll, majd elmegy valami vízpartra, és folyton csak úszkálni fog. Én megmondtam neki, ez jó, de miből fogsz megélni? Azt válaszolta, hogy van valami tartaléka. Mondom, oké, de az nem tart ki örökké. Muszáj lesz valami dolgoznod. Erre azt mondja, és erre nagyon emlékszem, hogy nem célom sajnáltatni magam. Én nem néztem ki belőle, hogy egy hét múlva tényleg meglép. Na, ennyi. Igazából nem tudok többet mondani. Elég szűkszavú is volt. Azok után, hogy... De jó, szóval elég kegyetlenek tűnhet azok után, de igazából nem érdekelt annyira. Kedves lány volt, olyan egyszerű. Reggel megkérdeztem, Mizu mondta, semmi különös, jó, már ilyesmi. Elég ennyi? Valamelyik délután láttam utoljára. Kettő körül még itt volt akkor szerdán. Az biztos, hogy szerda volt. Arra emlékszem, vagyis hazudok, írt egy e-mailt a cégesre. Várjon, megnyitom a naptárt. Kikapcsolhatja, de csak gyorsan megnézem. Március 16-a előtt. Igen. 16-a előtt volt, mert szerdán írta, hogy kettőig kész lesz a havi toborzásos kimutatásokkal. Tehát nem szerdán láttuk utoljára. Amúgy tényleg kész is lett vele. Mindig kész lett mindennel. Határidő előtt 10 perccel elküldte a táblázatokat. Most jut eszembe, hogy szerda volt. Itt is van. Ezt írta. Kedves csapat, életem leghosszabb kapcsolata volt ez a munkahely. Váltanom kell. Tudom, hirtelen jött, de nincs bennem semmi harag. Bennetek se legyen. Üdv, Léna. Na. Hívtam én is. A munkaügy is. Ráadásíp volt. Most már persze tudjuk, hogy nem is volt nála. De akkor az egész elég furán jött ki. Elég furán. Láttam a hölgyet. Sőt, beszéltem is vele. Ez most volt nemrég, igaz? Úgy előttem van. Nálam vett jegyet. Annyiszor visszagondoltam rá, mióta mutatta a tévé is. Sokszor eszembe jut. Kellemes bájos nő volt. Olyan, akivel szívesen kávézna az ember, tudja, hogy úgy inna vele egy kávét. Nem tudom. Mondta, hogy jó napot kívánok. Én is mondtam neki, hogy jó napot kívánok, hogy mit parancsol, ezt kérdeztem, erre mondta, hogy hát, hogy végül is egy jegyet szeretne kérni minél éjszakabbra, Reykjavik. Kérdeztem, Izland, rendben, oda kérek egy jegyet, ezt mondta, próbáltam viccelődni, mert aranyos sajnak tűnt. Izen, nem tudom, hogy valami ilyesmit, hogy ez habar megvolt, erre csak vigyorgott, meg mondtam, hogy ja, így kell élni spontánul, tök jól csinálja, kérdeztem, hogy mikor a kéri, hát, hogy azonnal. Az igen, mondom meg, hogyha holnap reggel menne, akkor egy járattal ott is lenne, de nem. Ő neki minél előbb kell indulnia. Viccesen kérdeztem, poénkodtam egy kicsit, hogy csak nem üldözik, de arra már inkább csak mosolygott. Mondtam, hogy tudnia kell, hogyha most akar menni, akkor két átszállással számoljon. Itt van előttem az adatlapja. Most belemutassam a kamerába? Vagy mindegy? Na mindegy. Mondtam neki, hogy a Finnerrel fog utazni. Járatszám AY754. Ez 11:40-kor indul, tehát még van 1 óra 20 perc addig. Egyen valamit, vagy bármi. A gép délután 3-ra van Helsinkiben, amúgy nagyon türelmesen hallgatott végig. Utána pedig ezt mondják, hogy este 8:30-kor indul az AY685-ös járat, szintén Airbus. 21 óra 5 perckor van Kopenhágában, 22:30-kor száll fel az AY6833-as. Most ezt így olvasom magának, és ezzel fog megérkezni Reykjavikba. Kérdezi, hogy és az mikor lesz. Elkezdett értetlenkedni. Mármint mi? Kérdeztem. Hát, hogy mikor érkezik Reykjavikba. Mondom el, hogy 23:40-kor. Na, ezt mondtam. És akkor furát mondott, eléggé furát, mert azt mondta, legalább lesz időm kialudni magam. Na, az ez elég fura, nem? Feszült volt.
mindig feszült volt, bár inkább csak az utolsó hónapokban. Attól még iratott volna valami üzenetet. Néma gyereknek anya se érti a szavát. Nem akartam elhinni, azt hittem szórakozik megint. Szerette a hülye poénokat. Úgy volt, hogy megkérem a kezét. Kicsúszhattam az időből, megunta a várakozást. Azt mondta előtte, velem akar lenni, ha én is akarom. Hétfőn kértem volna meg a kezét. Ez a lényeg. Azt akartam, hogy a feleségem legyen, mert szerettem. Most is. És az nem múlik el csak úgy. Nem jelenthettem belőle, hogy hétfőn majd meg akarom kérni a kezét. De elfogyott a türelme. Meglepetésnek szántam. Vagy csak megismert valakit titokban. És ez rángatta bele abba a hülyességbe. Annyira éreztem. Nem tudom konkrétan miből, de éreztem, hogy valami történik. Megérzem az ilyesmit. Valakit megismert. Láttam egy videót a neten. Félálomban hajnali 3:30 felé. Benne maradt a szememben a kontaktlencse, mindent ködlepet, hiába pislogtam, nem lett jobb. Lusta voltam kimenni a fürdőszobába, hogy kimenjem. 6-kor úgyis kelni kell. Igen, már emlékszem. 6-kor kellett kelnem aznap, mert vérvételre mentem. A saját és a céges mobilt is felhúztam 6:05. Pörgettem a Facebookot, minden remény nélkül. Nem bírtam aludni. Egy régi exem osztotta meg a videót, aki valamiért a Szilt-szigetre költözött. Észak-Németországhoz tartozik, de Dánia partjainál fekszik, és olyan, mint egy elnyújtott festékcsepp. Úgy képzeltem, hogy csend van. És a Robi biztos azért költözött oda, a csendért. Előtte Blahán állokott, úgyhogy nem csodálkoznék. De lehet, hogy nem is olyan halk az a hely, nem tudom. Lájkoltam a videót, aztán módosítottam, és küldtem rá egy szívet. Nem lehetett jól látni a nő arcát. A búvárruha félig eltakarta, de 30 évesnél biztos nem volt több. Szabályos háromszög alakú léket vágott a jégbe, azon keresztül csusszant a vízbe. Maga biztosan elrugaszkodott a légtől. Tudta, hogy vissza fog találni. Odalent megkocogtatta a jég alját, és szétsimogatta a kiengedett buborékokat. Másnap délelőtt ebédszünetben megmutattam az egyik marketinges srácnak, Peti, ő extrém sporttól, az Instagramja tele van ilyen képekkel, onnan tudom, szokott mesélni is róla. Pánikrohamot kapnék, mondtam neki, mikor megállítottam a felvételt a stáblista előtt. Petit bírom, nyitott és kíváncsi. Nem hiszem, hogy ezeknél van fontosabb tulajdonság. Miért? Kérdezi hanyagul és lazán, kezében egy bögre kávéval. Gyakorlás kérdése. Szerinted van realitása? Mármint? Vagy már gyerekkorban el kell kezdeni, hogy nem hinném, ez nem balett. De nem is lehet belekapni felelőtlenül, főleg ilyen hideg vízben. Nem kell ilyen hidegben kezdeni. Ha te lemennél így a víz alá, ahogy ez a csaj, rendes felszerelés mellett is minimum, hogy felfáznál. Elég durva az a hideg. Alig bírnál mozogni abban a vízben. Ráadásul egy levegővel. Pánikba esnél. Ő is azt mondja a videóban, hogy nincs helye a félelemnek, pániknak, kontroll kell. Igen, így van. Először meg kell erősíteni a karizmaidat. Aztán a láb. Futnod kéne. Napi 1/4 órát. Aztán jöhet a búvárkodás. És utána, de csak max utána, a freediving. Tud úszni? Gondolom, hogy tudok. Búvárkodott már? A búvárkodás az más. Tudom. Honnan tudja? Rám néz. Csőbe húzott. Válaszol helyettem. Nem tudja. Ingatja a fejét. A búvárkodás az más. Főleg, amit maga akar. Közben a kulcstartójával babrál. A mutató ujjával lesöpri az asztalról, a hüvelyk ujjával visszacsúsztatja az asztalra, újra lesöpri, újra vissza, és így tovább. Azért fizetek magának, hogy megtanítson. Hát igaz. Úgy, hogy pofa be. Elismerően rám néz. Bejövök neki. Bejön neki ez a stílus. De ez most nem az a nap. Este 80. Kint sötét, bent világos. Sóvárgok. Megnézném a leveleimet, biztos kaptam párat. Petitől, esetleg a csajoktól bent, vagy a friss exemtől, nem lehet tudni. Milyen gyorsan kavarta fel az állóvizet nagyszerű eltűnésem? Rubickol bennem egy kérdés. Ez lehetne egy versor is? Valami azt súgja bennem, kérlelhetetlenül, hogy nem nagyon kavartam fel semmit. Sehol, senkiben. Petinek sem tetszem, de megnyugtató, hogy szerintem neki sem tetszik. Senki. Az oktatónak mentővet formázó kulcstartója van. Nem célom sajnáltatni magam.
A buváruha rátapad a testemre minden négyzetcentiméteren. Megszorít. Fullasztó. A víz közelébe sem mentem még, és már is kapkodom a levegőt. Annyira akarom, hogy sikerüljön. Cápaként kerülget a pánik. Fegyelmezetten ülök az öltözőben, előttem a fogasról lógó ruháim. Ebben mentem dolgozni. 2 nappal ezelőtt. Nagy levegő. Nagy levegő. Most meg itt vagyok. Itt vannak a ruháim. Blues, farmer, bugyi, melltartó. A bőrödben mindenből 5-5 darab, kicsit már jobb. A levegő, úgy számolom. 2 naponta fogok mosni. Nem nagy választék. Itt most csend van. A távolban halk, folyamatos dongás. A fülem játszik velem. A fény csak a víz felső rétegeibe hatol be. Lent már teljes a sötét. Először a kék tónusai mélyülnek el, majd egyetlen ütemmel a feketeség előtt vörös vegyül a kékbe. Az éjszaka előtti utolsó árnyalat, az ibolya. Úgy sejtem, ott lehetnek a csend mélyebb színei. Ma még nem merek kimenni oda. Félek, mert lentről felfelé nézve már nem látszik a fény, és elvesztem az irányérzékemet. Egyre mélyebbre úszom ahelyett, hogy a felszín felé közelednék. Ettől félek. A félelem rám gondol. Néz engem. Ott lebegek a sötét határán. Magam alá húzom az egyik, majd a másik lábam. Törökülésben lebegek. Még 1/2 percem maradt. A levegő lomhán kering bennem, a szívem minden dobbanással tudomásul veszi, hogy így döntöttem. Egy áramlat most a hátamra fordít. Kiengedem a lábam. Kiengedem a kezem. Az áramlat megragad. Hagyom, hogy magával húzzon. Megpróbálom kivenni azt a sávot, ahol a fény nem úr többé. A levegő lomhán kering bennem, a szívem minden dobbanásra tudomásul vesz mindent. Kora reggel van. Zuhanyzom. Játszom. Hidegre állítom, kibírni akarom. Reszketni, vacogni akarok. A hideg lassan összenyom. Reszketés. Még hidegebb vizet akar? De minek? Hát maga tudja. Menjen el Tromszőbe. Onnan indulnak hajók felfelé, de arra már ott nem ajánlom a kalandozást. Később 10 felé felhívott, hogy bolond vagyok-e. Az emberek, hölgyem, nem akarnak fázni. Általában. Akiket én ismerek. Azok nem akarnak fázni. Jöjjön át hozzám. Inkább, és beszélges. Egyedül vagyok. Nálam meleg van. De akarja, nem fűtök be. Mondja el az életét. Kíváncsi vagyok rá. Holnap Tromsző. Pakolok. Hónapok óta vizek alá merülök. Feréltem a tartalékaim. Itt hidegebb a víz. Hidegebb, mint bármi, amit eddig éreztem. Fölöttem a jégtábla úszik. A levegő kitölt bennem minden helyet, már 1 méter mélyen is sötét van. Lent dong a csend, lassú ütemekben. Megperdülök. Egyetlen elrugaszkodás alattam teljes a vakság. Hullámzik, mint egy perzsaszőnyeg a tenger fenekén. Minden erőt a vállamba és a combomba összpontosítok. A lehető legmélyebbre akarok elrugaszkodni. Nem vettem elég nagy levegőt. Villam be. Csukva tartom a szemem. Újabb lökés. A szívem takarékosan dobog, de minden mozdulás a vízhangzó fájdalommal jár. Újra ellököm magam. Mindenem reszket. Kinyitom a szemem. Sötét. Becsukom. Fel kell jönnöm. A hideg elzsibbaszt, apró tűszúrások maradnak a fájdalomból, ahogy telik az idő. Fönt vagy lent vagy fönt. A reszketéstől nem tudom megmozdítani a lábam. Nem szabad, hogy elfogjon a félelem. Léna, nem foghat el a félelem. Fel kell jönni. A semmiből sírás tör rám, elfojtom. Sötét van. Keresem. Jobbra vagy balra dereng az a fény. Oldalt van? Elfordultam valahogy. Elindulok, kalimpáló falávárok érzem magam, csak tükröződés volt a fény tükörképe. Felfelé rugaszkodom, itt még hidegebb a víz. Rossz irányba megyek. A lábaim könnyűek lettek, nem érzem őket. Tévedés volt felfelé úszni. A másik irányba próbálkozom, itt már nem annyira hideg. Kieresztek egy buboréknyi levegőt. A buborék mindig a felszín felé halad. De nem látom a buborékot.
Sötét van. Még kétszer teltem meg, hogy kiengedek levegőt. Oda kell figyelnem. A kezemet a szám elé teszem, érezni fogom, merre száll a buborék. Kiengedek egy adag levegőt. Még látom, ahogy eltűnik a szemem elől. Felfelé vagy lefelé? Felettem vagy alattam a felszín? Nem látom. Alattam? Az utolsó adag levegőt is kiengedem.

0: Magyaros Rádió. A Kert a Karót hallottátok, és vendégünk Szalai Álmos volt. Hát kifutottunk az műsoridőből, így igazán holnap tudtok meg róla többet. Egy kis programajánló, ugyanis ez a Refuge-ban folytatódik a Kertész utcában este 7 óra után. Akkor várunk titeket szeretettel, és köszönjük Álmos, hogy bejöttél.
1: Köszönöm.
0: Nektek meg további jó rádiózást.

tilos rádió. Tehát a karot halljátok. Magyar Technikai Múzeumban, Óbudán, ahol Bíró György kalauzol minket a gyűjteményen.

0: több kísérletünk volt ilyen épület megszerzésre volt, és egy darabig épületünk Oroszlányba, de ott a helyi önkormányzattal nem a legjobban jött össze a dolog, mert kiderült, hogy olyan épületet adtak el nekünk, ami állami tulajdonban volt. Nem lehetett volna előtt, mert függetlenül eladták, a tatabányai földhivatal az Oxfordba a nevünkre írtak. Visszaterelték, szóval macerás volt a dolog, úgyhogy most pillanatilag itt kényszerből a lakás pincéjében van a kis kiállítás, és hát ugye ez látszik, mert zsufolva vagyunk, hisz több mint 12.000 tárgyban, és itt kb. 2500 van kiállítva. Tehát kb. A negyede, egyszerűen a többi nem fér el, nem tudok elni kezdeni. És hát igyekeztem azért úgy elhelyezni, hogy látszódjék, de hát zsufolt minden, úgyhogy itt nincs mese. Nem tudom, kezdjünk hangtechnikáról.
1: Jó.
0: Nekem mondjuk a kedvencem a hangtechnika, mert én is kerültem ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy annak idején hanglemezt gyűjtöttem, egyre régebbi hanglemezeket kellett gyűjtenem, mert ugye az a gyűjtés, hogy minél régebbi legyen. Aztán elérkeztem egy olyan ponthoz, hogy kellett hozzá lemezjátszó, mert már olyan régi volt a hanglemez, hogy a normál lemezjátszókkal nem lehetett lejátszani. És akkor jöttek az egyre régebbi lemezjátszók, és hát akkor ezek már gyönyörűek voltak. Úgyhogy aztán kikerültem az ecserére, láttam egy írógépet, gyönyörű, meg kell venni. Tehát egynek volt egy kis sztoria, hogy ez egy szép lassan összejött. És igazából, amikor egy pár ilyen tárgy az ember birtokába kerül, akkor már vagy másként nézi a dolgokat. Tehát már egy nagy halom, csúnyán mondom, és nagyon idézőjelben szemét között, ami az ecserünk kint van, meglátja az ember azt az egyet, ami értékes, ami kell. És aztán, hogy szép lassan, ugye hát először csak próbáltam, hogy minél több gramofon legyen, aztán minél több telefon, hát ahogy éppen, hogy melyik tárgy volt éppen felfedezve. Na most egy-két dolgot azért elindítanék, mert ezek azért működnek, hál' Istennek. Ugye a hangtechnikáról annyit érdemes tudni, hogy Edison 1877-ben jegyezte. Igen, 1877-ben jegyeztette be a fonográfot. Itt látható egy nagyon korai fonográf. Ez egy 1880-82 között készült. Igazából annyit érdemes erről tudni, hogy egy hengerre történt még a felvétel, és úgynevezett mélyírással, tehát a forgásiránynak merőlegesen befelé írják a barázdákat, illetve a felvételt. Most Edison 17 pontban jegyezte be, hogy mire jó egy ilyen szerkezet. Ugye minden benne volt, hogy hangos levelet lehet vele küldeni, titkárnőnek le lehet diktálni levelet, minden benne volt. Az is benne volt, hogy persze a zenét fel lehet venni, de az eszébe nem jutott az öregnek, hogy ne adj Isten, ez egy akkor hatalmas üzlet lesz, mint ugye mi lett manapság a hang, és teljesen mindegy, hogy már CD-t veszünk, vagy MP3-at. Tehát ez messze állt őről, hogy ezt el tudja képzelni, pedig azért ő egy elég jó koponya volt. Na most az elején ugye rögtön, ezt megmutatom, hogy szól, mert ez érdemes. Ugye természetesen itt semmiféle elektronika ezekhez nincsen. Egy rugos szerkezet a meghajtás, és hát tulajdonképpen egy membrán mozgat meg a tű, és azt egy akusztikus töltséggel erősítik ki. Na most ez egy fűtőrészlet a

0: egy ilyen hengerre kb. 2 percet lehetett felvenni. Na most ugye, mint mondtam, hogy ez hangos levélnek készült, meg mindennek. Fontos volt az is, hogy ne adj Isten, ezt újra lehessen hasznosítani, ezt a hengert. És akkor azt találták ki, hogy készítettek hozzá egy kis esztergát, erre felhelyezik a hengert, és ugye egy gépi előtolás, esztergát, és egyszer ledarálták róla a elkészült felvételt, és akkor lehetett újra használni a kis hengert. Na most ugye hát ameddig el nem fogyott, mechanikusan, tehát összeroppant esetleg. De tulajdonképpen ez a szerkezet már képes volt arra is, hogy felvegyen, tehát két tű volt rajta, és át lehetett billenteni már. És abban a pillanatban úgymond levették a hangszóró részt, és akkor elővették a mikrofont, ami egy ilyen nagyon jó sikerült darab, és hát ebbe keményen bele kellett ordítani, hogy megfigyelni felvételt lehessen csinálni. És ugye már rögtön az igény megvolt, hogy ha nem folyamatos a beszéd, vagy a titkárnő írja, akkor mondjuk talán kézzel, akkor meg lehessen néha állni, tehát nem tud olyan gyorsan írni, és ugye a kezet ne kelljen igénybe venni, kitalálták azt, hogy ennek volt egy kis átkapcsolója, elkapcsolja, és megállította a hengert. És amikor folytatni akartak, akkor elindította újra, és akkor lehetett felvenni, vagy akár lejártani ezt a megfelelő kis irományt. Illetve az is hozzátartozott, hogy ez már úgy működött, hogy két sebességgel.
1: Én azt hiszem, hogy nem tudom, hogy nagy sebesség.
0: Ha többet tekolnak, hát 5-6 percet is fel lehetett venni a hengerre, csak tényleg is a rosszabb minőségben. És hát ugye ez már egy olyan szerkezet volt, ami már nagyon-nagyon elterjedt, mert nagyon sokat gyártottak belőle. Hát ez az aránynak sokat, az ilyen 1-2 ezer darab, hát azért ezt úgy kell gondolni, hogy ez más széria számok voltak. Illetve az a másik, ami nehezítette a zene elterjedését, ugye egy felvétel így történt. Egy iptodatos nagy akusztikus töltsérrel, és a másik meg a mikrofonnak is volt. Tehát ezért volt az, hogy a korabeli felvételeken csak ha lehet egy-két hangszer, illetve egy hangszer énekes volt, mert nem tudták akusztikusan másként megoldani. És akkor azt találták ki, hogy mivel ezt csak egyenként lehetett csinálni, hogyha volt egy jól sikerült darab és kellett 200 hangfelvétel, akkor az énekes bement a stúdióba és egész nap azt az egy számot énekelgette. Na most ugye ez elég macerás volt, és erre kitalálták, hogy netalántán körbe rakták az énekes 10-15 felvevő szerkezettel, és egyszerre felvették. Na most mivel egy-egy technikus volt, azok ne kell gyorsan indítgatni ezeket a szerkentjüket, lehet, hogy az egyiken nem volt eleje, vagy volt fél perc szünet, utána kezdődött, de abban az időben ez nem jelentett gondot, hisz, hogy mondjam, hát bejártak a Wurstiba, vagy nem is tudom hova, ezeket bemutatták, olyan csoda volt, hogy hangfelvétel. És hát ugye, amikor nekiálltak sokszorosítani, akkor tényleg az volt, hogy az énekes éjjel-nappal bent volt, és énekelte azt az egyszer, mi abban számolt, ami sláger volt. És hát kevés volt. Na most ennek az áldatlan állapotnak a megoldására találták ki a hanglemezt. Hát körülbelül már 1885-ös év környékén már így átértek a hanglemezre. És a hanglemez mind olyan ugye azért volt praktikus, mert egy présgéppel lehetett ezt sokszorosítani. Ugye kitalálták ezt a negatív-pozitív megoldásokat. És tulajdonképpen ott láthatni egy ilyen nikkelezett masterlemez, ott a Karádi Katalin kép alatt jobb oldalt, a falnál, egész a falnál. Azzal, tehát olyan hasonlóval lehetett nyomni ezeket a hangfelvételeket. Na most, hogy mennyire furcsa és meglepő a dolog, ugye abban az időben már magában az, hogy egy hanglemeznek két oldala van, az egy különleges dolog volt, mert hisz bármilyen hihetetlen, amikor kitalálták, akkor csak hanglemeznek egy oldala volt, a másik oldalon is angyalka, vagy valami volt rajta, és csak egy oldalt nyomtak meg, nem tudtak két oldalt nyomni, és aztán a Columbia cégnek volt a nagy találmány a két oldalas hanglemez, és akkor onnan kezdve a double face, tehát a két oldalú, két arcú hanglemezt kitalálták, szakadalmaztatták is. Na most volt még egy másik óriási különbség, hogy a mélyírásba áttértek oldalírásba. Itt mutatnék egy Pathé lemezjátszót, ami igaz ugyanúgy, mert egy későbbi darab, de érezhető, hogy mi a hang különbség egy mélyírású hanglemez, és egy hanem úgy, hogy egy mostani hanglemez között. Ennek még az az érdekesség, hogy belülről kifelé játszik. Tehát az, hogy már megszólalt, az csoda. most én mondtam, ez egy későbbi, tehát ez volt az első rendszer, a mélyírású hanglemez, és ez körülbelül a 14-es év környékén készült ez a játszó. Ekkor már voltak oldalirányú lemezjátszók. Erre is mutatnék egy példát, ha oda egy kicsit arrébb megyünk, akkor ott van egy olyan, ami igazán én azt mondom, hogy szépen szól. Itt egy ugyancsak 12-ből, tehát ez még egy kicsit korábbi szerkezet is, de tulajdonképpen ez már az úgynevezett modern oldalírású lemez, és már is meglátjuk a különbséget. Tehát óriási nagy minőség. Most még itt a kavar a pikötnek a hangja, és ezt ilyen lehajtott állapotban szokták hallgatni. Már is eltűnt egy csomó zaj, és már csak az elején.

hangminőségi különbség. És hát én azt mondom, hogy ugye hát magában 1925-ig akusztikusan vettek fel, tehát egy ilyen akusztikus töltséllel, és utána tértek át az elektromos mikrofon használatára, holott ugye már régebben megvolt az elektromos mikrofon, hiszen a telefontechnikában már használták az 1870-es évek végétől a mikrofonokat, és mégis sok időnek kellett eltelni, hogy már magában a lemez felvételt megoldják elektromosan. Aztán majd megyünk egy kicsit tovább utatok, de itt még van egy-két dolog, ami talán érdekes. Ja igen, hát a legfontosabb. Ugye a 30-as évek közepétől már otthon szerették az emberek felvenni akár saját hangjukat, akár valamit rádióból. És hát a nyersanyag elég drága volt, és kitalálták azt, hogy úgynevezett röntgenfilmre felvettek. Itt látható egy úgynevezett röntgenfilmes felvétel. Ugye ezt úgy szerezték be ezt a filmet, hogy bementek a kórházakba és elhasznált röntgenfilmet kértek. Ugye olcsó anyag volt, mert ki szokták dobni. És akkor nekiálltak erre, ugyanúgy, mint a hanglemezre fel lehetett venni. És hát külön morbid dolog, hogy ezen éppen egy koponya van. Kis ollóval körbevágták. És abban a pillanatban nagyszerű hanglemezet készítettek. De hát ez bármilyen tüdőröngentől kezdett, bármit ugye napinnap használtak, tehát ezt meg lehetett kapni, hisz a röngenezés már századforduló előtt már létezett. Aztán itt már egy kicsit sajnos beszorulunk ugye a csapdába, hogy itt már mások is vannak, nem csak hangtechnika.

talán egy korban egy nagyon-nagyon régi írógépet, ez is századfordulós, tehát 1800-as évek végéről való ez egy írógép. Ez ilyen sikító gépírónőknek van, hisz egyetlen egy billentyűt kell csak lenyomni, és tulajdonképpen a betűket ezzel a kis mutatókkal keresték ki, és amikor a megfelelő helyre ért, akkor megtudtuk a megfelelő betűt. Ha elrontotta, akkor bocsánat, ezzel lehetett vissza, ezzel meg egy szünetet lehet csinálni. A gömbfejes írógép egy az egyben ilyen, csak hát 100 évvel megelőzte a korát. Aztán itt az első sorban egy-két, azt mondom, szép szerkezet van, egy gyönyörű, hát olyan kis távíró van, amit annak idején kék írónak neveztek, ez praktikusan azért volt, mert kék színű tintával írt. Ez volt a tintatartály, egy kis henger, illetve egy kis kerék állandóan belógott a tintába, ami forgott állandóan, és ha elindítjuk, akkor ugye elkezdő a szallagot továbbítani, és amikor, megállítom, mert aztán sok papír jön ki, és amikor a jel bejött, akkor felfelé, ugye mivel állandóan a henger benne volt a tintába, és egy forgott, felfelé adta a kis jeleket a papírra, és aztán ott végén ezt el tudták olvasni. Ez természetesen ment már rádióhullámokkal is, de vezetékkel is, tehát ezt használták abban az időben. Aztán fent egy diavetítő van, aminek ugye a megvilágítása egy rendkívül komoly olaj mécses, illetve az érdekessége az, hogy még abban az időben a úgymond a diákat ezt kézzel festették. Tehát fogták és ekkor az aktuális történetet, és akkor ezt akár mulatokban, vagy bárhol elkezdték vetíteni. Egy lemezdiátszó motor, ami talán szép. De ha itt a túloldalra nézünk, akkor ugye megjelennek a telefonok. Az 1880-as évek elejétől már volt telefon, és hát tulajdonképpen Magyarországon 1925. decemberben volt az első tárcsás telefon, tehát a telefonközpontnak a bemutatás, és onnan kezdve elterjedt a telefon. Tehát ezek a telefonok még központon keresztül mentek, tehát nem tárcsás volt. Ez egy nagyon korai, és egy jól csengő német, egy Ericsson névvel hallgatott a cég. Ez csak kívül lett felújítva, belül teljesen érintetlen állapotban van. De ez olyan szinten van, szerintem megcsinálva, ami magában csoda, hogy a látványosan a vezetékezés szép egyenesre lett téve, be van vájva a fában a vezeték helye, aztán a zsanérok adják az érintkezést tovább. A kis kunkori vezetéket, tehát feltekerték, hogy ne legyen csak úgy szanaszéllyel, gyönyörű belül a rész meg minden, és még a patkó mágnes, ami a csengetést gerjesztette, még úgy működik, itt csak át van hidalva, hogy ne a központba szóljon, ugye hát most itt nincs központ, hanem helyben. Magyarul ezt megtekerjük, akkor gerjeszti az áramot, és szól nagyszerűen a telefon. Ugye hát ez még a telefonközpont, tehát az automata központ előttiek, tehát ilyenkor, amikor megtekerték, felvette a kisasszony, majd mutatok később egy telefonközpontot, megkérdezte, kit szeretne, név szerint kapcsolták, hisz még akkor nem volt szám, név szerint kapcsolták, hisz volt néhány száz előfizető, és onnan kezdve természetesen tudták kapcsolni. Hát aztán ugye itt egy nagyon szép, szintén 1886-ból egy nagyon szép Ericsson telefon. Itt a mágnest magában meghajtották, és mind a korban megfelelő kis csicsakmintákkal, mind a varrógépeket kifestették, és így én azt mondom, hogy szép látványos telefon lett. Aztán van itt az úgynevezett első tárcsás telefon, ez egy 1924-es telefon, akkor már tárcsával, illetve ez már megjelent trafik telefonként, illetve utcai telefonként. Ez volt 24-ben, ez 25-ben, ez 26-ban, és hát onnan kezdve megállíthatatlan volt a dolog, és ha megtalálom, itt van egy tantusszal működött, ami még a 60-as évek közepén fizetői eszköz volt, és ugye lehetett telefonálni, ez először 60 fillért ért, aztán utána, amikor kicsit felment a forint, vagy lement a forint, akkor utána egy forintba került egy telefonálás, de a trafikban lehetett venni, illetve lehetett a közérben fizetni vele, tehát ugyanúgy pénznek számított. Különböző telefonok tömkelege, ha arra kicsit tovább megyünk, akkor itt talán az egyik legjobban sikerült magyar telefon láthatunk. Ez a 35-ös telefon, ez a CB35-ös. Ez a mai napig is számtalan olyan belvárosi lakásban van, ahol ugye
tulajdonosok nem cserélték le, ma is működnek még további nélkül. Pedig üdes tovább, most már 74 éves telefonok. Kapos telefon, ami hol van? Igen, itt van. Minden kapos filmben lehet látni egy ilyen telefon, tehát ez a főnök titkári telefon, ez jellemző darabja a filmnek. De hát itt számtalan olyan van, ami talán ismerős már önöknek is, tehát 10 forintos, 2 forintos, gyerekkorukban ilyet láttam.

Yay, ez a telefon, yay, ez a telefon, megőrjük tisztünkretet. Jaj, ez a telefon, jaj, ez a telefon, életemnek sírja lesz. Jaj, ez a telefon, jaj, ez a telefon, mennyi.

hogy figyeljen apámra, nagyság ne legyen bolond, hogyha 71-et kérek, maga mindig 41-et mond. Nagyság figyeljen apámra, nagyság ne legyen buta, hogyha a fél mással beszél, hogyha a fél mással beszél, kerülget engemet a futal. Jajá, halló, halló, na talán mégis jelentkeznének. Hát mit szól hozzám, mennyi ideig kell itt várni, mi? Biztosan ebéd utáni pihenéjüket tartják a kisasszonyok. Hallatlan, nagyság, halló. Megőszülök, kérem! Megfiadzok! Halló! Keszpont! Keszpont? Na végre! Hála Istennek! Krisztián! Tessék, nem! Krisztián, mondom! Nagyság! Én sérteni? Dehogy kérem! Dehogy akartam sérteni! Eszem mágába sincs! Csak egy számot bátorkodom alázatosan kérni! Igen! Megkapom, na! Előre is hálás köszönet. Tehát József 71, nagyság, nem 41, 7-es, 71, 7-es, zíben, zíben, zíben und eins. József 71, hát nem 61, nagyság, az any, nagyság, elől a József, hátul a 7-es, nem 61, 7-es, 1-es, tessék ide vigyázni, majd fölírom. Tetszik látni? Na. Igen, igen, annyi, nem, megvan? Na, hála Istennek! Köszönöm, Krisztián! Halló, itt Árpás Dezső, és ott kicsoda? Bauer klinika? De nekem én nem akarok szülni, hallatlan, ezek a téves kapcsolások. Na most várhatok még egy évig, amíg újra jelentkezik a központ. Hallatlan a központját ennek a kisasszonynak. Na, addig talán majd a háború is kész lesz. Jaj, Istenem, aztán vihetnek egyenesen innen a Schwarzerbe. Halló, halló, központ. Nagyság kérem, az előbb rosszul tetszett összegombolni. Igen, édes nagyság. Mi az, dominóztak? Ha nem vagyok indiszkrét, talán zuhany alatt. Hogyan? De, hogy kérem. Nem akar szélzés lenni. Kapszol hézni. Szélzás? De, hogy kérem. Ja, vagy úgy a Lipót mezőn is zuhany alatt dominóznak? Nem is tudtam. Na igazán nem akartam kérteni, ezer bocsánat. Ha nem haragszik, hála Istennek. Puszi, Krisztián. Na hála Istennek. Hát kérem, kedves nagyhát, legyen szíves engemet összegombolni. Kérem, kedves kisasszony, elveszem feleségül. Küldök magának egy kiló rizskátát. Veszek magának egy kiló szenet. Vagy egy negyed kiló kávét. Csak gomboljon engemet össze. Igen? Hát kérem, József 71, nem 41, 71. Igen, kérem, nagyság, elől a József, hátul a... Tessék? Maga már tudja, hogy mi van hátul? Annál jobb. Hát kérem, nagyság, 71, Einund Zibatiga, nem Ibatiga. Zibatiga a fene a popáján. Zibatiga, igen, igen. Na, megvan? Hála Istennek! Halló! Halló! Kérem, Wagner hangszer király? Na hát, kérem, legyen szíves a Wagner urat a telefonhoz küldeni. Mi az? Lehetetlen? De kérem, nekem azt mondta, hogy okvetlen ott lesz. Ja, vagy úgy, ott van. Hát kérem, tessék csak megmondani, hogy a gyárfás akar vele beszélni. Igen, a kövér. Na, nah, majd lefogyok a maga kedvéért. Halló, halló! Kérem, beszélünk, kérem, tegye le a kagylót. De kérem, én a hangszer királlyal beszéltem. Hát tegye le, kérem, a kagylót, na. De kérem, tegye le a fene, a pofáját, hát én, mi? Micsoda? Én a magáéra, maga disznó. Hagyjon, lefigyeljen a számra. Nagyság, ne legyen bolond, hogyha 71-et kérek, maga mindig

Aztán ha tovább megyünk, itt jön egy újabb nagy téma, a rádiózás. Még itt egy gyönyörű szép asztali gramofont tudok mutatni. Ez is egy rendkívül szép darab. Hát ugye abban az időben ezek bútorként működtek, tehát szépnek kellett lenniük, és beleéleszthet az akkori stílusnak megfelelő szobabútorba. Aztán itt egy pillanatra rátérünk egy fényképezőgépre. Ez 1868-as ez a fényképezőgép. Ez még üveglemezre készítette a felvételt, még pedig egy ilyen nagy üveget lehetett belerakni, ami úgy történt, hogy ezt a, ugye ezen beállították a fényviszonyokat, tehát akár a fényedet, akár az élességet. Ugye azért volt a fekete ruha, hogy lássák, hogy mi van itt, fejjel lefelé lehet látni a képletet, miután megjelent az objektívet. Ezt felállították, és ide beletett egy ilyen filmtartó, üvegtartóra ezt bele lehetett juttatni, és amikor bent volt, ugye ez így került be, akkor félrehúzták, lehetett exponálni, és utána visszacsukták. Magyarul egy felvételhez egy kemés szerkezet kellett, utána ezt elő kellett. A nagyítás annak idején még nagyon primitíven történt, illetve a másolás, kontakt másolattal ebből belerakták az üvegnegatívot, alátették a fényérzékeny papírt, és megfogták, kirakták a napra, hisz 5-6 percet kellett exponálni, magyarul 5-6 perces megvilágítás kellett, és akkor abban a pillanatban elkészült a felvétel, utána szokásos módon előhívták. Aztán következnek itt a rádiók, amiben előbb éppen belekezdtem. Magyarországon 1925. december 1-én volt az első nyilvános rádióadás, addig csak egy-két kísérleti rádiós adás volt, és tulajdonképpen az első rádiók ilyen kis detektoros kis dobozkák voltak egy fejhallgatóval, ezek külső áramforrás nem igényeltek, és

gyakorlatilag a sugárzási energiát hasznosították. Ugye kellett hozzá egy jó földdel, és praktikusan csapra rákötötték a drót egyik végét. Kellett egy antenna, amit kikeszítettek valahol a tetőtérbe, és már is működött a szerkentyű. Először csak fejhallgatókkal működtek a készülékek, és ezt úgy oldották meg, hogy egy akusztikus töltsét ráhelyeztek, és akkor már tudták többen élvezni ezt a nagyszerű rádióadást. Ugye hát először csak egy adó volt, majd 1936-ban volt a Budapest 2-nek az átadása, úgymond a manapság Petőfi Rádiónak nevezett, ugye ezek középhullámú adók voltak. És hát ugye először még külön volt a magában a rádió, és külön a hangszóró, tehát ott látható elsősorban, vagy középsősorban egy pár különböző hangszóró. És aztán a 30-as évektől megjelentek a egy dobozba zárt rádió és hangszóró, és onnan kezdve nagyon sok helyen kezdve divat volt. Bár az érdekes, és azért érdemes megnézni, hogy itt azért elég sok rádió van, és olyan nagyon egyforma nem nagyon van. Tehát igyekeztek mindig megtervezni, kitalálni, valami olyan dizájnt kitalálni, ami a másnak nem volt. Még akkor is, ha valami azonos cég gyártotta, még akkor is igyekeztek egy kicsit más különakot adni. Itt gyakorlatilag ugye azt érdemes még esetleg tudni, tehát ugye a varázsszemek is rádiók, tehát amik már több adók lehetett keresni, és akkor lehetett állítani az erősséget, azért volt szükség a varázsszemre, akkor onnan kezdve már több adót lehetett, és jobb minőségben lehetett hallgatni, mert hisz, ugye ennek ez volt a lényeg, hogy a varázsszemmel be tudják ezeket állítani.

0: elutazunk terénybe, az Orsós Magnó Múzeumba, ahol Nagy Vilmos mutatta be nekünk a masináit.
1: Fáradjanak be, jó?
2: Jó, jó, akkor én csinálom. Maguk megtegyék. Igen, maguk megtegyék, amit jól látnak. Végül is a gramofonok a 90-es évek elején jelentek meg, az Berliner féle eljárás terjedt el, és most az a lényeg, hogy a Edison féle eljárás az a mélyírásos, a Edison féle eljárás az a mélyírásos, a Berliner meg az oldalírásos. Tehát ez a kétféle variáció egy kicsit vitatkozott egymással, de aztán egyetemen eldőlt az oldalírás mellett. A mikrolemezek is ezt használják. Egészen a 60-as évekig használták a gramofonokat, és végül is meg kell mondjam, hogy ez a tekerős gramofon az én műszaki megítélésem szerint a világ egyik legcsodálatosabb technikai találmánya. Ha valaki ezzel vitatkozni tud, akkor essünk neki. Ehhez semmi elektromosság nem kell. Teljesen mechanikus szerkezet. Most tekintsünk el attól, hogy most elektromotor forgatja ezt a készüléket, mert végül is ugyanaz. De ez a hangleszedő szerkezet, ami hihetetlen egyszerű. A barázdákban lévő hangrezgéseket ez a tű egy membrán közepére viszi, bekerül innen egy töltsérrendszerbe, és egy folyamatosan növekvő töltsér formájába így felerősítve kijön. És mindez minden elektromosság nélkül és csodálatosan szép hangot eredményez. Szívvel hallgatni! Nem tudom, felismerték-e, Sárdi János és Gyurkovics Mária szórakoztatott bennünket. A felvétel a 40-es évek elejéről való, egy nagyon jó minőségű gramofonlemez. Végül is, amikor megjelent az acélhúzalos mágneses hangrögzítő, és akkor talán a történetéről egy villanásnyit, Poulsen 1898-ban nyújtotta be a szabadalmát, ő dán fizikus volt, dán mérnök, nyújtotta be a szabadalmát az acélhúzalos telefonhangrögzítőre, akkor a telefonhang volt a nagy téma, ebből lett aztán az acélhúzalos, hát nevezzük magnetofonnak, de igazán nem lett magnetofonnak, tehát mágneses hangrögzítő, mert a telefonfogalom 1935-ben lépett be. Tehát amikor megjelent az első mágneses hangrögzítő, acélhúzalos, akkor verseny alakult ki a gramofon meg közte, és összegezve az egészet a versenyből a gramofon került ki győztesen. Az acélhúzalos mágneses hangrögzítőről kiderült, hogy nem képes túlszárnyalni minőségben, dinamikában sem, minőségben sem a gramofon, ezért nyilván nem véletlen, a gramofont és a gramofon lemezeket, tehát a 78-as fordult a bakelit lemezeket még a 60-as években is használták. Jóval korábban viszont az acélhúzalos mágneses hangrögzítőt fölváltotta a magnetofon, mert igazán ez az acélhúzalos nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Hadd kapcsoljam be azt a masinát, amelyik professzionális készülékként működött és lett bemutatva az Egyesült Államokba. Végül is Poulsen egy kicsit megelőzte a korát, tehát amikor ő benyújtotta a szabadalmat, akkor még nem volt sem elektroncső, sem elektromos erősítés. Meg kellett várni, amíg 1906-ban egy Lee de Forest nevű úriember föltalálta az elektroncsövet, egy amerikai mérnök. Ez adott nagyon nagy lökést ennek az egész téma fejlődésének, illetve mire összejött minden az 1920-as években, na onnan indult aztán igazán nagy fejlődésnek a mágneses hangrögzítés. Akkor jelent meg az első lemezes magnetofon, a acélhúzalos magnó pedig több ember számára hallgathatóan tudott működni, és innentől van igazán története, lényeges története az egésznek. A dolognak az az érdekessége, hogy mindettől függetlenül 20-as években, 1921-ben megszületett az első lemezes magnetofon is, de mégis az acélhúzalos mágneses hangrögzítő a 30-as évek végétől a 40-es évek elejétől indult nagy fejlődésnek. Akkor a szalagos még nem volt ismert. Talán itt meg is állok egy pillanatra.

0: 1935-ben Németországban az AEG cég készítette el a képen látható K1-es, Koffer 1-es elnevezésű, minden tekintetben már komplett magnetofon. Na most az ő neve volt a magnetofon. Ezt a nagyvilág aztán átvette általában ezeknek a készülékeknek a megnevezésére. A dolognak az az érdekessége, hogy ugye védett szabadalom volt a magnetofon, valószínű ennek is tudható, de érzésem szerint a akkori világhelyzetnek, háborúra való készülődés világhelyzetének, hogy 1944-ig csak Németországban volt magnetofon, határokon valóban ki se került, és a 44-ben a második világháborúból vitte haza a zsákmányolt német stúdiómasinákat több ország, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Japán, Szovjetunió, valószínű más országok is, ez a négy biztos. Ezek közül az Egyesült Államok csinálta meg a leghamarabb a saját készülékét, 1947 őszén jelent meg, és ezt van szerencsém bemutatni, azonnal meg fogom tenni, csak még van egy kicsi előtörténet. A németek után a világ első készüléke a Sun Mirror nevű Brush Corporation gyártmány. No, ezt is kapcsoljuk, ha zavarjon már itt bennünket. Ez a masina, amikor megjelent, Chicago volt az egyik központja Egyesült Államokban a Magna gyártásnak, illetve már korábban az acélhúzalos készülékek gyártásának. Ő 47 tavaszán jelent meg ez a készülék. Ez a majdnem a legelső Egyesült Államokban gyártott masina. Ez a gyönyörű készülék egy katonai, a haditengerészet számára készült. 1940 és 44 között gyártották ezt a masinát. Tudomásom szerint a második Egyesült Államok béli gyártmány. Az első gyakorlatilag ugyanígy nézett ki, csak egy kicsit ilyen trapézasított formájú. Ő közhasználatra készült, ez viszont katonai készülék, a hadsereg számára készült. Ezek után aztán több cégre állt és gyártott. Ő 47-ben, amikor megjelent, nem volt még szalagos készülék az Egyesült Államokban, ezt akkor, mint professzionális masinát hozták forgalomba. Végül is joggal, úgy hirdette a műszaki leírása, teljes joggal úgy gondolom, hisz akkor még nem volt szalagos magnetofon. Na, hallgassunk el. Glenn Miller zenekar játszik, gondolom azt önök is felismerték, 42-43-ból van a felvétel tudomásom szerint. Még bemutatnék talán az összes közül egy acélhúzalos masinát, ő a szovjet gyártmány. Most ezek, mint ahogy ebben a helyiségben lévő készülékeknek a 90 vagy több mint 90%-a elektroncsöves készülék, ő már tranzisztoros. 60-as években gyártódott. Az érdekesség az, hogy ilyen jellegű, ő is katonai készülék, ilyen jellegű katonai masinákat még a 80-as években is beépítettek katonai berendezésekbe. Na most ez azért nem azt jelenti, hogy a ruszkiknél elmaradottak voltak, nehogy félreértésessék. Mert nem tudom mennyire tudják, hogy a repülőgépeknél a úgynevezett fekete dobozban, ami nem is fekete, meg nem is doboz, mert gömb alakú és narancs vagy vörös színű, de abban máig is a nagyon sok repülőnél még acélhúzalos magnetofonok rögzítik a hangot. Na hát hallgassunk bele, ő persze nem zenei rögzítésre készült, de hát nekem zene van rajta. Elnézést, de attól tartok, itt vége van a felvételnek. Vége volt már visszacsinálva. Hát ennyit tud. Ez a csúcs minősége. Lehet, hogy egy jobb minőségű hangszóróval szebb lenne, de ez a készülék így komplett. De nem zenei rögzítésre készültek, ez a lényeg. Végül is a... De hát ez, gondolom, ez mindenkinek a fülébe egyértelműen szovjet állapotot jelent, úgyhogy igen, Szovjetuniót jelenti. Szóval a rádió és a telefon forgalmazás rögzítésére használták nagyon sokáig a késő időkig.
1: Hallottad, mit mondtak?
0: Illetve gyakorlatilag egy bizonyos szituációban máig is. 6 mutassam be ezt a nagyon érdekes próbálkozást is, a lemezes magnetofont. Hát az ötlet nyilván a gramofon lemeztől ered. Annyi a különbség, hogy itt a barázdák nem tartalmaznak hangrezgéseket. A barázda egy sima szövéletes ő alakú barázda, de ami arra fog szolgálni, hogy a magnetofon fejet megvezesse. Végül is a műanyag lemez vasoxiddal van bevonva, és mágneseshető, tehát ezzel a magnófejjel felvételállásba felvételt lehet rögzíteni rá elektromos úton, vagy pedig hát lejátszás állásban rajta lévő felvételt lejátsza. Most ez nem egy átlátosan jó minőségű technikai eszköz, még rosszabb, mint minőségét tekintve, mint a acélhúzalos magnetofon, ez meg ráadásul ezen

0: gyerekek, és ezen volt egy felvétel, ami mindjárt belehallgató, és hiába olyan roncsolódottnak tűnik meg ez meg az, de akkor is úgy gondolom egy ideig, hogy meghagy. Nekem ez fontosabb, mint hogyha most én csinálnék rá valami akármilyen felvétel. Itt valahol van egy rész, ahol én kipróbáltam, de nem tud lényegesen többet ez a dolognak igazán a lényege. No hát, hadd mutassam be ezt, aztán meggyorsítjuk egy kicsit. Hadd mutassam be ezt a, ezt tényleg azt mondom, hogy egy hihetetlen múzeális különlegességet, kincset. Ez szintén egy lemezes magnetofon, de ebben a felállásban egyetlen egy cég gyártotta a világon, a Brush Corporation az Egyesült Államokban, 1946-ban, tehát még mindig olyan időben, amikor nem volt az Egyesült Államokban szalagos magnetofon. Na most örömömre ezt egy eredeti papírlemezével kaptam. Ez egy impregnált papírlemez, tehát a papírlemez vasoxiddal van átitatva. És erre az átitatott vasoxidos lemezre lehet felvételt rögzíteni a mágnesúton, tehát a mágnesség alapján. Döbbenetes számomra, hogy a készülék Magyarországról került elő. Én tudtam erről a masináról, de úgy voltam vele, hogy ilyen a büdös életben nekem sose lesz a múzeumnak. És egy fóti fiatal srác, aki stúdiót hozott létre, volt nekem itt, megkeresett egy alkalommal, volt nekem itt néhány készülékem, amit ő kiszúrt magának, szerette volna a stúdió részére elvinni. Többek között egy ilyen csodálatos kis, nagyon hatalmas, nagy érzékenységű, pici kis mini erősítő, ami nekem egy a leghíresebb kémmagnumnak a lejátszására szolgál. De nem akartam megválni tőle semmiképpen, és kitolt velem az illető úriember, egyszer csak beállított ezzel a masinával. Hát én azt hittem, megmondom maguknak, hogy a talaj kimegy a lábam alól. Akkor én úgy éreztem, hogy nem ezt, még akármit is odaadnék neki. Abban a szituációban megkérdezte, hogy na, akkor most cserélhetünk? Mondtam, apám, nem hiszem el, hogy megtaláltad, hogy mire odaadom a masinát. Hihetetlen. Ez nem működött mondjuk a készülék, de nem túl nagy munkával működőképessé tudtam tenni. Hoppá.
1: Mi van?
0: Lehet, hogy baj lesz. Ez az erősítőben volt kapcsolva, észre sem vettem. Hát azért érzek, illatot érzek. Ez nem fog működni, itt valami füstöl is. Akkor ennek éreztem a szagát. Az, akkor ez nem fog működni, attól tartok, mert ezzel a 40-es évekből való amerikai erősítővel működik, de mindjárt meglátjuk. No, így egy... Hát meglátjuk, hát a szerencsénk van. Fantasztikus, működik. Meg fog kellene nézni. 1946-ban való tehát a készülék. Azt ugye a Lula szakirgalom, hogy néhány száz darab készül belőle. Ettől pontosabb információhoz nem tudtam hozzájutni, de hát ebből a néhány százból nem sok fotkározhat már a világon. Kimutathatóan, tehát interneten megjelenítve vagy prospektusokban, Európa egyetlen múzeumában nincs ilyen készülék. Tehát ez nem ez az egyetlen, ami úgy gondolom, hogy nekem egyedülálló, de köszönöm. A felvételt én készítettem egyébként. Egy Philips kiadású, 1954-ben megjelent hanglemez, Percy Faith zenekara játszik, a svéd rapszódia van rajta, de hát hihetetlen jó minőségben úgy gondolom hallgatható vissza. Rátérnénk az orsós masinákra, 35-ben tehát a németek megcsinálták, ő volt a K1-es, a Koffer 1-es elnevezésű masina. Egyébként annyit hadd mondjak el róla, hogy a átvitele 60 Hz-től 6 kHz-től a masinának 1 méter per szekundum sebességgel, amikor ez megjelent, és akkor ez fantasztikus nagy dolog volt, mert igazán nem is az átvihető frekvencia sáv, hanem a rögzíthető dinamika 35 és 45 decibel között tudott a készülék, és ez akkor felülmúlt bármilyen más hangrögzítőnek a ilyen jellegű technikai adatát. No, a legöregebb masinám ez az orsós magnók között, és be is kapcsolnám azért. Szintén egy nagyon-nagyon nagy ritkaság, egy 1940 és talán most a legújabb információim, vagy hát ilyen, hogy mondjam, rátekintésem a világra szerint olyan 48-ig még gyártották, később már nem. ezek az információk azért változnak itt a múzeumban meglehetősen, ahogy bővül nekem is a informáltságom, mert én nagyon-nagyon gyűjtöm Orsos Magnó témával, egyáltalán a mágnes hangrögzítéssel a műszaki információt, és mindig változik, valamilyen irányban mindig változik az addigi informáltságom. Ez a masina egy Ferrofon 3C, egy tipikus német stúdiógép, három motoros, háromfejes. A készüléket egy úriember, ez az Alfred Austerlitz nevű mérnök úriember, szerencsére itt hagyta a névjegyét, az 50-es évek elején valamikor átalakította, és utána került a Magyar Népművelési Intézethez, itt van még a címkéjük is. Én onnan jutottam hozzá egy idős úriemberen keresztül, meghalt már szegény öregben 15 évvel ezelőtt, meg 13. Ez volt a gyűjtésemben, a gyűjteményemben, szinte az első készülék. Alig néhány darabon volt, amikor ehhez hozzájutottam. Megmondom őszintén, akkor fogalmam nem volt. Szóval nem tudtam, hogy mi az, ami a kezembe került, csak később tudtam, hogy milyen kincsnek lettem a birtokosa. Eredetileg ő két ugyanilyen bőrönből állt, a másodikban lenne a végerősítő hangszóró. Na most én azt helyettesítettem ezzel az 50-es évekből való Sennheiser csöves erősítővel, és a 40-es évek elejéről egy amerikai erősítőosztatói hangszóróval. Na most ezen keresztül fogjuk meghallani a masinát. Igazán van egy nagyon nagy technikai különlegessége, hogy nincs gumigörgője a készüléknek. A hangtengelyen egy gumifelület biztosítja a tapadást, úgynevezett omega hulokba van megtörve a szalag, és ezzel együtt tökéletesen bírja. Még némi dinamika is érződik a készülék hallatán. Hát nagyon nagy örömömre szolgál a masina, hogy ennyire klasszul működőképes állapotban van. Az eredeti állapothoz képest el kell áruljam, hogy egy változás van rajta. Feltételezem, hogy ő, ez a mérnök úriember, az eredeti német Eduard Schüller féle gyűrűs fejeket kicserélte az 50-es években korszerűnek számító három fejre, magnetofon fejre, de gondolom, hogy azért, mert az eredeti fejek nyilván lényegesen megkoptak. Most még annyit tudok, mint információt attól az úriembertől, aki az intézetnél használta a készüléket, ő mesélte el, hogy a Kodály és a Bartók által viaszhengeren gyűjtött népzenei felvételeket mentették át többek között a Magyar Rádió számára, hogy szalagon leforgatható legyen a rádióba. Erre szolgált a készülék, ez még egy nagyon fontos információ.

0: Az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth rádiót már elnémították.
1: Ha kell, utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk, várjuk a támadást.
2: Rádió jelentések adták hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
3: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión, hétfőn, egész nap.
4: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar adóbeszéd!
3: Nem baj, kivágjuk.
5: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsort vendégeinkkel, Ács Danival és Fábián Tamással, akik mind a ketten ki vannak tiltva a parlamentből, vagy már legalábbis volt már erre példa, hogy ki voltak tiltva a parlamentből. Azt is mondhatnám, hogy a Héttérítő tulajdonképpen erre a reggelre a magyar sajtó sztárjait hozta végül is össze. Itt előbb arról beszélgettünk itt a Marcival, hogy talán, hogyha váltásban lehetne csinálni mondjuk egy 444, lenne egy ilyen Ács Dani hét, Fábián Tamásét, Gulyás Marcét a magyar tévében, akkor ennek örülnénk úgy igazából. Dani, te most ki vagy tiltva, ugye konkrétan?
6: Igen, a Herceg Márka meg a Botos Tamással együtt a legutóbbi videónk miatt Kövér László, illetve hát a, nem tudom, a megbizottjaitól kaptunk egy levelet, hogy bizonytalan időre ki vagyunk tiltva.
5: Igaz-e, amit a Gulyás Marcival hipotézisként megfogalmaztunk itt, hogy direkt tiltottad ki magad Kövér Lászlóval, belesétált a hurokba?
6: Nem. Nem igaz, de annyiban igaz, hogy benne volt a pakliba, amikor kvázi ennek a, mondjuk úgy, hogy forgatókönyvét megírtuk már korábban a Márka meg a Tomival, akkor nagyon nem beszéltünk róla, mert volt azért korábban ilyen hasonló videó, a Tamás Bencével már volt ilyen fikciós, őrjöngős videó a parlamentben, amikor a képviselők alkoholfogyasztására reflektáltunk oda bent, és akkor nem volt semmi, tehát akkor is tiltott helyen forgattunk, tehát azt gondoltuk, hogy hát hogy mondjam, hogy nem csapja le a Kövér a magas labdát, meg nem ad nekünk ilyen publicitást, hogy itt a Tilos Rádióban ezen panaszkodhatunk. Szóval, hogy az, én simán benne volt, hogy nem, meg az is benne volt, hogy igen, de az, hogy direkt, ez tehát, hogy ennek nincs is már jelentősége, már annyi mindenkit kitiltottak.
7: Tamás, téged is, ha jól tudom, most nem vagy éppen kitiltva.
5: Gyere hát a pirosod, mert hiába próbáltuk megcsinálni a érzét egyszerűen, komolyan mondom tényleg.
7: Beszélek abban, hogy egy pillanat.
8: Hogy osszuk meg a helyet.
7: Aha, de csak gyorsan bekérdezem, vagy bekérdezted te is, hogy képbe kerüljenek a hallgatók, hogy te miért és mikor voltál kitiltva.
8: Hát minket április végén tiltottak ki, amikor, de igazából akkor egy másik négy szerkesztőségnek a munkatársával együtt. Igazából az egy nagyon furcsa eset volt, mert ugyanolyan felvételeket készítettünk, mint a, nem tudom, az összes korábbi parlamenti videó alkalmával, csak volt egy olyan furcsasága, hogy a miniszterelnök is a házban tartózkodott, keresztül ment azon a tárgyaló részen, ahol egyébként tilos forgatni, de egyébként meg azért így meg szoktunk fordulni korábban, és már ott előtte így többször mondták nekünk, hogy ment a parlamenti sajtóosztálynak a munkatársai, hogy fejezzük be, mert hogy itt nem szabad, és hogy ennek következményei lehetnek, de úgy ítéltük meg, ott itt több szerkesztőség, nem volt egy ilyen nagyon átgondolt dolog, hanem hogy egyszerűen folytatjuk a munkánkat, ahogy az összes többi alkalommal, és próbálunk kérdezni. Ennek lett az a folyamánya, hogy akkor másnap kaptunk egy levelet, azt hiszem az ATV-től volt még, vagy nem az ATV-től, a 0.hu-tól, a HVG-től, meg a 24-től, igen, az RTL-től az még korábban volt.
6: Igen.
8: És hát ez járt le itt szeptember elején, tehát az április végét tartott. Mostanáig nyilván nyáron nem is nagyon volt ülés, egy pár alkalommal nem tudtunk emiatt bemenni, de hát nyilván így a jelzésérték az ugyanúgy megvolt, hogy igazából így ki vagyunk szolgáltatva, és bármikor gyakorlatilag most ugyanúgy, mint a Daniéknál, hogy igazából most ez, hogy hol lehet forgatni, ez egy ürügy, és az, hogy mennyire veszik komolyan ezt a szabályt, az pedig egy másik kérdés.
5: De van egyébként lehetőség normális anyagot készíteni, mert egyébként mármint úgy normálisat, hogy amelyik valóban tájékoztat, mert egyébként túl azzal, hogy amúgy biztosan fel tudom kúrni magam rajta, hogy hogyan reagálnak a kérdésekre a parlamenti képviselők, azon túl azért érdemi információt én még az életben nem hallottam tőlük ott a folyosón.
6: Igen, szóval, hogy ezt is akartam mondani, hogy az, hogy minket most kitiltottak, jelenleg nem ez a legnagyobb csapás a magyar nyilvánosságon, vagy sajtószabadságon. És azért is mondtam, hogy annyi benne volt a pakliba, és nem különösebben vágott minket föl, ez az, hogy most kitiltottak, mert hogy valójában már a parlamentben olyan anyagot készíteni, olyan kérdéseket feltenni, amire valódi válaszokat kapunk, azon kívül, hogy mikrofonnal kergetjük a képviselőket, nagyon nehéz. Szóval, hogy persze be lehet azt mutatni, hogy mennyire nem ott dőlnek el az ország dolgai, persze be lehet mutatni, hogy ezek a képviselők mennyire nem vállalják a felelősséget azért, hogy megnyomtak egy gombot, és ezzel döntöttek a sorsunk felől, és ezt mindig érdemes is bemutatni, de néha azért jó lenne, vagy hát annó lehetett érdemi válaszokat, ott azért újságírók régebben beszélgettek politikusokkal különböző sarkokban, most azért egy ilyen szellemházra emlékeztet a parlament.
8: Ja, bár én azért annyiban vitatkoznék vele, szerintem, hogy a hatalom működése szempontjából ez igenis érdemi információ. Tehát például az, amit most itt te is mondtál, csak hogy ez így kibontva, hogy tényleg, hogy hogyan működik mondjuk akár a kormánypárt, akár az ellenzék, milyen dinamikák vannak, tényleg egyáltalán, hogy mi van az ő fejükben, mondjuk nem tudom, egy órával azelőtt, hogy megnyomnak egy gombot, amivel mondjuk nem tudom, több száz milliárd forint titkosításáról döntenek, tehát hogy azért ezek fontos dolgok, nyilván így inkább ilyen sajtó szempontjából, tehát hogy a kicsit olyan lesz, hogy nem tudom, hogy az újságíróknak fontos ez, hogy így megértsék, hogy hogyan kell ezekhez az emberekhez közelíteni, vagy hogy hogyan lehet egyáltalán nem tudom, a politikával foglalkozni, mert hogy...
6: Hát meg nem is lehet egyéb... Bocsánat, telefon.
5: Halló?
9: Szép jó reggelt mindenkinek, szervusztok, Tukra Simike vagyok.
5: Szia.
9: Ami engem rettentően felháborít, hogy amikor nagy nehezen elkaptok egy politikust, rögtön előkapja a telefonját, és folyamatosan beszél, és azt mondja, múlt héten is pont volt egy
5: volt,
9: ilyen eset, hogy ne haragudjatok, vagy ne haragudjanak, hát nem látják, hogy telefonálok. Szóval a menjen a búzsbüzös francba, az én pénzemből ül ott, szóval
5: abból telefonál.
9: Azt nem értem, hogy miért nem válaszol egy újságíró kérdésére. Hogy meri magát kihúzni, és itt az újságíróknak is már elnézést, egy elég nagy hibájuk van, hogy talán joggal, jog nélkül föl lehetne tenni, hogy rögtön azt a kérdést, hogy az én pénzemből ül itt, az én pénzemet lopja folyamatosan, nyilván ezt nem szabad mondani, de válaszoljon a kérdéseinkre. És amikor elmegy azon a pici-pici területen, ami ki van az újságíróknak jelölve, hogy meri elővenni a telefonját?
5: Köszönjük, Imi!
9: Én köszönöm, az én Istenem áldjon meg mindenkit, vigyázzunk egymásra, szervusz!
5: Csáma!
8: Egyébként múlt héten volt egy ilyen nagyon vicces epizód, hogy az egyik képviselő az ugye így meglátott minket, akkor így rögtön előkapta a telefonját, így el is fordult, még a táskájával is így hadonászott, hogy így hagyjuk már békén, és a kameráját nyomta be. Tehát, hogy az konkrétan látszott, hogy mint hogyha így valamit így próbál így felvenni, hogy a kameráját nyomta be, és akkor egy ilyen 10 másodpercig így tartott ez a színjáték, hogy akkor ő ott most telefonál, meg így menjünk már onnan, és akkor utána egy ilyen suttogós káromkodás kísérletében így lerakta, mert így belátta, hogy tehát hogy egyszerűen ez a helyzet tartatatlan, mert nem tudom, még lehet, hogy beindít egy videót, és akkor megtelik a tárhely a telefonján, és akkor...
6: De Zsandiséknek van erről egy videója, hogy a újságíró lerázó praktikák az Indexen érdemes megnézni
7: abban.
6: Igen.
7: Gyakran nézem ezeket a videókat, én megmondom őszintén, nagyon jól szórakozom, ez inkább ilyen kicsit keserítés, és mindig hasonló arcok tűnnek fel. Valahogy, mint a például Harag Péter így előre lenne tolva ezekben a videóban, mint hogyha ő lenne egy az ütköző zóna. Ezzel kapcsolatban azt lenne a kérdés, hogy ki az, akit mi nem sikerült elkapni, ki az, aki egyáltalán nem tűnik ott fel soha? Hát és kit kapnátok el szívesen?
8: van vagy 120 ember szerintem mondjuk akár a kormánypártból, és akik nem szoktak ott feltűnni, de mondjuk ellenzékből is egyébként így elég gyakran. Tehát így van pár ember, aki lehet, hogy így nem tudom, lelkiismereti alapon, vagy más megfontolás miatt, de ott így mindig így elsétel, és így szívesen részt vesz ilyen, hát ilyen kellemes hangulatú beszélgetésekben, de mondjuk nem tudom, tényleg így a ház...
6: 15-20 ember körülbelül,
8: igen, a ház fele az nincs ott. Viszont Dani, akkor te meg tudod válaszolni, hogy kit kapnál el még szívesen.
7: Telefon után.
6: Fontos kérdés. Hello? Egyébként.
10: Sziasztok! Na, csak 14 évet vettem részt a híriparban. Egy-két anyag elkészítésében azok között, amiből mondjuk az lett az eredmény, hogy leszűkítették az újságírók szolgáltatását a parlamentben. És azért én hibának látom azt, hogy, tehát, hogy utána megy a sajtó, de mi az eredménye? Tehát, hogy összetek, a fele ennyi korrupciós ügy után máshol tízezrek vannak az utcákon. Amerikában egyébként például ugyanígy működik, tehát hogy ott se nagyon bolyongaszt a Kapitóliumban, meg a nem tudom mi. Vannak sajtótájékoztatók, oda mennek. Mégis olyan ügyek robbannak ki, ami után embereknek le kell mondaniuk. Tehát azért itthon a, hogy mondjam, az egész közeg szerepet játszik abban, hogy nem történik semmi.
8: Lehet erre válaszolni?
6: Persze.
8: Szóval nekem az a gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy nekünk nem azt kell nézni, hogy milyen következményei lesznek a sztoriknak, vagy a munkánknak, hanem el kell végezni ezt a munkát. Az, hogy utána mi történik, az már igazából nem a mi dolgunk, és tök rossz lenne, hogyha ilyen fejjel is gondolkodnánk, hogy mi most így úgy írnánk cikkeket, meg úgy készítenénk videókat, hogy most ezzel ezt és ezt akarjuk elérni, mert hogy, tehát, hogy az már egy következő lépés, amire nekünk nincsen befolyásunk, és nem is ezt kell, hogy
5: jól látom egyébként, hogy hogy a politikusok azért ezekben a találkozásokban leginkább ilyen előre felkészített módon vesznek részt. Tehát, mint hogyha lenne egy ilyen doktrína kiadva, hogy ezt kell mondani, vagy ennek menti, mert hogy válaszok, akik válaszolnak, ők kb. Ugyanazt mondják. Tehát, mit tudom, bele kell állni, vagy néha a kús elszólja magát egyébként egy-egy háttérinformációval, de mint hogyha egy ilyen felkészített politikus érkezne oda, az igaz?
6: Persze, tehát hogy azt lehet tudni, hogy hogy a problémás esetekre megvannak a
5: panelek?
6: Kormánynak és a Fidesznek a nyomott panelek, tehát ez ki van adva, de nekem a kedvenc időszakom az volt, amikor nem volt idő panel legyártani, és akkor azt mondták, hogy Fidesz sajtóosztály készült egy olyan videó, és amikor csak te volt, aki ötször elmondta, hogy forduljanak a Fidesz sajtóosztályhoz, de hát ön nyomta meg a gombot, nem rég volt bent, valami alapján csak döntött, válaszoljon már, lássa el a feladatát, és akkor a nyilvánosságnak számoljon el, hogy miért döntött így vagy úgy, és 25-ször is Fidesz sajtóosztály volt a válasz, de igen, tehát vannak ilyen panelek.
8: Meg azért vannak olyan pillanatok, amikor azt is nagyjából ilyen tavasszal tudtuk felvenni, amikor a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak a költéseit próbálták titkosítani, ugye egy törvénnyel, és annyira hirtelen nyújtották be, hogy kb. Aznap derült ki, hogy lesz erről egyáltalán szavazás, és tehát előtte, mindig az ülések előtt van frakció értekezlet, és akkor ott azért úgy nagyjából így megkapják hogy tudják, mik lesznek a fontos ügyek, mire fognak majd kérdezni, és hogy kb. Mik legyenek az ilyen konzerv válaszok, de hogy akkor valamiért nem készültek erre, és mondjuk nem tudom, ilyen 15 megszólalónk volt, és kb. Mindegyik mást mondott. És mondjuk ebből a fele, az például nem is hallott még róla, tehát hogy egy képviselő számára ennél kellemetlenebb helyzetben nem nagyon lehet kerülni, hogy mindjárt fog szavazni valamiről, ami egy nagyon fontos és nagyon óriási pénzeket megmozgató dolog, és akkor azt mondja, hogy én azt sem tudom, hogy miről van szó. Tehát, hogy ez...
6: Hát van kellemetlenebb, amikor a szocikat nem igazítják el előtte, és utána félre szavaznak.
8: Jó, véletlen.
5: Azt is gondolom, hogy nem volt félre szavazás, mert mindenkit egyesével megvettek kb.
6: De bocsánat, visszatérve az első telefonálóra, hogy azért van egy olyan, nem tudom, hogy melyik volt az a kitiltás, azért mondom, hogy ez már nem egy nagy kaland, hogy Kövér László kitilt politikusokat, és nincs is tényleg olyan nagy jelentősége a sajtószabadság szempontjából. Már csak azért sem, mert ennél jobban nem lehet megtolni egy anyagot, tehát hogy kicsit rossz idő, tehát a mi videónkra visszatérve annak nem lett, soha nem érte volna el a 100 000-es nézettséget, hogyha Kövér László nem száll be ebbe.
8: Na, ugyan már.
6: Köszi, Tomi. De szóval, hogy azt akartam mondani, hogy azért, hogy valamelyik kitiltás akkor volt, amikor rohantak a szokás szerint a riporterek, és Kövér Lászlót próbálták valamilyen ügyben megszólaltatni, és nem volt hajlandó válaszolni, és olyan területre sétált át, ahol elméletileg tilos forgatni. Talán ti is ott voltál.
8: Ez az, igen, a kitiltás volt, igen, mert hogy amikor minket tiltottak ki, tehát hogy ez is benne volt, meg az is benne volt, hogy ott volt a...
6: De szóval, hogyha most visszaemlékszünk, akkor nem tudom, hogy mikor volt utoljára, hogy mondjuk Orbán Viktor vagy Kövér László nem, tehát olyan újságírónak válaszolt a kérdésére, akit nem ő fizet.
8: Na igen.
6: És ezért van jelentősége ebből a szempontból a parlamentben való forgatásnak, hogy itt legalább oda lehet ordítani Orbán Viktornak egy kérdést, meg Kövér Lászlónak, de hát szerintem Orbán Viktor 15 éve nem ült le újságíróval normális kérdésekre válaszolni.
5: Miért nem?
6: Hát én ezt nem tudom, hogy mikor bántódott meg ennyire, vagy hogy, de én szerintem nem kis hitű magával szembe, tehát azt gondolom, hogy meg...
8: Nincs el szüksége, meg bocsai, közben vágjuk, de hogy 2010-ben, 14-ben kétharmaddal nyertek, anélkül, hogy itt nagy interjúkat adtak volna
6: az ellenfél. Hogy leült volna az ellenfélet vitázni.
8: Igen, tehát hogy egyszerűen ő szerintem már így annyira eltávolodott ettől a szinttől, amiben ezeket a csatákat meg kell vívni, és hogy igenis jó, hogyha a másik térfélen is játszunk, és megmutatjuk, hogy mennyire erősek vagyunk, tehát hogy ő már így e fölött áll, vagy legalábbis ő ezt gondolhatja magáról, hogy fölösleges most ilyen azért feszültségekbe belemennie, hogy ő most leüljön, és akkor másfél órán keresztül így kérdezgessék.
5: Csak hát ilyenkor lábra kapnak különböző elképzelések, hogy lehet, hogy nem is bírná egyébként, tehát hogy nem tud annyit uralkodni magán.
6: Én szerintem bírná.
5: Halló?
11: Sziasztok! A Keresztapa című filmben van erre egy nagyon jó jelenet, amitől most beszéltek, amikor...
5: A lófejes rész?
11: Nem a lófej, nem, hanem
5: amikor... A Luca Brázi már a halakkal az.
11: Gyerekek, iszonyúan nem lehet titeket hallani a telefonban.
5: Tudom, sajnos. Három mikrofonnal görcsöljük végig az egész
11: adást. Majd, hogy végigmondjam, jó, és aztán majd a rádióban hallgatlak.
5: Folytassa. Okay.
8: Oltás.
11: Halló.
5: Hallunk téged, hát mondjad.
11: Ez nem oltás, ez egyszer technikai.
5: Na, azt hallottad.
11: Na, szóval, hogy az van a Keresztapában, amikor azt mondja, hogy ezt meg azt írták meg az újságírók, és erre azt válasz, hogy hát írjuk meg mi, nekünk is megvannak a fizetett újságíróink.
5: Yeah.
11: Mondja ő.
5: Köszönjük.
11: Úgyhogy itt egész egyszer arról van az, hogy átvették ezt a maffia módszert, hogy nekik megvannak a maguk fizetett újságírói, akik azt írják, amit ők akarnak készíteni.
5: Köszönjük.
11: Szervusztok!
8: Hello.
5: Egyébként valóban megvannak úgy vannak fizetett újságírók, hogy akik ott bent a folyosón kérdezősködnek, vagy ez csupán a kvázi valódi újságírónak a szokás, hogy ott vannak?
8: Hát az egy nagyon izgalmas kérdés, egyébként pont idefele menet gondolkodtam rajta, hogy a kormánypárti sajtótól nem nagyon szoktak ott kérdezgetni. Hát,
7: tehát, tök felesleges, nem? Igen.
5: Hello?
12: Hello? Jelzem, hogy nagyon jól hallottatok a telefonba is.
5: Jó.
12: Egyébként.
5: Köszönjük.
12: A megfelelő telefonáltál. És azt akartam kérdezni, hogy ez a világban nem itt történik pont ugyanígy országokban? Tehát hogy én ugyanezt látom más országokban is, hogy mondjuk egy államvezetője az így ilyen, nem tudom, nem bizonyos emberekkel leül, bizonyos emberekkel nem ül le. Tehát hogy én nem látom a különbséget. Tehát hogy honnan vették a példákat ezek az emberek, akik most itten, akikről beszéltek. Nem maguktól vették, hanem más országokban látták, hogy ez így működik, mint hogy a sajtónak a megvásárlása is így működik.
5: Így van, engem.
12: Én csak azt látom, hogy az emberiség ilyen, amilyen a politikai rendszerek, amikor úgynevezett parlamentális demokráciáról beszélünk, az ilyen.
5: Okay,
12: ezt lehet nem szeretni, és ahogy ti nem szeretek, meg sok ember nem szereti, csak ez kevés. Tehát az, hogy néhány ezer ember sajtószabadságért tüntet, abból nem sok minden lesz. Hát ahhoz legalább 1 millió embernek kéne ott lennie, hogy az látható, érzékelhető valami legyen, szerintem.
5: Hát Kastróik is csak heten voltak.
12: Tessék?
5: Semmi, szerintem nem kell 1 millió ember a változásokhoz, kell tökös hét.
12: Tökös hét?
5: Aha,
12: a hétmesterlövész, hogy mire gondolsz?
5: Hát nem csak szerintem kevesebb ember is elegendő, tehát az, hogy a tömeg éppen hova áll, vagy milyen mozgásoknak veti alá magát, az nem a tömegtől jön, hanem pár ember van, aki elindítja a változást, adott esetben általában egyébként egy ember, akit ledobnak a vonatról, és ezzel megharagszik, és azt mondja, hogy lebontom az egész brigyarnak birodalmat. Tehát, hogy kb. Szerintem hát inkább mozgásokra...
12: Ez a világ már elmúlt, én azt gondolom. Biztos, hogy volt egy ilyen világ, amiről te beszélsz, csak én nem látom az embereket, hogy mozdulnának. De múlt néhány évvel előbb telefonál, és pont ezt mondta, hogy ennyi ember nem fog megváltoztatni semmit szerintem.
5: Hát talán szerintem
12: ez a... Lehet, hogy a Tilosnak a hallgató közönsége, nem tudom hány ezer ember, x, az egy budapesti mikrovilágot képvisel, ami...
13: az emberek a 3,3 millió szavazónak, hogy arról beszéljünk, az nem sokat jelent. Tehát nem jut el hozzájuk az információ, nem jut el hozzájuk, amiről most beszéltek. Nem. Tehát ez egy jó dolog, és fontos, ami történik, amiről most beszéltek, nehogy azt gondoljátok, hogy ezt én lekicsillem, csak hogy a próbálom az értelmét megfogni. Meg hogy másik az, hogy a rendszerek azok nagyon hasonlóan működnek Amerikában is, meg Angliában is, meg Magyarországon is. Politikai rendszerekről beszélek.
5: Oké. Köszi. Csumi.
7: Én azért beforgatnám ezt egy kicsit, ezt a témát, szóval nem azért ülünk itt, mert most egy ilyen baráti beszélgetést folytatunk arról, hogy de vicces, hogy kitiltottak minket a parlamentről, hanem azért, mert ott tartunk, hogy sajtótájékoztatón nem lehet megkérdezni azokat az embereket, akik a mi pénzünkből bohóckodnak ott, és elmenekülnek a kérdések előtt. És azért nem véletlenül a sajtószabadság tematikus nap, mert szerintem a kitiltás az egy lépés, viszont a betiltás az megint egy másik lépés, ami nem véletlenül adtuk ennek a szekciónak, aki tiltanak, betiltanak, beszüntetnek nevet. Ezért ez lenne a kérdésem, hogy szerintetek van-e félnivaló.
5: Annyival kiegészíteném, hogy a Gulyás Marci belóbálta, hogy esetleg 2018-ig már az Indexet is beszántják, a 444-et gondolom két hónap el előtte. Mi ennek a realitása? Van ennek realitása?
8: Hát szerintem akkor Dani válaszol elő, mert hogyha a 444-et előbb szántják be, akkor...
5: Ha rajta múlik, akkor így, az Indexet fogja előbb beszántani. Két hónappal. De csak a Szamúzi ügy miatt.
7: Hát tényleg! Nyugodjunk.
6: Hát nincs. Mindenkit túlélünk.
5: Já, ennyi, ez az, így kell, így kell
8: pont,
5: hozzá.
8: Pont ugyanazt tudom mondani egyébként. Próbálkoztatnak, de hát még mindig itt vagyunk.
5: Egyébként szerintem is ez a pozitív hozzáállás, amikor a Frekiért harcoltunk, akkor világosítottuk mindenki számára, hogy vagy így, vagy úgy, de adás mindenképpen lesz. Tehát, hogy bármi történik, az ugyanaz, mint az Ozora buli. A zene mindenképpen meg fog szólalni. A többit azt majd meglátjuk, hogy hogyan. De mindenek ellenére azért láttok-e tendenciát arra, hogy azért ez a elszabadult fasiszta államgépezet szépen lassan önműködő módon azért mindenkit be akar darálni? Vagy ez csak para?
6: Hát nem para, nem. Tehát azért látjuk, hogy nem para. Hogy... Tehát hogy mindenki tudja, hogy most itt miről beszélünk, az, ami a Népszabadsággal történt legutóbb, az felfoghatatlan, és ez attól még mindig azért ilyen gombóc van a torkomba. Tehát nem para. Bár hát, ugye azért pont a Török Gábor írta ki, hogy ez ugye itt most elkezdett mindenki ezen lamentálni, hogy itt most akkor van-e még sajtószabadság, vagy nincsen sajtószabadság, hiszen a Török Gábor is ezt írta, hogy nem csuktak még börtönbe újságírókat.
8: Még.
6: Nem lőttek le az utcán újságírókat egyelőre, tehát hogy nem dobtak molotov koktélt szerkesztőségekbe, stb. Tehát, hogy úgy mondjam, még a blogokba bárki megírhatja, amit szeretne. Még ugye arról is van szó, hogy még mindig van valami fajta kormánykritikus médiafölény, szóval, hogy
8: hát ezt nem tudjuk, hogy mondjuk ez mennyire van, ez a média fölény. Tehát hát hogyha így szemszerűsítjük, de... akkor igen. De mondjuk, tehát hogy önmagában már az mondjuk egy ilyen nagyon nyomasztó gondolat, hogy mi most így folyamatosan így azt méricskéljük már évek óta, hogy még azért mennyire vagyunk messze Törökországtól, ahelyett, hogy mondjuk pont azon gondolkodnánk, hogy mondjuk a Fehérházban az amerikai elnök is szokott olyan sajtótájékoztatókat tartani, ahol aztán bárhol, bárki bármennyit azért kérdez. Hát jó, nyilván ott is azért ez így moderálva van, de hogy mondjuk Magyarországon ilyen mondjuk, nem tudom, évente egyszer, ha történik, hogy mondjuk a miniszterelnök tart egy olyan sajtótájékoztatót, ahol úgy többet lehet tőle kérdezni. Tehát inkább csak az a gondolat, hogy igen, hogy még azért attól messze vagyunk, hogy nem tudom, Oroszország legyünk, csak így már maga az, hogy mindig ezen kell gondolkodni, hogy még most miért nem vagyunk Oroszország, az úgy...
6: Igen, az, hogy hol kezdődik a sajtószabadság vége, ezen hosszan lehet vitatkozni. Azért hozzátenném, hogy itt hetente a Lázár János tart egy sajtótájékoztatót. Ő talán a második legmagasabb rangú politikus Magyarországon, vagy hát nem tudom, hogy hova soroljam,
8: hát
6: de valahol...
8: Volt után.
5: Hát állítok úgy van, hogy Nándi, Jani, Viktor, hogy ez a lépcső a pályázati dolgokban.
6: Igen. Szóval, hogy azt akarom mondani, hogy azért a sajtó is elég nyomi, meg elég béna. Szóval, hogy ott lehet kérdezni, tehát ezt nem lehet mondani, ott van a kormányszóvivő, ott van Lázár János, és lettek volna olyan praktikák, amivel meg lehetett volna fogni, ahol lehetett volna erősebben sarokba szorítani a hatalmat, erre megadta azért a hatalom valamilyen formában a lehetőséget. Tény, hogy a rendelkezésére áll még mindig az az eszköz, hogy azt mondja, hogy erről ő nem tud nyilatkozni, mert nem kompetens mondjuk helikopter kérdésben, vagy nem kompetens Mészáros Lőrinc kérdésben, vagy nem kompetens Csányi Sándor kérdésben, tehát hogy ez mindig ott volt, de azért, hogyha egymás után felállt volna az mondjuk 3-4 orgánum, és addig nem hagyja annyiban, amíg nem válaszol a kérdése. Tehát, hogy...
5: És ez miért nem történik meg?
6: Hát én nem járok Lázár Jánoshoz, tehát hogy én azt ezekre gondol, akkor...
5: Nem, meg... nem láttam még.
6: De én csak azt akartam mondani, hogy lehet nyafogni, hogy milyen szörnyű a nyilvánosság és a sajtószabadság helyzete, de azért maga a sajtó sem annyira talpra esett, és ebben a az elmúlt egy évben lett volna lehetőség, mert a Lázárék odaálltak, szóval.
5: De egyébként ez más témában is érzem, tehát én mondjuk, aki elsősorban a kábítószer kérdésben vagyok érintett, mondjuk nagyjából van kb. 2-3 olyan sajtóorganom és újságíró, aki képes kérdezni ebben az ügyben. A 80%-a az megkér, hogy írjuk meg a cikket, de hogy konkrétan, vagy hogyha elküldi, akkor meg kell írnod, világosan látszik belőle, hogy egyáltalán nincsen felkészülve. Tehát, mint hogyha lenne egy ilyen nagyon erős elpuhulása amúgy is sajtónak, hogy amúgy nem akar belemenni ilyen kérdésebe. Tehát mondjuk például, amikor 44-nél mondjuk ti vagytok, akik képesek feldolgozni ezt a témát, az Indexnél meg mondjuk elsősorban a Földes Andis, aki szintén belemászik ebbe, de hogy ennyi, senki más nem igyekszik ezzel kapcsolatban, csak picit sem képezzie magát. Hogy mit ő puhult így el a magyar sajtó, vagy volt-e tőle egyébként keményebb valaha az életben?
8: Tani?
6: Nem tudom, nem értek a sajtótörténethez, de szerintem nem volt, szerintem, tehát hogy én amióta tudom, nem volt ennél sokkal keményebb. Azért mondom, hogy az, hogy kik tiltottak minket a parlamentből, azért sincs nagy jelentősége, mert ahogy mondtam, ott már nem pezseg az élet, nincs, tehát hogy nincsenek viták, valójában nincsen ellenzék, azért annó itt legalább a koalíciós feszültség kapcsán lehetett a parlamentben dolgozni, de hát élet volt régebben a parlamentben, sűrögtek, forogtak az újságírók, meg voltak viták, nincs terep, ahol dolgozni lehetne. Tehát, hogy változott ebből a szempontból.
8: Hát igen, meg azt mondja,
6: olyan szűk körben történnek a döntések, és dőlnek el a dolgok, és annyira nincs rálátásunk erre a szűk körre, és annyira nincsen hozzá csatorna, hogy tényleg csak ezt lehet, hogy egymást kergetjük, meg alsógatjába feltrengünk a vörös szőnyegen.
8: Igen, igen. Meg hogy most a parlamentbe kérdezni, azért nem csak ott lehet politikusokkal találkozni, tehát ott van a Fehérház, a képviselőirodaház, ahová lehet menni, naponta van számtalan olyan esemény, ahol valamit koszorúznak, átadnak, kezet fognak egymással ezek az emberek, tehát hogy önmagában az, hogyha a parlamentben nem lehet bemenni, az mondjuk ilyen szimbolikusan egy jelzésérték a hatalom részéről, hogy hogyan gondolkodik a nyilvánosságról, de hogy azért ezek az emberek, hát nyilván itt kezdődik, hogy mondjuk kicsit melósabb, nem tudom, vidék járni, meg akkor nem az van, hogy így egybe itt álcán felszolgálják az embereknek a képviselőket, és akkor ott nem tudom, 20 emberrel azonnal tudsz beszélni fél órán belül, hanem akkor így igen, így utána kell menni, és mondjuk azért az így látszik így a mondjuk így a médiára, így általánosságban kicsit, hogy még olyan szerkesztőség is, ahol azért így lenne kapacitás, kicsit így a Budapest központosság azért az úgy megvan, tehát hogy úgy keveset mennek vidékre az emberek, mert hogy akkor az már úgy messze van, meg hogy úgy nem szívesen végeznek olyan munkát, ami ilyen hosszú távú, és akkor itt tényleg sokat kell vele foglalkozni, tehát igen, tehát azért van ilyen, hogy így kényelmes.
6: Meg ez azért elég konfliktusos, tehát amiről beszélsz, hogy elmenni egy temetése, vagy egy koszorúzása, és utána a Havasi Bertalant valahogy kicselezve odaordítani, ehhez kell ilyen pofa is, ehhez kell gyakorlat, hogy ezt jól tudja csinálni az ember, és ezt tényleg nagyon kevesen csinálják. De hát a másik az, hogy azért mi most hetek óta próbáljuk Rogán Antalt elkapni, hogy mégiscsak adjon már választ arra, hogy így a kommunikációért felelős propagandaminiszterként, ha kiderül, hogy hazudott, akkor ennek miért nincsen következménye, és hát hatalmas erőket mozgat meg azért, hogy ne tudjuk őt elkapni. Pont a parlamentbe ugye beült egy ülésre, és utána minden bejáratot, meg kijáratot figyeltetett, meg minden újságírót elküldetett, meg meg mindenféle kerülő utakon.
5: Ez megdöbbentő egyébként. Tehát ez megdöbbentő, tehát az, hogy valaki tényleg ennyire rettegjen, ennyire féljen, ez egyszerűen hihetetlen, hogy megtörténhet egyáltalán, hogy valakit nem tudsz elkapni, mert bemegy a mélygarázsba, bemegy gondolom a lakóparkba, mélygarázsba.
6: Tehát hónapok óta nem szólalt meg úgy, hogy ő mondom a propaganda miniszter.
8: Voltál egy kóta kampányos fórumán, nem?
6: Akkor még nem volt helikopterügy, akkor konkrétan, de egyébként ott is az volt, hogy azt mondták, hogy valami az Orbán Viktor valami kormányülés tart, és nagyon-nagyon-nagyon sietniük kell, és beállt a busz a bejárathoz, és a Varga Mihállyal így azonnal bepattantak, tehát hogy még tartott a taps, és kirohantak, hogy nekik menniük kell, és nem lehetett kérdezni.
8: Felvették
6: tehát,
8: hogy a szöges cipőt, és abban is
6: sprinteltek. Van még ilyen fotóm, hogy így rohanok utánuk, de már csukódik be a busz ajtaja, és akkor ott próbálok kalimpálni.
7: Ezek megdöbbentő történetek szerintem.
5: Tilos Rádióban a sajtószabadság tematikus napot halljátok Ács Danival és Fábián Tamással, és hamarosan folytatódik majd egészen 10 óráig a héttérítő sajtószabadság tematikával, illetve az egész napunk erről szól ma itt a Tilos Rádióban.

0: Attention, attention.
1: A pártlapja a Szabad Nép, amelynek már a címe is az egyik legsértőbb hazugság volt a magyar nép szemében. Ekkor írta az egyik budapesti lap, úgy jönnek, mintha mennének.
0: Azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
2: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión. Hétfőn egész nap.
3: Nagy túlerővel harcolunk. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Lehet, hogy híreinket nem fogjátok tudni tovább menni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni.
4: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítőt, egész nap sajtószabadság tematikus napunk van. Dr. BZMG-vel beszélgetünk, Ács Danival a 444-től és Fábián Tamással az Index.hu-tól. Itt most elsősorban az, amiért ide kerültek, az nem más, mint az, hogy rendszeresen kibe voltak tiltva a parlamentből, de természetesen erről nyíló témákról is beszélgetünk. Azért én nagyon-nagyon kíváncsi lennék arra, hogy van ennek egy ilyen személyes szintje, és hogy hogyan bírjátok gyomorral? Hogyan bírjátok gyomorral Csepregi Nándort, Harrak Pétert, hogyan bírjátok a nem tudom én bárkit, aki tényleg a leggusztustalanabb, legtenyérbemászóbb módon, kioktató módon válaszol, hogyan bírjátok ezt, hogyan bírjátok?
5: Szerintem egyrészt fontos az egészséges táplálkozás, és akkor nincsenek az embernek ilyen gyomor problémái, de komolyan válaszolva, most ezek a válaszok, ezek nem minket minősítenek, hanem őket.
4: Tudom, de
5: mindig az aktuális embert, és érted, nekünk ez a munkánk, most így mi nem foglalkozhatunk azzal, hogy úristen mit mondott, és akkor ott elkezdünk finnyogni, hanem pont jó, hát megfeltettük a kérdést, ő így válaszolt, onnantól kezdve. Hát, személyesen engem szórakoztat, tehát hogy, amikor így láttuk egy ilyet, persze nyilván így van ez a szint, amikor az ember már így húzza a száját, vagy nem is húzza a száját, hanem így rosszul van kb., hogy úristen, ezek az emberek döntenek a mi életünkről, meg a jövőnkről, meg gyakorlatilag most már a múltunkról is, és közben meg ilyen szinten vannak, de hát...
4: De te mondja, különösen nyugodt vagy azért mindig, azt megfigyeltem. De tényleg nagyon szépen nyugodt, és miért nem válaszol? És akkor szépen, de hogy semmi, már biztos elgáncsolnám.
5: Ja. Hát ízlések és pofonok, tehát hogy valaki így csinál, meg ilyen temperamentuma van, én inkább ezt a sztoikus nyugalmat, tehát hogy alapból ilyen ember vagyok, ezért van ez talán így, tehát nem fogok molotov koktélokat dobálni a parlamentben.
4: Dani, azért te hamarabb kitiltattad magad.
6: Igen, de én már pont előtte megnéztem, hogy fél éve már nem voltunk bent, és érdemi videót nem hoztunk a parlamentből, tehát de egyébként a Kövér László most kedvet hozott, mert a Geri a kitiltás után a Plankó meg a TBG-be is szaladtak és csináltak egy videót. Igen, azt akartam pont mondani, hogy azért az egy nagy vereség, amikor az ember ilyenkor elveszíti a türelmét. Tehát, hogy ezeknek a körkérdéseknek alapvetően nem az a

0: nem az a titka és nem az a válfaja jó, amikor az ember agresszívé válik, és látszik, hogy kihozták a sodrából a válaszok, hanem amikor annyira jó a kérdésed, ami viszi előre az anyagot. Tehát itt a jól megválasztott kérdés, amivel ki lehet zökkenteni, ki lehet billenteni a panelből, ki lehet egy kicsit mozdítani a komfortzónájából a politikust, az egyébként is működik. Tehát, hogyha meghökken, hogyha meg lehet hökkenteni, akkor a sokkal jobb, sokkal jobban jön le a képernyőről, mint hogyha az látszik, hogy hogy már mindjárt felrobban a riporternek a feje.
1: Hát csak mindenek ellenére azért ez ilyen nagyon, nagyon sajátos tulajdonosokat kíván meg, vagy nem tudom, tehát az valahogy nem tudom, újságíróként, én mondjuk itt rádiózok, tehát nem készítek mondjuk külső interjúkat, de hogyha valaki ilyen szinten próbálna lerázni, vagy ennyire nem tudom, ilyen tenyérbe mászó módon gyerekként kezelni, vagy kioktatni, tehát nem tudom elképzelni azt, hogy ne szóljak vissza, hogy ne haragudjon már, de tényleg a jó Istent képzel magáról.
0: Én utálom. Tehát, hogy tényleg megalázó néha rohangálni, hogy képviselő, ne haragudjon, csak egy kérdés, képviselő.
1: És bunkó, ráadásul látszik rajta, tehát két szót nem bír válaszolni, szétvág az idegekből.
2: Igen, de utána meg mondjuk megnézi saját magát az anyagban, tehát egyrészt mondjuk itt a te szaladgálsz utána, de utána neki kell, és a választóinak kell megnézni, de mondjuk, hogyha csak a politikusról beszélünk, akkor viszont látja magát, és utána neki kell ezért tükörbe nézni, nem tudom, este fogmosás közben, hogy hát már megint ezért így viselkedtem, és ezért feltetett nekem egy kérdést, és úgy tettem, mint hogyha nem lenne ott egy másik ember, tehát hogy ez számukra végtelenül ciki. Mi pedig csak elvégezzük ezt a munkát, és tehát hogy nem önmagában az a cél, hogy mi most őket kellemetlen helyzetbe hozzuk, és megmutassuk, hogy milyen szinten vannak, tehát hogy viselkedhetnének másképpen is.
0: Van, aki ezért viselkedik, tehát hogy azért kell mondani, hogy ott van a, nem tudom, a nyitrai, az rendszeresen megáll, és válaszol a kérdésre. Az, hogy ez mennyire releváns, vagy okos, vagy mennyire, az más kérdés, de tényleg vannak, akik megállnak, szóval.
1: Hello?
2: Igen.
3: Szervusztok, Gyuri vagyok. Én csak két rövid dolgot tennék a dologhoz hozzá. Azért én, amikor ezeket a dolgokat hallgatom, vagy olvasom, azért az én fejem füstöl, és az én fejem vörös, mint a tékla, ez egyik. A másik pedig az, hogy évek óta láthatjuk, tudjuk már, de lehet, hogy én értelmezem rosszul, hogy ezek az emberek este, amikor hazamennek és belenéznek a tükörbe, nekik egyáltalán nem ciki semmi.
4: Ezen egyetértek.
3: De ez is a bosszantó egyébként, hogy rohadtul lepereg minden, és én hát nagyon gondolkodtam azon a válaszotok, hogy nem az a dolgotok, hogy utána menjetek aztán a dolgoknak, hanem csak az, hogy kérdés. Én ezt el is hiszem, és ez természetes is, csak én meg mi meg otthon, amikor éppen nem az utcán vagyunk, vagy éppen a kocsiba ülök és dolgozom, akkor szintén lilul a fejem, füstöl a fülem, jön a gőz belőle, még szerencse, és egyszerűen ütöm a kormányt, mert akkor már ebből most mi lesz? Olyan, mint a hiába kérdeznétek, és nem történik az égvilágon semmi. És ez nem a ti hibátok, félreértés ne essék, hanem hogy be van betonozva ez az egész. Na, köszi, mert tényleg csak röviden akartam felvutatni.
4: Az én kérdésem az, mert Gulyás Marcival is beszéltük meg korábban is, hogy most tehát egy adott helyzetről beszélünk folyamatosan, de hogy ti hogy látjátok, hogy ez hogy változna esetleg? Hogy lehetne, tehát én most direkt használom ezt a szót, rákényszeríteni arra azokat az embereket, akik a mi pénzünkből bohóckodnak ott, hogy érdemi válaszok, vagy nem tudom, felelősséggel történjen valamennyire a dolog. Van rá 7 perc. De nem.
0: Hát az lenne jó, hogyha a cikkeknek, amit az elején beszéltünk, a bármilyen leleplezésnek, bármilyen korrupciós ügynek egyszer lenne következménye. Tehát amint súlya lesz egy újságcikknek, amint súlya lesz egy oknyomozó anyagnak, egy válasznak, egy hazugságnak, attól kezdve tétje lesz ezeknek a beszélgetéseknek és ezeknek a kérdésválaszoknak. Egyszer kell olyan helyzetbe kerülni, vagy egyszer-kétszer kéne olyan helyzetbe kerülni, hogy valaki felelősséget vállal a tetteiért, és onnantól kezdve ez szerintem
2: jó. Nem igaz, hogy sosincsen, mert mondjuk azért a Schmidt-Pál az újságcikkek miatt.
1: Így van.
0: És azt azóta se dolgozta föl a kormányfő.
1: Szóval, a Schmidt-Pál, halló?
5: Szervusztok, én István vagyok. Tudom, hogy végtelenül naiv, amit mondok, de én olyasmit szeretnék valamit, hogy mikor egy hapsi kitér a válasz elől, úgy megcsipni a ruháját, visszacibálni, hogy baze, az én pénzemből élsz, köteles vagy válaszolni. Szóval ilyet szeretnék, tudom, hogy marhasság.
1: Hát csináld!
5: Igen, nem merem, az a helyzet.
1: Hát én is egyébként. Nem tudom, hogy visszafogni.
5: Valami ilyesmit szeretnék, hogy eljussunk valahogy, hogy
0: nem mondjon
5: mindenféle baromságot a Hold, meg a nem tudom milyen járásáról, meg a nem tudom milyen franszról, hanem azt kérdeztem, hogy mennyi, mit tudom én, kettő, meg kettő. Jó van,
1: sziasztok. Hát vagy leönteni szarra van akit, vagy én nem tudom, meddig kell egyébként eljutnunk ahhoz, hogy tényleg legyen egy ilyen nagy felébredése, hogy ezek az emberek, akik ott válaszolnak, ők jelentős részben tanulatlanok. Tehát olyan válaszokat adnak, amivel azt látod, hogy ő egyébként valószínűleg ő nem tanult sokat, életében nem olvasott sokat, nem képes egy kerek mondatot mondani, három keresztkérdése meg lehet rogyantani, és egyetlen dolog miatt ússza meg, azért, mert be tud menni a végén egy kurva liftbe már elnézés. Az az egyetlen esélye, és látszik, hogy remeg a gombol, csak érjen oda a lift. Halló?
4: Hogy megfelé.
1: Halló?
6: Sziasztok. Bocsi, nem régóta kapcsolódtam be. És azt szeretném kérdezni a két újságíró figurától, hogy mit gondoltok, hogy bent nekik ilyen belsős kommunikációba, mint párton belül ki van adva a feladatba, hogy nem állhat meg ennek a két orgánumnak a kérdéseire?
1: Kerüld el ácsot.
6: Bocsánat, még a Tamástól akarom megkérdezni, hogy ő az a Fábián Tamás, aki Nyíregyházán járt iskolába, a klubiban, mert nagyon is
2: én vagyok az, igen.
6: Rájönni, hogy tényleg ő van.
0: Jelöljétek be egymást Facebookon is.
1: Kövess be a YouTube-on.
6: Azért idáig nem, de a Tilos Rádió keretein belül simán rá lehet erre kérdezni, hogy Nyíregyházi nem szar Fábián.
1: Persze, hát valahogy. Gyönyörű. Szóval?
2: Abszolút nyíregyházi vagyok, igen. Tirpák egyébként, azt is mondhatnám. Büszke tirpák.
1: És büszke, mert egyébként a tirpákok, ugye ők a Békés Csabáról felszármazott szlovákok, akik a futóhomokon építik fel a városukat, amire azt mondta mindenki, hogy nem lesz semmi, és ott föláll maga a Nyíregyháza. Respekt.
2: Ennyi.
1: Salgótarjánból. Nálunk a völgybe épült a város, testvére. Ki van adva a politikusoknak, hogy nem találkozhatnak az Ács Fábián, illetve az alábbi nevekkel? Dezső Andrés.
2: Szerintem nincsen egyébként. Nincsen. Tehát ugye a Simicska gecizés után volt ilyen, hogy próbálták blokkolni a Magyar Nemzetet, hogy ne nyilatkozzanak ott kormánypárti képviselők, de ugye annyira nagy a párt, és annyira sok érdek van benne, hogy igazából ezt nem lehet így kézivezérésre azt mondani, hogy te most ellenzéki médiumnak már pedig nem fogsz elmenni, mert tehát, hogy azért bizonyos szinten itt vannak olyan emberek, akik még nem tudom, így gondolnak valamit a világról, nem csak ilyen feketén-fehéren, hogy akkor most csak a saját házunk táján állunk le emberekkel.
4: Én még nálad is visszatérnék azért arra, hogy te hogy látod a jövőt, vagy mit lehet tenni, vagy hogy lehet, hát nem tudom, felelősséget.
1: Akár utánpótlás.
4: Igen.
1: Telefon után.
4: Halló?
7: Kis ember vagyok, sziasztok. Hallottok?
2: Igen.
1: Persze. Lenni a telefonod.
7: De most már jó, most hallak, hogyha beszélsz, hallak. Szóval, hogy fiatal felnőtt koromban, amikor már úgy az embert érzelmileg is megérinti a szexualitás, akkor úgy sokáig csodálkoztam rajta, hogy hogyan képesek a kurvák arra, hogy másokkal lefekszenek, és aztán hazamennek, és például feleségek és családanyák, mert sok közülük ilyen.
1: Mi van?
7: Hát sok olyan kurva van, amelyik utána érzelmileg is képes átérni.
1: Idő hiány, most nem bontom ki a prostitúció problémáját és a helyes kommunikációt, tedd fel a kérdést.
7: Jó, ezt akarom mondani, hogy mert hogy arról vonatkozok, hogy képesek tükörben nézni, hát pont ugyanúgy, ahogy egy kurva leválasztja azt,
1: hogy... Jézus, hogy tök szexista, ahogyan beszélsz erről.
7: Jó, lehet, hogy neked szexista, de én így szoktam, így a nyolc körben így szoktunk erről beszélni, nem tudom, lehet, hogy te máshogy. Na, tehát ezek az emberek egész egyszerűen politikai kurvák, nincs, hogy eladták a gerincüket, és ők ezt egészen más embereknek érzik magukat, tehát elbazírozni, hogy nekik valamiféle erkölcsi tartásuk van, az teljesen fölösleges.
1: Jó, köszönjük szépen.
2: Lehet, hogy valakinek ilyen magánéleti problémája volt, és ezzel a hasonlattal.
1: Igen, tehát a hasonlat ez egymillió módon sántít, azt gondolom. Ha próbálom átfordítani kérdésre, tehát hogy szerintetek az az ember, aki egyébként ennyire buta módon viselkedik a parlamentben, ő egyébként otthon ügyes, okos, intelligens férként funkcionál-e?
2: Hát azt nem tudom.
1: Meg kell kérdezni, Csepregi Nándor, ott van egyébként rendes emberként viselkedsz, vagy csak így csináld ezt a csíráskodást?
4: Igen, mert nem kell jön a lift.
2: Egyébként csak a kérdésedre válaszolva, szerintem ugye itt az van, hogy ez sokszor mondjuk az ellenzéken is múlik, tehát az, hogy mennyire van felborulva a pálya, és ugye most itt ugye a kormánypárt az nagyon ritkán van arra rákényszerülve, pont a Mennyi Roland ugye az például egy olyan, de az is inkább így belülről bomlott ki, tehát hogy nem a 168 órában megjelent újságcikk volt, amely ezt elindította, hanem már ugye előtte ott már zajlott a nyomozás, tehát inkább így ilyen belső feszültségek és harcok vannak, amikből pattannak ki.
1: Tehát a Mennyi tovább csinálja a pályázatait, az volt a hír, ráadásul, hogy azt mondta, hogy attól, hogy őt bevádolták, attól az életnek mennie, az ugyanúgy szedik ki a lóvét a pályázatokból folyamatosan.
4: Szerintem egy ilyen díszbűnös egyébként, de mindegy, ezt majd...
0: De azt akarom mondani, Tamás, hogy igazából inkább a hatalmon belül vannak repedések, és ezek mentén lehet valahogy konfliktusokat feltérképezni, és amit én is... Tehát, hogy amit próbáltam mondani, hogy a parlamentben nem igazán lehet érdemi anyagot készíteni, mert nincs bent élet, és nem olyan emberek vannak bent, akik valóban döntéseket hoznak. Ez valóban annak is köszönhető, hogy azért itt jó régóta az erőviszonyok felborultak, és hát nincsen, tehát hogy ez a választások eredménye is, tehát hogy majd kétharmados többsége van a kormánypártnak, így aztán sokkal több kormánypárti politikusan eleve meg is felezték a parlamentnek a létszámát, tehát ezért is kisebb az élet oda bent, tehát ez nem csak annak köszönhető, hogy itt elképesztő diktatúra van, hanem megváltozott a politikai helyzet.
2: Igen, és hát most ilyenek az erőviszonyok, de hát nyilván ezek 4 évente aztán megint változnak, szóval nem tudom, én nem temetném azért így, ugye így nagyon sokszor ilyen Facebook posztokban, meg különböző beszélgetésekben ez így felmerül, hogy úristen, most már így vége mindennek, és elvesztünk, én ezt egyáltalán nem így látom, tehát lehet, hogy itt emberek ilyen 20-30 évekre vizionálnak mindenféle fasiszta diktatúrákat, azért hát szerintem még nagyon messze vagyunk, és szerintem nem is lesz az, hogyha ilyen patetikusan így.
1: Hát meg talán jobb is, hogy ezeket kimondjuk, hogy nem lesz az. Tehát akár nem tudom, volt egy telefonálunk itt a mai napon, aki folyamatosan felsorolt, hogy miért nem fognak menni a dolgok. És hogy talán pont azért nem mennek, mert minden egyes megbeszélést azzal kezdünk, hogy miért nem fog menni ez a dolog. Én most már évek óta felállok minden ilyen megbeszélésről, ahol elhangzik, hogy nem fog menni, mert akkor minek ülünk ott egyetlen percet is, ha nem fog menni, akkor fejezzük be az egészet. De azt kell nézni, hogy mitől fog menni, mi az, amiben tudunk változtatni, és valahogy ezekre koncentrálni. Szerintem a mai sajtószabadságnap az egy viszonylag jó példa erre, hogy mi például, azt hiszem, együtt mondhatok a Tilos Rádió, mi nem vagyunk képesek kiállni a Népszabadság mellett, mert a Tilos Rádió attól sokkal differenciáltabb és sokkal nagyobb a különbség a különböző vélemények között. Lenne olyan műsor, aki teljes melszílettséggel a Népszabadság mellett áll ki. A Hétérítő nem ez a műsor. Viszont a sajtószabadság mellett bármikor azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy kiálljunk, és azért is próbálunk ilyen értéksemleges módon beszélgetni erről, de hogy szerintem azért ez még mind annak a jele, hogy van egyfajta társadalmi öngyógyító folyamat azért, ami az erős nyomásra egyre erősebb mozgásokkal reagál, és szerintem egyébként a magyar civil társadalom ebben az életben nem volt még annyira erős, mint mostanában ezekben a napokban. Tehát minden egyes napon van azért valamilyen hír, valamilyen megmozdulás, amelyik nem pártpolitikai alapú, hanem valamilyen civil. Persze kétségkívül a hatalom is látja ezt, és jól lehet érezni azt, hogy akár a norvég szervezeteknek a megtámadása, vagy akár az állandó sorosozás, azért jól mutatja, hogy a civil társadalomnál van az igazi ellenfél számukra. Utolsó kérdésként, ti látjátok-e ezt, vagy láttok-e olyat, amiben a kormányzat valóban a civileket találná meg következetesen, mondjuk felépít a stratégiai szempontból?
2: Én csak annyit, hát nem teljesen a kérdésre válaszolva, de pont ugye tegnap volt egy tüntetés a Szabad Sajtó útján, és azon gondolkodtam, hogy az előző ciklus közepén, nagyjából a közepén volt az a tüntetés, ahol ott voltak közel 100 000-en, ugye az egy civil tüntetés.
1: A millás,
2: az igen.
1: Utolsó millás.
2: És most ugye megint így nagyjából ciklus közepén tartunk, és voltak hát kb. Nem tudom, 3-4-5 000 maximum. De hogy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy most milyen állapotban van a társadalom, vagy a civil társadalom, mennyire hajlandóak mozogni. Nyilván azért így szerintem az, hogy így 6 éve ugyanaz a kormány van, így kicsit ugye 2012-ből lelkesebbek voltak az emberek, hogy volt egy ilyen kormányváltó hangulat, most így kicsit, mert így annyira régóta van ugyanaz a rendszer, hogy már úgy bele fáradtak, de hogy ez még szerintem nem feltétlenül mond el mindent. Az látszik azért, hogy szerintem így azért a civilek elleni mozgolódások, ilyen hatalmi szinten azért azok kifejten, hát egy kettős hatás, tehát egyrészt azért úgy a lelkesedés is lankod, de másrészt pedig a mélyben a gondolkodás és az aktivizálódás az attól valószínűleg zajlik.
0: Mindig kell, tehát hogy most úgy működik azért ez a hatalom, ahogy én látom, hogy nem a konszolidáció, hanem inkább a konfliktusok működtetik, ez a mechanizmusa, állandóan kell valamilyen ellenségkép, és ezért is van szükség a végső esetben a civilekre, mert nincsen nagyon ellenzék, és akkor hát vagy fiktív, vagy valós ellenzéket keres magának a hatalom, hogy tovább tudjon működni, tehát hogy ilyenek szerintem amíg talál valamit, addig ez működteti. Szóval, hogy szüksége van a hatalomnak is a civilekre, meg a norvégokra, meg a sorosozásra, meg a bevándorlózásra, meg még nem tudom, hogy milyen ellenségképe volt hirtelen Brüsszelre.
2: Hát mondjál volt még ugye ellenségképeket. IMF volt még korábban.
0: Igen, bankok, stb. Igen, tehát hogy ez...
1: Hát civilként a Tilos Rádióból azt üzenhetjük, innen gyere köcsög, itt leszünk mindenképpen a végén. De tényleg azt gondolom, hogy a sor végén mi állunk, és hogy a legvégén majd hozzánk fog bekopogtatni, de hogyha kell, akkor nálunk fog megtörni Babilon hatalma, mert adás mindenképpen lesz.
4: Én leviszem Harag Pétert Navazába, ráteszem a folytást.
1: Köszönjük szépen Ásdőnek a 444-től és Fábián Tamásnak az Index.hu-tól, hogy itt voltak velünk, és emelték a fényét a Tilos Rádió Hétterítő című műsorában a sajtószabadság tematikus adásnak. Az a sajtószabadság tematikus adás, ez egészen estig lesz majd velünk. Ezzel kapcsolatban információkat a Facebook oldalunkon találtok, illetve van egy külön Facebook eseményünk is erre. Abban benne van a napi bontás, kb. Másfél-két órás programokkal fog menni. Lesznek majd zenések, és lesznek szövegesek is, továbbra is sztár vendégekkel. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok ezen a mai napon. Sajnos a forradalom most elkerül minket, és vasárnap lesz, és hétfőn lesz majd csak a héttérítő, úgyhogy a forradalom tematikus adásunkat azt majd egy pici csúszással fogjuk talán már a forradalom hevéből közvetíteni. Mindenkinek köszönjük a rádióhallgatást, és folytassátok a sajtószabadság tematikus napnak a befogadását. Kellemes hetet kívánom mindenkinek, szevasztok!
4: Hello!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Folytatjuk. Závada Pál, Jadviga párnája című regényének, illetve hangos könyvének feldolgozását. Ez a harmadik rész, a többi már fent van a Mixcloudon, aki lemaradt.

0: virággal vártam, de szánszándékkal csak egy kis vegyes marokra valót választottam, és nem vettem zokon, hogy Jadvigának a csokor, bár orca fürdetve hajolt az illatába, gondot okozott. Hiszen hivatalba kell szaladnia, azután meg haza, és a virág miatt magyarázatokra kényszerülne. Semmi baj, feleltem, s ahogy sétáltunk a parton, kivettem szépen kezéből a bokrétát, és nevetve behajítottam a tóba. Hadd ússzon csak, ott is a magáé marad. Ezen elmosolyodott. Kérdéseire kedvel beszéltem neki otthoni dolgokról, a maturálásról, Winkler Béni bácsiékról, majd utazásainkról, s felgászti élményekről is. Ellenben elhallgattam, hogy gazdálkodást gyakorolni itt most nincs sok kedven, s a jogi pályát illető kétségeimről se szóltam. Ráhagytam Jadvigára, hogy ősztől már ezt fogom tanulni. Miután kivártam, míg odafönt időzött a cégirodán, én kérdeztem őt, hogy tetszik-e neki ez a kereskedelmi levelezés. Lett-e belőle angol kisasszony, vagy inkább német kisasszony, tréfálkoztam. És hogyan megy a sora? Miként bánnak vele? Hogy idegen nyelveken írni szeret, ha csak abból állna ez a munka, de hát az asszonyával nem könnyű neki. És tudja, Ondrisko nézett rám, bármilyen kisasszony is az, nem lehet itt németté, hogyha egyszer idegen. Örülhet, ha a szemébe nem vágják, hogy csak szívességből tartják. Lábjegyzet, hát ez a német kisasszony engem is próbált gyakorló leckézni. Aztán mindenféle miatt ez abba maradt. Jegyzet vége. Az úr 1915. évében április hóban kőrisfát, akácot, meg nyárfát fűrészelt nekünk deszkának, Medovárszky Mihály és Koleszár István. A tönk fölött egy öl hosszan, egy col vastagon. Annyi krajcárt fizettünk, amennyi col hosszú volt a deszka. Az egész fűrészelés idejére kaptak egy-egy harmad véka búzát, 2-2 kiló szalonnát. Összesen lett fűrészelve 63 darab kőris, 84 darab akác és 59 darab nyárfadeszka. Kint vagyok, már megint a tanyán. 5. napja, egyhuzamban itt időzünk Gregornál, és várok. A kamrában alszom különben, bevittem szalmazsákot, ronypokrócokat, és boltból hoztam ide nagy petróleum lámpát. Jegyzett közbe, hogy tanyán csak 23-ban lett villany bevezetve. Mivel, hogy gondoltam olvasni is. Telehaigáltam a homokfutó ülés alját könyvvel, Mixát, Brody, Lovik, Herceg, Gárdonyi, Balzac, stb. De mindez ideig akárhányba kezdtem, fejezet félúton elejtem, tépelődvén, hogy ez vagy az, amiről írnak, hogyan van én velem, s aztán megint és megint csak Jadvigán az eszem. Legalább gondolatszabadságom volna. Ha kiszakadhatnék a folyvást ugyanazon körbe nyomtató lónak a jármából, mert a csupasz szenvedély idegek istrángján vagyok én odakötözve nőmhöz, s ő futtat maga körül. Engesztelést nem ad, és nem is fogad el, közelébb nem ereszt, hidegséggel űzel magától, s kínjaim iránti közönnyel. De kíjebb sem, egyéb gondolatokra, hasznos munkálkodásra se juthatok, mert e futószárak közte és én köztem nem eresztenek. Jámborságot parancsol rám, s vezeklő bűnbánó fogadkozást, holott tudja, hogy annak nem fog hinni. Egyéb vergődéseimmel neki dolga nincsen. Ő maga engesztelésre okot nem lát, s formáját sem ismeri. ma egy hete térden könyörögtem. Bocsássa meg, hogy megtébolyulva több heti kívánkozásomban, mely szétszaggatott már, erővel tettem asszonyommá őt. Kértem, igazgassuk életünket másképp, és jussunk jegyeskori szerelmünk egyetértő békéjére végre. Azt felelte, nem ő vele, hanem csak nekem kéne önmagammal helyes egyességre jutnom. De bizony, nézett el fölöttem szomorúan, épp erre kezdi sejteni már a képtelenségemet. Mert ő egyebet nem tehet, mint hogy tűr, ameddig csak bír. És nem tudja, meddig fogja bírni. És kelljek már fel. Micsodát, hogy tűr? Mit pattantam fel? Bűnbánásaimat? Az esdeklésemet? Hát csak én nekem van bárnivaló, neked pedig semmi? És amit előlem eltagadtál, azt nem kéne bevallani? Léptem hozzá, és vártam, de ő nem felelt. Engem egyszer iden kiengesztelni, hogy én is megenyhülhessek, ha egyszer én a te jó indulatodért mindent megtennék? Hogy mindent, nevetett föl keserű megvetéssel. Hogy csak vádol és megaláz, sértetten elszögdösít, mindent ide hagy én rám, és az anyjától se óv meg. Látja, sohajtott föl. Most is csak vádaskodni és követelni tud. Nem száll magába lelkét megvizsgálni, és nem a más, hanem az önmaga feletti uralkodás erejét megtalálni. Micsoda, hogy én nem, bődültem rá, kis ilyen ríva. Szüntelen őrjöngésének és támadásainak csillapítása véget is, szakított félbe magából kikelten, amit elviselni tovább már nem fogok. Elegem volt, sikoltott. Elegem van. Neked van eleged? Rontottam rá. És mivel fenyegetsz? Hogy el nem viselsz, nem tűrsz tovább engem? Ordítottam könnyek közt. Engem, aki a tenyeremen hoztalak ide? Na hiszen jó helyre. Engem, aki elsorvad már, te érted, te miattad? Elszökném előlem? Akkor most a lelkedbe vésd. Utoljára könyörgök neked bűneim bocsánatáért. Én téged mindennél jobban szeretlek. Hogyan csillapodhatnék le, ha el nem érhetlek, meg nem követhetlek? Én most kimegyek innen, és addig engem nem látsz, amíg te is megbánással, szeretve el nem fogadod férjednek a te törvényes férjedet. Vagy tudassad az ellenkezőjét, és akkor ne lássuk többé egymást. És avval rácsuktam az ajtót. Lábjegyzett, akkor még a konyhai ajtó a gang felé nem volt üvegezve. Csak később lettek vágva rajta ajtószemek, hogy a konyha világosabb legyen. Jegyzett vége. Fölkapkodván a legszükségesebbeket, befogtam a szellőt, és eljöttem. Mamovka szerencsére nem volt otthon, nem zaklathatott kérdéseivel. Azóta itt vagyok. Gregor csak rám nézett a motyomba, és nem kérdezett semmit. Én is annyit mondtam csupán, csináljon nekem helyet a kamrába. Jó, hogy Gregor erre se kezdi a csicskást adni, szobáját ajánlani föl a gazdának. Tudja, ha kamra, akkor kamra, mert zavartalanul akarok magam lenni. Mondom, olvasni próbáltam, de legtöbbet a mennyezetet néztem. Gregor főzött néha, ám étvágyam hozzá nem igen támadt. Olykor jártam egyet alkonyatkor, ahogy ha aludni nem bírtam hajnalonként, az erdősoron vagy az érparton. Munkákba bele nem szóltam, Gregor egyszer próbálta jelenteni, hol tartanak, de mert rámordultam csak, hogy jól van, nem abajgatott vele többet. Naplómhoz se nyúltam máig. Pohárhoz annál gyakrabban. Szlyuhovicát és vadkertit is raktam fel bőven a homokfutóra, s ágyékomhoz egy ízben, egy hajnalon, érzékeimet is kínzó álmok után. Ám magát a tényleges álmot visszaidézni, magyarán mondva, hogy ki volt a nő, aki megjelent benne, nem tudta. Bábjegyzett be, hogy ezt egyszer ki akartam radírozni, de nem ment, csak luk lett. De volt már egy ilyen, és pont a lap alján egy sor, és azt ollóval vékonyan levágtam. Mondjuk, hogy megrágta kisegét. Mert őszintén, ilyeneket én nem bírtam olvasni. Mert inkább csinálni, és olyankor máshova lapoztam. Mikor még ifjú koromban cetliket is betettem az amolyan részekhez. Bár legtöbbször mindjárt föl is rémlett, ahogy a cseléd Kusnyarik néni rajta üt, hogy csarabíts, csak! Hogy szégyeljen magam, mit csinál. De adjuk. Szegény ember teste, mint a templomegér. Harmadnaptól már nagyon csak Jadvigára gondoltam. Enyhültebb képzetek után újra csak haraggal, ahogy írjam így, fortyanási dühös szerelemmel, hogy így leszkésztetőn, keményen, hosszan várat. Legelébb még arról képzelektem, hogy mindjárt másnap, és ő maga jön utána. Gyalog, poros lába. Tudtam, hogy tudja, itt vagyok, hisz Gregor még aznap bement a faluba, és tudom, hogy hírul adta otthon. Aztán embéli reményeim szerte foszlottak, és már csak az üzenetére vártam. Máma, Gregor Krasiak bácsiékkal bikákat ment herélni, mert hogy vraj, az nagy pénteken kell, hogy úgy szenvedjenek, mint Krisztus. Vraj, hogy az ondja. Ilyen babonaságot még nem is hallottam bika herélésről. Jegyzet vége. Visszafelé az öreg benézett haza is, ahonnan avval tért meg, hogy amint elindult, vett észre a sarogjában egy abroszba betekert sonkát. Na, Andrisko, főzhetünk húsvétra. De megmondani nem tudta, hogy mamovkám rakta-e be oda, mert szokott szigorában gyakorta álcázza el ő is jótékonyságát. Vagy Jadviga volt az. Szívdobogva reméltem, hogy ez nőm gondoskodása, békülésének jele, és át is vizsgáltam az abroszt, majd az egész szekér alját írott üzenet után, de hiába. Később az jutott eszembe, hogy a sonka ezt jelenti. Jussom van jól lakni ünnepkor a sajátomból, de maradjak csak idekint húsvétra is. Ő aztán nem bánja, vagy akár az idők végezete. Éjszaka folyvást felriadtam, és oly tomboló nyugtalansággal, hogy szétrúgtam magam körül mindent. Egy ízben meg a sonkát kaptam föl, és akkorát sújtottam vele a szerszámos ládára, hogy a deszkája beszakadt. Hogy nem és nem ért meg engem. Nem bírja elképzelni sem, miféle állapotba tud kergetni valakit szerelmesének hiába való áhítása. Kivált, ha nem a távolság választja el tőle, pedig mennyit tűrtem vőlegényként is, mert az se volt csupa boldog, viszont szerelemben biztos epekedés, hanem az ő megvető haragja. Tetejébe, orca elfordítva viszonyog szerelmes kétségbeesésem láttán, hát ha bűnösnek tart, nem akkor kéne megvetnie, ha megbántottságára rá se hederítve mutatnék arcátlan közönyt. Az én fájdalmaim, idegeimet szétszagató vergődéseim miért visszataszítóak neki? Hiszen ha bűnbánó nem volnék, akkor se, s ha szenvedélyesen szerelmes nem volnék, akkor se ezekbe az állapotokba esnék, és ő neki mindkettőről tudni kell, hogy az vagyok. És ennek is, meg Amannak is örülnie kéne. És ezért megbocsátania. De bűnbánásomra fittyet hány, mert a szerelmemnek nem örül. Erre kell gondolni. Nagy szombat éjszakája van. A lámpát a repet fedelű ládára állítom, demizsomból savanyát töltök, fölhajtom, és hanyat dőlök szalmazsákon. Ma még csak ittam, enni nem ettem. Habár nem a böjti nap kedvéért. Remete életemben itt alig veszek magamhoz étket, de már annak előtte is elég gyengén ettem. Utoljára tán a boszák pörköltjéből lakmároztam jót. A lakodalma. Mennyire eltöltött ott engem az én rozmarin virágommal eljövendő boldogságunk, bizodalma. És most itt sorvadok, feleségem haragjától kitaszítva. Vagy kétségbeesésben, vagy ha reménysugarat is képzelek, olykor kamrámban földrengeni kétségek között. Hogy például okáért mit higgyek a mai nap után. Mert az öreggel ma üzenet érkezik. Anyám dühös. Elég legyen most már a kujtorgásból, korhelykedésből. Húsvétra takarodjak haza. Keresztapáék jönnek, vasárnap templom, hétfőn locsókodás. Gregor persze nem e szavakkal adta át, de vissza tudom én fejteni, miként szólhatott. Hát a felesége, nem mondott semmit. Álljedát, Sonyi, nyögte az öreg, hogy de, mert ő is odajött aztán, se potom hát, aj ona visla, no a csó. Aj ona vrávela, úgy mondja, sztari, ahogyan ő mondta, megértetted? Csak úgy. Hát se nyevje, ako sa môžeš takto správať, že s ňou pred všetkou rodinou. Toto mi odkázala, a ni tak, že odkázala, a nevrávela. Nábiedzetben magyarul, de hogy is nem, hogy utána hát ő is kijött. Na és mit mondott? Ő is mondta, úgy mondjad öreg, ahogyan ő mondta. Hát, hogy nem tudja, hogyan lehet neked magadat így viselni, hogy ő vele így az egész rokonság előtt. Ezt üzente nekem? Hogy hát nem úgy, hogy üzente, hát én nekem mondta. Különben itt azt, hogy ona vrávela, ő mondta, azt nő mondta, mert ona. Magyarban rossz, hogy nem lehet így mondani, hogy tudnánk, hogy nő mondta vagy férfi. Vagy olyat se, hogy moja. Szerintem szép szó, csak így egy szóval, hogy moja. Ami annyit tesz, hogy az én nejem. Vagy hát nő nemű valaki, aki enyém. Ezen a szavon többször el is morfondírozok, mert olyanom nekem sose volt. Csak anyusom. De arra nem lehet így mondani, hogy moja. Csak feleségre a férj. Mondjuk, ha kocsmában hallom Tótul, megyek, asszonyja, mert moja már vár ebédelni. Moja ma csaká už na obed. Na de, lábjegyzet bezárva. Így tépelődhetek, hogy ez most mit jelent. Mert bizony közel sem ez az, amire várok. Megint szemreányás csak. És hogy a rokonság előtt. Hát az Isten rogyassza rájuk az eget. Az számít mostan, mit visz a rokonság? Nem a mi egész életünk sorsfordulása? Hát miért nem tudott küldeni Gregorral legalább egy cetlit, ha mondani szégyellette volna? Hogy vár, hogy jöjjek, nem haragszik, ne haragudjak, etc. Iszok még egy pohárra, de csak bort, pálinkát most nem. savanyú, mint az ecet. A keresztfán szenvedőnek jut eszembe. Épp e napokban teljesedik be a sorsa. Ledobom az inget, letolom a nadrágot. Fekve, föntről nézek magamon végig. A hasam beesett, bordáim, csípőcsontjaim kimeredeznek. Szikár lettem. Külsőre is olyan, mint belül, magamat sorvasztó. Jegyzet, de nem volt alacsony. Én viszont alacsony vagyok. Jegyzet vége. Kínom a hátamra nőve nem ereszt, bűnömre, fájdalmamra szögezett rá ez az asszony. Ha örökre így maradnék, s tárt karú tetememből kikelve rugaszkodnék el oda hátra, nyerhetnék-e bűnbocsánatot. De ahhoz nem én kéne, hogy előbb megbocsássak, hasít belém a kérdés. Mert én most engesztelődésemet az ő bűnbánásához és megbocsátásához kötöttem. Vajon Jadvigának van-e valóban is ellenem elkövetett bűne? S meg lehet-e, vagy meg kell-e bocsátani látatlan, tudatlan mindent? És e pillanatban ez a fohász bukik ki belőle. Istenem, hiszen látod, hogy vezekelve bánom vétkeimet, segíts hozzá, kulcsolom könyörgésre a kezem, hogy itt most én mindent megbocsássak neki, bármi kikötés nélkül. És ahogy ezt írom, leletéve a tollat, már elmúlt éjfél, érzem, hogy amint e mondat végére érek, imádságom óhaja be fog teljesülni. Nem kell várnom már semmire se tovább, megmosdok a kútnál, s már is elindulok, gyalog, hogy majd a küszöbön ülhessek, míg fölébred és meglát. Elmúlt az ünnep, s én azóta csöndes boldogságban vagyok, és úgy vélem, Jadvigám is ugyanúgy. Egymást kevés szóval, fokról fokra közelítjük, s békülésünk, ez a húsvéti engesztelés, minket végtelen nyugalommal, megtisztulással és reményt adó türelmes várakozással terít. Hazatértem, úgy történt, ahogy elterveztem, a vasárnap hajnali irgalmas órában, elindítva magam. Pirkadatra érkeztem, besettenkedtem, s hálószobánk küszöbére kuporodtam első derengéskor. Ő megemelte dunnáját, s föltámasztom magát, kukkantott ki alóla. Hetek óta először angyal arca a mosolyot. Közelébb húztam magam egy csusszanásnyit. Fölült, s letette lábát az ágyba. Megint vonszoltam magamon egyet. Lecsúszott az ágy mellé a földre. Ismét húzóckodtam felé, s ő is én felé. Már érintésnyire voltunk, de nem érintettük egymást. Csak összefontuk lassan tekinteteinket. Ott pusztj, súgtam. Jegyzed be azt, hogy ott pusztj, mifelénk így nem mondják. Nekem is szótárban kellett megnézni, mert van szótár. Azt találtam rá, hogy bocsássál meg. Pedig szó szerint, ha veszem, akkor hagyjad, vagy engedjed el. Nálunk itt csak inkább olyat mondanak, hogy nyehnyevajsza. Ne haragudjál. Nem nagyon van olyan, hogy bocsánatkérés. De biztos szépen akarta kifejezni. Nagyon is szeret néha szépen kifejezni. Lábjegyzet vége. Súgtam, hogy bocsásson meg, de már az ő ujja alól, amit csitre lendített a szám elé. Markomba fogva e fürge madárkát megcsókoltam ezt az ujjacskát. ám ő, mintha játékosan, de szomorúan derengő mosolyjal sebesen kikapta kezemből. Majd egymás szemek útjába ereszkedve próbáltunk lelkeinkbe látni, vagy a tükrükbe legalább. Akkor vállára vonta a fejem, és elengedve hagyta ott. A sírni vágyó boldogság borított el, és hála könnyei meredtek, de karjaink ernyedtek voltak, mint a bábuki. Tudtam, hogy még nem ölelhetem át, hogy mostantól várnom kell, amíg ő maga ér. Később reggelit adott, s vasalt inget, sötét ruhát készített nekem. Őt magát először láttam asszonynak való ünneplőbe öltözni, de kék selyem ruhájának szemérmes pompájában szebben tündökölt akármely leánynál. Hódoló mosolyjal némán néztem a tükör előtt, s ő észlelte és elfogadta rajongásomat. Mamovkát meg se vártuk, kettesben karunkat összefűzve indultunk a templomba. Jobbján ültem, hogy a balra eső oltárral együtt őt is nézhessem. A mavkának utána, hál' Istennek, mielőttünk az első padban kínáltak helyet keresztapáink. Bacovszky tisztelendő kitett magáért. Ábjegyzett, nem ismertem, mert utána el lett távolítva. A pap az ő lelki nyájának terelő pásztora, de van, hogy ő bitangol el, nem a nyáj. A tisztelendő kitett magáért, és oly zengzetes szlovák körmondatokban állította elénk a megváltó kínszenvedés meg a mennybe menetel példázatát, hogy a régi parasztnyelvet beszélő nép azt nem is igen értette. De magam se a papot figyeltem, hanem nőm arca, nyaka, válla vonalát, behunyt szemem sötétjébe is berajzolva képzeletben azt. Ábrándozásaimból Bacovszky fülsértő kántálása riasztott csak fel. Képtelen megtanulni a liturgia elbeszélve énekelendő egyszerű dalamát, de hát botfüle van. Szerencsére kántorunk és presbitereink hangjukat tisztán zengetve dicsérik az Urat, és mindig pontosan vezetik a gyülekezetet végig a Tranaszius aznapra rendelt s gót betűkkel kinyomtatott zsoltárjain. Az evangélikusoknak azt a nagy régi kapcsos, rezes sarkú énekes könyvét hívják úgy, hogy Tranaszius. Én se tudtam sokáig, hogy miért, de egyszer csak megnéztem az öreg apámét, és ott volt, hogy Tranaszius által egybegyűjtött zsoltárok. De őróla csak azt tudom, hogy valami pap volt a régi időben. A megreparált orgona pedig így fenségesen talán még soha nem szólt. Végre Martin kántor is megmutathatta, mit tud, még egy darab Bachot is játszott. Négy fiú felváltva fújtatott neki buzgó. Lábjegyzett, én is szerettem karzaton fújtatgatni. Csak keveset hagytak, úgy inkább az erősebb fiúk. Jegyzett vége. A kitódulókat a főkapuban áldásával elbocsátó tisztelendő mosolyogva hajtotta meg magát feleségem előtt, aki erős vár a mi istenünkkel, de magyarul búcsúzott, ám Bacovszky még félremond. Pocskáj zse trochu, Andro, hogy várjál csak kicsit, Andris. Nem jöttél el Hruskához a múltkor, fordult oda hozzám, ahogy szétszélett a gyülekezet. Csak nem vonnád ki magadat? Mi mindannyian számítunk te rád, de hát, miről lenne szó? Nekem a Hruska nem mondta, mondtam már. És csak Jadvigát néztem, aki a templomkertben nyíló, tömött fürtű fehér játszintokhoz guggolt oda éppen. Azokat szagolgatta még akkor is, amikor megkerülvén a templomot értünk vissza hozzá, amely sétán Bacovszky kurtán fölvázolta, hogy a háború után újra fognak rajzolódni az országhatárok. Nemzetek kelnek föl majd tetsz halálaikból, s így ébredünk fel mi, szlovákok is, s hogy a mi végvárainkban nekünk, nám, dolnozemszkim szlovákom, mármint mi nekünk alföldi szlovákoknak, akik Mária Terézia alattól vagyunk etájon letelepedve, jegyzetbe zárva, szintúgy kötelességeink vannak föltámadó hazánk, a mi édesanyánk iránt. Én mind értetlenül bámultam a papot, mire az súgva közölte velem. Azon fáradozunk, hogy a szlovák állam megalakulása után mi sem maradjunk tétlenek. Ez az egész térség a maga szlovákságában. Na, de erről beszélünk. Kedvestére itt nálam gyűlünk össze a parókián. Ne keressél kifogást, fiam! Már csak édes atyádra gondolva se. Emelte rám az ujját, soha nyájasabb csöpre. Vasárnap hajnal óta Jadwiga mind szebben és szebben néz rám. Az Isten tisztelet után családi ünnepi ebédre gyűltünk a régi házba, Mamovkához. S noha nőmet most is feszélyezte ugyan anyám, cseléd nyanyáit egzecírozó közönségessége, Jadwigám mégis gyakran simogatott meg pillantásaival. Míg unottan beszélgettünk keresztapámékkal, s összetekintve bosszankodtunk Erka unokahúgom harsány butaságán. S azután is körbeölelt a feleségem többször az ő drága tekintetével. Délután vizitre szaladtunk át a homokfutóval Spevács tisztelendőjékhez, mert Jadwiga vágyott már nevelő anyjára, kivel a lakodalmon kevés ideje maradt szólni. Lábjegyzett, áttelepültek, mint szlovákok, 947-ben, lakosság csere során Szlovákiába. Vagyis akkor Spevács tisztelendő úr már nem élt, csak a család. Mondta is nekem útközben Jadwiga, annyira bántja, hogy nem kérte meg, legyen neki Judit mama aznap édesanyja helyett férjhez adó örömanyja. Csak hát tartania kellett Mamovka rosszallásától. A papék s aznapra összesereglett gyermekeik a családjaikkal mind oly szeretve és büszkén néztek mi ránk, hogy még sohasem éreztem így. Bennünket jó akarúink nagyon erősen és szépen látnak összetartozni. Este együtt készültünk némán lefekvéshez. Ő vezetett az ágyhoz, maga mellé fektetett, közel húzottunk egymáshoz. Fölém hajolva meg-megérintkezett, mire én vállára tettem a kezemet, ám ő elmondta. Simogatta a hajamat, majd a párnára dőlve fordulva felém tovább az arcomat. Sokáig, boldogítóan, szépen és sokáig, nekem annyit engedve, hogy közben a karján nyugtassam a kezem. Így is aludtunk el, úgy hiszem egyszerre, hogy mindkettőnk feje az ő vánkosán.
1: Irodalmi lépegető. Lépegető.
0: Hétfőn gyorsan kergettem magamat végig a máskor kedvel bejárt locsolkodó úton. Lábjegyzett, én nem nagyon szerettem locsolkodni sose, mert apussal és főleg bátyámmal kellett. És a rokonok mindig csak a bátyámra mondták, hogy ügyes, szép, nagy fiú. Én rám meg, hogy nem. És mindig a kevesebbik osztályt találgatták, mikor kérdezték, hogy hanyadikba járok. Téged kéne inkább locsolni, álljak az esőre, meg ilyenek. Lábjegyzet vége. Már keresztanyáméknál is tyűkön ültem. Szerencsére legény kompánia jött az RK-hoz, aki úgy kezdte nekik illegetni magát vihorászva, mintha csiklandoznák, így hamar ott hagytam őket. De Kohut Ivkától, Zsófka nővérem hajdani jó barátnéjától már csak nem menekültem. Először voltam vele kettesben, az anyja közben kiment, azóta, hogy másfél éve, nem sokkal Zsófka halála után megmondtam neki, ne gondoljon úgy rám, ahogy én soha se gondoltam. Mert most már van is választottam. Szegény, akkor majdnem sírt. De később kevélyen fordult el tőlem, ha látott az utcán. Csak hamar pedig Zsófka

Rosszáné, mi gyerekkorunkban sokat játszottunk az ő pityujával. Úgy hívták, hogy Pityka. Nagyon szeretett minket, és mikor családunknak volt valami haragfélesége férjével, Rosszapali bácsival, akkor Ivka néni ragaszkodott, hogy a gyerek nem tehet semmiről, és engedett játszani, jegyzet bezárva. Valósággal futottam a páromhoz haza, ahol persze ott ültek még ismerős férfiak, Rosszapali búcsúzkodott éppen, és újak is érkezvén ki se akartak fogyni. Ondriska, súgta oda Jadvigám, dőljön csak le a hátsó szobában, majd én letagadom magát. Szerettem volna nyomban átölelni kedvességéért. Elég hosszan alhattam, hisz előtte jó pár éjszakán át szinte semmit. Homályos késő délután volt, mire fölnyitottam a szemem. A házban csend, na hál' Istennek, elment már az összes locsoló vendég. Kijöttem a pitvorba, és szobánk ajtajának csipke függöny ablakán át megláttam Jadvigát, amint az asztalnál ül. És akkor előre dől a látómezőmbe egy férfi alak, és a feleségemhez beszél. Mereztettem a szemem, hogy ki lehet. És végre fölismertem. Winkler francia. Csak bajusz növeszte. Olvasva utána mindig bajusszal képzeltem el, pedig állítólag, hogy ez csak rövid ideig volt neki. Megtudtam az ügyvéd irodában. Majd az álbakteri időkben növesztett megint. Jegyzet vége. Egészen közel hajolnak egymáshoz, és nagyon halkan beszélhetnek, mert még mormogást se hallok. Franci vörösbort tölt magának. Nem vár kínálásra. Már jó ideje ülhet itt. A lábam a kőhöz ragadt szinte. Na de hát nem nevettetem itt ki magam eleselkedéssel. Mindjárt észrevennék az árnyékomat úgyis. Krákogok hát, és benyitok hozzájuk. Franci fölpattan, elkaszagja magát, s beborozva széles kedéllyel tárja ki karját, átölelve csapkodja a hátam, majd ugratva, szemével csippentve kezd korholni a lustaságomért, ahelyett, hogy végigöntöznéd máma a szép asszonyokat, és közben Jadvigát nézi, mert ő rá és magára érti, és ezért nem szép lányokat mond, és ezért volna jobb neki, ha magam is locsolkodnék még valahol. És Jadviga elárulta neki, hogy odaát alszom, pedig azt ígérte, mindenki előtt letagad. Ami hagyján, de föl se keltett, mikor Franci megjött. Nem, mintha én oly kíváncsi volnék most a Francira. Mindez bosszant, de tudom, hogy nőm előtt mutatnom nem szabad. Ezért, hogy Franci tréfáin nem nevetek, Jadviga figyelő tekintetéből látom, nem tart elég udvariasan jókedélyűnek, azt ahol próbálom menteni, hogy ne haragudjatok, kótyagos még az álomtól a fejem. De rég láttalak, lefogytál, barátom, rázogat meg Franci a tarkómat markolva, ahogy leülök. Kicsikét nyúzottnak látszol. S oly hosszan tart így heherészve, hogy már le kell fejtenem magamról a tenyerét. Sose szerettem, ha a nyakamat fogdossák. Mamovkám vezetett így, a tarkomnál fogva, mindig az utcán, és én nem mertem kibújni alulva. Ám most azért mosolygok, jól vagyok, Francikám, ne aggódjál érte. Na, azért is jöttem, mert a jegyzőjék hoztak át. Oda csatlakoztam, mikor meghallottam, hogy készülnek, mert még nem is gratuláltam, néz rám a Franci, hiszen hát nem épp a lakodalmatkor kellett elutaznom, pont akkor. Jadviga ez alatt éppen kifordul, hogy valami süteményt hoz még. A társalgás nem tartott sokáig, csak Franci emlegetett még egy-két

Rég nem látott, vagy a frontra került embert, s Jadvigat tett úgy, mintha az érdekelné, hogyan szolgál Béni bácsi és Mici néni egészsége. Felsóhajtottam, mikor Franci végre vette a kalapját, hogy na akkor még eléri a 7 órási vonatot. És úgy láttam, feleségem is föllélegzett, ahogy a vendég után betettük a kaput. Szerencsére megálltam kellemetlen megjegyzés nélkül, és elhessentettem a fejemből Francit, kivel a kontaktus eljegyzésünk óta valahogy meglazult. S ő lekezelő lett velem, és nyegle. Jegyzem. Nem tudom, hogy nem lehetett sejteni, hogy miért. Jegyzet bezár. Jadviga fáradtnak látszott, és most ő dőlt le az ágyra. Aludt egy órácskát, de ahogy melléje feküdtem, fölébredt, és rögtön az álmából hozott kedvességével nézett rám, melyet azután később, már Halloweenben, ugyanúgy, mint előző éjjel, csak tetézett. Simogatta a kezem, átülelte a fejem, tapintgatta arcomat, karomat, mellkasomat, és én magam alig érintettem őt. Bal kézfejemet két kézzel fogta álla alá, és néha megcsókolgatta, míg én jobb karommal a derekát tartottam átölelve, s így is maradtunk végül. Még egy éjjelen át csitított kedvesen mozdulatlanságra, míg ő maga érintgetéseivel szeretgetett csöndben. Persze hálóruháinkban maradtunk mindvégig. A 4. éjszakán végre úgy értettem, mert szólni mondom alig szóltunk, hisz folyton odaemelte mosolyogva mutató ujját a számra, hogy kövessem, tegyem azt, amit ő. Végigvonta a tenyerét az arcomon, nyakamon, és várt. Föleszmélvén ugyanúgy simogattam meg őt, én is. Akkor még egyszer, még egyszer. Így vezetett aztán keze másfelé az enyém, és megint másfelé. Ezt a felelgető, majd pedig már egy időben ugyanazon úton járó, tapogató tenyérsiklást játszottuk sokáig. Utána kigombolta, s levonta rólam az inget. Ő is kibújta magáéból. Sejem bugyikában, gatyában borultunk szembe egymással. Ölelve simogattuk egymás hátát. És akkor először csókolóztunk hosszan, szabadjára engedve egymás arcán, ajkán, szájában nyelvünket, ezt hajnalig sem unva meg. Végezetül rám mosolygott, végig csókolgatta az arcom, megfordított, s hátulról átölelve hozzám simulva aludt el. Én sokáig moccanatlanul hallgattam, és éreztem tarkomon szép lassú, alvó szusszanásait, hátamon pedig csupasz keblének emelkedése, süllyedéseit. 5. napon hazatérve Jadvigát, mint húsvétkor a templomkertben, most is a napos virágágyásban nyíló jácintokhoz guggolva találtam. Összelelkeztünk, és már mind a ketten tudtuk, éjszakára végre elszállhatjuk magunkat, hogy minden estül megtaláljuk egymást. Ebben telt az egész napunk is. Amint csak összenéztünk, s hál' Istennek gyakorta néztünk össze, újra és újra azzal a mosolyjal tekintve a másikra, ígértük egymásnak ezt. V tomto živote takto som nebol radosťou bez seba, mint azon az éjszakán. Magyarul, hogy ebben az életben az örömtől még így nem voltam magam kívül. Arra meg már nyilván nincsen szó se, hogy eme gyönyörűséget kifejezze. Lábjegyzet bezárva. Ágyunkba kerülvén a feleségem nem akart már többé mozdulataival én előttem járni. Habár olykor lassítva kezemet,
tudatta, hogy azt sem óhajtaná, ha én futnék előre. Csupán egyben mozdult ő elébb, hisz odáig, ahová előző éjjel jutottunk el, ma már egyszerre értünk, beleértve ingeink közös levetését is. Ahogy félig mesztelenül, és mind forróban csókoltuk, öleltük egymást, végre ő volt az, aki elfordulva tőlem magára húzta a dunnát, s alatta először vetette le nadrágocskáját. Alja, drahí moj, merkujte, hogy de én drágám, vigyázzon. Súgta a fülembe, hogy vigyázzak, csak lassan és nagyon-nagyon szeliden tegye. De hát én tudtam ezt, és már előre igen el is határoztam magamat erre. Úgy tettem. És itt most már nem is tudok többet írni erről, mert a papíron is megnémít a gyönyörűség és megrendülés, miket nem csak azt táplál, hogy végre közös akaratunkból lehettünk egyek, hanem az is, amit ezen a legdrágább arcon, inkább csak megérezve, mint látva, észre kellett vegyek. A gyönyörön és odaadáson is átütő fájdalmát annak az emléknek, amit Jadvigám abban a percben leküzdeni volt kénytelen magában. Amikor eltorzult arccal vont engem legvégül beljebb, és hogy talán némi testi fájdalmak dacára is, szeretve, megbocsátva, szememben mosolyogva fogadta mégis utána hálámat, s némán ujjongó örömmet. Azt persze kifelejtettem a fentebb írt napokból, hogy kedd este mégiscsak elmentem a békétlenek, a Bacovszkinál összegyűlt szlovákok közé. Kedvem most se volt hozzá, mert ezt az estét is Jadvigám keblén óhajtottam volna tölteni, de nőm ösztökélt, hogy csak menjek, megláthassam legalább, mi fő a fazekukban, s a tisztelendőt se kéne megbántani. Noha egyikünk se rajong, az orrát a fölkapaszkodott a gőgével fennhordó Bacovszkiért, aki a hit és a nemzeti öntudat szigorú ostoros pásztoraként csak épp a lelkétől maradt távol azoknak, akiknek lelki atyául rendeltetett, s aki az áldás megvonásával is képes fenyíteni azt, akire megneheztel. Az pedig szégyennel tölt el bennünket, hogy annak idején a közelgő esküvünk ügyében már jó előre értünk üzenő papnak nem mertük megmondani. Jobban örülnénk, ha inkább Jadviga hajdani gondviselője, Spevács tisztelendő jöhetne át a szomszéd faluból összeadni minket. Abban a vagy 18 fős jeles férfi társaságban, amely állott falunk virilis krémjének azon rétegéből, mely se magyar, se zsidó nem volt, a következők jelentek meg. Gyurovszki, Kohut, Samuel, Moravszki, Kolyeszár, Lestján, Adamik, Szlávik, stb. A legnagyobb gazdák. Én voltam a legfiatalabb. Plusz Ruska disznókupec, Pán Budzinski, az evangélikus iskola direktora, továbbá ennek tanára, Rosszapali barátom, aki Kohutnak a veje, aztán Cseplán Rőfös, Vajasdi Jankó bácsi, gabonás, aki apácskám jó barátja volt különben, valamint Rancsok doktor, és Szvetlik Pista aljegyző cimborám. Lábjegyzett, ezeknek a családjait mindet, meg még egy csomót, nekem is nagyon is kellett ismerni. Csak itt nincs hely melyikről mit írni. Ahogy beléptem közéjük, először is arra jöttem rá, mennyire jó, hogy darab ideje nem ezen a földön járok. Nem olvastam újságot a szörnyű híreivel, se elöljárósági hirdetményt, se mást, s nem kellett ezeket az embereket se unnom, bólogatnom véleményükhöz, velük politizálni, sopánkodni. Szinte azt se vettem észre, hogy háború van, és szégyenszemre nem figyeltem,
hogy értesülhettem volna róla, falunk belé is oda veszett már vagy 10. Köztük egyik a lestján fia, nemrég. Ismertem is a Jancsit, most gondoleált az apának, aki még nem tette. S ebből is eredt el aztán az elején a szó a háborúról. Szóba került a tavalyi júliusi Anna napi mozgósítás, amit itt a piacon doboltak ki, meg hogy kiket vittek el már rögtön azon a héten a szerbek ellen. De hogy milyen célokért is ontják fiaink a vérüket? E váratlan, fölharsanó szózattal fordította orcáját Baszovszky Reánk a gyülekezést meg a napi rend felé. Mely kérdését nem válaszolta meg, de hogy az áldozat ne legyen hiába való, soha ne felejtsük el, és bizonyosodjunk is meg róla, hogy szlovák szív dobog mi bennünk. Mellettem a mókára mindig kapható Vajazdi Jankó bácsi be is kukkantott, megemelt kabát hajtókája alá, mire Szvetlik Pista fölkuncogott. De tisztelendőnk, nem zavartatva magát, belefogott, hogy fölidézze az előző században a nyelvért és kultúráért, Stúr, Hodzsa és Hurbán vezetésével folytatott áldozatos harcot, rámutatván, hogy most azonban már a nemzet föltámadásáról és egységéről van szó. Majd példákat sorakoztatott fel a monarchia magyar közigazgatásának megáltalkodottan nemzetiség és szlovák ellenes jogtiprásaira az elmúlt évtizedekből a legutóbbi időkig. Ha pedig, ha meg, abból a 400 parlamenti képviselőből az az egy-két szlovák, aki bekerülhetett, elsérelmek miatt fölemeli szavát, emelte a feje fölé az ujját a tisztelendő, lehurrogják őket. Ha viszont bárki, aki akár beszél az erőszakos magyarosításról, akár írni merésze róla, azt nemzeti gyűlölet szítása címén bebörtönzik. De most már recseg, ropog ez a nemzeteket elnyomó uralmi építmény, és e háború apokaliptikus villámcsapásokkal felperzselt földjének porából felröppen majd a néplélek főnix madara. Vajasdi bácsi a mennyezetre néz, többen követik is tekintetét. Erősebben és büszkében, mint valaha. Ám ebben nem csak bíznunk kell, hanem érte tenni is kötelességünk. Most egy kis vizet, súgja maga elé Jankó bácsi. És Baszovszky, mintha csak engedelmeskedne, kortyol a pohárba. Össze kell tehát fognunk szlovákságunk védelmében, szorítja össze az öklét rögtön aztán. Nemzetiségünk e szigetén, melyet körös körül vesznek azok, akiknek a kása nem étel, a tót nem ember, és akik úgy csaholnak ránk gyűlölettel, Tostyeka Juzse butatót. Ezt Baszovszky is magyarul idézte, kiváltva Vajasdi bácsi elismerő hümmögését. Tostyeka Juzse, azt ugatják, hogy butatót. Bizonyos személyektől sokat lehet ezt hallani. Van még pár ilyen mondás, hogy üveges tótnak a hanyattesés, meg hogy dur neki, mint tót az anyjának, stb. És állítólag a szlovákoknak ez a csúf neve is, hogy tót, ez meg abból jön, hogy halál németül. Nem valami jóindulatú szólásmondások nemzetiségi szempontból, lábjegyzet bezárva. Álljatok hát készen, szlovák testvéreim! Zengette föl tisztelendőnk a hangját, akárha a szószékről. Ti, a népünk anyatestéről hajdan elszakított telepes vándorok hű utódai, őrizzétek meg őseitek nemzeti érzését és hitét, és védelmezzétek meg a reátámadóktól. Avagy tétlenül akartok várni újabb és újabb csernovai tragédiákra? Micsodára? Bocsom, hovori! Hajoltak össze értetlenkedve a jámbor gazdák, mert nem értették, hogy miről beszél.
Én se hallottam erről a csernobai esetről különben, jegyzet bezárva. De tisztelendő uruk megvilágítá rögtön, miről van szó. Hogy belétek lövessenek a magyar urak, mint 1907-ben a ma kis szlovák falu béketűrő népébe, akik közül 15 odaveszett, 60 pedig megsebesült, csak mert nem akarták hagyni, hogy új templomukat idegenek szenteljék föl, s nem váltak meg papjuktól, dörögte Baczowski, de itt már levegőt kellett vennie. A nagy Hlinkától, akit csak is a szlovákságáért vetettek azután börtönbe, és aki a szlovákok vezére lett? Én, ütött a mellére háromszor Baczowski, én nem akarlak benneteket csendőrsor tűzbe vezetni. Janko bácsi, az nagyon jól tetszik a tisztelendő úrnak tenni. Más útra kell lépnünk, de hogy a kudarcot is megelőzzük, s a megtorlásnak is elejét vegyük, idejében kell cselekednünk, s erre titokban készülnünk. Talán értjük egymást, urak. Hát, annyira bizony nem értettük, és akadt is egy-kettő, aki ráköszörülte torkát, hogy akkor most miként is vélekszik a tisztelendő úr? Hogy szóval mit kéne tegyünk? Ám Baczowski úgy felelt, hogy őriznünk és szüntelen táplálnunk a szívünkben nemzeti hovatartozásunk tüzét. Majd a további okvetetlenkedésnek avval vette elejét, hogy atyai derűvel nézve körbe biztosított bennünket, nyugtalanságra nincs ok, csupán arra, hogy mindig résen legyünk és készen álljunk, és majd mindent a maga idejében. De akkor már hordta is föl a szolgálólány a tepertős pogácsát és a pálinkát a pohárkákkal, majd a újabb fordulókban a bort és a tvarosnyíkát, mik aztán rögtön máshoz csináltak a gyülekezetnek kedvet. Tvarozsnyéka már volt emlegetve a Stralsundi résznél is, hogy túrós lepény, különben sós túra, és rákenve a rásült tojás sárgány, zárója bezárva. Ám mielőtt hozzáfoghattunk volna, Baczowski rosszalóan tekintve a Szlyuhovicába már is belenyalók felé, ezt a magyarok is tudják, hogy Szilva pálinka, még egyszer fölállt, s hosszú imába fogott, mibe nehéz sorsú népünkért való fohászát is belevette. Majd ahogy elmormogtuk vele a hiszek egyet és az áment, pálinkát töltve magának, kocintáshoz való áldást is mondott még ráadásul. Na, megadtuk a módját ennek a kupica Szilvának. Sóhajtja mellettem a poharába, megint csak úgy, hogy csak én halljam, Vajasdi Jankó bácsi. Hát, meg Jankó bácsi, meg, mondom, és összenézek, és kocintok vele. De amint végig kóstolok mindent, pálinkából, borból is szigorúan csak egy-egy pohárral, azt lesem már, amire eddig is legtöbbet gondoltam, hogyan szökhetnék mi hamarébb haza az én feleségemhez. Szerencsére Roncsok doktor búcsúzásra emelkedik, hogy neki még beteghez kell menni, s ezt kihasználván én is elköszönök, így ágyazásra már haza is érek. Hogy lejegyezzem, legnagyobb részt Gregor emlékeztetései szerint, hogy az 1915. esztendő tavaszán hogy folytak a mezei munkálatok. Sokáig fagyos volt az idő, és a búzák igen gyengén, ritkán nőttek. És mi bosszantó, Gregor mondja, hogy még a régi fajta lovász patonai kell ki jobban. A Bánkúti 1201-esből megtán hiába volt annyit tenni, mert az nő gyatrában. Árpa alá is csak tavasszal szántottunk, mert a télen nem volt arra alkalmas időjárás, sem pedig még az ősszel, mert akkor is hamar elérkeztek az esők, és hideg lett igen korán. Március első felében is nagy esők hátráltattak. Március hó 20-án kezdtünk szántani az árpa alá,
a tükör a cél kormánylemezessel végig, 25-én bevetettük a zabot is, 30-án pedig beborraláltuk a búzákat. 31-én répát és mákot vetettünk, valamint beültettük a krumplit. A laposokon még víz állt, azt ki kellett hagyni. Április 1-én kinyitottuk a szőlőt, a tanyait és a kenderföldit is. 2-án dudvatrágyát hordtunk ki, pótlásra még, ahol kellett. 3-án pedig az összes kukorica gyökér kórók ellettek pucolva a búzából. Közben erősen lehűlt, 3-án és 4-én szinte egész nap esett a hó, néha meg eső, hideg idő volt. 7-én lemetszettük a kenderföldi szőlőt, és a tanyán még ültettünk szőlővesszőt, meg sárga dinnyét. 13-án beállítottam még egy hónapost szolgálatba, koszttal együtt. 14-én elkezdtünk kukorica alá szántani, a vetőgép alá. 22-én kezdtünk kukoricát vetni. 24-én a tanyán, ahol most először Fleischmann félét tétettem. Molnár úr küldte, ki hajdan apácskám mellett kezdte még a gabonakereskedést. 27-én bevégeztük a kukoricavetést a melindaiban is. Április 30-án kezdődött a kukorica morzsolás. Gyurkovics átjött megnézni, hogy szuperál a Hofferschranz nagy lentkerekes morzsolónk. Apovkám utolsó beszerzése, hogy vegyene ő is. Május 1-én borult idő, kevés eső esett. De már 2-án szép, hosszú esőt kaptunk. Na de aztán 6-ától 10-ig bejött megint a hideg, tetejébe még fagyott is, mindenféle károkat csinált nekem. Amely kukoricák hamarébb kikeltek, azok mind lefagytak, de legjobban a szőlők fagytak meg, s a gyümölcsfákat is alaposan megcsípte a dér, na meg a krumplit, és az összes zöldségeket, a babot, de még az akácfákat is. Még ilyen időt. Úgy írja, mintha ő csinálta. Pedig hát a tekintetes úr nemigen nyúlt mezei dologhoz. Nekem sajnos már nem volt ilyen jó dolgom és cselédem. Munkálati rend mondjuk nagyjából megmaradt. Míg persze hagyták. Lábjegyzet vége. 1915. május 28-án fényes napsütésben már. Az áprilisi összetalálkozás reménye és gyönyöre után a május a kivirágzás hónapja mi nekünk. Ma döbbentem rá, hogy így volt ez tavaly is. Stralsundba küldött leveleimre húsvétkor kaptam Jadvigától az első olyan választ, amely valóságos bizakodást is megengedett nekem. Mire én rögtön utaztam, futottam hozzá. Akkor találkoztunk először úgy, mint akik már nem valamely gyakorlati külső okból, hanem egymásért akarják látni csak egymást. Májusban pedig már szerelmesek voltunk. A megelőző, a 1913-as év augusztusában, amikor hosszú évek múltán először láthattam, ő pedig gyámapját akkor utoljára, s visszaszöktem hozzá, nem akart engem megérteni még. Hazaküldött, mint egy elcsavargott, szófogadatlan kölyköt, hogy aztán itthon újra csak Erzsit keressem föl, aki mindig úgy tekintett rám, mint egy férfira, ahogy a Lotte kaland óta már én is önmagamra. Jártam hát titkon, dologi fizetségek fejében Erzsihez, menekültem Kohut Ivka sóvár tekintete elől, s mindeközben egyre epekedőbben írtam a leveleket Jadvigának, melyekre ő csak képes lapokon válaszolgatott. És emlékszem, októberben, amikor Zsófka nővérkémet temettük, aznap este is nekiültem, hogy szenvedésemet,
a velem azt könnyek közt megosztani kész Ivka helyett, oda képzelt szerelmesem elé öntsem, de nem tudtam írni. Érzéseimet viszonzó válasz, vigasztaló simogatás nélkül már nem bírtam ki ezt, és összetéptem a félig írt levelet. Azon az éjszakán is Erzsi ölében nyerhettem oltalmat megint csak. Fájdalmas, mély szeretettel Jadviga először akkor írt nekem, amikor apácska meghalt 14. februárjában. Hogy annak, akit most elveszítettünk, mi ketten voltunk a szívében igazán. És ez már örökre összeköt minket. És onnantól egyre szaporodó levelekben vigasztaltuk, és sorainkkal simogattuk egymást, míg nem húsvét után kiutaztam hozzá. 2,5 hónapon át laktam a tavalyi tavaszon és nyár elején a felgázti Winkleréknél, s habár erősen kellett spórolnom, amikor csak tudtam, beszöktem Stralsundba, a Mecklenburger Hofba, s Jadvigával a tóparti fűzesbe. Idillünk, melyet addig csak mamovkám hazaparancsoló lapjai háborgattak, azért szakadt félbe, mert kitört a háború. És már vendéglátóim is jobbnak látták volna, ha hazautazom. Hanem az addigi hónapok. Talán egyszer majd a tavalyi naptáram bejegyzései szerint megpróbálok leírni találkozásról találkozásra mindent. Ahogy egymással mindinkább felszabadultá és örömtelivé váltunk. Különösen, ha elutaztunk, és így a legzsugoribbnak az időnek is éppen bővében voltunk, mint májusban 2-szer is. Ha erre gondolok, csak a vérpesdítő szemű, boldogan kacagó Jadvigát látom, ahogy a derekát ölelem, és ő fejét hátravetve nevet, de úgy, hogy egész testét rázza a kacagás. És persze sose feledhetem azt a délutánt, amikor a tengeren, egy hajón fogadtuk meg, hogy egymáséi leszünk. És azt mondhatom, hogy ez végre mostanra, a következő májusra teljesedett be igazán. Jadviga kacag és kacag, míg én ölelem, és egymáséi vagy. Az a szeglet a templomkert kerítésénél. Épp ott álltak meg ezek ketten, egymást kerülgető évődésükben, és ott tipródtak, tapották a követ vagy fél órán át azon a helyen. A nagy gesztenye alóli padról jól ide látszottak. Alattuk ma is csak az óriás tüskék becsapódásának rettentő sebb helyeit viselheti a föld. Ha rá is rakódott vagy 120 év. A leányt már idefelé is láttam a piacon. Cseresznyét árult. Épp egy kisebb ruhás kosárban rakta le neki talán a bátyja, ki aztán elment a talicskába. Én a községházára mentem. Svetlik Pistát kerestem, az aljegyzőt, marha levelek miatt, de azt mondták, kiszaladt a piacra. Cseresznyét akar venni? Ám csak egy pejhes bajszú fiút látok aztán a cseresznyés kosár körül ólálkodni, a Svetlik sehol. A legény épp azt mondja, teraz už szecke misíš predať? Arra célozván, hogy a leánynak elvitték a talicskáját. Tagaj predám, feleli hegykén a lány. No tagja kúpim, dobre? Így a fiú, s a többit már nem hallom. Lábjegyzet, itt a fiú tréfásan oda mondja, hogy most már mindet el kell adnod, már hogy a cseresznyét. Erre a lány, hogy akkor el is adom, mire felel a legény, de csak ugratva, hogy na akkor én megveszem, jó? Jegyzet vége. Betérek Buchbinder Miki műhelyébe, de kuncsaftjai vannak. Nem ér rá diskurálni.
Iszol valamit, kérdi, de választ nem vár. Búvik a fekete kendő alá. Miki csak a kirakatba tesz fotográfiákat. A műtermet rajzaival díszíti. És a hátterek kulisszáit is maga festi meg. És akkor az asztalon egy csak nem kész rajzán fedezem föl azt, ami az imént is eszembe ötlött, ahogy azon a helyen haladtam keresztül. Föl is néztem a torony csúcsára. 1795. május 12-én az evangélikus templom elkészültével a főbejárat előtt bizonyos zsilák tisztelendő szenteli föl anyaszentegyházunk, mint egy másfél méter átmérőjű jelvényét, a csillagot, ezt a gömb alakból tűhegyes kúptüskéket meresztő nyeles acélbuzogány, mely azóta is odafönt látható a 64 méteres kecses torony csúcsán. A csillagot a szertartás végeztével vontatják föl csigákkal, előbb az erkélyre, majd a dudoros csipkés toronypalást mentén üggyel-bajjal, amely körbe állványozott részgömb fényes labdájára. Odafönt Müller díszítőkovács várja segédjével és segítőivel. A bámész gyülekezetet szerencsére a túloldalra terelték addigra már. Labicska János helybeli bádogos legény szíjazza magára a széles övet a tartókötéllel, s mászik a már fölállított és rögzített buzogány nyelére, hogy kioldozza a vontató kötélzetet. Ám ahogy belekapaszkodik az alsó acéltüskébe, a buzogány elbillen, s lerántva az állvány egyik sarkát, beszakítva a bronzpalást szoknyafodrát, és magával sodorva a bádogos legényt, csapódik be a templom kert kerítésének ama szegletébe, tövig beverve öles tüskéit a járda téglái közé. Lavicska János kissé odébb a gyepen zúzza fölismerhetetlenné magát. Az esetet Buchbinder Miki is, én is, Rosszapali barátunktól, evangélikus iskolai tanítótól hallottuk a múlt héten. Ő talált róla valami följegyzést. Miki a becsapódást követő pillanatot rajzolta meg. A csillaglövedék kráterénél heverő bádogos fiú alaktalan teteme felé egy leány rohan. Mezítláb ingválasan. Futtában lecsúszik róla a kendő. Ha Pali megírja is kell az újságnak, odaadom mellé ezt a vázlatot. Tesz le az asztalra nekem és magának egy-egy pohár bort, Buchbinder Miki. Ránézek. Miért? Neveti el magát, vállat van. Zsinagóga nem épült itt. Így nem is esett le róla semmi. Rajzoltam volna meg ezt a nyomorúságos imaházat az öreg davenolókkal. Akár azt is mondom. De legalább fényképezd le őket. Próbálom rábeszélni most is a Mikit, hogy az Isten szerelmére fotografálja le, amit lát, és ne csak művészkedj. De hogy mi anyag, mi pénz az? Megrendelem tőled, mondom, már sokat jár. Később a gesztenye alatt a padon ülök. Arra gondolok, jobban meg tudnám én azt írni, mint a Rosszapali. Meg arra, hogy jobb lett volna, ha ez Mikinek jut eszébe. És akkor érkezik üres ruhás kosárral az incselkedve hátra-hátra leső leány, nyomában a pejhes bajszúval. Annál a szegletnél kerüli meg a fiú, és próbálja elvenni tőle a kosarat. Tán, hogy tegye csak le, ne siessen úgy, ő pedig közelébb férhessen. Most sikerül is a vesszőkosarat kirántania, s oda dobja a bádogos legény tetemének helyére, a fűbe. A lány előre lépne, hogy fölvegye, de a fiú elé kerül, nem hagyja, és nevet. A lány duzzogást tettet, ám hamar elneveti magát ő is. Aztán többször kell majd lefejtenie a derekáról a legény kezét. Válkendője közben hátra csúszik, csípőtájt kapják el, mert a fiú is oda nyúl persze.
A leány hátra lép gyorsan, de ahogy a fejét rázza, igézően perzsel a szeme. Ám akkor meg a kalácsba föltekert szőke varkocs omlik a mellére, és ezen zsörtölődve próbálja visszasodorni és megtűzni. A fiú segíteni akar, de legyintést kap a készfejére, amin kacagnak, és nekiállhatnak a búzakalász szín hajfonat felgöngyölítésének újra. Csak egymást nézik. Arról a helyről a toronyra fölpillantani eszükbe se jutna. Jadviga beleír másodszor. Aki persze csak ott kezdett írni ebbe a naplókönyvbe, ahol férje abba hagyta. De mivel a sok nyitogatásban a fűző cérnakötések szét is szakadoztak, és egy csomó ív már hullott kifelé, ezért én olvasó forgatásom során inkább átraktam Jadviga beleír címjelöléssel ezeket az Ondris naplójába, oda való helyre, legalábbis nagyjából. Mert mint nő nem nagyon ment sorba, hanem ide-oda csapongott a régi történetekkel. Ezért is támadt nekem a válogatott Jadviga részek szétrendezési összerakásának ötlete. Jegyzetbe zár. Jó pár napig nem tudtam eldönteni, merre felé meséljem tovább, mit is mondjak el. Itt hiányzik a dátum, csak találgatni lehet. Ez kb. Olyan 1937. május közepe felé írhatta. Most végre azzal ültem ide, hogy megírjam magának, Ondris lelkem, milyen voltam én, és mi vett körül engem, amikor még nem ismert, Stralsundban. Mert onnan ágazik ki talán egész életünkre minden. És amit soha nem mert firtatni, hogy miért, hogyan lett szükségem Winkler Franci barátságára. Jegyzed be, hogy hát engem szintén ez a dolog érdekelt a legjobban, amikor olvastam. Jegyzet vége. Elképzelem, Ondrisko, amit keserűen fölnevetne, hogy barátság, de nehéz leírni egyszerre mindent. Voltaképpen Franci beszélt először nekem magáról is. Hisz addig csupán, mint apácska olykori látogatásokra magával hozott kisfiára emlékeztem magára, aki folyton az ölembe mászott, és Francitól hallottam csak, hogy az apák barátsága révén egymással jóba voltak. Hogyan ismerkedtünk meg? Ezt maga is elképzelhette, Dusamoja. Hiszen tudta, hogy mint a család unokaöccse, Franci sokszor járt Alfonz Winkleréknél. Nekem az úgy tetszik, hogy Dusamoja lelkecskémnek nevezi mindig. Mert bizony nem mindegy, hogy hogyan szólnak az emberhez. Lelki finomsággal, vagy nem. Jegyzetbe zárva. Cinkos, pajtási bizalom volt, amit egy-két szó és tekintet után is megéreztünk egymás iránt hamar. Hogy ezeknél itt mi jobban értjük egymást, akik magyarok is vagyunk. Ha az lehet egyáltalán egy fél zsidó, fél német fiú, és egy szlovák anyától, magyar apától való tótok közt fölcseperedett leány, akit Pesten és Ausztriában angol apácák neveltek. De nem csak a magyar nyelv volt vele közös, habár Franci, ha eldőlt egy pohár borral a kereveten, arra is megkért olykor, hogy szlovákul beszéljek vagy énekeljek neki, amiből ő pár szót értett csak, hanem mint hasonló helyzetre fogékonyak, jól értettük mi a szó nélküli beszédet is. Mindketten idegenek maradtunk abban a házban, ahol pedig családtagnak hazudtak bennünket. Jegyzed be, hogy annál azért csak jobb, mint hogy családnak hazudjuk magunkat.
de sajnos én soha se jártam ezeknél a strázundiaknál, így nem szólhatok bele. Jegyzet vége. Francit persze, mint rokont, inkább sorolhatták volna a családtagok közé, ha ő rá viszont nem a fekete bárányság ódiuma hárul. A mi használnak tartott életelvei és a tréfálkozóan könnyűnek, léhának mondott viselkedése miatt, amiket a háziak végső soron franci sajnálatos kevert fajúságának tudtak be, amiért rokonai szemében már puszta jelenlétével is az ő unalmas és kérlelhetetlen protestáns elveik és erkölcseik kigúnyolójának tűnt fel, annak a bolond ungárise béninek a halbjődés fia. A szigorú ház kötelmei, ahogy maga emlegette, szerencsére nem terjedtek ki az ember minden percére. Noha az irodai munkán, a közös étkezéseken és a vizitek fogadó óráin túl nekem még Frau Winklernek is sokat kellett a rendelkezésére állnom. Akadtak mégis szabad estéim, olykor délutánok és vasárnapok is, kiváltha a család elutazott. Ilyenkor végre magam maradhattam a szobámban, a kertben vagy a teraszon. De bejárásom volt a szalomba, a könyvtárszobába és a téli kertbe is, amiként a közelebbi barátoknak, rokonoknak szintén. És ők közöttük bukkant föl egyszer csak a franci. A szalom vendégek körében csapta épp hevesen a szelet a Winkler Hilde barátnőjének, bizonyos Ilzének. Ám alig egy-két napra rá arra léptem ki ajtómon, hogy nevetve fogdossa a piruló Helga szobalányt, akinek teli tálcával volt elfoglalva a keze. Talán a kis ördög bújt ekkor belém, mert csodálkozóan mondtam föl francira a szemöldökömet, ahelyett, hogy mint úri lányhoz illik, elfordulva tőlük, a pillám se rebbent volna. Ő pedig, bocsánat kérőn, mosolygott rám. Abféle, hát ilyen a férfi ember, nem tud ellenállni, beismeréssel. Öngúnyolva és vakmerően nyíltan. Attól fogva, hogy látta, én tudok, amit tudok, a régi jó ismerősök bizalmával fordult mindig hozzám, noha csöppet sem tolakodott. Tréfáin, játékain pedig nem lehetett nem nevetni. Tette nekem is a szépet. Ez neki a vérében van, magyarázta utóbb, amit azzal próbált fedezni, hogy beavatott az Ilze iránti érzelmének rejtelmeibe. Játékos legyeskedését kedvtelve tűrtem, hiszen biztos voltam benne, hogy vonzalmamból apácska iránt nem mozdíthat ki senki. Még ez a magát ellenállhatatlanak tudó kedves, ám széltoló úri suhanc sem, vagy talán ő a legkevésbé, akitől, mint rögtön észrevettem, az ég óvjon meg egy becsületes leányt. Kétségtelen, hogy ketté osztva éltem. Belül az óvatitkolt szenvedélyem volt György apácska iránt, amelyben persze kevés valóságos élményt táplált, inkább csak a szívben, lélekben otthonos, erős érzés volt ez. Kifelé viszont a megbízhatóan készséges, önállótlanul szolíd, ám igyekvően képességes leányt kellett adnom. Együgyűbbet és szendépet annál, aki voltam. Olyat, akinek saját élete nincsen, csak is a Winkler ház szereposztása szerint háláson eljátszott szerepei. És amint ezt a szalonfiút elnéztem, ahogy ugrattam, tréfásan megfettem és rálegyintettem, épp erről ismertem rá, e két életem közé nyíló, mind táguló űrre. Szükségem van valamire, amit sem a szerepeim nem írnak elő, sem nem belülre folytva történik meg csupán. Hanem mint teszem föl, a kacagást élhetem át kedvemre, minden szégyen és gátolás nélkül. Jaj, hiszen könnyű magának sohajtó. És elnéztem-e léha csinos fiú figurája felett ki az ablakon. Fiúról beszélek, pedig egy évvel idősebb nálam, na de hisz én nekem egy férfi, akkor az apácska érett korát jelentette volna.
Franci tágította volna ki ezt az űrt, dédelgetett érzelmeim és szolgáló kuzin életem valósága között? Nem hiszem, inkább megfordítva. Róla jutott eszembe, hogy épp ez az, amire ő alkalmatlan. Hogy nem ő az, aki megnyithat bármit is, ami én bennem kinyílhatna. Ahogy a szalomban beszélgettünk, míg ő sokszor hiába várta Ilzét, vagy társas séta kirándulás közben, mégis közvetlenül és természetesen láthattam meg egy másik embert, csak úgy, szerep és érdek nélkül.

Tilos Rádió. Závada Pál, Jadviga Párinájának harmadik részét hallottátok. Jövő héten a Keltakaróban folytatjuk. Aki lemaradt, a Mixcloud. Ott fent a Mixcloudon megtalálható, de szerintem a Tilos Facebook oldaláról is lesz link. További jó hallgatást!

0: lesz után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó. Jó.
1: Kert akaró.
4: Sanyi, Adhesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tisztelt hallgatóság! Mondta Sába, és távolról két-három lövés dördült. A mai előadásunkat a főszereplő váratlan megbetegedése következtében befejezzük, és a szomorú körülmény megakadályoz bennünket abban, hogy további közvetítésre szolgálhassunk. És rohadt! Mire kiért a többiekhez, már valóságos párbaj folyt Gorcsev és a bivajerős Bengusz között. Mint később kiderült, amikor Gorcsev kiment a sétálgató Manuelt megkeresni, az utolsó pillanatban érkezett. Manuel meggondolatlanul, a gyűlölettől eltorzult arccal szitkozódva és várlóan Bengusz után vetette magát, és a török a bajonettjével súlyosan megsebesítette az öreget. De Gorcsevben emberére akadt a török óriás. A sziklák felé menekült, Gorcsev utána. Utolért a törököt. Megragadták egymást, és a földre zuhantak. Hemperegtek a keskeny, meredek lejtő. A török ugrott talpra először, és szúrásra rendült kezében a bajonett. Gorcsev megsebesült, de akarat ereje nem hagyta el. Előre vetette magát fektében, és egyszerre elrántotta a török mindkét lábát. Senki sem fogja elfelejteni azt az idegbe markoló sikolyt, amelyel a török a mély szakadékba zuhant. Közben a kaszbában lefolytatott vizsgálat kiderítette, hogy hihetetlenül fontos volt éppen a 12. órában leszámolni Zaiddal és embereivel. Erre a kaszbára támaszkodott volna a rövidesen felkelő hegyvidék és környező oázisok támadó szárnya. Modern fegyver, muníció ládaszámra, telefon, távíró, rádióadó, összeküttetés valamennyi lázadó főnökkel és első rangú megfigyelések a közeli nagy gyakorlatokról. Pontos rajzok, adatok, kidolgozott tervek. És az első rangúan berendezett titkos lakrészeiben a kaszbának, amelyek messze benyúltak a hegy belsejébe, 8 lázadó törzsfőt találtak azok közül, akiket már régen kerestek. Ezek szabadon közlekedtek a kaszba oltalmát élvezve a hegyek és az oázisok lázadói között. Ha még egy percig tétováznak, fél éves hadjárat kezdődik mészárlással, vérveszteséggel és hihetetlen anyagi kárral, mondta az alezredes a vizsgálat végén. Most csak meglepetésszerűen üsselek rajta Zerzen oázison, mert itt már folyamatban van a lázadó csapatok összevonása. Nyomban érintkezésbe lépett a főhadiszállással, és megbeszélte Sábával, hogy azonnal útnak indítják a helyőrség egy részét a kaszbától Zerzen felé, másik részét a foglyokkal, Kolomb és Árba küldik. Az ezredes a tisztekkel, így intézkedett Sába, tartson mindent a legnagyobb titokban. Ürítse ki a kaszbát, és anélkül, hogy útközben bárhol is jelentést tenne, jelentkezzék tisztjeivel egyenesen a párizsi hadügyben, ahonnan most jött értesítés, hogy a jelen volt tisztek és az alezredes sürgősen közöljenek mindent személyesen. Gorcsev önkívületben feküdt a sebláztól, de Manuel sem bírta tovább. A vörös keresztes szekér két beteget szállított. Az öreg spanyol már csak csont és bőr volt. Fáradtan hunyódott a szeme, időnként átpillantott Gorcsevre, aki gyengéden ápolta idáig, és aki most félre beszélt. Észak felé haladtak. 50-en kísérték a beduinokat. Vagy 100-an teljes rendben a Zaid munícióját vitték pompás felszereléssel, kocsikkal, tevékkel, fényszórókkal, élelemmel, vízzel, utánpótlással. Szóval Zaid raktáraiból felfrissítve alakulatukat, igazán irigylésre méltó kis hadsereget alkottak. Most már rendszeres őrjáratokkal szedték össze a szökevényeket, és nyomban szabályszerű felszereléssel látták el valamennyit. A terv az volt. Zerzen környékén a nagy sós mocsáron túl letáboroznak. Nyugodtan tehették, mivel a 63-asok még mindig egy távoli oázisban várták a parancsukat, és ők a mozgó alakulat nevében szélhámoskodhattak, amíg az alezredes nem ér Párizsba. És ki nem tör a nagy botrány. Hihetőleg az öreg úr örül majd, hogy néhány napot a fővárosban tölthet rokonai és barátai körében. Hiába, Sábának van szíve, ez kétségtelen. Hogy a fiatalabb korosztályú hadnagy és főhadnagy a derék ezredorvossal együtt valahogy csak elvegetálnak a csendes, kihalt Párizsban, a Szahara szokott lármás élete helyett, ez is valószínűnek látszott. Addig leszállítják a kincstárnak ezeket a csirkefogókat.
Csába szerez járművet, és megkísérli valahol biztonságba helyezni Gorcsevet és Manuelt. Remélhetőleg, mire kitör az általános gyalázat, és megvadult osztagok futkározzák majd össze-vissza a sivatagot, hogy élve vagy halva, szőröstül vagy bőrösül elfogják, felfalják, lelőjék ezt a mindenre képes szélhámos alakulatot, a foglyokat leadva folytatják útjukat, szabadalmaztatható módszerükkel, mely szerint ha egész erődöket, ütegeket és vonatosztagokat lopnak el, ez kisebb feltűnést okoz, mint ha valaki egymagában elcsen 25 deka jutúrót egy oázisban, amely esetben menthetetlenül elkapják, de odáig el sem jut, mert ha megjelenik egy magányos legionista, nyomban igazoltatja a csendőr és minden arab.

aztán majd valahol spanyol vagy angol területen megszállnak egy hajó, és kész. Schmidtnek volt valami buta terve, hogy átvágják magukat a Kongó vidékén. Kiverik arról a vidékről a portugálokat, és Sápa lesz az autonóm katona szökevények gyarmat birodalmának részvénytársasági elnöke. Még forra terv, csak hagyják őt békén, majd kialakul rövidesen. A fő, hogy átvágnak a Csádtónál Francia Kongóba. Onnan vagy tovább jutnak az angolokon át, vagy kiverik az angolokat is. De esetleg nem is kell olyan messzi menni, mert ott a belga Kongó, ahonnan a belgákat verik ki, és ezek legfeljebb majd Egyiptomban meghúzzák magukat átmenetileg. Szóval még nem kialakult a terv, de már érik. Valakinek csak egy szavába került volna, és ezek megkísérlik, hogy valamiféle megszállási tervvel foglalkozzanak Brazíliát illetően, akiket esetleg kivernek megerősített állásaikból. Most a lényeg az, hogy oda csördítsenek annak a néhány száz csirkefogónak Szerzentáján, mert itten arabok ne kezdjenek hetszet, hogy sok a legionárius. Hiszen ők csupa rendes fiú, és ne tudjanak tisztességesen aludni ebéd után, amikor a meleg évszakban ehhez joguk van, hanem öldököljék őket. Ez kis ügy. Persze a fere szeret ennyi csörömpölő bacakkal, fényszórókkal, és tarackokkal és öntözőkocsikkal, ahogy a tankokat nevezték, verekedni. Az addig szép, amíg fel alá sétálnak játszadozva, és elől a Schmidt lovon, főhadnagyi uniformisban, de Cajid aranyforgós tollas turbánjával, amit az Istennek sebet le, úgy tetszik neki. És ki látja itt? Hát véletlenül volt egy kínos eset. Egy sivatagi felderítőgép egész alacsonyan elszállt mellettük, úgyhogy látták a pilótát vagy a mechanikust látsövezni. A gép kis hián felbillent, amikor a pilóta megpillantotta a lovas tisztet arab turbánban. Ez a sok csörömpölő izé, ez jó, ha az ember sétálgat az oázisokban és csodáját. De Szerzen előtt ott hagyták az egész kacatot. Már úgyis mindenki unta, nem tisztogatják, nem hurcolják a háromlábú messzelátókat, fényszórókat, gázosítókat és páncéltörővel ellátott gyors tüzelőket. Roham esetén az ember meghúzza a nadrág szíját, és nem hurcolkodik egész berendezési tárgyakkal cepekedve. Ezek mind új dolgok. És állítólag ezek nélkül is egész jól verekedtek itt már legionárisok, anélkül, hogy futtában falakat, páncélt és orr- és fülvédőt, kilesült és rakétalövőt cipeltek volna magukkal. Az ember vagy rohamoz, vagy hurcolkodik. Ezért a pénzért egy könyvállványt vagy egy íróasztalt is vihetnének mindjárt. Márion mégiscsak ki akart osztani roham sisakokat és a géppuskásoknak napszemüveget, de majdnem megverték. Mindenki egy rumoló gépet keresett, amiből roham előtt jót húz az ember. Na, aztán kiderült, hogy szerencsére az aknavető helyett volt annyi esze a nagy orrunak, hogy egy hordó robot hozott a ponyva alatt. Á, ez igen! Ezt nevezik ők harcászatnak. Jót húztak belőle, aztán egy csomó cigaretta, majd egy pár kézigránát, fel a szuronyt, és aminden segít neki, gyerünk odasózni egyet. Egy részük nagy hívben oldalt megkerülte az oázist. Azokat a zörgős vacakokat leszették a gyors tüzelőről. Senki sem kommandírozott, mindenki énekelt, és szép szabályosan négy állásból köpködtek a géppuskák az oázisra. Aztán egy ordítással hajrá, neki a kis helységnek. Röpködnek a kézigránátok. Lebukva, felemelkedve, tüzelve futnak a lövöldöző hordák felé. Oldalról már betörtek. Mi ránk se mondják, hogy nyaralunk itt, mondja Schmidt, és felemelkedik. Futnak. És a próféta büntetése nem maradt el a turbánért, mert az arabok felismerik a holmit, és szegény Schmidt sok golyót kap egyszerre a turbánba. Már 3-4 helyen ég az oázis. Alig van már ellenállás. A készülő lázadást csirájában elfojtották. Most már senki sem énekel, nem szeretik az ilyesmit. Az 50 katona Sábával és a szekérrel megérkezik Bumalembe. Sába átadja a foglyokat és jelenti, hogy az alezredes majd intézkedik elszállításukról. Korcsev és Manuel orvosi vizsgálatban részesülnek, Manuelen nem lehet segíteni. Korcsev sebe nagyon súlyos. Sürgősen Kolombezsárba kell juttatni őket,

0: nincs műszer, nincs műtő. A doktor ellátja őket kötéssel, injekciót ad. Éjszakára letáboroznak a helyőrség körül, Sába sokáig ül Manuel ágya szélén. Nézi a másik ágyon Gorcsevet, aki félre beszél. Kártyáról. Mindig kártyáról. Súgja Manuel, és egy nevet említ. Nehéz nekem. Szegény Bradieu. És szegény... Bojác. Te!
1: Ne, ne erőltesd a beszédet.
0: Muszáj. Veled most muszáj beszélni. Téged küldött a sors. Írd majd fel, amit mondok. Sok embernek fontos lehet.
1: Gorcse félhangosan suttogott, jobbra-balra dobta a fejét, lihegett, és Sába ott ült közöttük, ebben az afrikai erődben szomorúan.
0: Ő is állandóan haldoklott, Balázs Anna miatt, de nem volt esélye rá, hogy valóban meghalljon. Jegyezd fel, amit mondok.
1: Most megszólalt Gorcsev, majdnem érthetően tisztán és nyitott szemmel, csak az üveges tekintet, amellyel a mennyezetre bámult, jelezte, hogy önkívületben van.
0: Az apámat is megölte az ötödik flösh.
1: Manuel felült.
0: Hát mégis az apja. Ó, Istenem! Én, Uram Istenem!
1: Sába döbbenten és tehetetlenül ült egy titokzatos, idegen, távoli tragédia közepén.
0: De újra ez az ötödik flösh. Bengúz is erre halványodott el, és emberhalál lett. Mi ez? Igen, az ő apja. Akkor írd, gyorsan írd, Sába.
1: Volt egy piros füzet nála, leltárszerű feljegyzések részére, amit zsebre tett a műszakiaknál, és feljegyzett mindent, ami eddig történt. Majd Almási megírja. Visszájára fordította a füzetet, és az utolsó lapnál kezdte jegyezni Manuel vallomását. Hajnalban a spanyol erősen megszorította a kezét, és ez a kéz lassan, érezhetően kihűlt. Egy óra múlva úton voltak, a műút felé meneteltek. A szekéren vitték Gorcsevet. Már feltűnt a hosszú, fehér kígyó, amikor Sába megállította őket.
2: Ide hallgassatok, fiúk, mondta. Észak felé úgysem tudunk kijutni a körből.
1: Azt ajánlom tehát, hogy kanyarodjatok el, és a sós mocsár mögött a völgyben várjatok ránk. Megkísérlem kórházba juttatni a pojácot.
2: Majd mi segítünk, mondta a kövér Trobacek. Nevetséges! Miért mennél te egyedül a katonáktól hemzsegő veszélyes vidéken?
3: Mert akkor van remény, hogy eljutok valahogy Kolombesárba, és talán szerzek egy autót is, mert ez a rázás a szekére megöli. Viszont ehhez túl sokan vagyunk. Egy embernek sikerülhet valami csellel keresztül jutni a gyakorlatozó katonákon, de egy egész század szökevény nem masírozhat be Kolombezsárba.
1: Nehéz szívvel indultak el. Az egész hetsz nem ér semmit, ha ezek ketten nincsenek itt.
0: Gorcsev meg Sába.
1: Csoda pofák. Miket kitalálnak? És az ember úgy érzi, hogy ezekkel a pokolba is el lehet menni.
0: Na, oda előbb-utóbb mindenképpen eljuthatunk.
4: Nagy gyakorlat a Szaharában. Mikor az első számú legvegyesebb brigád elérte a sós mocsarat, körülbelül 150-en voltak. Köztük egy különlegesen képzett síjelő járőr is. Volt golyószóró, gépfegyver, sőt egy három állványos távcső is háromszögeléshez. És az összvértaliga. Ez az alantas állat a heveder körül szorogoskodó ideges feltalálót, mintha értette volna régebbi célzásait, és mostanáig tartogatta volna bosszúját, felrúgta. Ezután megkezdődött a haditanács, amely végül is úgy döntött, hogy egy Gubob nevű hajdan lefokozott örmester, Klausner és Marion vegyék át az irányítást. Nyilvánvaló volt, hogy át kell vágniuk akárhogy is a Sotton.
0: Csúnya mulatság lesz.
1: A sós mocsáron túl elérik a műutat, és ott kieszelnek valamit. Lesz, ami lesz. Megalkuttak az arab vezetővel, aki óva intette őket az úttól. Megbízható átjáró nincs, csak valószínű ösvények. Dietrich a szenegáli vadászok hadnagyának uniformisában és a csendőrjárőr korbácsát sóhogtatva közölte az arabbal, hogy az említett körülmény számukra közömbös. Előre. Kegyetlen út volt. Egy ló és az utászok tüskés drót szerelvénye, amit a büntetés csökkentése miatt hurcoltak magukkal, elmerült. Pullóvel próféta vitatkozott a vezetővel, hogy jobbra egy másik út alkalmasabb. Rálépett és mutatta, hogy milyen kemény a sóréteg. Aztán nyakig elmerült. Kötelekkel és hevenyészett gerenda szerkezettel sikerült a fulladás elől megmenteni. Rettenetes köhögésre ingerelte őket a szélvihartól kerekedő partölcsér. Szitkozódva, jajgatva, botladozva és csörömpölve, de mentek. És hajnalra elérték a sivatagot. Sohasem hitték volna, hogy egyszer még valamennyien azt kiáltják: végre újra a sivatagban vagyunk. Egy homoktollaszon keresztül majd elérnek nyugat felé, és nincs semmi baj, magyarázta az arab vezető, és elindult visszafelé a borzalmas úton. Dietrich és Gubov indultak fel elsőnek az előttük meredező magas dombra. Előzőleg valaki már integetett fentről. Ezen jót röhögtek, mert bal kézzel telefonkagylót tartott a füléhez, jobb karját a magasba emelte, mintha hátrafelé intene. Jól van, öregem, elhisszük. Ezred írnok voltál, és elhoztad a telefonkagylót, hogy ne büntessenek szigorúan. Ez fog csodálkozni, ha vasra veretés helyett kiröhögtetése következik. Legalább négyen lehetnek az istenatták, mert a harmadik dombról is feltűnik egy pasas valami póznával. Erre vízből rá irányítanak egy golyószórót. Dietrich és Gubov felérnek a dombra. Aztán kis híján leesnek róla. Messze, amíg a szem ellát, véges végig a Szaharának ebben a mély völgyszerű deflációjában egy egész hadsereg, ezer meg ezer katona táborozik. Tevék, sátrak, szekerek, nyüzsgés, és már nem lehet elkerülni. Néhány lépésnyire előttük egy tiszt és néhány altiszt közeledik. Mindenfelől trombitálnak. Megelevenedik a roppant tábor. Mindenki áll. Sehol egy szurony, és a tiszt most a domb alján meglengeti a fehér zsebkendőjét. Aztán felkiált: megadjuk magunkat! Állnak. Gubov azt mondja Dietrichnek: a homokviharban eldugult az egyik fülem, és esetlenül vigyorog. Úgy hallottam, mintha azt kiabálták volna, hogy megadják magukat. Azt mondja, remegi döbbenten Dietrich. Most ér oda Pullover próféta, és Delvett a sítalpakkal. Mi van? Kérdezi Delvett. Azt mondja, feleli kisé pislogva, hogy megadják magukat. Pullover végignéz a völgyön, elismeréssel és csodálattal, aztán ezt súgja maga elé bólogatva: ez igen, ennyi szökevény. Közben a tiszt visszament, mindenfelől trombitálnak, a katonák fehér zászlókat tűznek ki, és magasba emelik a kezüket egyszer, kétszer, háromszor. Trobacsek megcsípte a karját, lidérc nyomásszerű érzés szorítja a mellét. Nem értem, kérdezi idegesen, ezek azt akarják, hogy bekísérjük őket valahová? Közben többen is odaértek, míg végül azt mondja az egyik: hülyék, nagy gyakorlat van! Velük aztán már nem törődnek. Közben a marsal lefolyatta a gyakorlatot, leszerelték a tábort, és elvonulnak. Percival őrnagy a sátorban ült, és adjutánsával beszélgetett. Rossz kedvű volt. A hadgyakorlat sem jelentett több szerencsét számára, mint ami eddig akadályozta a pályafutását. Nem bírta úgy kitüntetni magát soha, mint a kevésbé tehetséges, de régi rutiniék. Neki igazi harc kellett volna, ahol tűzzel, lánggal, jól kiválasztott vakmerő kis csapattal, merész, modern ötletekkel bizonyíthatja rátermettségét. Kérte, hogy adjanak egy hadosztályt. Bízzák meg a szenegáli lázadók ellen indítandó hadjárattal. Majd, ha ezredes lesz, és akkor is előbb a vezérkarhoz kell kerülnie. De hát semmiféle pereputja nem tud a táborszerd vagy lányaival teniszezni, és a kormányzói teákon feltűnni holmi vidám pletykákkal. Igaz, hogy írt két könyvet a modern harcászatról, amit Európa, sőt Dél-Amerika katonai körei is nagyszerűnek találtak, és átvették a módszereit. De Franciaországban csak legyintettek. Mit irkál ez az őrnagy? Tudjátok melyik? Az a hosszú sovány, aki mindig olyan ünnepélyesen és drámaian járkál. Az írni szokott. Te hitted volna? Ki volt már próféta a saját hazájában? Mohamed. De az Törökország. Európa és Dél-Amerika Percival elgondolásait meghonosította. Franciaország nem. A prófétának lehet mindenfelé hazája, de ő a saját hazájában kíván az lenni. A próféta már ilyen. Mehet Brazíliába vagy Spanyolországba, ha megértő bajtársakat keres tragédiájához.
5: Az ördög tudja, hogy van az ember vele.
1: Mégis mindig itt döngeti az előítélet ércfalát puszta kopogyájával, mivel őt nem érdekli csak ez a konok és gunyoros nép. A kedvetlen őr nagy búsan ült. Maga sem tudta, hol csinálta a hibát. Korrekt viszonyban volt feletteseivel, klubtársaival, és mégis. Miféle láthatatlan akadály áll előtte? Miért halkulnak el a nevetve beszélgetők a közeledik? Miért fogadják kissé keftelenül és már eleve kevés jó indulattal az ötleteit? Egy spáhi tiszt érkezett és jelentette. Gerson alezredes úr váratlanul rosszul lett, összvért aligán hozták idáig, tisztelettel kérünk egy gépkocsit, hogy beszállítsuk Kolombezsárba. Az őr nagy nyomban kisietett. A vidám, csinos spáhi kapitány nevetett. Kint végig hallgattam szegény Percival keserveit. Nem akartam megzavarni közben. Akarsz konyakot? Nagyon. Először látták egymást életükben, és már is megbarátkoztak. Percival puszta jelenléte ezt lehetetlenné tette volna. A cigarettám is elfogyott a mindenit, mondta a spáhi tiszt, és a másik készséggel ment a sátor hátterébe egy dobozért. Megbocsáss, de egyedül hagytam a sebesültet, mondta Sába. És visszasietett Gorcsevhez. Levette a zubbonyát, és odaadta egy legénynek. Ez kiakasztotta a sátor elé tisztítani a szép, vérfoltos, alezredesi zubbonyt. Most Sába a pojáctól egy lezárt, ötpecsétes borítékot vesz át, amelyen ceruzával ez áll. Sába? Halálom esetén felbontani. De már nincs ideje. Belép az őrnagy. Milyen minőségben jártak erre az alezredessel, mielőtt megsebesült?
6: Egy igen fontos...
1: Sába nagyon elpirul. Nem tud szemtől szembe hazudni. Eszébe jut, hogy az aktatáskájában Hagebeck Ervin művét őrzi. Egy lényeges egészségügyi reform bevezetéséről van szó. Azt tanulmányoztuk. A háborús profilaxis terén a Vörös Kereszt...
7: Letartóztatom, mondta az őrnagy.
1: A kardját. Sába egy pillanatig döbbenten áll.
7: Nem hallotta? Azt mondtam, hogy adja ide a kardját.
1: Szó nélkül átadta a kardját. Az őrnagy kinéz. Mivel Sába főhadnagyi uniformisban volt, intézkedett, hogy a tábori csendőrség századosa jöjjön ide egy tiszti járőrrel. Mi van az aktatáskában?
7: Hagebeck Ervin doktor katonai műve, amelynek tanulmányozását említettem.
1: Lefoglalom. Az őrnagy elvette a táskát.
7: Kicsoda a sebesült és kicsoda maga?
1: Szökött legionárisok vagyunk. Külön váltunk attól a nagy csoporttól, amelyet már régen köröznek.
7: Miért jöttek maguk ketten erre?
1: Hát annak ellenére, hogy szökevények vagyunk, lázadó arabokat tettünk ártalmatlanná, és átadtuk őket Bubalemben. Ott az orvos közölte, hogy a cimborán meghal, ha nem részesül megfelelő kezelésben. Ezért külön váltunk, míg a többiek más menetirányt választottak. Az őrnagy nézte.
8: Maga csak azért jött erre, hogy belefusson a hatóságok sűrű hálójába? Mert ez a cimborája megsebesült, és ápolásra van szüksége? Ezért jöttem, de ez természetes, ördagy úr.
9: Igen.
8: Bólogatott, és előhúzta a cigarettatárcáját. Miért szöktek meg az ilyen látszólag egyenes és derék fickók, mint maga? Mivel a tiszti bizottságok eltávozása után más eljárásra nincs lehetősége azoknak, akik igazat vallottak, mint megszökni az altiszti szigor elől, vagy belehalni a 24 órás szolgálatba, sivatagi felderítésbe, istálló és börtöntisztításba.
10: Szóval?
8: Igen, erről hallottam. Tehát maguk?
9: Nem fejezte be, gondolkozott. Aztán kinyitotta a tárcáját, és adott egy marék cigarettát Sábának.
8: Köszönöm, ördagy úr.
9: Szeretném, ha a hadbíróság betudná ítéletébe ezt a feltétlenül figyelembe vendő enyhítő körülményt, amely inkább igazi katonához, mint szökevényhez méltó. A bajtársiasságát. Gondom lesz rá, hogy ez a tette ne maradjon titokban az illetékesek előtt.
8: Köszönöm, ördagy úr. Mit tett ön Lármantyé ezredes úrral?
9: Ha valamit tettünk neki, az csak tisztelgés lehetett, ördnagy úr. A nevét most hallom először.
8: Oktatóira jellemző. Lármantyé ezredes az egyetlen katona, aki a világháború alatt Gallipolinál, francia tiszt létére egy haditénye miatt első osztályú török érdemrendet kapott. Ez van a zubbonyon itt a sátor előtt. Ez a zubbony tehát Lármantyé ezredesé?
9: Valami hasonló kitüntetés ezt is megilleti. Annyira beteg szegény, hogy szerintem nyugodtan rátűzhetik az első osztályú félholt kitüntetést.
8: Az őrnagy kinézett a sátor elé, hogy jön-e már a csendőrszázados. Helyette futva érkezett a telefonos tiszt.
11: Őrnagy úr, gratulálok! A nagy gyakorlatot lefújták. Ruffmarsal személyesen érkezik, hogy kezet szorítson önnel. Boldog vagyok, hogy elsőre gratulálhatok.
9: Mi van?
8: Az őrnagy szédelgett, de már is jött, félig borotváltan és lihegve egy ezredes.
11: Ember, hogy történt? Gratulálok! Nem kétséges, hogy karriert csinálsz. Vezényleted alatt, őrnagy úr, bennünket indítanak a szenegáliak ellen.
9: Odakint szaj, trombita, szörgés. Az őrnagy áll, és nem érti, és szédül. És egyszer csak egy különösen recsegő, ilyetten felharsanó trombita fegyverbe szólít mindenkit. Három jéghideg vezényszó harsog, és dermed csend. Törzskarával megjelenik az ősz marsal személyesen.
11: Gratulálok! Önt eddig érthetetlen módon mellőzték. A könyveit még ma elolvasom. Érthetetlen, hogy eddig nem olvastam.
8: És ünnepélyesen folytatja, jól megnyomva ezt a szót.
11: A leszvenes úr, az ön áthelyezése a velőkához befejezetté, és megbízatása a szenegáli hadjárat vezetésére nem kétséges.
8: Csodálatos elgondolás és páratlan teljesítmény, tódítja az egyik tábornok, hogy a jobb szárny látszólagos támadása közben előre dobott egy csapatot a sós mocsáron keresztül, és így három hadosztálynak a hátába került.
11: Lefolyattuk a gyakorlatot.
8: Háború esetén nem kétséges, ahogy ezt remek művében különben is írta, hogy az aránylag kis egységekkel, akár egy teljes hadsereg utánpótlását megbéníthatja, ha a hátukba kerül. Ha most háború van, ugyan három hadosztályt megsemmisített, és a visszavonulásra kényszerítette az ellenfél csonkaszárnyát. Ez a megállapításunk hadműveletéről. Én is gratulálok.
9: Elvonultak. Az őrnagy kettesbe maradt Sábával.
11: Érthetetlen.
9: Érthetetlen. Hebegte.
8: Őrnagy úr, engedelmével rosszul emlékszik, ha nem tudja, miről van szó. Egy álcázott különítmény átvágott a sós mocsáron, hogy tartsa a sott túlsó oldalán az állást, amíg nagyobb kötelékek követik.
9: Az őrnagy úr könyvében ez előfordul?
11: Én ezt nem írtam, hebegte az őrnagy.
8: Az a fő, hogy én olvastam, felelte Sába. Minden esetre jó lesz megírni. És mivel 150 emberem remélem megszabadult időközben, az én helyzetem pedig reménytelen, kérem elvezetésemet.
10: Az őr nagy töprengett. Ez ugyan homályos ezzel a sós mocsáron átvágó alakulattal, tüzérségi fedezet, légvédelem és minden egyebek nélkül, kitéve az ellenfél megsemmisítő fölényének, de egy tehetséges ember szóhoz jut most, és nem hullik annyi vér Szenegáliában, ha rábízzák. Beszéljen világosan, kiáltott Sábára. Szökevények vagyunk, vagy 200-an. Én a sebesült bajtársamat kórházba akartam juttatni, és a többi átvágott a sós mocsáron. A Monsieur le Maréchal ezeket regulális csapatnak vélte, és lefújatta a gyakorlatot. Ha őrnagy úr intézkedik, ezt a bűnt még levehetni a nyakunkról, és a gyakorlatot folytathatják. Álltak. Az őrnagy nézte az aktatáskát, a sebesült halkan nyögött, és belépett a csendőrszázados.
12: Parancsolsz, kérlek?
10: Az őrnagy egyikről a másikra nézett, és csendesen ezt mondta. Szeretném, ha intézkednél, hogy a főhadnagy úr a sebesülttel kórházi autón nyomban elinduljon Kolombesár felé. És elsietett. Sába délután elolvasta Poyatz rendelkezéseit, írásait, hogy teljesítse, amit lehet. Nyomban tevét szerzett, és eszeveszett galopban nekivágott, hogy elérje társait. Este érkezett meg. Fiúk, kezdte, most valamennyien megadjátok magatokat. Óriási zaj támadt. Megőrültél, ezért jöttünk idáig. Igen, igen, hallgassatok meg. A Poyatz nem volt közlegény. A titkos szolgálat embere. Most tudtam meg csak a kórházban, hogy főhadnagy. Csendet kérek! Az volt a megbízása, hogy összeterelje a szökevényeket egy csapatba. Bebizonyítsa, hogy jó katonák. És együtt legyenek azok, akiknek közös vallomása letörheti az altisztek önkényét. Most valamennyien megadjuk magunkat. Hadi törvényszék elé kerülünk, és úgy tudom a szökésért, mivel feletteseink ezt előre látták, nem kapunk szigorú büntetést. De ennek a csapatnak a vallomása világosságot fog deríteni arra, hogy a tiszti küldöttségek előtt őszintén beszélő katonák ellen az altisztek hatalmaskodnak. És este a győztes csapat, amely foglyul ejtette a gyarmati hadsereget, mégiscsak megadta magát. Büntetésük enyhe volt, és azt is felfüggesztették. Mondják, hogy Gorcsev akciója a kaszba ellen szintén nem volt egyéni. És valahogy úgy történt, hogy Sábát kiszuperálta a légió. Az őrnagy, aki időközben áttanulmányozta jegyzőkönyveket, a vezérkara élén érdeklődéssel vizsgálta az első számú legvegyesebb brigádot, amint az hadirendben, elől a vasutasok és levélhordók, hátrában vöröskeresztesek, sebesültek tűzoltók, valamint a műszakiak a síjárőrrel felsorakozott. Az őrnagy az alakulat elé lépett. Kérem, meggyőződtem róla, hogy maguk egytől egyik derék katonák. És a maguk magatartása meg fogja akadályozni, hogy éppen az ilyen katonák a jövőben szökevények legyenek. Néhány gazember szabályzat ellenes magatartása csak az önök szökése és bukása alapján volt leleplezhető. Nem lehet tudni, hogy most még mi következett volna, mert megjelent a kaszbában vizsgálatot folyosító ezredorvos, két ujjával megigazította csíptetőjét, és így szólt. Hegebek Ervin, lépjen ki! Az ezredorvos kis híján hanyatt esett, midőn igen feszesen és előírásszerűen kilépett eléje egy levélhordó. Ön, kérem szépen, mondta végül, és egész közelről nézte, mint valami csodabogarat. Ön, kérem, levélhordó? Nem vagyok levélhordó. Ebben a jelmezben kellett szöknünk, és ezt sajnos egy postáról raboltuk el, de semmiféle kézbesítés részünkről nem történt. Ön orvos? Igenis. Hát kérem, az ön munkáját a háborús sebészet vörös keresztes profilaxisáról az én ajánlatomra a hadügyminisztérium elfogadta, és organizálás céljaira önt is igénybe fogjuk venni. Ez azt jelenti, hogy leszerelhet. És igen szép pénzösszeghez jut, ugyanis hallottam ezt a művét felolvasni.
1: Pullover próféta még a sós mocsaraknál lelépett és áthajozott Európába. A pajác még sokáig feküdt élethalál között, és amikor magához tért, megtalálta Sába levelét. Iván, Párizsba megyek. Manuel vallomását a vörös füzet végén a jegyzeteim közé írtam, megőrzöm a számodra. Sába. Gorcsevet előléptették és kitüntették, majd felgyógyulása után saját kérelmére szabadságolták, és ő a legrövidebb úton sietett Párizsba. Párizsban. Már csak egy ajánlólevél maradt a zsebemben, és tovább róttam eredménytelenül a párizsi utcákat. Megtanultam azt, hogy az ajánlólevelek tartalma fordított arányban áll azok hasznosságával. Mint ágyra járó, albérlő vagy mint megtűrt vendég igyekeztem eddig helyet szerezni ebben a minden fiatal művész titkolt vagy bevallott vágyálmait megtestesítő városban. De hát tulajdonképpen miért is utaztam én Párizsba? Talán ha tudom, hogy miféle őrületbe visz ez a vonat, leugrom róla valahol a külső pályán. Budapesten én még azt hittem, hogy azért utazom Párizsba, mert 23 éves vagyok, író, vőlegény és megszállott. Hogy miért kell ehhez Párizsba menni? Ez, remélem, végtelenül egyszerű. Szakított a menyasszonyommal, Pataki Máriával. Illetve menyasszonyommal, Pataki Máriával és velem szakított az élet. Valami tagadhatatlanul, elárusító nőszerű állásba lépett. Természetes, hogy a hosszú esti beszélgetéseinek befellegzett, mert Mária naponta korán kelt. Korán kelni, fél árulás. Aki korán kell, az aranyat akar lelni. Nem? Aki aranyat lelne, az gyanús, mert szívesen válna tőkepénzessé. De kire lehet az ilyesmit rábizonyítani? Ne vádaskodjunk vaktában. Annyi bizonyos, hogy egy napon Mária így szólt hozzám. Mondd, Péter, te hogy képzeled a mi dolgunkat? Azt hiszem, te jól fényképezel. Én talán egy lapnál. Ő fotóriporter. Mert te nem vagy hírlapíró. Értelek, Mária. Feleltem nyers, kacagás helyett, melodrámai egyszerűséggel. Mit értesz? Hát élni csak kell valamiből. Lakni is kell, és enni is. Azért még lehet írni. Mit feleljek erre? Lakni is, enni is, írni is. A hölgy nem tájékozatlan annyira, hogy ezt az állítását jóhiszemű tévedésnek tekinthessem. Párizsban időző barátaim egyike, Kárpát René megírta nekem közben, hogy itt most valami van a levegőben. A csendes Mikádó hotelben lakom, írta, és komponálok. A te helyed itt van. Most itt vagyok Párizsban, és Kárpát szerint valami van a levegőben. De őt nem sikerült megtalálni. A Mikádó szálló portása kisé idegesen közölte, hogy Monsieur Kárpát már nem lakik itt. Hát hol lakik? Kérdem. Azt nem tudom, feleli, de őt is érdekelni. Mivel ez még a 20-as évek Párizsa volt, amikor a bohémok és a szállodaportások feszült viszonya természetes kapcsolatot jelentett, kissé fejbe ütött az ügy. Hová menjek? Most, amikor tevékenységemben nézve, utolsó ruhadarabjaim eladásával foglalkoztam, megláttam Bükk Ivánt, a műtörténészt. Kollégám. Ugyanabban az ifjúsági csapatban jobb szélsőt játszott, ahol én balhalf voltam. Halló! Kiáltom vidoran.
12: Szervusz!
1: Feleli részvéttel.
12: Van lakásod?
1: Mai nappal lezárólag, feleltem. Hát te mit csinálsz?
12: Beszélgetek veled.
1: Feleli örökké egyforma vontatott hangján. Hülyeskedsz?
12: Vele jár néha a beszélgetéssel. Különben egy művészettörténeti munkán dolgozom fél éve.
1: Elkészültél?
12: Teljesen. Egy vasam sincs.
1: Szép fiú a Bükk. Csak nem illik a mi lelkes társaságunkban. Sajna kissé cinikus. valami fanyar tréfálkozás váltakozik benne a hallgatag természettel. 20 éves, de még csak kínhalbarot válkozik más taponként.
13: Inkább presztízs parancsolja ezt, mint szükség. Mégis, mintha egy vén árkádiai szatír volna. Nekem, mutatom az áramat, már csak ez a régi zöld kabátom van eladó.
1: Jó lesz, majd eszünk belőle,
13: felel bólogatva.
1: Én a molyok szövetségéhez tartozom, akik hosszú ideig képesek ruhából élni.
13: Tehát ebédelünk? Kérdezem.
1: Tudod jól, hogy a jobb körök délben nem ebédelnek.
13: És én jobb szélső voltam. Mindezt egyforma blazírt orrhangján mondta, és közben mentünk.
1: És neked van lakásod? Kérdezem. Egy 8. rész főbéreti róváhagyást még nélkülöző albérletem van, válaszolta. Sír Lajossal, Kárpáttal, Zamborival és társaikkal lakom, a Rue Royale Sicily 54 alatt.
13: Megdobbant a szívem régi pesti bohém barátaim neve hallatára. Hát rájuk találtam.
1: És be tudtok még fogadni engem néhány éjszakára, míg lakást találok? Kérdeztem. Közel harc kérdése az egész. De azt a bizonyos néhány napot elhagyhatod. Mi is így kezdtük egy évvel ezelőtt, és azóta egyre szaporodunk.
13: Sába Pista is közöttetek van? Kérdeztem reménykedve, mert Sába a legjobb barátom volt, és eszembe jutott Balázs Anna, a menyasszonya, aki utána jött ide Párizsba, és akivel néhány napja futottam össze. Épp alig álltam a lábamon, és egy taxinak intettem, mikor valaki zokogva a nyakamba borult. Beszálltunk a kocsiba. Nyomban Sába felől kérdezősködött, nem hitte, hogy semmit nem tudok róla. Írt meg neki, hogy jöjjön haza. És bőgött.
1: Nincs okod rá, bőgésre,
13: mondtam, amennyire berúgott állapotomtól tellett. Egészen biztos, hogy Sába szeret.
1: Tudtam, hogy hülyeségeket mondok, de ilyen helyzetben még az is szép tőlem.
13: Mert ez az őrült sofőr nem látja, hogy két ház jön szembe. Micsoda karambol! Valahogy féloldalt, a 4. emeletig siklunk, és lehet, hogy abba a nagy csillagba megkapaszkodom.
1: De most egy helyben forog a kocsi, és szerencsére az invalidusok komor épülete szabálytalanul ugyan, de előz bennünket, és így valahogy visszazökkenünk az úttestre, ahol a fékcsikorgás újra eszembe juttatja Anna hangját. Mert Anna állandóan beszélt, az sem zavarta ebben, hogy ott vagyok. Az sem, hogy hozzám beszél. De most hallom véletlenül.
13: Az az igazság, zokogta, hogy Sába mellől mindenkit felfedeznek. Ez rémes. Jó barátja, egy kezdő kritikus, hogy kiemelje őt a többi közül, a legszebb jelzőit, a legkitűnőbb sorait ontotta Sába vizsga előadásáról, valahol egy kis heti lap legvégén. Másnap az ország legelső újság koncernje leszerződtette, mint hírlapírót. Olyan szépet írt Sábáról. Sábát viszont a Kecskeméti Társulat szerződtette velem együtt. Engem Sába erőszakolt a direktorra, hogy nem szerződik nélkülem. És bőgve rám hullott. Te tudod, hogy én milyen tehetségtelen voltam.
1: Ezt még részegen is tudtam, tehát bólintottam. A zseniális, az eljövendő nagy színész, Sába szerelmesét, Balázs Annát, mint szürke kis verebet hozta közénk. Balázs Anna színész növendék volt, de valami hetedrangú mesternél tanult. Olykor igen tehetségtelenül előadott valamit ott, ahol Sába kedvéért egy-egy alkalmi előadáson felléphetett. Sába ilyenkor rémülten súgott neki a függöny mögül, mert ő, és ez volt életének legnagyobb teljesítménye, amit valaha nőért megtett, megtanulta a Hoplá Hó című kislágert. Sába! Csak azért, hogy Annának súghassa. Megtanulta aznap, amikor a János király vagy a Faust egy részét is meg kellett tanulnia, és egyben meggyalázni a legszentebb klasszikusait ezen slágerrel való kapcsolata révén. Sába azonban szerelmes volt. És Anna is. Az ilyesmi nem tehetség kérdése. Sába nem szerződött le Anna nélkül, viszont olyan elsőrangú drámai hőst látott benne a direktor, hogy kedvéért leszerződtette Balázs Annát. Társaságunk, amely Égen Futók néven sose alakult meg, sose működött, de állandóan együtt volt, Kizárólag azon az alapon fogadta be Balázs Annát, mint a kecskeméti direktor. Sába kedvéért. Sábával, Sír Lajossal, Kárpáttal, Zomborival, sőt a csúfondároskodó Bükk Ivánnal és Ribárival, aki akkor még filmrendezőnek készült, Pataki Máriával és velem. Szenvedélyes viták folytak a művészetről és egyes művekről, a művészet maradiságáról és haladásáról, és annak közben aludt Sába vállán. Ez most lassanként felrémlett józanodó fejemben, miközben Balázs Anna a szerelmes nők nemzetközi bőgésével mesélte a kecskeméti titkot.
14: Tehetek én róla, hogy közben híres újságíró lett a röppentyű. Ő volt az első, akit Sába miatt felfedeztek. A kritika tette. És röppentyűnek, mert így csúfoltuk, mióta kidobták a kávéházból, sürgős volt a hála, és ráncigált vidékre egy híres budapesti igazgatót. Az igazgató megnézte Sábát, és azt mondta az a szörnyeteg, hogy még fornia kell. Másnap játszottuk a Mimi Lovaglia című operettet, ahol én, a második szubrett a fináléban botrányt csinálok. Összevesztem az öltözőben Sábával, aki elrohant a kávéházba, én pedig fejembe csaptam a kalapot, és véletlenül elmázoltam a számon a rúst. De erről nem tudtam, és dühömben olyan botrányt csináltam Harlovic főhercegnek az anatóliai udvari bálon, hogy kettétölt kezemben az esernyő, és leesett a félre csapott kalap. Ezt még dühösebben újra a fejembe csaptam, és az Úristen tudja, mi történt. Én csodálkoztam a legjobban a kimenetelnél, mikor olyan dübörgő taps kísért, hogy rezgett belé a színház. És véletlenül ott volt a pesti direktor, lekéste a vonatját, és bejött 10 perc múlva az öltözőmbe, hogy hajlandó vagyok-e leszerződni első rangú szerepkörre. Én zakogtam. Gondolkodási időt kértem, és rohantam a kávéházba Sábához. Nem is hallgatott meg? Hát te tudod, hogy ő milyen? Ragaszkodott ahhoz, hogy nyomban aláírja a szerződést. Sába erős. Sába akarta, hát elszerződtem világhírűnek. Sába pedig másnap búcsú nélkül a Vízkereszt előadása előtt elutazott Párizsba. Pedig nekem a Sába köl! És Anna kivette felső zsebemből a zsebkendőmet. A sajátját már telesírta. Itt meg neki. Jöjjön haza. Neki kellett volna lebeszélni, de ő nagy képisködött. Jöjjön haza. Írd meg neki. És úgy bőgött, mint a záporeső. Ez a jelenet elevenedett fel emlékezetemben, mikor Sábáról kérdeztem Bükk Ivánt. Sába is közöttünk volt, de már van egy fél éve, hogy hirtelen beállt az idegen légióba. De miért? Kérdeztem megdöbbentve. Egyik nap kint statisztáltunk a filmgyárban, és megjelent a főszereplő, a királyné, Balázs Anna. Ellépett az alabárdosok előtt, észrevette Sábát, a statisztát, ő a sztár, és mosolyogva megállt előtte. És Sába eldobta az alabárdot, eldobta a sisakot, elrohant a gyárból, 2 napig étlen szobjan bolyongott Párizs kültelkein. Aztán beállt a légióba. És csak azért maradt élve, mert még meg akarja mutatni. Lassan odaértünk a Rue Roi Sicily 54-hez. Felmentünk a 3. emeletre. Bükk nyitott be az ajtón, hogy aztán diadalmasan rámutatva elordítsa magát.
15: Nézzétek, megjött Almási!
1: A kis szoba a csekély számú bútortól és rengeteg albérlőtől igen zsúfoltnak tűnt fel. Habár később megnyugtattak, hogy a lakók közül még néhányan hiányoznak. A szobában egy gázláng világított és sziszegett, mint valami dühös vipera, mert az egyik úgynevezett harisnya hiányzott róla. Kárpát zeneszerző megölelt, sírt és hisztérikusan tördelt a kezét. Kárpát soványult és buzgó, és vérszegénység ellen állandóan pirulákat szedett. Nyomban lesújtotta vagy lelkesítette, amit hallott. E 2 intenzív megnyilvánulás jellemezte. Kárpát? Szóltam bárlom. Te azt írtad, hogy itt valami van a levegőben. Kárpát lesütötte a szemét.
15: Igazat írt, sajnos,
1: szólt az ágyból Ribári, akinek saját hálóinge volt.
16: Amióta Bükk ellopta az egyik Wolfram harisnyát, állandó gázömlés van.
17: Mert nem vagy hazárdőr, felelte a jobb szélső műtörténész diadalmasan.
16: Nem mertél a székről a lámpatartóra függeszkedni, és átmentél a szomszédhoz egy lexikont kölcsönkérni, hogy a székre helyezd. Addig én feltornáztam magamat.
17: Mi lett a harisnyából? Tudakolta Saroltai Rezső, a szobrász.
16: Nyakkendő, felelte Bükk.
17: Abból vettem a kék-sárgát. Ez az ifjúsági csapatom színe.
16: Na mindegy,
17: legyintett Ribári. 4 frankot a lexikonokért is adtak.
16: Ribári volt a legelőkelőbb lakótársaim között. Ribári István az emigráns.
17: Különös tisztelet járt neki, mert mint a 20-as évek korszerű regényhősét csodáltatta magát Párizsban. Nem bolygatta senki a múlt fájó sebeit, és ő elzárkózott előlünk azzal a felhős szomorúsággal, amely az emigránsokat annyira jellemzi. Csak sokára tudtuk meg, hogy Ribári a hazai forgalmi bankból kényszerült emigrálni egy rovancsolás alkalmával. Ribári egyetlen ruháját, általában minden holmiát úgy tudta óvni, nyakkendőit vasalni, egy cipőit fényesíteni, sőt talpaltatni is, hogy gazdag gardrób tulajdonosának látszott a kávéházban. Különösen aktatáskája miatt, amellyel szerinte diplomáciai ügyekben járt el. Főleg ez a táska tette olyan előkelővé. Foglalkozására nézve elsősorban minden kártyajátékot kitűnően játszik, biliárdozik, magyaráz, vitákat dönt el, és tapasztalatlan külföldieket üzleti lehetőségekről tájékoztat, és ezek később hosszú ideig mindenfelé tudakozódnak utána. De ami egészen egyéni csúcs teljesítmény volt nála, az az ugratás. Újonnan érkezőket például, akik szállást keresnek, vagy a temetőbe, vagy a vágóhídra irányítja szemrebben és nélkül. És itt volt Sír Lajos barátom, az alanyi költő, aki Virág Benedek papköltő összes költeményének legutolsó kiadásával a zsebében, egy hosszú kampós bottal, roppant kevés pénzzel és fehér neművel érkezett Párizsba, azzal a kimondott céllal, hogy az eddigi világirodalom lírai költészetének felfogását alaposan megreformálja. Zombori Salk Rudolf festőművész volt, de ez egyelőre csak legszűkebb környezete és szívességből modellt álló barátnői ismerték el. Művészetének irányvonalát nemes egyszerűséggel neoromantikus expresszionizmusnak nevezte, és szintén rengeteg reformáló törekvéssel és igen szerény anyagi fedezettel érkezett Párizsba. És itt van Saroltai Rezső, a szobrász, aki egy gyárban egy Mike nevű ásványból Mária üveget vág kilóra. Ki hitte volna? Hát mi van itt a levegőben más, ami jellemző, mint az, hogy úgy nézegetik a karomra vetett zöld kabátomat, mint egy nyomban trancsírozásra kerülő libacombot. Saroltai olyat nyel, hogy szinte csörög. Kárpát? Szóltam vádlón. Kárpát ismét lesütötte a szemét. Igaza volt, védte Ribári az özvegy gázlángot nézve. Még nem forr, csak sziszeg és istereg valami a levegőben állandóan. Sajnos lehet, hogy egyszer csak forni kezd, és akkor szétesik a harisnya. Mondd Kárpát, kiáltja dühösen Saroltai. Miért van az, hogy állandóan megírod mindenhova ennek a nyomorult gázcsapnak a pillanatnyi állapotát? Azt mondom neked, Alvási, biztatott az áldott Bükk, hogy itt sem rosszabb, mint máshol. Az esetben, ha máshol nagyon rossz. Egy orvos növendék bizonyos Tulai, aki a földön aludt, de néhány letakart kötettel feje alját készített a mosdó lábánál, most kifakadt.
18: Hát lesz itt csend, vagy nem? Én végre is kora hajnalban kosarat hordok a csarnoknál. Ha nem tetszik itt ennek az Almási szürkének, menjen a Ritzbe! Vagy a Kladicsbe, spassz!
17: Nem magától fogom kérdezni, felelem harciasan, hogy hová menjek.
16: Na, jobb is. Dünnyögte, és átkarolva a köteteket, mint valami kapricot, elaludt.
17: Mindenki röhögött az Almási szürkén. Bükk Iván cigarettát pödör. És már nem érzem olyan ridegnek a szobát. Kárpátnak igaza volt.
19: Én ide tartozom.
20: Sír Lajos tintával feketére változtatja cipőjében a spárgát, hogy távolról valóságos fűző benyomását keltse a piktúrai hatással. Zombori tanácstalanul forgatja jobb és bal felére a gallériát, de nem tudja eldönteni, hogy melyik a kevésbé piszkos rész. Arról van szó, hogy filmfelvétel van, és már előző délután a Bulvár Strasbourgon egy művész kávéházban átvettük azt a piros papírdarabkát, amelyel statisztálhatunk, és itt közel 80 frankot keresünk személyenként, ami elképesztő mennyiség. Ki tudja az elmondottak alapján, hogy miért írtunk Sábának? Talán mert a statisztálás jövedelme következtében vacsorázhatunk, és ez a szokatlan esemény izgatottá tett valamennyiünket. Meg kell írni Sábának a légióba, hogy itt mozog valami. Úgy van, szükségünk van rá. Nem volt egészen világos, hogy mi szükség van rá, ha már így is vagy kilencen haldoklunk az éjségtől lépten nyomon egy kis szobában. Azonban valamennyien átéreztük, hogy Sábára igenis szükségünk van. Megírtuk tehát neki is, hogy itt forr valami. Érdekes dolgokat beszélnek az újkor művészei a Dómban és a Rotondban, és ha csak teheti, jöjjön ide, mi várjuk, és ami nekünk van, az az övé is lesz. Hát, az az övé lehetett. Hogy ez milyen keveset jelentett akkoriban, azt nem kell, hogy külön elmondjam. De ez mámoros este volt. És mert pénzem is volt, örültem is ezen a napon, tehát ittam. Sorra jártam az előkelő éttermeket és mulatókat. Benéztem, kik vannak ott, és már imbolyogtam is tovább. Kissé kóvályogva indultam el, töprengve, hogy merre. És hajnalban, amikor ismét találkoztam önmagammal, a Bois de Boulogne felett valami márvány erkélyen ültem, nagy társalgásban elmerülve egy úrral. Az illető éppen mondja. Igazán örülök, hogy meghívott magához, uram, mert hajléktalanságomnál csak egy borzasztóbb, a rossz társaság. Nem lesz sok baja velem, és ha örülök is, hogy inasai vannak, perzsaszőnyegei, részvényei és Csempefalu fürdőszobája, nem kívánom igénybe venni mindezt. Én meghívtam volna ezt az illetőt. Lehetséges, hogy Csempefalu fürdőszobám van, csak annyira berúgtam, hogy nem tudok róla. Elhatároztam, hogy megnézem ismerősömet. Úgy, ahogy sikerült is. Előre ugró fekete bajusza volt, krokodilszerű orra, szemüvege. Hajléktalanságához mérten feltűnően jól öltözött. Alsó karján esernyőcsüng. Szinte temetője makulátlan fekete nemes kalapja úgy helyezkedik el a feje közepén, hogy karimája mélyen lehajlik az arca felé, vízszínű, kimeredő, sárgás szemeire. Éppen mondja, hogy mélabúsan kiálló tekintete pajzsmirigyeivel függ össze, de két év előtt sérve volt, és napon sem szabad időznie. Sárga kesztyűjét időnként elsimítja ujjai felett, ha ráncot vet. Gyerekkoromban, tisztelt uram, mondja sóhajtva, mindenki azt jósolta, hogy fogtechnikus leszek, mivel nagy szónok voltam. De a sors útjai kifürkészhetetlenek. Egyszer fenn, egyszer len. Így mégsem lettem fogtechnikus. Bocsánat, régen ülünk itt. Önkisé becsípett ma, és figyelmeztetem, hogy az alkoholos italok élvezete káros. Egy unoka fivérem elitta a földszintes házát. Ön is költekező volt, meghívott vacsorára. Közben rosszul lettem, és így kerültünk ide. Lemutatott az erkéről a fákra. Kellemes táj, ha bár zavar kissé, hogy amikor autóba ültetett, önnek még szakálla volt és szemüvege, amitől időközben bizonyára az ellenségei megfosztották. Aha! Szóval valaki egymás mellé helyezett bennünket. Ez az illető rendelkezik lakállyal, perzsaszőnyegekkel és csempével. És ki ez a harmadik úr itt mellettünk? Kérdeztem. E talpazat főbérlője a szobor. Ugyanis talpazaton vagyunk jelenleg. Nem mászunk le? Tudunk. Minden esetre pihentünk még kissé. Utána sikerült lemásznunk, és megindultunk a hajnalban. Figyelmeztetem önt, közöltem, hogy ellenségeim szakállammal és szemüvegemmel együtt szobáimat, csempéimet és perzsáimat is eltávolították. Heted magammal lakom egy nyomortanyán.
19: Mindegy, nem fognak zavarni. Nekem ugyanis muszáj önnél aludnom, nem vitás. 3 napja nem aludtam, és ma valahogyan ettem.
20: Szóval önt nem Henri Brissonnak hívják? És miután megmondtam a nevemet, az előkelő hajléktalan úr átnyújtott egy kartonlapot. Elegáns kis kártya volt.
19: Névjegy. Vanek B. Eduard. Magántitkár és házfelügyelő, leszerelt legionárius, a becsületrend tulajdonosa és nyugalmazott levelező. Boulevard Saint-Honoré 27, főlépcsőház bal. Cselédeknek és kihordóknak a melléklépcsőn.
20: Jöjjön most előbb oda.
19: Egy rácsos kapu elé értünk. Nagyon régi módi, finom barokk stílusban épített úri ház látszott a dús park mögött. Vanek úr kulcsot húzott elő a zsebéből, és kizárta a rácsos kaput.
20: Lesz szíves megvárni. Hozom a hálóingemet.
19: Azt hittem, kedves Kvarek úr, Vanek vagyok, teleli kissé döjfösen. Kedves Vanek barátom, Vanek úr vagyok. Ha reggelig nem tanít meg, hogy kell beszélni magával, itt hagyom.
20: Nem mondta, hogy a szállásért cserébe sérelmeket kell eltűrnöm?
19: Nem is kell, feleltem, és amennyire lehet, visszafojtottam a nevetést, mivel új ismerősöm méltóság teljessége és polgári önérzete a komikum ellenállhatatlan erejével hatott.
20: De nem értem, hogy ön most bemegy a hálóingért a házba, holott azt hittem, nincs lakása.
19: Lakásom nincs, felelte előkelően, de hálóingem van. Borotva készletem és bizonyos fokig gardróbom is van. Egy úr nem csak a pokolban, hanem hajléktalanul is úr.
20: Ne vegye rossz néven, szívesen látom önt a népgyűlésszerűen zsúfolt baráti társaságból álló albérletünkben, barátaim között, de miért nem tűrhetik meg ott, ahol a holmiai vannak?
19: Lakik már valaki azon a helyen, amely amúgy is kényelmetlen.
20: Tisztelt uram, figyelmeztettem kisé aggódva, mégis úgy látszik illúziói vannak albérletünk felől, ahová szerénységem meghívta.
19: Annál kényelmetlenebb hely csak a fakíroknál létezik, és kizárólag mutatványai közben, midőn szögekkel kiver derékaljon hálnak.
20: Még mindig jobb.
19: Hát várjon, fiatalember, vagy ahogy mondják, Juventus Ventus.
20: Türelem rózsát terem.
19: Egyedül maradtam a kapu előtt. A csendes ház egyik földszinti ablakán most kigyúlt egy másodpercre a villany. Aztán sötét lett. Majd egy másik szobában gyúlt ki a villany, mintha járkálna valaki a szobákon keresztül. Végül az emeleten lett világos egy másodpercre, majd ott is elsötétedett. Egy távoli kocsmából citera szó hallatszott, nagyon halkan, talán csak addig, amíg az ajtót kinyitotta valaki. Most léptek csikorogtak a kerti úton, és megjelent Vanek úr, akit végül szemtől szembe láthattam az utcalámpa fényében.
20: Igen zilált volt, de még így is meglátszott, hogy sokat ad a külsejére, és mostani állapota csupán a mulatozó nyárspolgár pillanatnyi hanyagsága, melyért másnap bizonyára megrója önmagát. Ezt bizonyította a karjára vetett esernyő, mely rendesen bele volt szorítva húzatjába. Jobb kezében most kis táska is volt. Ismét bezárta a kaput, és csatlakozott hozzám.
19: Mehetünk, fiatal úr. Mire a néptelen Concordra értünk, már reggel volt.
20: Mondja, Vanek úr, kérdeztem, csak épp hogy érdeklődjem, ki lakik abban a házban, ahová bement az imént?
19: Senki. 2 éve lakatlan. Egy szoba kivételével az összes szoba lezárva. A kulcsok nálam letétben vannak.
20: Nem is tudom, miért hatott ez rám olyan kísértetiesen. Mi közöm ehhez a házhoz?
19: Semmi. De az bizonyos, hogy nagyon furcsa egy lakatlan villában ez a szobáról szobára bolygó fény.
20: Miért nem laknak most benne a tulajdonosok?
19: A tulajdonos Afrikába utazott,
20: de ő nem is lakott itt, csak az apja. Annak pedig jó oka van, hogy nem lakik itt. Meghalt. 4 év előtt főbe lőtte magát. Nem kérdeztem többet semmit. Hideg émeigé

0: Szerencsére az egyik ágyban még volt hely, mivel itt csak hárman aludtak. Tehát befeküdt Ribári mellé, aki felmordult.
1: Na!
0: Bocsánat,
1: nevem Vanek B. Edward.
0: Örvendek, mondta dühösen, és Sír Lajost Bükk Ivánhoz sajtolva tovább aludt. Még ennyit hallottam Vanek úr éjszakai szerepléséből. Maguk nagyon ideges emberek. Ez a neurasztéliától lehet. Volt egy nagy bácsim, az abba halt meg, hogy zsápája lett. Sírba vitte a sok kiadás. Ja! Manapság villanyoztatni. Na, jó éjszakát! Ki ez a marha? Kérdezte egy bágyat hang, mire Vanek úr már hortyogásával válaszolt. Vanek úr lassan nélkülözhetetlen lett. Senki sem tudta, hogy miben és miért, de az volt. És tiszteletet parancsolt a személye, amely metszően utasított vissza minden bizalmaskodást. Reggel derekára kötötte a hálóingét, és a roppant mosdásával valamilyen rejtélyes módon mindent lefröcskölt, még a szekrény tetején lévő holmikat is. Aztán olyan hangon gargalizált, hogy a szomszéd közlekedési alkalmazott mindig úgy említette, az az opera énekes úr. Mikor a mosdással elkészült, levetette és összegöngyölte hajlekötőjét, és teljes két percig bajuszkefejével időzött a tükör megvaradt szilánkjai előtt. Azután a lepedő alól elővette nadrágját, amely miatt hálótársaival sűrű nézeteltérése volt, mivel ezek illetményt követelnek, hogy álmukban is dolgoztatja őket a nadrágvasalás pajtán. Vanek úr mindenhez hozzászólt, igen megfontoltan, általában figyelmeztetően, mint aki előre látja, hogy elhamarkodjuk a dolgot. Ilyenkor felemelte kezét, hátrahúzta a vállához, és komor ráncok képződtek ortövében. Maguk még nagyon tapasztalatlanok. A művészet komoly dolog, de szerintem mellékfoglalkozás. Nem járja, hogy a színészek délig alszanak, és úgy hallottam egyes írókról, hogy többször is megnősülnek. Rossz szokás, és a maguk viselkedése ilyesmire enged következtetni. Az érdekes az volt, hogy Vanek urat, aki bizonyos fensőbbséggel élt közöttünk, mégis tisztelni kellett. Hogy miből öltözködik, rejtély volt. Sohasem beszélt magánügyeiről. Tudtuk róla, hogy házfelügyelő, és naponta felkeresi hivatalát. Láttuk is bemenni a Boulevard Saint-Honoré 27-es számú házába, mert ha lakását el is vesztette időközben, állása megmaradt. Erről azonban sohasem beszélt velünk. Ha nem volt pénzünk, napokig nem evett. De kétes tisztaságú vagy gyűrött ingben nem látta senki. Egyszer két napig betegen feküdt, mert elveszítette esernyőjének húzatát. Minden este menetrendszerű pontossággal zajlott Vanek úr lefekvés előtti szertartása. Elsősorban letette a kabátját, aztán háta mögé dobta a nadrágtartó szárait, leült az ágy szélére, ásított, meghúzta a cipőzsinórját, majd így szólt. Nézd csak, szinte elfelejtettem. És felhúzta az óráját. Utána a füléhez tette, onnan az ágyhoz készített székre, és bólintott. Az óra mellé elhelyezte zsebkendőjét, csavarironnyát és egyéb tárgyait. Most felállt és folytatta a vetkőzést. Levetett ruhadarabjaival is ugyanúgy tett nap, mint nap. Kabátját, mellényét a széktámlájára borította. Nadrágjának összeillesztette alsó felhajtását, álcsontjával mellkasára szorította, majd hat ujjal két oldalt összecsíptette középen a négy vasalást, aztán felemelte az állát, amitől a ruhadarab két rét zuhant. Azt is a támlára helyezte. Ekkor, szintén menetrendszerű pontossággal, kihullott Vanek úr egyik kézelőgombja, vetkőzésének első számú közellensége, és gúnyos gördüléssel az ágy alá távozott. Vanek úr búsan megfogta az üres gombjukakat, feje félkörben fel és alá cirkált a padló felett, majd ezt mondta. Na, most jól nézek ki. És körülbelül negyed órára elkallódott az ágyak alatt, amíg végre meglett a gomb. Most Vanek úr befeküdt a dunyha alá,

0: alól elhelyezkedett, lehújta a szemét, aztán nyomban kiszállt az ágyból, és a következő megjegyzést tette. Ez a bajusz kötő a sírba visz. Feltette a bajusz kötőt, ami egyben fültágító is volt, mivel két oldalt a zsinórja Vanek úr fülét 45 fokos sírban feszítette a töve iránt merőlegesen. Most aztán lefeküdt végre, visszavonhatatlanul, karjaival megveregette a dunyhát, kétszer csámcsogott is, és mert nézete szerint minden tökéletes rendben volt végre, eszokkal fejezte be misztikus szertartását. Na, és most tegyük el magunkat holnapra. Egy este, azután váratlanul megjelent közöttünk egy rendkívül szép fiatal hölgyel, aki kosztümöt hordott, lovaglócsizmát, diáksapkát és kutyakorbácsot. Karonfogva vezette Vanek úr, mint valami vőfély. Miután kiismertem magukat, és nagyjában tisztességes egyéneknek látszanak, mert az ember ne adjon manapság rögtön a látszatra, bemutatom önöknek a háznak, melyben felügyelő vagyok, egyetlen lakóját, Nedda Harloffot, ki orvos növendék és sajnos hisztérikus. Ez az éjszakai tanulástól jön. Esténként már várt ránk Macskaláb című törzs vendéglőnk, ahol hazamenetel előtt váltakozó anyagi helyzetünkhöz képest egyesek közülünk köretet vagy sört szoktak fogyasztani. Ezen az estén velünk jött Nedda is. Valamennyien bemutatkoztunk, és természetesen beleszerettünk. De ezt nem lehetett közölni vele. Nyomban látszott, hogy krakérel hajlandóságok szunnyadoznak benne, és a kutyakorbácsot nem csak nőies hiúságból, mint díszt hordja magával. Párizsban ez a műszer bizonyos jelentőséget kap egy hölgy kezében. Különösen, ha suhogtatja, mihelyt valaki szépen ránéz. Különben elszánt, harcias, bűbájos szabad gondolkozó volt, különösen, ha komor ráncokat vont a homlokára, és nagyképű kijelentéseket tett. És sűrűn tett ilyeneket. Úgy látszott, hogy nem volt társasága, és most végre elszánta magát, hogy mégiscsak felveszi a társas érintkezést emberekkel. Már ezen az első estén szinte Vanek jogait sértő módon elnökölt közöttünk. Maguk, mondta, szentimentálisan érzékenyek és dühösek az emberiségre, mivel nem veszik tekintetbe hiúságukat. Holott ez egy harctér. Mennyire igaz, bólogatott Vanek úr, aki időnként megszólalt, holott sohasem hallotta, amit beszélünk, de leplezni akarta ezt, tehát a felriadt a merengésből, tagadott vagy állított valamit, hívott a söréből, vagy másnak a söréből, és tovább merengett a pajzsmirigyeinek jellemző mélabújával tekintetében. Mademoiselle író? Nem vagyok mademoiselle, hanem Nedda. És nem vagyok író, csak írok. Kárpát Renét annyira felvillanyozta a nő jelenlét, hogy felugrott és azt ajánlotta. Rendezzünk szerzői estet. Nem érdekel senkit. Ezt Zombori Sálkardóf mondta, aki szintén beleszeretett Neddába, tehát rossz néven vette a Walpurgis Éj című balett szerzőjének kezdeményezését. Rendezzetek 5 órai teját, vagy Miss Európa választást, azt talán érdekel valakit. Kárpát René kérte, hogy ne haragudjon, amiért tömören lónak fogja nevezni, de az elmondottak tökéletesen kimerítik e bús igavonóból képzett melléknévnek a lóságnak ismertetőit. Mert hová jutnánk, ha művészek a divat és a különb anyagi lehetőség miatt állandóan korunk felszínén mozognának? Ez nagyon helyes megállapítás, bólintott Vanek úr. Tekintsenek engem úgy, mint művésztársukat, aki szintén küzd Párizsban, tanul és ír, és azt akarják, hogy eljárjak ide, fogadják meg, hogy egyikük sem lesz szerelmes belém. Ezt valamennyien ünnepélyesen megfogadtuk. Nyugodtan tehettük, ugyanis ekkor már, mint említettem, valamennyien szerelmesek voltunk. Viszont a hölgy jövő időben vette ki a fogadalmunkat. Ekkor azonban váratlan dolog történt. Hirtelen kicsapódott az ajtó, és egy hatalmas, csontos állú, jóképű fiatalember lépett be, aki társaságunk kirobbanó, meglepett lelkesedéssel üdvözölt. Sába! Itt a sába! A viszontlátás boldog percei voltak ezek, általános ölelés, hátveregetés és kartapogatás következett.
1: Sába István, nagyon tehetséges színművész, nemrég a Szahara színpadon egy rémdrámában az egyik legionárius közlegényt alakította.
0: Mutatta be barátunkat Saroltai Rezső, a kitűnő szobrász. Én is voltam a légióban, szólt Vanek úr. Ez egy jó hely. Nem is értem, miért szöknek sokan onnan el. Nekem nagyon jó dolgom volt. Leszámítva egy Mehár nevű törököt, akinek egyszer azt mondtam, szép idő van ma, és attól fogva minden étkezés után felrázott és megpofozott, mintha kamalas orvosság lennék. De úgy különben kellemes. Gyakorlatozni alig kell, harc sosincs, csak az a kínos, ha az ember megszökik, és egy művésznő szekrényébe bújik el, mert ezek énekelnek. Valahogy egyszerre feszült lett a hangulat. Sába nem beszélhetett arról, hogy honnan jött. Nedda idegesen mozgolódott, és Kárpát René a noteszben kotta fejeket írt. Bizonyára a jelenlévő medikáról egy titkos kompozíciót, amit a kutyakorbács következtében nem lehetett közölni. Fizetni? Elkísértük Neddát. Mikor elbúcsúzott tőlünk, megígérte, hogy máskor is eljön, mert jól érezte magát. Sába csodálkozott, amikor Vanek úr elővette a kapukulcsot, kizárt, köszönt a lánynak, aztán velünk jött tovább. Vanek úr itt a házmester, aki lakását elvesztette, de állását nem. Közöltük a Szaharából érkezett fiatalemberrel, akinek ez szemmel láthatólag sok volt egy estére. Azon felül, mondta Vanek úr, közölnöm kell önökkel, hogy amatőr házmester vagyok. Keftelésből űzi? Akkor bolond lennék, és nem amatőr. Amatőr szerintem annyit jelent, hogy egy házmester erőre megkapja az évi fizetését, eljátsz a ruletten, de tudja, hogy mi a becsület, és továbbra is használja ezt a címet, amely itt tiszteletbelivé vált, mint egy konzulátus. A definíció, szólt elgondolkodva az örökké flegmatikus nagymogul, kisé pongyola. De ha meggondoljuk, hogy éjszaka van, és a házmestereknél ez a viselet nem ritkaság, úgy belenyugodhatunk. Ön szakképzett ember, bólintott Vanek úr, és pedánsan alsó karjára tette esernyőjét. Sába bevallotta, hogy az afrikai katonáskodás alatt rájött, hogy semmitől sem fél. Itt azonban úgy érezte, hogy tévedett, mivel félt tőlünk e társalgás közben. Amikor megpillantotta főhadi szállás nevű albérletünket, kissé meghökkent. Almási, te azt állítottad, hogy itt forr valami, hogy itt van még lehetőség. Hallgattam, Sír Lajos felelt helyettem. Mit akarsz, ha nem is forr valami? A fejünk az fő egész nap, és bőven van rá lehetőség, hogy ne táplálkozzunk. Most már Sába, különösen miután Vanek úr elaludt, jobban feloldódott, és mesélte hihetetlennek tűnő élményeit. Csodáltuk Sábát. Éreztük, hogy férfi lett. Hogy valamivel erősebb, szomorúbb, okosabb. Hogy valamiben fölöttünk áll. Tatár szemével, bronzszínű arcával, szűkszavú nyugalmával. Mit tesz a légió az emberekkel? Bükk Iván vagy én, vajon hogy állnánk most itt, Sába helyében? Csillogó szemekkel hallgattuk. Micsoda élmények, veszélyek, kalandok, Szahara, szökés, nincs víz. Van valami terved? Kérdezte Ribári, aki az ágyból hallgatta Sába elbeszéléseit. Szeretnék megélni valamiből, mondta Sába csendesen. Nézd, itt nem megy egyszerre a siker. Jól meg kell ragadni, amihez hozzákezd el. Ti mit csináltok? Kérdezte hirtelen. Mivel Tulai már aludt, senki sem tudott válaszolni. Az, hogy a Rotonba és a Dómba járunk, sokszor csak úgy átmedőben, ezt nem nevezhettük valaminek, amihez hozzáfogtunk. Én például, kiáltott most harciasan Bükk, már is tudok valamit, ami egyedül Sábának jelenti a sikert, Párizst és mindent. Te megírod élményeidet a Szaharáról, Almási könyvet csinál belőle. Az élményeket már leírtam, mondta Sába. Itt vannak ebben a piros füzetben. és átnyújtott nekem egy vaskos, piros füzetet, amelyről lekaparta a kincstári jelzést. Ilyen pedáns volt. Feljegyzései nem hivatalosak, de hát levakarta. Közösen elhatároztuk, hogy folytatásos regény formájában, mert ez most keresik Párizsban, feldolgozom az élményeket, és rövidesen valamennyien meggazdagodunk belőle. Elmeséltem Sábának Annával való találkozásomat. Mikor utazott el Anna? Kérdezte Sába hirtelen, és látszólag közömbösen, de valamiért tűzvörös lett. Talán 2 héttel ezelőtt, válaszoltam. Balondul szeret az a nő. Istenem, ha engem valaha úgy szeretne egy asszony, hogy hajlandó lenne otthagyni a karrierjét, az ünneplést, és eljönne velem a szegénységbe, amiről épp olyan nyugodtan írnak a regényekben, mint a Szahara borzalmairól. Pedig az életben még sohasem hallottam világhírű színésznőt, aki ilyet tett volna. Azt hiszed, hogy komolyan otthagyna mindent, értem? Kérdezte Sába. Utána szaladna a világ végére. Lehet, mondta vállat vonva. De ha én nem tudok utána szaladni az érvényesülés útján, akkor mégsem. Nem lehet az, hogy az ember mindig alázattal és bűntudattal nézzen egy asszonyra? Hogy mit hagyott ott érte? Ha volt szíve elszerződni mellőlem, hát ha rábeszélted, te mit csináltál volna? Hallgattam. Természetes, hogy az ember rábeszéli, és menjen, ha akar. És akarjon, ha mehet. De ne tudjon menni, akkor sem, ha akar. Különben kell a kutyának az egész. Fiú, szólt hirtelen Sába. Nekem még egy sürgős elintéznivalón van, ami néhány napot igénybe vesz. Aztán jövök közétek. Ne nagyon emlegessétek, hogy találkoztunk, mert az is lehet, hogy egyesek kutatnak majd utána. Sába ezután eltűnt a szemem elől, és már csak igen különös körülmények között találkoztam újra vele. Nedda pedig valóban sűrűn eljárt közénk, és én egyre jobban beleszerettem. Már izgatottan vártam, mikor jelenik meg újra közöttünk. Egyik este nagyon idegesen érkezett. Mialatt beszélgetett, többször is rám nézett zavartan. Talán érzi, hogy tudok valamit. Vagy talán feltűnik, mert úgy látszik jó megfigyelő, hogy egy pillanatra sem veszem le róla a tekintetem. Ha nem csalódom, szólt hozzám, maga kolléga. Úgy van, felelte Bükkiván. Szintén kollégája, akárcsak mi. Neki sincs egy vasa sem. Hol szokott szórakozni Párizsban? Kérdeztem. Nem szoktam szórakozni, mondta és ajbigyeztve vállat vont. Aztán horpadt plédobozból egy cigarettát vett elő, oda ütögette a fedeléhez, és rágyújtott. Szóval leszögezhetjük, hogy ez a maguk társasága csupa első rangúnak minősített kezdőművészből áll? Úgy van, felelte Sír Lajos fél száján örök fanyar iróniáinak egyik jellegzetes mosolyával. Mégis lehet, hogy akadt közöttünk egy igazi is. Emelem poharát, szólt hozzám lelkesítően Banek úr, és sajnos már emelte is, mielőtt megragadhattam volna. Fel a fejjel, fiatal barátaim! Az élet olyan, mint az asszony. Ingatag! Úgy van, kiáltott Feri Bári. Banek úr ért a filozófiához. Valaha nagyon imbecilis lehetett. Meghiszem azt, vállalta a megjegyzést Banek úr azon hitben, hogy Ribári nagy tisztelője, és túlértékelte őt a megjegyzéssel. Mert átfigyeltem. Végre is lehet, hogy Ribári pimassága idős férfi rokonával szemben sérteni fogja. De nem. Elfojtott mosoly vonaglott át a száján, és ő is ivott egy kort sört. És most valamennyien együtt vannak? Kivéve Pataki Máriát, szólt Kárpát René. Almási Péter méltatlan mennyasszony az illető, aki jelenleg körünkből egy polgári, tehát jobb létre szenderül. De nem csak szenderül, hanem kereskedik és táplálkozik is, ami

0: Szervusztok, kedves Tilos Rádió hallgatók, Végső Zoltán, Túró Rudi vagyok, ez a Nápolyi Szext című műsor, ami egyébként egy zenei műsor, de ma tematikus hírnapot tartunk abból az alkalomból, hogy a közösségi rádióknak is hírszolgáltatásba kell fogni ezen túl. Úgyhogy hívtam vendéget hozzánk, Széki Jánost, az Élet és Irodalom szerkesztőjét, publicistát és műfordítót, amit azért is mondok el, mert hát szerintem a legjobb Bach Bibliát te fordítottad, János, magyarra, ugye? A Christoph Wolff.
1: Nem csak az én érdemem.
0: Hát igen, de hogy a legrészletesebb magyarul megjelent Bach könyvről van szó, amiről ma egyáltalán nem fogunk beszélni, ezt csak elmondtam, mert egyébként egy zenei műsor vagyunk, de a hírről fogunk beszélni. Hát külön gondolatokkal nem is készültem, hanem egyből ott kezdeném, hogy te Nick nevet váltottál a Facebookon, mint az itt ott a sajtóban megjelent nevet vetted föl, hogyha jól mondtam ezt a hosszú és kacifántos, némileg ironikusan megválasztott nevet. Hát miért bújtál el mögé, az alter ego mögé?
1: Nem bújtam, hanem kissé dühös lettem. Az történt, hogy az ÉS-ben és a Paraméter SK nevű dunaszerdahelyi székhelyű hírportálon kielemeztem az MTV híradójának néhány, egészen pontosan 6 hazugságát vagy csúsztatását a sok közül. És akkor úgy vártam, hogy ebből miért nincsen hír, miért abból, hogy X fölkent politológus milyen marhasságokat beszél olyasmiről, amihez nem ért. És akkor telt az idő, majd az egyik kitűnő hírportálon végre észrevették, hogy ezeket írtam, és egy bizonyos okból a nevemet azt nem írták le, hanem úgy konferálták be a forrást hivatkozással, hogy mint az itt-ott a sajtóban megjelent zárójel és Paraméter SK. És gondoltam, hogy ezek szerint engem így hívnak, mint forrást, és felvettem a nevet arra 2 hónapra, amíg nevet lehet változtatni a Facebookon.
0: Pedig ugye a hírközlésnél nagyon fontos lenne a forrás megjelölés, és ezt nem kapjuk meg sokszor.
1: Hát ez az internetnek az átka, vagy ahogy egyik kitűnő kollégám szokta mondani, az internet az a világ vége. Tudniillik, ez olyan, mint egy óriási visszhangkamra, amiben mindent bele lehet tölteni, tehát valódi hírt, álhírt, provokációt, akármit, és ez úgy elkezd keringeni, meg mozgolódni, meg osztódni, meg terjedni, meg az egyik hivatkozás a másik hivatkozásra hivatkozik, és a végén teljesen elválaszthatatlan, hogy mi valódi információ az úgynevezett valóságról, és mi olyasmi, amit valakik bedugtak valamilyen résen, és az aztán mint tény terjed el a virtuális világban.
0: Hát éppen ez az, amiért arra gondoltam, hogy téged hívnálak el ma vendégnek, hogy a valóság és a tény. Tehát úgy veszem észre, hogy nagyon sok helyre oda teszed a kérdőjelet, és nagyon sok hírként terjedő információról már így zsebből megállapított, hogy az tulajdonképpen nem is lehet úgy, ahogy azt közzé teszik. Tehát, hogy mit tudnál tanácsolni a hírfogyasztónak, hogy hogyan kell rutinosan elkezdeni a hírt fogyasztani?
1: Hát ezzel még nem gondolkoztam, hogy a hírfogyasztónak hogyan kellene profilnak lenni.
0: Itt a kérdés az akar lenni, hogy te hogyan kezdesz hozzá, és hogy hogyan látod meg a hírnek a valódiságát, vagy a kamuszagát az egésznek.
1: Hát az egyik, hogy az ember sokat olvassa a híreket, vagy álhíreket, amik gyakran megkülönböztethetetlenek, akkor előbb-utóbb felfedez olyan mintázatokat, amikből lehet következtetni arra, hogy ez nem igazán a valóságot fedi, hanem valamilyen célja van a bedobásának és terjesztésének. Erről majd később beszélek majd. A másik, az egy ilyen, hogy mondjam, ha már zenei rádióban vagyunk, hallás kérdése. Tehát van, meg ilyen ránézése lehet látni, tehát ahogy az ember látja, hogy az ember hallja, hogy egy akkord az diszonáns, vagy nem. Ugyanúgy egy hírről lehet látni, hogy van-e benne valami, ami lukas, vagy pedig éppen ellenkezőleg gyakran az a gyanús, ami olyan túl szép, vagy túl borzasztó, vagy túl kereken borzasztó.
0: De ez ugye csak a te szemszögedből kerek vagy nem kerek, mert pont az a mai mondjuk így kornak a dilemmája, hogy a másik oldal mindig tud mondani valamilyen nekünk kifacsarnak tűnő ellenérvet, tud mondani valamilyen féle fajta igazolást, és akkor mégiscsak mondjuk aki demokratikusan gondolkodik, azt elkezdik zavarba hozni.
1: Itt most nem erre gondoltam, azon most közben a hátsó agyammal gondolkozom valami példán, hogy na mondok egy példát, hogy igazából nem hír, de mutatja, hogy mennyire devalválódik a hír fogalma, hogy egy-két éve volt egy ilyen dühöngés roham a Facebookon, amikor valaki lefotózott egy oldalt a Grimmnek a német, és a címe nem a mesék, hanem a német mondák, vagy nem tudom mi volt a címe, volt egy ilyen rémtörténet a sírból felnyúló rossz gyerekről, meg mi, és akkor bedobták, hogy ilyenekkel traktálják ezek a mi fiatalságunkat, meg a gyerekeket ilyennel akarják keresztényi gondolkodásra nevelni, és ez úgy elterjedt, mint tény, hogy hát ezekről minden szörnyűséget föl lehet tételezni, akkor ez nyilván így is van, hogy valamilyen ilyen újmódi tankönyvből vették, aztán valaki elég gyorsan észrevette, hogy ez a azt hiszem a Kaligram kiadónál megjelent Grimm gyűjteményből egy oldal, és egy teljesen klasszikus ódon német rémmese.
0: Igen. Hát meg ugye volt az is, amikor a nem tudom melyik szigeteken megvert fiatalasszony, és akkor időközben meg bebizonyosodott róla, hogy mégsem egészen úgy tiszta a történet, ahogy őt állalja, tehát volt olyan újságíró, aki utána ment ennek a történetnek, megnézte a visszájáról, de azért ehhez valamilyen érzék kell, nem? Tehát, hogy azt kérdezném, hogy te mióta csinálod tulajdonképpen ezt? Én azt hallottam például, hogy a 80-as években zenei újságíró is voltál, nem tudom, hogy ez igaz-e.
1: Tény.
0: És hogy mikor váltottál át hírelemzésre, publicisztikára, talán régen úgy mondták azt a fajta újságírót, aki te vagy, hogy megfigyelő, ugye?
1: Hát nekem én ott békésen eléldegéltem, és hogy mondjam, hogy ilyen angolos fölénnyel néztem a politikát, egészen pontosan megmondom, hogy mikor, 2005 elejéig, amikor az ilyen hosszabb kirándulások után visszamentem az éshez, és akkor csöppentem bele, hogy egészen közelről láttam, talán még valaki emlékszik rá a Tokaj ügynek a kibontakozását.
0: Sárazsadány meg...
1: Sárazsadány, igen. Mit tudom én, milyen KFT.
0: Nem nyerjük a legtöbbet.
1: Nem nyerjük a legtöbbet, stb. És viszonylag közelről láttam, hogy ez hogyan zajlik. Ez egy nagy politikai játszma volt, és rendkívül sokat tanultam belőle, hogy mennyire nem veszik észre akár még politikusok is, hivatásos politikusok is, vagy mennyire nem akarják észrevenni a tényeket, mennyire nincs olyan fix nézőpontjuk, értékrendszerük, ahonnan nézve meg lehetne állapítani azt, hogy valami botrányos-e vagy sem. Azt is láttam, hogy mennyire kidolgozott és bejáratott módszerekkel távolítják el a nagy közönséget a valóságos tényektől. Ugye ez rettentően nehéz ez ellen bármit fölvetni, az ember előbb-utóbb beleütközik valamilyen jogi vagy értetlenségi falba. És hát most írtam egy könyvet, és annak az elején ezt úgy elmondom, amit tehát akkor tapasztaltam, és ez már a híreknek a témájához tartozik, hogy a magyar politikai elit, amit én politikai kasztnak nevezek különböző okokból, az egyrészt magát hülyíti, másrészt a nagy közönséget hülyíti, és ez nagyon módszeresen történik, tehát a magyar politikai közösség részben saját magát, részben a magából delegált politikai kaszt által módszeresen távolodik, el van távolítva, távol van tartva a valóságtól. Tehát pontosabban a valóságról való beszéd és a valóság között van egy módszeres, rendszeres távolság.
0: És ezzel
1: egy azt magyar jellegzetesség.
0: Azt mondod, hogy ez az izoláció eredményezi azt, hogy nekünk úgy tűnik, mintha nem is érzékelnék azt, hogy hol vannak a morális határok?
1: Igen. Szóval a morális határok, akár a tények, gondolati alapok hiányoznak. Tehát az ember úgy nagyon hajlamos úgy kiábrándultnak lenni, de alapvetően felkent profiknak hiányoznak a műszereik a tisztánlátáshoz. Nem csak morális, ez kognitív is.
0: Széki János a vendégünk, Magyar Hírnap, ez a neve, ez a címe a tematikus napnak, amit ma itt a Tilos Rádión tartunk, és János az imént említett könyvében, aminek Bárányvakság a címe, felvet egy nagyon érdekes modellt, méghozzá ez a vasháromszögnek az elmélete. Múltkor mondtad, hogy nézzem már meg, mert valamit nem értettem az egyik posztodban, és hát valóban úgy tűnik, hogy a közelmúltnak a vizsgálata, ami mondjuk így a rendszerváltozásig, vagy rendszerváltoztatásig, nem tudom melyik a helyes terminológia, te rendszerváltozást írsz.
1: Nem, én átmenetet mondok.
0: Idézőjelben rendszerváltozás, ezt megnéztem, és utána magyarázott, hogy ez tulajdonképpen egy átmenet, és ez egy speciálisan magyar fogalom, sehol nem használják a rendszerváltozás szót. Tehát, hogy egészen a közelmúltnak a vizsgálata, vagy tehát, hogy mondjuk visszatekintve a rendszerváltozásig következtetéseket vonsz le a mára vonatkozóan, és ebből épített föl valahogy ezt a vasháromszög elméletet. Kicsit mesélnél erről?
1: Hát a vasháromszög az csak az egyik.
0: Egyik vetülete, de egy nagyon érdekes.
1: Hát a 89-es átmenetnek a lényegét, vagy valóságos lefolyását vizsgálva, ott is azért, ha emlékszünk, akkor elég nagy távolságról, a valóságról való beszéd és a valóság között tulajdonképpen nagyon kevesen értették, hogy valójában mi is történik most éppen. Általában, hogy nagyon lelkesedtünk és beleképzeltünk különböző dolgokat, meg hogy legyőzzük a zsarnokságot, meg mi. Közben egyre újabb fogalmak és tények jöttek be, amikről nem lehetett tudni, hogy honnan jönnek meg egyre újabb emberek. A vasháromszög az a politológiai szakirodalomban egy elég bevett kifejezés, sok mindenre mondják. Én ebben az esetben a késő kádári gazdasági elit, tehát ilyen technokraták csúcsáról beszélek, a másik csúcs az a az a kommunista állambiztonsági szervezetnek a krémje.
0: És ugye technokraták alatt azokat a szakembereket érted, akik tulajdonképpen nem feltétlenül szakemberek, csak teszik a dolgukat.
1: Nem, gazdaság, mondhatnék a gazdasági embereket is, csak itten tulajdonképpen lényegtelen, hogy ők éppen akkor üzletemberek voltak-e, vagy pedig valamilyen állami vállalatban jeleskedtek, vagy benn voltak a minisztériumban, akik gazdasággal foglalkoztak privilegizált helyzetben. Van a kommunista állambiztonsági szervezet, ami Magyarországon különösen erős volt, és a veteránjai egyedien erősek máig, és a harmadik pedig a nacionalista propagandistáknak a csoportja, ez a háromszög, amiből az utóbbit időnként meg kell magyarázni, hogy miért van, de hogyha valaki viszonylag felnőtt fejjel élte át a rendszerváltást, akkor nagyon pontosan emlékszik, hogy a sajtó szabaddá válása, amit úgy éltünk meg, hogy a sajtó szabaddá válása, az mennyire manipulált volt, és mennyire ezzel a két csoporttal, illetve egészen pontosan annak az állambiztonsági ágával összefonódó, már akkor nyíltan nacionalista propaganda szakemberek, média szereplők vezényelték le. Hogy neveket is lehet mondani, mert van, aki...
0: Hát konkrétan a nemzeti vonalnál Pozsgait említed.
1: Nem, én kifejezetten médiabeli emberekről beszélek, hogy akkor ugye a nagy szenzáció, amikor az egyik nagy szenzáció, most nem megyek bele nagyon a részletekben, az egyik nagy szenzáció akkor az volt, hogy van a vasárnapi újság, és abban mennyi mindent kimondanak, és milyen érdekes. Most a vasárnapi újság az kifejezetten nem foglalkozott, vagy minimális mértékben foglalkozott azzal, ami a korszak magyar politizáló embereit a legjobban foglalkoztat, tehát kifejezetten a szabad választások és a párt alakulás és a gazdasági válság kérdése, hanem egy ilyen nacionalista tematika felé vitte el, mondom, a leghallgatottabb politikai rádió műsorban a valóságról való beszédet. Na most a vasárnapi újság főszerkesztője az Győri Béla volt, akiről hát nem titok, ez le van írva, remélhetőleg nem minősül semmiféle vádnak.
0: Hát ez mint ahogy az itt ott a sajtóban megjelent.
1: Mint az itt ott, hát nem csak a sajtóban, hanem tudományos publikációkban is. Ő a legmagasabb rangú hálózati személy volt, titkos munkatárs például, de hát voltak mások
0: is. És a Reform újságot is említed?
1: Ő is, hát az nem volt annyi, az inkább ez a pozsgai szárnyhoz állt közel, és de hát annak a főszerkesztő is szintén ugyanilyen rangban szolgált.
0: És mi az, amit még a vasáromszög mellett említettenél? Mi az a tényező, ami miatt Magyarország oda jutott, ahol most tartunk? Mitől vagyunk ilyenek, és hogy hogyan jellemeznéd röviden, hogy egyáltalán milyenek vagyunk?
1: Röviden. Hát először is van ez a módszeres távolság, amit a politikai kaszt fenntart a valóságról való beszéd és a valóság között. Kasztnak azért nevezem, mert képletesen szólva nem lehetett fölemelkedni belé, hanem csak belé lehetett születni. Rendkívül jellemző, és ez megint csak egy egyedi vonás Magyarországon a teljes posztkommunista térséghez képest, hogy 2009-ben, tehát a harmadik köztársaság végnapjaiban öt olyan párt volt csak a parlamentben, amelyik már 1990-ben az első szabad választás után is benn volt. Egyetlen új párt nem volt benne. Az összes többi országban pártok alakultak, bomolottak, politikai karandorok feltűntek, eltűntek, győztek, karrieristák, új politikusok jelentkeztek. Magyarországon önmagát reprodukálta, fenntartotta a külvilággal szemben, majdnem teljesen érintetlen.
0: Ez egy kicsit ilyen arisztokratikus módon működik ezek hát szerint, nem?
1: Igen, szóval gyakorlatilag én úgy jellemeztem, hogy van egy ilyen nagy lapos tetejű hegy, annak a tetején van két vár, annak a katonái lövöldöznek egymásra, viszont aki elkezd fölmászni a hegyen, és valamely bármelyik várba be akar jutni, vagy arra a platóra, ami ott fent van, azt úgy lerúgdalják közös erővel.
0: Viszont ilyen arisztokratikus politikában öröklődő jogok, például az amerikai politikában abszolút jelen vannak, tehát a Kennedyek, a Bushok, most már lassan a Clintonok is, hogy ott hát nyilván sok minden oka van, de hogy ez a tényező miért nem ebbe az irányba lökte a társadalmat?
1: Melyik, milyen irányba?
0: Hát abba, ahol mi most tartunk.
1: Hát egyrészt ott nem kizárólagos, azért Obama ilyen értelemben a semmiből jött.
0: Ja, tehát azt mondod, hogy nálunk a kizárólagosság,
1: hát,
0: ami...
1: Hát nem, itt nem dinasztiákról beszélek, bár most már azt is fel lehet fedezni, hanem mondom, az az elit, amelyik 89-ben elitté nyilvánította magát, az gyakorlatilag... egyben maradt, nem lehetett kívülről betörni 2009-ig, tehát a Jobbik volt, a Jobbik és az LMP megjelenésig, nem lehetett kívülről betörni ebbe az elitbe, fenntartotta magát a belharcaival együtt. Nem családok, nem dinasztiák, nem örökösödési alapon, hanem úgy, hogy ha nem voltál ott 89-ben, akkor ne is álmodj róla, hogy bekerülsz.
0: Szerinted mi van akkor, hogyha megtesszük ezeket a megfigyeléseket? Tehát, hogy milyen visszhangja van annak, hogy a Paraméteren megírtad ezt a 20-30-on részes cikksorozatot, aztán könyvben kibővítve is megjelentetted? Nem egy értelmiségi játék ez? Hiszen ugye említetted, hogy a rendszerváltoztatásnál sem volt mindenkinek fontos az, hogy ezeket az apró részleteket egymás mellé tegye, és kialakuljon a képet. Nem igaz, hogy senkinek nem volt fontos, hanem mondjuk nem ez lett az elterjedt közvélekedés.
1: Hát én nagyon reménykedem benne, hogy nem maradt csak egy ilyen otthon ülő értelmiséginek a játéka. Végül is mondom, hogy abból semmi baj nem származhat, hogyha az ember a valóságot próbálja felmutatni azzal szemben, amit masszívan propagálnak és terjesztenek és elemeznek valóság címén.
0: Nekem még azt tanították történelem órán, hogy a történelem az csak a múltról szól, a hírek az meg ugye az a jelenkornak a történelme, vagy valamilyen egészen ilyen zagyban narratíva volt az, amit 80-as évek közepén kisiskolásként a fejünkbe vertek, és ehhez képest én azt látom bizonyos cikkeidben, hogy te előveszel nagyon régi, vagy legalábbis a közelmúltnál kicsit régebben történt eseményeket, és azokat aprólékosan megpróbálod összegerebézni és kialakítani egy olyan képet, ami cáfolja azt, ami ma a közvélekedés. Itt konkrétan például a demográfiáról írt cikkedre is gondolok, de az nekem egy nagyon érdekes cikk volt, amikor egy ilyen évet húztál, és megnézted, hogy melyik időszakokban miért születhetett több gyerek, és valamilyen egészen másképp rajzolódott ki abból, mint ami ma a demográfiai, mondjuk így kánon, vagy amit ismerünk, hogy miért csökken Magyarországnak a népessége.
1: Hát igen, ezt kifejezetten élvezem. A Magyarország népessége azért csökken, mert Magyarország is részes az úgynevezett népesedési ciklusnak, ami elkerülhetetlenül a születések számának csökkenését jelenti az egész világon, függetlenül attól, hogy egyes országokban még mindig 3-4 gyerek a norma, de ugyanazokban az országokban régebben 7-8 gyerek volt, és ez így szépen megy mindenütt az egész világon lefelé. Ez összefügg az életszínvonal növekedéssel és az orvosi ellátás javulásával, valamint a naturális gazdaságnak, a naturális gazdálkodásnak a visszaszorulásával. Magyarul, hogy a régen ugye mind a családok 90%-a maga termelte meg a kajáját, és hát kellett a gyerek, hogy dolgozzon. Most meg nem kell.
0: És ha jól emlékszem, az első fellendülés időszakát azt egy politikai helyzethez kötötte.
1: Igen, szóval
0: méghozzá a megbocsátás időszakához, ha jól emlékszem.
1: Igen,
0: ugye valahogy a Ratkótól kezdted ezt el.
1: Mindig azt mondják, hogy a Ratkó gyerekeknek, szóval az abortusz szigorítás miatt volt, és aztán az abortusznak az enyhít, abortusz tilalomnak a megszüntetése miatt zuhant a termékenység. De nem egészen így volt, mert már akkor megnőtt a Ratkó-féle rendelet az 1953 elején született. És nem mutat a hatása az nem mutatható ki egy ideig, a születések száma az leginkább, tehát addig is nagyon sok születés volt, és a születések száma leginkább 54-ben ugrott meg. És ugye akkor volt a Nagy Imre féle új szakasz, akkor emberek megint elkezdtek optimisták lenni, hogy érdemes gyereket a világra hozni, meg mi. És az abortusz, már az abortusz tilalom feloldása előtt elkezdett csökkenni hát akkor még a terhességek száma, amiből gyerek lett. Tehát amikor ilyen precízen lehet látni a görbét, hogy amikor Rákosi visszaszorította Nagy Imrét, akkor elkezdtek csökkenni a születések,
0: igen,
1: mely a nagyon sokan születtek. Rendben van, én elfogadom, hogy a különféle népesedés politikai intézkedések az érett Kádár korszakban azok javítottak valamit a helyzeten, de mégiscsak ugye, mikor született nagyon sok gyerek az új gazdasági mechanizmus idején, ami életszínvonal meg viszonylagos hétköznapi szabadság szempontjából egy fénykor volt, másik pedig 1990-ben.
0: Hát meg a 74-75, én csak hazabeszélek emiatt, ezt igen, az olajválság utáni konjunktúrá.
1: Hát azok volt, akkor volt Magyarországon, tehát a Magyarországon a legmagasabb az életszínvonal.
0: Igen.
1: Nagyon sokáig. Tehát ez a 70-es évek közepén, más kérdés, hogy eladósodással vagy anélkül, de 79-ig folyamatosan nőtt az életszínvonal, akkor volt nagyon sokáig akkor olyan magas volt, hogy nem tudták utolérni. És akkor elég sok gyerek született.
0: Igen, és ezzel kvázi kimutattad azt, hogy a demokrácia meg a szabadságérzet az egy nagyon fontos demográfiai indukáló.
1: Az nem árt, igen.
0: Igen. Sajnos be kell fejeznünk, ma csak fél órát kaptunk. János, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Még egyszer azért elmondanám, hogy ajánljuk mindenek előtt a Bárány Vakság című könyvet, ahol hát ennél jóval részletesebben sok fejezeten keresztül ki van fejtve, hogy Magyarország hogyan jutott oda, ahova jutott.
1: És szedem szét a tévhiteket.
0: Igen, és hát hogyha jól értelmezem, akkor te a történelemben is találsz még friss híreket.
1: Hát igen.
0: Úgyhogy ez volt a Nápolyi Szext a Tilos Rádióban, Magyar Hírnap. Nem sokára a rádió is minden órában elkezd híreket sugározni. Nem tudom, hogy mit fogtok megtudni a Tilos Rádió híreiből, de megpróbálunk nagyon jó hírszolgáltatást, alternatív hírszolgáltatást nyújtani. Köszönjük szépen a figyelmet, szervusztok!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Komámasszony, hol a Stukker? Görgei Gábor színművének rádióváltozata.
1: Na, madárkáim, szépen összekerültünk. Ablakok befalazva, vasajtó bezárva. A kulcs szépen felakaszt. A Stukker pedig itt van a mancsomban. A helyzet világos. Azt csináltok, amit mondok. Leülni! Nem halljátok? Leülni! Hüle!
2: Parancsoljon, cuki úr, kérem.
1: Te oda! Hüle! Méltóságos!
2: Halkabban, kérem, finomabban.
1: Méltóságos! Te oda! Hé, vidéki, mi a neved?
2: Márton, instálom, Márton.
1: De meg oda, bugris. Szemüveges? De miért hordasz szemüveget? Csak nem vagy professzor.
3: Intellektuál vagyok, kérem, intellektuál.
1: Majd leszoksz róla. Leülni, oda!
3: Ahogy jó vagy.
1: Mi van, Miller? Mit mocorogsz?
2: Elnézést, cuki úr, kérem, de ki kell mennem.
1: Maradsz a helyeden, Miller?
2: Kis dolgot végezni.
1: Nem pofázom, Miller.
2: Nagyon kell.
1: Pofa be, Miller!
2: Én erről orvosi igazolást tudok felmutatni.
1: Azt mondtam, pofa be, Miller! Vagy beléd ereszek egyet!
2: Isten őriz! Ha egyszer pofa be, akkor pofa be.
1: Mindenki csak akkor beszél, ha kérdezem.
2: Tessék kérdezni, cuki úr, kérem. Kós Müller.
1: Majd ha akarok, kérdezek, Müller.
2: K. Müller a nevem, ha szabad figyelmeztetnem. K. Müller.
1: Nem szabad. És ha én Müller helyett csak annyit mondok, hogy mű, akkor neked az a neved, hogy mű.
2: Meg vagyok értve. Hogy ne volna megértve, cuki úr? Velem lehet beszélni. Kérem, én megelégszem azzal is, hogy mű. Sőt, mondok magának valami. Egyenesen tetszik. Mű. Mű. Mű. Mű.
1: Tricska nevele! Akire lehet zumát! Hát, nem aludtam? Hát kibőgítem!
4: Te bőgsz, te barom, te tedd el az alvókádat, mert beléd ereztek egy olmot. Ez kihallgatás és nem tehénlegelő.
2: Hallatlan, miközben a cuki úr beszélő alszik, és rontja a sanszainkat a cuki úrnál. Cuki úr, kérem, engem ne tessék egy kalap alá venni ővele, én elhatárolom magam.
3: Mondja K. Müller maga képtelen egy percig hallgatni.
2: Maga beszél, kis úr, pont maga, aki folyton csak szórokolt, mielőtt ide kerültünk, hogy az értelmiségi elitnek át kell vennie a vezető szerepet, meg hogy ki kell szorítani a primitivizmust. Tetszik érteni, cuki úr, kérem, éppen a primitivizmust.
1: Micsoda? Kit kell kiszorítani? A priuszosokat?
2: Professzorka. Kire céloztál?
3: Kérem, én nem konkrét személyekre céloztam, én a primitivizmusról, mint szellemi magatartásról beszéltem, csak úgy általában.
4: Szóval a szellemi magatartásommal van bajod, professzorkám. Hol a Stukker?
1: Na, most megkérdezem tőled, aperitív, hogy van-e szellemi magatartásom, vagy nincs-e?
3: De szeretném még egyszer leszögezni, hogy én más kategóriákban...
1: Van-e, vagy nincsen?
3: Minden szellemi magatartás, kondíció, színek van nonja.
1: Térdre! Kezeket hátra!
4: Érzed a tarkódon a Stukkert?
1: Van! Van, kérem! Ha? Önnek van szellemi magatartás!
2: Na, hangosabban!
1: Önnek van szellemi magatartás!
2: Na, ugye, hogy elismeri! Világszerte mindenütt elismerik a cuki úr szellemi magatartását! Hallották, ugye?
4: Na, méltóságos. Mi lesz? Hallottad, vagy nem hallottad?
3: Nem vagyok sikerkére.
1: Na, tehát?
5: Elismerte. Persze jellemző.
3: Hogy érti ezt? Mi az, hogy jellemző?
5: Jellemző az értelmiségre. Semmi tartás, semmi történelmi tradíció. Gyökértelen népség.
3: A katona revolver ön is fújja a kötelező pénzumot. Csak hogy én egyedül fújom, ön pedig az előkelő őseivel, a dédpapákkal és a dédmamákkal együtt. Ez a különbség.
4: Mit dédpapáznak ezek itt?
2: A méltóságos kifogásolja a kisúr állásfoglalását, és a dédpapáira hivatkozik.
4: Miféle dédpapáira?
5: Kérem, ez egy magántermészetű vitám, ezzel a... Hogy is hívják magát?
3: Kis, méltóságos uram. Kis.
4: Mit képzeltek ti tulajdonképpen, ha? Nem karácsonyi beszélőn vagytok a gyűjtőben?
6: Hanem a Cuki úr kihallgatásán csendet kérünk.
7: Kinek van itt dédpapája?
8: A kis úr mondta, hogy...
7: Neked dédpapád van, professzor. Azt mered állítani?
3: Kérem, én ezt csak úgy mondtam, kvázi szimbolikusan.
7: Van-e, vagy nincs-e?
3: Feltehetően volt dédpapám, különben nem ülnék ki.
2: Feltehetően volt neki.
7: Nem volt.
2: Nem volt, ahogy lett volna.
7: Nem volt, professzorkám. Meg vagyok értve?
3: Kérem, bizonyos biológiai meggondolások arra késztetnek, hogy rakaszkodjak.
7: Szóval volt. Na, hol a Stucker?
4: No?
6: Nem volt! Dehogy volt, dédpapám!
7: Na, te... Kiállítja még, hogy volt neki!
5: Kérem, nekem nem csak déd atyám volt, én az őseimet vissza tudom vezetni a 13. századig. Az én családom megtalálható a gótai alapban.
2: Kicsodában? Jó könyv, ismerem, amiben azok az ősök fel vannak sorolva, tetszik érteni engem. Uh-huh. Az apám néhai Kahn Müller olvasta, már mint annak idején, is tetszik érteni.
7: Mind fel vannak abba sorolva az ősök? Hát te láttad?
3: Mit kérem?
7: Hát azt az albumot, na, amiben az ősök.
5: Láttam.
7: És?
5: Benne vannak az őseim.
7: És?
5: Nem értem, mire gondol.
7: És az én őseim?
5: A maga őseim?
7: Azokat is láttad?
5: Már bocsásson meg, de hogy lehetnének a maga őseim?
7: Hát miért ne lehetnének?
6: Kérdem, én miért ne lehetnének a Cuki úr ősei?
5: Ez nevetséges. Ezt nem gondolhatják komolyan.
7: Nevetséges.
5: A gótai almanakban csak régi patinás, teljesen tiszta vérű családok.
4: Jó vér, nagy virtus, a ricsentői! A ló meg a barom is jobban húz, ha jó a vére.
7: Hús! Te! Itt most mi a történelemben járkálunk, te bugris, te!
6: A történelemben járunk, és ő lóról meg baromról ricsentőzik, már megáll az ember esze.
7: Na, méltóságos. Szóval az én családom nem platinás család?
5: Nem platinás, hanem patinás. Azaz a régi, ősi veretű.
7: Értem én, mit magyarázol. Na, tehát?
5: Mit te?
7: Azt akarod mondani, hogy nekem egyáltalán nincsenek őseim.
5: Elődjei bizonyára vannak, de ősei ilyen értelemben, ugyebár az a nonsense.
7: Jól megnéztette azt a méltóságos.
5: Jó.
7: Biztosan csak elnézted. Ott van az. No, de hogyan kell azt a kikeresni?
5: Családfa szerint apai meg anyai ágon.
7: Ja.
6: De hiszen a méltóságos nem is tudja, hogy hívták a Cuki úr kedves szüleit, hogy hívták az édesapját.
7: Nem tudom.
6: Hát akkor talán anyai ágon. Hogy hívták a kedves édesanyját?
7: Nem ismertem.
6: Értem, pardon.
5: Hát az a gyanúm, öregem, hogy maga nincs benne a gótai almanakban.
7: De én is benne akarok lenni. Te vén bazári majom. Majd én megmutatom neked, hogy igenis benne vagyok. Felállni.
4: Elfel!
7: Mert belétereztek egyet, te. A falhoz.
4: Mozgás! Kezeket tarkóra!
7: Na most gondolkozz. Gondolkozz, félkegyelmes, de jól törd a fejedet, ahogy csak tudod. Emlékszel már?
5: Nem tudom, mire kéne emlékeznem.
7: Müller, hogy mondtad? Ki olvasta azt az izét? A faterod?
6: Igen, néhai K. Müller.
7: És ő sem látta az én őseimet? Nem mesélte?
6: Hogy mesélte, de még mennyire, hogy mesélte. Másról sem beszélt, mint a Cuki úr őseiről. Ha? Azt mondta mindig szegény jó édesapám, hogy ez a legfinomabb történelmi család, a Cuki úré. Egész legendákat regélt mindig szegény jó

0: Finom ősök voltak?
1: Finom ősök.
0: A legelőkelőbb család!
1: A legelőkelőbb!
2: Müller, Müller, milyen is szokott lenni egy ilyen előkelő családnak? Előneve, egy-két előneve.
0: Aha. Nekem hány előnevem volt, te méltóságos?
1: Egy.
0: Egy?
2: Müller, mit mesélt a faterod? Hány előnevem volt?
3: Kettő.
0: Kettő? Csak kettő, te?
2: Miket beszélek össze-vissza? Ez kihagyja az agyam, bocsánat. Pontosan emlékszem, 10 volt. 10?
0: 10, ez biztos.
2: Mérget vehet rá, Cuki úr, kérem.
0: Na, méltóságos, emlékszel már, hány előnevem volt?
1: 10.
0: Na, ugye. És volt még másnak is ennyi előneve, he?
1: Nem volt.
0: Tehát nekem van a legtöbb előnevem. És még vitatkozzuk. No, megfordulhatsz, méltóságos.
1: Igenis.
0: Ja, és te? Benne vagy?
1: Benne.
0: Nem vagy benne.
2: Ilyet mondani még, hogy ő benne van.
0: Szóval benne vagy?
1: Nem vagyok benne.
2: Mindjárt mondtam.
0: Egyetlen szaros ősöd sincs benne.
1: Egyetlen ősöm sincs benne.
0: Szaros ősöd?
1: Szaros ősöm.
0: Na, leülhetsz.
1: Köszönöm.
0: Hát akkor, méltóságos uram, kvittek vagyunk. Szépen fújta a pénzzumot, ahogy megmondtam. Egy fia őse nem maradt, méltóságos uram, beszolgáltatta őket, mindegy szálig. Most itt állunk mind a ketten, pőrén ősök nélkül. Hát nem szép dolog az egyenlőség?
1: Tök fej.
0: Ezért most ki kellene hívnom párbajra. A történelmi pillanat éppen megfelelne.
1: Magával nem párbajozom.
4: Mi van, apuskáim? Párbajozni akartok?
5: Mint a bikák tavasszal.
4: Te, koma! Szeretnél párbajt látni? Egy jó kis cirkusz,
5: né? Köpök én arra! A fatornyos falumat azt szeretném látni.
0: Fatornyos faluját menjen már, az már csak a műnépdalokban létezik.
5: Na ne, mondjon már ilyet az úr! Ott az én hazám, ott lakok én a fatornyos falumban.
0: Igazán? Várj, ezt följegyzem. Miféle falu az?
5: Rezervátum!
4: Kicsoda?
5: Rezervátum falva. Ott szépen csak az élet. Pátyul a határ, kigöndörödik a búza, pöszmög a sikér, de nem akármilyen sikér, hazai sikér.
0: Hazai sikér.
5: Gunnyog a tiktó, csicsog a figyfa, pitymal a kátyú, és a tinók fara himbázik. Hey, Iluskám, látlak-e még téged? Hey!
0: Miért rezervátum?
5: Hát egyszer jött mindenféle nadrágos fekete taxival. Mondták, hogy emberek mától bújjanak gatyába, szűrbe, az asszonyok húzzanak rokolyát, meg ködmönt. Mert ez itt most rezervátum. Aztán mentek tovább a fekete taxival.
0: Na és aztán?
5: Azóta szivárványos az életünk. Árvalányhaj, darumadár, pitykésedik már a határ. Hey!
0: De azért dolgoznak.
5: Ajaj, ma reggel 8-kor kezdődik az előadás.
4: Miféle előadás?
5: Aratás, répaegyelés, lucerna bilikum a kutatóknak.
0: Miféle kutatóknak?
5: Én biz nem is tudom, valami kór van rajtuk.
4: Kór? Csak meg ne kapjam!
5: Méghozzá fő kór?
0: Talán folklór.
4: Olyan betegség.
5: De az, jól mondja az úr, főkor kutatók voltak.
4: Hülyének néztek ti engem. Majd adok én nektek olyan angol kort, hogy attól koldultok.
5: Nem mi rajtunk van a kór.
4: Hanem
5: azokon a kutatókon.
4: Jó.
5: Hát a rezervátum, vagyis hogy mink egészségesek vagyunk, mint a csermak. A toronyos falumat egyszer még bejárnám, azután nem bánom, elpatkolok árván. Hey, Iluskám, látlak-e még tégedet?
4: Ki a nyavaja ez az Iluska?
5: Hát a szeretőm instálom.
2: Szeretőd? Hey. Na, beszélj már róla. Milyen?
5: Barna szemű, barna hajú, melyes.
4: Melyes?
5: Nincs olyan több kereke világon, legalábbis a járás.
4: Melyes?
2: Mondja, földikém.
4: Müller, pofozivatar lesz.
2: Igenis.

0: Szóval azt
1: ne ilyes!
2: Ajaj!
1: Így áll neki!
3: Új, te fogtad már?
1: Hát, hébe-hóba!
3: Hányszor?
1: Vasár és ünnepnapon.
3: Hogy?
1: A bimbózásnál.
3: A bimbózásnál?
1: A templomba elkaptam a keszkedőjét. Érti az úr?
3: Érte, hát.
1: Na,
3: de aztán?
1: Hát az esti csürdöngölőnél kaphatja csak vissza. Eljárja a veszős burukkot, én bakfarkozok közbe, ő meg tikozza magát jobbra-balra, a többi legény meg lány körbe szuttyong.
3: Szuttyong? De ez már az?
1: Micsoda?
3: Hát amikor megfogod a mellyét, szuttyong.
1: De ezen előbb még fel kell süvetülni a kurta trutymót. Csak aztán jön a bimbózás.
3: Világos, hogy a trutymót fel kell süvetülni.
1: Nagy!
3: Na de akkor már megfogod.
1: De meg a... úgy belemarkorok, hogy csak úgy töfök.
3: Töfög?
1: Töfög ám itt a taxiduda. Nagyvérű vagyok én hát, ezért.
4: Ja, nagyvére van neki, csak rá kell nézni.
3: Miller! Na, és aztán?
1: Aztán bemegyünk a bozótba, és leheveredünk. Jegyzi az úr?
3: Igen, hajna, jegyzem.
1: Mert aztán nem vagyok ám hajlandó még egyszer elmondani.
3: Ne. Szóval te bementek a bozótba, és ledöntöd.
4: Ledönti a lányt, ugye, földikén?
3: De Müller, szilánkokra pofozlak.
4: Pardon?
3: No, mondd már, koma, mit csináltok a bozótban, no?
1: Hát, beszélgetünk, instálom.
3: Csak beszélgettek.
1: Úgy illik?
3: És semmi más?
1: Mi lenne?
3: Hát egy kis... Na, hát... Tudod már!
1: Hogy arra gondol az úr?
3: Na.
1: Nem lehet még instálom. Nem lehet.
3: Miért nem?
1: Hát, amíg nincs kapaváltás, nem lehet. Csak azután.
3: Na, minek ehhez a kapa?
1: Mert még nem takarítottuk be a gyüzméket. Addig nem lehet.
3: Ezt ki mondta?
1: Ki mondta? Ez a forschrift. Jegyzi az úr?
3: Hogyne. Forschrift.
1: Hát így.
3: Süket, sütyerák.
1: Hely, Iluskám, látlak-e még tégedet?
3: Nem látod.
1: Tessék?
3: Nem látod, és nem is láttad soha.
1: Már hogy ne láttam volna? A szeretőmet.
3: Nem a te szeretőd.
1: Hát ki?
3: Az én szeretőm.
1: A maga szeretője?
3: Műzony az enyém.
1: De a sisterjős ábítosát ne mondjon ilyet az úr, mert...
3: Az én szeretőm is kész!
1: Hát hogy volna kész, amikor nem kész, de hogy is kész, hogy az én Iluskám...
3: Az én Iluskám! Az én szeretőm!
1: Az én szeretőm!
4: Népes vitatkozni? Na hát, világos, hogy a Cuki úr szeretője mindig is az volt a Cuki úré. Én csak hallgatom ezt az egészet itt, hogy miket beszél maga össze-vissza, hogy keszkerő meg rikkentő. Na hát én már régen akartam. Nem szólni, de gondoltam, ne szólj szám, nem fáj fejem így beszélni a Cuki úr Iluskájáról.
3: Müller, ki pofázik itten, te vagy én?
4: Természetesen a Cuki úr pofázik.
3: Na. Tehát, kicsoda ez az Iluska, te bogris?
1: Az én szerelmetes szeretőm.
3: A te szeretőd. És akkor az én szeretőm, kicsoda?
1: Azt én honnan tudjam?
3: Nem tudod?
1: Nem én.
3: Na majd eszedbe juttatom.
1: Felállni! Ne félj, Ilus! Nem adlak én tégedet!
3: Felállni!
1: Nem adlak, nem én!
3: Hel! Alhoz!
5: Akátos úr, ha végig megyek rajtad én...
3: Ezeket tarkóra!
5: Ég a kujhó ropogánát!
1: Nem adlak én tégedet, Ilus! Nem, még ha lezakad az a csillagos ég, akkor sem!
3: Jaj! Na, mi az? Cséklandozza nyakadat a stukkerem.
4: Koma, ide figyelj! Egy holdföldet kapsz, ha itt mindenki előtt kijelented, hogy ez az Iluska az én szeretőm, és mindig is az volt.
1: Egy holdföldet mondott?
4: Egy hold.
1: Kataszteri vagy magyar hold?
3: A kataszteri.
4: Válasz, mert a stukker már ficánkol a tenyeremben.
1: ott bütyögmagot is vethetnék, forgóba, hol bütyögmagot, hol tavaszi kunkort, egyikében ezt, másikében azt, forgóba.
0: Mi lesz, már nem lelki gyakorlaton vagyunk.
1: Azt mondja, egy hold?
0: Egy hold.
1: Kataszteri?
0: Kataszteri.
1: Rendben van, de zsíros föld legyen ám.
0: Na, akkor most felej.
2: Kova, szeretőd ez az Iluska?
1: Nem.
2: Nem is volt soha?
1: Soha?
2: Nem is látta soha?
1: Nem én.
2: De azért csak tudod, hogy milyen?
1: Melyes?
2: Olyan, amilyen nekem kell.
1: Olyan?
2: És kinek a szeretője?
1: A magáé.
2: Egyedül az enyém.
1: Egyedül a magáé.
2: Leülhetsz.
1: De aztán híros föld legyen ám.
2: Leülni.
6: Ha szabad kérdeznem, hogy van a nagycsasszony?
2: Miféle nagycsasszony?
6: Hát, tetszik tudni, a Cuki úr hölgye. Hát, úgy értem, ha nem veszi tolakodásnak, Cuki úr, az Iluska.
2: Nem bizalmaskodunk, Müller.
6: De, hogy Isten, őrizzé, csak úgy gondoltam, olyan értelemben.
2: Ne, addig turkálsz a magánéletemben, Müller, amíg feladom neked az utolsó keretet.
6: Pardon.
2: Kitartás dolga az egész. Ha kitartás van, minden van.
6: Egy.
2: Van szellemi magatartásom.
1: Van?
7: Van!
2: Na, mindenki elismeri. Szép. Kettő. Vannak őseim. A legelőkelőbb családból származom. Ki gondolta volna? Három. Van egy csajom. Méghozzá nem is akármilyen.
6: Melyes! És boldog önkielégülésben tetszik élni.
2: Mi kéne még?
8: Én megmondom, ha megengedi.
2: Na, mi az, professzor, halljuk?
8: A kulcs.
2: Kulcs? Milyen kulcs?
8: Hát, amire tulajdonképpen mindannyian várunk.
2: Várunk?
8: Igen, hogy kinyissuk a kaput és elmehessünk. Végeredményben ez a célunk, nem? Odakint aztán minden rendbe jön.
6: Nyissuk ki. Ja, hogy ez a kulcs, a kapukulcs, itt a szöget.
8: Igen, akasszuk, lenyissuk ki az ajtót és menjünk. Ez valamennyiünk érdeke, az övé is.
2: Az én érdekem is?
8: Persze, hát nem maradhatunk itt örökké.
2: Miért nem?
8: Mert nem észszerű. Amikor ott lóg a kulcs, csak le kell akasztani.
2: Szerintem például egyáltalán nem kell leakasztani. Jó helyen van, ahol van. És ti is jó helyen vagytok, és én is jó helyen vagyok. Meg vagyok értve.
6: Nem kellemes így együtt. És a Cuki úr társasága, hát az egy élvezet, érem. Minden szavából csak tanulhat az ember. Persze, majd ha netán, ugye nem most, szó se róla, nem úgy gondoltam, de ha majd esetleg mégis a Cuki úr megunná, na persze csak úgy mondom ezt, mert én maradok, kérem, akármeddig boldogan, de ha ugye a Cuki úr esetleg megunná, hogy itt ücsörögjünk, mondjuk megunná, hogy állandóan a képünket nézze, hát akkor talán lehetne rá gondolni, persze gondos mérlegelés után, nem mondom én, hogy csak úgy hübele Balázs módjára, szóval akkor kinyithatnánk a kaput, ha éppen a Cuki úr megunná, hogy mindig a képünket nézze.
2: Ha én megunom, hogy a pofátokat nézzem, akkor belétek eresztek egyet-egyet és kész.
0: És nem fogok nektek kaput nyitogatni, mint egy ócska házmester.
2: Meg vagyok értve?
6: Meg. Már hogy ne volna megértve, Cuki úr, hiszen én sem úgy gondoltam, ne tessék félreérteni.
9: Nézze, Cuki barátom, beszéljünk okosan, hiszen férfiak vagyunk. Volt maga katona?
2: Nem volt rá idő, bennlakó volt.
9: Na mindegy, mindegy, de lehetett volna ugyebár. A katonaságnál legfontosabb a fegyelem. Ha fegyelem van, akkor minden van. Hallgasson rám, fiam. Én itt most szívesen átveszem a parancsnokságot.
2: Átveszed? Méltóságos, ne?
9: Hogy egységbe tömörítsem és fegyelmezetten kivezessem magukat innen. Mit szól az ajánlatomhoz?
2: Te vén bazári majom! Hát azt hiszed, hogy át tudsz engem ejteni? Engem, a cukit a szuterénből! Leülni!
1: Hát pedig igaza van az úrnak. Ki kéne mennünk innét? Hogy kapom meg az egyholt földemet, ha mindig csak itt nyomom a széket, és ki fogja bevetni bütyök maggal?
8: Nem beszélve arról, hogy az elemi humánum is azt követő...
4: Kulcs! Az a kulcs!
1: Én egy szót se szóltam.
0: Leülni.
1: Én meg sem mozdultam.
2: A kapu zárva marad! Mi kéne még? Megvan. Ebédhez kongatnak. Valami zárkán felüli kaja, pia kéne.
1: Jaj, hogy milyen igaza van a cuki úrnak, én is majd felfordulok az érségtől.
4: Hát mit tegyünk?
1: Segíthetek valami, cuki úr kérem?
2: Nem bánom, Miller, de aztán el ne bízd magad.
1: Én elbízni magam? Ugyan már hova gondol, a cuki úr olyan nem létezik.
2: Na, Miller, hát akkor csöszögj oda a kredenchez.
1: A kredenc ez? A kredencet tetszett mondani?
2: Igen. Ha mit vagy úgy oda?
1: A kredenc? Ezt nem tetszik komolyan gondolni.
2: Nehogy nem, Müller. Na, gyerünk már!
1: Vissza a kredenc.
2: Mi van vele?
1: A kredenc. Ott van.
2: Na, bőd már ki!
1: A kredenc ott van a másik oldalon.
2: Na és?
1: Úgy tetszik gondolni, hogy én menjek, hogy én menjek oda?
2: Slattyogj már, te!
1: Én a kredencig, egészen a kredencig.
2: Miller, elfogy a türelmem.
1: Bocsánat, kérek, kedves cuki úr, de én egy óvatos ember vagyok. Hát ha tévedek, hát ha rosszul hallottam, hadd kérdezzek meg még egyszer.
2: Micsodát?
1: Tessék nekem még egyszer hangosan megismételni, hogy én most menjek oda egészen a kredencig.
2: Müller, osonj oda a kredenchez, mert kilukasztalak!
1: Ez igaz. Nem hallottam rosszul, hogy menjek oda egészen a kredencig. Szabadság, Istenem! Micsoda mozgási szabadság!
8: Na, csámpázol már?
1: Már indulok is. Megyek.
2: Na, jó. Na, ha, mi bajod, Müller? Mit esel össze itten?
1: Semmi, csak szédülök. Bocsánatot kérek, nagyon sajnálom, hogy várakoztatom a cuki urat, de szédülök. Micsoda szabadság. Micsoda szabadság. Egy pillanat, mindjárt elmúlik.
2: Na, csak hogy ott vagy már végre. Nyisd ki.
1: Igen, igenis.
2: Na, teríts meg.
1: Igenis. Tessék. Tessék, parancsolni, cuki úr, kérem, fogja ezt a tányért, méltóságos. Na, itt van magának is egy kis, ez meg a magáé koma.
2: Felállni! Mindenki! Imá! Aki kaját, piát adott, annak neve legyen áldott. Ámen! Leülni!
9: Malcait.
2: Hogy nagyanyád.
1: Na, akkor mit hozhatok, cuki úr, kérem?
2: Levest! Na! Nóta!
7: Százados úr, se vagy, százados úr, ha felhívom.
1: Tessék parancsolni,
6: Itt a leves. Tálalhatom?
2: Miért meregeted itt nekem ezt a tálat? Hadd ide már az egészet!
7: Ugye, fiú, én élek a katonaim.
10: Megette.
4: Az egész levest megette.
2: Húst. Olyan húst, aminek nyele van.
6: Csirkecomb jó lesz.
2: Na, ugye vele.
6: Akkor kiosztom, jó? A Cuki úrnak 3 comb, nekem 2, a méltóságosnak 1.
2: Müller, mit csinálsz? Hát ez nem népkonyha. Na, ide minden combot a tányéromra.
6: Minden? És akkor nekünk...
2: Nóta! 3-4!
7: Egy százados úr,
2: felül
7: a lovány.
4: Ide visszatekint!
2: De jó volt. Fiúk!
7: Hát az összes combod megette.
2: Miller. Hát valamivel ezt most le kéne öblíteni. Bort.
6: Igen, és Zuki úr, kérem, ez a kadarka jó lesz?
2: Jó, jöhet.
6: Egy pillanat, kiosztom a poharakat.
2: Nem osztasz ki semmit, Müller. Jobban esik üvegből. Na, Lota, 3-4!
7: Százados úr, sejhaj!
2: Százados
7: úr, a felülön.
9: Vissza te kint, sejhaj!
2: Vérvé válik az emberbe.
6: Kiitta az egész. Kedves, egészségére, Cuki úr.
2: Köszönöm, Müller. Köszönöm. Most bóbiskolok egy kicsit. Evés után kell a szervezetnek.
6: Leszedhetem az asztalt, Cuki úr?
2: Szedd csak le, Müller.
6: Tessék parancsolni a revolver. Itt tetszett felejteni az eszcájgok között.
2: Müller, hát ide, na. Te barom! Lesotortad a tányérral együtt a Stukkert is. Hol van?
6: Ott van a méltóságos előtt a földön. Már is hozom, Cuki úr, kérem. Bocsánat.
9: Pardon. Majd én.
2: Méltóságos. Felvette a Stukkert.
9: Ezennel a törvényes rend helyreállt. Cuki úr, üljön le! Megkezdjük a konszolidációt.
6: Na végre! Legfőbb ideje volt, méltóságos uram, már nem sokáig bírtam volna tartani magamat, de ellenálltam. Büszkén vallhatom, hogy a legnehezebb időkben is ellenálltam. Méltóztassék ezt számításba venni.
9: Mindenek előtt kimegyek a toaletre. De semmi mozgás, uraim. Onnét is figyelek.
2: Mondja, Müller maga ellenállt. Érdekes, én észre se vettem.
6: Akkor maga nem figyelt, kérem. Nagyon el volt merülve. Szeretném tudni, miben volt annyira elmerülve. Csak nem abban, hogy szellemi támogatást adjon ennek a cukinak.
2: Fúj, Müller, fúj.
6: Szép dolog, mondhatom. Szellemileg kiszolgálni a primitivizmust, és közben belerúgni egy igaz ellenállóba. Emellett ma már nem lehet csak úgy szó nélkül elmenni, de nem ám. Azok az idők elmúltak, kérem.
9: Úgy van, egyszer s mindenkorra elmúltam. Most olyan idők következnek, amikor a nemzet géniusza, glóriája, stb.
11: Mesélje el nekem, Müller, hogyan volt maga ellenálló. Ne fosszon meg ettől az élvezettől.
4: Micsoda kérdés, hogy én hogy voltam ellenálló? Hát megáll az ember esze. Hát nem látta. Hol él maga, hogy nem látta, amikor tud róla mindenki?
11: Tegyük föl, hogy nem láttam, vagy kihagy a memóriám. Tehát?
4: Most kezdjek el hencegni.
11: Tudja mit, hencegjen. Hiszen büszke rá.
9: A nemzeti nagysággal büszkélkedni nem bűn, hanem kötelesség.
4: Komolyan mondom, röstellem magam. Talán arra sem emlékszik, hogy ez a cuki a szuterénból megcsonkította a nevemet? Kijelentette, hogy ezen túl micsoda megaláztatás. Müller helyett egyszerűen mű a nevem. És én mégis bátran vállalva minden kockázatot továbbra is Müller maradtam. Sőt, Karl Müller.
11: Ez igen.
4: És amikor ez a cuki agyon akarta lőni a mis szeretett méltóságos urunkat, talán nem szökött könny a szemembe?
11: Nem láttam.
4: Lehet, hogy maga nem látta, mert nagyon el volt merülve. Csak hogy én befelé sírok, kérem. Én nem szoktam turnézni a bánatommal. Engem az itt mar belül. Kérem.
9: A történelmi balsors megtanít egy nemzetet befelé sírni, és keményebb lesz tőle, acélusodik.
11: Bravo.
4: És azt se vette észre, hogy mit vittem oda az asztalra ennek a cukinak?
11: Fejedelmi ebédet, ha jól emlékszem.
4: Fejedelmi? Hát azt hiszi, hogy csak az a csirkecomb volt a kredencben? Egy frászt. Volt ott pulyka is, de én mégiscsak a csirkét vittem, zabálja azt. És nem burgundi töltöttem neki, hanem egyszerű kadarkát, pedig volt burgundi is. Na ehhez mit szól?
11: Hát szólni nem tudom.
4: Na ugye, na persze sorolhatnám még.
11: Nem kell. Meg vagyok győzve.
9: Mondják csak, uraim. Maguk alkudoznak egy ébredező nemzet gondjai közepén.
4: Bocsánatot kérek, mély tisztelettel, méltóságos uram. Fantasztikus, hogy az embernek még bizonygatni kell, ami pedig olyan világos, mint a nap.
9: Vagy minden tisztán. Minden tisztán. Mondja kis, hogy is hívják magát?
11: Kis méltóságos uram, a világ legbonyolultabb neve, ne fáradjon azzal, hogy megjegyzi.
9: Igen, igen, kis. Mint ha már hallottam volna ezt a nevet.
11: Előfordul, ez olyan név, ami...
9: Ugye, az én memóriám sosem csal. Mondja, kis nem szolgált maga véletlenül az én huszár ezredemben.
11: Személy szerint alig, ha de mint kis, úgy általában bizonyára szolgáltam.
9: Ugye, mondom, az én memóriám sosem csal. Olyan memóriám van, mint egy lónak. Persze aras teli vélemet gondolok.
11: Na persze, én sem valami otromban murak közire.
9: Piave?
11: Zsé?
9: A Piavénél szolgált az ezredemben?
11: Bizonyára ott is... Egy kis mindenütt szolgálhat.
9: No, ez derék, fiam. Várjunk csak, rémlik valami, mintha Doberdónál is. Nem maga kapott el, amikor a fejsebemmel lefordultam a lóról.
11: Arabsteli vér volt?
9: De milyen arabsteli vér? Az egyik csikóját a Velszi herceg lovagolta még a háború előtt. A derbi királynéja volt. Így hát akkor, kedves hogy is...
11: Kis méltóság, uram, kis.
9: Kedves kis, nagyon derék, nagyon derék.
11: De lehet, hogy a nagyapám volt, aki elkapta önt a lóról, sohasem lehet tudni, vagy a dédapám.
9: Mindegy, fiam, mindegy.
0: Te, Müller, a méltóságost az ő dédpapája kapta el.
4: Mikor lebukott? Arabsteli vér volt.
0: Méltóságos, mikor?
4: Mikor a Velszi hercegnek meg az angol királynak viszonya volt a Derbin.
0: Derbin?
4: Ott, Doberdónál. Onnét kicsit északnyugatra. Az ott egy monden hely, tudja, Piave, Doberdó.
9: Úgy, Piave, Doberdó.
4: Nagy méltóságú uram, erre a meghatóan szép és felemelő pillanatra vártam.
9: Ki vele, fiam?
4: Méltóságod nagy szíve és mély emberi megértése.
9: Halljuk már.
4: Ellenállási érdemeimre való tekintettel méltóztassék engedélyt adni.
9: No csak, bátran.
4: Hogy kimenjek az illemhelyre.
9: Tessék.
4: Jaj, nagyon kell, méltóságos uram.
9: Ezt merészem.
4: Már azelőtt is kérelmeztem, de hát az akkori embertelen bánásmód, ugyebár.
9: Elég ott! Rendre utasítom ezért az arcátlan modortalanságért.
4: Tehát méltóságos uram, kétségbejtő helyzetben vagyok. Én orvosilag igazolni tudom.
9: Maul halten, leülni!
4: Pardon.
11: Látja, Müller, nem megy ez olyan egyszerűen. Az élet bonyolult, kérem.
2: Most örül. Boldog, mi?
11: Hát, hogy boldog vagyok, az enyhén szóval túlzás. Egy kis csendes költői derű. Ennyi az egész.
0: Magából csak úgy árad az ember gyűlölet, szégyelhetné magát.
12: Belőlem a humanistából?
0: Ismerem a maga humanizmusát.
9: Tehát megkezdjük a konszolidációt. Uraim, fiaim, bajtársaim, hogy is mondják, egységben az erő.
1: Stimmel, hát akkor pucoljunk.
0: Hogy? Menjünk akkor.
12: Igen, akkor gyerünk.
9: Mit gyerünk? Mond?
1: Azt mondom, csaszongjuk innét. Ha mire várunk?
9: Hogy érti ezt, fia?
1: Hát nem maga mondta, hogy ha átveszi a parancsnokságot, egységbe tömörít és kivezet minket.
9: Igen, igen. A teljes összeomlásból.
1: Nem az összeomlásból, hanem ezen az ajtón.
9: Miért vezetném ki magukat ezen az ajtón, amikor végre rendet tudunk teremteni?
11: Elnézést kérek, de hadd emlékeztessem önt, hogy én is így értelmeztem szavait. Javaslom tehát, hogy akasszuk le a kulcsot és menjünk ki innét. Ott aztán minden rendbe jön.
9: Én egy szót sem szóltam semmiféle ajtóról. Az egység a lényeg, és azt most megteremtjük. Pontum.
0: Igaza van a méltóságos úrnak, ez a legfontosabb.
9: A mi ősi lelkiségünk szent csatatér, melyen a felforgatás hazafiatlan szelleme fűbe harap. Fiaim! Piave! Doverdo!
0: Derbi! Ilyen a Versi herceg!
9: Helyes, helyes! Látom, maga érti, fiam, mire gondolok. Hát akkor kezdhetjük.
0: Kezdhetjük.
9: Először is fel kell számolni mindenfajta káros nyugtalanságot. Mondja, cuki fiam, maga mit izeg mozogott folyton?
1: Vésztettem a kockámnal.
9: Ez nem indok a fegyelmezetlenségre. Húzza ki magát, és ne mozogjon.
1: De szeretném megvakarni.
0: Jól nézek ki. Ennek a cukinak bolhája van, méltóságos uram. Ha átugrálnak rám a bolhák, én nem tehetek róla. Már most megmondom, hogy nem az enyémek.
9: Csak arra ugrálnak át a bolhák, akinek a vérét szeretik. A mi vérünk keserű. A történelem viharaitól, aki közülünk való, annak nincs bolhája.
1: Az attól függ, milyen bolha, városi vagy vidéki. Nekem sok lenni bolhám, de az jófajta vidéki bolha szereti a jó erős vért.
9: A nemzeti bolha az más. Azt természetesen megtűrjük. Bakarós csak, fiam.
1: Igenis, altábor szernagyúr.
9: Folytassuk. A történelmi jogfolytonosság szellemében, apropó, hallott itt valaki a Volthai Almanak?
0: Méltóságos uram, az én édesapám Néhai K. Müller jól ismerte.
9: Néhai? Ez miféle előnév?
0: Nem előnév, kérem.
9: Csak nem pénzért vásárolták ezt a lehetetlen előnevet?
0: Hová gondol, méltóságot, az ilyesmit nem lehet pénzzel megvásárolni. Vagy ősi valaki, vagy nem. Nincs igazam?
9: Helyes. Hogy is hívják magát, fiam?
0: K. Müller, méltóságos uram.
9: Nem magyarosított név ez. Az apját hogy hívják?
0: Már meghalt, kérem, Néhai K. Müller.
9: Megint egy Néhai?
0: Nem Néhai, dehogy Néhai, csak éppen meghalt, de nem Néhai.
9: Derék, lehetséges, hogy magának majd engedélyezzem ezt a Néhai előnevet. Majd meglátjuk.
0: Hálással köszönöm. Méltóságos uram, kötelességemnek érzem figyelmeztetni, hogy van itt valaki, aki abba a bizonyos almanakba jogtalanul betolakodott, egy bizonyos illető, kérem, ez a Cuki.
9: Cuki? Igaz ez?
13: Nem igaz, kérem. Én azt úgy kaptam, azt az ősnemességet.
9: Kapta? Kitől?
13: Hát nem emlékszik.
9: Halljuk, kitől kapta? Majd ellátjuk a baját a gazembernek.
13: Magától.
0: Méltóságos uram!
13: Méltóságos! Maga adta nekem, nem emlékszik?
9: Én azt mered állítani, csirkefogó, hogy én adtam neked?
13: Úgy tukmálta rám erőszakkal.
9: Még hazudsz is, te söpredény!
13: Rám lett tukmálva!
9: Mondd vissza!
13: Rám lett tukmálva!
9: Igaz? Eperstől statárium van! Az ítéletet kihirdetem! Cukit az alvilágból kötél általi halálra ítéljük! Felállni! Felhoz! Illőj!
13: Ez nem igazság!
9: Ej! Vissza! Előbb add vissza a jogtalanul bitorult ősnemességet!
13: Rám lett tukmálva!
9: Azt mondtam, add vissza!
13: Visszaadom! Mehetek a helyemre.
9: mivel helyrehoztad, amit vétettél, jutalmul a kötél általi halált golyó általi halálra változtatom. Hátra, hátsz! Halasz! Keleket tarkóra!
13: Ez nem igazság! Rohadt egy világ!
4: Mondja, Miller, maga mit izeg, mozogott folyton?
7: Én dehogy is ülök, mint a cöveg.
4: Maga vakaródzik. Vajon be!
7: Méldóságos uram, nem tehetek róla, én megmondtam.
4: Átugrálnak magára a bolhák, mi?
7: Hát, mi tagadás? De nem a cukiról.
4: Hanem tőle.
13: Tőlem?
7: Biztos. Mint a halál, méldóságos uram, érzem, nemzeti bolha.
9: De rég, jól van, fiam. Piave, doberdo.
11: Üljön vissza, cuki, megfeledkezett magáról.
13: Tessék már mondani, alszábor, tennagyúr. Mikor indulunk?
4: Mit?
9: Hogy? Mit kérdezel, fiam?
13: Hogy mikor indulunk már?
9: Hová?
13: Hová? Hát, oda ki.
9: Oda ki? Miért akarsz te oda kimenni?
13: Hogy bevessem a földemet, bücsök maggat.
9: A földet? Miféle földet van neked?
13: Kaptam én egy kateszteri hold jó zsíros fekete szántót. Azt akarom bevetni. Ha örökkétig itt nyomom a széket, az parlagon marad.
9: Te földet kaptál? Kitől?
13: Az előbbi ténysúrtól.
9: Egy hold jó zsíros fekete szántót?
13: Kateszterit?
9: Lefoglalom.
13: Lefoglalja?
11: Na, pajtás, mehet vissza a rezervátumba.
9: Visszaszolgáltatni a jogos tulajdonosnak.
13: A jogos tulajdonosnak? Akkor nincs hiba, mert az én volnék.
9: Azt mondtam, hogy a jogos tulajdonosnak.
13: Értem én instálom már, mint nekem.
9: Nem érted, hogy a jogos tulajdonos nem te vagy?
13: Hát kicsoda?
9: Természetesen én a történelem jogá. Ki másé lehetne az őseim vérével öntözött szent hazaföldje?
7: A föld azé, aki megöntözi.
13: De én nem adom! A juss az juss!
11: Csak nem akar a történelemmel szembeszállni, barátom.
13: Szembeszállok én mindennel, ha a jussomhoz nyúlnak. Szembeszállok én még a Belzebubbal is.
11: A Belzebubbal, igen, de egy revolvercső.
9: A föld tehát az enyém, megértetted?
13: Nem adom! A juss az juss, inkább meghalok.
9: Helyes. Te mondtad, statálium van. Felem! Nem adom a jussom, inkább meghalok. Meg lesz, fiam, meg lesz.
13: Felhassz! A juss az juss.
9: Kezeket tarkóra!
13: Kisúr, várjon legalább. Adja vissza az én Iluskámat, mielőtt meghalok.
7: Kicsodád?
13: Az én Iluskámat. Az ki? Az én ringófarú, szépséges szeretőm. Az én turbékuló galambom.
9: Turbékuló galamb? Ez szép. Ez olyan, mint egy magyar lóta. Rendben van. Megkapod.
13: Megint enyém az Ilus, az én ringófarú szeretőm, az én rozmarin szálam, az én pintyőkém.
9: A tiéd, fiam, a tiéd.
13: Köszönöm.
9: Falhoz.
13: Kendő, csipészélő.
9: Kezeket tartom.
13: Hé, Iluskám, látlak-e még téged?
11: Nem valószínű.
13: Isten veled, kicsi földem. Hé, de most már kivet majd be bütyök maggal téged.
9: Tessék?
7: A földre mondja, tetszik tudni a méltóságot földjére.
9: Ez igaz. Várj csak.
13: Megholtam már, vagy még élek?
9: Várj csak, fiam, fordulj meg.
13: A holtomban nem forgolódom már. Én kimegyek a temetőbe.
9: Hátra! Ide figyelj, fiam. Akarsz-e bütyök magot meg?
6: A tavaszi kunkor se rossz, mondják, jó hozama van.
9: A garsz tavaszi... micsodát?
6: Kunkor, tavaszi kunkor.
9: A garsz tavaszi kunkort vetni?
14: Hát, hiszen éppenséggel akarnék, de nem lehet.
9: Miért nem?
14: Mert a ténysúr agyonlő.
9: Ugyan, fiam, ne vedd úgy a szívedre a dolgot, deréklegény vagy. Eljössz hozzám zsellérnek, és beveted azt a holdföldet, bütyök maggal.
14: Én, ne?
9: Persze, hogy te, az a ringó farú izét, az a, hogy is hívják, na...
6: Az Illuska, kérném tisztelet.
9: Igen, igen, az a bazsalíkon pintyőke, az meg elszegődik hozzám belső szobalánynak, ott is alszik majd nálam. Hadd szaporodjék ez a szegény, balsors verte nemzet.
14: Hát, instálom.
9: Majd adok neked egy előnevet is. Hogy hívna, fiam?
14: Márton.
9: Akkor te leszel, fiam. Vitéz, bütyökfalvi, kunkor, Márton. Menj a helyedre.
14: Vitéz, bütyökfalvi, kunkor, Márton.
11: Ezt megkapta.
6: Miért? Én nagyon örülnék, ha ilyet kapnék a méltóságos urunk.
8: Minek nem örül maga Müller, ami felülről jön? Később aztán ellenállás lesz belőle, igaz?
6: Maga egy defetista. Mi itt konszolidálódunk, maga pedig más sem tud, csak bablasztani.
15: Miről beszélek maguk? Ki a defetista?
6: Méltóságos uram, egy fontos bejelentést akarok tenni. Van itt egy illető, aki méltóságodnak csapja a szelet, de azelőtt nem így beszélt, sőt, mondhatnám épp ellenkezőleg.
15: Halljuk, csak halljuk.
6: Először is szellemileg kiszolgált bizonyos primitív irányzatokat.
15: Szellemileg? Csak nem intellektuel, vagyis defetista.
6: Még ennél is rosszabb. Könyveket ír.
14: Könyveket?
6: Meg falukutató. Azt beszélik folklórpecér.
15: Szaperlott!
6: Utálja a lovakat, rá se bír nézni egy arabsteli vérre.
15: Schweinebagás! Donnerwetter und Kruzifix!
14: Du, du, du! Disna! Disna!
11: Szép gusztusos munka volt, Miller.
14: Ferrari! Csend! Utálja a lovakat! A statárium értelmében!
15: Pillanat, méltóságos uram, én csak a sörös lovakat nem szeretem. Egy igazi arab stelivér láttán, hogy egyszerűen könyvbe lábot adtam a szemem.
6: Persze, mert allergiás a lószagra.
14: Allergiás? Tehát nem csak defetista és intellektuel, hanem allergiás. Hát,
15: alázatosan kérem főméltóságodat.
14: Felhassz! Itt!
15: Megaládatosabban esenged!
14: Kezeket tárkóra!
15: Igenis!
9: Parancsak! Legutóbb ugyanebből a szögből puffantottam le egy kapitális szarvasbikát. Gyönyörű példány volt, barátaim. Ezt is innét fogom lepuffantani. Csak ez az asztal! Miller fiam, vigye csak el az utamból ezt az asztalt!
6: Azon a bírtosás uram már viszem is.
14: Marha! Kiüti a kezemből a revolver?
6: Pardon, ezer bocsánat, nem akartam.
14: Ha, hova lett?
6: Ott van a Márton úr lába előtt.
14: Á, látom.
9: Szabad, Márton fiam. Add ide ezt a revolvert, Márton fiam.
11: Ne adja oda.
14: Jó helyen van ez nálam. Tessen leülni, méltóságos úr maga is.
9: Megyek, fiam. Megyek.

0: szántani, a tökröt hajtani, ha a rózsám jönne a zekét tartani. Sárgán virágzik a tök, meghal, akit megütök. Hey! Barna kislány lába szára, kum! Kivirított az utcára, kum! Szeretője, ha nem látja, harmadnapos hidegre az a kumma, kumma, kumma, kum! Kumma, kumma, kumma, kum! Kum, kum, kumma, kum! Kumma, kumma, kumma, kum!
1: Ácsi te! Leülni, de rögvest! Amíg szépen mondom, ha mi baj a magának? Nyavaja törése van?
0: Kérem, ezek nóták.
1: Nóták? Ezek nóták?
0: Igenis, méltóság. Illetve instálom. Nóták, instálom.
1: Hallott már valaki ilyen nótát? Na, ugye senki. Sose volt ez nóta, mert én nem ismerem. Az a nóta, hogy azt mondja, hogy Mási Péter, vagy Mási Pál. Untararam. Na meg az, hogy meseautóban színezüst erdők során repülünk a mesék kocsiján. Na meg az, hogy küldök néked egy nápolidat. Na hát ez a nóta, hát igaz vagy nem?
0: Igaz, igaz, igaz, összetévesztettem, azt sem tudom, hol áll a fejem. Énekeljem ezeket.
1: Minek? Minek?
0: Hát csak úgy gondoltam, hogy kedvéd lenné benne, méltóságos uram. Akarom, hogy instálom.
1: Nem kell. Előbb megnézzük, mi van a szénába.
0: Mibe, kérem tisztelettel?
1: A szénába.
0: Ja, hogy a szénába, persze. Van benne, hogy ne lenne, hajjaj.
1: Micsoda?
0: Hát kérem tisztelettel, ez az. Attól függ.
1: Mitől?
0: Ugyebár a helyzettől, kérem, mindig a helyzettől.
1: Tudja, Ken, de mi az a széna? Vagy csak papulázik itten?
0: A széna? Hogy ne tudnám, instálom? A széna az egy kazal, kérem szépen.
1: Kazal? Na és a bogja?
0: A bogja?
1: Na?
0: A bogja, az kérem szalmából van, cséplés után nő. Azt hiszem a tarlón, vagy a pagonyba?
1: Városi flaszterkukac, kozmopolita.
0: Pedig tudom, kérem, csak összezavarodtam. Tudom én pontosan, de most nem bírok koncentrálni.
1: Mi csinálni?
0: Az a helyzet ugyanis, hogy nem bírom tovább. Szeretnék kimenni a toalettre.
1: Hová?
0: Oda, ki?
2: Jó, hogy a budiba.
0: Igen, a budiba. Eddig ugyanis nem tudtam elérni, kérem. Minket kisembereket mindig elnyomnak, ugyebár. De most, hogy végre ön foglalt el a széket, elérkezett a várva várt fordulat, az ön megértő jósága meghozza számomra a nap pillanatot.
2: Nem lehet.
0: Nagyon kell, instálom.
1: Nem lehet.
0: Kérem, én nem bírok tovább.
1: Most már aztán csend legyen. Ne sipákoljon itt a fülembe, mert még rossz kedvemben talál, és meghúzom ezt a stukkert, vagy minek mondják. Én megyek a budiba. De mozgolódás nincs. Figyelek.
3: Ennyi, bennyi, nem segít a nóta, se Müller úr.
0: Csak örüljön maga, humanista!
4: Ne sértegessük egymást, uraim! Inkább beszéljük meg az indulás feltételeit.
5: Indulás? Milyen indulás?
4: Hát, ugyebár az a kis föld, ami a maga tulajdonát képezi, fiam, az a jó fekete földecske parlagon hever. Be kellene vetni izével, hogy is hívjákkal?
5: Milyen földről beszél maga?
4: Hát, az egy hold, jó zsíros föld, amit...
5: Egy hold?
3: Méghozzá kataszteri.
5: Egy hold földről papolnak maguk nekem, amikor az egész, amikor minden, de minden az enyém.
6: Van eszük, egy hold földdel kiszúrná gazdúrabb szemét, amikor minden az övé, ott számt és vet, ahol akar.
5: De ottán felszántjuk a városokat is.
3: A városokat?
5: Hát minek az a sok bűnös város? Fel kell szántani, és be kell vetni, bütyök maga.
4: Hallgasson rám, fiam. Én honfoglaló őseim vérével örököltem a szent haza földjének szeretetét. Én is megvetem a várost gyökértelen polgáraival, meg a külvárosok söpredékével. Jól mondja, fiam. Szodoma ez, nem más. Szodoma. De mi lesz a villanegyeddel?
5: Mi lenne? Felszántjuk azt is.
6: Világos, és bevetjük bütyök magunkat.
4: Álljunk meg egy szóra, fiam. Én is ott lakom.
5: Fog azért azt teremni, ha a silányabban is.
4: De hogyan lépek ki a házamból, fiam, ha a körös körül mindent bevetnek, bütyök maggal?
5: Ó, nem lép ki a villájából.
7: Nem lesz ott villa.
4: Tessék?
7: Annak a helyét is felszántjuk.
4: A villámat nem engedem lerombolni. Senkinek sincs joga.
5: Eke köl ide, semmi más, és megjavul a világ.
3: Bocsánat, ha szabad kérdeznem, minden épület helyét felszántja?
5: Felbizony, ha városi.
3: És mi lesz a nemzeti könyvtárról?
5: Mekkora épület az?
3: 5 emeletes, rengeteg értékes könyv.
5: 5 emeletes? No, azt meghagyjuk.
3: Hála Isten.
5: Jó lesz silózónak.
3: Tizi?
5: Há, szép magas épület, jó lesz silózónak.
3: Kérem, ez lehetetlen, az a rengeteg értékes könyv. Tiltakozom.
5: Na ne féljen, a könyveket kirámoljuk.
3: Tessék?
5: Ki hát? Csak útba lenne a silózásnál.
3: Legalább a legértékesebbeket hadd vigyem a lakásomra.
5: A lakására?
3: 2 utcával arrébb lakom. Gyorsan át tudnám vinni a könyveket.
5: Minek vinni?
3: Hogy megőrizzem. Az utókornak.
5: Már
3: a lakás.
5: Ott őrizni meg a lakásá, amikor azt is felszántjuk.
3: Az én lakásomat?
6: Jó vicc, pont az ő lakása maradjon barlagon. Az ember nem hisz a fülének.
3: De kérem, ez nem lehet, ez barbarizmus!
5: Jól van, azt is vetünk velé.
3: A könyveim! Csupa értékes ritkaság!
6: Ritkaság, ritkaság! Az nem ritkaság, hogy felszántják az egész várost.
5: De feláll, mint a hajderménki. Na, mindjárt el is kezdhetnénk, csak egy kis jó hangulat kéne még. Nincs itt senkiben egy kis jófajta virtus. Hát mit rógatják az orrukat?
3: Lenne egy ajánlatom.
5: Kivel?
3: Én visszavonom a tiltakozásomat a nemzeti könyvtárral kapcsolatban. Ha jól meggondolom, egy bizonyos magasabb érdekaspektusából tekintve a silózás, ugyebár fontos dolog. Mondhatnám egyik a legfontosabbaknak. Egy szóval én egyetértek.
5: Derékbeszéd.
3: Ennek fejében azonban, ha szabad kérnem, mielőtt felszántják a lakásomat, hadd vihessen el onnét a legkegyűjteményem.
5: Azt nem lehet.
3: Semmiség az egész. Kihozom, aztán már lehet is szám.
5: Ha várnék, amíg mindenki széthurcolja a ritmókját, sose lehet elkezdeni a munkát.
3: Egy pillanat lenne, csak beszaladok, kihozom és kész.
5: Nem szalad be sehová és nem hoz ki semmit. Megmondtam! Üljön le!
3: A lepkegyűjteményem. A lepkegyűjteményem!
8: Hagyja már, tanár úr, a döglött hergyókna.
5: Na hát, lesz hangulat vagy nem lesz? Nem tud valaki zenét? Hagyja ezt, Müller, hagyja! Nem kell.
7: Nem kell, értem én. Valami mást?
5: Hé, Cukis ógor maga olyan zenész félének látszik.
8: Zenésznek én?
5: Maga hát azzal a züllött képivel. Mit tud?
8: Hát, valamikor szájharmonikáztam egy kicsit.
5: No, akkor játszom valamit, valami frisset, mert jó kedvem van. Valami táncosat, mert táncolhatékom van.
8: Most?
5: Most hát! De gyerünk, sógor, mert ficánkol a serét itt a markomban. Ne sajnáljad, nem anyád, jól megrázzad a farát. Az én szívem hogy dobog, hogy én szíjjel lányt fogok. Akárkinek vagy a lánya, gyere rózsám, bújjunk ágyba. Hey! A hálóba kecsege, hadd lábazzák recsege. Hey! Hellalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
9: A stukkerem! Hova lett a stukkerem?
0: Ott van Mártonul, kérem, a kis úr lába előtt.
9: Adja ide szépen, sógor!
0: Fölvette. Nem adja oda. Hová tetszik menni, kis úr, kérem? zsebre tette a revolvert. Nem fogja használni a revolvert, emberek. A kis úrnak nincs szüksége revolverre, mert ő majd a humanizmus alapján, igen, az ő közismert humanizmusa. Mi? Nézzék, megy a kulcs felé. Emberek, ki fogja nyitni a kaput? Kimeltünk innen. Emberek, barátaim, testvéreim, végre ez a pillanat is elérkezett.
4: Na ugye, hinni kell barátaim a kibontakozás.
8: Professzorkám, ő mindjárt sírom.
0: Ez a humanizmus, kérem, az emberi humanizmus.
5: Professzorkám, tudja mit? A tökrött hernyók helyett szállítok magának egy éjszakai pillangót.
4: Mindig mondtam, hogy tiszta eszmények kellenek, az idealizmus hegyeket mozgat.
8: Tanár úr, maga kiköpött olyan, mint a kedvenc szegedis masszerem. Ahogy kinyitotta a cellahajtót, olyan volt, mint a Jézuska.
10: Szépen visszamegyek a rezervátumba. Vasárnap bakparkozok meg este.
5: Hát kiköpött Jézuska. Na nézzétek, nézzétek barátaim a tanár urat. Hát nem egy kiköpött Jézuska. Helyben az angyal.
10: Iluskám, csak meglátlak tégedet.
4: Most aztán kibontakoztatjuk a nemzeti géniusz.
0: Szépen leakasztjuk a kulcsot.
6: Kitárul az ajtó.
10: Aluszélén vár a rúgám.
0: Kilépünk innét és belélegezzük a jó friss levegőt.
4: Hát akkor gyerünk a kulcsért!
0: A kulcsért!
5: Gyerünk! Gyerünk! Gyerünk!
8: Várjanak még azzal a kulcsot.
5: Várjunk. Mire, drága tanár úr?
8: Mielőtt kinyitom az ajtót, valamit még el kell intéznünk.
0: Ja, úgy, hogy elintézni valamit. Ja, már megijedtem, hogy megint itt maradunk. Egy kis megbeszélés az ugye sose árt. Egy kis megbeszélés, hogy mégis mi a helyzet. Csak úgy cirka, mégsem indulhatunk el innen, mint a birkák. Emberek vagyunk, tehát le kell fixálni a dolgokat. Ebben igaza van a kis úrnak. Jó, jó, jó, hogy kinyitjuk az ajtót, de aztán a jövőt fel kell vázolni. Ha a jövő nincs fölvázolva, kérem, akkor aztán...
8: Sendeljen, üljenek le mind.
0: Pardon, én csak le akartam szögezni, hogy a magam részéről egyet értek. Miről lenne szó?
8: Arról, hogy mielőtt kinyitom a kaput, előbb még likvidálom magukat.
0: Tessék, miért teszed elővenni a revolvert?
8: Egy-egy golyót ereztek mindegyikükbe.
0: Mert mint őket tetszik gondolni, ugyebár? Na nem is csodálkozom, ahogy a kisúrral szemben viselkedtek. Hát megmondom őszintén, én nem is csodálkozom.
8: Ne erőlködjék, Müller úr, kár a gőzét, magát is likvidálom.
0: Engem? Hát, hogy lehet engem egy kalap alá venni ezekkel? Hát tettem én valamit?
8: Mondom, hogy kár a gőzért, Müller úr.
0: De kérem, tisztelt, ez valami tévedés lesz. Ez, hát ez nem létezik. Kérem, nekem rosszak az idegeim. Orvosilag tudom igazolni engem, ne tessék ilyen helyzetbe hozni.
8: Nem érti, hogy ne strapálja magát. Velem nem sokra megy az ilyesmivel. Én nem vagyok olyan szentimentális lélek, mint a cuki barátja.
0: És a humanizmus, amiről mindig beszélt?
8: A humanizmushoz elszántság kell. Mind a négyen golyót kapnak a humanizmus nevében.
4: De kérem, ez nonsens. Csak úgy minden indok nélkül.
8: Majd megindokolom.
11: Hát ez teti dolog. Alig vártuk, hogy maga üljön a székbe, és akkor most...
8: Ilyen az élet.
12: Na most hazamegyünk, vagy nem megyünk haza?
11: Az a gyanúm, komám, hogy most már ne.
12: Mindig más mondanak itt, tehát a szifra rosszabb se érti az egészet.
8: Na, Müller úr, készüljön.
0: Hová?
8: Egy kis túrára a más világon.
0: Kis úr, kérem, már is, hát nem lehetne...
8: Nem.
0: Miért pont én vagyok az első? Tessék inkább mással kezdeni.
5: Miért kezdeni mással? Ott van a sor eleje.
8: Felállni, Müller.
0: Kis úr, esküszöm, hogy bennem a legalázatosabb szolgáját.
8: Gondoljon meg.
0: Én sziklaszilárdal kitartani.
8: Alhoz!
0: Elveszti a leghűségesebbet.
5: Ezeket tarkóra!
0: Kis úr, álljon meg! Egy pillanatra nem bírom tovább. Ki kell vennem a vécére!
8: Ezeket tarkóra!
0: Az emberiesség nevében ez az utolsó kívánságom. A halálra ítéltek joga van az utolsó kívánsághoz. Ez nemzetközi szabály!
8: Na nem bánom, Müller, menjen. Nem mondja, hogy nem voltam magával humánus.
3: Menjen ide gyorsan.
0: Hálásan köszönöm, rohanok!
3: De nehogy azt higgye, hogy most megúszta. Én valóban lelövöm magát. Nem úgy, mint a többiek, érti?
0: Utána, boldogan! Mindjárt jövök!
3: Maguk pedig szépen felsorakoznak addig. Ne vesztegessük az időt, már vágyom a friss levegőre. Méltóságos uram, nagy méltóztassék a falhoz fáradni.
4: Azt hittem magában van annyi belátás, hogy nevetem egy...
0: Miért nevetemednék? Mert én vagyok az intellektuális remil, aminek önök kikiáltottak? A két balkezes intellektuál, aki egy ravaszt sem tud meghúzni?
13: De bizonyítom, hogy meg tudom húzni a ravaszt. Be fogom bizonyítani.
4: Ha csak azért csinálja, nem éri meg. Hajlandó vagyok kijelenteni. Elhiszem, hogy meg tudja húzni a ravaszt.
3: Nagy méltóságot boldoggá tesz, de nem csak ezért.

0: új életet akarok kezdeni.
1: Na de hiszen én is új életet meg is egyezhetnék.
0: Nem! Én akarok új életet kezdeni. Én. Egyedül én. Nincs szükségem senkire, ne zavarjon senki. Majd én egyedül.
1: De a maga kártyét is bevetném.
2: Falhozni.
1: Igenis.
2: Cuki uralma magán a sor. Felállni.
3: A finom, művelt ember.
2: És ezért nem lehet véleményem? Maguk mind úgy nyilvánítják a véleményüket, hogy valakit lelőnek. Csak az én véleményem maradjon mindig elvont. Csak az én világom maradjon absztrakció.
3: Hiszen ez gyilkos.
2: Milyen kényes lett egyszerre. Ha én állnék, ott nem lenne ilyen kényes. Pedig értem, nagyobb kár lenne. Mert én vagyok a fauszti ember. De ugye már hallott ilyesmiről. Én a tökéletességre törekszem. És aki utamba áll, azt megsemmisítem! Ez az igazi humanizmus! Tiszta és kegyetlen! Érti?
3: Értem.
2: Tabula rasát akarok! Tabula rasát!
0: Hátrác! Kezeket tarkóra!
3: Jó van, miért olyan ideges?
4: Kis úr, kérem, kész vagyok!
0: Akadj, avarult!
4: Elnézést, nem akartam kivenni a kis úr kezéből a...
0: Állj, állj, gyorsan! Állj!
5: Egy lépésre, Müller! A Stucker pont középen van!
6: Most mi lesz?
7: Emberek, hallgassanak meg, mint öreg tapasztalt katonát. A revolver egyenlő távolságra van mindegyikünktől. Tehát meg kell egyeznünk. Elővigyázatossági rendszabályként mindenki tegye hátra a kezét. Úgyné, rendben van. És most mindenki lépjen négy lépést hátra. Számolok. Egy. Kettő. Három. Négy. Ez az. Most nyugodtan tárgyalhatunk.
6: Meddig fogunk itt strázsálni?
5: Itt fogunk meggebedni, erre a rohadt Stuckerra bámulva.
1: Mondtok valamit, talán kimehetnénk együtt.
2: Nem is rossz gondolat.
3: Valakinek le kéne akasztani a kulcsot.
6: Ó, de kinek?
1: Ez itt a kérdés.
2: Talán én leakaszthatnám.
7: Helyes.
2: De mi biztosít engem arról, hogy még hátat fordítok, valaki nem kapja fel a revolvert?
1: Mi? Többiek? Kollektív alapon?
2: Az nekem nem biztos.
5: Hát leakaszhatná úgy, hogy nem fordít hátat.
2: Hogyan?
5: Úgy kitekeredve. Hát közben nézhet minket!
2: Na jó, de közlöm, hogy figyelni fogok. Senki nem mozduljon.
5: Megvan.
0: Megvan. Megvan.
1: Megvan. Na. És most kinyitjuk a kaput, aztán úszti.
7: Ezt is ki kell dolgozni előbb. Fogjuk meg egymás kezét. Igen. Én számolok.
1: Igen.
7: Mindenki lépjen a kapu felé. Egyszerre.
5: Na, ide a pacsikat.
7: Na,
5: rajta.
7: Egy. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. 7, 8, 9, 10.
0: Tanár úr! Na, nyissa már!
1: Nyissa már, nyissa már!
2: Be van rozsdásodva a zár. Segítsen!
5: Na, forgassuk meg ezt a kulcsot együtt, emberek!
7: Rajta!
0: Rajta!
5: Na nem arra, hanem amarra!
0: Próbáljuk meg lenne beljebb nyomni kicsit!
7: Én inkább azt mondom, túl bent van!
5: Hát markolják meg legalább tisztességes!
0: De most csináljuk meg a főokat!
5: Hát csak simogatják azt a kulcsot, hát nem kislány!
0: Na, most jól van benne! Talán most sikerül! Hó-rúk!
5: Ez az! Tanár úr! Hó-rúk!
3: És ugyanakkor... kezeket föl!
2: Hogy került magához a revolver?
3: Úgy, hogy fölvettem a földről. Láttam, hogy nincs gazdája, hát fölvettem.
6: Alig mi az ajtóval győzködtünk.

0: Maga trágyadom!
1: Ez nem lehet, ilyen nem létezik.
2: Jöjjön meg az esze, cuki fiam. Ez nem fair play, amit csinál.
0: Most, amikor mind kimehettünk volna, hát van magának szíve!
1: Nincs. De stukkerem, az van, amivel kinyírlak benneteket. A cuki úr tudja, mit csinál. Amit ő csinál, az meg van csinálva. Jobb, ha nem avatkozunk bele.
3: Kus. Leülni. A földre. Egyenként. Mind? Müller. A kulcsot. Dobd ide. Na, pojácák. Akkor most befejezzük. Kezeket tarkóra.
4: Ugyebár tetszik tudni, hogy én soha semmiben nem vettem részt. Élem, aztán nem lehet mondani, hogy ugráltam. De hogy ugráltam? Isten ments! Az nem az én profilom, kérem, az ugrálás. Én csak ülök és befogom a számot. Megvárom, amíg kérdeznek. Tessék engem nyugodtan kérdezni, cuki úr, kérem. Figyelek. Ugyebár tetszik tudni, hogy én soha semmiben nem vettem részt. Élem, aztán nem lehet mondani, hogy ugráltam. De hogy ugráltam? Soha az életben nem ugráltam, kérem.

Tilos Rádió, FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Latesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió, FM 90.3, hallgass!

dolgokat, amelyeket az óvodában is tanultunk, hogy minél többször hallják

Kedves gyerekek! Nektek énekeljük azokat a dalokat, amelyeket az óvodában is tanultok, hogy minél többször halljátok, és így mindig szebben,

Nektek énekeljük azokat a dalokat, amelyeket az óvodában is tanultok. Kedves gyerekek! Nektek énekeljük azokat a dalokat, amelyeket az óvodában is tanultok, hogy minél többször halljátok, és így mindig szebben, tisztábban énekeljetek. Először körjátékokat énekeljetek.

0: folyton marja böki, mincicust a blöki.
1: Itt nincs elásva még a csaszapár. Panikáló fancihő, kitűnő hangulat, olyan, mint a vagyuga, zenne volna, ricsaj, papa, mamma, gyereket, tupa, szép, szeretet, esenyapok, kesereg, tréfa, a baj.
0: A családhoz tartozik, köbb ükonokai fokon, egy 30. századbeli rokon. MZ per X, MZ per X, jelentkezz, jelentkezz!
2: Kapcs fort!
0: Mit mond?
3: Egy forintért megmondom.
2: Elfelejtem ókor-ókor, nem tudhat még új magyarul ez az atom ókor. Szerencse, hogy beszélhetek így a vízszülékkel, a gondolat áthívő kézi készülékkel.
0: Kapcsolatunk titkos is és misztikus, kicsit utopisztikus.

0: programzene szóval és zenével. Saint-Saëns az állatok farsangja.
1: A farsanga húsvét előtti mulatozások időszaka. Saint-Saëns, francia zeneszerző egy vidám, farsangi, családi muzsikálásra szánt művében emberi tulajdonságokkal ruházta föl a táncmulatságra fölvonult állatokat. A bevezető zenében a két zongora vibráló játéka, a vonósok fokozatosan fölfelé haladó dallama, az ajtóban toporgók várakozásteli hangulatát

kitárul az ajtó, és föltupírozott sörénnyel megjelenik az uralkodásra termett oroszlán. A jóságos arcot mutató, bensőséges melódiát minduntalan megszakítja az oroszlán igazi lényére emlékeztető energikus muzsika.

A sorban most már a hattyú következne, de még mindig nem mozdul a menet. A zeneszerző újabb farsangi tréfával lepte meg a közönséget. Megkövül dallamokat öltöztetett álarcba. A főszerepet a fényes hangú xilofonnak adta. Azzal a szándékkal, hogy a már szúnyókáló állatokat újra táncba hívja. Kedvükért ebbe a tételbe két nagyon közismert dallamot is beleszőtt. Az egyik a hullapelyhes fehér hó kezdetű francia népdal. A másik Rossini szevillai borbélyából vett melódia.

Most megfesdült az élet. A zenekar szárnyakat kapott. Egy csalogány csapongó éneke következett. Ő a fuvolát választotta. A madárház köréje sereglő lakói, akiket a vonós zenekar kísért, alig-alig jutottak szóhoz, mert a csodás hangú csalogány megállás nélkül dalolt.

A világ végétől 9 lépésnyire, de az is lehet, hogy 10-re volt egy hegy. A hegy mögött egy icipici patakocska folydogált, amiben mágszem nagyságú halak játszadoztak, és olyan kicsi békák uráltak a partján, hogy csak a szél és a falevelek látták őket. A hegy se volt valami óriási, a verebek gyaloglább másztak át rajta, s mikor a túlsó felére értek, még akkor is kedvük voltuk rándozni. Nem lehetett nagyobb, mint egy jókora kavics, de igazi hegy volt, s igazi volt az a cérna szálnyi ösvény is, ami a hegytől az erdőig vezetett. Ez az erdő már nem volt olyan kicsi, mint az ösvény, a hegy s a patak, akkora lehetett, mint mi felénk az erdők. Vidám élet volt az erdőben, de legvidámabban 4 testvér élt, akiknek az erdő közepén volt a házuk. A 4 testvér neve tavasz, nyár, ősz, tél. Azt elfelejtettem megmondani, hogy mindez a világ elején volt így, a világ elejétől is csak 10 évig és 3 napig. Mert 10 esztendő és 3 nap múltán a 4 testvér összeveszett. Azt hiszem, azon vesztek össze, hogy melyik madár tud nagyobbat ugrani, a veréb vagy a rigó. A tavasz és a nyár azt mondta, hogy a veréb, az ősz és a tél azt mondta, hogy a rigó. Hiába kérdezték a lepkéket, az ösvényt meg az icipici kis patakot, egyik se tudta megmondani, melyiknek van igaza. Így történt aztán, hogy a tavasz így szólott testvéreihez. Ezen mi elveszekednénk a világ végéig is, én hát inkább elmegyek közületek. Ezzel aztán el is indult, át a kis ösvényen, át a kavics nagyságú hegyen és az icipici patakon, még csak a világ közepére nem ér. Vele tellett vagy 3 hónap, míg visszajött az erdőbe. Akkor aztán eldicsekedett a testvéreinek, hogy mennyire örültek neki az emberek. Mindenki azt mondta, hogy a tavasz a legszebb a világon. Ez bizony nem hagyta a nyár. Ő is útra kelt, és dicsekedve tért vissza. Én hozzám bizony így szóltak az emberek. Te vagy a legjobb, te vagy a legkedvesebb. Te érlelted meg a búzánkat, hogy lisztet őrölhessünk belőle, hogy kenyeret süthessünk a lisztből. Hát, ha így van, én is útra kelek, gondolta az ősz, és nem is gondolta kétszer, túl volt már az erdőn, hegyen, patakon. Aztán, mikor visszatért, így szólt. Láttátok volna, hogy örültek nekem az emberek? Nem is csoda, mert teli tarisznyával mentem közéjük, vittem nekik szőlőt, diót, almát, körtét. A tér se hagyta magát, ő is útnak indult, szaladtak előtte a szelek, hogy hírül vigyék érkezését. Visszafelé is pajtásaival a szelekkel jött, s álló nap arról mesélt, mennyire örültek a gyerekek a hónak és a jégnek, s mennyi ágat tördelt az erdőkben, hogy legyen mivel fűteniük a szegényeknek. Álló napig ezt mesélte, de már csak 2 hallották, a nyár és az ősz, mert a tavasz közben újra útra kelt, s azóta is így vándorolnak, mióta világ a világ.

Kedves hallgatók! A 19. századi hangszeres programzene egyik előfutára Antonio Vivaldi. Ismeretes, hogy a szerző a Négy évszak címmel négy önálló hegedű versenyt írt. Ezeknek címei tavasz, nyár, ősz és a tél. A 18. századi versenyművek, a koncertók, egyik fő jellemzője az úgynevezett ritornell szerkezet. Ez az olasz szó visszatérést jelent. Ebben a zenei műfajban a változatos szólórészeket követő, mindig visszatérő zenekari szakaszokat nevezzük így. Jól megfigyelhető ez a szerkesztés Vivaldi a tavasz című hegedű versenyének első tételében. Hallgassuk meg először a mindig visszatérő ritornell dalt.

karneváli fölvonulása most az akvárium vizében lubickoló színpompás halacskák következtek. A vonósok dallamára csillámló uszonyaikat szétterítve suhanó táncba kezdtek. A zongoristák ehhez a ringatózó, hullámtánchoz gyöngyöző ritmusokat pergettek.

0: becsapás, ez nem hisz ő semmit.
1: Láttál te ott bent egy fia banánt?
0: Nem. Mi köze a szövőmadárnak a banánhoz?
1: Hát éppen erről van szó.
2: Amikor Tanzániában jártam, roppant fura dolgot tapasztaltam. A banánfa levelein apró szövőpintyek himbálóztak. Ízekre szedték, vékony kis szalagokra hasogatták a leveleket, hogy házat építsenek, fészket rakjanak belőle.

0: köttöm panna. Volt egyszer egy asszony, aki hiába sóvárgott gyermek után, pedig beérte volna már egy akármekkora pirinyóval is. Végül elment egy öreg javasasszonyhoz, és azt mondta neki,
1: gyermeket szeretnék. Nem bánom, ha csak akkora is, mint a kis ujjam fele.
2: A papagájokat még lehet tanítani beszélni.
3: Megmondom én lelkem, hogy ne mondanám. Itt van egy árpaszem. Ez nem olyan árpaszem, mint ami a földeken terem, vagy amit a tyúkok elé szórnak. Nem, lelkem, ez nem olyan. Ültesd ezt az árpaszemet egy kis virágcserépbe, és várd meg, mi lesz belőle.
1: Áldjon meg téged az Isten, és fogadd el tőlem ezt a 12 ezüst pénzt a jó tanácsodért.
0: Azzal hazament az asszony, és elültette az árpaszemet, amely azon nyomban ki is hajtott. Szemlátomást kezdett nőni, és egy tulipán formájú, pompás nagy virágot hozott. A virág szirmai szorosan csukva voltak, mintha még csak bimbó lett volna.
1: De szép virág! Hadd csókolom meg ezeket a piros-sárga szirmakat.
0: Alig, hogy érintette az ajkával, megpattant, és felhasadt a bimbó. Most már látszott, hogy igazi tulipán, de a szirmai rejtekében, parányi zöld széken egy pöttömnyi leányka üldögélt. Olyan szép és kedves, hogy gyönyörűség volt ránézni. Akkorácska volt csak, mint a kis ujjam fele. Az asszony nyomban el is nevezte Pöttöm Pannának. Egy szép, fényes dió hélet Pöttöm Panna bölcsője, derékaja kék ibolyaszirom, rózsalevél a takarója. Ebben aludt éjszaka, nappal meg az asztalon játszadozott. Az anyja egy tányér vizet tett az asztalra, a tányért pedig virágokkal fonta körül. A tányér vízben tulipán szirom ringatózott, azon csónakázott Pöttöm Panna. Két fehér lószőrszál volt az evezője, azzal hajtotta a csónakját a tányér egyik szélétől a másikig. Egy éjszaka, amikor szép kis ágyában az igazak álmát aludta, egy fertelmes varangyos béka ugrott be az ablakon. Utálatos állat volt, kövér és nyirkos. Egyenesen az asztalra tottyant, ahol rózsalevél takarója alatt Pöttöm Panna aludt.
4: Ez volna még csak a fiamnak való feleség. Micsoda öröm lesz, micsoda öröm!
0: Azzal fölkapta Pöttöm Pannát dióhi ágyacskájával együtt, és kiugrott vele az ablakon a kert alatti széles patak mocsaras partjára. Itt lakott fiával a fertelmes béka. Rút volt a fia is, pedig az az anyjára ütött.
3: Csuda szép lány!
4: Ne kiabálj, mert felébreszted. Aztán még elszökik tőlük, hiszen olyan könnyű, mint a hattyúpi. Most ráültetjük erre a széles vízi rózsalevélre. Hadd ringatódzék a patakon. Olyan pöttöm is könnyű, hogy ez a levél valóságos sziget lesz neki. És innen meg se szökhet, amíg mi a mocsárban feldíszítjük a szobát, ahol majd laktok.
0: Kora reggel kinyitotta a szemét Pöttöm Panna, körülnézett, és amikor látta, hogy hol van, keserves sírásra fakadt. A zöld levelet a víz vette körül, a cseppteremtése úgy sem tudott volna kijutni a partra.
4: Ez itt a fiam, akinek a felesége leszel. Pompásan éltek majd a mocsárban.
3: Brekeke, úgy lesz bizony. Kapjuk fel az ágyat, papa, és ússzunk vele.
5: Nem akarok feleségül menni, nem akarok békalakban élni.
3: Brekeke,
5: brekeke.
0: A patak mélyén úszkáló kis halak most kidugták fejüket a vízből. Látni akarták a békafiú menyasszonyát. Nagyon megtetszett nekik a gyönyörű kis teremtés. Sajnálták, hogy az öreg béka és fia a mocsárba akarja vinni szegény Pöttöpannát. Azon nyomban elhatározták, hogy ezt nem engedik. Összegyűltek a vízben, a levél zöld szára körül, és apró fogaikkal elfűrészelték. Hajrá, röpült a levél a patak színén. Vitte Pöttöpannát olyan messzire, és olyan sebesen, hogy a két valany már nem érhetett a nyomába. Pöttöpanna boldogan hajózott a levélen. Az utazás pompás volt. Napsugarak táncoltak a vizen, és ő boldogan hallgatta a madarak csodás csivittjét. Elábrándozott a fehér mellényű fecskék dalain, mikor azok mellé telepedtek kicsit pihenni, aprókat inni a patak friss vizéből. Így ilyen gondtalanul telt a hosszú nyár. És mire beköszöntött az ősz, a vízirózsa levelet az áramló patak egy erdő széléhez sodorta. Pöttöpanna itt kilépett, körülnézett, majd fűszálakból ágyat fon magának, és fölfüggesztette egy nagy sóska levél alá, hogy eső ne ér. Közben beállt a hideg, kemény tél. Elröpültek a tájról a madarak. Pöttöpanna az erdő közelében levő gabonaföldön sétálgatott, és nagyon elkeseredett. Megreszketett is szegény a havas téli hidegben. Ahogy mendegélt a torzsok között, egyszer csak az öreg mezei egérodujához érkezett. Egy szem árpát kunyerált, mert két napja már nem evett.
6: Ó, te szegény, ó, te szegény, kerülj be én, és ebédelj velem itt a jó melegben.
7: Nagyon rendes teremtésnek látszol, egérke. Köszönöm a meghívásod, elfogadom.
6: Ha akarsz, itt maradhatsz egész télen. Csak a szobámat tartsd rendben, és mesélj nekem szépeket, mert azt én nagyon szeretem. De ma... ebéd után vendég érkezik. Tudod, Vakond úr, a szomszédom minden kedden meglátogat. Ő még jobb módban él, mint én. Nagy termei vannak, és szép fekete bársony bundát visel. Nem csak gazdag, de nagy tudományú is. Ha feleségül venne, gond nélkül élhetnél. A lakása legalább 20-szor akkora, mint az enyém, csak a szeme. A szeme sajnos gyönge, alig lát. És ezért a napot meg a virágokat nem szívlelheti.
0: A vendégnek Pöttöpanna elénekelt néhány szép dalt. Vakond úr nyomban beleszeretett a szép hangja miatt, de nem szólt semmit, mert megfontolt férfiú volt. Amikor a mezei egér és Pöttöpanna meglátogatta a bársonybundást otthonában, Vakond úr egy darabka korhat fát vett a fogai közé, meggyújtotta, és azzal világította hosszú folyosón. Ahogy így sétálgattak, Pöttöpanna észrevette, hogy a folyosóban egy fecske fekszik, egészen szorosra csukott lábbal, fejét mélyen behúzva tollai közé. Elszorult a szíve, mert nagyon szerette a madarat.
8: Na, ez se csicsereg többet. Biztosan a tél hidege ölte meg. Nyomorúságos dolog fecskének születni. Az ilyenek egyebet sem tudnak, mint csicseregni. Télen aztán éhen vesznek. Szerencse, hogy az én gyermekeim vakondok lesznek, és nem madarak.
6: Okosan mondja a nagy tudományú szomszéd uram, mi haszna a madárnak a csicsergésből, ha beáll a tél? Éhezik és fázik, de talán ez az előkelőséghez tartozik.
0: Pöttöpanna nem szólt semmit, de mikor azok ketten hátat fordítottak, a fecske fölé hajolt, és megcsókolta a madár csukott szemét.
7: Isten veled, fecske madár. Köszönöm, hogy olyan szépen énekeltél, amikor még zöldeltek a fák, és melegen sütött ránk a nap. Hadd hajtom ide egy picit a fejem a melledre. De hallgat csak! Belülről, mintha hangos kopogás hallatszana. Talán nem is pusztult el, csak megdermedt szegényke a kemény hidegben, és most a meleg új életre keltette.
9: Köszönöm a jóságodat, kedves, szép leánykom. Olyan jól felmelegítettél. Nem sokára talán erőre kapok, és fölrepülhetek a melegre, a napfényes égre.
5: Jaj, most hideg van ám a fönn. Erősen fagy, és havazik. Maradj csak itt ebben az udiban. Majd én gondodat viselem. Hozok neked ennivaló, virágszirom csészéből megitatlak. Csak azt mondd meg, kedves fecském, hogy miért maradtál itt a hideg télre?
9: Már a nagy útra próbálgattam erőmet, amikor egy tüskebokorága megsebezte az egyik szárnyat. Ezért nem tudtam útra kelni társaimmal, akik réges-rég elrepültek meleg tájakra, más országokra. Megpróbáltam utánuk szállni, de nem bírta a szárnyam, lezuhantam a földre. Aztán már arra, hogy hogyan kerültem ide, nem emlékszem.
0: A kicsi fecske madár aztán ott húzta ki a telet a meleg odúban. Pöttöm Panna ápolgatta, gondját viselte, szeretgette. De bizony nem tudott erről sem a mezei egér, sem a vakond. Talán jobb is, mert ők nem szenvedhették a fecskék népét. Hanem aztán, amikor beköszöntött a tavasz, és a nap átmelegítette a földet, Pöttöm Panna rést nyitott, melyen át beragyogott a napsugár a föld alatti oduba.
9: Mondd csak, Pöttöm Panna, nem akarnál-e a hátamra ülni, és útra kelni velem messze-messze zöld erdőkbe?
5: Nem mehetek. Bizonyára nagyon zokon venni az öreg mezei egér, ha itt hagynám őt.
9: Próbál csak meg, Pöttöm Panna.
5: Nem lehet. Sajnos. Sajnos nem merem.
9: Hát akkor Isten veled, kedves szép leánykom.
5: Kedves mezei egér, engedj fel, kérlek, innen az oduból a föld felszínére. Ott most melegen süt a nap. Énekelnek a madarak, szállnak a pillangók. Olyan gyönyörű ott minden a természet.
6: Nem engedhetlek én téged oda. Ezen a nyáron meg kell varnod a kelengyét. Mert a bársonybundás szomszéd megkérte a kezedet. Kapsz tőlem elegendő vásznat is, gyapjút is, hogy illendő kelengyéd legyen.
0: Szegény kis Pöttöm Panna napestig a rokkát pörgette. A mezei egér pedig 4 pókot fogadott föl, azok éjjel-nappal szőtték Pöttöm Panna kelengyéjét. Vakondúr minden este meglátogatta őket, és mindig csak arról beszélt, hogy mi lesz majd a nyár végén. Így jött el az ősz.
6: Gyönyörű a kelengyéd minden darabja. 4 hét múlva lakodalmat ültök Vakondúrral, kedves szomszédommal.
5: Megmondom én kereken. Köszönöm a jót. De nem akarok az utálatos vakond felesége lenni.
6: Ne akaratoskodj! Ha makacskodol, megharaplak. Nemhogy örülnél, mikor ilyen derék, gazdag, szép férfiú választott magának feleségem. Külön bundája van, mint a királynak. Tele a konyhája, a kamrája. Kívánhatsz-e jobb?
0: Elérkezett hát a lakodalom. A szegény kis teremtés búsan indult el az egér házából, nem kívánt új otthona felé. Útközben megölelt egy kis piros virágot, amely előtte hajlatozott.
5: Isten veled, piros virág! Ha erre röpül egyszer az én kedves fecském, mondd meg neki, hogy tiszteltetek.
9: Pöttöm Panna! Mi a baj, hogy ilyen szörnyű?
5: Te vagy az, kedves fecském! Súlyos az én bánatom. Szívem ellenére feleségül kell mennem az utálatos vakondhoz. Bele kell laknom mélyen a föld alatt, ahonnan soha többé nem láthatom a szép napot. Tőle is, meg te tőled is búcsúzom, kedves fecském. Nem találkozunk mi már soha többé.
9: Hamarosan kemény tél lesz itt. Elrepülök messze földre, meleg országba. Gyere velem, te kedves kis teremtés. Neked köszönhetem az életemet. Te mentettél meg, amikor dermedten feküdtem. Gondold meg, ülj fel a hátamra és jöjj velem!
5: Kedves fecském, veled megyek. Veled én, ha elviszem.
0: Felült Panna a fecske hátára. Övével kötötte magát a fecske legerősebbik tollához. Boldogan repült a fecske erdőkön, tengereken is túlra, míg végül nagy sokára Melegországba érkeztek. Vadon termett itt a narancs, a citrom, mirtusz meg fodormenta illatozott. Egyre szebb lett a vidék, amerre jártak. Dúsan zöldelő fák alatt, kéken csillogó tópartján egy régi kastély állott. Fehér márvány falai szinte világítottak. Magas oszlopaira szőlővenyige kapaszkodott. Az ormán fecskék fészkeltek.
10: Ez a háza. Te csak válasz ki magadnak egy szép virágot odalent. Én majd beleültetlek a kejjébe. Itt kedvedre lakom.
5: Szebb otthont nem is kívánhatnék magamnak. Nézd csak ott, azt a szép fehér virágot. Ott, a márványoszlop tövében. Azt választom. Azt a szépet.
0: A fecske leröpítette pöttönpannát a legszebbik fehér virághoz, és széles szilvára ültette. Most ámult még csak a cseppteremtés. A fehér virág kejhében egy ifjú ült. Éppen olyan csepp, mint ő maga. Csak fehér volt és áttetsző, mintha üvegből volna. A fején gyönyörű kis aranykorona, vállán fehér szárnyacskák. Ő volt a fehér virágokban lakó tündérifjak és tündérleányok királya.
5: De gyönyörű ez az ifjú, ugye, kedves fecské?
6: Soha életemben nem láttam még hozzád fogható szép hajadot. Hogy hívna, ha meg nem sértelek kérdésemmel?
5: Pöttönpannának hív mindenki, aki szeret.
6: Szépséges pöttönpanna. Itt az aranykoronám. Fejedre illesztem és kérdezem. Leszel-e a feleségem? Akarsz-e a virágtündérek királynéja lenni?
5: Igen, leszek a te feleségem. Leszek én királynéja a virágtündéreknek.
0: Kitárultak a virágok kelyhelyi. Minden virágból egy-egy tündér lebbent ki, és ajándékokkal halmozták el pöttönpannát. A legszebb ajándék egy pár fehér szárnyacska volt, amit nyomban fel is kötöttek a vállára, és most már ő is röpködhetett tündér népével virágról virág, virágról virágra.
6: Kicsi mátkám, nem illik hozzád a neved,

babszem Jankó. Hol volt, hol nem volt, ott, ahol a kurta farkú malac túr, még azon estúl, ott, ahol a bolhát patkóba verik, ott élt, éldegélt egy szegény ember és a felesége. Ezeknek annyi gyermekik volt, mint a rostalika, még egyel annál estőbb. Ez a több olyan kicsike volt, mint egy fuszújka szem, és éppen ezért babszem Jankó lett a neve. Jankó nagyon ügyes legényke volt. Az apja csinált neki egy pöttömnyi ostorkát, azzal folyton csapkodott. Egyszer az apjával szántani ment. Nagy vihar lett, és nem tudtak hazafutni. Bémentek az erdőbe. Jankó bébújt egy keserű lapi alá, hogy az eső meg ne verje. Egyszer csak a kajla ökör békapta a levelet, s vele együtt Jankót es. Az apja kereste, de sehol sem találta meg. Nagy búsulva hazament az ökrökkel. Jankó olyan erősen döfködte ostorjával a kajla hasát, hogy az elszakasztotta a kötelit, s kifutott az udvarra. Jankó ekkor elkezdett a kajla hasában kiabálni. Édesapám, vágassa le a kajlát, mert ha nem, kifogy a Jankó fiából. Hallotta az ember a kiáltozást, megesértette egy-kettőre, hogy a fia az ökörben van. Hívatta a mészárost, leütötték az ökröt, s a belit odaadták egy szegény asszonynak. A többi részében mindenütt keresték Jankót, de nem találták meg. Lees mondtak róla. A belet az asszony kivitte a patakra mosni. A hurkán volt egy kis lik, Jankó kipillantott rajta, és azt kiáltotta. Jaj, néni, látom a lábát! Az asszony új megijedt a hangtól, hogy a belet egyszeriben a túlsó partra hajította, maga pedig hazafutott. A partra vetődött egy éhes farkas, és békapta a belet. Jankó most még rosszabb helyzetbe jutott. De bátor ember volt, s hogy bosszút álljon a farkason, a hasát kezdte döfködni, és közben kiáltozott. Hajtsad, pásztor, a csordát, mert jöjj a farkas! A farkas nem mert még a csorda közelibe sem menni, úgyhogy majd megdöglött éhen. Találkozott a medvével, és kérte, hogy segítsen rajta. A medve a Rókáné komám asszonyhoz utasította. Azt mondta neki. Menj el Rókáné komám asszonyhoz, akinek három lába sánta, a negyedik ki van törve. A meggyógyít téged. Eles ment a farkas a Rókánéhoz. Az orvosnő megvizsgálta, és békiáltott a száján. Hókusz, pókusz, ördög, bördög, bújj ki a farkas komám hasából. Jankó örvendett, hogy őt ördögnek hiszik, és azt kiáltotta ki. Nem ér addig, amíg a tolvajok házáig nem visztek, s ott es csak akkor, ha farkaskoma jól kitátja a száját. A farkas és a medve elfuttak a tolvajok házáig. Ott Jankó kiszökött, és megköszönte a farkasnak a kocsikáztatást. Mindketten hűséget esküdtek Jankónak. Jankó kihallgatta a tolvajok beszélgetését. Azt beszélték, hogy az éjjel a királyhoz fognak bétörni. De már abból nem lesz semmi, gondolta Jankó, és bécsúszott az egyik rabló lájbi zsebibe. A rablók a királyi palotához mentek, hogy azt kirabolják. Míg a zár kinyitásával bajlódtak, Jankó a kulcslikon bészökött, gyorsan a király hálószobájába szaladt, költögetni kezdte a királyt, rángatta a szakállá

0: Király uram, keljen fel, mert itt vannak a tolvajok!
1: A király felszökött, intett az őrségnek, amely rögtön elfogta a tolvajokat. A király megörvendett, és meg akarta jutalmazni. Sőt, a leánya kezét is annak akarta adni, aki őt felébresztette. De Jankó nem szólt semmi, hanem a király kisasszony ujjáról lehúzta a gyűrűt, és eltávozott. A kapuban a farkas és a medve várták. Az egyiknek megparancsolta, hogy vigye őt a tolvajok házához, a másiknak, hogy hozzon egy jó nagy szekeret ugyanoda. A parancsolatját egy minutum alatt végrehajtották. A szekeret Jankó telirakta arannyal és ezüsttel, felült a tetejébe, a medvét és a farkast béfogta elől, és hajtotta őket hazafelé. Amint mentek, mendegéltek, egy sziklás helyre értek, s Jankó majd meghódta szomjúságtól. Mindegyre sóhajtozott a víz után. Egyszerre egy szikla meghasadt, és szép, tiszta, friss víz ömlött ki belőle. Jankó egyet ivut belőle, s olyan deli legény lett, hogy a medve és a farkas majd meghalt bámulatában. Egy-kettőre hazaértek, és otthon alig tudtak bételni a szülei az örömmel és bámulattal, hogy milyen szépen megnőtt és megügyesedett Jankó. Jankó hamar véget vetett az anyja örömének, mert azt mondta neki, hogy menjen el a királyhoz, és kérje meg neki a király leányt. Eles ment az anyja, nagy búsulva, és előadta a kérelmet a királynak. A király nagyon megharagudott, és azt mondta neki, mondd meg a fiadnak, te szegény asszony, hogy holnapra szerezzen egy aranyhintót, de minden kicsi szeg arany legyen rajta, és azon kívül szerezze elő azt is, aki a tolvajoktól megmentette az életemet. Ha ezt megteszi a fiad, övé a leányom, s fele királyságom, ha nem, karóba húzatom, elmehetsz. Nagy sírva ment el az asszony, alig kapta meg az ajtót. Otthon mondja a fiának a király föltételeit. Jankó csak legyintett, s hívatta a falu összes kovácsait. Megcsináltatta a hintót, s ment rögtön a királyhoz. Látta a király a hintót, de csak a fejét lógatta. Hát látom, a hintó megvan, de hol az az ember, aki engem megmentett? Én volnék az, mondta Jankó. Nagyon örvendett ennek a király, de még jobban a leánya, hogy ilyen ügyes vőlegénye van. Csaptak egy nagy lakodalmat, de akkorát, hogy hencidától boncidáig folyt a bor, s még ma est tart, ha vége nem lett.

0: bolygóról valóban.
1: Aha. Ezek szerint egy másik bolygóról jöttél?
0: Igaz. Ezen a repülőgépen nem jöhetsz valami messziről.
1: Azt mondd meg, honnan jöttél? Hová akarod vinni a bárányomat?
0: Tudod, az a jó ebben a ládában, amit adtál, hogy éjszakára a háznak is megfelel neki.
1: Persze, persze. Ha jó leszel, kötelet is adok, amivel megkötheted, meg egy karót.
0: Megkötni? Milyen ostoba ötlet?
1: De ha nem kötöd, meg elkúszál, elvész.
0: Elkúszál? Hová?
1: Mit tudom én, az orra után.
0: Annyi baj legyen, hiszen nálam odahaza olyan kicsi minden, hogy nem valami sokáig mehet az ember az orra után.
1: Így tudtam meg egy másik fontos dolgot. A bolygó, ahonnan jött, alig nagyobb egy háznál. Ezen nem is kellett különösebben csodálkoznom, hiszen tudtam, hogy a nagyobb bolygókon kívül van még száz és száz más bolygó is, és köztük egyik-másik olyan parány, hogy távcsövön is alig-alig lehet kivenni. Ha egy csillagász felfedez egy ilyet, egyszerűen egy számot ad neki. Például elkereszteli a 3251-es kisbolygónak. Minden okom megvan rá, hogy azt higgyem, a kisherceg a B612-es kisbolygóról jött. Távcsövön ezt a csillagocskát egyetlen egyszer észlelték. 1990-ben egy török csillagász. Felfedezéséről akkor nagy előadást tartott a Nemzetközi Csillagászati Kongresszuson, öltözéke miatt azonban nem itt neki senki, mert ilyenek a fölnőttek. Csak a fölnőttek miatt mesélem el ezt is, mert a fölnőttek szeretik a számokat. Ha egy új barátunkról beszélünk, nekik sosem a lényeges dolgok felől kérdezősködnek, sosem azt kérdezik, milyen a hangja, mik a kedves játékai, szokott-e lepkét gyűjteni, ehelyett azt kérdezik, hány éves, hány testvére van, hány kiló, mennyi jövedelme van a papájának. Ha én azt mondom egy fölnőttnek, hogy láttam egy szép házat, rózsaszínű téglából, ablakában muskátli, tetején galambok, sehogyan sem fogják tudni elképzelni ezt a házat. Azt kell mondanom nekik, láttam egy 100 000 frankot érő házat, erről felkiáltanak, ó, milyen szép! Ezt azért mondom, hogy érthető legyen, a gyerekeknek nagyon elnézőknek kell lenniük a felnőttek iránt.
0: Igaz, hogy a bárányok cserjéket esznek?
1: Igaz.
0: Akkor jól van. Szóval a majom kenyérfákat is megeszik?
1: A majom kenyérfák nem cserjék, hanem hatalmas templomtorony magasságú fák. És magaddal vihetnél akár egy csordára való elefántot is. Egyetlen majom kenyérfával sem bírnának el.
0: Egymás tetejébe kellene rakni őket. Mielőtt megnőnek, a majom kenyérfák is úgy kezdik, hogy kicsinyek, nem?
1: Pontosan így van. De miért akarod, hogy a bárányok megegyék a majom kenyérfákat?
0: Miért ne?
1: Azt feleltem, miért ne? Mint ha valami nyilvánvaló dologról lenne szó. Alaposan össze kellett szednem az eszemet, hogy magamtól jussak a kérdés nyitjára. Tehát, mint minden bolygón, a kisercegén is voltak jó növények, meg rossz növények. Tehát voltak jó növényektől származó jó magvak, meg rossz növényektől származó rossz magvak. A magvak azonban ártatlanok. A föld titkos mélyén alusznak, míg csak az egyiknek eszébe nem jut, hogy fölébredjen. Akkor nyújtózik egyet, aztán elkezd félénken a nap felé kapaszkodni. Ha rózsa vagy retek hajt ki, hagyhatjuk, hadd nőjön kedvére. De ha rossz növényről van szó, azonnal ki kell tépni. A kisherceg bolygóján a majom kenyérfa magvak az egész földet megfertőzték. A majom kenyérfával úgy van az ember, hogyha későn kap észbe, soha többé nem bír megszabadulni tőle. Igaz?
0: Egyszerűen elborítja a bolygót.
1: Átjuggatja a gyökereivel?
0: Igen. Ha aztán a bolygó túl kicsi, a majom kenyérfák meg túl sokan vannak, előbb-utóbb szétrobbantják.
1: Aha, most már világos.
0: Fegyelem kérdése. Miután reggel gondosan rendbe szedte magát az ember, gondosan rendbe kell szednie a bolygóját is.
1: Ki kell gyomlálnia a majom kenyérfákat, ugye?
0: Igen. Amint meg tudod különböztetni őket a rózsáktól. Mert amikor egészen zsengik, nagyon hasonlítanak egymáshoz.
1: Unalmas munka lehet.
0: De nagyon könnyű. Jó lenne, ha egyszer lerajzolnád.
1: Úgy gondolod?
0: Hogy a hazádbeli gyerekek jól megértsék a dolgot.
1: Okos gondolat.
0: Hasznukra lehet, ha egyszer utazni fognak. Néha semmi baj sem származik belőle, ha valamilyen munkát későbbre halasztunk. De mindig végzetes következményekkel jár, ha a majom kenyérfákról van szó. Tudok egy bolygót. Lusta gazdája volt. Figyelmen kívül hagyott 3 cserjét. Rajzold le.
1: Most?
0: Most azonnal.
1: De nehéz lesz. Sokáig tart.
0: Ne sajnáld a munkát. És írd alá, gyerekek, ügyeljetek a majom kenyérfákra.
1: addig el nem mozdult mellőlem, amíg le nem rajzoltam. Mit csinálsz ott?
0: Nagyon szeretem a naplementéket. Gyerünk, nézzünk meg egy naplementét.
1: De ahhoz várni kell.
0: Várni? Mit?
1: Hát, hogy lemenjen a nap.
0: Jaj, persze. Folyton azt hiszem, hogy otthon vagyok.
1: Na persze.
0: Tudod, ha az ember nagyon-nagyon szomorú, szereti a naplementéket. Volt egy nap, amikor 43-szor láttam lemenni a napot.
1: Hát annyira szomorú voltál azon a 43-szoros napon?
0: Ha a bárány cseréket eszik, megeszi a virágokat is?
1: Ez a csavar nem akar meglazulni.
0: A bárány mindent megeszik, ami az útjába akad?
1: Pedig itt lehet a baj, ennél a csavarnál.
0: Az olyan virágot is megeszi, amelyiknek tüskéje van?
1: Igen.
0: Hát akkor mire valók a tüskék?
1: Majd azt tudnám.
0: Mire valók a tüskék?
1: A tövisek nem valók semmire, a tövis puszta gonoszság a virág részére.
0: Ó, nem hiszem. A virágok gyöngék, gyanútlanok. Úgy védekeznek, ahogy tudnak. Félelmetesnek képzelik magukat a tüskéikkel.
1: Ez az átkozott csavar. Ha semmiképpen sem mozdul, ráverek a kalapáccsal, úgy ugratok ki a helyéből.
0: És te mondd, te is azt hiszed?
1: Nem hiszek semmit, csak úgy mondtam. Én komoly dolgokkal foglalkozom.
0: Komoly dolgokkal. Úgy beszélsz, mint a fölnőttek. Mindent összezavarsz, mindent összekeversz.
1: Én?
0: Tudok egy bolygót. Egy vörösképű uraság lakik rajta. A soha egyetlen virágot meg nem szagolt életében. Soha egy csillagot meg nem nézett. Soha senkit nem szeretett. Soha nem csinált egyebet, csak számolt. És egész álló nap azt hajtogatta, amit te most. Én komoly ember vagyok, én komoly ember vagyok. Csak úgy dagadt a kevésségtől. Hát ember ez? Dehogy ember. Gomba.
1: Micsoda?
0: Gomba. Millió és millió éve, hogy a virágok tüskéket gyártanak. Millió és millió éve, hogy a bárányok mégis megeszik a virágokat. Hát akkor miért ne volna komoly dolog, ha meg akarjuk érteni, mi végre a sok fáradozás, amivel olyan tüskéket csinálnak maguknak, amelyek soha semmire se jók. A bárányok és a virágok háborúja. Talán nem fontos, nem komolyabb és nem fontosabb, mint annak a vörös úrnak a számadásai? Ha valaki szeret egy virágot, amely csak egyetlen példányban létezik a csillagmilliókon, ez épp elég neki, hogy boldog legyen, ha a csillagokra pillant. Ott van valahol az én virágom, gondolja magában. De ha a bárány megeszi a virágot, ez az ő számára olyan, mintha hirtelen valamennyi csillag kialudnék. És ez talán nem fontos.
1: Gyere ide! Gyere ide, ne sírj! Gyere ide a karomba. Semmi veszedelem nem fenyegeti a világot, amit szeret, no. Szájkosarat rajzolok a bárányodnak. A virágodnak meg vértet rajzolok, és... Már se tudtam, mit mondjak neki. Olyan titokzatos világ a könnyekország. Rövidesen jobban is megismerhettem ezt a virágot. A kisherceg bolygóján mindig voltak virágok. Nagyon egyszerű virágok, egy sor szirommal. Helyet is alig foglaltak, és nem zavartak senkit. Reggel megjelentek a fűben, estére elherültek.

király kis Miklós. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egy 77 éves nyárfa. Annak a 77 éves nyárfának a 77. ágán volt egy 77 éves szoknya. A 77 éves szoknyának a 77. ráncában volt egy 77 éves kiskönyv. A 77 éves kiskönyvnek a 77. oldalán a 77. cikkén volt ez a kis mese, amit el akarok mondani. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy király. A királynak volt három lánya. Minden reggel kiment az erdőbe sétálni velük. Egyszer feljön egy nagy fekete felleg, azt mondja, de király, add nekem a legnagyobbik lányodat, mert ha nekem nem adod, elviszem a napot. Azt mondja a király, ha jó lélek vagy, gyere le, ha rossz lélek vagy, távozz. Elment a felleg, elvitte a napot. Második reggel megint kimentek sétálni, megint feljön egy nagy fekete felleg, azt mondja, te király, add nekem a középső lányodat, mert ha nekem nem adod, elviszem a holdat. A király nem adta, elvitte a holdat. Harmadik reggel, mikor kimegy a király újra sétálni, megint feljön a fekete felleg, azt mondja, te király, add nekem a legkisebbik lányodat, mert ha nekem nem adod, elviszem a csillagokat. Azt mondja neki a király, ha jó lélek vagy, gyere le, ha rossz lélek vagy, távozz. Elment a felleg, elvitte a csillagokat. Na, hát ott nagy sötétség lett. A nagy sötétségben jártak. Egyszer király kis Miklós megyen az öccsével a király udvarra vízért. Azt mondja az öccsének király kis Miklós, öcsé, én elhoznám a napot, holdat, csillagokat, hogyha a király nekem adná fele királyságát, meg a legkisebbik lányát. Ezt meg a király meghallotta, oda hívatta. Na fiam, azt mondja, ha elő nem hozod, amit mondtál, a fejedet levétetem. Hát, felséges király atyám, tessék adni egy lovat, mind a kettőnknek egy-egy kardot, útnak indulunk. Megindultak, mentek hetet hét országon. Egyszer elértek egy ezüst erdőt. Az erdő szélén megkötötték a lovat, a kisebbik fiú ott maradt, ügyelt a lóra, hogy valami állatok meg ne egyék. Király kis Miklós elment az ezüst ídra, rávágott, egy száldeszka leszakadt. Arra megy a hétfejű sárkány, megbotlik a lova. Azt mondja a hétfejű sárkány, kutyák, ebek igyák a véredet, hét esztendeje, hogy ezen a hidon járok, sose botlottál meg, mi oka ennek? Azt mondja a ló neki, nékem tűz, néked víz, mind a kettőnknek el kell pusztulni. Leszállott a lóról a hétfejű sárkány, és azt mondja, király kis Miklós, gyere ki a híd alól, mert mikor akkora voltál, mint egy köles kásának az ezerd része, akkor tudtam, hogy meg kell veled vívni. Kimegy király kis Miklós. Azt kérdi tőle a hétfejű sárka. Hogy menjünk? Ölre, vagy kardra, vagy botra? Azt mondja rá király kis Miklós. Kutya szokott ölre, kondás pedig botra, vitéz pedig kardra. Kardra mentek. Addig birkóztak, addig vágták egymást, hogy a vitéz levágott hat fejet. Azt mondja neki a hétfejű sárkány. Király kis Miklós, hagyd meg ezt az egy fejemet, odaadom a csillagokat. Na, mondja király kis Miklós. Hol vannak? Ott, a nyerekpokróc alatt. Vedd el! Kivette király kis Miklós a csillagokat. Levágta a sárkány hetedik fejét is. Elment az öccséhez, elkötötte a lovat. Mentek tovább. Elérték az aranyerdőt. Ott megint megkötötték a lovat a fához. Király kis Miklós elment az aranyjéthoz. Rávágott a kardjával. Leszakadt két szál deszka, elbújt a híd alá.
Jön a 14 fejű sárkány, menne keresztül rajta, megbotlik a lova. Az is azt mondja megint. Mi oka annak, hogy 14 éve járok erre? Sose bírtál megbotlani, és most megbotlottál? Az a ló is azt mondja. Nékem tűz, néked víz, mind a kettőnknek el kell pusztulni. Leszállott a sárkány, és azt mondja. Király kis Miklós, gyere ki a híd alól, mert mikor akkora voltál, mint egy köleskása ezred része, akkor tudtam, hogy meg kell veled vívni. Kiment. Kérdi tőle a sárkány. Na, hogy megyünk? Ölre vagy kardra vagy botra? Kutya szogott ölre, gondás pedig botra, vitéz pedig kardra. Azzal kardra mentek. Addig-addig verekedtek, vagdalkóztak, hogy király kis Miklós annak a sárkánynak is levágta 13 fejét. Mikor levágta 13 fejet, azt mondja a sárkány. Király kis Miklós, hagyd meg ezt az egy fejemet, odaadom a holdat. Hol van? Kérdi a legény. Ott van a nyerekpokróc alatt. Vedd ki! Elvette király kis Miklós a nyerekpokróc alól a holdat, eltette a csillagokhoz, akkor levágta a sárkány 14. fejét is. Elment az öccséhez, de nem mondotta, hogy már a hold is megvan. Mennek, mendegélnek, ugyannyira, hogy elérték a gyémánt erdőt. A lovat újra megkötötték egy fához. Király kis Miklós elment a gyémánt híthoz. Mikor odaér, rávágott a kardjával a hídra, ott már 3 szál deszka szakadt le. Elbújt. Megy a 24 fejű sárkány. Menne a hídon keresztül. Hát, megbotlott a lova annak is. Azt mondja, mi oka ennek? 24 éve rajtad járok, sose botlottál meg. Nekem tűz, neked víz, mind a kettőnknek el kell pusztulni. Akkor leszállott. Király kis Miklós, gyere ki a híd alól, mert mikor akkora voltál, mint egy köleskása ezred része, akkor tudtam, hogy meg kell veled vívni. Kiment, kérdi a sárkány. Na, hogy megyünk? Ölre, kardra vagy botra? Kutya szokott örre, kondás pedig botra, vitéz pedig kardra. Addig verekedett a legény a sárkánnyal, hogy annak is levágta 23 fejét. Mikor levágta 23 fejét, azt mondja a sárkány, király kis Miklós, add meg a 24. fejemet, odaadom a napot. Mikor megkérdezte tőle király kis Miklós, hol van a nap, azt felelte a sárkány, ott van a nyerekpokróc alatt. Ennek a sárkánynak 3 lábú lova volt, de az a 3 lábon is sebesebben tudott menni, mint más, akinek 4 lába van. Király kis Miklós nem vette ki a napot, hanem oda tette a csillagokat meg a holdat a naphoz, a 3 lábolónak a nyerekpokróca alá. A sárkány 24. fejét levágta, felült a 3 lábú lóra, elment az öcséhez. Na, öcsé, most már megvan a nap, a hold, meg a csillagok, mehetünk, mondta. Ahogy kifelé mentek az erdőből, leszólt egy kis ember a fa tetejéről. Király kis Miklós, azt hiszed, tiéd a nap és a hold meg a csillagok? Hát kié? Ha legyél! Király kis Miklós fogta magát, felmászik a fára, hogy leverje a kis ember. Az meg, miről félig ér, ráugrott a 3 lábú lóra, elment vele. Király kis Miklós elküldte haza az öccsét, mondja meg a királynak, hogy mint járt, ő meg folytatta az útját. Megy, mendegél szegény fiú hetet 7 országon keresztül. Egyszer talált egy embert. Sírt. Kérdi tőle. Hát te miért sírsz, ember? Hogy ne sírnék, mondja az ember. Ha kinyitom a szememet, keresztül látom a világot, és nem látok tovább. Na gyere velem, majd lesz módodban a nézés. Mennek tovább ketten. Megint találnak egy másik embert, az is sír. Hát te miért sírsz, ember? Hogy ne sírnék, mondja az ember. Mikor egyet lépek, keresztül lépem a világot, és nincsen tovább hova menni. Na gyere velem, majd lesz módodban a lépés. Na, ahogy mennek, mendegélnek 3, megint találnak egy ember, az is sír.
Hát, miért sírsz? Hogy ne sírnék, mondja az ember. Mikor 7 ölfa ég mellettem, 7 nagy ujjas van rajtam, meg 7 bunda, mégis majd megfagyok. Na gyere velünk, majd lesz módodban a melegedés. Mendegélnek tovább, egyszer csak elérték a házat, ahol a csepp ember lakott. Bementem. Az öreg asszony, a felesége már tudta, hogy az ugrát keresik. Adott nekik szállást, de egy szobát befűtött, mint a katlant, hogy égjenek meg benne mindahányan. De hát a fagyos ember szerette. Ennek nem volt melege, hanem a többiek. Azok nem akartak sülni, azt mondja király Kis Miklós, hallott te fagyos ember, ne hagyj bennünket megégni, csinálj velünk valamit. Hát az csak egyet sóhajtott. Egyszerűen olyan langyos lett a szobában, hogy nem sültek meg. Reggel, mikor kiengedte őket a vénasszony, azt mondja király Kis Miklós messzi nézőnek. Nézzél csak széjjel, nem látod valamerre a bakarasznyi embert a méternyi szakállával? Dehogy nem, mondja messzi néző. A tenger közepén ül egy fűszfának a tetején. Na, lépjél csak érte, mondja messzi lépőnek király Kis Miklós. Messzi lépő tüstént odalépett, a kezére tekerte a szakállát, oda vitte király Kis Miklós elé. Az elvette tőle a napot, holdat, meg a csillagokat, és azonnal fel is engedte a csillagokat az égre, hadd ragyogjon. Megköszönte a három embernek a segítséget, és megindult hazafelé. Félúton felengedte a holdat is, és mikor már gondolt, hogy nem olyan messzire van, felengedte a napot is, hogy napvilágon érjen haza. Mikor hazaér, a király nekiadta fele királyságát, a lányát is nekiadta, csaptak nagy lakodalmat, s még ma is élnek, ha meg nem.

csupa cseh királyfi. Nagy volt a bánata, ne keresd országban, neve nincs király. Nem tudta, hogy három fia közül melyikre hagyja a királyságát. Nagy szorultságában, mikor látta, hogy senki sem tud neki tanácsot adni, az öreg béreshez fordult, s tőle kér tanácsot. Azt mondja az öreg béres neve nincs királynak, hogy vegyen elő egy veres krajcárt. A király elé is vett a fiókjából egyet. No, kinek a képét látod rajta? Kérdezte az öreg béres. A magamét látom, mintha csak a tükörbe néznék, felelte a király, és gyönyörködött a saját képmásában. Karika a szemem, szélfogó a fülem, a pisze orrom is enyémnek ismerem. No, ezt a pénzt, felséges királyom, tetest fel a falra, hívd be három fiad, és aki a nyilával legjobban találja, azé legyen birodalmad, mondta a béres. A király úgy estett. Behívta három fiát, és megmondta, hogy aki az ő képmását a legjobban eltalálja a nyilával, annak adja a királyságát. Elsőnek előállt nyakigláb királyfi, azt mondja. Meglövöm a bal füled, és kihúzta az íját, és hát lám, éppen a bal fülibe lőtte a nyilát, de úgy, hogy neve nincs király a bal füléhez kapott. Másodiknak Telezsák királyfi jött, és azt mondta. Én a jobb füledbe lövök, s valóban a király jobb fülét találta el. Harmadiknak előállott Csupacsepp királyfi, elkezdett sírni, és azt mondta. Apám és királyom, én inkább mindjárt bészegődöm kisbojtárnak, semhogy a nyilammal a te képmásodat összelövöldözzem. Hát erre lásd csodát! Neve nincs király is elkezdettem sírni, s rögtön odaadta a koronát Csupacsepp királyfinak. S csaptak akkora lakomát, hogy hét országra szólott. Még máig is élnek, hogyha meg nem haltak.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

0: Mikor én kisgyerek voltam, többféle mesterséget tudtam, mint most. Az édesapámnak én voltam az újsághordója. Az édesanyámnak én voltam a vízhordója. A húgom engem szalasztott medvecukorért. A nagyanyó tyúkja, ha elveszett, nekem kellett megkeresni. Én jártam őrletni a malomba. Én talicskáztam haza a szőlőből a cseresnyét. És mikor a forgószél elkapta a nagyapám kalapját, nekem kellett utána bujdokolnom a 7. utcába. No, az igaz, hogy nem esett hiába a lótásfutás. Édesapám mindig megdicsért érte, ha jó kedvében volt. Derék gyerek vagy, sokra viheted még, szokta mondogatni. Ha jól igyekszel, még kengyel futó is lehet belőled. Egyszer azt találtam mondani erre a bíztatásra, hogy nem kengyel futó leszek bizén, hanem hídpénzszedő. Hát, ugyan miért szeretnél hídpénzszedő lenni, nézett rám csodálkozva édesapám. Azért, mert annak nem kell szaladozni. Egy helyben ül reggeltől estig, helyébe viszik még az ennivalót is. Nem szólt erre semmit az édesapám, hanem ebéd után megfogta a kezem, és kivezetett a kertbe. Gyere, mutatok valami szépet. Bizaz pedig nem valami szép volt, amit mutatott. A ribiszke bokor tövében egy békácska kukucskált ki a moha közül. Éppen csak a barnás fejecskéje látszott meg az egyik lába. Vigyázz, el ne ugrasd! Rántott vissza édesapám, ahogy közelebb hajoltam volna hozzá. Ugyan mi nevezetes van ezen az Isten adta békán, hogy ilyen félős, tűnődtem magamban. Megtudtam mindjárt. Édesapám letessékelt az öreg bodzafánk alá, szemben a békácskával, és kiadta a parancsot. Úgy ülj ezen a helyen, mint a hídpénzszedő a bódéjában. Meg se moccanj addig, míg a békácska el nem ugrik a helyéről. Ne félj, helyedbe hozzák az azonnát. Ezzel édesapám ott hagyott. Én meg elnevettem magamat, hiszen mire ő beér, akkorra a békácska a szomszédék kertjében számolgatja a legyeket. No, ez valami hídpénzszedő béka lehetett. Káprázott bele a szemem, annyi ideig rajta tartottam, de a békula még csak nem is pislogott. Ez az ostoba állat bizonyosan alszik, gondoltam magamban. És addig lestem az ébredését, míg magam is el nem aludtam. Álmomban hídpénzszedő voltam, és olyan sokszor kinyújtottam a karomat, hogy utoljára már elhalt bele. Azám, mert a legyeket kergettem el vele magamról. Arra ébredtem fel, hogy az egyik nagyot csípett rajtam, s azt zümmögte a fülembe. Vigyázz, hé, mert a békád vám nélkül mén állt a tiszán. Ilyetten ugrottam föl. De bizony a békácska még mindig állta az egy helyet. Hanem az ozsonnám már ott volt mellettem a füvön. Akkora mézes kenyér, hogyha a lábamra ejtem, eltöri. Pedige van ám a lábára. No, nem is ejtettem le a mézes kenyeret, hanem leküldtem még a mézetlennyét is. Lassan morzsoltam, hogy tovább tartson, mert untam már magamat nagyon. Elzsibbadt minden porcikám, és nem adtam volna egy körte muzsikáért, ha beszaladhatok édesanyámhoz. Azám... De a békámnak nem volt szaladhatnékja. Nem annak. Még csak ozsonnázhatnékja se. Bizonyosan nagyon beebédelhetett délben. Az utcánkban pedig nagy riadalom támadt. Doppergett, dudanyekergett. Bizonyosan medve táncoltató járt arra. Elfutott a méreg, mikor eszembe jutott, hogy minden pajtásom ott ugrándozik most. Mérgemben elkaptam egy legyet, és odahajítottam a békának. Ennek már csak utánnak a palustája. Rá se nézett bizaz. De még azt is eltűrte, hogy a legyet a feje tetejére ültessem tornászni. De ez már csak ugyan kihozott a sodromból. Megállj, hékás, majd megugratlak én, gondoltam magamban, és egy bodzafa ággal megsuhintottam a békácskát. Indulj, békula! Nem indult az most sem. Csak a feje tört le. Azám, mert töltött csokoládé volt az egész békácska. Azért nem volt szabad közel mennem hozzá, hogy rá ne ismerjek. Úgy álltam rajt hosszút, hogy megettem még a körmehegyét is. Aztán beoldalottam az udvarba, de már a szobába szégyenlettem bemenni. Én nem mentem be, de édesapám kijött, és csodálkozva kérdezett.
1: Nini, vége a békapásztorságnak?
0: Vége, hajtottam le a fejemet.
1: Megunta a béka az egy helyet?
0: Én untam meg, édesapám.
1: Hé, fia, hát még ha hídpénzszedő lesz belőled,
0: veregette meg édesapám a vállamat.
1: Bet aztán sose panaszkodtam, hogy sok a szaladozni valóm.

0: a bársonyosi kanyászi. A bársonyosi erdőszélen, öreg magfa hűvösében, olyan jó ízűt szundított a bársonyosi bíró malaca, hogy még a füle sem mozgott.
1: Te úgy? Én is úgy. A fejem alá rakom, a tenyerem aztán.
2: Ami neked jó, nekem is jó. A ragó malacnak nem kell éber pásztor. Oh.
0: Nem is lett volna nagyobb baj, ha a nagy kanász álmában nem horkant egy akkorát, mint amilyet még az öreg matka sem hallott. Meg is rázkódott az a vekhegyéig. Ekkor onnan úgy ugrott ki egy makkocska a szakajtójából, hogy meg se állt addig, míg kip-kop éppen az orrára nem pottyant a kis malacnak.
2: No, mi? Ez a jámbor már a hetedik határon is túljár. Jaj nekünk! Jaj! Jaj, jaj! Ma nekünk is karikás ostorral mérik az ebédet.
1: Na, ha ne félj, amíg engem látsz, majd beszélek én a bársonyosi bíró fejével.
0: De a nagy kanász bizony reszketett, mint a nyárfa levél, mikor beállítottak a bíróhoz. Bezzeg helyén volt a nyelve a kis kanásznak.
1: Újságot mondok, bíró gazda!
3: Újságot hallok, kis kanász.
1: Tisztelteti bíró uramat a malaca? Mert ő már nem jön vissza mostanában.
3: Már miért ne jönne?
1: Mert elment világot látni.
3: Már miért ment volna?
1: Azt mondta, nagyon szégyelli, hogy ilyen okos gazdának tanulatlan legyen a malaca.
3: Na ugye, mindig mondtam én, hogy nincs párja ész dolgában a bársonyosi bírónak. Láve, hogy még a malacom is megirigyelte tőlem.
1: Úgy bizony, azt mondta a malac, hogy csak egy ember van, aki okosabb, mint a bársonyosi bíró.
3: Énje, töröm az uzáját annak a malacnak. Ugyan ki lehet az, aki még nálam is okosabb?
1: Az ipritjomi bíró, azt mondta a kis malac.
3: Jaj, hol az a hitvány malac? Hadd lakoljon érte! Szaladjatok hamar utána!
1: Mennénk, gazd uram, mennénk, csak elég megabrakoltatnánk a csikókat, ha...
0: Bizony nem maradt sokáig üresen a tarisznya. Kis kalás cipóval, gömölyet túróval jól kidagasztotta azt a bársonyosi bíró.
3: Most aztán fussatok, fiaim, fussatok! Azt se várom, ha térdig kopik a lábatok, csak a malacot visszahozzátok. Hadd mutatom meg neki, mit tud a bársonyosi bíró.
0: Szaladt is a kis kanász, futott is a nagy kanász, egészen a magfáig, kerekerdő sarkáig. Ott a tarisznyát felakasztották az ágra, maguk meg alája feküdtek, úgy várták a déli harangszót.

0: Hej, hej.
1: Baj, baj.
0: Mi a baj, kiskanász?
1: Unod magad, nagykanász.
0: Játszunk vásár, kiskanász.
1: Azt se bánom, nagykanász.
0: Itt a szűröm. Leterítem, majd ezen árulom a portékát. Te meg légy a vevő, kiskanász.
1: Jó lesz ez így, nagykanász.
0: Én vagyok a gyolcsostót, vegyen öcsém szűrposztót, bögrét húgom tálat néni, ezt a bundát meg kell nézni, nincs több ilyen kalapos, csizma ilyen alapos.
1: Ne hadarjon annyit, atyám fia, inkább azt kérdezem, eladó-e a fejed?
0: Minek lenne az az úrnak?
1: Hát, cinegefogónak.
0: Hí, te, hey!
2: A nagykanász úgy megharagudott, hogy leütötte a sapkát a kiskanász fejéről.
1: Miért bántottál engem, hékás?
0: Én? Mit tudom én, hogy kiütött nyakon ebben a nagy sokadalomban? Tenger itt a nép a bársonyosi vásárban.
1: Ez igaz az. Hanem most már te légy a vevő, ha te le az erszik.
0: Nem bánom, legyen úgy. Mit árul, kent atyám fia?
1: Eladnám ezt a lovat, ha vennék.
0: Szilaje!
1: Mint a tűz!
0: Kezese!
1: Mint a bárány!
0: Futóse!
1: Mint a szél! Jaj, már el is szalajtott a kelmed! Hamar utána! Elejbe hamar, mert mindjárt kiszalad a világból!
2: Szaladt a szegény nagykanász be az erdőbe a szilajparipa után. A kiskanász meg előbújt a magfa mögül, ölibe vette a tarisznyát, lekuporodott, és úgy behányta a kalászcipót gömölyetúróval, hogy öröm volt nézni.
1: Uri, nagy kanász! Hajrá, nagy kanász!
2: Mire a nagy kanász visszatért a lókergetésből, bizakkorára már szomorúan lógott az ágon a behorpadt tarisznya. Csak az üresség zörgött benne, mikor hozzákapott a nagy kanász.
0: Megrövidítettél. Te gézen gúz.
1: Hát már honnan tudjam azt, hogy kinyúlt a tarisznyához ebben a nagy sokadalomban? Tudod, a bársonyosi vásáron?

bimbószájú böskehúgommal nagy vásár csaptam a minap. Megvettem tőle a szépen szóló körte muzsikáját, mégpedig azért vettem meg, hogy ne szóljon többet. Elkezdte fújni már az ágyban, s még délben is fújta az asztalnál. Még azt is a körte muzsikán fújta ki, hogy neki már elég volt a mákos csíkból, nem kért többet belőle. Na, mondom, én meg nem kérek már a körte muzsikából. Nem is adom, ha kéred, és fújta Büzsike kevélyen a szépen szóló muzsikát. Na, pedig én tudnék olyat, amiért nekem adnád, évődtem vele. Olyan nincs, rikkoltotta a gyönyörű muzsika. Hát, ha olyan babát adnék érte, amilyen még sohasem volt. Már akkor a kezembe volt a drága látós muzsika. Dugtam is a zsebembe sebesen, hogy megrebánja a vásárt a gyönyörű. No, nem is ő bánta meg, hanem én. Mindjárt belém csimpeszkedett, és tessékelt befelé a babaszobába. No, gyere, bácsim, nézd meg, hogy milyen babám nincs még. Annyi volt ott a baba, mint rostán a lyuk. Még egyel annál is több. Volt azok közt szolgáló baba is, kisasszony baba is, de még báró kisasszony baba is. Hely, szegény világ vetett ágy, mi lesz ebből, sóhajtottam el magam, mikor Büzsike az ezüstbe öltözött babáját előhúzta. Ez a gróf kisasszony baba, mutatta büszkén. Meghajtottam magam, és azt mondtam a gróf kisasszony babának, hogy még olyan szépet sohasem láttam, mint ő. No, már ilyet nem mondj, bácsim, duzzogott böskehúgom, s leemelte a fátyolt a legkisebb babájáról. Tetőtől talpig arany volt a ruhája, még a folt is arany volt rajta. Ez a herceg kisasszony baba? Ilyettemben szólni se tudtam. Annál jobban tudott bimbó szájú böskehúgom. Csak még király kisasszony babám nem volt? Ezt szólta. Azt adj nekem, bácsim, a körte muzsikáért. Hát, majd körülnézek a világban, ígértem meg böskének, s egész délután törtem a fejem. Hol vehetnék én király kisasszony babát? Még tám most is a fejem törném, ha ozsonnára diót nem törtem volna. De azt törtem ám, mégpedig szép nagyszemű diót, akár babát lehetett volna ringatni a héjában. Nini, hát ha lehetne is, ötlött hirtelen eszembe. Azzal kiválasztottam a legnagyobb diót, hosszában felnyitottam, a felső hajának a felét lefaragtam, a másik felét lefaragtam, a másik felét meg visszaragasztottam az alsó hajára. Így né,

behúgom elé. Itt a király kisasszony baba, böske, kerekre nyitotta a csillag szemét. Micsoda király kisasszony ez? Kérdezte gyanakodva. Hát Dióbél király kisasszony. Úgy már igen, nyugodott meg a babák királynéja. Ez csak ugyan olyan baba, amilyen még senkinek se volt, de mindenkinek lehet.

0: mi pókunk. Minap, ahogy ballagok hazafelé, nagy ajveszékeléssel szalad elejben a lépcsőn Pankaleánya. Libeg lobog az aranyhaja, tele van könnyel a buzavirág szeme, panassza a pici szája. Jaj, apuka, nagy szégyen érte a házunkat. Micsoda szentem, tudakoltam tőle ilyetten. Talán elfelejtett delet kukorékolni a kakasunk. Jaj, nagyobb ez még annál is. Talán leágta a sarkát a bádokuszára porcelán király kisasszonynak. Jaj, édesapukám, ne is találgasd, mert azt ki nem találod. Azt mondta ránk a házmester Böske, hogy nekünk még pókú sincs. Ejnye, söprű meg a kefe, mordulok el haragosan. Ez már csak ugyan nagy csúfság. Hamar-hamar, édesanyja, teremts ide nekünk egy pókot. Nem bánjuk, mintha csupán akkorácska lesz is, mint egy kétfelé tört mákszem, csak pók legyen. Olyan áldott lélek ez az anya, hogy a mi kedvünkért tán még a csillagokat is ide hordaná az asztalra játéknak. De pókot nem tudott keríteni sehol sem, pedig majd sírva fakadt szegény a nagy igyekezetben. Édes lelkem, hol vegyek én nektek pókot, ha csak a padláson nem alszik valami zugolyban? Nem aludt az se padláson, se pincében. Kifordítottuk a papírkosarat, fölkutattuk a tulipántos ládát. Nem volt ott egy fiapók sem. Hanem találtam a láda nagy fiókjának a kis fiókjában egy icipicis katuját. Aranya teteje, bársonya bélése. De már ezt az Isten is pókistállónak szánta. Nézd, de tartom oda a panka kisírt szem elé. Ebben tartjuk a pókunkat, ha lesz. Nem ér a semmit, eredett el a könnye megint a drágámnak. Nem lesz már nekünk pókunk az életben. De már erre magamon is erőt vett a keserűség, és alig, hanem megkérem a jó Istent, hogy változtasson pókká, ha panka bizakodva föl nem kapaszkodik hozzá. Apuka, van pénzed? Annyi, mint szőr a békán. Pankának szinte szikrát szólt örömében a csillag szeme.
1: Hisz akkor nincs baj.
0: Kimégy a piacra, és megveszed a pókot. Mondom. Nem vagyok ám bizonyos benne, hogy árulnak-e pókot a piacon. Én azt se tudom, hogy mázsával mérik-e, vagy vékával.
1: Mindegy az apuka, csak te pók nélkül haza ne gyere.
0: Isten neki, gondoltam magamban. Amit panka kíván, meg kell azt fogadni. Éppen csak annyi kikötésem volt, hogy mire hazahozom a pókot, le legyen írva a lecke. Úgy vedd, mintha már le is volna, fogadkozott panka, és lekapta a szögről a táskáját. Hát, ahogy ki akarja nyitni, uram, fiam,

kockedikám lerúl a nagy sebeset egy icipici pókocska. Bizony egészen beszőtte a táskáját a húsvéti vakáció alatt. Mi az, drágám? Ugrok oda sebesen. Semmi, apuka, csak egy legyecske, vörösödött el Panka a füle bubjáig. Hanem tudod mit, apukám? Ne menj a piacra, mert már nem kívánok pókot látni. Azt hiszem, rá se tudnék nézni arra a csúnya kis takácsmesterre. Így maradt mi nálunk lakó nélkül a pókistálló. Aranya teteje, bársonya bélése. Jöjjön el hozzánk pókra.

0: Hajnalon innen, estén túl, éppen egy macskaugrás nyira Nekerestől. Hét országa volt Ogyófi királynak. Neve sincs az első, talált ki a második, sose volt a többi öt. Hét országban, kertjében, 700 almafája, 700 almafáján, egy almája. No de arra vigyázott is ám, mint a szeme világára. Minden reggel este megnézegette, sejemkendővel megtörülgette, még a lágyan fújó széltől is féltette. Mikor egyszer egy legyecskét látott rajta, olyan keserves sírásra fakadt, hogy három lyukas teknős telesírt keserves könnyeit. Nem nyugodott meg addig szegény feje, míg az udvari vadászok agyon nem nyilaszták a szegény legyecskét. Mindenki így járjon, ki rátátja a száját. Jó lesz megbecsülni a király almáját. Mind a hét országában ezt a szigorú parancsot doboltatta ki a dobos gémekkel Gótyófi király. Udvara népének, tenger cselédjének pedig azt parancsolta, hogy mindig cigánykereket vessenek, valahányszor az almafa mellett elmennek. Fő-fő miniszterek hányták is a bukfencet, plényakú generálisok állták is a tótágast. Csak egy kis apród vágta földhöz a darutolla süvegét. Tisztelem, becsülöm a király hatalmát, de már akkor inkább megeszem az almát. Perecnek hívták ezt a kis apródot. Termete mind a sugár jegenye, az esze villám, sólyom a szeme. Esteli harmaton kilopózott az almafához, hajnali harmaton visszalopózott, de hiába mesterkedett, nem vásott a foga a király almájába. Olyan magasan volt, el nem érte, akárhogy mereszkedett utána. Lógott is az óra bosszúságával, hogy majd a térdét verte. De aztán gondolt egy okosat. No, azért lesz még itt lakoma, majd segít rajta málékoma. Ő lesz a létrám, ő lesz a székem, király almáját róla elére. Málékoma a másik kis apródja volt Kotyonfi királynak. Nincs olyan legény minden bokorban, feje szakajtó, az esze korpa. Úgy fecseget, mint a liba a lembe. Soha titok még meg nem állt benne. Na majd teszek én, arról is gondolta magában Perec, és kiszaladt a halpiacra, vett a halászoktól két keszeget, azokat felkötötte a kert közepén a kútágasra. Aztán elment a vadászokhoz, azoktól vett egy meglőtt nyulat, az kitette az almafa alá. Egy nyúl, két keszeg, rendben így leszek, verte össze örömében a bokáját, és még a tenyerén is szaladt, hogy mentül előbb odaérje Málékomához. Málékoma éppen a csizmáját pucolta Kótyonfi királynak, de nem a kefét dörgölte a csizmához, hanem a csizmát a keféhez, mert ő azt látta, hogy ha a kecskének sáros a bocskora, az se a kerítés dörgöli a bocskorhoz, hanem a bocskort a kerítéshez. Bajban vagyok, bajban, segíts Málé rajtam, ütött a vállára Perec, és megkérte, hogy sétáljon ki vele a király kertjébe. Ott ő majd föláll a vállára, akkor bizonyosan eléri az almát. Málé legyek, ha nem megyek, rikkantott Málé, akkorát, hogy ilyettében elkukorékolta magát Kótyonfi király palotáján a szélkakas. Jaj, komám, nem kell ám ezt világgá kukorékolni, súgta neki Perec. Soha senkinek meg nem szabad tudni, amit most tenni akarunk. Ha elszólod magad, kitörik a nyakad. Nem is szólt Málékoma egy kukkot se többet, egész addig, amíg be nem értek a kertbe, hanem ahogy a jegenyefára fölnézett, meg nem állhatta, hogy oldalban ne könyökölje Perecet. Perec, ha szeretsz, fogd meg a nyakam. Miért fogjam meg te, Málé? Hát, hogy ki ne törjön. Miért törnek ide bolondos? Azért, mert szólni akarok. Mit akarsz szólni, te locsifecsi? Azt, hogy két keszeget látok a jegenyefa tetejében. Ugyan mit csinálhatnak azok ottan? Mit csinálhatnának? Úszni tudnak, repülni tanulnak. No, én meg mászni tudok, keszeget sütni tanulok. Vigyorogta el magát Málé, és egyszeribe fölmászott a jegenyére a két keszegért. Lehuppan aztán a jegenyéről, mennek az almafa felé, megint megböködi Perecet a Málé. kiskomám, láddé, mit te? A nyulat a fa alatt. Látom ám, Máli, meg is lőném a puskán volna. Lőd meg a sapkáddal, hát ha az is elsül. Komám Perec, tedd meg, ha szeretsz. Nagyon ráéheztem a nyúl gerincre. Hát a te kedvedért azt is megteszem, mondja erre Perec. Azzal kapja a sapkáját, vágja a nyúlhoz. Hát eldől az egyszerre. Na mondtam, ugye, kapta föl Mária a nyulat, s már tartotta is létrának a derekát, széknek a vállát, hogy elérhesse Perec az almát. El is érte, le is tépte. Haj, de megcsendült ám az almafának minden levele, s lett olyan nagy zenebona, hogy majd megbomlott a két koma. Mákos borongatta, mézes teringette, fohászkodta el magát Perec. Most már csak a kertek alatt szaladjunk, hogy senki meg ne lásson bennünket. Nem is látta meg őket senki, csak a város szélén a molnár szamara, s azt sem mondott egyebet, csak annyit, hogy ijá, ijá, jaj, micsoda az? Hökkent meg Máli, aki nem látta jól a félhomályban, hogy mi feketélik a gyepe. A király ő felsége, súgta neki Perec. Mit csinál itt, király ő felsége? Hajtja magáról a szúnyogokat a fülével. De mondott is valamit, király ő felsége? Mondott hát, azt mondta, hogy azért lett király belőle, mert olyan szép nagy a füle. Ebben aztán meg is nyugodott Málékoma, s hazaballagott a nyullal meg a halakkal. Pereckoma pedig még áltó helyében megette az almát, hogy bolondjában meg ne találja nála valaki. Nem is tudtak az almának nyomára jönni, pedig 7 nap, 7 éjszaka tűvétették érte mind a 7 országát Kótyonfigy királynak. De még a 8. nap is keresték volna, ha Kótyonfigy király hopmestere észre nem veszi, hogy Málékoma körülzsindejezte a nyakát. Hát te miért zsindejezted körül a nyakadat, te ugrifüles? Koppantott a feje búbjára. Azért, hogy ki ne törjön. Miért tör neki, te szakajtófejű? Azért, mert szólni akarok. Mit akarsz szólni, te csupaszáj? Azt, hogy én tudom ám, kiszakajtotta le a király almáját. De már akkor 6 hajdú 7 felől markolta meg Málékomát, úgy vitték a Kótyonfigy király elé. Annak meg akkora létcsapó volt a keziben, hogy a struc madarat is agyon lehetett volna vele ütni. De még föl se emelte a létcsapót, mikor Málékoma már kivallotta az igazságot. Uram és királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom, Perec aprót szakította le az almát. Perec aprón éppen ott üldögélt a trónus lábánál egy bársonyvánkoson, de még csak a szeme pillája se rebbent meg, ahogy Málékoma felé bökött az ujjával. Mindössze annyit mondott mosolyogva, bolond lyukból bolond szél fúj. De nem addig van a szolgám, pödörte Kótyonfigy király szigorú hegyesre a 3 szál bajuszát. Add elő csak, Málé fiam, hogy volt, mint volt?
1: Fülemmel hallottam, szememmel láttam.
0: Mikor te? Vágott közbe Perec kamat.
1: Hát, mikor a keszegek repülni tanultak a Jegenyefa hegyében. Eszed kereke, nevett el magát a király, hiszen nem szoktak a halak fára mászni. Pedig ez olyan igaz, minthogy Perec koma sapkával lőtte meg a nyulat, erősködött Málé, kézzel lábbal adonázva. De most már úgy kacagott Kótyonfigy király, hogy csak úgy rengett bele a trónusa.
0: Hát az mikor volt te?
1: Akkor, mikor fölséges, a fülével hajtotta magáról a szúnyogokat, és azt kiabálta, hogy azért lett király belőle, mert olyan szép nagy a füle, mondta tréfásan hunyorogva. Katlan meg a bogrács, futott el a méreg a király, olyat suhintott a légycsapóval, hogy Málékoma egyszerre kukoricakorpává válik, ha el nem ugrik onnan. Szerencsére elugrott. És azóta máig is ugrál, ha el nem fárad. Amelyiktek megszánja,
0: ültesse le a kis székre.

Ulászló király, a második, egyszer valami bolond nagy oroszlánt kapott ajándékba a szultántól. Az urak közt akadt, aki gúnyt vagy figyelmeztetést látott benne, a követ azonban, aki az állatot kísérte, azt állította, hogy merő tiszteletből küldte a nagyúr. Valódi ritka atlaszhegyi oroszlán ez. A padisah rögtön felségedre gondolt, amikor meglátta. Ha jól gondozzák, elél 30 évig is. Nem kell neki sok. Beéri naponta egy gödőjével. Dobzse, fiam, dobzse, hálálkodott a király. De magában azt gondolta szegény, hogy bizony okosabb lett volna, ha egy gödőjét küld a szultán. Mert abban az időben a budai mészárosok már nem akartak hitelezni ő felségének, se a vargák nem akarták neki foltozni a bársony csizmáját, amely nagyon kérte a kását. Nagyurai dúskáltak a jóban, őzgerinccel traktálózhattak, velencei gyöngyös bilikomból ittak, parasztjuk, barmuk, annyi, hogy számát se tudták, földjük akkora, hogy reggeltől estig lovon meg se kerülhették. De szegény Ulászló királynak se parasztja, se kincse nem volt. Az oroszlánban is csak az ablakon keresztül merte örömét találni, mégis jó képet vágott hozzá, és utasította Hampó püspököt, az ország kincstárosát, hogy ajándék nélkül el ne eressze az oroszlánhozó törököt. Mire a püspök mindjárt fogta is a könyvtárkulcsot. Tudnélik, a készfizetéseket akkoriban úgy teljesítették, hogy a korvinákból törtek le hol egy ezüst sarkot, hol egy aranykapcsot. Hát ezzel a döggel mi csináljak, pislogott le a király az oroszlánra. Végtére örülnöm kell neki, mert most lesz valamim, amit senki sem mer ellopni tőlem. Hívatta az udvari cserédek közül a legsoványabbat, Karó Pétert. No, fiam, Karó, éppen te kell lesz nekem. Te fogod az oroszlánt etetni. Olyan sovány vagy, hogy az oroszlánnak nem támad rád gusztusa, akármilyen közel négy hozzá. A gödőjét minden reggel helyedbe vitetem. A paszújkaró hosszúságú, zörgőcsontú Péter meg az oroszlán nézték is egymást nagyon. Mindegyik arra gondolt, hogy melyik eszi meg előbb a másikat. Az irgalmatlan étvágyú állat déltájban akkorákat mordult fel a várkertből, mintha az ég zengere. Ilyenkor nevetve könyökölték oldalba Pétert a többi léhűtők. Szaladj, Péter, ehetnék a macskád! Péter vitte is hűségesen az ebédet, és panaszkodott váltik, hogy mennyit eszik az a fertelmes féreg. Csak az volt a csodálatos, hogy minden nap elfogyott egy gödöje, az oroszlán egyre soványodott, Karó Péter meg egyre gömbölyű. Szemet szúrt ez a gazdának is, ahogy sétaközben oda tévedt a szeme az oroszlán ketrecre. Fülön fogta a fityfirittyet. Mi dolog ez, Péter fiam, hogy így leromlik a kezed alatt ez a szép állat? Nem tesz jót neki a kerti levegő, királyom. Hát az meg mi dolog, hogy te úgy neki gömbölyödtél mostanában? Nekem meg jót tesz a kerti levegő, királyom. Három napig törte a fejét Ulászló király, aztán kigondolt egy okosat. Maga elé hivatta Keszek Kristóf nevű cselédjét. Gyere, fiam! Légy te mától fogva ennek a hamis oroszlán etetőnek a fölvigyázója. Kristóf köszönte alásan, és mindjárt instálta is magát a hivatalába, szaladt az oroszlán etetőhöz. Az éppen a gödőjét forgatta nyárson, szép lassú tűz fölött. Egyedül akarod megenni az egész gödőjét? Ütött a fiú vállára Kristóf. Nem, mondta az oroszlán etető. Káposztát is pörkölök hozzá. Jut-e belőle nekem is, mivel hogy urunk királyunk kinevezett engem oroszlánetetési fölvigyázónak. Jut is, marad is. Csinált maga mellett helyet a patkán Péter. Nekem elég a két első comb is. Nekem meg a két hátulsó, mert nem vagyok nagy étkű ember, jelenté ki Kristóf megelégedette. Így esett, hogy egy hónap alatt valóságos agárkutya lett az Atlasz-hegység királyából. Karóból pedig gerenda, keszekből harcsa. Erre aztán a király kapta magát, elé hivatta a harmadik fityfirittyet. Kiveszlek a közcselédi sorból, Cinegepál, téged teszlek meg az oroszlán etető fölvigyázójának ellenőréül. Neked kell pótolnod, amit ők elmulasztottak. Mered vállalni? Cinegepál vállalta, s amit az oroszlán etető meg a fölvigyázója meghagytak a gödőjéből, azt ő küldte pokolra. Az oroszlánnak egy befaló harapás sem maradt. Nem is bírta egy hétnél tovább, és éppen akkor számoltak el a bőrével Ulászlónak, amikor Velencéből hazatérőben benézett a török követ. Eny, eny, csóválta a kontyát.
Hát csak nem tudtad a padisa ajándékának gondját viseltetni, király uram. Az én lelki ismeretem nyugodt, tette a szívére jámborul a kezét Ulászló király. Három gondviselőt is kirendeltem mellé, és éppen most akartam megbeszélni az országbíróval, hogy a negyediket az ország rendjei közül neveznénk ki. Persze, hogy az oroszlán volt a hibás. Az a csacsi. Egy kicsit várhatott volna még.

kisdeák koromban egyszer azt vettem a fejembe, hogy én beállok könyvkereskedő inasnak. Az is szép mesterség, bólintott rá a tervemre édesanyám, de én jobban szerettem volna, ha generális lett volna belőled. Az nem leszek, mert ezt megrúgja a ló, vetettem ellen. De azt még sose hallottam, hogy könyvkereskedő inas rúgott volna meg a ló. Édesanyám belátta, hogy igazam van, és megfogta a kezem. Akkor gyerünk el, fiam, Gergulics bácsihoz. Gergulics bácsi volt az egyetlen könyvkereskedő. Akkora boltja volt, mint egy kalitka. Két asztal betöltötte az egészet. Az egyik asztal be volt telítve mindenféle históriás könyvekkel, az volt a könyvesbolt. A másik asztalon szép rendbe sorakoztak a mézes bábok, a tükrös szívek, a kivont kardú mézes kalácshuszárok, a mandulás pogácsák. Az volt a mézes kalácsosbolt. Itt a kellemes, emitt a hasznos, járt kelt Gergulics bácsi a két asztal közt. A könyvkereskedőség kedves tudomány, a mézes kalácsosság hasznos tudomány. Szegény édesanyám nagyon meg volt illetődve ennyi tudomány láttára, és alázatosan megkérdezte Gergulics bácsit, hogy mit néz ki belőlem, alkalmas leszek-e van? Gergulics bácsi megforgatott előre-hátra, hátba ütögetett, megköhögtetett, és akkor átszorított a karamon, hogy belejajdultam. Nagyon gyenge kislegény, se a kalapácsot, se a gyalut el nem bírná, mondta megelégedetten. Az Isten is könyvkereskedőnek teremtette. De ha jól igyekszik, beletanulhat a mézes kalácsosságba is. Gergulics bácsi csak ugyan nem föstvénykedett a tudományával. Ahogy az édesanyám elment, mindjárt befogott a mesterségbe. Elmondta, hogy melyik a krajcáros, melyik a két krajcáros, melyik a három krajcáros mézes kalács. Hát a könyvek, Gergulics bácsi, húzódtam közelebb a könyves asztalhoz. Az első sorbelieknek egy hatos az ára, a második sor két hatos, a harmadik sor három hatos. Érted, öcsém? No, ezt nem volt nehéz megérteni. Gergulics bácsi büszkén nézett körül, hogy ilyen hamar belevezetett a tudományba, és annyira kegyelmibe fogadott, hogy mindjárt rám is bízta a boltot. Ő maga kiment a szőlőbe cseresznyét szedni. Neked is hozok belőle, szólt vissza a boltajtóból. Ahány könyvet eladsz, annyi marék cseresznye lesz a fizetésed. De hiszen beszélhetett nekem. Hallottam is már én, azt meg nem is. Szinte káprázott a szemem az örömtől, ahogy magamra maradtam a sok szép históriás könyvvel. Ott volt a Ludas Matyi, meg a Fehér Ló fia, meg az Ezeregy éjszaka, meg a Kopla Ló Mátyás. Azt se tudtam, melyikhez kapja. Utoljára az egyikre ráültem, a másikra rákönyököltem, a harmadikra rátenyereltem, és a legvastagabbat elkezdtem olvasni. Annak a címe volt Csalóka Péter. Hát, alig keveredek barátságba Csalóka Péterrel, nyílik az ajtó, és bekocog rajta egy magam formájú fiúcska. Megvan-e itt a Csalóka Péter? Azt mondja. Úgy megijedtem, hogy egyszerre elállt a szívem dobogása. Nincsen az! Csúsztattam le a könyvet az ölembe. A fiúcska körülnézett. Gondoltam magamban. Hát miért lettem én könyvkereskedő ünas, ha minden könyvet elhordanak előlem? Hallod-e, te fiú? Támadt hirtelen egy jó gondolatom. Többet ér ám a mézes kalács, mint a mesés könyv. Inkább a másik asztalon választanál magadnak valamit. Utoljára is nekem kellett rajta segíteni. A markába nyomtam a legnagyobb mézes kalács huszárt, és kitessékeltem vele az ajtót. De úgy látszik, mégis volt az én kis cimborámnak magához való esze. Mert alig kezdtem el tovább kalandozni Csalóka Péterrel, már megint ott lábatlankodott egy fiúcska. Csalóka Pétert szeretném megvenni, mondta furfangos mosolyjal. Erre már nem sok szót vesztegettem, hanem mindjárt kifizettem egy marék mézes kalács magyaróval. Nem ért az semmit, mert úgy jött a sok gyerek, mint a raj, s az mind a Csalóka Pétert akarta megvenni. Utoljára már nem is kérdezősködtek, csak mentek egyenesen a mézes kalácsos asztalhoz. Beestellett, mire keresztül olvastam Csalóka Pétert, és akkorra egy morzsa mézes kalács nem maradt a másik asztalon. Hanem ahány gyerek volt a városban, az mind ott nyüzsgött a boltunk előtt, mire a gazdám hazaért.
Sietett az Isten adta, mert már az utca végén hallotta nagy újságot, hogy a Gergulics boltjában ingyen mézes kalácsot kap, aki könyvet akar venni. Ahogy betoppant, úgy félrehúzta a száját, mintha a tulajdon fülét akarná megharapni. De aztán mégis inkább csak az én fülemen töltötte a mérgét, és nem éppen barátságosan adta ki az úti cédulámat. Föl is út, le is út, búcsúzott el tőlem, hanem ide benetett többet a lábad. Azóta csak ugyan nem is voltam könyvkereskedő inas.

0: Szappan buborékok.
1: Jó reggelt, apukám.
0: Jó reggelt, Pannikám.
1: Mit álmodtál, apukám?
0: Hogy egy csókot adtál, Pannikám.
1: Adok én kettőt is, apukám?
0: Hát te mit álmodtál, szép viola szálam?
1: Jaj, apuka, el se tudom én azt mondani.
0: No, majd én segítek. Álmodtál-e friss káposztalevéllel?
1: Jaj, dehogy álmodtam. Inkább friss tejecskével.
0: Álmodtál-e hamuba sült pogácsával?
1: Jaj, dehogy álmodtam. Inkább foszlós fehér kaláccsal.
0: Ennyi, hogy sehogy sincs szerencsém a találgatásban. Hát, azt álmodtad-e, hogy apuka bement az írószobájába, téged leküldött az udvarra, hogy ott játszogassál a tarkakavicsokkal.
1: Jaj, dehogy álmodtam, dehogy. Inkább azt álmodtam, hogy apuka kiült velem az erkélyre játszani.
0: Aztán mit játszottunk, Lilion virágom? Tán orrom belécski.
1: Jaj, dehogy az, dehogy. Szappan buborékot fújtunk. Ringót, lengőt, égbeszállót. Szép szivárvány színbe játszott.
0: Pannikának mindig olyan szerencséje van, hogy teljesedik, amit álmodik. Mire kibeszélgettük magunkat, akkorára már az asztalon várta a friss tejecske, meg a foszlós fehér kalács. Mikorra pedig a kalács maradékkal a cirmos cicát kielégítette, már kevertem is a pohárban a szappanos vizet, csak úgy habzott. Aztán belemártottam a pohárba egy szalmaszálat, és szép, lassan fújva kigömbölyödött belőle az első szappanbuborék. Akkora volt, hogy Pannika meglátta benne magát. Egyszerre csak odasompolygott a szomszéd ajtóhoz Vilmácska.
1: Bácsi, hajolj le, sudok valamit.
0: Mit súgsz, te csöpség?
1: Azt, hogy én is sejetnék olyan szépet fújni, mint te. Majd először én fújok talán. Mindig előbb a Panni, mikor én... Igenis, hogy előbb én. Én fújok előbb.
0: No, nem kell azért az egereket itatni, jót ebből mindkettőtöknek. Meglátjuk majd, melyik teké lesz a szebb. És mert Vilmácska a vendég, hát ő kezdi.
1: Bácsi, ez nem jó. Ég a padlás szája.
2: Ó, te! Úgy kell azt mondani, hogy a száj padlása. Ugye, apuka, még nem is való ez a játék kislánynak?
0: Hát mit csináltál, Vilmácska?
1: Én...
2: A szappanos végével vette a szalmaszálat a szájába. Majd én megmutatom, hogyan kell. A szalmaszállal jól felkavarom előbb a vizet, aztán a szájamba veszem a szalmaszálat, így... Látod, és...
1: Így kell, ugye? Így kell. Úgy kell neked, Panika, úgy kell.
2: Nem is szép játék az ilyen.
0: Szép az, csak tudni kell a módját. Nem szívni kell a szalmát, hanem fújni vele a levegőt. Tündér szép Ilona kertjében se termettek olyan üvegalmák, mint amilyen szépeket én mutatok nektek. Fújtam is olyan szappanbuborékokat, hogy a kislányok szólni se tudtak bámulatukban. Az egyik fehér volt, mint a hó, a másik piros, mint a hajnal, a harmadik kék, a negyedik sárga. Meglátszott bennük az egész ház, a kert, az udvar. Még a tetőn ülő galambokat is látni lehetett bennük.
1: De szeretnék egyet hazavinni anyukámnak.
0: Vigyél, Vilmácska. Akár egész kötővel.
1: Na, ezt. Jó, szétpattant. Na, talán ez. Most is csak egy csepp víz majad belőle a kötőbe.
2: Az enyémben is csak egy-egy csepp maradt a gyönyörű szivárvány almákból.
0: Akkor más hasznát vegyétek a kötőtöknek. Hajtsátok föl vele a buborékokat a levegőbe, hadd szálljanak, hadd repüljenek.
1: Ez felmin a fecskefészet.
2: Ez beszáll a konyhára. Megnézi, készül-e már az ebéd.
1: Ez megijeszti a tetőn a cizmust.
2: Hát, ez a legszebb.
0: A legszebb buborékot magasra felsodorta a szellő. Csillogott, villogott a napsugárban, mint a szivárvány. Szállt sebesen egyre följebb, úgy, hogy utoljára már látni sem lehetett.
3: Sétálni megy Panka a búzamezőbe, pillangós papucsba, hófehér kötőbe. Dalolgatva ballag egyes egymagába, virágtestvérkéi, vigyázzatok rája. Simulj puha pázsit, lába alá lágyan, fütyülj neki szépet, te rigó a nádban. Légy a legyezője, te lapu levele, fecskefarkú pille, röpülj versenyt vele. Búzavirág szeme mosolyog rejátok, ne vessetek vissza rá, búzavirágot. Kakukkfű, az útját jó szagoddal hinsd be, bújj el lába elül, szúrós királydinnye. Ha a dűlő úton szegényke kifáradt, szagos podormenta, teves neki áll. Födjétek be zsáját dús leveletekkel, szelíd széki füvek, csillagfejtekkel. S őre a mezőnek szép jegenye nyárfa, te vigyázz rejája, csöndes legyen.

0: Jim Disznót csalogatni. Maszkó bácsi alig törölte meg a száját a véredét után, kifeküdt a napra egy kicsit szombikán. Már éppen lecsukódott a szem, amikor hallja, hogy két színege madár beszélget a feje fölött a bukvaágon.
1: Csin, csin, csin, csin, csere! Mi az újság erre?
2: Nincs erre, nincs erre, nincs erre! Ami van is, kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér! Medvén lovagol a sindisznócska.
0: Nosza úgy felugrott erre az újságra Maszkó bácsi, mintha egy kaptár méhecske csípte volna meg.
3: Hey, brumm, mordézom atta! Mit locsogsz, színege húgom? Mindjárt hátra kötöm a sarkadat.
2: Szörnyű a szél, míg el nem áll, Maszkó bácsi. Hanem én nem érdek ám meg tőled. Sündisznócskától hallottam.
1: Ő mondta, hogy medvén szokott lovagolni. Belevessen száll.
3: No, majd beszélek én a fejével. Csak várjatok vissza. Ide hozom a rossz portékát. Előttetek vallja majd be, hogy nem mondott igazat.
0: Nagy dörmögbe ballogott el Maszkó bácsi az erdőtérre. Ott lakott a sündisznócska föld alatti kastélyában. Most éppen kint ült a küszöbön. A tüskéjét fésülgette egy nagy fenyőtobozzal, ahogy meglátta a medvét, már messziről hújjongatott elébe.
4: Isten hozta, bátyám uram! Jaj, de örülök, hogy látom, hogy mint szolgál, drága egészséget.
3: No, csak hagyd el ezt az édes kis beszédet. Volna egy kis számadásom veled.
4: Ráérünk, Maszkó bácsi, arra is. Tessék előbb falatozni valamit. Van egy kis béka, becsináltam maradék egér pecsenyét.
3: Hiába pergeted úgy a nyelved, te szeleverdi! Azt mondd meg inkább, mióta szoktál te medvén lovagolni?
4: Jaj, de tréfás kedve van uram bátyámnak. Hát már hagy lovagolnék én medvén, amikor azt se tudom, hogy mi az a lovaglás.
3: Nagy kópé vagy te, öccse! Te mesélted a cinegének, hogy én rajtam szoktál lovagolni?
4: Én? Azt se tudom, micsoda Isten teremtés az a cinege.
2: Hiszem azt, hogy ez?
3: Ne bomolj, lánchorda, mert mindjárt megrázom a füled! Hanem most rögtön jössz velem a cinegéhez, és a szemébe mondod, te nem mondtad, hogy medvén szoktál lovagolni.
4: Megyek már, Maszkó bácsi, megyek, ahová parancsolja, csak a fülemnek. Adjon
0: végig. Előbaktatott a medve, mellette gurult a sündisznócska. Nem mert szólni szegényke egy mukkot sem. Csak a szeme villogott, hogy merre lehet elinalni. Egyszer csak kapta magát, lemaradt, begurult a bozótba. De a medve, hogy nem hallotta a csörtetést maga mögött, mindjárt visszafordult.
3: Brum, hol bujkálsz már megint, te kis gomolyam?
4: Jaj, Maszkó bácsi, nem győzöm én már a menést. Vegyen fel egy kicsit a hátára.
3: Hátamra? Hát még mit nem? De ha nem bír tovább jönni, akkor én maradok szégyenben a cinegék előtt. Ha nem bírod tovább, hát nem bánom. Gyere! Viszlek egy kicsit a hátamon.
0: Most már így mentek tovább. Ahogy mendegélnek, egyszer csak megint megszólal a sündisznócska.
4: Jaj, Maszkó bácsi, ez így nem lesz jó. Így én innen leurulok, aztán kitörik a nyakam. Pedig kár lesz érte, mert csak ez az egy van. Engedje meg, hogy ide erősítessem magam.
3: Nem bánom, de csak szaporán hékás, mert várnak a cinegék.
0: Az erdőben leszakajtott sündisznócska egy hosszú hajlékony állat. Azt a medve szájába tette, mint ló szájába szokták az ablát. A két végét meg a kezébe vette, mint a kantárt. Így mentek egy darabig. Egyszer csak megint gondolt egyet sündisznócska.
4: De sajnálom én magát, lelkem, Mackó bácsi, hogy úgy csípika legyek.
2: Mit szólna hozzá, ha elhajtogatnám őket egy magyarófa veszővel?
3: Az jó lenne, azt nagyon jól tennéd, öcsikém.
0: Sündisznócskának se kellett több biztatás. Letört egy magyarófa suhogót, és olyanokat húzott vele az urabátyja fületövére, hogy az csak úgy sajgott.
3: Hajna, bajcsém, itt van vagyunk már. Na, híres cinegék, merre vagytok? Most várjuk el, ki mondott igazat?
5: Nini, itt jön sündisznócska medvehátom.
2: Hogyan oda lovat sündisznócska?
5: Medve lónak párja nincs.
2: Kihő, medve koma, sündisznócska hátassul a
0: Szegény rászedett mackókoma, lehajította sündisznócskát a hátáról, és nagy szégyenletében úgy bebújt a barlangjába, hogy tavaszig hír se jött felőle. Sündisznócskának pedig soha életében nem esett még olyan jól a béka becsinált, meg az egér pecsenye, mint akkor.

0: a cineget viszik. Bízat régen volt, mikor én életemben először álmodtam sarkantyós csizmával. De még most is sírhatnékom van, ha rá gondolok, hogy milyen rossz volt abból a gyönyörű álomból fölébredni.
1: Mit álmodtál, szentem? Hogy így potyognak a könnyeid, melyet még ez a friss lángos se tud elállítani.
2: Hely, édesanyám! Ha én nekem sarkantyús csizmám volna.
0: Édesapám éppen ekkor lépett a szobába. Nyakában volt a csíkos tarisznya, vállán a nyitókapa, indulóban volt a szőlőbe.
3: Na gyerekem, jössze velem hernyót szedni.
1: Nem szeret ez már menni sehová, csak ahol sarkantyús csizma terem.
3: Na, az pedig éppen a szőlőben terem.
0: De már akkor fogtam is a kezét, húztam is kifelé az ajtón, hogy el ne vigye valaki a sarkantyús csizmát, mire kiérünk. Egy nyúlugrással előbb értem ki, mint apám. Kíváncsian néztem körül. A fenyigék még aludtak a homok alatt, de a barackfák már fölébredtek, föl is öltöztek menyasszony ruhába. A virágokon jókedvűen zümmögtek a méhek, hanem sarkantyús csizmát sehol nem láttam.
2: Apa, melyik fa termi a sarkantyús csizmát?
3: Mindjárt, gyerekem, mindjárt. Na, gyere csak ide! Látod, itt a szőlő végében a körtefa. A tetején látod-e ott azt a színege fészket?
2: Látom, apám, ott fenn a fán.
3: Na hát, abban van a te sarkantyús csizmád.
2: De nekem nem cinegének való csizma kellene ám.
3: Nem is az lesz az, fiam. Igazi legénynek való csizma. Csukaorrú, magas sarkú, csikorgó talpú csizma lesz.
2: Sarkantyú is lesz rajta?
3: Arannyal futtatott rész sarkantyú.
2: Hiszen belenézhetek én abba a fészekbe.
3: Akkor rajta, fiú! Én közben megkerülöm a szőlőt.
0: Elkezdtem mászni föl, mint a mókus. A cinege varga meg abban a pillanatban röppett ki a fészekből. Néztem utána, szerettem volna megszólítani, de aztán jobbat gondoltam. Tovább másztam, majd leszédültem. Végre belenézhettem a takaros kis fészekbe. De ott négy pici-pici tojásnál nem volt egyéb.
2: Ez egyszer április járatott velem, apám.
0: Aztán úgy elfutott a pulyka méreg, hogy belemarkoltam a fészekbe, kiszedtem a tojásokat és egyenként a fához vertem őket. Épp az utolsó locsant...
3: Vigyázz te, kárt ne tégy a fészekben!
2: A fészekben nem tettem kárt, csak a tojásokat törtem össze.
3: Na... Oda is van akkor a sarkantyús csizma. Hány tojás volt a fészekben?
2: Négy.
3: Abból lett volna négy cinege fiók. Az mind megevett volna naponként 50-50 hernyót. Tudod-e hány hernyó az?
2: Az minden nap 200 hernyó.
3: A fiókákat az anyjuk körülbelül 30 napig etette volna. Tudod-e mennyi az a 30-tól 200 hernyó?
2: 30-szor 200 az sok, nagyon sok.
3: De ezek már nem esznek meg egy hernyót se. Majd esznek ő helyettük a hernyók. Tudod-e mit?
2: Gyümölcs, ha virágot.
3: Mégpedig minden hernyó minden nap egy virágot. 6000 hernyó, 6000 virágot. 30 nap alatt 180 000 virágot. Abból alma, körte, cseresznye lett volna. Abból kiárultuk volna a sarkantyús csizmára valót.
0: Ebben a percben hazaérkezett a cinege madár. Sose felejtem el jajveszékelését a kifosztott fészek körül. Ma is jobban fáj a szívemnek, mint az, hogy akkor egyszer lett volna sarkantyús csizmám az életben. És azt is megették a hernyó.

0: Kerek erdőn innen, kerek tón túl, kerek dombon, kerek kunyhó. Abban lakott Petykó meg Magykó. Petykó a leggazdagabb úr volt 9 puszta faluban. Volt neki egy pár lyukas bocskora, egy lyukas süvege, meg egy bőre nincs szőre ment lyukas subája. Magykó a világon a legbölcsebb szolga volt, ahol maga volt. Ha melege volt, kifeküdt a napra, ha eső szakadt, kiállt a csurgásba. Egyszer, ahogy heverésznek a vadkörte alatt a kerekerdőben, nagyot sóhajt Petykó.
1: Baj, baj, Magykó.
2: Bízig az az, Petykó.
1: Meguntam már a vadkörtét, Magykó.
2: Nekem is elvásott a fogam a kökénybe, Petykó.
3: Kis tejbe kás a Magykó.
2: Mazsol a szőlővel, Petykó.
4: Mit javasz, Magykó?
2: Házasodj meg, Petykó.
4: Kit vegyek el, Magykó?
2: A Dióbél király lányát.
0: Petykó egyszerűbb a talpra ugrott, fölhúzta a lyukasbocskort, fejébe nyomta a lyukas süveget, bálára kanyarította a lyukas subát, úgy indult el megkérni a Dióbél király kisasszony.
2: Miért hallgattál el ilyen hirtelen, Petykó?
1: Kis mise, nagy mise, nem lesz abból semmi se, édes szolgám.
2: Miből, kedves gazdám?
1: Nem adják nekem a király kisasszonyt, Magykó.
2: Miért ne adnák, Petykó?
1: Szegény vagyok, csúnya vagyok, igen, nagyon rongyos vagyok.
2: Oda se neki, Petykó, míg engem látsz. Neked csak arra legyen gondod, hogy dicsérd magad. A többit bízd én rám. Ne félj, okos ember az én apám fia.
0: Petykó neki vidámodott a biztatásra, és olyan kedve kerekedett, hogy Magykóval együtt nótára gyújtott.
5: Lány nézőbe kutyagolunk, sárba vízbe gyalogolunk, intól jövünk visszafele, aranyból lesz a kereke, lovunk lábán nyilván patkó, hely nagyúr lesz Petykó, Magykó. Lány nézőbe kutyagolunk, sárba vízbe gyalogolunk.
0: Addig dúdolgattak, hogy utoljára a sárgarigó is megtanulta a nótájukat. Ő továbbadta a kakuknak, a kakuk a gerlicének, és mire a Dióbél király palotájához értek, már a kenderkakas is így köszöntötte őket a márványkerítés tetejéről. Aranyhintó, gyémántpatkó, Isten hozott, Petykó, Magykó!
2: Ha, magunk is igyekeztünk azért, és úgy neszelem idejében érkeztünk. Amint látom, éppen délebédnél ülnek az uraságok.
0: Az öreg Dióbél király úgy nyelte a lében főttet, hogy a kanál is majd leszaladt vele. Oldalánál pedig ott ült a király kisasszony. Nátszál nem karcsú, hó nem fehérebb, hajnal nem frissebb, napsugár nem ragyogóbb nála. Hát még mikor megszólalt.
6: Mi áradban vagytok, szegény vándorló legények?
2: Ha, nem azok vagyunk, mi töröm az úzáját. Jó szándékkal nézzük körül a háztáját. Ne keresd, herceg, az én gazdám. Petykó, magam a szolgája, azaz okos Magykó.
0: Hely, lett erre sürgésforgás. Három inas is igyekezett az ála alá kötni Petykónak a szalvétát, de Magykó mindent taszigálta őket.
2: Há, már csak magam szolgálok kisgazdámnak, csak úgy, mint otthon. Beszélj már, mamla.
1: Uram királyom, ne szóljátok meg, rongyos gúnyám, van ám nekem otthon különb is. Oh,
2: hogy van-e? 10 mente, 100 bunda, 1000 hálóköntös, ki bíbor, ki bársony. Kelmélyesen látszik az arany meg ezüst paszománytól. Hát még az a sok asszonyi gúnya. Csak éppen asszony kellene hozzá.
7: Hely, édes lányom.
1: Azért se vegyetek ítéletbe, hogy gyalog jöttünk. Van ám otthon egy-két paripám.
2: Még hogy egy-kettő? Akkora ménes, hogy csak a legelője. 9 napi járóföld. Az istállóban meg az a szebbnél szebb, báránynál szelidebb sok hátas paripa. Csak asszony kellene, aki válogatna benne.
7: Hely, édes lányom.
1: Grácia, uram királyom, ennek a szolgának, amiért locsok fecseg. Ő a leghívebb emberem, azért hoztam magammal, otthon hagyva egy-két udvari cselédem.
2: Micsoda? Hisz annyi jött a kenyérpusztító, hogy egymás sarkát tapossa. Csak asszony kellene, aki rendbe tartsa őket.
7: Hely, hoj, hallod ezt, lányom?
1: Noha van kenyérpusztító, kenyér is van hozzá. Nem kell kölcsönért a szomszédba menni. Minden kikerül a magunk szegénységéből.
2: Még hogy kikerül. Álmában sem látta mását senki emberfia a mi vagyonunknak. Palotánk, mint az ürgelyük, várunk, mint a vakontúrás, kincsünk, mint a szemét.
1: Tisztelet, becsület a házigazdának, de neki katonája sincs annyi, mint nekünk koldusunk.
2: Csak asszony kellene a házhoz.
1: Azaz.
2: Aki meghallgatná az imádságokat.
1: Azaz.
0: A király köhenteni se tudott ámulatában, a királylány pedig a feje búbjáig virult. De Petykó nagy szemérmesen fűzte tovább a szót.
1: Bizony az én jó szívemre már annyira ráismertek a koltusok, hogy néha el kell bújnom előlük. Pedig az ilyen magamféle lovag nem igen szokott bújkálni.
2: Még hogy nem szokott? Hm? Hát mikor a múltkor mosdani hívtalak és ijedtedben úgy elbújtál a vadkörtök a hegyibe, hogy még tám ma is ott vagy, ha le nem csalogatlak egy marék kökénnyel.
0: Na lett is erre olyan nevetés, hogy elhallatszott még a hetedik határba is. Dióbél király kacagtában az asztalhoz vágta koronáját, a király kisasszony kiejtette a kezéből a sóskástálat, az inasok bukfencet hánytak, az ajtón állók tót ágastáltak. Magykó és Petykó pedig úgy elszaladtak, hogy tán még most is futnak, ha a lyukas bocskor le nem maradt a lábukról.

0: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy nagyon furfangos ember. Folyton a vásárokat bújtas, aki csak lehetett, jól becsapott. Egyszer elment a vásárba, vett ott egy bárányzsírsapkát. Utána bement a kocsmába, s készfogáskor a markába nyomott egy 10-es bankót a kocsmárosnak. Aztán nagy hangosan így szólt. Hozzon nekem egy iccebort meg egy pörköltet! Jó ízűen elfogyasztotta, és akkor fogta a báránybőr kocsmáját, jól a földhöz vágta, hogy csak úgy huppant a padlón. Kocsmáros úr, ki van-e fizetve az ebédem meg a borom? Kérdezte. De ki ám? Még több is, mondta a kocsmáros. Hát akkor hozzon még egy tányér pörköltet meg egy üvegbort, rendelkezett a furfangos ember. Mikor odavitte neki a kocsmáros, újra csak kapta a kocsmáját, jó huppanósan odavágta elé, és újra kérdezte. Kocsmáros úr, ki van-e fizetve? Ki ám? Bőven is, mondta hajlongva a kocsmáros. Vásár volt, tele volt a kocsma, sokan látták, milyen ügyesen fizet a kucsmájával ez az ember. Csak huppanik egyet a kucsma a földön, aztán volt tartozás, nincs tartozás. Látta ezt három atyafi is. Összedugták a fejüket, s így szólt az egyik. Meg kéne venni ezt a sapkát, te sógor. Menj oda hozzá. Kérdezd meg, mennyire adná, biztatta a másik. Oda is állított eléje, s megkérdezte, mit kóstál a sapka. Eladná-e?
1: Eladom én, elén, ha lesz, aki megveszi,
0: felelte neki.
1: Az ára meg, akár megveszi, akár meghagyja, nem kevesebb, mint 300 forint.
0: Az bizony sok.
1: Én meg olcsóban nem adom, egy krajcárral sem, erősködött a furfangos ember.
0: Összedugta fejére megint a három koma, és mivel jó ivó emberek voltak, így biztatgatták egymást.
2: Megéri, te megáll, ezután ehetünk, ihatunk, sógorom, aztán fizetés helyett csak föltöz vágjuk a kucsmánkat, s ki lesz fizetve minden. Tegyük meg közösen.
0: Így is történt. Összeadták a 100 forintjaikat, s beleszámolták Csalóka Péter markába a három ropogós százast a kucsmáért.
1: Na, én elmegyek, veszek magamnak egy másik kucsmát, mondta Csalóka Péter, s azzal otthagyta a három komát.
0: Azok meg rendeltek nyakra főre, sonkát, kacsasültet, marha pörköltet.

Mondja erre a harmadik. Add ide, sógor, mert te nem jól vágod, majd én föltöz vágom. Föltöz is vágta olyan tisztességesen, hogy a kucsma cafatokra szakadt. Ki van-e fizetve, kocsmáros úr? Kérdezte tőle magabiztosan. Nem is volt, meg nem is lesz, ha csak nem a kelmetek bugyellárisából, mondta nekik a kocsmáros. Hű, a gazember mindenségét annak a csalóka Péternek. Ez túljárt az eszünkön, de jaj neki, ha elkapjuk. Azonban hiába keresték a sátoroknál, a Laci pecsenyés asszonyoknál. Csalóka Péter már réges-régen a Duna mellett terelgette lopott marha csordáját. Találkozott ekkor Csalóka Péter három emberrel, akiknek igen megtetszettek a marhái. Honnét hozott ezt a szép csordát? Kérdezték tőle. Amint Csalóka Péter a víz mellett terelgetett, a marhák árnyéka éppen a Duna vizére vetődött. Nézzétek, onnét a Dunából hajtottam ki valamennyit. Ott is sétál néhány a szélén. Csak eredjetek beértük, s tereljetek magatoknak annyit, amennyire szükségetek van. Ketten be is lábaltak a Dunába, de a víz bizony hamar eláztatta őket, alig tudtak kikecmeregni. De a harmadik Péter után küldte a pandúrokat. Azok elfogták, s a bíróság elé állították. Már hangzott is az ítélet. Hogy többé senkinek ne árthasson ez a csavargó Csalóka Péter, be kell rakni egy hordóba, s ráborítani a hordó fenekét is, aztán meg bele kell hömbölgetni a Dunába. Hadd vigye el a víz erről a vidékről. Úgy is lett. Ott böcöllézett Csalóka Péterrel a hordó a Duna közepén. Úszott egyre lejjebb, míg egyszer csak meglátta egy ember a partról. Hű, te jó volna nekem ez a jókora hordó, csak ki tudnám magamnak valahogy kotorászni ebből a nagy Dunából, gondolta magában. Amint nézi, figyeli, egyszer csak mintha hangokat hallana. Körülnézett, de nem látott a parton senkit. Hát amint jobban figyelt, észrevette, hogy a hordóból jön ám a hang. Csalóka Péter kiabált benne. Ebb volt Budán vice ispán, ebb is lesz! Oda kiáltott neki az ember. Miket kiabál itt maga össze-vissza? Miért emlegeti a budai vice ispánt? Mert el akarnak vinni engem Budára vice ispánnak. Én meg nem akarok menni. Közben a víz a hordót a part felé sodorta. A parti ember kihalászta, s kiengedte belőle Csalóka Péter. Hallod-e, jó ember? Nem akarsz elmenni helyettem vice ispánnak Budára. Még a hordó is tiéd lesz ráadásul. Úgyis eleget dolgoztam én már életemben. Miért nem mennék el uraságnak? Mondta vidáman a parti ember, s már bele is telepedett a hordóba. Csalóka Péter lezárta, és behömbölgette újra a Dunába. El is indult a hordó Buda felé a Duna hátán. Csalóka Péter meg vígan fütyörészve ballagott tovább a parton. Egyszer csak egy malacfalkára akadt a parti erdőben. Nem látott mellette senkit, hát tovább terelgette a szép falkát. Már messze járt, amikor lódobogást hallott maga mögött. Gyorsan a sűrűbe hajtotta a falkát, maga meg keresett a parton egy nagyon megdőlt, görbe fűzfát. Alált, mintha azt tartaná. Még nyögött is hozzá, mikor melléje ért a két lovas pandúr. Hé, atyafi! Szóltak hozzá, csak úgy lóhátról. Nem láttál erre egy falka malacot, meg azt, aki terelgette őket? Dehogy nem, hát hogy ne láttam volna, felelte Csalóka Péter. Bizony régen volt az már, azóta biztos be is ér már lassan a városba. No, akkor utána, adta ki a parancsot a nagyobbik bajszú pandúr. Arra hiába mennének, kiáltotta Csalóka Péter. Úgy sem érhetnék már utol, de én tudok egy rövidítő utat. Én még fülön tudom csípni a gézengúzt, ha lovat adnak alám, meg ha a dolgomat elvégzi valaki helyettem. Aztán mi a te dolgod, mondd csak. Látják, hiszen ezt a görcsös fűzfát tartom, hogy ki ne dőljön. Ha ezt tartják helyettem, visszahozom én erre a helyre a falkát, tolvajostól. Alált hát a két bajszos pandúr a ferde fűzfának, és nekivetették a hátukat. Csalóka Péter meg felpattant a fényes szőrű, gömbölyű kis pandúrcsikóra, és úgy elvágtatott a két pandúr mellől, mintha ott se lett volna. Amint az úton egy tó mellett vitt el az útja, beleugratott a szélébe, hogy ott maradjon a lovának a patkónál. A lova farkából meg levágott egy pamacsra valót, és egy kampós fával leszegelte a tó fenekére, hogy csak egy kis csücske látszott ki a lófaroknak. Aztán vidáman benyargalt a városba, eladta a lovat, gyalog poroszkált vissza a pandúrokhoz.
Azok bizony most is a Ferde fűzpárt támogat.

0: Nem is mertek elmozdulni mellőle, féltek, hogy kibőr. Mikor Csalóka Pétert meglátták, már messziről kiabáltak neki.
1: Hol a falka? Hol a tolvaj? Hová tetted a lovamat, te csavargó? Ne szidjatok, pandúrok!
0: Kezdte Csalóka Péter.
1: Majdnem a fogamat is ott hagytam, értetek? Nem értem bizonyutól a falkát se a terelőjét, mert megbokrosodott az úton a lovam, s beleugrott egy tóba. Ha nem hiszitek, nézzétek meg magatok.
0: El is mentek oda a pandúrok.
1: Na, kapaszkodjatok bele jól a lófarkába, hát ha ki tudjuk még húzni,
0: mondta nekik Csalóka Péter. Bele is markoltak, és neki feszültek.
1: Egyszer csak kicsúszott a lófarkának a darabja, s mind a ketten beleestek a pocsétába. Csupa iszap meg locspocs lett a ruhájuk, őket nevette mindenki, aki arra járt.
0: Így járt túl a pandúrok eszén Csalóka Péter. Maga meg visszament a malac falkájáért, s a városban jó pénzét adta el.

0: Čau.
1: Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, és ma a 136 éve született Móra Ferencre emlékeztünk egy kakukk tojással. A végén a Gergulics Inasában emlegetett Csalóka Péterrel. További jó tilosozást!

0: Mert mi lesz ezután?
1: Kell takarul.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Kell takarul.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takarul. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősebb. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
1: Jó.
8: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takarul. Kell takarul. Kell takarul.

0: A világ legkisebb szerelme. Rádiókarikatúra.
1: Írta Gyárfás Miklós. Halló, drágám, már kiöntöttem a teát.
2: Mindjárt.
1: Olyan furcsa a hangod, szívem. Csak nem vágtad meg magadat borotválkozás közben?
2: Ó, dehogy.
1: Indulnod kellene, és még nem is reggeliztél.
2: Ó, drágaságom, iszonyú dolog történt.
1: Szent Isten szívecském, azonnal nyisd ki a fürdőszoba ajtaját.
2: Nyitom, szerelmem. De csak akkor gyere be, ha a legrosszabbra is elkészültél.
1: Ne rémíts meg, ha így beszélsz, nem merek benyitni.
2: Akkor nem tehetek mást, magam tárom ki az ajtót.
3: Itt vagyok.
2: Nyisd ki a szemed, én állok előtted, a férjed.
1: Nem.
2: Becsület szavamra mondom, hogy engem látsz.
1: Hát nem lehetsz egy fejjel alacsonyabb magadnál.
2: Én is azt mondom, drágám, nem lehetek, de az vagyok.
1: Tegnap este óta egy fejjel kisebb lettél.
2: Ez történt.
1: Életem, nagyon szépen kérlek, hagyd abba ezt a hülye viccet, és húzd ki magad.
2: Nem tudom. Teljesen kihúzott állapotban
1: vagy. Hát hiszen a te magasságod 185 centi.
2: Ő csak volt. Az előbb mértem magam a fürdőszoba ajtó félfáján, pontosan 160 vagyok.
1: Azt akarod mondani, hogy az éjszaka folyamán 25 centit összementél?
2: Igen, méghozzá arányosan. Mindenem összement.
1: Uramisten!
2: Nézd meg, a nyakam lötyög a gallérban, a kezem alig látszik ki a manzsettából, és a nadrágom dereka a mellem ér.
1: Meghalok!
2: Nekem is ez volt az első gondolatom, amikor reggel megpillantottam magam az állótükrön. Sokáig haboztam, hova tegyem a borotva pengét. Készülékbe, vagy a torkom.
1: Ne fogtasd!
2: Ne aggódj! Amint látod, megborotválkoztam, és a fejem a nyakamon. Ne sírj, drágám, az ember 160 centisen is ember. Ha szeretsz, így is szeretni fogsz.
1: Hiszen tudod, hogy te vagy mindenem.
2: Majd megszokod az új méreteimet. Különben, ha jól meggondoljuk, én tulajdonképpen túl magas voltam hozzá. Talán nem is baj, hogy ezentúl valamivel kisebb leszek.
1: Te már is beletörődtél abba, hogy törpe vagy.
2: Nem vagyok törpe, csak alacsony vagyok.
1: De hát hova tettél magadból 25 centit?
2: Azt hiszed, hogy én csappantottam meg magamat?
1: Hát valahol csak lennie kell a 25 centinek.
2: Édes kicsi szívem, gondold meg, mit beszélsz. Próbáld reálisan mérlegelni a helyzetet, és rájössz, hogy itt valami csoda történt. Ez csak a természet különös játéka lehet. Bizonyos vagyok benne, hogy az emberiség történetében először fordulok elő.
1: Büszke vagy rá, hogy összementél?
2: Ó, megint félreértesz. Ahogy gondolkozom, valamint azonnal félreértesz.
1: Mondd, nem érzed rosszul magad? Nem szédülsz? Nincs hány ingered, vagy ilyesmi?
2: Nincs, csak szokatlan vagyok magamnak.
1: Mégis mitől mentél össze?
2: Erre nincs magyarázat.
1: Az lehetetlen.
2: Nem tudom, mire célzol.
1: Ha kiderül, hogy mi váltotta ki ezt a természeti csapást, reményünk lehet rá, hogy visszaállítsuk eredeti méreteidet. Az a professzor, aki a Cserford elején lakik, tavaly valami növekedési felfedezésért kapott Nobel-díjat. Most már úgyis elkéstél a bankból, azonnal elviszlek hozzá, szívem.
2: Nem, én nem akarok beavatkozni a természet titkaiba.
1: Inkább 160 centi maradsz.
2: Igen.
1: Szent Isten!
2: Mi történt? Csak nem.
1: De, igen, megint kisebb lettél valamivel.
4: Nem látok okot aggodalomra, asszony. A röntgenképek tanúsága szerint az önférjének csontrendszere és belső világa példás harmóniában van a test magassággal.
1: Professzor úr, 3 éve házasodtunk össze, imádjuk egymást. Ő 34 éves, én 27. Fiatalok vagyunk, és most mindennek vége.
4: Asszonyom, hangsúlyozom, Nem értelem, minek van vége.
1: Őszre vártuk a férjem igazgatói kinevezését a hitelosztályon, és szegényké most itt áll ezzel a termettel.
4: 160 centi testmagassággal, asszonyom. A történelem során többen ültek uralkodói trónuson is. Nem látom be, miért ne foglalhatná el a férje a hitelosztály igazgatói székét.
2: Mély hálával köszönöm a szavait, professzor úr. Lelket öntött belém. Magam is azt hiszem, hogy új és szerényebb formámban sem fogok kudarcot vallani a társadalomban.
1: Ó, drágám, ezek csak ábrándok. És ha tovább kisebbedel?
4: Nem kisebbedik tovább, asszonyom.
2: Látod, otthon is pánikba estél. Uralkodnod kell az idegeiden, drágám. 160 vagyok és kész.
1: Vagyis a professzor úr szerint a férjem elérte a minimumát?
4: A rendes test magasságát érte el, asszonyom.
1: De hiszen tegnap még
4: beteg volt a férje, asszonyom.
1: Úgy érti, hogy a 185 centis magassága...
4: Igen, a 185 centis magasság a férje esetében kóros megnyilvánulás volt. A kedves férje elég pillantást vetni rá. Született alacsony ember. Csak hát megnőtt. Rendellenesen magas lett.
1: A 185 centis magasság azért nem nevezhető rendellenes meg, professzor.
4: Másoknál. Az alapjában véve magas embereknél. Ha például egy 2 méteres óriás csak 185 centi magas, akkor kifejezetten alacsonynak tekinthető. Viszont, ha egy 160 centis dugó 185 centire nyúlik, akkor beteges túlnövéssel állunk szemben. Valószínűleg gyermekkori hormonzavarok következménye volt, szerencsétlen régi magassága. Most ezt a gyermekkori betegséget végre kinőtte.
1: Kinőtte?
4: Elnézést, ha nem a legmegfelelőbb kifejezést használtam, de az a fontos, hogy a férje végre akkora lett, amekkora a természetes mérete. Gratulálok, uram.
2: Köszönöm, professzor úr. Most már én is úgy érzem, hogy újjászülettem, mintha végre megtaláltam volna az ideális magasságot.
4: Örülök, hogy ilyen hamar felismerte életének a szerencsés fordulatát. Bizonyos vagyok benne, hogy ön a kóros elváltozás idején nem volt ilyen gyors felfogású.
2: Az események előtt valóban nem értettem volna meg mindent.
4: Az az érzésem, hogy ön előtt most nyílt meg igazán az út az érvényesülés felé. Nem lepődnék meg, ha a legközelebbi években bankelnöki székéből, ugrana le üdvözlésemre, tisztelt barátom.
1: Örülök, hogy eljöttünk a professzor úrhoz, most már én is másként nézem a jövőt. Látod, szívem, nem akartál eljönni.
2: Nem is tudom, mitől féltem. Hiába, nők mindig okosabbak a férfiaknál. Nem igaz, professzor úr?
4: Ezt eddig nem vettem észre.
2: Nem?
4: Igaz, hogy 40 éve nem tudtam rászánni magamat, hogy nőkkel foglalkozom. Minden esetre érdekes kérdést vetett fel. Lehetséges, hogy megnősülök, és akkor majd utána nézek a dolognak.
2: Csak olyan nőt tessék elvenni, mint az én feleségem.
1: Ó, kicsikém! Na hát, milyen kényelmes így puszilgatni téged! Tudja, professzor úr, azelőtt lábujjegyre kellett ágaskodnom, ha meg akartam csókolni.
4: Lám.
1: És most szerelmesebb vagyok, mint valaha. Korom sötét van itt. Szívecském, alszol? Miért húztad le a redőnyt? Nem akarsz kijönni az erkélyre? Olyan szép odakint, ezüst színű a hold, mint az emlékeink, mint a tenger akkor hajnalban, amikor először csókoltál meg, vagy a hó azon az éjszakán, amikor... Ide ülök egy kicsit az ágyad szélére, jó? Nem felelsz? Ha nem akarod, hogy melléd bújjak, akkor megsimogatom a hajadat. Hol a fejed?
3: Üres. Halló! Te sem feküdtél le, szívem? Kit vagy a fürdőszobában?
1: Jaj, ez mi a kezemben? Ez a... Egy egér bújt a hálóingedbe. Most szaladt ki a tenyerem alól. Agyon ütem!
5: Ne is! Ne megír! Én vagyok! engedj ki az ujjaid közül, nagyon szorítasz.
1: Szívem.
5: Drágám.
1: Nem.
5: De igen.
1: Ekkora lettél?
5: Arra ébredtem néhány pillanattal ezelőtt, hogy valami rettenetesen nyom. A hálóingem monogramja volt. Most is alig kapok levegőt a vászon alatt.
1: Felgyújtom az asztali lámpát. Most meg alig látok a fénytől. Hol vagy?
5: A hálóing ujjából mászok kifelé.
1: Várj, várj, segítek. Szétnyitom a manzsettát. Gyere, gyere.
5: Végre. Kín vagyok.
1: Drága gyönyörűségem. Hiszen te nem vagy több 10 centinél.
5: Ne nézz rám, könyörgök. Vedd le rólam a tekintetedet.
1: Miért?
5: Mesztelen vagyok.
1: Soha nem láttalak ilyen csinosnak. Minden sokkal szebb rajtad, mint amilyen életnagyságban volt.
5: Szívem!
1: Borzasztó, miket beszélek, de annyira magával ragadott a szépséget, hogy megfeledkeztem a katasztrófáról.
5: 10 centi vagyok, nem akarok tovább élni. Keres egy kombosít, és ölj meg!
1: Hallgass! Ha egy csöppet szeretsz.
5: Csöppet? Hogyan is szerethetnélek másképpen?
1: Ide térdelek az ágyat elé, megcsókolok ezeket a bindul kis lábaidat. Imádlak, imádlak.
5: Fázom!
1: A tenyerembe veszlek, megmelegítelek.
5: Ne nyújj hozzám! Ez olyan megalázó, és nem akarok mesztelenül a tenyeredben lenni. Úgy érzem magamat, mint egy kis állat lennék.
1: Kics vágy, ráborítom a zsebkendőmet, így. Szépen összekötözöm a válladnál. Most csinálunk rá egy pár redőt, és már is olyan vagy, mint egy kis görög. Egy miniatűr Heraklész.
5: Nem vagyok Heraklész. Nem vagyok 10 centis görög. Én csak egy hűtlen alak vagyok.
1: Hűtlen?
5: Az.
1: Mihez lettél hűtlen? A társadalmi eszmédhez?
5: Nem.
1: A bankhoz? Csak nem követtél el valami meggondolatlanságot?
5: Hozzád lettem hűtlen, szívem!
1: Nem hallom, mit mondasz. Beszélj egy kicsit hangosabban.
5: Nem tudok, hiszen már így is torkom szakadt távol arcitól.
1: Akkor közelebb teszlek a fülemhez, ide ültetlek a vállamra. Ne félj, drágám, kapaszkodj a fülcipámba.
5: Te olyan jó vagy hozzám, hogy sírni tudnék.
1: Húzódj még közelebb a fülemhez, és beszélj, mit mondtál az imént?
5: Megengedett, hogy előbb megcsókoljam a cimpádat.
1: Csókolj, drága.
5: Már csókolom.
1: Nem érzek semmit.
5: Ennél nem tudok nagyobbat csókolni.
1: Most érezte, nagyon jó volt, mint egy virágporzóra ért volna a cimpámhoz.
5: Pedig haraptam is.
1: Harapta?
5: Kétségbeesésből, szenvedélyből. Mit nevetsz?
1: Csiklandozod a fülkagylómon.
5: Úgy látszik, nagyon belehajoltam.
1: Várj, megigazítlak, így. És most halljuk, pici Heraklésze. Mit mondtál az imént, amit nem hallottam?
5: Nem tudom még egyszer kimondani.
1: Nagyon rossz.
5: Nagyon.
1: Akkor ne mondd, drágám. Na, le akarsz jönni a fülem mellé?
5: Nem. Jó. Mégis beszélek, kis cicám.
1: Jól esik, hogy kis cicádnak szólítasz.
5: Nem találod nevetségesnek egy egértől?
1: Nem. Most még jobban esik, ha becézel, mint azelőtt. Merésznek hat, férfiasnak.
5: Rettenetes.
1: Ne gondolj másra, csak arra, hogy szeretlek. hogy nő igazán szeret, ha nem játék és nem képmutatás a szerelme, akkor semmi sem pusztíthatja el az érzéseit.
5: Semmi?
1: Semmi. Ebben van a mi halhatatlanságunk.
5: Az sem, ha nem tudom kimondani ezt a szót.
1: Az sem.
5: Nem is tudod, mit akarok mondani.
1: Mindegy, akármit mondasz, csak egyet válaszolhatok. Szeretlek.
5: Akkor is, ha nem vagyok érdemes rá.
1: Akkor is.
5: Akkor is, ha...
1: Akkor is, ha egy centi lennél, akkor is.
5: Irtózatos.
1: És ha most kimondom a szívem egyetlen titkát, ha nem szeretnélek, nem tudnék tovább élni.
5: De az égszerelmére mit szeretsz rajtam?
1: Nem tudom. Ez éppen olyan megmagyarázhatatlan, mint az, hogy te ilyen kicsi lettél. Az emberi élet tele van csodával. Az én csodám te vagy. A szerelmem.
5: Iszonyatosan szégyellem magam.
1: Miért?
5: Mert szerelemre méltó. Örök értékeket látsz bennem.
1: Én soha nem láttam benned különös értéket, szívem. Sem a gondolkozásodban, sem a jellemedben nem találtam nagyságot vagy eredetiséget. Nem túloztam el egyetlen tulajdonságodat sem. Sem a jókat, sem a rosszakat. Ugye most már érted, mennyire szeretlek?
5: És akkor is szeretnél, ha...
1: Na, ne gyötör magad ezekkel a feltevésekkel.
5: De ha hűtlen lettem volna hozzád...
1: Tessék?
5: Igen. Felelned kell erre a kérdésemre is. Ha hűtlen lettem volna hozzád, akkor is szeretnél. Ugye nem? Ugye nem? Ugye? Akkor megvetnél, mint egy férget?
1: Akkor is szeretnél. Megcsaltál?
5: Meg! Én szerencsétlen!
1: Mikor?
5: 3 nappal ezelőtt. Akkor sújtott rám a végzett keze. És amikor eljöttem attól a nőtől, elkezdett gyötörni valami.
1: Lelkiismeret furdalás?
5: Nem. Nem lelki gyötrelem volt. A végtagjaimban, a hátamon, a vállamon éreztem. Mindenem szúrni kezdett. Nem tudom leírni azt a kínzó érzést. Úgy látszik, akkor kezdtem kisebbedni.
1: Rohadt alak voltál.
5: Utolsó szemét.
1: Ha aznap bevallod, amikor még megvolt a teljes hosszúságod, lelőttelek volna, vagy megmérgezlek. Piszkos disznó voltál.
5: Most is az vagyok.
1: Már nem vagy az.
5: Nem. Nem akarsz agyonlőni, vagy megmérgezni?
1: Ugyan. Mennyi méreg kell egy 10 centis hűtlenhez?
5: Úgy látod, aljasságom is eltörpül velem együtt.
1: Olyan kicsi lett, mint te. Nem mérhető emberi mértékkel.
5: Nem haragszol.
1: Olyan parányi harag van bennem, ami inkább megbocsátásnak nevezhető.
5: Akkor hát nem tekintesz többé embernek, csak egy izének, egy lénynek.
1: Félreértettél. Lehet, hogy nincs rá magyarázat, de én most tele vagyok fájdalommal. Azért, mert most éppen akkora vagy, te szegény, mint azelőtt a nemzőkéd.
5: Ez borzasztó.
1: Ne sírj.
5: Hát ez lett belőlem.
1: Szeretlek.
5: Élni szeretnék.
1: Ne félj semmit, még így is boldogok lehet.
5: Nem érdemlem meg, hogy ilyen jól így hozzám.
1: Ez nem jóság, te szamár.
5: Jó élni, így is, hogy az ember alig van. Milyen szép egy ilyen táj. Lent a mélyben a szőnyeg mező, A lángoló bíbor is sárga színözön, a párnák hófötte csúcsa, és fönt, a magasban a csillár szikrázó csillagvilág.
1: Költő lettél?
5: Élek.
1: Tulajdonképpen miért csaltál meg?
5: Már nem is tudom.
1: Úgy hazudsz, mintha 185 centi lennél.
5: Igazad van. Kimondom a szintiszta igazat. Ezt soha nem tudtam volna megtenni, amíg igazi ember voltam. De most, mint Erdei Manó, vagy minek is nevezzem magamat, most úgy mondom ide a fület kagylójába, mint életem legszörnyűbb vallomását. Édes szerelmem, én téged nem kívántalak.
1: Mondd, drága, mondd.
5: Nem is gondoltam rád, amikor őt öleltem.
1: Folytasd, kis szívem.
5: Nem szerettem azt a másik asszonyt sem.
1: Persze, hogy nem szeretted.
5: Csak kellett.
1: Értem.
5: De most már nem tudnám megtenni.
1: Ebben biztos vagyok, szívem.
5: De most, ahogy itt állok a füled mellett, most látom, hogy milyen csodálatosan szép vagy. Mintha a Szent Pál kupolája alatt lennék fönt a magasban, egy angyal arca mellett. Eláraszt a szemed kéksége, és alattam az az iszonyatos mélység.
1: Te csak ugyan megváltoztál, szíve.
5: Tagadhatatlan.
1: Előnyödre változtál meg, így kicsiben, mintha több tartalom lenne benned.
5: Drágám, én rettenetesen félek.
1: Mitől?
5: Hogy még ennél is kisebb leszek.
1: Ne bolondozz. Ennél kisebb már igazán nem lehetsz. No. Na, nem akartalak megbántani. Ne, ne sírj.
5: Nem azért sírok, drágám. Utazzunk el innen.
1: Hova?
5: Itt a fülcimpádba kapaszkodva kérlek. Utazzunk el Olaszországba. Valami zarándok helyre.
1: Zarándok helyre?
5: Ahol csoda történhet velem is. Visszakapom.
1: Hogy akarod? Reggel fölhívom a bankot, beteg vagy, és néhány napig nem tudsz a munkahelyeden megjelenni.
5: És délelőtt elutazunk?
1: El. Csak előbb megérdeklődöm, hol találjuk a legjobb kegyhelyeket.
5: Kitől érdeklődöd meg?
1: Annitól. Ő az egyetlen barátnőm, járt Olaszországban. Vele megoszthatom a titkunkat. Már megint sírsz.
5: Anninak egy szót se, drágám. Azt nem élném túl. Vele csaltalak meg.
1: Annivó! Látod, ő rá soha nem gondoltam volna. Elcsábított?
5: Nem.
1: Elcsábítottad?
5: Nem.
1: Akkor hogy történt?
5: Véletlenül találkoztunk Kensingtonban, és felugrottunk hozzájuk.
1: Csak úgy, minden előzmény nélkül?
5: Igen, csak úgy. Kicsit elbeszélgettünk, és aztán egyszer csak az enyém lett. Ne, ne, ne sírj egyetlen. Leesek a válladról.
1: Nem sírok. Pillanat gyöngeség volt. Önzés, kiábrándulás, szóval nem lényeges. Most az a fontos, hogy te megmenekülj. Az olasz utazási irodákban is tudnak felvilágosítást adni a kegyhelyekről. Most lefekszünk, drága. Ugye, együtt alszunk.
5: Nem fogsz agyon nyomni.
1: Dehogy. Én bebújok a hálóingedbe, téged pedig beteszlek az ing felső zsebébe. Így, mint ő. Te szegény, szegény kis szerelme. Jó éjszakát. És milyen vizeket ajánl, főtisztelendő nővér, kérem?
6: Attól függ, milyen betegségről van szó, asszonyom. A nagy forgalomra való tekintettel szakosítani kellett a szentjeinket. Gyomorbetegségekre Szent Benedek kutyát ajánlanám a fasor végén. Lent a lépcsőzet alján torok, epe, vese, asztma bántalmakra Szent Lukács 4 forrása található. Idegi eredetű panaszokat nagyon gyorsan szüntetnek meg Boldog Katalin ülőfürdői.
7: Én a test egész izomzatát érintő összehúzódás esetére keresek valamit.
6: Az ízületi szentek a rózsakert utáni területen találhatók, 6 medence karra, lábfejre, derékra, nyakra, térdre és egy általános.
7: Az általánost szeretném.
6: Az általánosban teljesen meg kell merülni. 10 perc állás a vízben, ennek az időnek megfelelő ima hosszal.
7: Köszönöm a felvilágosítást.
6: Kérem, csak egy beszabott fürdőruha használható.
7: Azt hoztam, főtisztelendő nővér, és még csak azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e az általános vízből külön egy befőttes üvegre valót is kapni?
6: Lehet, de a fürdő területéről nem szabad kivinnie. Inni akarja?
7: Természetesen.
6: Isten vezérelje.
7: Fogadja hálámat, főtisztelendő nővér.
6: Asszonyom, itt felejti a retiküljét.
8: Jaj, Szent Isten!
7: Köszönöm a figyelmeztetést.
6: Egészen elsáppadt, ékszerek vannak benne.
7: Ó, nem, sokkal nagyobb kincs, főtisztelendő nővér, kérem.
6: Értem, az imakönyve.
7: Igen, viszontlátásra dicsértessék.
6: Mindörökké, asszonyom.

0: Nem hideg?
1: Nagyon kellemes.
0: És érzel valamit?
1: Egyelőre semmit.
0: Egy perce állsz a befőttes üvegben, és 10 percig kell.
1: Nagyon sejmes, puha víz. Életemben nem fürödtem még ilyen kellemes érintésű vízben.
0: Nem mi?
1: Ugye, le tudok állni. Csak az Ádám csutkám, igen.
0: Jaj, valamiről elfeledkeztünk. Imádkoznod kell, a teljes 10 percet végig kell imádkoznod. Tudsz annyi imád?
1: Drágaságom, én most napokig el tudnék imádkozni egy húzamban.
0: Akkor nem zavarlak, szívem. Itt hagylak a szobában. A befőttes üveg jó helyen van az asztalon. Gyorsan bekapok valamit a büfébe. Neked is hozok néhány morzsát. Biztosan jól fog esni a fürdés után. Szerbusz, szívem.
1: Összeteszem a kezem, és most hozzád fordulok, uram. Ne fogd be a füledet. Nem kérek tőled nagy csodát. Én nem akarok már akkora lenni, mint amilyen voltam. Úgy sem mehetnék vissza a bankba. Te nagyon jól tudod, hogy nem lehet belőlem hitelügyi igazgató. Semmi sem lehetek. Nem kérlek arra, hogy olyan csodát tegyél velem, amelyet hitelügyi igazgatókkal vagy bankelnökökkel szoktál tenni. Csak akkora csodát tégy velem, amekkora egy 10 centis emberhez illő. Engedd meg, hogy egész életemben ekkora maradhassa, s hogy a feleségem halálomig szeressen engem. Engem, aki betévedtem egy idegen Kensingtoni lakásba, és légy szíves, azt is engedd meg, hogy egy gyerekem legyen a feleségemtől. Igazi, rendes, emberszabású kisfiú, akinek 5 éves korában elférek a zsebében, és aki mindenhová elviszi magával az apukáját, néha előhúzza, megcsókolja és megmutatja a barátainak. Nézzétek, nekem ilyen apukám van, ilyen senkinek sincs a világon. Add, Uram Istenem, hogy... Mi ez? Nem ér le a lábam. Kezd el lepni a víz. Istenem, nem hallottad, mit kértem? Még szerencse, hogy az egyetemen vízipolóztam is. Egészen jól megy a taposás. Mit ijedeztem? Tulajdonképpen pompás ez az úszómedence. Kicsit szűk az igaz, csak egy helyben lehet taposni a vizet. Tehát mit számít az? Egészen jól esik a testmozgás. Egy, kettő. Nagyszerű. Látod, Istenem, milyen elégedett vagyok. Én boldog leszek, ha életem végéig 10 centi lehetek. Ezt jól eltaláltad, Istenem. Ne kísérletezz tovább. 10 centi az én igazi magasságom. Nagyon jó így. A víz kellemes, a világ szép. A feleségem biztosan jó ízű morzsákat hoz. Hálás vagyok, Uram, hogy 20-szor akkora lehetek, mint egy légy. Istenem, milyen hatalmas termetet adtál nekem hozzá képest. Köszönöm.

0: Jó napot, asszonyom.
1: Jó napot, elnök úr.
0: Hogy van a kedves férje?
1: Köszönöm, elnök úr, én igazán.
0: Ne tekintse ezt a látogatást puszta formalitásnak. Jó kívánságai mellé egy értékes okmányt is hoztam magammal. A kinevezést.
1: A ki?
0: Asszonyom, a férje a tegnapi naptól kezdve bankunk hitelosztályának igazgatója. Azért jöttem, hogy saját kezüleg nyújtsam át a betegnek ezt a, szabad így mondanom, gyógyulásra serkentő iratot.
1: Elnök úr, ez a megtiszteltetés, nem is tudom, milyen rettenetes boldogság.
0: Ó, boldogságában sír. Nagyon rokonszenves, nagyon megható. Nincs csodálatosabb dolog a fiatal házasok együvé tartozásánál.
1: És éppen most érte ez a nagy elismerés.
0: Kérem, vezessen be a kedves férjéhez.
1: A férjemhez?
0: Hozzá.
1: A férjem nem található itthon.
0: Ó, kórházba kellett szállítani.
1: Nem, itthon van, de sehol nem találom a lakásban.
0: Bocsásson meg, de mekkora az önök lakása?
1: 3 szoba.
0: Ez meglepő. 3 szobában nem lehet megtalálni.
1: Elnök úr, egészen biztosan őrültnek tart engem.
0: Világért se, csak fölöttébb zavarban vagyok. Én magam egy 12 szobás házban lakom, de még sohasem fordult elő, hogy ne találtam volna meg benne a feleségemet.
1: Higgy el, mindenütt kerestem, ahol csak elképzelhető. Már megnéztem a gardrob szekrényben is.
0: A gardrob szekrényben? Hogy került volna a férje a szekrény?
1: Gondoltam, elaludt, és valami ruhadarabba keveredett.
0: Elnézést kérek, nem jól hallottam.
1: Jaj, jól hallotta, elnök úr, én vagyok teljesen összezavarodva. Ugyanis nem vallottam be, hogy a férjem betegsége zsugorodás.
0: Vese?
1: Ő maga.
0: Hogy?
1: Megkisebbedett.
0: A férje?
1: Ő.
0: Mennyivel?
1: Amikor utoljára láttam, ma délelőtt 10 órakor 9 centinél tartott.
0: Félelmetes. 9 centivel kisebb lett.
1: Nem, 9 centi maradt belőle.
0: Az egész emberből 9 centi?
1: Annyi. Ezért nem találom.
0: Nem tudom, higgadtam végig gondolni a hallottakat, asszony.
1: Nem is lehet, elnök úr.
0: Bár hallottam már ilyesmiről, a görög mitológiában előfordult hasonló eset, igaz, másról nem tudom. Asszonyom, mélyen meg vagyok döbbenve, és őszintén szólva, leküzdhetetlen vágy él bennem, hogy láthassam szegény barátomat.
1: Akkor próbáljuk meg ketten tovább keresni.
0: Megtisztel a bizalmával, azonnal hozzáláthatunk. Hol kezdjük?
1: Esetleg a rekamé alatt.
0: Ott még nem kereste?
1: De igen, csak lehet, hogy beszorult valahova.
0: Nem hiszem, asszonyom, akkor kiabált volna.
1: Sajnos ma reggel óta olyan gyenge a hangja, hogy 1 centiméternél messzebbre nem hallani.
0: Szegény barátom. Na, ne vesztegessük az időt, ha megengedi. Munkához látok. Elnézést a jelenlétében lefekszem. Én másképp nem tudok a rekamé alatt.
1: Csak tessék nyugodtan. Én addig bebújok a kandallóba.
0: Meglehetősen sötét van a rekami alatt, asszonyom.
2: Nincsenek lámpája.
0: Köszi, szóval nem hoztam.
2: Tessék kiabálni.

0: Tartlapa.
1: Mehely. Asszonyom, eredmény nélkül vár, de ismét elfoglalom. Függőleges helyzetem. Egészen beleizzadtam.
2: Nincs sehol.
1: Milyen házi állataik vannak? Kutya, macska, sündisznó?
2: Nem tartunk házi állatokat.
1: Na, ez nagy szerencse akkor, hát ilyen értelmű katasztrófától nem kell tartanom. Bocsánat, valami mászik a pulóverjén, asszonyom.
2: Hol?
1: Elnézést, de a bal keble.
2: Megvan, ő az, a férjem.
1: Valóban ő lenne.
2: Tessék megnézni, itt van a tenyeremben.
1: Csak ugyan emberi ala. Nincs több 3 centiméternél.
2: Szívecském, drága szívecském, az elnök úr van itt. Tessék nézni, milyen édes. Hasra feküdt és csókolgatja az ujjamat. Miért csavarogtál el a kandallóba? Soha többet nem engedlek el, drágaságom.
1: Úgy látom, tátog, és a kezével magyaráz valami.
2: De nem hallani a hangját.
1: Tegye egészen a füléhez. Biztosan felismert, mert ugyan izgatott.
2: Így sem hallom.
1: Asszonyom, remek ötletem támadt. Öltöztesse fel egy kis papírba a kedves férjét, hogy a helyzet ünnepélyes legyen. Van valami szép, sötét papírjuk itthon.
2: Inkább egy kis fekete pamutot tekerek.
1: Nagyon jó lesz az is.
2: Na, ne figyelj, hogy drágám, tudom, csiklandoz a pamut, de mindjárt meglátod, megéri ez a kis viszket is. Tessék, ennyi az egész, már meg is vagy.
1: Na, látom, asszonyom, megérted. Most pedig szíveskedjék az írómappára helyezni őt. Úgy, köszönöm szépen. Kedves barátom, elnökségünk döntése szerint ez év szeptember 1-től ön lesz a hitelosztály igazgatója.
2: Megértette, meghajol.
1: Engedje meg, hogy ünnepélyesen ide tegyem az íróasztalra a kinevezést tanúsító okmányt. És tiszta szívből gratulálok.
2: Nézze, elnök úr, milyen boldogan rohan rajta.
1: Gyönyörűen fut. 5 másodperc alatt végig szaladja az egész kinevezés.
2: Egyetemista korában sokat sportol.
1: Hát örülök, hogy ilyen remekül sikerült a kísérlet. Lehet, hogy a kinevezés hatására elkezd növekedni. Végre is számos törpéből lett már nagy ember, miután kinevezték igazgatónak.

0: Már csak Nagyi túlencsével látlak, kedvesem. A bélyeg gyűjteményed mellett találtam ezt a nagyítót. Ezen keresztül egészen nagynak látszol. Talán egy centi is lehetsz. Ne izgulj. Most is gyönyörű az alakod, teljesen arányos. Semmit se veszítettél a szoborszerűségedből. Ne, ne térdelj le ilyen kétségbe esetten, drágám, mert megszakad a szívem. Nincs még veszve semmi. Lehet, hogy előbb teljesen össze kell menned, vette nagyságúra, és aztán kezdesz el növekedni. Akkor viszont nagyon gyorsan akkora leszel, mint régen. Talán még nagyobb is. Csöngetnek. Várj, itt az íróasztalon maradj. A kinevezéseden el ne mozdulj. Ülj az elnök úr aláírására. Lehet, hogy az optikustól jönnek. Rendeltem egy mikroszkópot arra az esetre, ha... Várj szívem, mindjárt itt vagyok, és ne felejtsd el, hogy nagyon szeret téged a te kis cicád.
1: Te vagy az?
2: Ami?
0: Én vagyok. Volt képed feljönni hozzám? Szóval mindent tudsz.
2: Igen.
0: Elmondta?
2: Bevallotta.
0: Itthon van?
2: Itthon.
0: Lehet, hogy nagyon aljasnak tartasz. De látni szeretném őt.
2: Láthatod, ha van nálad nagyító.
0: Mi?
2: Nagyító. Az enyémet nem adom oda. Ennyi büszkeség még van bennem.
0: Humorosan akarsz kidobni?
2: Nem doblak ki. Gyere be. A férjem bent van a dolgozószobában, az íróasztalon.
0: Nem értem. Miről beszélsz?
2: Gyere csak! Gyere! Miattad történt az egész? Gyere, nézd meg! Ott van az íróasztalon, a szeretőd.
0: Megőrültél?
2: Nem őrültem meg. Ott van azon a papíron, a kinevezési okmányán ül az elnök aláírása.
0: Legjobb lesz, ha orvosért megyek.
2: Nincs semmi bajom, azon kívül, hogy tönkretetted az életemet.
0: Szóval nincs itthon. És csak azért hívtál be, hogy kedvedre kigorombáskodhasd magad velem.
2: Mondom, hogy itthon van. Na. Fogd ezt a bélyeg nagyítót, azon keresztül megláthatod azt a férfit, akit ácsba fektettél. Ne tiltakozz, fogd meg a lencsenyelét, a szemedhez emeld, hajolj az íróasztal fölé. Látod? Ő az?
0: Ő.
2: Milyen az arca?
0: Szép.
2: Így is tetszik neked?
0: Nagyon.
2: Ha lehetne a lencsén át is az övé lennél?
0: Igen.
2: Rögtön add ide a nagyítót.
0: Nem adom. Még nézni akarom.
2: Add ide vagy?
0: Üss meg, tessék, azt se bánom. Szeretem őt.
2: Szereted?
0: Halálosan beleszerettem.
2: Borzasztó.
0: Különben itt a nagyítód. Véletlenül nálam van a férjem orvosi lupéja. Azzal fogom nézni őt.
2: Jó, nézzük ketten a férjeink nagyítóival.
0: Ezzel nagyobb, mint a tieddel.
2: Nekem ezzel is elég nagy.
0: Nem azért mondtam.
2: Így egy centisen is ott hagynád érte a férjedet?
0: Ott.
2: És feleségül mennél hozzá?
0: Boldogan.
2: Ez rettenetes.
0: És te elválnál tőle?
2: Nem.
0: Annyira ragaszkodsz egyetlen centihez?
2: Az érzelmeimhez ragaszkodom.
0: Én is.
2: Nézd, milyen szomorú az arcom.
0: Az én lupémen könny is látszik.
2: Miattam sír?
0: Vagy miattam?
2: Döntsön ő, kit választ kettőnk közül.
0: Jó. Alávetem magam a döntésnek. De ha mellettem dönt, nekem adod?
2: Neked.
0: Magammal vihetem?
2: Vitt.
0: Köszönöm. Nézz a nagyítóba. Beszélni akar.
2: De nem tud.
0: Ugye beszélni akarsz, édes oroszlánom?
2: Oroszlánnak szólítod?
0: Amióta az övé lettem. Meghallotta az oroszlánt, és bólogat, hogy beszélni akar.
2: Beszél is, mozog a szája.
0: Biztosan azt mondja, hogy engem szeret.
2: Nem igaz, téged csak lefektetett. Egyedül engem szeret a világon. Nézd csak, leszalad a kinevezésről.
0: Látom.
2: A tintás üveghez igyekszik.
0: Le akarja írni, hogy kit szeret kettőnk közül.
2: Leírni, hiszen meg sem tudja mozdítani a tollat.
0: Nem is akarja.
2: Fölmászik a tintatartóra, és belógatja a lábát a tintába.
1: Istenem, beleesik!
2: Nem kell őt félteni. Milyen ügyesen mászik kifelé. Most meg ráugrott a kinevezési okmányra.
1: Elindul a fehér papírmezőn.
2: Nézd csak, hogy megy.
1: Látom, szépen kaligrafikusan halad a papíron.
2: Betűk jelzik a nyomát.
1: E?
2: N.
1: Es?
2: E.
1: N.
2: K.
1: I.
2: T.
1: N.
2: E.
1: M.
2: Istenem, önmagával ír. Szerelem.
1: Drágaságom, hogy vonszolja magát. Még egy betű, még egy.
2: Most megállt.
1: Befejezte.
2: Olvasom.
1: Nem, én olvasom, nekem írta. N. Senkit nem tudta. Nem olvasom tovább.
2: Miért nem? Merjünk szembenézni az igazsággal. Én senkit nem tudtam szeretni. Ezt írta. Nincs ékezet az első betűn. Én senkit nem tudtam szeretni. Ékezetre már nem jutott tinta a lábáról.
1: Most már van ékezet is.
2: Csak ugyanott van. Én senkit nem tudtam szeretni. Hogy került az ékezet az E betűre?
1: Ő maga az ékezet, Anna. Összeesett az E betű fölött. Nem mozdul többet. Nagyítónát sem több egy milliméteres vonásnál. Az a vékony kis vonal, az ő.

Gyárfás Miklós rádiójátékot. Az első, a világ legkisebb szerelme volt, és most következik nem sokára a halálugrás. Jó szórakozást!

ez a nagy szerelem. A fejembe száll, mint a koktél és a rum, vagy a gin, az a gondolat, hogy

szeged, már rég is sok mit bánom én. Úgy szédülök én, és az egész világ táncol velem, habzó mámor pezseg a szívemen.

0: Kérjük kedves utasainkat, a biztonsági övet csatolják be, és szíveskedjenek beszüntetni a ruhányzást.
1: Bocsánat, hogy kicsit átgyűrődöm a karfán, és kényelmetlenséget okozok önnek.
2: Kérem, csak helyezkedjék el nyugodtan, egyáltalán nem zavar.

0: Mindjárt megleszek. Sajnos ez az öv nem az én alakomra van méretezve. Na végre. Sikerült. Köszönöm a türelmét.
1: Ugyan, emberek vagyunk, uram.
0: Ami azt illeti, ebben nem vagyok olyan biztos. Valóban emberek lennénk?
1: Mi mások?
0: De hát ön szerint mit jelent ez a szó? Ember.
1: Na ne haragudjon, ennek a kérdésnek semmi értelme nincsen. A sebész professzor is ember, és a bankrabló is az.
0: Igaza van. Szamár kérdés volt.
1: Sokat csalódott?
0: Ó, nem kenyerem a panaszkodás.
1: Ez nemes jellemre vaj.
0: Honnan tudja?
1: Magam sem szoktam panaszkodni.
0: Én inkább emésztem magamat, de teljesen eredménytelenül.
1: Ezt hogy érti, kérem?
0: Más ember annyi keserű tapasztalattól, mint én, csont és bőr lesz. Engem pedig hízlalnak a csalódás.
1: Ez csak ugyan szokatlan dolog.
0: Az, hogy kiábrándultam a világból, amelyben élek, nekem 25 kiló töbletet jelent.
1: Ne haragudjon, uram, ez meglehetősen nevetségesen hangzik.
0: Tagadhatatlan. Nevetséges, de kegyetlenül megalázó.
1: És ha szabad kérdelem, ennyi keserűséggel miért utazik éppen Athénbe?
0: Egy haláleset miatt.
1: Valaki meghalt?
0: Csak fog. Bordár! Bordár! Aktoforos!
2: Kalispera.
0: Kalispera.
2: Boriste?
0: Partetis valicernu sto taxi.
2: Kalos irthate, Florián úr.
0: Maga ismer engem?
2: Klasszika filológus. Magyarországról érkezett. A mi Hérodotoszunk kiváló fordítója. Már vártam önt.
0: Zavarba hoz. Egy hordár is ismer engem.
2: Utazása különleges céljával is tisztában vagyok.
0: Nincs semmiféle különleges célja az utazásomnak. Szeretem Athént, és jól akarom magamat érezni.
2: Hazudik.
0: Hallja!
2: Ne veszítse el a lélek jelenlétét, Florián Sándor, érkezése első percében. Nem mond igazat.
0: Hogy mer így beszélni velem?
2: Ilyen a modorom.
0: Talán a modortalanság.
2: Nézőpont kérdése. Én az igazságot az Atyaistennek is megmondom. Miért tegyek kivételt egy 117 kilós pesti klasszika filológussal?
0: 116.
2: Annyi volt, amikor beszállt a gépbe. De miközben utiszomszédjának siránkozott, egy kilót hízott. Ismerhetné már a természetét.
0: Maga nem hordár?
2: Már attól tartottam, nem veszi észre.
0: Nyomozó?
2: Ó, nem.
0: Titkos rendőr?
2: Erünnis vagyok.
0: Maga egész mulatságos fickó.
2: Annak talál? Majd meglátjuk, valóban az vagyok-e.
0: Nem kívánom magát oktatni, de az Erünniszek nőneműek.
2: Ó.
0: Kígyóhajuk van.
2: Ki hinné?
0: Kutyafejűek, denevérszányon röpülnek.
2: Teátró! A drámaírók mindenkorban kedvelték a képtelenségeket. Versengtek egymással az érdekességek hajhászásában. Ha tetszik, ha nem, bele kell törődnie, hogy Erünnisz vagyok. Méghozzá az utolsó.
0: Utolsó?
2: Családtagjaim megunták a bosszúállás felemelő művészetét. Mindnyájan eumeniszek lettek. Jelenleg a megbocsájtás keserű kenyerét eszik. Egyedül én tartom még magamat, bár maga Apollon is rá akart venni, hogy mondjak le a gyilkosok üldözéséről. Nem mondok le.
0: Ezt miért mondja nekem?
2: Mert ha nem mond le gyilkos tervéről, az őrületbe kergetem, és háborodott elmével rohangálhat az idők végtelenjéig. Gondolja meg, mit tesz. Florián úr.
3: Jó estét, uram. Taxira várakozik?
0: Hogy?
3: Taxira várakozik?
0: Igen.
3: Parancsoljon.
0: Legyen szíves, vegye el a hordártól a csomagjaimat.
3: Hordártól? A csomagok az ön kezében vannak.
0: Az én kezemben? Csak ugyan. De hova lett a hordár?
3: A közelben nem látok hordárt, uram.
0: Ki sem fizettem.
3: Szabad a csomagokat?
0: Tessék.
3: Szíveskedjék beszállni.
0: Igen.
3: Hová vihetem?
0: Hotel Lagonisi. Tudja, hol van?
3: 40 kilométerre Athéntől. A Lagonisi félszigeten. Kellemes nyaralóhely.
0: Ismerem, már voltam ott.
3: Indulhatunk?
0: Igen.
3: Nathan Hereste.
4: Kalimera.
0: Kalimera.
4: Mit hozhatok reggelire, uram? Kávét, teját?
0: Kávét, vajat, mézet és gyümölcsöt.
4: Teletet ipotáló?
0: Köszönöm, más nem kérek.
4: Nagy megtiszteltetés, hogy ismét vendégeink között üdvözölhetjük. Ritkaság az olyan külföldi, aki nem németül, angolul, hanem anyanyelvünkön szól hozzánk.
0: Szeretem Homérosz nyelvét. A mai görögöt kicsi nehéz megszoknunk, de ennek nincs jelentősége.
4: Hozom a reggelit. Halakat, salátákat a svéd asztalnál talál.
0: Efaristo Poli.
5: Bámulatra méltó ez a mai reggel. Nem gondolja, uram?
0: Nem.
5: A világért sem akarom zavarni.
0: Ez nagyon kedves öntől, maradjunk ebben.
5: De olyan szép ma a tenger. Nem tudom magamban tartani az elragadtatásomat.
0: Akkor talán az lenne a legokosabb, ha lesétálna egészen a parti útra.
5: És ön is imponáló látványt nyújt, ahogy itt ül a teraszon a tenger és az ég kettős kékségében. Szabad érdeklődnöm. Hány kiló?
0: Nem tudom, miért foglalkoztatja a súlyom, de ha annyira érdekli, 117 kiló vagyok.
5: Ah, Isten! El vagyok ragadtatva.
0: Nem értem, mit akar és mitől van elragadtatva.
4: A reggeli, uram.
0: Köszönöm. Tegye csak le.
4: Parancsoljon.
0: Efaristo.
4: Jó étvágyat.
0: Nem felelte kérdésemre. Miért érdekli a testsúlyom, és miért van elragadtatva a 117 kilomtól?
5: Én valaha sokkal több voltam.
0: Maga? Ezzel a csenevész termetével? Most meg miért mereszti rám a szemét ilyen... Nem is tudom, hogyan. Megsértődött? Nem akartam megsérteni. Jó van, üljön le, és reggelizzen velem.
5: Nem sértett meg. Örömmel ülök az asztalához, de egy falatot sem eszem.
0: Mit reggelizett?
5: Semmit. A hotelben kapható ételek egyikével sem élek.
0: Lehetettem, hogy a bőséges választékot kínáló étlapon egyetlen kedvére való ételt ne találjon.
5: Pedig nincs.
0: Akkor rendelje meg étlapon kívül.
5: Sajnos, nem tudom megtenni.
0: Miért nem?
5: Az ilyesmi ma már törvénybe ütközik.
0: Nem értem.
5: Küklopsz vagyok. Önnek a klasszika filológusnak nem kell magyaráznom, hogy ez mit jelent. Táplálkozás tekintetében.
0: Küklopsz?
5: Küklopsz.
0: Nézzen, a küklopszok kizárólag...
5: Eltalálta. Antropofágosz vagyok.
0: Ugrat?
5: Eszembe sincs.
0: Akkor pedig alábecsüli mitológiai jártosságomat. A küklopszok óriások.
5: Valaha az voltam, de amióta vegetáriánus kosztra kényszerülök, egyre jobban összemegyek. Nézzen rám! Egy gnóm ül önnel szemben.
0: Már megint rám düleszti a szemét.
5: Bocsánat, kicsit elmerengtem.
0: Mi merengett?
5: Ugye ön azzal a szándékkal jött Hellászba, hogy tapintatosan szólva átadjon egy gyönyörűre meghízlalt klasszika filológust az enyészet.
0: Nem tudom, mit akar ezzel a körben font.
5: De, tudja.
0: De, elegem van ebből a...
5: Engedje befejeznem a mondani valómat. Én egyetértek a tervével. Nem lát ki utat. Igaza van. Meghasonlott a világgal. De ez hallatlanul rokonszenves előttem. Rokonszenves és reális. Itt van például a jövő kérdése. A jövő. Ezzel nem mondok újat. Meghaladott fogalom. Nem várakozik semmiféle jövő az emberekre. A legszerényebb jövendő sem más, mint gyermeki utópia. De hogyha így áll a helyzet, már pedig így áll, akkor ne siesse el a dolgot. bízza rám az elmúlását.
6: Segítsen egy halhatatlanon, hogy ne kelljen neki átkoplalnia az örökké valóságot.
5: 117 kilót kidobni a szemétbe? Hát vétkes könnyelműség. Mint halálra szánt halandó, nemesebb célt szolgálhatna. Mondjuk, mint ünnepi lakó. Vagy akár egyszerű reggel.
0: Képes lenne engem megzabálni?
5: Mit talál ezen felháborítónak, amikor amúgy is pecsenyekész állapotban van?
0: Nevetségessé tenni a halálomat? Nem elég, hogy az életem az volt. Szedje a sátorfáját és tűnjön el.
5: Nem megyek.
0: Nem.
5: Várok, amíg meggondolja magát.
0: Azt akarja, hogy magára borítsam az asztalt?
5: Ha ez megnyugtatja.
0: Te! Nyomom!
7: Uramisten! Uramisten, mi történt, uram?
0: Hová lettem?
7: Micsoda, uram?
0: Semmi. Ügyetlen voltam. Megfizetem a kárt. Hirtelen álltam fel, és közben felborítottam az asztalt. Így a hátamon fekve alig látom már a partot. A kövérségnek is megvan a maga jó oldala. Úgy fekszem a vizen, körülöttem a 117 kilómmal, mint egy kényelmes csomag. Remek érzés egyszerre utasnak is lenni, és csónaknak is. Hullámok verdesik a tarkómat. Soha senki nem ért hozzám ilyen gyöngéden. Ez a tökéletes magány. Az ember ringatózik az egyedül létben. Fölötte az ég, alatt a víz végterenje. Erre vágytam. Erre a szabadító utazásra. A partról nézve most csak egy parányi pontnak láthatom ezzel a öhöm nagy hasammal együtt. Egyetlen kecses, libegő pontnak, amely most... Igen. Most eltűnik a vízben is. És a fényben.
8: Hé, öregem, megbolondult! Megfullad! Kapaszkodjon az evezőbe!
0: Nem kapaszkodom! Engedjen!
8: Mit? Maráskodik, megfullad!
0: Azt akarom!
8: Na, gyerünk felé! Ide a csólakomba! Hé-hó! Én az ahjó!
0: Ne rád cikájulni, megakarom!
8: Pofa be! Bocsánat a durva hang miatt! Így! Most pofáz!
5: Ismételtem, elnézést kérek a modortalanságért!
0: Kicsoda maga!
9: Ikerpár vagyok, Amfion és Zétosz.
0: És hol van az ikertestvér?
9: Én magam vagyok.
0: Akkor hol a... Hol a...
9: De azt kérdezi, hogy hol vagyok én? Én is itt vagyok. Már egyszer bemutatkoztam. Amfion és Zétosz.
0: És ez a túlvilág.
9: Nem halt meg. Bár engem, mint Amfiont, nem zavarna az elmúlása, viszont, mint Zétosz, nem engedhetem megfulladni.
0: Azt akarja mondani, hogy maga egyedül kettő?
9: Mindnyájan ikertestvérei vagyunk önmagunknak. Mi meglepő van ebben? Ma reggel például halászni indultam a nyílt vizekre. Amfionként legalább 100 gyönyörű asztakoszt fogtam ki.
0: Egyetlen halat sem látok a csónakban.
9: Mert Zétoszként visszadobtam őket a tengerbe.
0: De akkor mi értelme van a halászatnak?
9: Ami az életnek. Egyik felünk gyűlöl, a másik szeret. Mindnyájan ketten vagyunk magunkra hagyatva. Egyikünk élni akar, másikunk meghalni. Vagy te hájgombolsz, azt hiszed... Ja, bocsánat, uram. Megint a goromba ikrem. Florian úr, ön azt hiszi, hogy ugyanaz követel életet bennünk, aki a halálhoz idomú?
0: És most?
9: Most szépen visszalapátolja magát a kikötőbe, ráfekszik a hátára, és az élet utáni heves vágyjal visszatér a partra.
0: Nem!
9: Megbillentem a csónakot, és ön már is
0: legalább megfulladó!
9: Lám csak! Már is úszik!
0: Mindentől megfosztott a világ, amiért érdemes élni.
9: Úszik!
0: A feleségemtől!
9: Úszik!
0: A szabadságomtól!
9: És mégis úszik!
10: Bácsi, lapszúrást kap, ha mozdulatlanul hanyat fekszik a vizen.
0: Szentély! Hogy mertél kiúszni ilyen messze a nyílt tengerre?
10: Hová?
0: Gyorsan vissza! Mielőtt baj történik!
10: Milyen baj? Itt a bolyák előtt 1 méter 20 centi a vízmélysége. Hát 10 méterre vagyunk a parton.
11: Itt vagyunk az Erechteion déli oldalán, a korék, azaz kariatidák csarnoka előtt. A mennyezetet oldalt 1-1, elől 4 márványi.
0: Bocsánat, uram. Szolgálatban van?
9: Igen.
0: Nem neheztel, ha megkérdezem, milyen mély lehet itt előtte ez a sziklafal?
9: Nem tudom. Rendőr vagyok, nem idegenvezető.
0: Itt szemre legalább 15-20 méternek látszik.
9: Lehetséges, de azért inkább 20.
0: És lent is csupa szikla minden?
9: Az.
0: Ha innen leveti magát valaki, arra biztos halál vár.
9: Az Akropoliszon ilyen esetek nem fordulnak elő. Itt az emberek örülnek az életnek.
0: De ezért előfordulhat.
9: Kötve hiszel. Innen nyílik a legszebb kilátás Athénra. Aki itt megáll a melvéd előtt, azt rabul ejti a város látvány. Adiósas, kirívja.
0: Adiósas. 20 méter. A gyorsulás méterenként 90 fokos szög esetén, kétszeres átlaggal.
11: Itt vagyunk az Erechteion déli oldalán. A korék, azaz a kariatidák csarnoka előtt. A mennyezetet oldalt 1-1, elől 4 márvány leányolatban.
12: Csak 3.
0: Téved, asszonyom, 4.
12: 3, én csak tudom.
0: Honnan?
12: Én vagyok az egyik.
0: Úgy értsem, fogta magát és ott hagyta a többieket?
12: Mindegy, hogy érti.
0: Nem fog összedőlni?
12: Nem. Tökéletes építmény.
0: Mi oka volt rá, hogy ott hagyja a társait, és ide jöjjön hozzám?
12: Nézzem meg alaposan. Nem emlékeztetem valakire?
0: Zavarba hoz a kérdésével. Mikor és hol találkozhatunk volna?
12: Félreértett. Nem találkoztunk. Én azt kérdeztem. Nem emlékeztetem-e valakire?
0: Nem tudom. Valóban, mintha...
12: Segített. Maga 10 éves volt. Ő 30. Szép. És fiatal.
0: És? És?
12: Ne féljen. Nézze az arcomat. Mondja ki.
0: A mama.
12: Ő. Abban az esztendőben karácsony előtt halt meg.
0: A mama.
12: Ne érzeleg ilyen. Elfelejtette.
0: Nem igaz.
12: Halála után egy esztendővel már nem is gondolt rá.
0: Ki maga?
12: Láthatja. Egy kariatida. Véletlenül hasonlítok egy 10 éves kövér kisfiú mamájára.
0: Engem nem szeretett a mama.
12: Vádolja.
0: Nem is lehet igazán szeretni.
12: Miért nem?
0: Mert nem csak kövér, de... ügyefogyott is vagyok. Valaki, akire nincs szükség.
12: Ezt honnan veszik?
0: 5 is megelőztek a katedra megszerzésében.
12: És ez elkeseríti?
0: Olyan országban élek, ahol a nagyszájúak és hízelgők érvényesülnek elsősorban.
12: Ez minden országban így van. És ez nagyon előnyösen hat az olyan emberek tehetségére, akik, ahogy az előbb mondta, ügyefogyottak.
0: Azt gondolja, hogy én...
12: Szerencséje, hogy magán át lehet gázolni, félrelökni, eléállni, nevetségessé tenni. Ezt jól szolgálja a kövérsége is. élete legfőbb értéke a lomhaság, ami abban is megakadályozza, hogy megalkudjék és beálljon a törtetők közé. Maga érzelmi lustaságból felejtette el a mamát is, kitalálva kényelme biztosítására, hogy ő nem szerette. Florian, maga puszta kényelem szeretetből akar meghalni.
0: Azt gondolja, hogy a mama is ezt mondaná.
12: Ezt magának kell kitalálnia.
0: Én azt hiszem, hol van? Mama, Karyatida, hol van?
13: Meine Damen und Herren, itt vagyunk az Erechteion déli oldalán, a Korék, azaz Karyatidák csarnoka előtt. A mennyezetet oldalt...
0: Uram, miért nem mozdul a szakadék mellől? Hát, ha visszajön.
14: Ki?
0: A mama.
14: Nem jön vissza.
0: Honnan tudja?
14: Tudom.
0: Kérem, nézzen az Erechteionra. Ott vannak a karyatidák?
14: Ott.
0: Hány márványnő tartja az épület mennyezetét?
14: Hány tartaná? Oldalt egy-egy, velük szemben négy.
0: Biztos benne?
14: Több mint két évezrede ennyien tartják.
0: Jól látja őket?
14: Jól.
0: Mind a négyet?
14: Persze. Maga rövidlátó?
0: Igen. Rövidlátó. Süket, sántot, dadogó hájkukat, minden.
14: Mit beszél?
0: Isten áldja!
14: Állj!
0: Engedj el az akómat.
14: Mire készül?
0: Semmi köze hozzá.
14: Az orrom előtt akar leugrani a szakadékba.
0: Az életemmel én rendelkezem. Akkor vetek véget neki, amikor nekem tetszik.
14: Kanatte lathoz.
0: Nem tévedek.
14: Inep szemeta.
0: Hogy mer engem hazugsággal vádolni?
14: Nem hazugsággal vádolom, hanem gyilkossággal.
0: Jogom van ítéletet mondanom magam fölött.
14: Ne vitatkozzon, velem jön az őrszobára. Ott majd tisztázhatja magát.
0: Mit erőszakoskodik? Ha nem hordja el magát, azonnal rendőrt hívok.
14: Úgy látom, megfeledkezett róla, hogy magam is rendőr vagyok.
0: Elég. Nem bírom tovább. Engedj el az akomat.
14: Dehogy engedem. Együtt ugrunk a szakadékba. Ha elengedném, 1,25 század másodperc múlva szörnyet halna.
0: Maga is ugrani készül?
14: De mennyire?
0: Szintén meg akar halni.
14: Zeuszra maga bolond. Az őrszobához repülünk.
0: Ja, tiltakozom. Külföldi vagyok, itt az útlevelem.
14: Ne hadonászom, hiszen már repülünk. Anyja, a szemét, ha szédül. Most szépen elkanyarodunk az Akropolis mellett. Itt most lebegünk egy kicsit. Nézem, milyen szép. A Parthenon felülnézetből. Ne rukkapál. Elég volt nekem a fiamat elveszítenem, amikor túl közel repült a naphoz.
0: Miféle őrszobára visz?
14: Az Aeropagosra.
0: Tiltakozom. Nemzetközi fórumokhoz fordulok.
14: Ebben a rendőrség nem fogja megakadályozni. Nálunk mindenki szabadon védekezhet, ha már le van tartóztatva.
0: De nem szolgáltattam okot a letartóztatásra.
14: Ezt majd az őrszobá mondja el. Tessék, már itt is vagyunk. Alattunk az Aeropagos. Most lassan, óvatosan leereszkedünk.
15: Mint törvényeink őre, és minden közrendet érintő ügy felügyelője, Pallas Athéné nevében megkezdem a kihallgatást. Álljon fel!
0: Tiltakozom!
15: Állva tiltakozzék!
0: Tiltakozom! Tessék, állok!
15: Helyes! Tiltakozásának nem adok helyet.
0: Ön kicsoda?
15: Gyávaságának ellenfele. Civilben rendőrszázados. Neve?
0: Megtagadom a választ.
15: Helyes, tehát Florián Sándornak hívják.
0: Nem mondtam meg a nevemet.
15: Azért mondtam meg én.
0: Hát tudtam, miért kérdezte?
15: Hogy ismertessem a vádat.
0: Nem érdekel.
15: Nem azért hozattam ide, hogy szórakoztassam.
0: Emlékezetem szerint az Aeropagoson nem szokás ilyen cinikus hangot használni.
15: Nem szolgálhatok mással. Ha tragédia költő ülne a helyemen, biztosan ünnepélyes kihallgatásban lenne része. Én komédiaíró vagyok. Mióta ilyen kövér?
0: Magánügy.
15: Nem ismerek magánügyet. Ostoba előítéletnek tartom az ilyesmit. Na, és most lássuk a vádat. Magát Florián Sándor, szolgálatban álló rendőrünk tetten érte, amikor előre megfontolt szándékkal meg akart ölni egy embert.
0: A saját életemnek akartam véget vetni.
15: A gyilkosság akkor is gyilkosság, ha a gyilkos és az áldozat személye azonos. Apollón örök időkre megszabta az igazságot. Az egyszer kiontott vér pótolhatatlan.
0: Alapvető emberi jogaim közé tartozik, hogy személyemmel szabadon rendelkezzen.
15: Ez így igaz. A személyével. De az ember személye csak addig létezik, amíg él. A halál minden személyeset megszüntet bennünk, a hulla személytelen. Senki és semmi. Nincs.
0: Meg akarok halni. Ebben Apollón sem akadályozhat meg.
15: Elismeri vagy nem ismeri el bűnösségét?
0: Abban az esetben, ha a vádat a lehető legsúlyosabbnak minősíti.
15: Ennek semmi akadálya. Annak minősítem.
0: De miért?
15: Mert 4 milliárd öngyilkosságra készülő ember tartok nyilván az Aeropágosz őrszobáján. Ha fölmenteném magát a gyilkosságra való kísérlet vágya alól, ugyanezt kellene tennem még 3.999.999.999 esetben. Erre azonban még a magamfajta halhatatlannak sincs ideje.
0: És ha nem teszek le a szándékomról, mi lesz az ítélet?
15: Halál.
0: Halálra ítél azért, mert halálra ítélem magamat?
15: Igen.
0: És ha elállok a szándékomtól?
15: Szabadlábra helyezem.
0: És ha nem?
15: Akkor te osszor észton. Nyugodjék békében.
0: Köszönöm.
15: Mit köszön?
0: Hogy nem kell magamnak bíbelődnöm az elmúlással. Úgyis meguntam már a halál félelmemet. Még egyszer. Köszönöm. Indulhatunk a vesztőhelyre.
7: Hová sért Florián úr?
0: A tengerpartra.
7: Esti séta?
0: Igen.
7: És ugye nincs semmi baj. Őszintén szólva aggódom, hogy ön, aki anyanyelvemet tökéletesen beszéli, éppen ön hotelünk egyetlen szomorú vendége.
0: Magányos természetű vagyok. Túlságosan elfoglalnak a gondolataim. Ennyi az egész. Nagyon szeretem Hellas.
7: Nagy kő esett le a szívemről, uram. Azt hittem, csalódott bennünk. Egy kellemes sétát, Florián úr.
0: Köszönöm. Hogy fény van. Ilyenkor legszebb a tenger.
7: A tenger mindig szép.
0: Mert időtlen.
7: Nem tudom, hogy ezt hogy érti, az ilyesmi nem tartozik rám. Én fürödni szeretek benne. Ha tehetem, egy órával korábban jövök be a szolgálatba, hogy munka előtt kicsit megmártózzam. De néha szolgálat után éjszaka is szoktam úszni egyet.
0: Lehet, hogy ma este én is megpróbálom.
7: Ilyenkor lágyabb és melegebb a víz, mint nappal.
0: Köszönöm a tanácsot.
7: Jó szórakozást.
0: És azt is köszönöm, hogy ilyen figyelmes volt hozzám.
7: Kalinichta.
0: Jó éjszakát.

0: nem félek. Már nem kínoznak, látom mások. Cápa? Istenem, cápa. 10 perc alatt felfallak, és kész. Fejedelmi lakoma leszek. Nem kell sokáig sóban pácolódni. Otthon egy sírhely felszabadul. Kalinita Florian, jöhet az utolsó sír. Csak ugyan langyos a víz. Atya Isten!
1: Ó, merre van? Tartsa magát! Indulok! Megyek meg! Kiabálom! Születésül! Hajam az irány! Kiszárteni! Mindjárt! Mindjárt! Ott leszek! Csak néhány! Már csak egy kéz másodperc! Itt van! Kapasz megint velem!
2: Köszönöm!
1: Kicsit! Kapasz egy kicsit! Amíg veszed állam a róla cipémet és ruhát! Átolnak mozgást! A kis türelem! Már cibálom! Lecibáltam!
2: Kapaszkodj!
1: Nem ott van! A vállamat fogja! Különben engem is lerány!
2: Élek!
1: Ott semmi óra!
0: Várjon!
1: A hátamra fordul, és a lábfejemre fogja!
2: Forduljon!
0: Most jó! Így könnyebben víz fölött tartanak a zsírpánáim! Elnézést a mesztelenség miatt!
2: Nem húzom a lábát!
1: Kicsit randozom, de kibírom!
0: Ne annyira! Látja már a partot?
2: Még nem. De igen, most már látom!
0: Kormányozom a lábfejemmel, nehogy ferdén haladjak, és visszasodródjunk.
2: Jól haladunk.
0: Sok vizet ivott?
2: Rengeteget.
0: Nem marja a gyomrát?
2: Élek. Alig tudom felfogni ezt a csodát.
0: De hogy történt ez a...
2: Minden este ki szoktam úszni a tengerre. Olyankor korlátlanul szabadnak érzem magamat.
0: Szabadnak.
2: És boldognak.
0: Mennyire van a part?
2: Egész közel.
0: Mi baj?
2: Semmi. Leír a lábam.
0: Még inkább.
2: Drága ember. Köszönöm. Megmentette az életemet. Megcsókolhatom.
0: Ha nem undorodik.
2: Undorodom. Maga. Jöjjön. Ne ácsorogjunk válig a vízben.
0: Nem mehetek. Mesterem vagyok.
2: Ki törődik most ezzel? Megmentette az életemet.
0: Hogy megyek vissza a hotelba? Csupaszon vonuljak át a hallon?
2: Majd én felszaladok a szobánkba. Lehozom a papa egyik öltönyét.
0: Nem fog a papa haragudni?
2: Arra, aki a lányát visszahozta a halálba.
0: És milyen súlyú a papa? Körülbelül.
2: Tegnap a szolárium mérlegén 123 volt.
0: 123? Micsoda szerencse. Talán még bő is lesz az öltöny.
2: A parton van a fürdőkabátkám. Jöjjön, abba megtörülközünk.
0: Nem. Itt várok a vízben, amíg visszaér. Elsüllyednék a szégyentől, ha egy ilyen gyönyörű lány, mesztelenül megpillantam.
2: Milyen gyámoltam. Nem tudja felfogni, hogy életem megmentőjét akár hajtja meg, akár nem, hősnek látom.
0: Ne csapja be magát. Ne üljön fel a káprázatoknak. Én aztán tudom, milyen kegyetlenek a káprázatok. Hősnek lát engem, aki a világ gyávája vagyok.
2: Gyáva? Az életét kockáztatta, értem.
0: Nem kockáztattam sem.
2: Mit akar ezzel mondani?
0: Azért gázoltam a tengerbe, hogy végezzek magammal. Hosszú ideje készülöttem a halálra. Görögországban akartam végbevinni elhatározásomat. Hogy miért éppen itt, azt úgysem érteni meg, de talán el sem tudnám mondani. Elindultam a tengerben a halál felé. És hogy beljebb haladtam a vízben, hirtelen belehasított a csendbe a maga kiáltása. Már derékig álltam a tengerben. A kiáltás megismétlődött kétszer, háromszor, nem tudom hányszor, és olyan volt, mintha maga a tenger. Vagy mit tudom én, talán az egész mindenség azt kiáltotta volna. Flória, te hülye! Még mindig nem hallod a hangomat?
2: Maga kövítő?
0: Klasszika filológus vagyok.
2: És Flórián az mi?
0: A nevem.
2: Maga fázik.
0: Nem fázom.
2: Csak ugye nem jön ki a partra?
0: Nem.
2: Én orvos leszek, már csak két vizsgám hiányzik. Előttem nyugodtan lehet mesztelen.
0: Nem.
2: Jó, akkor csókoljon meg itt a vízben.
0: Megcsókol?
2: Igen, most megcsókol maga szép. Tagadt, klasszika filológus.
0: Köszönöm.
2: Mit köszön még mindig?
0: Sosem fogom megtudni, hogy kettőnk közül kimentettem el a másik életét.
2: Mulatságos feladvány. Egy életen át lehet gondolkodni rajta. Hiszen még meg sem mondtam a nevemet. Heleni Antroposznak hívnak.
0: Antroposznak?
2: Miért van úgy meglepve?
0: Antroposznak. Antroposz a három párka közül az, aki ollóval elvágja az emberek életének fonalát.
2: Flórián, én nem vagyok párka.
0: Biztos benne.
2: És amint látja, nem hordok magammal ollót, ha a tengerben úszom.
0: Én nem vagyok egészen magamnál.
2: Két percen belül itt vagyok a papa öltönyével. Sietek! Fehér neműt is hozok. Mozogjon a vízben! Erre, várjon, Flória!
1: Siessen! Heleni! Várom! Már nem is fázom!
0: Minden istenek atya, Kronosz, hogyha visszajön, ne legyen nálam.

0: Mi lesz ezután?
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó.

Louis Aragon occurred. Sokszor próbáltam úgy elképzelni a költészetet, mint egy harisnyába bújtatott öklöt. Megnézni nem lyukas. Vagy mint egy kisgyerek tükörbe vágott grimaszát. Gyakran próbáltam úgy képzelni a költészetet, akár a rákhalászatot, egy vörös rongyal a patak kövei közt. Vagy mint egy szögekkel kijelölt gyalog átkelőhely csillogását a kihalt városban éjszaka. Vagy mint egy felborult targonca égre lendülő mozdulatát. Hasztalan próbáltam elképzelni a költészetet. Pedig azt tartják rólam, hogy költő vagyok, és írok is verseket, ha rábeszél. De akkor kele a nap, ha megszólal a pacsírta, vagy valami más kis madár. Telefonon is kerestem a költészetet. A hívott számon nincs előfizető. Fegyverek ragyogása közt is kerestem a költészetet, de a hadseregnél nem volt ismeretes. A pohár fenekén is kerestem a költészetet, de a szomjam csak nem csillapodott. Minden ajtón kerestem a költészetet. Azt mondták, a nagysága elment hazulról. Hát akkor én mit kezdjek magammal? Mint aki elaludt a mozgó lépcső, és a végén komikusan botlik egyet. Zárják az áruházakat. Megyek és megmosakszom a keserű szavakban. Kavicsokat haigálok a tengerbe. A móló széléről a világító torony villogásában döglött madarakat akasztok botvégre az ablakokon át az utca fölé. Ócska ruhát, rikoltozok kora reggel. Elnyúlok a déli padokon, mint a napfény. Nem jár-e itt a süketek közdalolónak a metrón egy pótűrés? A Szajnaparton találkoztam az őrülettel. Mindenki hajbókolt neki. De nekem nem tetszett a frizurája, sem a legújabb divat szerint villogó fogai. Nem találtam olyan elbűvölőnek a bűn. Esténként szívesen beülnék a templomba, csak ne lenne olyan kibírhatatlan tömjén illat. Az utcasarkon is kerestem a költészetet, de úgy lehet mással volt elfoglalva, hogy mivel, azt senki se tudta megmondani. Kéregető szegény koldus vagyok. Csak egy kis alamizsnát, jó uraim, csak egy kis költészetet. Még mit nem mondja az egyik? Hogy aztán iszkolj és elidd.

François Villon, a nagy testamentum. Jó tanítás balladája a rossz életűeknek. Árulj bűnoldó papi bullát, csaj kártyán, s ahol csak lehet, verj hamis pénzt, és mágia gyúl rád, vagy üstben végzed életed, mint sok, aki esküt szegett, rabolj, lopj, fosztogass, hiába. A sok préda mind mire megy? Bizony csak borra, meg lehányra. Járd tréfa, gúny, lant, snóta útját, szédítsd rútul, ki lépre megy, segítsen síp vagy jós hazugság, szavaj ripacs vígrímeket, moralitást, szent éneket, pártoljon kocka, kugli, kártya, fut a pénz. Hova kérdezed? Elfut, mint borra, meg leányra. Mocskosnak érzed ezt a munkát? Tarts lopat, összvért, tehenet, szánts, ves, földed izzadva turkáld, ha nem tanultál egyebet. Nagy gyötrelem, de jól fizet. Vagy tilolj lent, kendert. Az ára, mire megy el a kereset? Mind-mind korcsmára meg leáll. Ajánlom. Gyöngysoros zeke, ékszerek, csipkeruha, sok szép topánka. Míg pórul nem jársz, így vered el mind borra, lányra.

Paul Verlaine, Álmodom egy nőről. Álmodom egy nőről, akit nem ismerek. Forró és különös, áldott nagy látomás. Aki sohasem egy, s aki sohasem más. Aki engem megért, aki engem szeret. Mert ő megért. Neki, ó jaj, csupán neki, bús áttetsző szívem többé már nem talány. Sápat homlokomnak verejték patakán, frissítve omlanak az ő szent könnyei. Barna, szőke, vörös. Ó, nem tudom én, nem. A neve? Emlékszem, lágyan zendül, mélyen, mint kedveseinké ott lenn a sírba, lenn. Nézése hallgatak szobrokénak mása, szava messziről jön, komoly, bús, fénytelen, mint elnémult drága szavak sornása. Őszi sanszon. Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút, konokon is fájon. S én csüggetek, halványbeteg, míg éjfél kong, csak sirok, s elém a sok tűnt kék él. Ó, múlni már, ősz, hullni már, eresz szél, mint holtavart, mit felkavart a rossz szél. Fáradtság. A romlás vagyok, a hanyatlás végi róma. Jönnek a szőke és roppant barbárhadak, s a birodalom únt akrosztikont farag, s stílusát bágyadóra. A lélek émelyeg, árvasága kínozza. Mondják, hogy messze nagy háborúk zajlanak. Ó, hogy a lassú szív s a gyenge akarat nem tud már, s nem akar.

Milyen boldog volt a némemnek a századnak el? Nem magam miatt. Szegény voltam és magam miatt. De volt valami példátlan izgalom és remény a levegőben. Készültünk valamire, és vártunk valami meglepetést, amin őt soha még hinni sem mert a világ. Egy nemzedék se, mióta Krományóms a neanderi völgy ködös reggeleit elhagyta, ez a földre lepottyant valami idegen bolygóról ide került különös féreg, az ember. Hasonló, s mégis egészen más, mint az itt lakó többi barom. Remegett minden ebben az ünnepi várakozásban, mint a gyerekek, mielőtt megszólal oda bent a csengő. Én magam sejteni véltem azt is, mi lesz az ajándék. Homályos célzással régen ígérte már sok kusza jel, ide lent a földön, és fönt a csillagos égen ezt a csákót és kart, ezt az isteni kinevezést, hogy mostoha testvéreink, fák és krokodilok közt a legifjabb, és nem is a legjobb és legügyesebb. Az a fajta, amelyhez tartozom véletlenül én is. Hogy éppen ez kapja kezébe, amire mindnek fog a vásik. Kényre kedvre, örökbe, a nagy mennyei kirakatnak legszebb játékát, ezt a nagy labdát, aminek föld a neve, és amivel játszani már nem akar többé, aki csinál. Gyönyörű. Éppen nekünk való embergyerekeknek. Nem olyan nagy, mint a nap például, de nem is oly forró. Újjunk meg nem égeti. S tele van gyönyörű rajza. Erdők és tengerek és hegyláncok. Csupa színes ábra, hókristály és vízirózsa és északi fény. Gyönyörű. S miénk lesz az egész? Tehetünk vele, ami tetszik. Belebújhatunk, vagy kihajíthatjuk nagy ívben a térbe, el is ronthatjuk, megnézhetjük a szerkezetét. Mindenki lázasan készült ennek a századnak elején, erre az ünnepi napra, mikor az ember lesz úr a világon. Kezdtük szemügyre venni alaposan, ami majd miénk lesz, hogy tudjunk bánni vele, ne legyen fennakadás, élvezni, élni, csinálni, minden pazarlatét. Egyikünk a halsiklását figyelte a vízben, eltanulta, hogyan szed ki a vízből levegőt. Másik a madarat röptiben nézte ravaszdin, s másnap maga is harsogva felröppent, mint a madár. Harmadik tetten érte a láthatatlan sugarat, s déli időben, fényes nappal megjelent a kísértet,

félelmes csontváz eleven testünk látjuk. A negyedik és ötödik közellítette a távot, megfogta az időt, eleven lett mozgóvásznon a múlt. Aladin csodalámpája hangot varázsolt a füledbe, s tudtad Szaharában most sírni a sárga sokált. Tündérmese, csizma, hétmérföldes, hip-hop, ahol akar. Így kavargott négy évszak négy díszlete közt a dal. Mennyei színjáték és csupa emberi dráma zene. Én nekem is volt szerepem. 20 évesen, ilyen fiatalon készültem rá, még mielőtt látni tanult a szemem, hogy prológust majd én mondom el, ha kezdődik a játék. Egy reggel, jól emlékszem, a Helli üstökös éppen fönt libegett halványan hajnali égi mezőn. Jöttem a réteken át, gyalogost, rákos felől futt a szél, s komponáltam az ódát. Nyurga nagy szájú kamasz, mint akinek nincs. Nem is lehet más dolga, csak ez. Ódát harsogni, ódát a századhoz, mámoros ditirambust. Én múzsák ifjú papja, vagy Rotterdamus Erasmus. Ennél is szebbet, újjongóbbat és szabadabbat. Eldicsekedni fent szóval, hogy ne csak az élők hallják. Hallják a holtak is régi temetői rögökben, Da Vinci, Leonardo és Dedalus és Shakespeare és Verulémi végén. Pár semmi évezred iskolatársa és tanulója. Hogy szárnyas szavaik zúgó szárnyakká átalakultak, s nem kép és hasonlat immár a büszke beszéd, repülés. Mert fél órával előbb láttam két földi szememmel dagadni és dudorodni a földet, s horpadni a mennybolt kupoláját ferdén libegve, s futni alattam a felhőt. S nem rímek és szavak és muzsika részegített meg, nem szédített látni káprázatot olcsó borával a szépség. Ez a valóság volt, ez a vászonból tákolt monoplán, minden szépnél szebb, minden igézetnél igazibb igézet, hogy győzni fogunk. Diadal, diadal, diadal minék. S ha a mennyeknek országa nem száll le a földre, majd érte megyünk mi magunk, s lészen éj és nap, hat nap és hat éjjel, s a hetediken megpihenünk. Így volt ez. S még aznap délután szép kedvesemmel ültünk a budai cukrászda hűvös teraszán, s álmodtunk kisdedet, aki majd megéri ezt a nap. Gyalázatos század, mit tettél? Mire a kisded megszületett, december közepe tájt, karácsony előtt, 17-én, 100 000 ember hörgött mazurnál a jeges pocsolyában, s kedvesemet elvitte, mint meg vagyon írva, gyűlölet és téboly mocskos magzatja a dögvész. Országok tépték, smarcangolták egymás húsát, mint az ebek. Aztán csönd lett, a megtépett föld sebeit nyalogatta. Sok-sok év múlva tértem magamhoz egy árokban valahol, ahová dobott a földrengés. És elindultam keresni helyen. Kábultam még, rogyanó térddel és betörött fejjel. Keresni a kedvem, és hitem, és hegyke bizalma. Hová tettétek? Mi ez? Miféle világ lett? Hol a kerekasztal, aminek gazdáját dicsérni akartam, köszönteni dallal? Miféle arcok ezek a régi helyén? Ostoba gunnyal hallgatnak, ha szólok, nem értik a nyelvet, köszönök és nem is felelnek. Torkomon akad a szó, ég felé nyújtom tenyerem, hogy eszükbe jussak. Összenéznek, s alamizsnát tesznek belé. Azt hiszik, koldulni jöttem.
mennék már innen. Repülnék. Fönt berreg valami. Aranyat csempész a gépen a bankár át a határon, vagy valami bombát a háborúra spekuláló iparos. Messze suhan már, nem érem utól. Összeesem az utca kövén. És már nem tudom eldadogni. Vádoló végrendeletem. Az Úriház ABC-je, Magyar Úriasszonyok lapja 1926. A jómodor az életharcában olyan fegyver, amelyről nem szabad lemondanunk. Kisebb-nagyobb erőfeszítéssel mindnyájan megszerezhetjük. Jómodorral sok mindent elérünk az életben. A karrier csinálás nagy művészeinek legfőbb titka a jómodor. Az érvényesülés tehetségének egyik legfontosabb alkotó eleme. Majdnem egyenrangú a tudással. Legalábbis nyomban utána következik. Úton útfélen találkozunk szorgalmas, nagy tudású emberrel, aki semmire sem vitte. Csak hamar rájövünk arra, hogy ez a szerencsétlen hajótörött jó hiszemű ugya, de csiszolatlan modorú, félszeg és tapintatlan. Máskor meg a jóval kisebb tudású ember többet ér el, mint amennyit a nálánál sokkal kiválóbb. Ha néhány percig beszélünk vele, a rejtély megoldódik, meggyőző és behizelgő a modora, síma és biztos a fellépése. Sokszor egy mosolyra, egy kedves szóval erősebb falakat döntünk le, mint a legértékesebb protekció segítségével. Ne sajnáljuk a fáradtságot, mert a jó modor nem csak szép, hanem hasznos is. Tekintetes Budapest Székesfőváros tanácsához. Alulírott, azon alázatos kérelemmel fordulok a tekintetes Budapest Székesfőváros tanácsához, hogy tanulmányaimnak továbbfejlesztése céljából a Ferenc József koronázási jubileumi alapítvány 1930-as évi festőművészeti díjának elnyerésében engem részesíteni méltóztassék. Bátorkodom ezen alázatos kérelmemre felhozni a festészetben elért eddigi fejlődésemet és eredményképpen idehaza és külföldön rendezett kiállításaimat. 1922-ben Budapesten a Belvederben, 1924-ben Wienben a Hagenbundban, 1924-ben szintén Wienben a Weiburg Galériában, 1927-ben Budapesten az Ernst Múzeumban és 1929-ben Tamás Galériában Budapesten. Továbbá részt vettem az amerikai Clevelandi Múzeum magyar grafikai és az Amsterdamban rendezett nemzetközi gazdaságtörténeti kiállításon. És még ez ideig semmiféle állami vagy fővárosi ösztöndíjban nem részesültem. Fenti kérésemet megismételve fordulok a tekintetes Budapest Székesfőváros tanácsához. Maradok kiváló tisztelettel Derkovics Gyula festőművész, Budapest 6. kerület, Hunyadi tér 10, 5. emelet 1. Kosztolányi Dezső.

0: sakkozók.
1: Blem, blem. Blem, blem. Hogy mondta? Blem, blem. Voltam bátorságos. Ne hát, ha maga volt egy bátorságos, ha ön egy ságos, az a bátrabbik fajtából való, hát akkor adok én magának egy sakkot, kedves ságos.
2: Maga ad nekem egy sakkot, egy sakkantyút. Mit vesz magának az illető sakkon, ha én idelépek? Vagy mondjuk nem is idelépek, hanem mondjuk